0: és én remélem, hogy nem szokás.
1: Ja, alapvetően én egyetértek azzal, hogy 1990 óta ilyen nem volt, de hadd hívjam fel a figyelmet, hogy 1990 óta olyan sem volt, hogy egy politikai párt a teljes kampányát egy ilyen hűtlen kezeléssel lenyúlt közpénzekből finanszíroztatta volna, vagy annak jelentős részét. Tehát értem, hogy őket nem látta 90 óta, és ha rajtuk múlt volna, akkor most se lenne, de nem rajtuk múlik. Magyar Péter felé finoman üzenném, nem biztos, hogy helyes, hogy ő megcímzi az ügyészséget, mert ezzel komoly kétséget vet az ügyészség független működésére, vagy annak illúziójára, és ez neki semmiképpen nem tanácsos, hogy csinálja. A jelenlegi alkotmányos alaptörvény által meghatározott, illetve jogi környezetben ez semmiképpen nem szerencsés, bár az én személyes és szakmai véleményem ugye régóta ismert, hogy én alapvetően a kormány alá rendelt ügyészségnek vagyok a híve, ezt a kamu függetlenséget én nem szeretem, de a jelenlegi jogi helyzetben a miniszterelnöktől nem szerencsés, hogyha ilyen kijelentéseket tesz, mert ezzel muníciót ad annak a fideszes, hát mondjuk úgy, hogy én nem szeretem ezt az ajvékolás kifejezést ilyen-olyan okokból, de nyivákolásnak nyugodtan merem minősíteni, mert ezzel igazából ezt a kommunikációt félő, hogy felerősíti, de itt egy valamit rögzítsünk, hogy ugye ezek az elemek, amik kijöttek a Fidesz kommunikációja, ugye ez a panasz, hogy és még csak nem is szóltak előre. Hát jó napot kívánok! Ez olyan, mint a spanyol inkvizíció, arra sem számít senki, aztán mégiscsak jön, tehát nem is kell, hogy szóljon előre. És mondom, az elkövetett bűncselekmény, a gyanúja a bűncselekménynek olyan mértékű bűncselekményre utal, amit ugyancsak nem láttunk korábban. És az ügyészség, én is osztom azt az álláspontot egyébként, az ügyészségen belül a politikai értelemben a jobb oldal domináns, ezt onnan merem mondani véleményként, hogy ismerek sokat az ügyészségről, láttam, ahogy és amit tanítanak a jogi karokon, ahogy tanítják. Tehát én nekem ez oké, meg ezzel nekem nincs is gondom, de amikor olyan munka van, olyan feladat van, olyan helyzet van, akkor szerintem az helyes, hogyha az ügyészség, akár az eljáró ügyészek, akár bárki, a rendőrtől kezdve mindenki tegye félre a politikai preferenciáit, és a Fidesz ne bujkáljon ilyen ideológiai kifogások meg dumák mögé, amikor egy konkrét köztörvényes bűncselekményről beszélünk.
2: Nem akarom átvenni a helyedet, de hogy nem erre való a büntető és polgári perrendtartás.
1: Igen.
2: Ami mindenkire egyformán vonatkozik, és szabályozza azt, hogy hogyan kell nyomozati cselekményeket elvégezni egymás után, milyen feltételekkel, milyen jogi garanciákat kell beépíteni. Tehát itt egyszerűen tehát van egy gépezet, amit végre működni látunk, és nem azt látjuk, hogy bota küllők között. És
3: majd igen, de eddig nem ez volt a jellemző. Ezért kérdeztem, hogy mi történhetett.
1: Szerintem az történt, hogy egyszerű szervezett szociológia, az ügyészek elkezdtek igazodni. Ez jó vagy nem jó. Nem jó, hogy idáig kellett rá várni, jó, hogy ez megtörténik. Aztán a nap végén, ahogy utaltál rá helyesen, úgyis majd a bíróság kell, hogy döntse. Ott van a teljes emberi jogi garanciarendszer, eljárási garanciarendszer, el lehet vinni egy ilyen ügyet akár Strasbourgba is, stb. Tehát vannak opciója a Fidesznek.
3: Ez hűtlen kezelés, vagy kampányfinanszírozás tiltott módja?
2: Költségvetési csalás.
3: Tehát mi ez?
1: A költségvetési csalást én nem látom ebben most, de folyamatban lévő ügyről és nyomozástól, mert vizsgálatokról nem szeretek beszélni, mert nem ismerjük az összes, én biztos nem ismerem az összes tényt. Hát a hűtlen kezelés az úgy látszik formálódni.
4: Valami a definíciója valahogy ilyesmi szokott ennek lenni.
3: Valamiért hűtlenül kezelték a rájuk bízott vagyon, de hát az eljutott nagyon úgy tűnik a Fideszhez, legalábbis olyan formában, hogy ezek a megfizetett, megbízott celebek, előadók valahogy mindig olyan rendezvényeken tűntek fel, aminek a nap végén az volt az üzenete, hogy tessék a Fideszre szavazni.
2: A hűtlen kezelésnek valami olyasmi a definíciója, hogy a rád bízott, de nem a te tulajdonodban lévő jószágot, magadaként nem a rendeltetés.
1: Vagy saját jogint kezeli, vagy nem rendeltetésszerűen jogsértő módon használja.
3: Mert ugye ez egy kétszerep.
2: Itt meg kívülről, és szintén véleményként mondom, hiszen én sem ismerek semmilyen részletet behatóan ebből az ügyből, de hát azért tényleg úgy tűnik, hogy mint a NER-nek a napi rutinjában a sajátjaként kezelte itt egy kör, egy politikai elit azt, amit nem az övé, csak rá volt bízva, jelesül a mi adóbefizetésünk.
3: De ez csak a történet eleje, mert hogy sajátjaként kezelte, de olyan dologra fordította saját magán kampányára. Hát
2: ez a hát
3: ezért kérdezem, kezelés. Hogy akkor ez milyen tényállás.
4: Igen, ezt is kell majd vizsgálni persze, de ugye itt maga a nem is csak az, hogy mire költött. Egy rossz döntés önmagában még nem hűtlen közelés, hogy mondjuk én a rám bízott pénzt rossz helyre ruházom be. Az még nem feltétlenül. De az, hogy milyen eljárások mentén. Tehát nyilván itt a vizsgálat kérdezi az is, hogy ki döntött, hogyan döntött, betartott-e a szokásos, vagy akár a szabályzatokban szabályozott, vagy a jogszabályokban szabályozott eljárási utat, olyan pályázatokat írtak ki, úgy bírálták el a pályázatokat, és akkor úgy adták ki oda azt a pénzt, ahogy ezt lehet. Tehát, hogy ez már önmagában felveti annak a gyanúját, hogy itt valamilyen hűtlenkezés történt. És akkor utána jön az, amit mondasz, és egyébként mire ment ez a pénz, mert azért, amikor az egyes választókerületekben 100,00 millió forintos összegek jönnek ki, néhány projektet összeadva, mint odaadott pénz, és hát ezek valóban adott esetben Fidesz kampánycélokat szolgálnak, akkor azt hiszem, hogy ha ezt a matekot már kiszámolta ugye a sajtó, akkor az ügyészségnek ez egy kicsit meg.
1: És még előhet a tiltott párt finanszírozástól, a számlázási vagy a könyvelési fegyelem megsértésétől. Nagyon sok minden megnyílhat még. Szerintem itt várjuk meg, amíg a nyomozó hatóság ebben kiad információkat.
2: Ha valakiben az a kérdés felmerül, hogy ha egy minisztériumban történt mindez, akkor miért a Fidesz szervereivel matat az ügyészség? Szintén ez most nem is vélemény, ez csak egy tipp. De azt gondolom, hogy van benne logika. Ugye, amit említettél, és korábban sajtóinformációk tucatjaiban jelent ez meg, hogy valahogy pont 100 millió kerültek az egyes választókörzetekhez, és még talán olyan információ is volt, hogy erről a Fidesz vezérkar, nem nevezek meg senkit, mert bizonytalan vagyok benne, de hogy bekért erről a minisztériumtól a Fidesz információkat, és a Fidesz és a minisztérium között volt összehangolt kommunikáció, feltételezhetően volt összehangolt kommunikáció arra, hogy melyik választókerületbe kiket kell támogatni, mekkora összegekkel. Ezért került képbe a Fidesz adatbázisa és szerverparkja.
1: Egy valamit rögzítsünk. Senki nem szeret feleslegesen dolgozni. Ügyés se, nyomozó se, senki se. Fölmerült valószínűleg valami adat, ami elvitte oda a hatóságok figyelmét. A Fidesznek van lehetősége akár panasszal élni, pert indítani, sok minden lehetőség van, ezt nem zárja el tőlük jelenleg senki, és majd idővel ki fog derülni. Ugye nem állítom azt itt és most, hogy egészen biztos, hogy mindenben milliméterre egészen pontos és jogszerű volt az ügyészség eljárása. Azon egyszerű oknál fogva, hogy nem tudom, és utaltam az előbb ugye az igazodási kényszerre. El lehet követni hibákat. Pár nappal ezelőtti sztori, ez a szerencsétlen Szakács Pistike nevű influencer. Ott is az történt, szerintem ott a hatóság rámozdulása az bizonyos mértékig aránytalan volt, eltúlzott, de az eljárás során megállít, jó, akkor véged, nem emeltek elne vádat. Utalnék arra, hogy az a szerencsétlen, aki Deák Danival szórakozott a Facebookon, ő ellene nem, hogy kiventek, meg átnézték, de még vádat is emeltek ellene annak ide, ugye a Geoláda és a stb.
2: És Orbán Viktor alfele.
1: Tehát ott azért itt nem hiszem, hogy pont a Fidesznek pont nagyon sokat kéne panaszkodnia, de itt alapvetően szerintem a Szakács István ugye azt mutatta, hogy a hatóság, még hogyha el is követ eljárási hibákat, mert azt lehet érvelni, ezt majd Szakács István ügyvédeivel döntik, hogy akarnak ezzel valamit csinálni. Lehetnek hibák, de a vége az eljárásnak az, hogy megszüntették az egészet. Megvizsgálták, ami történt, megállapították, hogy nem áll meg az alapos gyanú, így kellene működni egy jogállamban. Aztán majd vitatkozunk azon, hogy a hatósági intézkedés nem volt-e aránytalan. Ez ugyanez a helyzet, csak sokkal nagyobb.
4: És az, hogy miért gondolhatja vajon az ügyészség, hogy nem fölöslegesen dolgozik, ott akkor tegyük hozzá, amire már utaltál, hogy kettő szereplője van ezeknek a szerződéseknek, ugye látjuk azt is, hogy rohamtempóban fizetik vissza ezeket a támogatásokat azok, akik úgy gondolják, hogy talán mégsem akarják megvalósítani azt a kulturális célt, hogyha hirtelen ilyen erős reflektorfény irányult erre az egész dologra, ez gyakorlatilag hetente jönnek újabb hírek erről, nem csodálnám, hogyha valakik esetleg ebbe egy ilyen ügybe bevonódva akár arról is mesélnék, hogy egyáltalán hogy jutott-e hozzájuk ennek a pályázatnak a híre, honnan támadta fejükbe az ötlet, hogy ennyi pénzre, aminek a végén aztán néhány projekt összege 100,0 millió forint lesz, ide kellene benyújtani egy ilyen tartalmú pályázatot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ahogy halad előre a nyomozás, ez majdhogy nem egy várható lépés volt, de persze nem mondom, hogy ezt politikoltuk volna, mert nem ebbe szocializáltuk.
3: Számomra váratlan volt. Egyébként szerintetek Hankó Balázsnak mennyire van oka az aggodalomra?
1: Szerintem eléggé. Tehát az ő minisztérium, az ő fennhatósága, az ő felelősségi köre.
2: Az ő miniszteri kerete részben.
1: Igen, szóval itt azért én szerintem neki van miért adott esetben aggódnia.
3: Hát és ezt vajon ő találta ki ezt a rendszert?
1: Nem, itt ez az a kérdés, hogyha ő nagyon aggódik, és elkezdenek vele beszélgetni, akkor megnyílnak-e ajkai, és elmesélje, hogy mi történt. És szerintem a hatóságok, és nagyjából mindenki más erre számít is.
2: Ugye ez a hasonlít ebből a szempontból szerintem az aranykonvoly ügyére.
3: Uh-huh. Csak ott a Hankó Balázs a Hajdú János.
2: Kinek mi szó szökken ki fog a kerítésén? Ki kire mutat, ki kire tud maga helyett mutatni, és kire tudja tovább tolni a felelősséget?
3: Hát egyébként erre próbáltam szírozni, hogy ez az alapvetően mondjuk két szereplős történetnél mindkét fél legfelsőbb vezetője Orbán Viktor, hiszen Hankó Balázs főnöke Orbán Viktor volt, mint miniszterelnök, a Fidesz elnöke most is Orbán Viktor, tehát de ezt nem folytatom tovább, nem akarok itt feltételezésekbe bocsátkozni.
1: Ez egyszerű egyébként, ha bizonyítható az, hogy a miniszterelnök utasítására eljárt, akkor az tovább viszi a felelősséget. Ha nem bizonyítható, ezt úgy jövök, hogy akkor ott hagyta a busz alatt Orbán Viktor Hankó Balázs, tehát van ilyen.
3: És akkor ebből tovább lépve többen mondták, hogy az aranykonvoly lehet Orbán Viktor számára egy banánhéj. Az aranykonvoly a síkosabb banánhéj szerintetek, vagy esetleg ez az NK-a botrány, ami most azért elég jelentős lépése ment tovább a maga útján?
1: A jelenlegi korlátos információk alapján az aranykonvoly szerintem potensebb, de nem vagyok benne biztos, hogy van elég információ a hadnyomozó hatóságok rendelkezésére áll. Hát ez ugye a tech vezérnek.
3: Az meg nagyon megállt azóta, hogy
2: én is úgy érzem, hogy ha ott valóban bizonyítható az, de ami a szemünk előtt zajlott ezzel a pénzszállítással kapcsolatban, és én még mindig nem tudok napirendre térni a fölött, hogy délután május 5-én tavaly, május 5-én, vagy idén, bocsánat, megállították ezt a pénzszállítót nagy látványos tech akció keretek között, azt a pénzszállítót, amit jó pár órával korábban Hegyeshalomnál a NAV emberén már átvizsgáltak, leltárba vettek, mindent tudtak róla, tudták, hogy nincs fegyver, és eljátszották előttünk, választók előtt ezt az egészet. Ebben Orbán Viktor szerepe választóként, állampolgárként, újságíróként a számomra sokkal kivilágulóbb és sokkal egyértelműbb, de ezt is bizonyítani kell tudni. Az, hogy az ő politikai szerepe, a politikai felelőssége ebben az ügyben megáll, az április 12-én 3,5 millió ember kimondta. Hogy ebben a büntető felelősségem megáll, az én még sem prejudikálni, sem vélemény szinten nem akarom
3: itt
2: megmondani.
3: De
2: egy dolgot,
3: igen.
2: Csak egyetlen egy dolgot tennék ehhez hozzá, kit hagy az út szélén, vagy kit hagy a busz alatt, a Hajdú tábornokot nem hagyták. Uh-huh. Tehát az látszik, hogy ahogy a tekből kirakták, és a teket megszüntette a magyar Tisza kormány, a Orbán Viktor egykori testőréből csinált dandártábornokot, abban a, még aznap ő lett a, nem tudom én, Fidesznek
3: biztonsági főnök. Jó,
2: biztonsági főnöként, tehát van, akit nem hagynak az útszélén.
4: De az kérdés, hogy mit jelent, hogy nem hagyják az útszélén, vagy, tehát ez szerintem bizalmi kérdés. Egy 20 perccel vagy 30 perccel a műsor előtt Orbán Viktor kitett egy ellenállási nyilatkozatot a Facebookra. Első ránézésre sok újdonság nincs benne, de megint megismétli azt, hogy van. Akit megtámadotta ez a rendszer, annak majd segítséget, támogatást fog nyújtani hozzá a Fidesz. És az a kérdés, nem az, hogy erre képes-e a Fidesz egyébként, hogy van-e még akár politikai, akár gazdasági, akár bármilyen hatalma ereje a Fidesznek vagy Orbán Viktornak arra, hogy megvédje azokat az embereket, akiket ő úgy gondolja, hogy megvéd, hanem azok az emberek, akik ilyen ügybe keverednek, például mondjuk Hankó Balázs, ők hisznek-e ebbe az erőbe. Tehát nem az a ténykérdés, hanem a hitkérdés, hogy amikor elészegezik azt, hogy akkor tegyük fel, hogy akár őt, akár valaki más megvádolnak, és azt mondják, hogy ezért ennyit lehet kapni, ha csak nincs valami ötleted az együttműködésben, amivel tudjuk ezt az együttműködésre cserébe, akkor neki ezen kell elgondolkoznia, hogy amikor azt mondják, hogy engem megvédenek, rajtam majd segítenek, vagy valahogy ebbe a helyzetben nekem segítenek ezt könnyebbé tenni, van-e ehhez nekik valódi erejük? Innentől kezdve ez egy hitkérdés, amit szerintem minden nehéz megítélni, de erősen jön kétség.
2: Valaki ebben úgy tűnik, hogy nem hitt. Balázs Gyula.
1: Meg Súlyog Tamás.
3: Igen, Molnár Áron, aki robbantotta az NK ügyet, azt üzente Hankó Balázsnak, hogy gondold át, hogy érdemes 10-20 évet ülnöd valaki más helyett.
2: Igen, ezért mondtam, hogy úgy, ugye Balázsi Gyula csíros interjúja inkább egy ilyen terhelti előre menekülésnek tűnik még mindig a számomra, és csak egy fél mondatot engedjetek meg ezzel, amit behoztál, ez a nyilatkozat az önkény ellen. Két gondolatot, és igyekszem gyorsan. Az egyik, hogy elképesztő, hogy a Fidesz kommunikációs stratégiája mai napig nem volt képes változni. Ugyanazt csinálják, amit az elmúlt 16 évben. Elővesznek egy szót, és rákötnek mindent. Ez majd önkény. Minden fideszes megnyilatkozásban benne kell lennie ennek a szónak. Teljesen egyértelműen látik, hogy ugyanaz a kommunikációs gondolkodásmód, ami a bukáshoz eredet, ez működik.
3: Az önkény az új ugrár, illetve
2: igen, soros. Köszönöm. A második, hogy azért van benne újdonság, mert Orbán Viktor vezette párt ebben a nyilatkozatban a jogállamért és a fékek és ellensúlyok rendszeréért aggódik. Az az Orbán Viktor aggódik a fékek és ellensúlyok rendszerért, aki korábban azt mondta, hogy ez csak az Egyesült Államokra érvényes, Európa szellemi tunyaságból vette csupán át, zárójel a francia felvilágosodáshoz köthető gondolatiságra van szó, Európából származik. Kövér László arról beszélt, hogy ezt el kell felejteni, mert ez a legitim hatalomgyakorlásnak az akadályozása, és két évvel ezelőtt három évvel ezelőtt túlsányosan Orbán Viktor közölte, hogy ez az egész fék és ellensúlyok, meg jogállam, ez brüsszeli blabla.
1: És Kövér László ezt ráadásul egy államtudományokkal foglalkozó egyetemen is képes volt előadni, és nem dobták ki a fenébe azonnal. Hát nyilván nem dobták ki.
3: Varga Judit meg egyszer azt mondta, hogy majd ha valaki neki definiálja a jogállamiság fogalmát, igen, akkor fogja ő tehát tudni megítélni, hogy ez szólból vagy nem. Ahhoz képest,
1: hogy azt
3: se tudják,
1: hogy mi az egészen sokat beszélnek róla mostanában.
2: Sokat féltik.
4: Mindenesetre a vicpár státuszt azt már lestopolt a két falu kutyapár, tehát szerintem ezen a vonalon nem érdemes elindulni.
3: Szó volt már a kommunikáció, de azért hadd ismertessem, hogy mit mond Havasi Bertalan. A Fidesz sem politikai, sem jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál meg, és kiáll a Tisza kormány erőszakos önkényével szemben. Tehát gyakorlatilag hogy lehet nem meghátrálni mondjuk egy hatósági vizsgálat esetén?
4: Hát, nekem erre nincs ötletem.
2: Nem meghátrálni kell.
1: Én 2006-ban kialakították ezeket a vicces jogi koncepciókat, hogy az önvédelmi jelleggel rendőrt dobálni, meg mit tudom én, tehát itt nagy jogász zsenik ülnek ebben a struktúrában. Ki tudja még mit fognak kitalálni?
4: Szerintem ezek nem jelentenek semmit, és konkrétum pedig semmi sincsen, mert ezt tudom erre mondani, csak hogy ez se füle, se farka.
3: Innen folytatjuk, kedves nézők, nagyjából hasonló tárgykörben, például, hogy közpénzből finanszírozhatták a Lázár infókat, illetve, hogy milyen luxus hoteleket használt a korábbi honvédelmi miniszter, de aztán szóba kerül majd az államfőjelölés, illetve egy újabb javaslattétel Magyar Pétertől, ő túlsványosan is vitázna Orbán Viktorral, a reklám után jövünk ezekkel.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük szépen a türelmet. Az előző témát folytatjuk, de egy új szereplőt is bevonunk. Úgy tűnik, hogy a Lázár Infókat is közpénzből finanszírozhatták, legalábbis részben. Nézzük a részleteket.
2: A Népszava szerint új adatok cáfolhatják Lázár János korábbi állítását, miszerint saját zsebből fizette a Lázár Info fórumok költségeit. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása alapján egy Volkswagen Caravelle kis buszt a korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium egyik fotósának utalta ki használatra. A lap szerint a járművet közvetítőkocsiként használhatták a Lázár Infók során. Emellett a kampányturné indulása előtt mintegy 180 millió forint értékben szereztek be audiovizuális eszközöket, amelyek felhasználása összefügghetett a rendezvények élő közvetítésével. A Népszava becslése szerint a rendezvény sorozat teljes költsége a technikán túl a járművek üzemeltetésével és a résztvevő személyzet munkájával együtt akár több 100 millió forintra is rúghatott. Vitézi Dávid hétfőn a parlamentben bejelentette, hogy belső vizsgálatot rendelnek el az ügyben. Ezek eredményétől függ, hogy tesznek-e feljelentést.
1: Én azt nem értem, és érdekel, hogy mit gondoltok, hogy ezekben az emberekben nem volt félelemérzet, vagy veszély?
3: Hát az, nem.
1: Az előző témakör érintettjében, Lázár Jánosban.
4: Ez már olyan mértékben reformálódott ezeknek az embereknek a gondolkodása, ezt számos ügyben lehetett látni. Nem volt se veszélyérzet. Most a tisztességet, becsületet engedjük el, az ország olyan, mint a pisztácia, soha nem volt, de itt már veszélyérzet sem volt. Tehát, hogy annyira el voltak szállva maguktól, hogy itt már mindent lehet. És valószínűleg ez a vesztük, ugye most pontos, hogy itt egy vizsgálat állapítsa meg azokat a tényeket, amik relevánsak, és akkor majd azt is lehet jogilag minősíteni, de én minimális, nem annyira minimális ismereteim azért vannak a magyar igazgatásnak az elmúlt, életem elmúlt 20-valahány évéből jelentőset töltöttem az állami szférában, ilyen egyetemeken, meg egyebeken, tehát az egyáltalán nem életszerűtlen, hogy mondjuk minisztériumok beszerezzenek eszközöket, amit utána a vezetés saját politikai céljaira használ. De mondom, vizsgálat, ki fog derülni, és akkor ez innentől kezdve nagyon határozottan alkalmas lesz arra, hogy felelősséget állapítsunk meg.
3: Szerintem ugyanaz az a logika, amit a hűtlen kezelés kapcsán elmondtunk, mint általános tényállás. Tehát a sajátjaként való használat, az a... Ugye sokat emlegették ezt, főleg a kampányban, a hübrisz. Tehát az önhítség, az a magabiztosság, a valóságtól való elszakadás, a köztulajdon saját tulajdonaként való használat, az annyira mindennapos és elterjedt volt. Szerintem egyébként, tehát még azt is megengedem, hogy fel se tűnt, hogy bele se gondoltak. Hát persze, hogy használjuk. Az egész államaparátust használták a saját pártpolitikai érdekeik mentén.
1: Igen, de ez logikus és elfogadható, vagy megérthető.
3: Nem fogadható el.
1: Bocsánat, akkor megérthető abban az esetben, hogyha mondjuk egy olyan helyzet van, mint az előző három választás előtt, hogy magabiztosan vezet a Fidesz. Csak a kétharmada kérdés, az, hogy hatalma marad, az nem kérdés. Tehát, hogy nem, senki nem szólt senkinek, a gyerekek nagyon úgy tűnik, hogy most nem ti nyertek. Jó
5: lehet, hogy 12 után egyébként ez volt a egyik leggyakrabban felmerülő kérdés a közéleti diskurzusban, hogy ezek tényleg nem tudták, hogy vajon tényleg nem szólt senki, vagy gyerek. És ugye azt nem tudhatjuk, hogy milyen titkos beszélgetések, e-mailek, telefonok mentek a Fidesz legfelső vezetése között. De abból, hogy a neres cégeknek a fel nem készültsége, a Balási interjúra gondolok itt például. Az, hogy ezekben a szervezetekben ilyenek megtörténhetek minisztérium szinten, hogy az óvatosságnak a legkisebb jele nélkül követtek el, hűtlenkezelése igencsak hajazó, később a gyanúja felmerülhet ezekben az esetekben. Tehát ilyen dolgokat elkövettek, ez számomra ez üzeni azt igazából, hogy nem tudom, hogy ők miről beszélgettek, nem tudom, miről sutyorogtak, de azt látom, hogy erre még a legmagasabb körökben, miniszteri szinten, meg Balási Gyulai szinten sem volt semmilyen olyan indikáció, hogy ők megpróbáltak volna erre egy kicsit is felkészülni. Tehát, hogy valószínűleg ugyanannyira érte őket ez váratlanul, mint amennyire mondhatjuk úgy, hogy az egész országot egy ekkora verésre. Kivéve Hanna André.
3: És annyira jó, hogy ezt mondtad.
1: Tehát tegyük ott. A legjobb humorista.
3: Nem, ennél erősebb. A választások után, amikor szembesítették Kövér Lászlót a korábbi mondataival, amikor a lábát törölte bele Hall Endrébe, a leggusztustalanabb módon, vagy versenyzett a leggusztustalanabb címért, akkor néhányan megtették azt erős fogfájásuk közepette, hogy elnézést kértek mondataikért Hall Endrétől, megkérdezték Kövért, hogy talán ön is, mire azt mondta, hogy nem, ő nem kér elnézést Hall Endrétől, ugyanis Hall Endré is ugyanúgy, hogy mindenki más, csak a ködöt szurkálta, de ő véletlenül eltalálta. Tehát még most sem értik, nem arról van szó, hogy április 12-dik előtt nem készültek fel a vereségre, mert az benne volt, hogy elvesztjük a kétharmadot, az nem volt benne a fejükben, hogy elvesztik a hatalmat. Még ma sem értik, hogy ez hogy történhetett, még ma sem értik, hogy miért történt, és egyébként tehát arra is képtelen a Fidesz, hogy komolyan érdemben megnézze azt, hogy mi történt az elmúlt 4 és 16 évben, hanem ilyenekkel etetik magukat, hogy de a nem tudom én 40-70-es korosztályban ők nyertek. Nem ők nyertek.
1: Lázár Jánosnak van aggódni valója? Már ezt kérdeztem Hankó Balázs esetében. Neki még vannak az ingatlanjai is, azt hiszem 47, és többen úgy számolták, hogy nem nagyon jön neki a matek az állami fizetések, és ezen ingatlan vagyon érték.
4: Igen, de az egy másik bűncselekmény csomag. Tehát azt most szerintem, hogyha azt megnyitjuk, akkor az egész műsor arról fog szólni.
1: Nem csak olyan személy köti össze ezt, ez egy pár száz millió sztori.
4: Ebben az ügyben szerintem abszolút azért van, mert itt valószínűleg közvetlenül bizonyítható az, hogy ő utasítást adott. Egyértelmű, hogy az ő politikai, személyes politikai érdekeit szolgálta, és nagyon világosnak tűnik, mondom, hogy a vizsgálat megállapítja a pontos tényeket, hogy itt olyan visszaélés történt, amire egyébként, és akkor mondok egy borzalmas nevet, elnézést kérek, a kormányzati ellenőrzési hivatalnak dolga lett volna menet közben valamit csinálni. Tudom, hogy a kormányzati ellenőrzési hivatalról viszonylag kevesen hallottak bármit is. 2011-ben lett kicsit ismertebb, amikor a norvég civil alap pénzei tekintetében vegzálta az érintett szervezeteket, de pont a kormányzati
3: ellenőrzési
4: hivatal az ilyenekre való. Mert hogy a kormányzati ellenőrzési hivatal lehet vitatkozni, hogy ki vezesse meg hogyan, de alapvetően nem politikai intézmény kell, hogy legyen, hanem a kormány saját belső intézménye, tehát neki nyugodtan ő szólhat, hogy figyelj, eltársak, ezt ne csináljuk már, mert marha gáz, jogsértő, baj lesz belőle. A minisztériumok belső struktúrájában is vannak olyanok, akiknek ez a feladata. Én nagy élvezettel rugdosom a politikusokat, de ezen a ponton emlékezzünk meg azokról az emberekről is, akinek az a dolga, vagy az lett volna a dolga, hogy a politikusok ezeket ne csinálják. Ezeket az embereket is kőkeményen elő kell venni, meg kell kérdezni, hogy drága bogárkám, írtál esetleg valakinek feljegyzést? Miniszternek megírtad, hogy ezt nem te dolgod? És egyébként várhatóan az lesz, hogy majd a politikusok egy része ezekre az emberekre rá fogja lőcsölni a problémát. Tehát, hát én nem tudtam, hogy mondjam, hogy a miniszter, hogy hát én nem tudtam, hogy nem szabad, nem tudtam, hát a jogász nem szólt, a jogász meg ott áll majd letolgatjával, hogy most inkább nem mondom, hogy mit mond, de akkor a papírokból kiderül.
3: A busz alatt hagyva.
4: És a busz alatt lesz valaki.
5: Igen, nyilván itt azért volt egy olyan rész, hogy Lázár János szájával kimondta az, hogy nem, ezt nem a kormány fizeti az Lázárinfót, tehát ez egy trükkösebb. Nyilván ez egész arról szól, hogy hol ér véget az állam, hol kezdődik a párt, vagy fordítva.
3: De erre vannak jogszabályaink. Igen. Tehát ez viszonylag...
5: Persze.
3: Nem, azért szólok közben, és azért vagyok most egy picit indulatosabb, mert Feri, te is, és most te is, relativizálni akarjátok azt, hogy ezek, tehát valahogy azt akarjátok sugallni, hogy ezek ilyen ingoványos területek, hogy ezek nem egyértelműek, hogy itt azért a határok ilyen, ilyen egyrészt, másrészt. Nem, itt a egészen konkrét... működő jogszabályaink vannak, hogyha A. valaki betartja őket, B. valaki kikényszeríti ezeknek a betartását. Nagyon pontosan meg lehet mondani, hogy egy pártrendezvényre akármilyen közigazgatási sarzsival rendelkező figuráról is beszélünk, egy politikai kampányban egy pártrendezvényre azt nem tehetné meg, hogy a minisztérium buszát, és a minisztérium benzinkártyát.
5: Ebben egyetértünk. Ez sokkal tisztább ügy, mint mondjuk a nemzeti konzultációk voltak, a kék plakátok voltak, az egész köztévé leuralása erről szólt, ugye, hogy állami pénzből a kormány úgy csinált, mintha a kormányzati üzeneteket
3: megállás. Igen, ebben igaz.
5: Az is egy rohadt idegesítő dolog volt, ott ugyanúgy a DK-s, meg Mi Hazánkos, meg MSZP-s választópolgárok, ha még létezik ilyen, pénzéből tolták a Fidesznek az álláspontját bele az választópolgárok arcába. utcába, de ez egy ugye nehezebben megfogható dolog, hogy ez most hol kormány, meg hol Fidesz. Igen. De ebből az ügyben én azt hiszem, hogy ez egy elég éles határ.
4: Ingoványra mondok egy még jobb példát, még talán emlékeztek rá ti is, amikor Orbán Viktor évértékelőjén teljes harci díszben megjelent a vezérkar. Tehát katonák. Igen. És akkor ment a vita. Igen. És ez egy legitim vita volt, szerintem azt le kellett volna futtatni kicsit jobban és mélyebben, hogy vajon a miniszterelnök évértékelője pártrendezvény, vagy kormányrendezvény, és akkor oké, hogy a kormányrendezvényen ott van a vezérkar, pártrendezvényen nem jó, ha ott van a vezérkar. Tehát ez az volt egy ilyen ingoványos dolog. Ezekben a pénzfelhasználásokban szerintem egy kicsit azért objektívebbek a szabályok. Itt a kérdés tényleg az lesz, a politikai felelősség egyértelmű, a jogi felelősség elhelyezése lesz az izgalmas, hogy ki a felelős ezért tényleg, akit mondjuk le kell ültetni, vagy le kell guggoltatni egy hosszabb időszakra, és itt majd a politikusok, én arra számítok, hogy majd izomból próbálják eltávolítani maguktól ezt az egészet. Hát szerencsétlen néhány jogvégzett kollégának nagyon rossz napjai lesznek ebben a témában a következő hetekben.
5: De azért, amikor bepöccintették a minisztériumban a monitorokat, és feljött a Lázár Info extra háttérkép, azért azt megnéztem volna az arcokat ott. De ez csak egy, hogy az ott egy jó kis füttyentés felszokat.
1: Van még a tárban, azt gondolhatná a kedves néző, hogy egy tematikus napokat szerveztünk az Aktuálban, ezek a hírek jöttek. Kiderült ugyanis, hogy luxus szállodákban lakott a korábbi honvédelmi miniszter, és nem kevés pénzért. Nézzük a bejátszást.
2: 6 lakosztály áráért több mint 9,5 millió forintért szállt meg Szalai Bobrovnicki Kristóf akkori honvédelmi miniszter és 5 fős delegációja Madrid legelőkelőbb szállodájában a 2022-es NATO csúcs alatt. Derült ki a honvédelmi minisztérium válaszából, amelyet a 24.hu közérdekű adatigénylésére adott. Az is kiderült, hogy a volt árca vezető minisztersége alatt 35 különböző ország 51 városában látogatott el. Szinte kizárólag honvédségi géppel repült, és az esetek nagy részében 5 csillagos szállodákban szállt meg delegációjával. A vonatkozó jogszabály egyébként az államtitkároknak, kormánybiztosoknak és a kabinetfőnököknek éjszakánként 400 eurós, tehát nagyjából 140-150 ezres felső összeghatárt engedélyez. Ezt csak külön indoklással írhatja felül a közigazgatási államtitkár.
1: Még 2 adattal szeretném kiegészíteni az előzőeket. Volt egy eset, amikor Szalai Bobrovnicki Kristóf és egy 1 fős delegáció egy éjszakára szállt meg, ha jól emlékszem, Törökországban, és az 4,3 millió forintba került. Nyilván nagyon klassz lakosztály lehetett erkéllyel. És még egy adadék, nekem ez volt a legfurcsább, hogy azt írják a lapok, hogy az összes külföldi útján egyet leszámítva, minden alkalommal elkönyvelte, vagy felvette a volt miniszter a napi díjat, ami napi 15 ezer forint.
3: Kiértek
1: a szó.
4: Még az apróért is le kell hajolni. Tehát ez a, van annak, aki el nem vissza, meg visszavitte az üvegeket. Hallgattam a számokat, csak érdekességképpen mondom, hogy ugye tavasszal is minden héten utaztam ki Prágába, mert hétfői napokon ott tartottam órákat, és általában vasárnap délután vagy este mentem ki általában, vagy vonatta, vagy repül, hogy ott aludtam, hogy aztán hétfő reggel 9-kor viszonylag működőképesen tudják órát tartani. A prágai szállodák, akiket én használtam az egyetemhez nem távol, azok éjszakánként, és most nem hazudok, és be tudom bizonyítani, hogy valakit érdekel, el tudom küldeni a foglalásaimat, minden, mert átlag olyan 25-30 és max. 50 euró környékén mozgott egy éjszaka Prága belvárosában, nem teljesen rossz szállodákban. Most ez a 400 euró innentől azért egy kicsit olyan, nekem ilyen irreálisnak tűnik, mármint, hogy nyilván nem irreális, mert tudom, hogy vannak ilyenek. Csak hát menjenek a fenébe, most tényleg nevetséges. És még ehhez képest tényleg a fillérekért is, tehát a napi díjat is fölvenni, ez annyira gusztustalanul gáz, hogy ez valami elképesztő, bocs.
3: Pitiáner,
4: így van, pontosan.
5: Hát ha a napi díj jár, akkor jár, ezzel el tudok, lehet, hogy így lesz valaki milliárdos, olyan 40 eurókat is de valóban, tehát én nem várom el egy minisztertől, hogy itt hostelekben meg viászállókat maradjon meg, de azért ez...
3: Szegény eladta a kaszinóit. Hát valamiből kell.
5: Mindegy, és ez, tehát nyilvánvalóan pofátlan, nem is lehet ehhez nagyon mit hozzátenni, talán legfeljebb a gazdasági adatokat, hogy egyébként ez történt azokban az években, amikor a lakosság többi része, akik nem ilyen helyekre jártak, azok a rekordinflációval szembesültek helyenként, 20-30-40-50%-os éves inflációval.
4: Nem, 400 euróért baromi jó szállodát lehet foglalni nagyon sok helyen, tehát nem kell nyomorogni.
3: 4,5 millióért is.
4: Oké, az igaz. Emlékeztek még ugye, ugye Súlyog Tamástól is majd megemlékszünk neki, ugye Párizsban az olimpiai időszakában volt valami ilyen.
1: Tehát a Novák Katalinék foglalták el mondjuk 20 napra, és akkor tizet igénybe vettek, a többit hagyták el.
5: És nem akkor, amikor az ország prosperált, és éppen hasítottunk előre, és azt mondtuk, hogy megengedhetjük, hanem akkor, amikor
3: mert a munkásosztály választott képviselői útján
4: fogyasztja a konyakot, ami a dolgozó osztály itala, hogy volt? A dolgozó nép, dolgozó osztály?
3: De a dolgozó nép választott
4: vezetői. Mi volt a pontos terminológia? A dolgozó osztály itala, a konyak, amit választott képviselői keresztül fogyasztja
1: el. Oké, akkor megyünk tovább. Magyar Péter ismét vitára hívta Orbán Viktort. Nézzük meg a bejátszást.
6: Kedves Bóka János, kedves Rétvári Bence, én azt kérem önöktől, hogyha el tudják érni Don 60 pusztát, ha már elindult Rétvári, kedves Rétvári Bence, én azt kérem önöktől, hogyha el tudják

0: egy nyílt, egyenes vitára, akár tusványosan. Én bízom önökben, jelezzenek vissza, hogyha elérték Don 60 pusztát, hogy kész-e 20 év után kiállni egy nyílt, egyenes vitára.
1: Szóval ide kapcsolódik a nap kérdése, és majd mindjárt ismertetem, hogy változott-e az állás, de lehet, hogy vendégeink hatására változni fog. Szerintetek mi a célja Magyar Péternek ezzel?
2: Két dolgot csak nagyon röviden. Az egyik Németh Zsolt a túlsványos szervezője. Ugye azzal indokolta, hogy nem hívták meg Magyar Pétert, hogy túlsványos a demokrácia és a párbeszéd kultúrájának rendezvénye. Egy kérdés, akkor Orbán Viktor mit keresett? De egy pillanatra komolyabbra fordítva a szót. Magyar Péter egy kombattáns politikai kultúrában szocializálódott a Fideszben. Pontosan ezt a kombattáns politikai kultúrát folytatja. Ezért keresi folyamatosan az összeütközési felületet. És a hétfői parlamenti beszéde, ami szerintem egy elképesztően fontos beszéd lehetett volna, hogyha ő maga hiteles ebben a szerepben, hogy vitatkozzunk, de legyen nemzeti minimum.
1: Tehát az államfőjelölés.
2: Az államfőjelölés kapcsán, de engem nem az államfőjelölési rész érdekelt abból a beszédből, sokkal inkább az, hogy például pontokba szedve végre valaki megpróbálta megfogalmazni a nemzeti minimumot, elmondta azt, hogy a viták elképesztően fontosak, és nem baj, ha nem értünk egyet, csak mindezt ne pártpolitikai, vagy ilyen fals ideológiai alapon tegyük. Tehát ez nagyon jó lenne egy ilyen irány a magyar közéletnek, ahol értelmesen tudunk beszélni, és nem ukránok, meg hagyjuk is ezt a módba. Csak ő nem egy ilyen személyiség szerintem.
3: Egyébként Magyar Péter a felfelé ívelő politikai pályájának éppen aktuális csúcsán van, most jelenleg nyilván lesz ez még följebb is. Lubickol ebben a szerepben, Orbán Viktor pedig pont az ellentétes irányba a mélypontján. Hogy most ez lokális mélypont vagy abszolút mélypont, azt lehet, hogy nem tudom, talán tusványos után majd kiderül. Nyilván itt ez a kettő egyenes nem fog találkozni, tehát biztos, hogy ők nem fognak vitába nyilvános helyen egymás mellé leülni, és nem fog megteremtődni egyszerűen ez a lehetőség. De hát értem, hogy Magyar Péternek ez miért. Vagy nagyon sok olyan kérdés van, amit fel kellene, az emberek fel szeretnének tenni Orbán Viktornak, ez viszont elmaradt pont azért, mert ilyen szituáció nem tud előfordulni, nem ül le olyan emberrel beszélgetni Orbán Viktor, aki azokat a bizonyos kérdéseket úgy tenné fel neki, hogy arra valódi válaszokat kell adnia, tehát valóban értem, hogy miért lenne ennek értelme, de azt is értem, hogy miért nem lesz ebből valami. Tusványos egyébként 1990 óta szerveződik, az már jó sok eltelt év azóta, és hogyha megnézzük azoknak a miniszterelnökök, magyarok miniszterelnöknek a listáját, akik ezen valaha részt vettek, az egy főből áll, Orbán Viktor pedig 1990 óta volt még néhány miniszterelnök ennek az országnak, tehát azt hiszem, hogy ez a rendezvény, ez mostanra kimondhatjuk, hogy ez egy ilyen házi rendezvény lenne.
2: Talán pedig ennek lenne értelme. Nem tudom, ki volt, és elnézést kérek tőle, pedig nagyon jó gondolat, megjegyeztettem volna a szerzőjét, aki azt mondta, hogy nem a miniszterelnök jelenik meg, vagy Orbán, vagy a pártvezér, hanem a sámán. A sámán szerep, aki most megmondja...
1: Kósa Lajos mondta, hogy Orbán
2: nem, biztos, hogy nem.
1: Van ebben
3: Kósa
1: a
3: Lajos ért nem tud mondani.
2: Igen, tehát...
1: De nem, az pár éve volt Lajos, ilyen.
2: De nem, azért nem lehet Kósa Lajos, mert hogy ez nem pozitív, kép, ez nagyon jól leírja a helyzetet, hogy van egy ilyen sámánisztikus, jövőbelátó, világmagyarázó szerep ez. Nem is pártelnök, nem is miniszterelnök. Kósa Lajos megmondta a közpénz elveszti közpénz jelenlét. Úgyhogy...
4: Egyéb varázslatokat is tudott. Érdekesen mondtál, és azt gondolom, hogy igazad van, hogy Magyar Péter egy ilyen kombatáns politikai stílust képvisel. Ezzel nekem személy szerint semmi gondom nincs, sőt tetszik is, és ezt szerettem volna látni már nagyon régóta, viszont ez egy borzasztóan rossz kombat. Tehát szerintem ez egy oltár nagy zöldség, és semmi értelme annak, hogy Magyar Péter ebben a témában csinál itt. Igazából ez az a baj, hogy ennek van egy olyan olvasata, azt, hogy ez tényleg az-e, vagy nem, azt nem tudom, de van egy olyan olvasata, és a Fidesz kommunikációja ezt fogja kierősíteni folyamatosan, hogy a kisgyerek még mindig a nagy vezér figyelmére vágyik.
2: Utána és egyébként lehet,
4: igen, hogy ez. És ez nem zárható. Egyébként ez most tegyük félre. Arról beszélek, hogy politikai hatása ennek jó, vagy nem. Szerintem nem jó. És szerintem a nagy többség nem azért szavazott Magyar Péterre, hogy ő az ilyen sérelmeit tovább éltesse, és ő végre abban a boldog tudatban legyen, hogy nem elég az elsősorban szalmakalapban tapsolni és csápolni, hanem ő a színpadra kerüljön. Nem ezért választották meg Magyar Pétert. És nem is ez a feladat, és az sem szerencsés, hogyha a Fidesznek

0: az ikonikus rendezvényét, ebben én sokkal kevésbé vagyok megbocsátó. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a Sámán fellépésének az egyik legfontosabb színpada, és semmi más.
1: Egyébként
0: az előző ellenzékhez tartozó arcoknál is baromi nagy hibának tartottam,
2: elmenni.
0: Amikor testületileg odavonultak azért, hogy aztán ott hülyét csináljanak magukból, semmi értelme nem volt, és az is hatalmas hiba, hogyha a hivatalban lévő miniszterelnök, aki bocsánatot kérek, bucira verte Orbán Viktor, tehát nincs mit bizonyítania, vége. Viszont nem ez a dolga, az a dolga, hogy kormányozzon, és itt viszont ez a kombatáns szerepválasztás lehet, hogy nem lesz jó, tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy jó dolog.
2: Ehhez egy gondolatot engedjetek meg, hogy hozzátegyek, és talán
1: ez utolsó lesz. Egyébként tártost mondott Kósa Lajos, tehát annyira nem rossz a memóriám, mint amennyire mondtad, hogy ilyet biztos nem mondott.
2: Jó, okay.
1: Sámán és a tártos nem áll egymástól távol.
2: Ez kétségtelenül így van. Nagyon sokat részben a Fidesz kommunikációja is, de nem csak onnan jön, az a gondolat, amit most mondtál, hogy nem ez a feladat, hogy kormányozni kéne. Én pedig azt gondolom, hogy részben elképesztő mennyiségű rendelet és jogszabályalkotói munka látszik már most az elmúlt két hónapban. Tehát az látszik, hogy a háttérben megfeszített, inaszakadtával való közigazgatási munka zajlik, és az előtérben az elmúlt jó, legalább 16 évben elszoktunk attól, hogy a parlament valóban egy ilyen politikai vívóteremmé, egy küzdőtérré változzon. Ettől teljesen elszoktunk. Ez nem azt jelenti, hogy a miniszterelnök, vagy a miniszterek, akik ott ülnek, kizárólag ezt csinálják, hiszen látjuk, hogy, hogy mennyire kemény munka folyik, csak egyszerűen onnan is látszik, százezrek nézik online a parlament közvetítését. Fantasztikus.
0: Hát akkor maradjon a politikai vita a parlamentben, és nem kell a Fidesznek a rendezvényeit újra helyzetbe hozni és megemelni. Azért gondolom, hogy Magyar Péternek ezt a színpadot kéne bejátszania, ami arra is való, hogy ott az bejátsza.
1: Na, akkor nézzük, hogy mennyiben tudtátok befolyásolni a kedves nézőket. Tehát a nap kérdése záró eseménye következik, mint a futball-VB-n a döntő után. 44% mondja válaszadóinknak, hogy egyetért azzal, tehát jó ötletnek tartja ezt a vitakívást. Jelentős többség, 56% mondja, hogy nem. Van még egy percünk, mutatok néhány érdekesebb kommentet. André azt mondja, nem vitázni kell vele, hanem el kell számoltatni. Anikó nem. Már nem kampány van, győzött, le kell állnia, kormányozni kell, kész, vége. István, szerintem igen, nagy élmény lenne, Viktorunk küszködhetne. Tibor, Orbán nem hagyja magát nyilvánosan alázni. Ádám, már nagyon unalmas ez az Orbán-fóbia, lépjen már túl ezen, csak a gyűlölet és a bosszú vezérli Magyar Pétert. Eszter, nem kell lesüllyedni az orbáni szintre, semmi értelme nincs egy megbuktatott miniszterelnökkel egy asztalhoz ülni, még fontosnak érezni magát. Teréz, egy úriember nem ereszkedik le egy bohóc szintjére. Zsóka, igen, kíváncsi lennék Orbán vergődésére. Köszönjük szépen, hogy aktívak voltak. Én köszönöm szépen a kedves vendégeknek, hogy eljöttetek. További szép estét önöknek, holnap is lesz aktuál, a viszontlátásra.
3: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: leszek, egyszer még.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Hát most már pénteken tényleg elindul a Művészetek Völgye, sokat beszéltünk róla, és próbáltunk megfelelő programokat ajánlani széles körben az elmúlt napokban. A mai adásban is ezt tesszük, ezúttal Tóth Saroltával és Várvédő Ákossal. Jó reggelt kívánok mindkettőtöknek, akik a szervező csapatnak a tagjai, és jól láthatóan fiatalok is, úgyhogy szeretném, hogyha a mai adásban majd egy picit erre fókuszálnánk. Iszonyatosan sok programotok van. Minden alkalommal hozzátok a füzetet, amiben el lehet veszni, no de pláne annak, aki mondjuk az egészen apró betűket, mert arra van szükség hozzá, nem látja, ezt majd tegyed, kérlek ide, és majd belelapozok. A fiataloknak miben más egy Művészetek Völgye, ők miért várják ezt a többi fesztiválhoz képest?
3: Szerintem a völgynek a hangulata az kicsit más, mint a többi fesztivál, abban a szempontból, hogy ugye nagy fókusz helyezünk arra, hogy összművészeti programok legyenek, tehát a fiatalok is megtekinthetnek kiállításokat, színházi darabokat, illetve rengeteg kézműves programunk van, workshopunk, és igyekszünk úgy összeállítani a programot, hogy mindenki megtalálja magának megfelelő elfoglaltságot.
2: Összművészeti, és ugyanakkor meg nyilván hát a fesztiváloknál azért a zenére koncentrálunk, azért jelentős részben zenei is, és ebben is nagyon sokoldalú a Művészetek Völgye. Mi az, ami a fiatalok számára igazán kedvező lehet ebben?
4: Hát szerintem a panoráma színpad meg a lőtér az mindig közkedvelt helyszín a fiatalok körében, ahol a magyar nagynevek mindig helyet kapnak. Idén például velünk tart Betonhofi, Kóli, Carson Koma, Elefánt, és idén először az Analóg Balaton is a Panoráma színpadon fog koncertet adni, és emellett mindig igyekszünk egy nemzetközi nevet is meghívni a fesztiválra. Idén ez a svéd énekes José González lesz a fesztiválon.
2: Igen, róla már külön egy adást szenteltünk neki, és beszéltünk róla. Azon túl, hogy vannak hazai kvázi sztárok, a fiatalok körében sztárok. Azon túl arról is híres egyébként a Művészetek Völgye, hogy mindig próbál megújulni és újat is mutatni. Ez idén ugyanígy jellemző lesz-e?
3: Így van. Sőt, idén két speciális produkcióval is készülünk a 35. Művészetek Völgye alkalmából. Az egyik a Falkarcok lesz, ez a panoráma színpadon egy ilyen népzenei produkció lesz, ahol a Szabó Balázs bandája, a Kaláka, és a Gócs Marci fog fellépni a szalonnával és a bandájával, illetve a másik pedig a World Symphonic 35 lesz, amit a Cirque du Toker színpadunkon fognak látni a nézők, és ott pedig Szena az Ári Mafiából, Szendrői Csaba az Elefántból, és a Giorgio a Carson Comából, ki lesz még?
4: Kóli, Betonhofi fognak a Danubia zenekar segítségével átírt, szimfonikus átírt 3-3 dalukat előadni, ami így egy különleges program lesz az idei jubileumi Művészetek Völgyében.
3: Igen, ennek egyébként tegnap volt a próbája, és láttunk egy-két videót a próbálón, iszonyat érdekes, én nagyon várom.
2: Várhatják sokan is. A Szigetre, már ugye a Sziget-Szigetre megszokhattuk azt, hogy külföldi fiatalok is nagyon sokan érkeznek. Ugyanez elmondható a Művészetek Völgyére is? Pont a mássága, az exotikuma miatt megfordul a fiatalok fejében, hogy egy tök más hangulatba fesztiválozzanak.
3: Szerintem a Művészetek Völgyét inkább a magyar fiatalok választják, de idén egyébként lesz egy csomó kisebb külföldi feltörekvő zenekar is, mert az X-Side Selection-nel együtt dolgozunk. Úgyhogy lehetséges, hogy megérkeznek hozzánk a külföldi fiatalok is.
2: Összművészetről beszélünk, most már azért ajánlottunk a fiataloknak való akár zenei produkciót. Mi az, ami más, ami az összművészet ernyője alatt van, és izgalmas lehet, és gondolok itt arra, hogy azért vannak ugye kisebb helyszínek is, ahol lehet csemegézni, hogyha lehet így fogalmazni programok közül.
4: Hát esténként például a Petendi Pajta, meg a Roma udvar, ami mindenképp érdemes ellátogatni, hiszen a Roma udvarban például diszkóval, táncházzal várják az érdeklődőket, valamint valamint jellegzetes ételeket is lehet kóstolni, míg a Betendi Pajtában az önismereti diszkó, valamint a Tilos Rádió adásaival lehet találkozni.
2: Technikailag, ugye pénteken kezdődik majd a Sziget, most hol tartotok? És ilyenkor például oké, hogy reggel ide beugrotok, de miben vagytok napi szinten?
3: Mi holnap költözünk le a Völgybe. Egyébként a Völgy, ha már valaki arra felé jár, épül. Már a múlt hét vége óta épül. Mi hát ilyenkor az utolsó pillanatos javítani valókat próbáljuk elhelyezni.
2: Zajlanak a próbák ezerrel, ezek szerint?
3: Így van.
2: Milyen a hangulat a próbákon? Mennyire speciális maga a Művészetek Völgye, mint helyszín?
4: Most már mindenki nagyon várja, hogy végre lent lehessünk a Völgyben, és mindenki átélje, és átérezze a Völgy hangulatát. A próbákon mindenki nagyon nagy erővel készül, és nagyon várja már, hogy élőben is bemutathassa mindazt, amivel eddig készülöttek.
2: Pénteken start, hol lehet a programok iránt érdeklődni, és mondjuk a fiatalok szempontjából majd szeretném, hogyha végszóra azért mondanátok egy-egy kedvencet, vagy előadót, vagy programot. Szóval az alapokat, hol lehet érdeklődni?
3: Van egy 100 oldalas művészetek vagy a műsorfüzet, ez országosan terjesztjük, illetve a fesztivál területén is megtekinthető lesz. Ezen kívül pedig a művészetekvölgye.hu-n a programok fül alatt megtekinthető mind a több mint 4200 program.
2: Mondani is szörnyű, nem, hogy leszervezni egyébként. Meg se kérdezem, hogy hányan segítkeztek ebben a munkában. Augusztus 2-áig, ez ugye így nagyon van. Fontos, péntektől, és akkor egy-egy személyes kedvenc, vagy előadó, vagy program.
4: Hát nekem mindenképp a Klastrom lesz idén a kedvencem. Ez egy új jubileumi eseménysorozat. Itt minden este 9, 10 és 11 órától fényfestés lesz a Taljándörögdi kolostoromon. Emellett pedig kedden, szerdán és csütörtökön egy-egy különleges koncerttel készülünk az érdeklődőknek.
3: Én nagyon várom a Völgy Szimfonikot, illetve a Bongor idén föllép az új helyszínünkön a Gástyaárokba. Őt is nagyon várom, és emellett esti buli helyszínként pedig én a Roma udvarba, a cigánydiszkóra nagyon kíváncsi vagyok.
2: Hát nagyon jó szórakozást és jó munkát nektek, gondolom majd csak utána lesz igazából a kifúj. Péntektől lehet szórakozni, akár fiatal, akár idős, akár családos, a Művészetek Völgyében talál kínálatot. Köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük szépen.
1: Támogatott tartalmat hallottak. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: 1879. július 19-én született Móra Ferenc. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik városhoz kötődik leginkább híres írónk munkássága? Start 1. Szegedhez. Start 2. Pécshez. Heti nyereményünk egy doboz, azaz egy havi Vertim testsúlycsökkentő Matrix a sikeres fogyás támogatására a vertim.hu webshop jóvoltából.
3: Hát bizony az 50 fele szerintem sokunkkal előfordul az, hogy ízületi fájdalmai vannak. Akár csak amikor mondjuk elkezdenénk futni, hogy egy kicsit karban tartsuk magunkat, és rájövünk, hogy ez nem biztos, hogy úgy megy. Milyenek az oka, és hogyan lehet ezen javítani, erről is beszélgetünk a folytatásban. Oswald Marikával nagy szeretettel köszöntöm, aki nyilván nem érintett, mert valaha is volt ilyen problémája, szerintem senki meg nem mondja a színpadon róla, hogy ő érintett lehet, és azért szakértő segítségünk is van, dr. Kuklis Eszter, aki orvos és életmód tréner, és ha megengedik, akkor azért kezdem Eszterrel, hogy egyáltalán honnan számít az, amiről én beszélek, ez az 50 fele kezdem érezni, ez már ízületi gondnak számít?
4: Igen, tehát hogyha ez nem egy ízület, ami hirtelen bedagad és begyullad, hanem úgy itt fáj, ott fáj, lépcsőn nehezebb menni, főként lefelé, az általában a porckopásnak szokott a jele lenni, ami úgy igen, ezen a tájékon kezdi el éreztetni a hatását. Nyilván picit hamarabb indul már a folyamat, de ilyenkorra kopik el annyira a porc, hogy fájdalmassá tud válni a mozgás.
3: Na hát Marika, vallja be, hogy akkor érezte valaha ezt, ezek szerint hát itt ülünk, úgyhogy igen. Hát és nem, hogy csinálta, hogy ezt sosem látjuk?
5: Nem, ez nem ma kezdődött ez a dolog. Tehát nálam rettentő sok sportsérülésem volt abból kifolyólag, hogy én mindig szerettem feszegetni a határaimat.
3: Na hát tényleg.
5: A mozgást imádtam, a mozgással kifejezni az embernek magát, és azt hiszem 38 éves koromban volt először, hogy úgy érkeztem talajra, hogy porcsérülésem lett. Tehát nekem tulajdonképpen mind a két térdem meg van operálva, ilyen, nem tudom, minek nevezik.
3: Mindegy is.
5: Ilyen porc, igen. És ugye azzal úgy rendben is voltam, rendben jött egy idő után a dolog, ugyanúgy tudtam tovább csinálni a dolgokat, de ezek miatt tényleg ezek a kopások előjöttek, és akkor éreztem, hogy olyan, mintha betonba öntötték volna a térdemet, és nem hajlik úgy, ahogy szeretném. Hát rettenetes érzés volt. Akkor volt úgy, hogy jobban lettem, akkor megint visszajött ez a dolog. Mindig szedtem mindenféle gyógyszert rá, tudod, ilyen segéd dolgokat, ilyen kemikálékat. De hát ezt nem lehet végletekig csinálni, és most már ugye 75 éves vagyok, most már elérkezett az a pont, amikor azt mondom, hogy hát ez most már segítség nélkül nem megy. És akkor hát sok ilyen szer van, amit az ember tud használni, krémek, meg minden, de van egy ilyen gyógykészítmény, amire ráakadtam, és az nagyon hasznos volt, mert olyan volt, mintha bezsírozták volna, vagy olyan, tehát jobban hajlott. Volt úgy, hogy lefele a lépcsőn olyan nehéz volt menni, mert nem úgy hajlott. És ez nagyon jó volt, hogy erre rátaláltam, mert azóta is használom, és lekopogom, hogy most is megyek táncpróbára.
3: De... Igen, majd a végén beszélünk erről is, hogy éppen miben van. Sokan, ugye, akik mondjuk kapnak segítséget, azért elsősorban szerintem például mondjuk fájdalomcsillapító. Tehát, hogyha így beszélgetünk, eszembe jut, hogy az én édesanyám együtt Marikával, és nyilván neki is kell unokáznia, és beszed nem tudom hány gyógyszert azért, hogy ne fájjanak az ízületei, már pedig szinte 100%, hogy ő is érintett egy ilyen problémában. Ez a készítmény, ez miben más, vagy miben segíthet, és miért?
4: Hát azt érdemes róla tudni, hogy nyilván megvannak benne azok a porcépítő elemek, amik egy általános ilyen porckopásra adott gyógyszerben vagy készítményben megtalálhatók, de azért, hogy ne kelljen ilyen fájdalomcsillapítókat szedni folyamatosan, ami ugye azért a gyomorbéltraktusnak nem kifejezetten előnyös hosszú távon, ezért inkább gyógynövények vannak benne, olyanok, amik kifejezetten gyulladáscsökkentők. Ilyen például a fűszfakéreg, ami egy közismert gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító, az egyik legismertebb, ma is használatos ilyen fájdalom és lázcsillapítónak, és ő az alapanyaga. Tehát ez az egyik, ami benne van, ez egy tényleg intenzív fájdalomcsillapító hatást lehet vele elérni, illetve van benne két csodálatos másik gyógynövény, az egyik az indiai tömjénfa, ami egy nagyon erős gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító gyógynövény, a másik pedig a sárga vezérnek nevezett, valószínűleg a nevét úgy kaphatta, hogy Kínából származik, tehát lehet, hogy a sárga innen jön, ezt nem tudom, de hogy vezér, az azért valószínű, hogy azért kapta, mert valóban vezető szerepet tölt be a gyógynövények között, annyi fantasztikus bizonyított.
5: Hatóanyag van benne.
4: Erre elképesztő
5: valami 160 vagy 170 hatóanyag.
4: Klinikai kutatások bizonyítják a hatékonyságát, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, antioxidáns, csökkenti a duzzanatot, segíti a porc újdonképződését, tehát hogy kicsit regeneráló hatása is van.
3: Megelőzésként lehet szedni? Tehát én mondjuk már így kezdjem el? Tehát kártékony nem lesz, gondolom, hogyha gyógynövényről beszélek. Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy mondjuk, ha ezt a beszélgetést elmesélem anyukámnak, akkor ő a 42 gyógyszere mellé nyugodtan szedhet egy ilyen típusú kiegészítést?
4: Igen, azt gondolom, hogy érdemes mindig megbeszélni az orvossal, mert van olyan vérhígító, ami mellé nem biztos, fontos, hogy, illetve nem tartalmaz óriási mennyiséget ebből a bizonyos gyulladáscsökkentőből, amiről beszéltem, de a biztonság kedvére érdemes azért a házi orvossal ezt
5: megbeszélni. Én megkérdeztem az orvosomat.
4: No. Igen, és engedélyezte.
5: Igen, engedélyezte, mert ugye ezek a gyógyszerek, azért csak én is éreztem, hogy a gyomromnak nem tesz jót. És végigolvasta, és azt mondta, Marika ezt szedhetett, tehát azóta bátran ezt
4: bátran
5: szedem.
4: És én javaslom, valóban inkább előzzük meg a problémát, mint hogy fussunk mindig utána. Tehát megelőzés szempontjából is ez egy hatékony kezelési lehetőség, igen. És általában ezek a gyógynövények nagyon ritkán okoznak némi ilyen gyomorbél problémát, de az nagyon ritka és nagyon enyhe, és általában egy idő után ez meg is szűnik, úgyhogy nyugodtan.
3: No, Marika ezt most már jó szívvel ajánlja, és mindemellett azért végszóra beszéljünk arról is, hogy ezt a majdnem nem fájdalmat, vagy nem fájdalmat mire fogja használni a következő hetekben, hol találkozhatunk a művésznővel.
5: Én most júliusban pihentem.
3: Látszik.
5: Kivettem a szabadságomat. Már januártól nem vállaltam, mondtam, nem érek rá, nem érek rá.
3: Oszfald Marika?
5: Tessék?
3: Hogyan pihen Oszfald Marika?
5: Hát a kertbe.
3: Ha meg nem áll.
5: Kapálok, gyomlálok, imádom, csodálatosak a növényeim, csodálatos a saját terményeimet, fogyasztom, abból csinálok mindenféle ebédet. Úgyhogy paradicsom, paprika, spenót, nem sorolom, mert százféle minden van. Unokázok. De most elindul, ma már innen megyek az Operettszínházba próbálni, mert készülünk a Palota gálára, most készítjük el az egyik számomnak a koreográfiáját, és hát aztán lesz a Mézesvölgyi nyár Gödöllő mellett, Veresegyházán, az is nagyon érdekes lesz, és egy nagyszabású dolog. Aztán a Városmajorban lesz egy nagy operettest, és hát ott kezdődik a szezon.
3: Így van.
5: Gyógyi, most már
3: ehhez
5: elindul a meló.
3: Sok energiát, erőt és egészséget. Kezdenem. Köszönöm, hogy itt volt az értő szakember, és köszönöm, hogy itt voltak. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Holnap találkozunk. Szép napot.
1: Támogatott tartalmat hallottak. Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Ön egyetért azzal, hogy Orbán Viktor ellenállást hirdetett az önkénnyel szemben? Ez a mai kérdésünk. Már is kezdünk.
3: 3500 milliárdos vasútfejlesztést jelentett be a kormány. A miniszterelnököt leköpték a sajtótájékoztató előtt. Kormány döntés volt a pénzek felszabadításáról, amit neki végig kellett hajtania. Ezt mondta Hankó Balázs az NKA pénzekről. Önkényuralmi rendszer van Magyarországon Orbán Viktor szerint, aki úgy véli, Súlyog Tamás volt az utolsó legitim államfő. Egyelőre nincs újabb jelöltje a Tiszának az államfői posztra, Magyar Péter a vidéki prókátorral egyeztetett. Ma esti vendégeink Gégény István, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnöke, Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztő helyettese, és Szekeres Imre volt honvédelmi miniszter.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
2: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, és a stúdióban a vendégeimet is. Én azt javaslom, hogy melegítésnek egyből vonatozzunk egy nagyot. Én úgy látom, hogy most a döntéshozóink körében elterjedt ez a szokás, amit nagyon, nagyon támogatok. Ma ugyanis Magyar Péter és Vitézi Dávid vonatra ültek egy sajtótájékoztató erejéig. Nézzük is, hogy mi történt.
4: Nem kizárólag egy közlekedési, hanem nemzetstratégiai gazdaságfejlesztési ügy jóval túlmutat a közlekedés politikán. Meghatározza többek között a vidéki térségek, hazánk versenyképességét, a magyar munkaerő mobilitását, az egész ország, az egész hazánk gazdasági teljesítményét, és persze Magyarország nemzetközi lehetőségeit.
5: A hazai kötött pályás közlekedés fejlesztését 10 év alatt 3550 milliárd forintból tervezik.
6: Tavaly 20 milliárd forint volt vasútfejlesztésre ebben az országban, 20. Ehhez érdemes mérni a 3550-et.
5: Ebbe beletartozik egyebek közt a korszerűsítés, a fővonalakon történő közlekedés gyorsítása, illetve a villamosított hálózat arányának bővülése. A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a MÁV és a HÉV járműveinek életkora jelenleg 43 év, a nem IC minőségű személykocsiké pedig 50. Ezen felül probléma, hogy a vasúti férőhelyeknek csak a harmada akadálymentes. A terv része az M3-as metró északi meghosszabbítása. A főpolgármester szerint ezzel a szerdai egy történelmi nappal nőtte ki magát, a magyar, ezen belül pedig a budapesti közösségi közlekedés szempontjából.
2: Vagyunk itt a stúdióban többen is, akik az úgynevezett népi nevén fekete vonattal jártunk Budapestre hosszú éveken keresztül. Akkor most kezdjük az én földimmel, akikvel mind a ketten Nyíregyházáról keveredtünk ide. Úgyhogy István, kérlek, mondd el, mit jelent neked ez a vasútfejlesztés, mint kelet-magyarnak, aki valószínűleg végigszenvedted az elmúlt néhány évtizednek a vasúti állapotait?
7: Hát nyugodtan mondhatom, hogy 18 éves korom óta én az életemnek mondjuk az egyötödét azt a vonatozásnak valamilyen relációjában töltöttem el, hiszen az egyetem és a családom között ingáztam Budapest és Nyíregyháza között, és valóban nem csak a fekete vonaton, hajnali postavonaton utaztam. Az első oda bevezetett IC-k nagyon sokára érkeztek el ahhoz képest, hogy Nyugat-Magyarországon akkor már egy fejlettebb ilyen, nem is csak a hálózat, hanem maguk az
2: hát a csodájára kocsik. Jártunk az első IC-kocsit, hát mert kimentünk IC-k... az állomásra megcsodálni.
7: Így van, és most átkerültem a családommal az ország másik pontjára, és most is azt mondhatom, hogy heti rendszer szerességgel használom a vasúti közlekedést. Részben égés földön magában az, ahogy Győrből Budapestre el lehet jutni ahhoz képest, hogy Nyíregyháza és Budapest között egyébként
2: főleg
7: jelentősen
2: fejlődött. Főleg az osztrák üzemeltetési vonatokkal.
7: De 4,5 óra, bő 3 órára csökkent, azért szerintem ez már önmagában egy ilyen nagy vívmány, de nem csak önmagában az infrastruktúrán, nagyon tudok kapcsolódni ahhoz, amit a miniszterelnök úr is mondott itt a bejátszóban, hogy azért ez egy társadalmi ügy, a tömegközlekedés, és én nagyon pártolom azt, hogy a tömegközlekedése igenis kölcsön annak a fejlesztésére egy ország. néha le tudnám egyszerűsíteni azt, hogy bemegy egy mellékhelyiségbe egy vonaton valaki, és abból az egész országról tud egy véleményt alkotni, főleg külföldről, aki idejött, de közben én nagyon szerettem a vonatozásnak azt a klímáját, azt az atmoszféráját, ahogyan ismeretlenekkel egy kicsit felszállnak, leszállnak utasok, és megismerkedünk régiókkal. Egyetlen sztorit hozok csak most ide. Ülünk 8-an, akkor ugye még 8-an ültünk egy fülkében, és bőven volt időnk, és kicsomagolta egy idős bácsi a nem tudom, ilyen kolbászos szendvicsét, és akkor így körülnézett, és volt egy ilyen kis geg, azt mondja, ma én főztem. És fölnevetett az a 8 ember vele együtt, ő is jót nevetett a saját poénján, és én nagyon szerettem abban az országban élni. Tehát amit a vasútra, a tömegközlekedésre költ az ország, az egy kicsit a népléleknek is a fejlesztése, vagy a támogatása. Mondom ezt úgy, hogy néha meg én is olyan vagyok, aki autóba ül egyedül, és sok-sok ember beül egyedül egy autóba, állunk a dugóba, és szidjuk az autópályát, szidjuk a másik autóst, hogy ő mérült autóba. Tehát szerintem van miről beszélni, amikor tömegközlekedésről beszélünk.
2: Ugye itt elmondta Vitézi Dávid, hogy a vasúti közlekedésnek versenyképesnek kell lennie az autópályával, meg az autóutakkal szemben. Azért az elmúlt évtizedekben alapvetően inkább autópályaépítésben jeleskedtünk, vitézkedtünk, és ott is azért voltak súlyos gondok, de hát azt az infrastruktúrát jobban fejlesztettük. Imre, te, aki Jászapátiban nőttél fel, azt képzelem, hogy át tudod érezni, hogy nem csak a megyeszékhelyekre kell tudni üzembiztosan eljutni, például vasúttal. Mesélj a tapasztalataidról, kérlek.
8: Hát kevésbé költői módon, hogy a középiskolában Kazincbarcikára jártam, tehát a Jász Expresszel, ez Vámosgyörg-Újszász közötti híres vonat, kellett elmenni Vámosgyörgig, ott átszállni a Budapest-Miskolc vonatra, Miskolcra, a tiszai pályaudvaron átszállni az Ózdi-Putnoki vonatra, és akkor az ember eljutott a suliba. Hát az egyetem hasonló bonyodalmas volt, mert Veszprémbe jártam, ott megint Jász Express, Vámosgyörg, Budapest, és el lehetett jutni Veszprémbe.
2: Na, akkor most panaszkodjon az, akinek egy átszállással kell bejutni a munkahelyre.
8: De hát nyilván az élet megváltozott, tehát többen használnak kocsit, de felfigyeltem egy mondatra, nem emlékszem, hogy a miniszterelnök vagy a miniszter mondta, a nagyon lényeges mondat volt. Utas lenne. Tehát a közérdelemmel szemben, ha tiszta, gyors és üzemképes vonatok hát lennének,
2: megbízható, mert oda is kell érni.
8: Sokkal többen utaznának vonattal, meg lehet nézni a külföldi példákat egyébként számos országban. A bejelentéseket láttam, két dolog hiányzott nekem belőle, kíváncsi vagyok, hogy benne lesz-e majd a igazi programban. Az egyik a budapesti körvasút, amit már a 97-998 táján már terveztek a szakemberek, ami feloldaná az egész budapesti közlekedési probléma egy nagy részét egyébként.
9: Benne van a
7: déli körvasút, az benne van, igen.
8: A déli szakad benne van.
9: Mészáros Lőrinc fogja építeni 300 milliárd forintért.
8: Igen, nem erre gondoltam.
9: Ki tud építeni?
8: Igen, hát ez egy másik kérdés lesz, mert az összes olyan vasútépítő, már építő, szerelő, jelzőrendszert, szerelő céget azt felvásárolták, ha már a Jász kísérlem volt a legnagyobb egyébként, és van mai napig is, ahol ilyen fajta munka folyik, már az is más kezekbe került, tehát a Mészáros céghez. Tehát, de ennek a körvasút nagyon nagy dolog lenne, az megváltoztatna az egész főváros közlekedését.
2: Amit viszont bejelentettek, egyrészt, hogy sokkal több áruszállítást szeretnének vasúton látni, ami az én szívemnek igen kedves, ugyanis ez környezeti szempontból, de egyébként a vasút gazdaságossága szempontjából is sokkal jobb lenne, sokkal kisebb útterhelés, nagyon nagy előnyei vannak. Ugye volt a vasúti áruszállításnak támogatása, amit Lázár János minisztersége alatt, ha jól emlékszem, megszüntettek, tehát ezt a támogatást kivezették, remélem, hogy ez újra megjelenik, de azt is bejelentették, hogy kiegészítik az ország legnagyobb forgalmú vasútvonalát, ahogy Karácsony Gergely nevezte, és ez a 3-as metró, méghozzá egyik irányba Rákospalotáig, másik irányba Káposztásmegyerig. Te vagy itt a született budapesti, kérlek, kommentáld ezt a fejleményt.
9: Persze, ez emberül a metró hosszabbításnak, és a Karácsony Gergely Facebook bejegyzése alatt rögtön volt néhány száz paraszkodó bejegyzés, hogy miért nem azt, miért nem ezt, miért nem inkább azt. Ez is el van hanyagolva, az is el van hanyagolva. De az előbb hallgatom.
2: Ötös metró.
9: hol a négyesből a Bosnyák térig. Na mindegy. Szóval az előbb, hogy hallgatom ezeket, ez a politikusan.
2: Hogy ezeket hozzátehetjük, hogy a négyes metró egyik irányba elment volna a tervek szerint a Bosnyák térig, vagy talán tovább is a másik irányba, minimum Gazdagrétig, vagy annál tovább. Ez volt az eredeti terv a városfejlesztésre, aztán ennyire tellett.
9: Csak hogy az előbb besítettek a saját vonat élményeitekről, tehát annyira fiatalok vagytok, komolyan mondom. Tehát amikor én nagyszüleimhez mentem Kaposvárra, a 424-es vonattal, és hát ugye az akkori, mondjuk a 60-as, 70-es évekbeli technikával, és most nem olyan régen barátainkkal elmentünk Kecskemétre, és az érdekes helyzet volt, hogy pont olyan kocsi volt, mint 60 évvel ezelőtt, és a WC is pont úgy működött, ami hát az egészen elképesztő, hogy
7: oda, lehet látni a sínek hát közötti dolgokat.
9: Oda potyan még a sínek közé. Tehát van mit csinálni, van mit behozni, és tényleg az egész világ elszágúdott mellettünk, és akkor ne beszéljünk a lengyelországi gyors vonalakról, vagy arról, hogy Bécstől nyugatra mi történik. De egyébként a metróra meg szükség van, mert Budapesten tényleg nagyon nehéz közlekedni, tehát a legnagyobb káromkodások azok mégis a budapesti dugókban vannak reggel meg délután.
2: De a legízesebbek kelet felé.
9: Hát ezt nem tudom, őszintén szóval azok is elég ízesek, amiket én hallok, de a fejlődésnek ez egy nagyon fontos tényezője, és ugye hát az egész életminőséget alapvetően meghatároz, és hát ahogy mondták is, a miniszterelnök úr is mondta a beszédben, hogy hát a társadalmi mobilitásnak egy nagyon fontos része az, hogy Nyíregyházára föl lehessen jönni Budapestre.
2: Hogy Székesfehérvárról be lehessen járni, dolgozni. Hát,
9: igen, azok a távolságok, azok nyugati vagy fejlett országok tekintetében teljesen normálisak, hogy Fehérvárról az 50-60 kilométer Budapestre be lehessen utazni. De Magyarországon ez nem működik.
2: Ahogy említetted, a kommentekben is megindult a köpködés, de sajnos nem csak ott nézzük, mi történt.
6: És azért azt a kereskedelmi kínálatot, azt az életet, amit a legtöbb nagy európai pályaudvaron látunk, emlékszem, amikor
10: Varsóban.
6: Igen, azt azért itt nem találjuk meg. Miközben az igény itt van, hát a budapesti agglomerációban.
10: Jó napot kívánok! Jó egészséget! A Fidesz még megmaradt arcait látjuk.
2: Hidegvérre kezelt a miniszterelnök a köpködős jelenetet. Gyors véleményeket kérek, mit gondoltok, minek a jele ez a fajta viselkedés?
8: Idegességnek, indulatoknak. Jó lenne egy olyan országba jönni egyébként, ahol a miniszternök testőrök nélkül sétálva is nyugodtan végigmehetne az utcán.
2: Szerinted Orbán Viktor testőrök nélkül nyugodtan végigmehetett volna az utcán?
8: Nem.
2: Hasonló helyzetben?
8: Nem.
7: Hát nekem az jut eszembe aktuálpolitikai mai, tegnapi üzenetekből, hogy ha a Fidesszel történt volna ugyanaz, akkor lehet, hogy azt mondanák, hogy ma még csak leköpte, legközelebb már meg is veri, aztán az életére törik, hiszen ilyeneket mondanak. Én azt gondolom, hogy Magyar Pétertől nem ilyen higgadságot láttunk az elmúlt napokban. Úgyhogy én szeretném nem a negatív oldalára ennek a jelentnek, hanem szerintem profin kezelte, és jó egészséget kíván. Ahogy az előbb mondhatok, hogy a dugóban káromkodni, lehet, hogy dugóban türelmet is lehet tanulni, ez a másik oldala. Ez szerintem egy példaértékű reakció volt az ő részéről.
9: Viszonylag olcsón megúszta a miniszterelnök úr, tehát Macront pofon vágták, egy tömegből kinyúló kéz.
8: Trumpra rálőttek.
9: Hát és Robert Ficóra is erősen rálőttek, tehát azt gondolom, hogy ugye nem értek hozzá, de a testőrség az nem vizsgázott valami jól ebben a szituációban, hogyha ez az ember ezt kést fogott volna, akkor simán hátba szúrhatta volna.
2: Ez egy nehéz kérdés, mert hogyha az ember egy ilyen forgatást laza beszélgetésnek álcáz, akkor az mégiscsak megváltoztatja ezeket a helyzeteket. Én is keveredtem már olyan helyzetbe forgatás közben, ahol az ember a kamerát nézi, vagy arra figyel, amit, akkor megváltozik az érzékelése. Szóval egy ilyen helyzetben én azért nagyon indokoltnak tartanám, hogy legyen ott valaki, aki figyel, hogy ki jön oda. Azért azt meg kell erősítsem, hogy Magyar Péter úgymond a lakossággal, tehát hétköznapi emberekkel szemben eddig is jóval türelmesebb volt, mint például újságírókkal, vagy politikusokkal, szóval itt szerintem...
8: Azért itt volt a humor is. Hát ki szokta mondani, hogy jó egészséget?
9: Ja, igen. Egyik ismert elődje.
8: Egyik ismert elődje, igen.
2: Na, nézzük meg, hogy mi történt Hankó Balázssal, mert hogy most a választás óta először adott egy hosszabb interjút a Gödöllői Híreknek, amiben megtudhattuk, hogy ő csak végrehajtott kormányzati döntéseket. Nézzük az összefoglalót.
11: Újabb szemét vettek őrizetbe az NKA botrány kapcsán. Az MTI szerint hajnalban az otthonából vitték el a Fidesz országgyűlési frakciójának egyik munkatársát, aki kormánytisztviselőként is dolgozik. Közben ismét megszólalt a szétosztott összege kapcsán Hankó Balázs. A Gödöllői Híreknek a volt kulturális és innovációs miniszter azt mondta, kormánydöntés volt a pénzek felszabadításáról, amit neki végre kellett hajtania. Azt is hozzátette, hogy a támogatási rend a jogszabályoknak megfelel. Szerinte az NKA botrány koncepciós eljárás, és jogtalanul tartóztatták le több volt munkatársát.
2: Itt 10 plusz 7 milliárd forintnyi összegről beszélünk, ami Hankó Balázs szerint a kultúrafinanszírozási keretösszegnek mindössze 1%-a volt. Ezek elég jelentős számok, aki független kultúrában dolgozik, annak azért kicsit keresztbe állhat tőle a szeme, de hát úgy fogalmazott, hogy a kormány döntést, itt idézem, ezt nekem illetékes miniszterként végre kellett hajtanom.
9: Hát majd le is lehetett volna mondani, de egyébként ugye elvitték a Fidesz központból a szervereket, és amennyire tudni lehet a szűkszavú közleményekből, az is, ez a lépés is ezzel van összefüggésben, ezzel az ügyen van összefüggésben, hogy vajon kitől milyen utasítások vagy tippek mentek hová, és ki döntött valójában, hogy ha nem a miniszter, az értékes miniszter, akkor ki az ördög döntött arról, hogy kikapjon pénzt, és vajon az a pénz az oda ment-e, ahova kellett neki, és vajon nem ment-e vissza a kampányba.
2: Itt nagyon sok megkérdőjelezhető döntésről beszélünk, de többek között például arról a választás után a világra került pénzosztási rendszerről is, ahol szinte egységesen választókerületenként pont ugyanaz a, azt hiszem 100 millió forint lett elszórva a kulturális rendezvénynek nevezett rajcsúrozásra. Mit gondolunk erről? István, mondd meg, mi a véleményem.
7: Én a saját véleményemet szeretném itt képviselni. Összességében szánalmas az, amit hallunk szerintem Hankó Balázs részéről. Tehát felrémlenek ilyen évelei beszélgetések, amikor még csak úgy szele volt annak, hogy mi lesz, hogyha kormányváltás lesz, hogy számolnak majd el a lelkiismeretük, és már akkor többen mondták, hogy ó, majd meglátod, ráfogják, hogy én csak parancsot teljesítettem, nekem megmondták, és mindenki mossa kezeit. Hát bocsánat, arra kormányülésre, ahol a kormánydöntés megszületett, ki vitte be az NKA-val kapcsolatos dolgokat? Hát nem ő. Ha nem ő, akkor miért nem ő, hiszen ő az ő felelős érte. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy persze, le van írva a magyar közlönyben, hogy a miniszterelnök utasítja az illetékes minisztert, hogy hajtsa végre. Na jó, de ezek a döntések elő voltak valahogy készítve, tehát szerintem nagyon rosszul jön ki a formál logika alapján a Hankó Balázsából, hogyha ezzel akar védekezni.
2: Imrétől egy kis türelmet kérek, mert most egy rövid szünetet tartunk, aztán várjuk vissza önöket. Maradjanak velünk.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megígértük, megcsináljuk, mármint hogy folytatjuk az

0: aktuált most a szünet után, és Imrének ígértem a szót. Hankó Balázs áldozati történeténél tartottunk. Mit gondolsz az NK a pénzek szétosztásáról és erről a parancsuralomról, amit neki csak végre kellett hajtania?
1: Hát itt szünetben beszéltünk róla, parancsra cselekedtem. Példaveszély jut az eszünkbe, ami akkor se vált be. Hát ez eléggé ízléstelen, viszont ennek az egész történetnek van egy nagyon nagy mélysége. Nem önmagában a kampánynál felhasznált pénz és egyéb, hanem itt a kultúráról van szó, amelyik nem kapott pénzt. Tehát ilyen összeg a magyar kulturális életbe, normális felhasználásba hihetetlen erő lett volna. Tehát
0: a 17 milliárd forint az 1% volt a kultúra támogatásnak, akkor ezt egy gyors fejszámolással meg lehet állapítani, hogy, ahogy Fülig Jimmy fogalmaz, annyi pénz nincs is.
1: Hát körülbelül.
0: Legalábbis a független kultúrában biztos nincs.
1: Hát az biztos, hogy nincs. Praxisból tudom, a Politika Történeti Alapítványnak van egy könyvkiadója, Napvilág, minden évben pályázik, tavaly is kapott 2,5 millió forintot, a Múltunk című folyóirat pedig azt hiszem 500 ezeret.
0: És akkor ennyiből tengődnek ezek azt tanúsíthatom, hogy Magyarországon a független folyóirati szcénát ez a 16 év ez szépen beszántotta tulajdonképpen. Amúgy is gondban voltak már ezek a hagyományos kiadványok, de ez nem egy kegyelemdöfést, hanem egy kereszthalált szabott ki nekik, hosszú kínhalált.
2: És akkor Hankó Balázs palaszkodik arra, hogy tarmágás van, és fűnyűrőjel alapján mindent legázol ez az új kormány, pedig mennyi virág nőtt azon a réten.
3: És ugyanebben az interjúban Hankó Balázs egyébként hitet tesz amellett, hogy hát ő volt a patriotizmusnak a végvára már, hogy az ő minisztériuma ezzel kvázi bevallja, hogy egy nagyon irányított kultúra finanszírozás volt, amit sokkal inkább egy kultúrharcként élt meg a magyar társadalom, mert az volt, hogy aki a NER-nek a kultusz égiszelet, most ha csak a film támogatásokban megnézzük, hogy mennyi jó film készült 0 forint támogatásból, ami mondjuk közönségsiker lett, és hány olyan milliárdos filmről tudunk, ami gyakorlatilag a kurzus film kategóriájába esett legudvariasabban.
0: De ez valakinek muszáj volt egy imás filmet készíteni a Batukánról.
2: Lássuk be.
0: Jó, csak hogy egy kicsit komolyabban vegyük, úgy fogalmaz Hankó Balázs, hogy a mindennapi patriotizmus minisztériuma volt a kulturális és innovációs minisztérium, most azonban a mindent eltörölni akaró erő dominál. Nagyon poétikus. Én azonban azt javaslom, hogy térjünk rá a Fidesz sorsára, mert hogy Orbán Viktor újra felbukkant a kamerák előtt hosszú idő után, visszatért a foci VB-ről, és mindjárt sajtótájékoztatót tartott.
4: Azért vagyunk kénytelenek most itt tartani ezt a sajtótájékoztatót, mert a házban nem működik semmi.
5: Az ügyészség nyomozói kedden lefoglalták a Fidesz szervereit. A volt kormányfő a Székház előtt volt kénytelen bemutatni Bóka János, a Fidesz új frakcióvezetőjét. Orbán Viktor a kedden kiadott ellenállási nyilatkozatról értekezett. Azt mondta, hogy a 17. alaptörvénymódosítás új politikai helyzetet teremtett. A volt kormányfő szerint a cél a jogállam visszaépítése. Ennek érdekében nemzeti ellenállás hirdetett, békés eszközökkel.
4: Ez az új politikai rendszer illegitim, mert az alaptörvény durva sérelmével hozták létre, és célja a hatalom kizárólagos birtoklása.
0: Bóka János megfordult mi nálunk is, Somos Andrással beszélgetett tulajdonképpen csak néhány perccel ezelőtt, és nekem az volt a benyomás, hogy azt hangsúlyozta, hogy ő szakmai vezetése, tehát frakció vezetése, és nem influencer politizálása lett felkérve. Mi a véleményünk erről a vállalásról, István?
3: Hát a mostani Fidesz frakciót vezetni, az se nem szakpolitikának, nem is influencerkedésnek, hanem ez a rossz értelmevet selejtező jut eszembe, hogy hullanak ki folyamatosan a fogaskerekek, már nincs a fedélzeten, tehát Orbán Viktor eleve besemült a parlamentbe, szerintem ez egy megdöbbentő dolog, most már Szijjártó Péter sincs ott, már csak névleg van ott Lázár János, és akkor most hát Bóka János számára én azt gondolom, kívülről nézve, nem kívánok neki semmi rosszat, de egy nagyon hálátlan és politikai értelme és nagyon kellemetlen feladat hárult. Alapvető esetben egyébként a demokráciában, míg az egyik oldalon, mondjuk az erő oldalon, a kormány oldalon meghatározó nyilván a miniszterelnök és a kormánytagok, a az ellenzék oldalán a frakcióvezetőnek legalább akkora szava kéne, hogy legyen, mint mondjuk a pártelnöknek. De szerintem most egy nem normális eset van, hanem hullik szét, mondjon bármit egyébként a sajtótájékoztató Orbán Viktor, hullik szét ez a Fidesz, az utolsó majd kapcsolja a villanyt. Ebben az esetben frakcióvezetőnek nem tudom, mit tudtak neki ajánlani, vagy ő miért vállalta ezt az egészet, mert szerintem ennél hálátlanabb, kellemetlenebb pozíció az kevés van, mint ennek a Fidesznek a frakcióvezetőjének lenni.
0: Hát Gulyás Gergely sokak szerint büntető feladatként kapta meg a frakcióvezetést, és bele is tört a bicskája, vagy megkeseredett a szájában a falat, ki hogyan szeretne fogalmazni, de hát visszaadta ezt a megbízatást. Bóka János szerinted tovább kitart ezen a pozíción?
1: Ezt nem lehet tudni, mert látható módon ott mozognak a lécek, de a volt miniszterelnöknek a mondata nagyon fontos. Hogy most illegitim helyzet van. Szeretném azt mondani, hogy 2011-től volt illegitim helyzet. Tehát egy olyan alkotmány, amelyet egy párt hozott létre, semmilyen társadalmi konzultáció nem előzte meg, semmilyen társadalmi megerősítése nem volt, és folyamatosan mentek azok az alkotmány módosítások, amelyek még tovább torzították az egész rendszert. Na most egy ilyen illegitim helyzetre mi lehet a válasz? Tehát nem szabad bedőlni ennek a formál logikának, amit egyébként itt a Bóka is mondott. Hogy tehát most, hogy egy érvényes alaptörvénynek az illegitim felszámolása van, nem. Egy illegitim alaptörvény volt, amit valahogy vissza kell terelni egyébként egy normális parlamenti demokráciába. Ha igaz a tételés, szerintem igaz, hogy április 12-én választási forradalom volt, ahogy a politológusok ma nevezik, egyszerűen úgy fogalmazom, hogy minden városban, minden településen, minden rétegben, minden korosztályban elbukott a Fidesz. Mindegyikben. Nincs különbség. Hát ez egy olyan erős legitimáció, aminél el kell kezdeni visszamenni egy normál rendszerbe. Én radikálisabb lettem volna, de nem volt ebbe beleszólásom, ugyanis április 12-e után az első megalakuló országgyűlési napon kétharmaddal fel kellett volna függeszteni az alaptörvényt egy az egyben, és akkor életbe lépett volna a 2010-es alkotmány. És annak következtében sokkal egyszerűbb lett volna a rendbetétel, vagy a visszatérés egy normális parlamenti demokráciához. Nem lehet, tehát nem lehet hagyni azt az állapotot, ami volt. El kell viselni, hogy majd ezt fogják mondani, de ez egyértelmű történet. Illegitim nem a mai helyzet. Illegitim volt a helyzet.
0: Bocsánat, ugye az egyik kérdés, amit kihangsúlyoznak, az a jogfolytonosság. Ez egy jogtechnikai kritérium, hogy soha nem szabad a levegőből előkapni dolgokat, hanem mindennek valamiféle kontinuumban részt kell venni. Ez egy szinte matematikai természetű logika egy ilyen helyzetben, amikor igazából a hatalomgyakorlás már a korábbi közmegegyezéseket, a saját intézményeit folyamatosan felülírta. Szóval itt akkor megint megkérdőjelezhető, hogy akkor honnan számoljuk a jogfolytonosságot. Beléd folytattam a szót.
2: De csak annyit akartam mondani, hogy jót kuncogtam magamban, ahogy ezt hallgattam volt miniszterelnök úrnak a szavait.
1: Azért jó esély kimondani, nem? Hogy abszolút, volt miniszterelnök,
2: látom. Sőt, ha mocsuk akarnék le, azt mondom, hogy a bukott miniszterelnök, hagyjuk, legyen a volt miniszter. Szóval nem azért kellett kijönni az utcára, mert nem volt benne internet. Azért kellett kijönni, mert különben a fejére omlik a mennyezet. Amikor azt mondja, hogy kizárólagos hatalomgyakorlásra tör a Tiszapárt. Hát ugye ő 16 éven keresztül tökéletesen megszállta a magyar államnak minden szegletét. Nem volt olyan megyei közgyűlési elnök, nem volt olyan egyházi iskola, ahol ne Orbán Viktor szabta volna meg, hogy mi történjen.
0: Azt hiszem, itt fontos megjegyezni, hogy ez nem egy sejtés, meg nem egy feltételezés, hanem ezt Orbán Viktor büszkén hirdette is. Tehát az én úgy döntöttem, én elintéztem, igen, az én kormányom, az én miniszterem.
2: Megemelem a nyugdíjat, mondta, ugye, amikor vidéken járt, hello Röfi. Tehát ha lesz pénz, akkor megemelem. Mint hogyha a saját. Na, szóval kár is ezen morfondírozni, tehát az, amikor a kizárólagos hatalomgyakorlásnak a szándékát fölrója valakinek, akkor igazság szerint hát be kéne ismernie, hogy ez helytelen. És akkor bocsánatot kellene kérni a magyar néptől, és elnézést kérni az összes politikai ellenfelétől, aki valaha volt, és arra is jól emlékszem, amikor ő azt mondta, hogy ha alkalom nyílik rá, akkor a politikai ellenfelet meg kell ölni. Hát most ez történik.
0: Ahogy a költő fogalmaz, Romulusnak tunikája remeg, mert lefoglaltattak a szerverek. Mire számítunk? Bocsánat, ezért azt hiszem Szenes Iván az eredeti szerző, de majd utána járok. A Szabi nők elrablásáról szóló krokinak. Mire számítunk a szerver lefoglalásokból? Mennyire lehet most megijedve a Fidesz az eddigi állapotokhoz képest, István?
3: Hát az, hogy mennyire van megijedve a Fidesz, az azt mutatja az a produkció, amit itt láttunk, és hát tényleg nem akarok tiszteletlen lenni, de a 90-es évek végén, 2000-es évek legelejéig tartott az az Uborka nevű show. Ez juttatta eszembe.
0: Példaképpen.
3: Tehát, hogy ha vicceseket akart mondani Orbán Viktor, akkor sikerült. Tehát, hogy azt mondja, hogy hát ez példa nélküli, hogy innen úgy vittek el szervereket, hogy erre sem jön. Tehát elképzelhetetlenek tartom azt, hogy nincs jogalapja ezeknek a szerver lefoglalásoknak, ahhoz képest viszonyítva, hogy azért nem volt olyan rég a választás hajrájában jogalap nélkül bevallottan nem tudom, most
2: az
3: ukránokra akarok gondolni, ugye az ukrán pénzszállítónak de még csak tanúsként se hallgatták, de azért megbirítsák őket, de azért úgy tartották őket fogva, nem tartózkodott. Tehát az a nerve volt jellemző, és ugyanúgy, bármit elmondott most az Orbán Viktor, az önkény, látszik, hogy ez lesz műsoron a következő hónapokban, önkény, ezt csinálták ők, tehát az önkény uralomnak a leváltása történt április 12-én, most egy ex-lex állapot van olyan szempontból, és hagyd mondjam ezt úgy, mint katolikus teológus, hogy lehet arra hivatkozni, hogy eddig jogszerűen történtek a dolgok a NER idején, és bezzeg most meg vannak ilyen jogi áthágások, de rengetegszer elbújtak a saját maguk által alkotott jogtechnikai csűrcsavarások mögé, és abszolút immorális, tehát az erkölcsiség hiányzott ezekből a döntésekből. Most arra szavaztak az emberek, és Magyar Péterék, amennyire én látom, többé-kevésbé ennek akarnak érvényt szerezni, hogy az erkölcsi alapja, a közjó képviselete, az térjen vissza a politikába, és ehhez adott esetben megengednek olyan eszközöket maguknak, amik igenis, mondjuk szokták ezt mondani, rezeg a léc azért mondjuk ezért az alkotmánymódosításnál. Szerintem ne istenítsük a jogot, hanem mondjuk azt, hogy ha szükség van rá, akkor a közerkölcs miatt ehhez hozzá lehet nyúlni. És szerintem az utolsó emberek egyike, akinek lapot osztottak abban, hogy ő ilyen kijelentéseket tegyen bármire, az például Orbán Viktor.
0: Erre is vonat, illetve hát hasonló témában tettük fel a mai nap kérdését, ami a következőképpen hangzik. Ön egyetérte Orbán Viktorral, aki ellenállást hirdetett az önkénnyel szemben. Amint láthatják, 6% egyetért Orbán Viktorral, a mi válaszadóink közül, ez természetesen nem egy reprezentatív felmérés, de azért talán mégiscsak jelent valamit, hogy 94% nem gondolja így, hogy az önkénnyel, most éppen önkénnyel szemben kellene ellenállni. Anikó például azt írja, hogy újra csak uszítani tud, pont ő harcol az önkény ellen, aki évekig rendeleti kormányzással vezetett, az nem volt önkény. Éva ezzel szemben azt írja, sajnálom Orbán Viktort. Egy értelmes ember volt, aki elveszítette a realitás érzékét, kár érte. Sajnos nem vette észre, mi történt körülötte, s elhitte, hogy nála az igazság köve. János pedig azt írja, egyetértek, kell a kontroll. Láttuk az elmúlt években, hova vezetett annak hiánya. Ez megfordult menet közben ez a hozzászólás, azt hiszem ezt mondhatjuk. Ria szerint Orbán Viktornak nincs joga ellenállást hirdetni, hisz a Fidesz 16 éve alatt csak önkény volt, korrupció és lázítás. Ferenc szerint Orbán Viktornak ez kapóra jött, mert ő harcolni, ellenállni, küllők közé botot dugni tud, de építő vitára és kreatív dolgokra nem alkalmas, kemény ítélet Ferenctől. Ákim szerint pedig nem, ő nem ért egyet Orbán Viktorral, hiszen a többség által megszavazott ígéretek betartatása még mindig demokrácia szerintem. Inkább csak nem akarnak hűvösre kerülni. Hát lássuk meg, hogy ez a hűvösre kerülés egyáltalán mennyire valószínű lehetőség, de most nézzünk inkább egy rövid összeállítást az államfő felkutatása irányában.
6: Első alkalommal találkozott személyesen Magyar Péter és Fülöp Botond ügyvéd, a kegyelmi botrányt kirobbantó vidéki prokátorként ismert jogász. A miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, a miniszterelnökségen a 2024 óta történt politikai eseményekről egyeztettek. Hozzátette, Fülöp Botond nélkül valószínűleg nem lett volna rendszerváltás, és az ügyvéd javaslatai az elmúlt 2,5 évben sokszor segítséget jelentettek számára. A találkozó azért is kapott figyelmet, mert Polgár Judit visszalépése óta Fülöp Botond neve is felmerült a lehetséges köztársasági elnök jelöltek között. Közben a Mandinának adott interjút Súlyog Tamás. A volt köztársasági elnök azt mondta, lezárt a hivatali ügyeit, és a napokban kiköltözik az államfői rezidenciáról, ahol, mint fogalmazott, sem ő, sem a felesége nem szeretett lakni. Arról is beszélt, hogy elmozdításával szerintem megszűnt a jogállam Magyarországon. A Reuters értékelésére reagálva pedig azt mondta, nem tartja észszerűnek azt az állítást, hogy távozásával ledőlt Orbán Viktor egyik hatalmi bástyája.
0: Én nagyon sok kellemetlen helyen laktam már, az egyik utóbbi albérletemben például nem volt konyha, úgyhogy egy beépített szekrényben főztem, felajánlottam volna Súlyog Tamásnak, hogy cseréljünk, ha annyira kellemetlen a Sándor palota, el tudom képzelni, hogy vannak nehézségek, gyors jelöléseket kérek, ti kit látnátok szívesen miniszterelnökként? Bocsánat, államfőként?
2: Per Miklóst, vagy Várszegi Asztrikot.
0: Hoppá.
2: Csak úgy Istvánnak is legyen. Mi gondolkozni?
3: Laco Adrián.
1: Göncz Árpádot.
2: Ó, igen.
1: Modernként mondta.
2: Igen, tehát egy börtönviselt fordított kéne gyorsan találni valahol, igen.
1: Nem, egy olyan személyiséget.
2: Az nehezebb lesz.
0: Hát lehet, hogy nem a börtönviseltség, hanem az igen kiterjedt műfordítói munkásság hiányzik ide. Ki fordított mostanában a fantasy sorozatot nézni?
1: Tolkien, ő fordította.
0: Igen, azért mondom, hogy Gyűrűk urát ő fordította. Egyébként emlékezetem szerint részben Vácott a börtönben.
1: Kétharmadát a börtönben.
0: Na, hát akkor nézzük meg, hogy mondjuk az elmúlt 16 évben külföldi önkéntes számüzetésben kifordított fantasy regény sorozatot.
2: Annyira meglepő volt. Én Amerikában voltam véletlenül egy úton, amikor őt megválasztották, és tőlem kérdezték az amerikaiak, hogy na mit szólok ez a ganghoz? Ki ez?
0: És amikor,
2: nem tudták kérdeni, de ha ki tudták volna ejteni. Kinek jutott eszébe előtte két nappal még Göncz Árpád? Csak az a kérdésedre a válasz, fogalmunk nincs, hogy ki lehetne köztársasági elnök, meg fogunk lepődni szerintem.
0: Mit gondoltok a vidéki prókátorról? Adnátok neki közjogi méltósági szerepet, vagy bármilyen hasonló?
1: Én nem ismerem, nem tudok róla véleményt mondani, csak mostani nyilvánossági szereplését látom, annak az alapján ezt nem tudom megítélni.
3: Szerintem nem jó ómen az, hogy esetleg azután lenne ő az újabb jelölt a köztársaság elnöki posztra, hogy Magyar Péter találkozik vele, hiszen ebbe az egész anomáliába, ami a Polgár Judit jelölése környékén, és aztán nem is visszalépett, hanem nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel. Szóval, hogy van a kis herceg, hogyha már a parlamentben előkerült ugye a Csacsi meg a Füles, a Micimackó. A kis hercegben van egy ilyen, a róka mondja azt a kis hercegnek, hogy ha egyszer megszerídítesz valamit, akkor utána felelős leszel érte. És ahogyha kialakította Magyar Péter a magyar társadalommal ezt a közvetlen kapcsolatot, és tisza szigetek, és az átláthatóság nem a füstös szivarszobában dőlnek el után, akkor én annak örülnék, hogyha a közeljövőben felmerülne néhány név, akár olyan, amire azt mondja Tisza, hogy ezzel ők is tudnak menni, de azért legyen már beleszólás az embereknek. Én szerintem ez most egy nagy tanulság, és örülök is neki egyébként, hogy Magyar Péter tudott bocsánatot kérni.
0: Most erről eszembe jutott, hogy elfelejtettem beengedni a kertből a macskát, pedig már megszelídítettem szegény. Úgyhogy akkor én azt kérem, hogy térjünk rá az ügynök aktákra, ugyan kevés időnk marad, de szerintem ez egy nagyon fontos téma. Október 23-ára ígéri a kormány az ügynök akták megnyitását, nézzük is, hogy mit tudunk erről eddig.
7: Akkor megnyitjuk az ügynökaktákat is.
6: A rendszerváltás előtti ügynökakták megnyitása a Tisza párt kampányígéreteként került elő. Később a kormány társadalmi egyeztetést indított az akták nyilvánosságáról. Ennek lezárásával most bejelentették, benyújtották az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot.
8: Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról.
6: A feltárás előkészítését már jóvá hagyta a parlament egy korábbi javaslat elfogadásával, így most a teljes folyamat lebonyolítás szabályozó tervezet kerül a képviselők elé. A törvény értelmében az akták több lépésben válnak majd nyilvánossá. A mostani törvényjavaslat szerint ugyanakkor a levéltár alapvető feladata lesz, hogy a tárolt, eddig titkos iratok minél egyszerűbben és minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak. Létrehoznak egy online felületet, amely könnyebbé és általánossá teszi a dokumentumok elérhetőségét. Elsőként az úgynevezett hatos kartonok és a hírhet mágnes szalagok tartalma lesz elérhető az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt.
0: Egy újságírónak, szerkesztőnek tulajdonképpen nagyon-nagyon ritka paradicsomi állapot, amikor ekkora irathalmaz vagy adathalmaz nyílik meg hirtelen. Gábor, te mire számítasz? Lesz-e világégés, rettenetes családi konfliktusok, óriási balhé, hogyha megnyílnak az ügynökakták?
2: Hát ugye azért sok minden már megnyílt eddig is, és sok mindent tudunk, sok mindenkiről tudunk. Ugye Eszterházy Péter egy egész tűrhető könyvet írt a saját családjáról ezzel kapcsolatban, de én igazi szenzációt egyet tudok elképzelni. Egy bizonyos hatos karton mögött van-e bármilyen tartalom, tehát Orbán Viktor jelentette valakiről valamit, bármit.
0: Erről azt mondja Ungvári Krisztián, aki kezelte ezeket az iratokat felelős vezetőként hosszú ideig, hogy Orbán Viktorról erre vonatkozó hiteles érdemi információt nem fogunk találni, semmilyen bizonyíték nincsen arra, hogy ő jelentette, hát, de a Fidesz alapító generációban is sokan voltak.
2: Hát ugye sokat kiselejteztek annak idején, vagy kiemeltek, és akkor el tudom képzelni, hogy Antal József is még egy-két dolgot eldugott, vagy elégetett belőle, tehát már nem személy szerint, de hát az ő kormányzása alatt. Úgyhogy én nem számítok arra, hogy itt nagy szenzációk lesznek. Az egész rendszer működését az elég jól föltérképezték, elég jól megírták. Ugye azt, hogy az igazi haszonélvezői kik voltak annak a rendszernek, kik működtették azt a rendszert, azt lehet tudni. Az, hogy a Fidesz speciál egyiket másikat alkalmazta a szuverenitás védelmi intézet élén, hát az ő lelkiismeretüket terheli. De én nem hiszem, hogy nagy szenzációk lennének. Hát ugye elmúlt 35 év, 36 év. Tehát most mire számítunk?
0: Családi balhékra. Bár rokonokról eddig is ki lehetett kérni az iratokat, ezért korlátozott volt a hozzáférés.
2: De aki akkor 40 éves volt, az már 76, ha még él egyáltalán.
3: Én meglepődnék, hogyha feszültségmentesen zajlana ez a folyamat. Azt is feltételezem, hogy nem véletlenül nem történt meg eddig az akta nyilvánosság, és nem véletlenül lett ez egy ígérete a Tiszának, hogy kormányra kerülve ezt meglépik. Ugye a Biszku Béla esetére tudok most gondolni, ami azért elég felháborító volt, és ezért jár a Skrapski Fruzsinának és annak a csapatnak, akik ezt kikutatták és utána jártak. Borzasztó az a történet. Ha csak 5 ilyen történet van még, az szerintem nagyon megterhelő lesz a társadalomnak, de valószínűleg végig kell menni ezen a folyamatos. És azt gondolom, hogy azon túl, hogy aktanyilvánosság, és mellé teszünk kormányzati döntéseket, és nagyon üdvözlöm a fokozatosságnak az elvét, tehát nem ráborítani mindent a magyar társadalomra, a magyar néplélekre, amellett szerintem föl kell készíteni a magyar társadalmat tényleg arra, hogy itt voltak, akik örömmel, lelkesedésből, voltak, akik nyomásra, voltak, akik lesz róluk valami, de valószínűleg tényleg elszenvedték azt, hogy róluk valamiféle feljegyzés készült.
0: A legenda szerint Tordján József aláírta a beszervezési megállapodást, majd ott helyben megette a papírt, és soha nem jelentett.
3: Tehát szerintem munka lesz vele, hogyha megjelenik ez. Nem tudom, hogy botrány lesz-e, de hogy sebek tépődnek föl, az valószínű. És engem különösen is érdekel, és talán a társadalom egy jelentős részét, hogy például egyházi személyek, most is funkcióban lévő, mondjuk püspökök, papok, köztiszteletben állónak gondolt személyek, milyen állambiztonsági tevékenységet végeztek, ha végeztek, mert erről ilyen úgynevezett városi legendák vannak, most majd tiszta vizet önthetünk a pohárba, de például maguk az egyházak, felekezetek, vallási szervezetek ezzel hogy néznek szembe, hiszen mégiscsak ők valamennyire a nép lelkiismeretét kéne, hogy tükrözzék. És éppen ezért egyébként csak egy apró dolog, a Szemlélek meghirdette azt, hogy ha valaki önmaga tudja magáról, hogy van róla valami, nyugodtan rajtunk keresztül ezt megüzenheti, és egész más az, hogyha én mondom magamról, mint hogyha lebukok, ha kiderül. Nyilván mi ezt megfelelően fogjuk kezelni, mi is próbáltunk ezzel egy bátorkodni.
0: Imre, tiéd a zárszó, mit gondolsz, ez a ilyen tisztító szembenézés, ez lehetséges, vagy inkább csak sertobálás lesz?
1: A levéltárosokat megkérdeztem, akik ezzel foglalkoznak. Ugye én háromszor hivatalból foglalkoztam az ügyel, egyszer frakcióvezetőként, akkor elfogadtuk a 1996-os törvényt, ami lehetővé tette, hogy bárki kikérheti a rávonatkozót, kijelentett róla is egyéb. Másodszor akkor, amikor a Kennedy-féle bizottság nyilván a katonai szolgálatok ügyeit is vizsgálta. Harmadszor pedig, amikor bementem és kértem magamról egy papírt, hogy nem voltam ügynök. Tehát annak idején ez számított, hogy az ember biztos legyen benne, hogy még csak papírt se csináltak róla, mondjuk a tudta nélkül. Azt gondolom, hogy segít egy tisztázási folyamatban, de nagy konfliktusokra nem számítok. Legfeljebb beigazolódnak elképzelések vagy információk, de a levéltárosok azt mondták nekem, hogy eddig körülbelül 1996 óta 70 ezer ember kérte ki magáról a papírt. Tehát olyan tömeges érdeklődés még a saját élete iránt sem volt. Szerintem ez helyes. Zárjuk le. A lényege tulajdonképpen az, mert sokféle információ terjed, ha azokat az ügyeket kell megvizsgálni, amiről a titkosszolgálatok azt mondják, hogy én nem akarom odaadni. Ez praxisban mond.
2: Hát csak az érdekes, amit el akarnak titkolni, világos.
1: Hát, hát az összes többi, bocsánat, felügyelő miniszterként tudom, én magam mindig azt mondtam, hogy én nem akarok róla tudni, minden szabályszerű legyen. Tehát mindig az az érdekes, hogy egy szolgálat valamire azt mondja, hogy nem, és indokolja meg, hogy miért nem. Mert lehet ilyen, ahol mondjuk indokolt, hogy nem hozzák nyilvánosságra, mondjuk egy külföldön szolgálatot teljesítő.
2: Az egészen más történet, tehát a külső hírszerzésről senki nem beszél, meg a hivatásos elhárításról sem beszél különösebben.
1: De a törvényben benne van, nem?
2: Na jó, de igazából ami érdekes, az a titkos rendőrség.
1: A 3x3, igen. A BM 3x3, de ugye a törvény az mindenre ki fog terjedni, tehát itt ezért van a lépcsőzetes nyilvánosságra hozatal, hogy fokozatosan menni előre, és gondolom,
0: részben
1: hogy
0: a... Ezért, bocsánat, még részben azért, mert digitális infrastruktúrát kell építeni.
1: Persze,
0: ugye ennek
1: fizikailag is meg
0: digitális,
1: kell
0: csinálni. Tehát hozzá is kell férni, kell hozzá egy kezelőfelület.
1: Legyen meg, zárjuk le.
0: Nagyon szépen köszönöm a vendégeimnek, és önöknek pedig a figyelmet. Ma estére elbúcsúzunk. Holnap várják önöket a kollégáim. Köszönöm szépen a figyelmet, viszlát.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 40 hektárnyi terület égett le szinte egyetlen nap alatt Török Bálint környékén. Segítségüket kérik, hogy miben, ezt is el fogja nekünk mondani a polgármester Szőke Péter. Jó reggelt kívánok!
2: Reggelt!
1: Mi történt pár nappal ezelőtt?
2: Egész pontosan egy bozott tűz ütött a Tétényi fennsíknak a Török Bálinti részén, ez egy elég nagy sík terület Budapest határában, és ez a bozott tűz ez nagyon gyorsan terjedt, mert hogy szárazság van, és az zajnövényzet nyilván ki van száradva, illetve a szél az folyamatosan mozgásban volt, úgyhogy a tűzoltók hát küzdöttek azért, hogy tudják lokalizálni a tüzet, mire sikerült eloltani, addigra már teljesen szétterjedt, és 40 hektár fölötti az a terület, ami a tűzzel érintett.
1: Sokkoló képeket láthatunk itt közben erről a tűzről, és sokan azt gondolhatják, hogy hát jó, de leégett a bozót, hát az most nem számít. Szerencsére nem voltak veszélyben a lakók, nem égtek le házak, mégis van kinek segíteni. Kik kerültek bajba?
2: Én szerencsére nem égtek le házak, ez azért nem sokon múlott, tehát a tűzoltóság, akik nagy erőkkel vettek részt az oltásban, számtalan településről a környéken, vagy a környékről érkeztek még önkéntes tűzoltóegységek is, és aztán drónos technológiával próbálták lokalizálni a tüzeket, illetve azt biztosítani, hogy ne tudjon elterjedni a lakott terület irányába a tűz. Ezt szerencsére sikerült megállítani, nem sokkal egyébként a házaktól. Ennek ellenére a zöld, ami leégett, illetve a zöld növényzet, az egy jelentős takarmányállomány az ottani állatmenhelynek, illetve van ott egy lovarda, akinek a kerítése, meg más infrastruktúra elemek is leégtek, úgyhogy ilyen típusú kár azért jelentős.
1: Mekkora bajba kerültek ők, és mire van szükségük most?
2: Nagyon nagy bajba kerültek, főleg az állatmenhely. Ott több száz állat van, amelyek az ország minden részéről mentett állatokat tartanak ott. Szarvasmarhától lovon keresztül, páva, mindenféle állat megtalálható náluk, és az ő takarmányuk az olyan szinten semmisült meg, gyakorlatilag a téri bekészítést kellett megkezdeniük, úgyhogy azonnali segítségre volt szükségük, és szerencsére érkezett a segítség, tehát nagyon sokan felajánlották a segítségüket, és ennek igyekeztünk az élére állni az önkormányzat.
1: No igen, mit tud tenni egy ilyen helyzetben az önkormányzat? Nyilván egy fontos intézmény Török Bálint életében, akár ez az állatmenhely, akár a mellette lévő lovarda. Nyilván tájékozódik a polgármester, és azon túl, amikor már életek nincsenek veszélyben, akkor egy önkormányzatnál van egy havária keret, vagy tudják a lakosok segítségét kérni?
2: Természetesen az önkormányzat is fog segíteni, de itt a cél az adománygyűjtést, amit indítottunk, azt azért tettük meg, hogy gyakorlatilag összefogjuk a segítséget, és szervezett keretek közé tudjuk tenni, mert héten nagyon sokan jelentkeztek, közvetlenül is jelentkeztek, viszont az eljuttatása a segítségnek az nem olyan túl egyszerű, úgyhogy az önkormányzatnak van egy közalapítványa, és az a közalapítvány állt az adománygyűjtés élére. A kollégáim fölmérték a gazdálkodókkal, illetve az állatmenhely vezetőjével, az érintettekkel, hogy nagyjából miről van szó kár szempontjából. Ez egy előzetes és csak egy ilyen nagyságrendi felmérést jelent. Ez az ott nagyjából 10 millió forint, amit kitűztünk célként, hogy akkor összegyűjtsük, és ebből már több mint 2,5 millió forint az össze is gyűlt így pár nap alatt.
1: Hogyha valaki szeretne segíteni, akkor az hogyan teheti meg?
2: A városnak a honlapján van fönt minden információ ezzel kapcsolatosan, ez pedig a törökbálint.hu.
1: Milyen Török Bálint közössége ebből a szempontból? Volt-e már hasonlóan kritikus helyzet, amikor mondjuk össze kellett fogni, és most ebben a helyzetben mit lát?
2: Egy város igazi erejét a, a bajban való összefogása mutatja meg, és Török Bálint úgy gondolom, hogy példaértékű ebből a szempontból. Az ukrán háború kitörésekor is komoly összefogás alakult ki a menekültek, akik érkeztek az ő ellátásukkal kapcsolatosan a Covid idejében, tehát a pandémia idején is ez jellemző volt. Török Bálinton van az ország egyetlen gyermek hospiszháza, akiknek rendszeresen segít a közösség. Tehát úgy gondolom, hogy Török Bálint közösség egy erős és összetartó közösség. Viszont itt most ez a probléma erősen túlmutat Török Bálinton. Az a leégett terület, az több mint 60 focipályányi. Most volt ugye a futballvilágbajnokság, azért ezt a példát hozom, hogy el tudják képzelni az emberek. Tehát több mint 60 focipályányi zöld terület, környezetvédelmi, illetve Natura 2000 terület égett le. Úgyhogy ennek országos jelentősége van ennek a problémának.
1: Aki teheti, segítsen, és aztán majd számoljon be róla. Szőke Péter, köszönöm.
2: Köszönöm én is a segítséget.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Rácsok Balázzsal folytatjuk, az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatójával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. És egy különleges kezdeményezésről fogunk beszélgetni, ami gyermekeknek próbál segíteni, és különösen aktuális a nyári szünetben. Most táboroztatásról van szó. Mi a program lényege, honnan indult, és most éppen hol tartunk, hogyha lehet húzni egy vonalat?
2: Ez a segélyszervezetnek a kapaszkodó programja. Azt tudni kell, hogy mi 40 intézményben nyújtunk igazából évente 4100 gyereknek valamilyen szolgáltatást, legyen az családok átmeneti otthon, a krízis otthon, jelenlétpont, és hogy ezeknek a gyerekeknek egész évben segítünk, de hogy a nyár az mindig különleges ebből a szempontból, mert az egy picit a kikapcsolódásnak a szintere, ugyanakkor a további fejlődés kapcsán is fontos, és a célkitűzésünk az az volt nyár elején, hogy 1000 gyereket tudjunk táboroztatni a nyáron, hogy a iskola után is kvázi előtérben maradjanak, akkor se engedjük el a kezüket, hanem velük legyünk folyamatosan.
1: Kik ezek a gyermekek, és hogyan lehetett célzottan támogatni azt, hogy ők egy kicsit pihenhessenek, jól érezzék magukat?
2: Ja, a gyerekeink, ők a intézményekben vagy bent is laknak, van olyan ellátásunk, amikor mondjuk menekülni kell egy családnak, akkor vannak olyan titkos menedékházaink, családok átmeneti otthon, ahol őket ellátjuk, de vannak olyan központjaink is, ahol hétköznapi ellátásban vannak bent, tehát hétfőtől péntekig tanulunk a gyerekekkel, például a tanodában, vagy a szegregátumokban, a jelenlétponton, igazából az iskola idő utáni időszakban fejlesztjük a gyerekeket, és őket visszük most táborozni, vagy ők kapcsolódnak be hetes táborokba, és ezek tematikus programok, tehát az nagyon fontos a táborainknál, mindig van egy fejlesztő jellege. Mert hogy az fontos, hogy azokra az eredményekre, amiket évközben elérünk a gyerekekkel, azokra igazából építsünk.
1: Hol táborozhatnak ezek a gyermekek, és egyáltalán hát egy tábor, én magam is csináltam ilyet még fiatal koromban, iszonyatos infrastruktúrával jár, az emberi erőforrás, akiknek ott segíteni kell, ezt hogyan sikerül összeszervezni a szervezetnek?
2: Kétféle táborról beszélünk, az egyik az a bentlakásos táborok, erre van a segélyszervezetnek egy nagyon jól felszerelt táborhelye, Kastélyosdombón, a többi 17 helyszín, az pedig igazából ott, ahol a gyermekek vannak, élnek. Ott alakítjuk át egy kicsikét a központjainkat, különböző állomások vannak, illetve az is mindig nagyon fontos, hogy ilyenkor a gyerekekkel menjünk valahova. Ezeket ilyen kilátó programoknak hívjuk, mert nagyon sok gyerek, akikkel foglalkozunk, nem hagyta még el például azt a települést, ahol ő él.
1: Hogy kell elképzelnünk egy ilyen tábort? Önnek is van tapasztalata, úgy tudom, nem gyermekmegőrzésről van szó.
2: Egyáltalán nem. Ők a napközi táborokban reggel érkeznek, az is nagyon érdekes, hogy általában ilyen 8-9 körül kezdünk, a gyerekek sokszor már 8 előtt ott sorakoznak. Nyilván étkezéssel szoktunk kezdeni, mert az nagyon fontos, hogy a megfelelő fizikai ellátás is megtörténjen. Utána általában délelőtt tematikus programok vannak, ez lehet pénzügyi gazdálkodás, digitális kompetencia, fejlesztés, környezetvédelem, vagy valamilyen akár tematikus tantárgyal játékosan foglalkozunk. Utána jön az ebéd, és délután pedig inkább már a kikapcsolódásé a főszerep, ott már akár elmegyünk valahova kirándulni, vagy közösségi játékokat játszunk, és akkor délután ilyen 16-17 óra körül fejeződnek be a napközis táborjaink.
1: 1000 gyermekről beszélünk, ők lefedik azt a létszámot, akit egyébként a segélyszervezet a különféle intézményeink keresztül ellát, vagy ez most egy ilyen első etap, és egyébként mondjuk jövőre lehetne továbbfejleszteni az ötletet?
2: Mindig lehet továbbfejleszteni, hiszen egyrészt bővülnek a segélyszervezet szolgáltatásai, újabb és újabb helyszíneken nyitunk akár jelenlétpontokat, vagy valamilyen intézményt. Azt látjuk, hogy igazából korlátlanul tudnánk ilyen táborokat szervezni, de az fontos, hogy mindig jó tartalmakkal töltsük meg ezeket a táborokat.
1: Hogyan illeszkedik bele egy ilyen táboroztatás a segélyszervezet mindennapi munkájába és egyéb teendőibe? Gondolok itt arra, hogy ugye ön is említette, hogy ezek a gyermekek önök által nincsenek magukra hagyva iskolaidőben sem. Most ugye pont napi hír az iskolakezdési támogatás, nyilván olyan gyermekekről beszélünk, akik akár jelentős részt érintettek lehetnek, és a tábor után bizony indul az iskola, hogyan tovább?
2: Így van, tehát, hogy amíg a gyerekek most táboroznak, addig a segélyszervezet már elkezdte szervezni az, hogy akkor hogyan indulunk neki majd a tanévnek. Itt ugye nagyon fontos, hogy van a kormányzatnak egy iskolakezdési támogatása. A segélyszervezet elmúlt 13 évben több mint 20 000 gyereknek segített a iskolatáskát megtölteni. Most van arra lehetőség, hogy egy kicsit átgondoljuk ezt a támogatási formát. Tehát, hogy most is fogjuk segíteni az iskolakezdést, egy kicsikét más formában, az évközbeni fejlesztésekre fogunk fókuszálni, hiszen ezeknél a gyerekeknél nem csak a tanévkezdés okoz nehézséget, hanem akár a mindennapi hétköznapokban is jelentős támogatást kell nyújtani ahhoz, akár csak, hogy valaki eljusson az iskolába, hogy legyen mit felvenni, hogy mondjuk valakinek külön fejlesztésre van szüksége, akkor abban is tud segíteni a szervezetünk, úgyhogy most egy kicsikét elkanyarulunk egy másfajta segítségnyújtás felé majd az iskolakezdésben.
1: Fogalmazhatunk úgy, hogy kvázi levegőt kap egy szervezet, amikor mondjuk elfogadnak egy ilyen típusú támogatást, és azok a gyermekek nem csak annyiban járnak jól, hogy lesz tanszerük, meg tolluk, vagy akár még jó, egy menő tolltartó, hanem ahogy mondja, ez plusz kaphat azáltal, hogy a szervezet sem engedi el a kezüket?
2: Így van, azt gondolom, hogy vannak kapaszkodók, és hogy egy kapaszkodó most az iskolakezdéssel megoldódik, mi koncentrálunk a következő kapaszkodóra, hiszen egész évben tudjuk segíteni így a gyerekeket.
1: Hát, hogyha ezt átgondolták és átdisponálták, és tudják pontosan azt, hogy mi az a plusz segítség, amit ezután tudnak nyújtani, mindenképp meséljék el majd itt nekünk. Meddig tartanak a táborok, még azt mondjuk el?
2: A táborok azok augusztus végéig tartanak, és utána pedig ráfordulunk a iskolakezdésre.
1: Köszönjük a munkájukat, Rácsok Balázs.
2: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hogyha valaha valaki volt már moziban, vagy csak otthon valamelyik streamingen néz filmet, akkor szerintem a Warner, vagy a Paramount, ez mindannyiunk számára ismerős, sőt, vissza tudjuk idézni a logót. Azt már kevésbé tudjuk, hogyha nem követjük

0: napi filmhíreket, hogy itt egyfajta fúzió egyesülés lett volna, sőt, gazdasági szempontból a világ egyik legerősebb ilyen típusú egyesülése lett volna gazdasági egyesülése. Na most úgy tűnik, hogy ezt kasszálja el egy amerikai bíró, hogy egyáltalán mi történik, és ez ránk, filmnézőkre hogyan hat, ezt is átbeszéljük Dudás Viktor filmesztétával. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a nézőket!
0: Ahogy ugye utána olvastam ennek a hírnek, láttam, hogy korábban ugye a Netflix is próbálkozott volna ezzel a felvásárlás, fúzió. Igen. Egyáltalán mi az, amiről beszélünk?
1: Hát a piac diktálja azt, hogy a nagy különálló filmes cégek összeállnak, felvásárolják egymást, mert gyakorlatilag így tudnak most már olyan versenyképes könyvtárat létrehozni, amivel a Netflixnek a nyomába tudnak eredni. És hát ugye sajnálatos módon a Warner az egyik legnagyobb céltábla jelen pillanatban. Annak is köszönhetően, hogy ugye a Warnernél nagyon-nagyon sok különböző tulajdonos váltás volt, és ennek következtében egyébként a cégnek noha magas a piaci értéke pont a könyvtára miatt, tehát a régmúltba visszaeredeztethető sztoriai miatt. Ne felejtsük el, hogy körülbelül ilyen 35-40 milliárd dollár adósságot is vesz az, aki a Warnert megveszi. És ugye itt említetted, hogy a Netflix volt az egyik korábbi kérő. Tulajdonképpen a Netflixnek azért lett volna fontos a Warner fölvásárlása, azon túl, hogy nyilván nyert volna sokat a könyvtárral, és akkor gyakorlatilag a Netflix még inkább előre húzott volna a piaci részesedés tekintetében, mert egyébként a Netflixnek meg gyártóbázisa nincsen sok. Tehát ugye ők egy amerikai katonai bázist megvásároltak, amit aztán átalakítottak, a hangárokat, stb. Forgatási helyszínné. Egyébként ők nagyon sokat bérmunkában dolgoztatnak, és ugye amikor Trump elnök tette azt a bizonyos kijelentést, hogy minden olyan filmes produkciót, ami nem az Egyesült Államokban készül, azt ugye ő 100%-os büntetővámmal fog sújtani, akkor a Netflix is azt mondta, hogy hoppá, akkor melyik a legjobb befektetés a stúdiókapacitások növelésére azért, hogy itthon tudjunk dolgozni, de az az ajánlat, amit tettek a Warnernek, azt még a Warner kb. El is fogadta volna, csak hát ugye jött a Paramount, amely mögött egy szintén nagyon ambiciózus tulajdonos áll, aki azt gondolta, hogy akkor ő fölé megy a Netflix ajánlatának, és ő is akkor megpróbálja, ha már ővé a Paramount, akkor a Paramonttal a Warner bekebelezésével erőre lépni. Végezetül ugye a legérdekesebb, hogy jelen pillanatban a Paramount, ha bár ugye nekünk magyaroknak ugye cukor révén az egy szívünkhöz közel álló stúdió, a Paramount tulajdonképpen a legkisebb a versenyben, viszont olyan pénzügyi háttere van, amivel most azért mégiscsak ambiciózus tud lenni ezen a piacon.
0: No, hogy a fogyasztók nyelvére is lefordítsuk mindezt, a mostani felvásárlásnak körülbelül az is a tétje, hogy az HBO, a CNN hova kerül. Ezt jól értem?
1: Igen.
0: Tehát az, hogyha valaminek nagy könyvtára van, és ezt olvaszthatja be bárki, ez azt jelenti, hogy én, aki mondjuk streaming fogyasztó vagyok, és szinte mindenre elő vagyok fizetve, mert a gyermek az összes helyen nézi a mesecsatornákat, akkor gyakorlatilag ez a kínálat is szűkülne, hogyha létrejön egy ilyen felvásárlás?
1: Nem feltétlenül szűkülne, mert hát, hogy az arányokat nézzük, a Netflix messze 30% fölött, ilyen 35% körüli piaci részesedéssel vezet. Őt követi a Disney, amelyik már majdnem 17% részesedéssel van, és őket követi az Amazon, ami kicsit körülbelül 15% körül van. Na most az HBO, tehát a Warner és a Paramount egyesülésével ők ketten együtt körülbelül 10%-ra jönnének föl. Tehát még akkor is csak a piacon a negyedik szereplők lennének. Viszont a könyvtárnak köszönhetően, és azáltal, hogy a könyvtárt, ha megveszed, akkor a régi nagy franchise-okat újra tudod értelmezni, ki tudod szélesíteni a palettát, és tudsz hozzá új előzményfilmet, utózmányfilmet, meg animációs filmet, meg stb. Létrehozni. Az azért egy nagyon nagy versenyelőny, és ugye addig, ameddig a Disney például, meg a Universal is, ők ugye franchise-okban, meg merchandise-ban gondolkodtak, tehát ugye a Disneynek a sikerét ugye az jelentette, hogy ő nem önálló filmeket, hanem brandeket épített, és ugye építette hozzá az elképesztő elképesztő vidámpark rendszerét. Ugyanerre támaszkodik a Universalis. A nagy stúdiók közül akár a Paramount, akár a Warner ilyennel nem rendelkezik. És ugye azzal, hogyha most esetleg egyesülnek, lesz egy jelentős könyvtár, amire akár még vidámparkokat is lehet építeni, ez mind-mind rengeteg befektetés, ugye, és még az adósságokat is rendezni kell, de mondjuk el lehet kezdeni építeni egy olyan új rendszert, amivel például a Universal és a Disney sikerét meg lehet próbálni utolérni, plusz föl lehet jobban zárkózni, és azt lehet mondani akár a fiataloknak, hogy na akkor most építsük tovább a Top Gun-t, építsük tovább a Gyűrűkurát, amit csak ugye részben az övék, de hát nagyon sok olyan, vagy a Matrixot újra elő lehet venni, tehát nagyon-nagyon sok olyan brand van a kezükben, amivel aztán lehet újra egyébként egy komoly rajongói bázisra építve további epizódokat gyártani.
0: Na most, ezt az egészet miért kaszálták el?
1: Mert hogy ugye az Ellison család...
0: Politika vagy gazdaság?
1: Szerintem ez inkább politika jelen pillanatban. Tehát az, hogy ugye az erőteljesen republikánus és Trump közeli Ellisonnak a bizniszét egy demokrata bíró fogja, és demokrata szenátorok támadták meg, hogy ez piacellenes, miközben ugye az előbb említettem, hogy még az egyesüléssel is csupán csak a negyed piaci tényezők lennének. Most azzal, hogy az összevonásokat követően kevesebb író kapna a munkát, meg nyilván elbocsátások is lennének, stb. Ezt azért nem érzem annyira komoly piaci érdeknek. Ez gazdasági érdek elsődlegesen. Ez eddig is így volt, ezután is így lesz, hogy a nagy halak megeszik a kis halakat sajnos, aminek nyilván van ilyen jellegű vesztesége.
0: Hogyha az a vége, hogy nem jön össze ez a biznisz, akkor a Warner egyedül is képes egyébként talpon maradni a nagy veszteséggel? Vagy bedől?
1: Hát nézd, 30-40 milliárd dolláros adóssággal azért nehéz hosszú távon sikeresen előre menni, úgy, hogy a tulajdonosi szerkezet továbbra sem egy jól átfontolt stratégia mentén megy. Tehát addig, ameddig látjuk azt, hogy akár a Universal, akár a Disney, a Netflixről nem is beszélve, mennyire céltudatosan és mennyire következetesen mennek előre, félő, hogy ahogy így viszont meg a Warner az EBEC 30 adjára jut, mert akkor lehet, hogy külön-külön apronként lesz kénytelen értékesíteni egyes részeit, hogy az adósságait rendezni tudja, és azt szerintem meg egy sokkal inkább csúnya vég lenne egy ekkora múltú stúdió számára.
0: Dudás Viktor, köszönöm, hogy érthetővé tetted, figyeljük az eseményeket, önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Legyen nagyon-nagyon szép napjuk, holnap is várom önöket.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló.
3: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal, mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
2: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
4: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk fő híreinket. Ellenzéki helyett ellenállási politikát hirdetett Orbán Viktor, aki válságra számít. Magyar Péter miniszterelnök válaszolt, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Több százezer embert kellett kimenekíteni az erdőtüzek elől Franciaországban és Spanyolországban. Ellenzéki politika helyett ellenállási politikát folytat a Fidesz, a Jövőben jelentette be Tusnádfürdőn Orbán Viktor. A volt miniszterelnök bocsánatot kért Magyar Péter feltűnése miatt, és azt mondta, arra számít, hogy a válságban, a megszorítások után az emberek elfordulnak majd a Tiszától, a kiábrándulás szerinte ősszel kezdődhet meg. Orbán Viktor úgy véli, hogy akkor a fiatalok fogják majd apasztani a Tiszát, a meghurcolt fideszes vezetőkből pedig hősök, majd az ország vezetői lesznek.
5: Nevét skandálva fogadták Orbán Viktor Tusnádfürdőn, ahol 16 év után először szólalt fel ellenzéki politikusként.
6: Április 13-án egy új valóságra ébredtünk.
5: A választási vereség értékelésével kezdte beszédét. Szerinte április 13-án kiderült, hogy amit korábban csak rossz viccnek gondolt, az a valóság. Élesen bírálta a Tisza kormány első intézkedéseit, főleg az alaptörvény módosítását.
6: Ha nem az emberek döntik el, hogy kire szavaznak, hanem a hatalom dönti el, hogy kire szavazhatnak, akkor a demokráciának befellegzett.
5: A volt miniszterelnök azt mondta, az amerikaiak kinevették, amikor arról beszélt nekik, hogy új helyzet van Magyarországon, majd Dél-Amerikára hívták fel a figyelmét.
6: Az amerikaiakkal való tárgyalás után magam is rájöttem, hogy Magyarország az új Venezuela, csak olajvagyon nélkül.
5: Szerinte egy radikális nemzetközi vírus érte el Magyarországot, aminek súlyos következményei lesznek.
6: Mindig jókat nevettem az amerikaiakon, amikor azt olvastam, hogy arrafelé, hivatalba lépés előtt az elnököt pszichológiai alkalmassági vizsgálatnak vetik alá. De látva Magyarországot, most már nem nevetek.
5: Bejelentette, hogy a Fidesz önkritika helyett ellenállási politikára vált, majd bocsánatot kért Magyar Péter feltűnése miatt.
6: A saját szavazóinknak be kell vallanunk, hogy az országot most fölforgató miniszterelnök a mi sorainkból érkezett. Ha van valami, amiért elnézést kell kérnem önöktől, az ez.
5: Ezt követően pontokba szedtem, milyen feladatok várnak a jövőben a Fideszre.
6: Tanuljunk a hibáinkból. Büszkén álljunk ki a vívmányaink mellett. Erősítsük a nemzeti ellenállást. Segítsük a szabadság szerető embereket. Álljunk ki azok mellett, akik felemelik a hangjukat. És garantáljuk az embereknek, hogy amit a közelgő megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy új, higgadt, nyugodt polgári kormányzás vissza fogja nekik adni.
5: Orbán Viktor szerint el kell mondaniuk az igazságot a fenyegető gazdasági helyzetről is.
6: A hatalom az euró bevezetéséről beszél. Szeretném, ha tudnák, hogy ez egy mese. Az euró valójában egy kódnév, egy rejtjel, a megszorítás kódja.
5: A volt kormányfő szerint ősszel derül majd ki, hogy a Tisza rendszere fenntarthatatlan.
6: És ahogy a 133 nap elmúlt, és beköszönt a 134., figyeljék meg, napról napra nőni fog az ellenállás, és nőni fog a szabadság tábora.
5: Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a hagyományos parlamenti munka önmagában már kevés. A Fidesznek a jövőben inkubátorházként kell működnie. Emellett arra számít, hogy a Tiszát éppen azok apasztják majd, akik árasztották.
6: Ha fiatalok ezt az önkényuralmi rendszert elviselik, és hagyják, akkor ez megmarad. De én nem ilyennek ismerem a magyar fiatalokat. Lehet, hogy jobbat akartak, mint mi voltunk, de csak időkérdés, hogy belássák, hogy bevásároltak. És ők lesznek az elsők, akik a maguk keresetlen stílusában ezt el is fogják mondani.
5: A volt miniszterelnök elárulta, mandátumát azért nem vette fel, mert kétségesnek tartotta, hogy lehet-e még normálisan beszélni a parlamentben. Megismételte, hogy Szijjártó Péterre komoly feladatok várnak, és hősöknek nevezte azokat, akiket Magyar Péter elsők között számoltatna el, így Hajdú Jánost és Hankó Balást is.
6: Biztosan fájdalmas és nehéz, de bennük nekünk nem meghurcolt embereket kell látnunk, hanem a mi hőseinket. Magyarország jövendő vezetőit kell bennük látni. Minél jobban megkurcolják őket, annál magasabbra fognak jutni a jövőbe.
5: Orbán Viktor hozzátette, a Tisza jogállamon kívüli törvényeit simán el fogják törölni.
6: Ha olyan módszereket választottak volna, hogy jogállami demokratikus eszközökkel távolítanak el bennünket, akkor most kételkedhetnénk. de jogállamon kívüli eszközöket választottak. Államcsíny, bűncselekmény, hát nem fogjuk eltűrni. Vissza fogjuk csinálni. Ezek a korlátok nincsenek, ezek átmenetiek, ezeken át fogunk lépni.
5: Külpolitikai kérdéseket csak röviden érintette a volt kormányfő. Szerinte 25 év múlva az Európai Unió nem létezik majd, mert életképtelen. Csak úgy, mint valamennyi most működő nemzetközi szervezet.
4: Magyar Péter szerint felesleges egy bukott maffia főnökkel foglalkozni. Torockai László a felelősségvállalást és a hibákkal való szembenézést hiányolta a tusványosi beszédből. Az elemzők szerint a beszéd elszalasztott lehetőség.
7: Menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, írt a közösségi oldalán Magyar Péter, reagálva a volt miniszterelnök tusványosi beszédére. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott, Orbán Viktor a tusványosi beszédében mondott igazságokat az új kormányról, rendszerről és világgazdaságról, de néhány kivételtől eltekintve nem beszélt a saját hibáiról, és láthatóan továbbra sem érti, hogy mi vezetett a választási vereséghez.
6: Ezért egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltanunk.
7: A híradónk által megkérdezett elemző szerint a volt kormányfő beszédét nagy várakozás övezte, mivel a választások óta először állt ki ellenzéki szereplőként, de szerinte Orbán Viktor a lehetőséget nem használta ki.
8: Elszalasztott lehetőség volt Orbán Viktor tusványosi beszéde. Én nem gondolom, hogy kellőképpen sikerült felráznia a még megmaradt Fidesz szavazótábort is, mivel elmaradt a szembenézés az előző 16 év kormányzati hibáival, a Mészáros Lőrinc és más oligarchákkal való kapcsolattal, ezért én azt is gondolom, hogy nem tette szimpatikusabbá Orbán Viktor a Fideszt azok számára, akik elfordultak a Fidesztől, vagy eleve óckodtak tőle.
7: Hozzátette, a beszéd egyik fő üzenete volt, hogy a korábbi miniszterelnök visszatérni tervez a hatalomba, ami egyfajta harci felhívás Magyar Péter felé. Kiszeli Zoltán úgy véli, egy kritikától mentes szolgáltató szervezetként írta le a Fideszt Orbán Viktor.
9: Ehhez a rendszer ellenzéki pozíciót választja, ami azt jelenti, és ez a remény egyben, hogy aki kiábrándul a Tisza kormány politikájából, vagy esetleg sérelmet fog szenvedni valamelyik új döntés miatt, hogy ezek az emberek a legerősebb ellenzéki párthoz, a Fideszhez fognak menni, ha nem is ma, de holnap vagy holnap után a következő választás előtt.
7: Horn Gábor szerint itthon nem biztos, hogy ennyien részt vettek volna a volt miniszterelnök rendezvényén.
10: Egy önreflexiótól teljesen mentes önkritikát még nyomaiban sem tartalmazó, a sajátjaival sem elszámoló politikai, bukott politikai szereplőt láttunk a színpadon. Sokan voltak, tehát azt meg kell mondani, hogy azért Erdélyben még mindig van nagy érdeklődés Orbán iránt. Lehet, hogy itthon nem lett volna ekkora.
7: Horn Gábor szerint érdekes, hogy a beszédében Orbán Viktor az új kormány által elkövetett bűncselekményeket emlegetett, és többször is hangoztatta, hogy szerinte a Tisza kormány önkényuralmi rendszert épít.
10: Ez azért nagyon érdekes attól a miniszterelnöktől, aki felszámolta a fékeket és egy ellensúlyokat Magyarországon, felszámolta a demokrácia intézményrendszerét, mert akkor tulajdonképpen magáról mondja azt, hogy ő bűncselekményt követett el.
7: Az elemző úgy látja, a volt miniszterelnök nincs tisztában a helyzetével, hogy ő felel azokért a romokért, amiket 16 év után az általa vezetett kormányzás itt hagyott az országban.
4: Az áprilisi választási győzelem óta hosszabb kihagyás után ismét a Tisza-szigetek tagjaival találkozott Magyar Péter. A kormányfő egyúttal megerősítette, hogy augusztusban újra országjárásra indul.
11: Ezen a napon is szeretném újra megköszönni annak a több tízezer önkéntesnek, közösségi embernek, Tisza-sziget tagnak, akik éjjel-nappal, hóban, fagyban, hidegben, 2,5 éve szolgálják a közösségeiket, szolgálják a hazájukat, ingyen és bérmentve.
7: A Tisza-szigetek második évfordulóján parlamenti felszólalásában köszönte meg az önkéntesek munkáját Magyar Péter. Vissza a kezdetekhez. Írt a Facebook oldalán pénteken, majd ezt követően Tatára érkezett, ahol pártelnökként találkozott a helyi és környékbeli Tisza-szigetek tagjaival.
12: Akkor fiatalok voltunk, azt is mondtuk, hogy járat
7: a
12: Tisza.
7: A rendezvényen Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel közösen tartottak nyilvános fórumot.
13: enélkül a mozgalom nélkül, enélkül a közösség nélkül tulajdonképpen nincs értelme csinálni.
7: Közösségi oldalán Magyar Péter azt írta, ti vagytok a rendszerváltás motorjai. Isten éltesse a Tisza-szigetek minden tagját. Boldog második szülinapot!
13: A mi sikerünk titka, a mi boldogságunk alapja az az, hogy fölépült egy ilyen közösség. Nem mondom, hogy fölépítettük, mert az a csodá nagy része, hogy ez tulajdonképpen magától épült föl.
7: A rendezvényen Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztustól újabb országjárásra indulnak.
13: Valamikor augusztus 20-án fogunk bele újra a dolgokban, most már egy új felállásban, sokan az országgyűlésből, vagy éppen kormányzati pozícióból, sokan visszatérve a magánszféra szépségébe, próbáljuk magunkat még erősebb közösségé szervezni.
7: Üveges Gábor szerint a szigeteknek érezniük kell, hogy a választás után is komoly hátteret jelenthetnek a kormánypárt munkájához.
14: A Tisza-szigeteknél a fő kötőerő a választási kampányban az sokkal inkább az Orbán ellenesség és egy másik világnak az ígérete összetartó erőt jelentett, és nagyon jól érzik a Tiszapárt vezetésében, hogy azt a civil hátteret, ami nagyon heterogén, nagyon sokszínű, ezt a csapatot, ezt aként kell egy civil háttérként egyben tartani, és funkcióval ellátni, hogy érezzék, hogy alapvetően ez nem csak a választási volt ennek funkciója és szerepe, hanem jelenthet egy nagyon komoly hátteret a Tisza kormányzásához.
7: Végül is igaza lett. Ennyit fűzött Magyar Péter ahhoz a tavalyi tusványosi képhez, amelyen Orbán Viktor az akkor még kormányon lévő Fidesz-KDNP 4/5-ös győzelmét ígérő pólóban látható, ehhez pedig az Elvesz Közvéleménykutató Intézet legújabb felmérését is csatolta, amely szerint a biztos szavazók körében a Tisza párt 74%-on, a Fidesz-KDNP pedig 19%-on áll. A Tiszapárt célja, hogy a jövőben szervezettebb keretet biztosítson a Tisza-szigeteknek, ezzel is erősítve a tagok szerepvállalását a helyi ügyekben és az ország építésében. Az összefogás erősítéséhez járulhat hozzá, hogy augusztus 20-án országos Tisza-sziget találkozót tartanak Budapesten.
4: Az új kormány újra nyitná a budapesti planetáriumot, erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter írt a Facebookon. Közölte, hogy augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak az érintett tárcákkal a kérdésről. Több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új modern tudományos múzeumi és élményközpontig. A planetáriumot 2017-ben zárták be, azóta a tetőt megjavították és elkészültek a nagyobb felújítási tervek is. A HVG szerint a helyzetet az bonyolítja, hogy az épületnek a Tudományos Ismeretterjesztő Központ a fenntartója, de állami támogatás nélkül alig ha lehetséges a felújítása. Változtatni kellene Magyar Péter védelmén, mondták a híradónak nyilatkozó szakemberek annak kapcsán, hogy a kormányfőt szerdán egy férfi közvetlen közelről leköpte. Cseri Ferenc korábbi hírszerző azt is hozzátette, felelőtlenség, hogy a miniszterelnök ennyire laza védelmet kér saját magának. A belügyminisztérium híradónkkal azt közölte, hogy októbertől a miniszterelnök személyvédelmét kizárólag a TEK látja majd el.
15: Jó napot kívánok!
16: Videón a valószerűtlen jelenet, amikor egy férfi szerdán leköpte a miniszterelnököt. A kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter megvédte a testőreit, azt mondta, ő kérte, hogy ne kövessék őt szorosan, és nem igényel nagyobb védelmet.
17: Én nem érzem magam veszélybe, és elárulok egy titkot, hogy sokszor a gyerekeimmel mindenféle személybiztosítás nélkül járok az országban és a városban is, és soha semmilyen komoly inzultus nem ért. Ha megér, akkor ennek vállalom a következményeit. Teszem, amit tudom.
16: Pedig egyáltalán nem példa nélküli, hogy támadás ér egy politikai vezetőt. Robert Ficót 2024-ben több lövéssel próbálták megölni. Donald Trumpot pedig még a kampánya közben érte támadás. Cseri Ferenc korábbi hírszerző híradónknak elmondta, rendelet szabályozza a védendő személyek listáját és a védelem módját. Cseri Ferenc szerint a testőrök nem tehetnek semmit, ha a miniszterelnök nem kér szoros védelmet, viszont Magyar Péter ebben szerinte felelőtlen.
18: Nem bátorság, felelőtlenség, ugyanis ő más emberek sorsa fölött is rendelkezik, és ha őt valami atrocitás éli, az más emberek számára is jelenthet negatív eredményt. Az egész ország számára jelenthet negatív eredményt, a belpolitika számára, a nemzetgazdaság számára jelenthet negatív eredményt.
16: Ha rendeletben előírt védelem módjáról írásban kell lemondani, tette hozzá Cseri Ferenc. Megkérdeztük a belügyminisztériumtól, hogy megtette ezt Magyar Péter, valamint azt is, hogy azzal, hogy mostantól a TEK is beszáll Magyar Péter őrizetébe, meg is erősítik-e a védelmét. Válaszában a minisztérium annyit írt, hogy a miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el, együttműködésben a terror elhárítási központtal. Azt írják, hogy októbertől a személyvédelem már az ORFK irányítása alá tartozó terror elhárítási központ feladata lesz.
15: Itt ebben lehet tévedni az életbe.
16: Lázár László személyvédelmi akadémiát vezető szakember híradónknak azt mondta, ha történtek miatt változtatni kellene Magyar Péter védelmén.
15: A protokoll és a személybiztosítás állandó csatájáról van szó, és nem csak itt ebben a helyzetben, hanem úgy a világon. Én mindig annak voltam a híve, amikor vezető voltam, hogy megpróbáltam észérveket felhozni, és megpróbáltam meggyőzni azt az embert, hogy próbáljuk meg akkor másképp csinálni. Most mondok egy példát, egy-két civil embert betenni a védelmi rendszerbe, amiket isteni igazából nem is vesznek észre az emberek. De ott vannak, ha kellenek.
16: Lázár László szerint, ha a védők azt az utasítást kapták Magyar Pétertől, hogy az emberek oda mehessenek hozzá, akkor nem hibáztak. Viszont ha valaki feltűnően halad a védett személy felé, akkor lehet mit csinálni.
15: Nekik, amit én azt gondolom, hogy lehetett volna jobban csinálni, de még egyszer mondom, kívülálló vagyok, nem ott voltam, hogy olyan módon zárják a null zónát, hogy azt meghatározva, hogy természetesen nem szorosan teljesen, de mikor már látom messziről, hogy érkezik be valaki, és látom, hogy ténylegesen érkezik, akkor belépek, kicsit a kezemet odarakom, és mutatom, hogy legyen szíves, mert kamera se vette volna észre, tehát be tudok lépni, rálépek, ezt úgy tanítjuk, hogy rálépünk a szögre, és zárjuk a szöget.
16: Lázár László hozzátette, a TEK szakemberei tapasztaltabbak a személyvédelemben, jó döntés, hogy részt vesznek a miniszterelnök védelmében.
4: Amerikaiak nélkül nyitották meg az Egyesült Államokat és Kanadát összekötő új közúti hidat. A csaknem 5 milliárd dolláros Gordie Howe híd a kanadai Windsor és az amerikai Detroit között feszül a Detroit folyó fölött. A két ország között azonban folyamatos a feszültség, miután Trump elnök büntető vámokkal fenyegeti Kanadát, amiről korábban azt is mondta, hogy be kellene olvasztani az Egyesült Államokba. Emiatt még a szalag átvágási ünnepség is elmaradt. Több százezer embert evakuáltak a folyamatosan terjedő erdőtüzek elől Franciaországban és Spanyolországban. Bordeaux közelében a menekülő emberek miatt az éjjel közlekedési dugók alakultak ki. A francia kormány mozgósította a katonaságot. A spanyol hatóságok pedig arra figyelmeztettek, hogy a tűzoltók nem képesek megállítani a tüzeket Madrid közelében.
19: Hősiesen küzdöttek az éjjel a lángokkal a tűzoltók Spanyolország északkeleti részén, Aragóniában, valamint Madrid közelében. A bozott tüzek oltásához buldózereket is bevetettek. A spanyol fővárostól nyugatra a hegyekben már a lakóházakat is elérték a lángok. A hatóságok folyamatosan telepítik ki a lakosokat. A tűzoltóknak a haszonállatok mentésére is van gondja. Spanyolországban most először országos vészhelyzetet hirdettek a bozott tüzek miatt, amelyek már most ötször nagyobb területen emésztették fel a növényzetet, mint tavaly. A kormány más uniós tagországok segítségére számít. Görögországból és Olaszországból várjuk a segítséget, és több mint 100 portugál katona is segítkezni fog a bozott tüzek oltásában, mondta a spanyol kormányfő. Pokoli tüzekkel küzdenek a szakemberek Franciaország délnyugati részén is. Több település, illetve üdülő paradicsom is veszélybe került. Egy idős otthon lakóit az ágyból ugrasztották ki az éjjel. Mentőautóval szállították el őket a közelgő veszély elől. Ezrek menekülnek az otthonukból. Az utakon hatalmas torlódás alakult ki. Nincsenek meg az erőforrásaink az oltáshoz. Nincs elég tűzoltó repülőgépünk. Két tűzoltó meghalt egy közeli faluban, panaszkodott ez a helyi lakos. A hatóságok evakuációs központokat nyitottak Bordeauxban. Itt elsősorban időseket és betegeket fogadunk, folyamatosan érkeznek a mentőautók. Egyedül ezen a helyen úgy 6000 ember lehet, de ha kell, 10000-et is tudunk fogadni, magyarázta a város polgármestere. A francia hatóságok ennek a katonai szállító repülőgépnek a bevetését tervezik az oltásban. Spanyolországban és Franciaországban egymást érik a hőhullámok, illetve erdőtüzek. A tudósok szerint a globális felmelegedés Európát különösen súlyosan érinti, így a jövőben tovább romolhat a helyzet.
4: A középtávú előrejelzések alapján néhány nap múlva újra ideér egy hosszantartó hőhullám, írja az Időkép előrejelzése alapján a Telex. A felmelegedés kedden kezdődik, és augusztus elején a régióban már nálunk lehet a legmelegebb. A Kárpát-medence közepén van a legnagyobb esély arra, Közép-Európán belül, hogy 35 fok fölé menjen a csúcshőmérséklet. Jelenleg úgy néz ki, hogy az átlagos csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakulhat majd. Saját ismerősüket akarták bemártani a rendőrök előtt kabai drogdílerek, ám miután az nem volt hajlandó magára vállalni a kábítószer birtoklást, a dílerek elrabolták, majd életveszélyesen megfenyegették. Az áldozatnak végül sikerült megszöknie és értesíteni a rendőrséget, akik gyorsan cselekedtek.
20: A rendőrök először egy 34 éves férfinál találtak kábítószert. A férfi ezután barátaival együtt egy ismerőséhez ment, akit arra akartak kényszeríteni, hogy vállalja magára a drog birtoklását. Miután ezt megtagadta, elrabolták és halálosan megfenyegették. Az áldozatnak végül sikerült elmenekülnie, majd értesítette a rendőrséget.
21: Kollégáim minden adatot alaposan megvizsgáltak, majd egy összehangolt akciót szerveztek a társaság elfogására. Több helyszínen egyszerre csaptak le rájuk, majd előállították őket a rendőrfőkapitányságra.
20: A Híradónknak nyilatkozó ügyvéd szerint az elfogott tettesekre olyan súlyos büntetés várhat, hogy a bírósági ítéletet követően akár életük végéig rács mögött maradhatnak.
22: Ez egy brutális bűncselekmény. Szó van emberrablásról, emberölés kísérletéről, vagy ezzel való fenyegetéssel. Drog, kábítószer, halmozatban ezek olyan súlyos bűncselekményt vontak maguk után, amik biztosan életfogytig tartó szabadságvesztést jelentettek volna.
20: A település polgármestere szerint a kábítószer elleni megelőzést már az iskolában el kellene kezdeni.
23: Nagyobb összefogásra lenne szükség, amit mi már nagyon régen mondunk egyébként, hogy ugye ezt már gyermekkorban tulajdonképpen az iskolában el kellene kezdeni a gyermekeknek a felvilágosítását, illetve a nevelésében nyilván közvetíteni azt, hogy milyen veszélyekkel fog találkozni, hogyha felnő az iskolába.
20: Közben Pécs belvárosában is akcióba lendültek a kommandósok. Egy feltételezett drogdílert és futárját fogták el. Az ügyben a bíróság két gyanúsított letartóztatását is elrendelte.
4: Új útvonalon repülnek a helikoptertaxik a Forma 1 alatt, de betiltásukról szó sem lehet, válaszolta a 24.hu kérdésére a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A korábbi repülési útvonalon azért változtattak, mert számos lakossági panasz érkezett hozzájuk a zajterhelés miatt. A tárca szerint ugyanakkor a hatályos magyar és uniós jogszabályok alapján a jogszerűen működő légitaxi szolgáltatást nem lehet megtiltani. Az új repülési útvonal a Lupatótól indul, majd a Megyeri híd és az M0-ás nyomvonalát követi a Magyaródi pályáig, így elkerüli Budapest sűrűn lakott belvárosi és lakótelepi övezeteit. Korábban Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt a helikopter zaja ellen. Búcsúzom önöktől, engem is vár kint egy helikopter taxi, ezért átadom a szót Somos Andrásnak. Szervusz András, mi lesz ma a Somos a pályámban?
24: Ez nem igaz. Jó estét kívánok, szervusz Máté. Szóval túlsványosan is nemzeti ellenállást hirdetett Orbán Viktor. A reakció pedig nem késett, mert Magyar Péter szerint Orbán Viktor túlszul ejtette saját pártját, és úgy beszélt, mint egy pártállami főtitkár. A héten az államfőjelölés keretében történtek a dolgok részben, és ugye történt egy baki, hogy Polgár Juditot úgy nevezte meg a Tisza frakció vezetője, hogy igazából közben olyan támadások érhették Polgár Juditot, amitől visszalépett, ha egyébként igent mondott Magyar Péternek. Kérdés az lesz a vendégekhez, hogy azt tűnte ki, hogy előre egyeztetette Polgár Judit és Magyar Péter, de beszélhetünk a többi elnökjelöltről is, mert nagy tekintélyű, pártatlan, jelöltek vannak a sorban, úgyhogy talán érdemes lesz erről beszélni, meg arról is, hogy Kapu Tibor most állt elő azzal, hogy Orbán Viktor a nemzetközi űrállomáson, amikor vele interjút készített, akkor a háborúról úgy beszélt, hogy azt a NASA szabályai tiltották, és ezért nyilvánvalóan törvényt sértett a miniszterelnök, már akkor, amikor miniszterelnök volt. Érdekes, hogy ezt most halljuk először. Radnai Márk egy interjúban azt mondta, hogy a Fidesz első 10 politikusa, ha a gyanú megalapozott, akkor a vádlottak padjára ülhet. Szatmári Kristóf pedig a Fidesz elnökségi ülésére hivatkozva azt mondta, hogy többen arra számítanak, hogy vezető száron mennek majd el. És közben Magyar Péter nem kér személyi védelmet, erről is fogunk beszélni, azok után, hogy a nyugati pályaudvaron egy incidens történt, egy ott őt megtámadó ember leköpte. Hát mondjuk azt, hogy ez egy tetleges becsületsértés, de az a kérdés, hogy mi következik ebből a személyi védelem szempontjából. Itt lesz velünk Bakaev Zoltán, gazdasági újságíró, Gerő Tamás ügyvéd, Üveges Gábor, aki politológus, és Rangos Katalin szerkesztő műsorvezető. Várom Önöket szeretettel.
4: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap este friss hírekkel visszavárom Önöket, viszontlátásra.

se jövő ez a féri. Az ördög a lelkedet kéri, hogy neki ás majd te is éri, éri. Zól ez a beatfit, méri, méri. Újból kell, nem a régi. Szeretni kell, nem félni. A szeretet a bűn megítéli. A szeretet a bűn.

0: felfele nézünk, egy remény vár ott.
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai adásba, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. És ne feledjétek, minden hétfőn este 8 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk Szűcs Kinga, színésznő, író és sokoldalú alkotó, aki a színpad mellett a versek világában is otthonra talált. Színészi pályafutása során a Fiatalok Színházában kezdett, majd játszott a Soproni Petőfi Színházban, a Győri Nemzeti Színházban, a Pesti Magyar Színházban, a Miskolci Nemzeti Színházban, a Bartók Kamara Színházban. Művészetében a játékosság és az érzelmi mélység egyszerre van jelen. Gyerekeknek és felnőtteknek írt verseiben a mindennapi élet apró pillanatai kapnak lírai, mégis közvetlen hangot. Mostanában jelenik meg első regénye, amely felnőtteknek szól, illetve ha jól tudom, akkor már meg is jelent.
2: Ez így van.
1: Nagy szeretettel köszöntelek. Elmondom a nézőknek és a hallgatóknak, hogy mi nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, hiszen amikor én oda kerültem, nem mondom meg, hogy hány éve a Győri Nemzeti Színházba, nem most volt.
2: Akkor, de egyébként még tegnap volt.
1: Tegnap volt, akkor Kinga már ott játszott.
2: Így van.
1: És egy öltözőbe kerültünk, és onnantól kezdve...
2: Sőt, hát már előtte is, ugye? Már
1: ez is ja, igazad van, bizony, igazad van, hát, hiszen mi a
2: mert játszottunk
1: Gornagy
2: együtt,
1: Máriánál találkoztunk így a színi tanodába. Igen, de a Győri Színház házban erősödött meg a mi ez kapcsolatunk, hiszen minden nap találkoztunk. Igen. Na, de nem sőt is erről akarunk beszélgetni, hanem rólad szeretnénk beszélgetni. Te is választottál egy filmet, aminek én rendkívül örültem, mert a romantikus lelkemnek ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Újra megnéztem, ez a Kisasszonyok című igen film, hogyha valaki nem látta, akkor pár szóban a filmről, 4 lánytestvér életét mutatja be ez a film, akik a felnőtté válás, a szerelem, a veszteség és az önmegvalósítás útján keresik a saját helyüket a világban. Tanúsága, hogy az egyéni boldogság nem csak egyetlen úton érhető el, és az önazonosság, valamint a családi kötelékek adják az élet valódi értékét. A történet elején a képzelet még menedék és játék, hiszen a lányok azzal szórakoztatják magukat, hogy színházi előadásokat kreálnak, igen, és a padláson, igen, előadják.
2: Igen, hát ez nagyon ismerős nekem is ez a helyzet.
1: Nézők nincsenek, hanem csak maguknak játszanak. Neked vannak határvonalaid a mindennapi játék és a nyers őszinteség között?
2: A nyers őszinteség, ugye, hogy ez egy
1: szép... Az állad jelen van.
2: Igen. Elsősorban magam felé mindenképpen, és tanulom évről évre, újra és újra tanulom, hogy hogyan lehetünk igazán őszinték, de ez most nem olyan módon kell érteni, hogy feltétlenül meg kell mondani mindig mindenkinek mindent, sőt, egyáltalán nem, hanem inkább magaddal kell feltétlenül őszintének lenned, és megpróbálni tanulni magadról minden nap valami újat, és mindig valamit, tehát figyelni az életben, hogy mit miért kaptál, mit miért hozott, mi történik veled éppen most azon az úton, miért kell lépegetned, és kivel, és meddig, azzal a valakivel, és akkor nagyon sokat tudsz tanulni, és ez mindenre lefordítható. Ez, ha megjelenik a művészetedben is, legyen ez bármilyen, itt a lányoknál is ugye az van, hogy mind a 4 lány valamely művészetben jeleskedik, rajzol, színész, akar lenni, zongorázik, tehát a zene, vagy pedig az írás, tehát mindenképpen jelen van a kreativitás és a művészet a családban. És ebből a szemszögből is nagyon érdekes ez, hogy hogyan jutsz el oda, amit te tudsz elmondani a világnak, és neked kell elmondanod a világnak valamilyen módon, vagy zenével, vagy írással, vagy a színpadról, vagy egy könyv megírásával.
1: Ti hárman vagytok, ugye, lánytestvére, kicsit igen, hasonló a szitu. Ti játszottatok ilyen játékokat?
2: Hát persze.
1: Írtatok darabokat?
2: A többiek nem nagyon akartak, de muszáj volt nekik, ugye?
1: Mert te már akkor is írtál.
2: Én nagyon szerettem volna, és hát ez megjelent a mindennapokban feltétlenül. Eleinte azokat a verseket próbáltam dramatizálni, amelyeket már amúgy is ismertünk, vagy tanultunk az óvodában, vagy később az iskolában, és akkor ezt feltétlenül be kellett mutatni, legyen az egy ilyen dal, vagy egy ballada később, amit be kellett mutatni, és ebben a nővéreim, mint ahogy mindenben támogatnak, és mindig is támogattak, társak voltak, és hát akkor én rendeztem természetesen, és akkor már rögtön tudtam, hogy kell rendezni. Ehhez voltam legalább szerintem 4 éves, és akkor mindent meg is valósítottunk, anyukám ruhatárából kiállítottuk a jelmezeket, pongyolákból, meg ami adódott. Ezt egyébként meg is írom, ugye ha most megjelent, vagy hát nemrég megjelent könyvemben, amelynek a címe a Tiszteletes 3 lánya, és
1: akkor ez rólatok már... szól?
2: Igen, hát ez egy részben önéletrajzi alapú, vagy ihletésű, inkább így mondom, önéletrajzi ihletésű regény, amelyben igen, hát főként ezekről van szó, és van is egy ilyen jelenet. Ez olyan értelemben nem önéletrajz, csak inkább azt mondom, hogy egy lenyomat, egy kortünet, vagy egy ilyen benyomás. Tehát, hogyha elolvasod, akkor nem azt kapod csak meg feltétlenül, hogy velem vagy velünk akkor mi történt, hanem hogy úgy annak a kornak milyen volt a hangulata is a lenyomata. Legalábbis nagyon bízom benne, hogy ezt az eddigi visszajelzések ezt mutatják.
3: Tehát akkor ebben vannak kitalált történetek, és kicsit ki van színezve.
2: Igen, persze. Hát ugye, mint minden műalkotás, hogy egy picit azért össze kell, mint hogy a darabokat is a színházban egy picit összehúzzuk, dramatizáljuk, hogy abból egy olyan történet kerekedjen, még hogyha valós, vagy a filmekben is, hogyha valós történet alapján, igaz történet alapján, ugye ezt is szokták kiírni a mozikban, hogy igaz történet alapján készült, de hát természetesen a dramaturgia megkívánja, hogy az olvasó, vagy a néző, vagy a mozi látogató ezt úgy kapja meg olyan emészthető formában, hogy egy élményt adjon neki. Tehát nem csak száraz tényekkel zsúfoljuk tele, de a lényeg, hogy itt már erősen jelen volt ezekben a jelenetekben is az én művészeti elszántságom.
3: És ez mennyi időt ölel fel ez a regény?
2: Ez az első 8 évet, az életem első 8 évét. Azért is mondom, hogy inkább egy ilyen lenyomat, tehát nem ér, vagy hát ugyanúgy egyébként van benne ilyen módon párhuzam ezzel a regénnyel kapcsolatosan, igen, hogy ugrálunk az időben itt is, tehát látjuk, hogy a lányok hova jutottak el, és hogy hogyan alakul aztán később a felnőtt életük. Igen. És így az én könyvemben is ez megjelenik, hogy elindul egy jelen idejű jelenettel, történettel, és akkor abból jönnek a visszaemlékezések. Picit hasonlóan ehhez a műhöz, hogy tehát nem annyira lineárisan, inkább mindig azt követve és azt figyelembe véve, hogy mi a fontos a történet szempontjából, vagy a történet előre haladásának, vagy a jellemek fejlődésének a szempontjából. És nagyon érdekes megfigyelni itt is, hogy a lányok jelleme hogyan alakul és változik, így van a történet, tehát azok a hatások által, amik érik őket. Úgy a veszteségek, igen, mint a háborúban lévő apa, vagy ott a közösségi felelősségvállalás, amit ott ők tesznek a nehezebb sorsú emberek iránt. Tehát, hogy ezek mind hogyan alakítják a lányok életét, és hát a döntések, amiket szintén meg kell hozniuk mindegyiküknek.
3: Ha ma beszélhetnél a 10 éves önmagaddal, akkor mit mondanál neki? Mi az a fontos dolog, amit tudnia kell a kicsi Szűcs Kingának?
2: Hogy ne aggódj annyit. De szerintem ezt minden művész kicsit tépelődik magában mindenen.
3: Hát igen.
2: És ez az aggódás, ez nem feltétlenül egy ilyen hétköznapi aggódás. Hát persze mindenféle kicsit ilyen magasabb röptű gondolatok is beleférnek ilyenkor egy művésznek a látókörébe, hogy miken aggódik. Tehát nem feltétlenül csak azon aggódtam, hogy jaj, most mi lesz velem, hogyan alakul a pályám, hogyan jutok én majd előre, mit kell tennem ahhoz, hogy... Hanem úgy mindenen, de én azt gondolom, hogy ezek előre visznek. Tehát hogyha ezt tudod... kordában tudott tartani, egy egészséges keretben tudott tartani, akkor ez előre visz. Mert hogyha nem tépelődsz egy kicsit, hogyha elfogadsz mindent olyannak, amilyen, akár a saját körülményeidet, akár a környezetet körülményeit, akár a világot, amiben vagy, kérdések nélkül és kérdőjelek nélkül elfogadod, abból nehezen születik művészet. Tehát ez mindig a kérdésfeltevésekből és a folyamatos minden megkérdőjelezéséből születik, legyen ez bármilyen, tényleg bármilyen művészet. Jó volt-e az, ahogy csinálták előttünk? Jó-e az, ahogy most csinálják? Jó-e az, ahogy van a világ? Vagy hogyan kellene, hogy szerintem legyen? Tehát, hogy ezek hozzájárulnak. De akkor is sokat aggódtam, és az biztos, hogy azt mondanám, hogy bízzak egy picit jobban magamban, és abban, hogy majd mindent megoldok, igen.
3: Igen. Az identitás gyakran az elvárásokkal szemben is formálódik. Kik is vagyunk mások elvárásai nélkül? Te mennyire tudtad leválasztani a saját hangodat a környezeted elvárásaitól?
2: Én bízom benne, hogy egyre jobban. Ehhez nagyon sok minden járult hozzá. Az egyik legfontosabb ilyen lépés az akkor volt, amikor megszületett a fiam, de ez biztos, hogy minden édesanyának így van, vagy bárkinek, akinek gyereke lesz valahogyan, hogy ez egy borzasztóan nagy lépés, rögtön leválsz magadról olyan formán, hogy ő lesz válik az a legfontosabbá, igen, és akkor magadat is látod, folyamatosan tanulod, hogy te hogy reagálsz, hogy működsz anyaként. Ez mi színészek ezt egyébként is gyakoroljuk, hogy figyeljük magunkat folyamatosan, jó értelemben, hogy ugye tanuljunk a karakterekről, és ezt beépíthessük majd a karakterelemzésekbe, figyelünk másokat, megpróbáljuk, hogy az empátiánk is ugye egyre erősebben működjön, hogy ez még jobban hozzájárul, tehát egy gyermek jövetele a családban, az mindig egy ilyen nagy lépés, hogy magadról minél többet megtudsz, hiszen nagyon sok olyan szituációban találod magad, ami előtte nem volt.
4: Vagy ami előtte, van. És hogy ahol gyorsan, azonnal gyorsan kell cselekedni.
2: Gyorsan kell dönteni, gyorsan kell cselekedni. Megtanulod magadról, hogy egyrészt képes vagy rá, tudsz. Másrészt, hogy milyen döntéseket hozol, hogy tudod-e előtérbe helyezni, hogy nem magadat helyezed előtérbe, hanem feltétlenül a gyereket. De egyéb más kapukat is kinyit az emberben, a lelkedben, a művészetben is egy ilyen dolog. És hát ezt megelőzzen, és azért igyekeztem, én mindig amúgy figyelős típus voltam, és most is az vagyok, szeretem, ha tudok jól figyelni, igyekszem jól figyelni, inkább azt mondom, mert minden egy folyamat, semmit nem tudok lezártnak tekinteni, sem a magánéletemben, sem a művészetemben, hanem mindent egy ilyen folyamatos tanulásnak és figyelésnek élek meg, és ezért azt gondolom, hogy minden folyamatosan fejlődik, ahogy hatnak ránk a külső és a belső dolgok, és ezért inkább mindig azt mondom, hogy nem tudok semmit így kijelenteni, hogy én már ezt így tudom, vagy én már ezt így gondolom, vagy én ilyen vagyok, hanem hogy remélem, hogy ezt és ezt már elértem, vagy idáig már eljutottam, vagy ezt már megfejlődtem, és igyekszem figyelni magamra és másokra, és a barátságaim borzasztóan fontosak nekem, a családom borzasztóan fontos nekem, és ott is igyekszem nagyon jól figyelni, hogy ne csak azt lássam, ami tényleg van.
4: Hát, hogy ne csak magadat lásd, hanem hogy
2: hát,
4: hogy
2: hát főként a többieket.
4: Mit éreznek,
2: igen,
4: hogy
2: a többieket. Igen. Ami egy nagyon jó tükör. És ez nem könnyű, főként egy színész, művész embernek nem könnyű az, hogy ne csak magát.
4: Hogyne.
2: Tehát az is egy tanulás, de ha eléred azt, hogy jól tudsz figyelni, az egy nagyon jó érzés, egy élvezetes álláspont.
4: Ez így van. Joe története az önírás, az önteremtés folyamata. Mennyire érzed magad szerzőnek a saját életedben? Átírnál fejezeteket, vagy elfogadod őket? De most ugye azt mondtad, hogy elfogadod, tehát erre a kérdésre már megadtad a választ. Hogy jöttek a versek? Mit jelentenek számodra ezek a versek?
2: Mióta az eszemet tudom írok tulajdonképpen valamit, vagy ezt, vagy azt, vagy amaz, csak én ezt nem gondoltam úgy mond írásnak, hogy ez valaha...
4: Mindig volt egy kis noteszer?
2: Igen, valami mindig volt, de nem gondoltam ezt ilyen karriertípusú írásnak, vagy hogy mondjam. Most sem gondolom feltétlenül azt, és nem is címkézem magam semmi ilyesminek. Én inkább nagyon köszönöm a bemutatót, a bemutató szöveget, amit mondtatok rólam, mert... Nem is tudom én sem meghatározni magam ilyen formán 100%-ban, hogy én most mi is vagyok, hogy színész, énekes, író, költő. Azt látom, hogy minden barátom, aki művészetben tevékenykedik valamilyen formán, mindenki alkot valamit még azon kívül. Tehát van, aki még színpadon van, de esetleg fest, énekel, zenekarban hangszeren játszik, rajzol, nem tudom, kézműveskedik, bármit készít, korongozik, nem bármit készít. Tehát, hogy mindenkiből valahogy kibudjan az alkotás, és hogy nem csak egy módon jön ki az, hogy valaki kreatív, ami csodálatos, mert az egyik fejleszti a másikat. Én amikor tanítok, egyébként azt szoktam ajánlani a tanítványainak, hogy írjanak, vagy próbáljanak, meg nem kell, hogy ezt kiadják, vagy valaki azt mondja arra, hogy ez jó. Egyszerűen, ha elkezded megélni a kreativitásodat, legyen az bármi, vagy varsz valamit, vagy tervezel valamit, az is fantasztikus. Egyébként az engem lenyűgöz minden. Én nem vagyok ügyes, a kézügyességem nem annyira jó. Tehát az, hogy varjak valamit, vagy készítsek valamit, az nem megy annyira jól, hogyha például lovat szeretnék rajzolni, akkor feltétlenül csirke sikerül, vagy valami ilyesmi, vagy lehet, hogy asztal. Tehát olyan is volt már, hogy aztán nem lett feje, de hogy ez nagyon fontos, hogy alkos, és akkor az egyikből valahogy következik a másik, és így volt ez nekem az írásnál is, és aztán egyszer csak bekopogtak hozzám a versek, ezt is mindig így mondom. De nem volt ez egy olyan, hogy én egy kedden délután leültem, és azt mondtam, hogy fú, de jó lenne most írni egy verset a Rosmaringról, hanem egyszer csak elkezd jönni egy ilyen első sor, és akkor azt így nem hagy békén tulajdonképpen. Nem tudom, hogy ez másoknál hogy van. Nekem nagyon érdekes, és egyszerűen nem hagy békén engem, hogy mit akarok én most azzal egy fecske a légben, és hogy mondd, ne fecske a légben, de mi van, mit akar a fecske a légben? Aha. És akkor egyszer csak jó, leülök, megpróbálom, és jönnek a sorok egymás után borzasztóan gyorsan egyébként. Kicsit az elején meg is ijedtem ettől, mert azt gondoltam, hogy aki ír, a szöveggel is így volt ez, a prózával is, hogy én amikor néztem interjúkat, nagyon szeretek egyébként podcasteket nézni, és interjúkat hallgatni a kedvenc íróimmal, kortársakat nagyon szeretem, akár a magyar irodalomban, akár a nemzetközi irodalomban, és mindig azt gondoltam, hogy az író az úgy nehezen, tehát azt úgy meg kell.
5: De nem, szűrni. Én szerintem ezt emberre válogatja. Nem hiszem, hogy Mozart nagyon sokat
2: ürgét volna. És akkor én azt gondoltam, jaj, ezt olyan gyorsan leírtam, biztos, hogy ez akkor nem is jó, vagy nem tudom, de ez így az elején. De aztán persze minden alakult, és akkor elsősorban magamnak akarok egyébként megfelelni minden ilyenben. Tehát nekem van egy belső mércém, legyen ez bármi, a leghétköznapibb dolgok is, és annak igyekszem megfelelni. Én érzem, hogyha az nem jó. Ezt szerintem az édesanyámtól, aki egy csodálatos nő, és a nővéreim, akik szintén nagyon erős és iránymutató, a saját sorsukban is nagyon erős és iránymutató nők, tőlük is tanultam ezt, és folyamatosan tanulom, anyukámtól a mai napig tanulom, hogy minden korban, minden életkorban és életszakaszban hogyan kell. És persze, ahogy az előbb rákérdeztél, hogy van-e, mindenkinek van olyan fejezet az életében, amit egy picit átírna. Biztos, hogy mindenkinek. De az is lehet, hogy úgy kellett lennie, mert hogyha akkor azt nem kapom meg, akkor, amit ma már nem úgy csinálnék, akkor nem ez lennék, aki most vagyok. Ez így folyamatosan alakul, és ezt már csak a nagyon legvégén fogjuk látni, hogy ez jó lett-e így, vagy sem.
5: Igen.
2: Annyira kiszámíthatatlan, hogy mi hogy lesz.
5: A bizonytalanság végigkíséri a szereplők útját. A bizonytalanság számodra bénító, vagy inkább inspiráló szokott lenni?
2: Inkább azt mondom, hogy megszoktam. Igen. Hát a szakmánk is olyan, és én mindig szabadúszóként dolgoztam, vagy hát azt mondom, inkább azt mondom, hogy javarészt szabadúszóként dolgoztam, mert volt én is, amikor nem. És most is, hát az alkotás önmagában olyan, hogy
5: ahhoz bizonytalan. Kell.
2: Igen, szabadság is kell, és egyfajta bizonytalanság, és ezt el kell fogadni, hogy nincs egy biztos kedszerda, és ahogy annak idején a színész mesterség tanárunk mondta, hogy nem minden nap egyforma, ugye a sóskifli, hanem hogy bizonyának vannak bizonytalanságai, de közben ez inspirál is, miután megszoktam, és hát arra sarkal, hogy valamit tenni kell. Tehát, hogy nem lehet otthon ülni, és várni, hogy majd bekopognak, és nem lehet azt várni, hogy téged majd felfedeznek, kifedezzem föl, vagy miért. Tehát, hogy neked kell magadban felfedezni, hogy mi az, amit te tudsz adni. Nem mindig azt kell várni, hogy a világ neked mit ad, hanem te mit tudsz adni a világnak, és ez nagyon fontos a művészetben amúgy is, mert úgy lesz őszinte a hangod, akár a színpadon, akárhol, hogy jó, rendben, ezt a történetet már százan megírták. Azt, hogy valaki ilyen családban nő fel, vagy akár, amit én is megírtam a könyvemben, a Tiszteletes három lányában, hogy nehéz időkben, nehéz sorsban, vagy ezek a lányok is, a filmben, már nagyon sokan megírták, sokféleképpen feldolgozták a filmet is. Talán ez az egyik olyan regény, amelyet a legtöbbféleképpen dolgoztak már föl az irodalomtörténetben. Te mit tudsz azzal mondani? Neked miért fontos? És ahhoz mindenek előtt magadból kell a világ felé adnod valamit, hogy te adhass, akár a művészeteddel, és utána várni azt, hogy hogyan fogad téged a világ, és erre mit reflektál. És akkor itt rögtön az van, hogy ehhez kell egy szabadság. Igen. És egy felelősség. Borzasztó nagy felelősség.
6: A korlátok különböző reakciókat hívnak elő. Inkább alkalmazkodó típus, vagy lázadó?
2: Feltétlenül lázadó. Feltétlenül lázadó. Alkalmazkodó a kapcsolataimban, a végtelenségi. A rákjegyem is, csillagjegyem, aki hisz benne, is erre mutat. De én nagyon szeretem, hogyha jók és nyugodtak és kerekek a kapcsolataim, legyen az barátság, család, tehát én igyekszem alkalmazkodni tényleg a végletekig, a végtelenségig, de csak addig, amíg ezzel magamhoz hű tudok maradni, amikor nem, akkor rögtön kiáltok, és akkor nem megyek tovább, és nem engedek tovább, de egyebekben pedig lázadó, vagy inkább azt mondom, hogy inkább a saját utamat kereső és arra törő. Nagyon sok minden volt már egészen fiatal koromban, amit nem úgy csináltam, ahogy mások, és ebből volt is sokszor konfliktusom, vagy bajom, de én mindig azt mondom, és mai napig is így van ez, és én mindig azt mondom, hogy nem baj, de én ezt tudom, én ezt tudom adni, és akkor ez igazi legalább, ez legalább őszinte, és lehet, hogy nem jó, vagy lehet, hogy nem olyan hagyományos, vagy lehet, hogy a komfortzónámból most éppen ezáltal ki kell, hogy moccanjak, de ez legalább én vagyok, ez legalább igazi. És akkor majd meglátjuk, hogy mit tud ezzel a világ kezdeni, vagy lehet, hogy nem lesz igazam. Azt is elfogadom, nagyon boldogan elfogadom, ha nincs igazam, és szívesen mondom azt, szívesen kérek bocsánatot bárkitől. Az jó, ha nincs igazam gyakran, mert nem is kell igazadnak lenni, nem az a lényeg, hanem hogy mi a tanulás éppen abból a helyzetből mindkettőtök, vagy sokatok számára, vagy akár épp egy társulat számára, vagy ez egy munkafolyamat, tehát ez nem feltétlenül egy családban igaz, hanem egy munkafolyamat kapcsán. És én boldogan nem vagyok hiú egyáltalán érdekes módon, semmiben. Tehát a munkáimat is le tudom, ami fura, tudom, hogy ezt mondom, de le tudom választani magamról, és rögtön munkává válik, és hogyha valaki azt mondja nekem, hogy ez nem jó, akkor boldogan meg, vagy valahogyan, tehát hogy konstruktívan hozzászól, hogy hogyan lehetne ezen változtatni, vagy segíteni, én ezt nagyon boldogan fogadom.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Ma is egy nagyon érdekes témával jövünk, mégpedig wellbeing mindenkinek, no de nem ugyanúgy. Ugye a mentális jólét ma már nem extrának számít, hanem egyre inkább egy fenntarthatósági, egy megtartási kérdés is a vállalatoknál, de sokszor látjuk azt, hogy egy wellbeing nap van, egy tréning, egy típusú program mindenkinek. És vajon egy pályakezdőnek, egy középvezetőnek, vagy akár a kiégés szélén álló kollégának is ténylegesen ugyanerre van szüksége? No hát erről beszélgetünk ma dr. Logeman Molnár Zsófiával, klinikai és egészségpszichológus, vállalati wellbeing szakértővel, illetve a Minder mentális egészségprogram alapítójával. Köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Segíts egy picit, ez ténylegesen most már nem extra, hanem ez egy alap dolog, amit elvárnak a munkahelyeken?
2: Igen, köszönöm szépen a meghívást, és valóban egy nagyon izgalmas és releváns témáról van szó, hiszen amikor azt mondjuk, hogy munkahelyi mentális egészség, akkor ez nagyon gyorsan kapcsolható ahhoz valóban, hogy vannak a kollégák, hogyan érzik magukat a bőrükben, és itt nem csupán arról van szó, hogy csak szeretnénk, hogy a kollégák jobban legyenek, lelkileg egészségesek legyenek, hanem amikor egy ember jól működik, és egyensúlyban van, érzelmileg is azt éli meg, hogy jól érzi magát, akkor ez kihat a teljesítményére, és nagyon sok kutatás bizonyítja azt, hogy olyankor egy kollega, egy munkavállaló, hogyha ezt tényleg üzleti szempontból nézzük meg, akkor hatékonyan tud teljesíteni. Tehát ez azt is jelenti, hogy fókuszáltan végzi a munkáját, kevesebbet hibázik, jobban kapcsolódik, hogyha olyan munkakörbe dolgozik, hogy például ügyfelekkel kell kapcsolatot tartani, akkor a kommunikációjában is például sokkal hatékonyabb, együttműködőbb vagy nyugodtabb. Tehát a mentális jólét az tulajdonképpen egy alapja annak, hogy a munkahelyünkön mi jól tudjunk teljesíteni, és valóban az elmúlt években ez nagyon nagy figyelmet kezdett kapni, mert sajnos olyan változások történtek meg, nem csak munkahelyeken, hanem a világban is akár, ami miatt a kollégák behozzák a stresszt a szorongást, a félelmet a munkahelyükre is, hiszen azért az életünknek, a munkahetünknek a nagy részét ugye a munkahelyünkön töltjük, vagy az időnk nagy részét a munkahelyünkön töltjük. Tehát ezek a külső változások is tulajdonképpen a munkaadókat, cégeket is arra sarkalják, hogy valamilyen formában kezdjenek el ezzel a témával foglalkozni.
1: Hogy jutottunk el idáig? Mert én emlékszem, hogy 26 évvel ezelőtt kezdtem én el dolgozni a munkavilágában. Én nekem köszönette volt egy alapfizetésem, és ennyi, semmilyen extra juttatás nem volt. Talán akkor nem is volt feltétlenül jellemző. Hol kezdődött ennek a felismerése, hogy erre szükség van? Ez inkább a munkavállalók irányából érkező nyomás, vagy egy jó vezetői felismerés volt, vagy hogyan indult? Hogyan jutottunk el eddig?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplex történet. Egyfelől, hogyha belegondolunk, akkor mindig is volt munkahelyi stressz, tehát én azt gondolom, hogy sok szektorban, többféle vállalkozásban, vállalatban is megfigyelhető volt, akár 10-20-30-40 évvel ezelőtt is, hogy igen, az emberek bizonyos helyzetekben egyszerűen nem érezték jól magukat. Én azt gondolom, hogy most egy olyan fajta tudatosítása van a témának, hogy igenis erről kell és szabad is beszélni, és a jó hír az az, hogy vannak jó megoldások, hogy mit tud tenni az egyén annak érdekében, hogy csökkentse a stresszt, vagy a feszültséget, tehát hogyan tud egyénileg jól megküzdeni a kihívásokkal, és ugye a munkahelyeknek is vannak lehetőségeik, olyan jó gyakorlatok, amiket be tud vetni annak érdekében, hogy csökkenjen a stressz. Tehát ez a fajta tudatosítása annak, hogy ami mindig is volt valamilyen szinten, azzal valóban most elkezdtünk jobban foglalkozni, ez nagyon pozitív. A másik része az, amit említettem, hogy olyan változások vannak, ami közhelyesnek tűnik, hogy felgyorsult a világ, de valójában az elmúlt években megfigyelték a kutatók, hogy például az idegrendszert több százszor annyi inger éri, ami miatt az emberek nagyon sokszor pszichés tüneteket mutatnak, akár szorongás, akár depresszióra való hajlam, frusztráltság érzése, a stressznek a testi-lelki tünetei, tehát van egy olyan külső változás is a világban, akár mondhatnánk a digitalizációt is, vagy kevesebb minőség időt tölt együtt mondjuk egy család, ami miatt felfokozott érzelmi vagy kognitív állapotban vannak munkavállalók, és ez is tulajdonképpen oda vezet, hogy valóban ez egy olyan téma, amivel közösen kell foglalkozni.
1: Nem csak foglalkozni, hanem ahogy te is mondtad, apró pénzre váltható egy vállalat életében, hogyha egy kolléga jól van, jól érzi magát, sokkal magasabb teljesítményre képes, és nyilván magasabb hozzáadott értéket tud képviselni egy cég életében. Ha most hallgatnak bennünket vállalatvezetők, feltételezem, azt mondják, hogy hú, ez egy nagyon jó téma, akkor kezdjünk bele holnap. Attól félek, hogy eljutunk egy olyan irányba, hogy akkor nagyon valamit csináljunk, valamit adjunk egy finom, friss almát minden egyes kollégának, ha belép, vagy tegyünk ki babzsákokat az irodában. Valószínűleg nem ez lesz a megoldás, és főleg nem az, hogyha egy kaptafára húzunk mindent, jól gondolom?
2: Igen, igen, valóban, amikor arról beszélünk, hogy hatékony mentális egészségprogram, vagy hogy említetted, megtérülő program, akkor ez minden esetben azért ott kell, hogy kezdődjön, hogy feltérképezzük azt a vállalatnál, a cégnél, a csapatnál, hogy tulajdonképpen ők hol tartanak, tehát hogy milyen a stressz szint, a kiégés szint, csapatok között különbségek van. Mi okozza a stresszt? Ez egy nagyon-nagyon fontos pont, és itt rögtön két irányt is szeretnék megmutatni. Az egyik az, hogy vannak olyan okok, amik egy szervezetben a működésből adódnak. Például nem tiszta munkakörök, a vezetőnek a stílusa, igazságtalanság akár a juttatások kapcsán, említetted itt ugye a fizetések melletti juttatások lehetőségét, a belső információ áramlásnak a hiánya. Tehát ezek mind-mind olyan faktorok, amik egy munkavállalóban, hogyha belegondolunk, akkor valóban stresszt tudnak okozni. Tehát fel kell térképezni, hogy hogyan működik ez a szervezet. Itt beszélhetnénk arról is, hogy biztonságos-e, tehát ha valaki hibázik, akkor van-e megtorlás, vagy lehet-e beszélni arról, hogy hogyan lehet ezen javítani. És a másik része a stressz kialakulásának pedig abszolút az egyéni szint, amikor arról beszélünk, hogy valaki rendelkezik egy olyan eszköztárral, amivel meg tud küzdeni a stresszes helyzetekben, hiszen a stresszes helyzetek azok mindig vannak. Van egy kis vicces anekdóta, hogy tudunk stresszmentes életet élni, ne menjünk be dolgozni, és ne találkozzunk a családtagjainkkal, ezzel mindenki mosolyogni szokott, de ugye nem ez a célunk, hiszen szeretnénk bemenni dolgozni. És visszatérve arra, hogy a stresszel való megküzdési eszköztár, azt megküzdési hatékony technikáknak is szoktuk hívni, amit jó esetben gyerekkorban, vagy gyerekkortól elkezdve valaki elsajátít. De az a tapasztalatom, hogy bekerülnek fiatalon a munkavállalók ugye a piacra, és nagyon sok esetben nincsenek meg ezek a stresszel való megküzdési eszközök. És ezeket kell felnőtt korban tulajdonképpen megtanítani az egyéneknek. Itt olyanokra gondolhatunk, hogy egy hirtelen változás van, akkor erre valaki hogyan reagál. Ugye itt talán ismerős a hallgatóknak, ez a fejben dől el. Valóban, mi az első gondolatunk? Hogyan tudjuk ilyenkor magunkat motiválni? Hogyan tudunk akár az erőforrásainkra ilyenkor fókuszálni? Tehát ez az egyéni megküzdési erőforrás is nagyon-nagyon fontos, és ez is egyébként az egészségprogramnak egy része. Úgyhogy, ha visszatérünk oda, hogy hogyan érdemes elindítani egy ilyen programot, itt nagyon fontos az, hogy ez egy ne kampányszerű, hanem egy struktúrált és jól kidolgozott, előkészített program legyen, aminél a mérés fontos, hogy honnan is indulunk, és ezen a mérésen keresztül tudjuk azt is feltérképezni, hogy mire van szüksége az ott dolgozó kollégáknak. Tehát ez olyan, amikor elmegyünk a házi orvoshoz, és jó esetben megkérdezi azt, hogy mik a tüneteink, felállít egy diagnózist, és az egészségfejlesztés kapcsán is mi úgy szoktuk hívni, hogy egy pszichoszociális mérést végzünk, és feltérképezzük azt, hogy hol tart a szervezet, és erre akkor célzottan tudunk, és valóban egyéni szervezeti igényekhez alkalmazkodva akkor megoldást nyújtani. Ez időigényesebbnek tűnik, de a befektetés megterülés kapcsán ez egy alap dolog, amit nagyon javaslok minden cégvezetőnek, vagy döntéshozónak, aki így ebben a témában gondolkozik.
1: Nem szeretném elbagatelizálni, de biztos, hogy jobban járnak ezzel a vállalatok, mint egy friss almával naponta, bár nyilván az is hasznos, de teljesen másról beszélgetünk.
2: Igen, én azt gondolom, hogy a gyümölcsnapoknak említetted a babzsákok, ezeknek is lehet abszolút erejük, mert közösségépítés, hogyha 5-10 perces szüneteket szeretne valaki tartani, akkor tudjuk azt is, hogy nagyon jó egy kicsit kiugrani így a hétköznapokból és megpihenni. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek is biztos, hogy akár mérhető hatása lesz, viszont ha arról beszélünk, hogy szeretnénk a minden befektetett forintot maximálisan, hogy megtérüljön, akkor viszont egy struktúrált, és tényleg ez a diagnózis alapú megközelítéssel érdemes a témát megfogni.
1: Biztos, hogy vannak generációbéli különbségek is, tehát mást igényel mondjuk egy fiatal szülő, akinek egyébként balanszíroznia kell a családi életet és a munkát, mást igényel egy pályakezdő. Megvannak ezek a generációs különbségek, illetve ti mit láttok, melyik generáció mit igényel, mik azok a fogózkodók, amit munkáltatóként mindenképpen érdemes beépíteni, vagy legalább gondolni rá.
2: Igen, mindenképpen megvannak a generációs igények meg különbségek, de itt rögtön el szeretném azt is mondani, hogy nagyon sokszor azért az egyéni igények is lehet, hogy még nagyobbak, mint a generációk közti különbségek. Ez azért is van, mert hogy egy generáción belül nem biztos, hogy mindenki ugyanabban az életszakaszban van. Ahogy említetted, hogy kisgyerekesként mások lesznek a prioritások. Lehet, hogy akkor nem a karrier, a fejlődés, a karrier létrán való mozgás lesz a fő szempont, és hogy ebben ugye el is csúszhatnak generációk között ugye a munkavállalók. Azt a tendenciát azért megfigyeltem a munkám során, nagyon sokféle szervezetben, cégben is mozgok, hogy valóban ez a fajta mentális egészségre való tudatosság, vagy az önismerettel való foglalkozás, az valóban úgymond a fiatalabb generáció, szerintem már az X generációtól, az Z generáció mindenképpen, hogy tudatosabbak, és amikor egy állásinterjúra mennek, akkor sokszor azt is megkérdezik, hogy milyen a munkakörnyezet, van-e a cégnek valamilyen well-being stratégiája, vannak-e olyan programok, amik kell, ők nem csak szakértőként tudnak akár fejlődni, hanem tényleg így akár a soft skill-eik tekintetében is. Tehát amikről beszéltünk, hogy vannak olyan tréningek vagy előadások, és hogy tényleg mennyire van meg a munkai biztonság például a cégnél.
1: Ez egy nagyon színes tárház, feltételezem, amit érdemes biztosítani. Az biztos, hogy ezt nem kampányszerűen, hanem tényleg tudatosan felépítve, akár egyéni szintre egyébként levéve, mert ahogy te is említed, a legfiatalabbak, akik jelenleg dolgoznak, ők abszolút érzékenyek erre, tehát akár egy értékközösséget, ha nézek, hogy tud-e értékközösséget vállalni a munkáltatóval, akár azt nézem, hogy van-e valamilyen tudatos well-being program a vállalatnál. Ha azt munkáltatóként megugorjuk, hogy nem általánosítunk, nem kampányszerűen gondolkozunk, Akkor mik azok a tipikus treppek, azok a kis csapdák, amikbe bele szoktak lépni egyébként a munkáltatók, amikor egy ilyen program felépítésén gondolkoznak?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ma a piacon, és akkor nem csak a saját cégemnek a marketingét szeretném itt vinni, hanem nagyon jó szolgáltatók vannak, és én azt gondolom, hogy érdemes egy cégvezetőnek, döntéshozónak megnézni azt, hogy akik egy ilyen egészségprogramot ajánlanak, nekik milyen a szakmai háttere, milyen tapasztalataik vannak. Tehát itt is azt gondolom, hogy nagyon fontos a minőség, mert hogy tényleg ez egy külön szakma, hogy hogyan lehet úgy a mentális egészségről beszélni, a pszichoedukációt bevinni a szervezetek életébe, hogy akár stigmát is letörve, és ahogy így beszélgetünk erről, hogy több generációhoz is jusson el különféle munkakörökben, akár ha kék vagy fehér galéros munkavállalók is vannak a cégben, akkor őket hogyan lehet jól megszólítani. Tehát, hogy ez tényleg egy komplex feladat, ugyanakkor erre nagyon sok kutatás van, és jó gyakorlatok is, hogy ezeket hogyan lehet bevinni, tehát érdemes olyan szakemberhez fordulni, akinek ebben tényleg tapasztalata van, és olyan akár referenciái, amik ezt alátámasztják.
1: Szeretnek a munkáltatók, illetve a munkavállalók, bocsánat, választani? Tehát az egy jó irány, hogyha én munkáltatóként azt mondom, hogy itt van ötféle lehetőség, ebből lehet választani? Értékelik azt, hogy náluk van a döntés joga?
2: Én azt gondolom, hogy ez is függ attól, hogy milyen a céges kultúra, meg tényleg a kollégák milyen szinten vannak a mentális egészség vagy önismeret kapcsán, mert ahol még ez egy kicsit stigmatizált, akkor úgy érzik, hogy na most akkor nekik velük valami gond van, és ezért változtatni kell, és ezt egy külön feladatként élik meg. Az a tapasztalatom, hogy amikor az egész szervezet be tud vonódni, és tényleg a felső vezetéstől elkezdve, és ők nyitnak meg, az a tapasztalatom, hogy amikor az egész szervezet be tud vonódni,

0: tudják, és például léteznek e-learning lehetőségek is, amik ilyen kis 5-10 perces anyagok kapcsán nagyon rövid gyakorlatokkal valaki egy témát saját idejében, módján fel tud dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy többféle módon lehet a kollégákat megszólítani. Itt is a fokozatosság az jól tud működni, és megint csak olyan témával, aminél azt érzi, hogy számára ez releváns, ő valamit haza fog vinni ebből, és nem csak a munkahelyén tudja ezt használni, hanem akár a magánéletben is.
1: Abszolút. Azt látom, hogy ez egy nagyon komoly szervezeti kulturális kérdés is, és elsősorban egy vezetői kérdés. Ugye a beszélgetés elején említetted, hogy a feltérképezéssel kezdjük, és szerettem is volna megkérdezni, hogy na de ez kinek a dolga? Tehát ez egy HR-es feladat, ez egy tulajdonos, egy ügyvezetői, vagy egy általánosabban vezetői feladat. Mi a szerepe egy vezetőnek abban, hogy egy ilyen program jól működjön, és fenntarthatóan jól működjön, és ténylegesen apró pénzre tudják váltani a befektetett összeget?
0: Uh-huh. Igen, ez is nagyon jó kérdés, és fontos, hogy hogyan oszlik meg itt a felelősség. Én azt gondolom, hogy ahogyan én dolgozom, ez egy közös munka a vezetővel, vagy vezetőséggel, HR szakértővel, és én, mint külső szakember, nagyon jól összetudunk abban dolgozni, hogy hogyan alakítsuk ki ezt a programot. Itt nagyon fontos valóban, hogy egy vezető érezze azt, és kommunikálja a csapat felé is, hogy a mentális egészséggel való foglalkozás az nem ciki, és az nem azt jelenti, hogy valami olyan szempontból gond van a céggel, hogy ők a felelősek ezért, tehát nem az a cél, hogy itt tényleg hibáztassunk bárkit is, hanem felismeri azt, hogy ez egy jelenség, amivel hatékonyan lehet foglalkozni, és ő is a saját részét ebből mondjuk ki tudja venni. Itt ideális esetben a well-being programoknak a stratégiája, az a HR stratégiának a része, amiről tudjuk, hogy a HR stratégia az pedig a cégnek az üzleti stratégiának a része, tehát nagyon szervesen ezek összekapcsolódnak, és hogyha ez így van kezelve, akkor tulajdonképpen folyamatokban is sokkal könnyebb évközben a programokat megszervezni, a célcsoportokat összeszervezni, tehát hogy ilyen módon lehet a kérdést igazából így komplexen megfogni.
1: A vállalatvezető hallgat bennünket, és továbbra is úgy gondolja a lassan végéhez közeledő adásunknál, hogy igen, ebbe ő szeretne energiát is, és tényleg időt és pénzt fektetni. Mi az első, amit javasolnál, hogy megtegyem? Keressen meg egy megfelelő szakértőt, feltételezem.
0: Igen, mindenképpen, hát hogyha szimpatikus vagyok itt a műsorban, akkor nyilván én is szívesen várom a megkereséseket a csapatommal. Itt nagyon fontos első körben valóban meghatározni azt, hogy mi a célja egy cégvezetőnek, mit szeretne elérni, feltérképezni azokat, sokszor mondjuk, hogy fájdalompontokat a cégben. Itt gondolhatunk arra, hogy min érzi egy cégvezető azt, hogy valamilyen módon mindenképpen pénzügyi téren is ugye érződik, akár a hatás, ugye a fluktuációban, akár a betegszabadságok napjaiban, hogy nagyon sokat beteg a kollégák, de lehet, hogy éppen olyan értékelést kap a cég, ugye itt a közösségi médián már nagyon gyorsan ugye lehet értékelni cégeket, hogy nem jó az ügyfélszolgálatosoknak akár a stílusa, vagy tényleg olyan mutatókat lát a pénzügyes, hogy ott valamilyen módon ez kapcsolódik a mentális egészséghez, és mindenképpen kellene foglalkozni a kollégákkal. Tehát első lépésként azt javasolnám, hogy egy ilyenfajta feltérképezését a problémáknak ezt tegye meg, és akkor utána célzottan fel lehet építeni. Ez nagyon sok mindentől függ, hogy milyen intenzitású, milyen büdzséjű programot. A jó hír az, hogy tényleg vannak jó gyakorlatok, tehát nagyon konkrét, jól felépített mentális egészségprogramok, és vannak megoldások, amik egyébként részben akár belső erőforrásból is megvalósíthatóak, tehát amihez nem biztos, hogy egyébként nagyon sok pénzre van szükség, de megtérül.
1: Milyen jó ezt hallani, főleg vállalatvezetőként, igen, vagy tulajdonosként. Egyébként kék és fehér gallér között van különbség, akár igény, akár kínálat szinten?
0: Abszolút, hogyha belegondolunk, ugye, hogy egy kék galérosnak mondjuk a munkaköre, meg a fizikai környezet egyébként, hogy hol dolgozik, vagy műszakokban, tehát mindenképpen az, hogy őt hogyan lehet elérni egy ilyen programmal, és ugye az is kérdés tényleg, hogy neki mire van szüksége, tehát mi az, ami számára stresszt okoz a munkában, és hogyha ezekre a kérdésekre választ tudunk adni, olyan témákra gondolhatunk, mint esetleg konfliktus sok a kollégákkal, lehet, hogy a munkanyomást úgy éli meg, hogy nehezen kezeli már egyéni szinten, tehát itt is nagyon fontos az, hogy valóban feltérképezzük, hogy pontosan mire van szüksége. És itt lehetnek általános különbségek is, de

0: ugye a kékkalérusok között is nagy különbségek lehetnek munkakörben, éppen mivel foglalkoznak.
1: Én nagyon remélem, hogy ahol volt még egy kis szemellenző ezzel a témával kapcsolatban, ott azt felnyitottuk, úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül érdekes beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, egy hét múlva újra Tálláspont. További szép délutánt és jó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal, mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
2: És üdvözlöm a stúdióban egyrészt Horn Gábort, másrészt Kohán Mátyást, névsor szerint haladunk, a Republikon igazgatóját és a Mondiner újságíróját. Jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Ugye ma este azzal nyitunk, hogy miután Polgár Judit nem vállalta ugye ezt a feladatot, amely az ő megítélése szerint túl nagy lett volna az ő, hát mondjuk azt, hogy hatásköréhez, akciórádiuszához. Ehhez képest ugye már az országgyűlésben arról folyik a vita, hogy hogy kell jelölni köztársasági elnököt, a kormány hogy szeretne, és egyébként ez mire lesz elég, illetve hogy az ellenzék ebben nem vesz részt. Mit szólnának hozzá, ha napirend előtt azért megbeszélnénk, hogy mintha lenne egy új frakcióvezetője a Fidesznek, ezt most Orbán Viktor jelentette be nem olyan régen. Lehetett erre számítani, van ennek tétje?
3: Úgy gondolom, hogy van. Azért van, mert itt egy valódi verseny látszott kialakulni a Fidesz frakción belül azért, hogy ki és milyen frakciót vezessen a következő időszakban. Tehát Balla Györgyről volt szó, Szűcs Gáborról volt szó, Pócs Jánosról volt szó. Bóka János, mikor interjúztam vele május közepén a Mandiner címlapján, azt találta mondani, hogy a legnehezebb feladatot kapta Orbán Viktortól a polgári közép, az Európa Párti polgári jobb oldal megszólítását újra, hiszen ők masszívan vándoroltak el a Fidesz településben. Tehát az, hogy ez a politikus lett a frakcióvezető, annak ez üzenete van. Tehát a Fidesz visszaindult középre egy olyan pozícióból, ami inkább mondható kemény jobbnak.
4: Hát ugye középen éppen van valaki, tehát nem lesz könnyű ez a történet, hiszen a Tisza az pont ezt a polgári közepet célozza, és ennél ugyan szélesebb körű jóval a támogatottsága, de azért Magyar Péternek azt hiszem az ambíciója az leginkább ez. De én is azt gondolom, egyetértek veled, hogy Bóka, akinek azt hiszem az első munkaszerződését én írtam alá, mint akkori SZDSZ-es pártigazgató, de ez inkább csak a, hogy mondjam, a történelem egy speciális helyzete.
2: Ne gondoljuk, hát a miniszterelnök azért naponta emlékezteti
4: igen,
2: erre.
4: Igen, ne felejtsük el, sok mindenre emlékeztet a miniszterelnök. A
3: SZDSZ-es kém, igen.
2: SZDSZ-es csődbiztos, ugye?
3: Meg kém.
4: De ezzel egy, én persze inkább erényének gondolom, de Bóka János kétségtelen, hogy az a Gulyás Gergely féle vonal, ami ez a a polgáribb, a konzervatív Fidesz képét próbálja meg felmutatni. Hozzáteszem, hogy ez csak a frakció döntése, bár Orbán Viktor javaslatára természetesen, de azért az, hogy a Fidesz merre fog elmenni, azt szerintem még nem dőlt el. Az, hogy a frakció ezzel a döntésével, Orbán ezek a javaslatának az elfogadásával megpróbálja ezt a fajta középre húzást, ez látszik, bár a Pócs János szerepléséből nem ezt érzékelem, ezt a középre húzást éppen. Hozzáteszem, hogy azért Bókával az a probléma továbbra is van, hogy ő ugye az előző bukott kormánynak pontosan az a minisztere, aki azért volt felelős, hogy az Európai Uniós kapcsolatokat tartsa, ami az egyik, a bukás egyik fő oka, ez az Európával való szembefordulás, és ugye tulajdonképpen a kudarca ennek az egész politikának. Legalábbis a fiatal generációknál mindenképpen így van. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt számomra legalábbis biztató jel, hogyha bármi biztató lehet a Fidesz kapcsán, hogy nem a szélső jobb a cél, nem még az ennél szélebbre való kimenetel, tehát nem a vadhajtások, amit Orbántól ugye hallottunk első felindulásában, még április közepetáján a cél. Másrészt azonban a Bókának ez az, hogy ő cipeli magával ezt az egész bukott Fidesz történetet, azért ez tény, tehát lehet, hogy nehéz, ezt tudom, mert én is voltam bukott párt utolsó idejét végigélő ember, olyat találni, aki talán nem cipeli magával ezt a múltat.
2: Amilyen helyzet a köztársasági elnök jelölés körül van, ugyanolyan nehézség van ezek szerint a frakcióvezetői posztnál. Nézzük azt, hogy mi történt tegnap, mert nagyon érdekes, ugye? Az, hogy hogy lépett vissza Polgár Judit, és mire hivatkozott, az egy dolog. De az, hogy mit mond erről Magyar Péter, aki nem egyfajta népszavazásban gondolkodik, hanem abban gondolkodik, hogy ajánlásokat tegyenek egyesületek, civil szervezetek, kommunikációról van szó, vagy valójában a többség a politikai felelősséget megragadja, és ehhez kér mankókat.
3: Ugye azt gondolom, hogy van egy probléma a Tiszás bázis meg a kormányzat és a Tiszás vezetés között. A Tiszás bázis nagyobb részvételiséget szeretne, ez egészen világosan látszik a Tiszaszigetek mozgásaiból is, mint amennyit kap. És ugyanakkor meg van egy csomó olyan döntés egy ország életében, amelyek nem igazán részvételi módon megoldhatók. A köztársasági elnök az pont egy ilyen, tehát itt nem nagyon lehet ezer szempontot figyelembe vevő mindenkire kiterjedő megoldást kialakítani, mert itt egy személy lesz vagy nem lesz a köztársasági elnök. Ez egyik gond, és hát nyilván a másik gond, amiről meg nyilván beszélünk majd, az, hogy Polgár Judit nem véletlenül mondott nemet, tehát egész világosan elmondta, hogy mit nem tud megúrani az elvárásból, tehát nem látja könnyű vagy megoldható feladatnak a nemzetegyesítést, hiszen úgy köztársasági elnöknek lenni, hogy előtte valaki csákánnyal szétverte a magyar alkotmányosságot, és egy egészen alpári minőségű egy soros alkotmányozás.
2: Ez a Fideszre vonatkozik?
3: Nem, ez nem a Fideszre vonatkozik.
4: Én is csodálkoztam.
3: Soha korábban nem látott módon szedte le a köztársasági elnököt egy egészen gyalázatos alkotmányozásító egymondatos kis sorral. Tehát ez után köztársasági elnöknek lenni és nem lehet egyesíteni, az nem egy könnyű feladat.
2: Az a kérdés, hogy igazából tudjuk, hogy egyeztetett előre Magyar Péter Polgár Judittal?
4: Csak azért hagyj reagáljak a Mátyás szavaira, mert ugye azért itt az önkényuralom kiépítése azért nem a jelenlegi kormányfőhöz vagy kormányhoz köthető, hanem az elmúlt 16 évhez. És ennek az önkényuralmi rendszernek a helyreállítását látjuk, aminek lehetnek buktatói, lehetnek különböző elfogadott útjai, módjai, de azért az, hogy itt maga az önkény jönne el, mikor kérdeti meg Orbán a valamelyik futballmeccs szünetében talán Amerikából, ugye ha éppen az önkény van, akkor szerintem egy pártelnöknek, egy középméretű ellenzéki párt pártelnökének érdemes lenne úgy itthon tartózkodnia, de ez most mindegy ebből a szempontból. Azt gondolom, hogy itt az Orbán rendszer...
2: Ez azért van, Gábor, mert nem olvastad, hogy ő tulajdonképpen ott is a Fidesz útját építi. Hát tehát...
4: Én ezt értem. Ha a Fidesz útja az az amerikai út, akkor én ennek nagyon drukkolok, hogy sikerüljön, de a család már egy része már ott van, tehát ilyen értelemben az építkezés rendben van. Tehát azt gondolom, hogy itt az elmúlt 16 évben leépült Magyarországon a demokrácia alapvető intézményrendszere, ennek a helyreállítása egy rögös út, ahol lehet akár számomra is nem tetsző lépéseket tenni. De ezen a rögös úton haladunk. A köztársasági elnök megválasztása, ebben egyetértünk, ugye azért egy fura helyzet, mert magyar valami olyat ajánlott fel ezzel a tegyetek javaslatokat címkérdéssel, ami nem működik. Hát 30 napja van a parlamentnek. Ez a parlament felelőssége. Magyarországon nem közvetlen demokrácia van, bármennyire drukkolunk annak, hogy az legyen. Én nem drukkolok, én szeretem a képviseleti demokráciát, de sokan drukkolnak. De tudni kell, hogy ennek a felelőssége, ennek a döntésnek az összes gondja, nyűgje, meg öröme, az a 141 fős Tisza frakció nyakában van, illetve hát lehet az ellenzékében is, de jól értem, akkor a Fidesz ebben nem kíván részt venni, tehát akkor nélkülük fog ez megtörténni. Tehát nem lehet ezt átadni. Persze vitatkozhatunk azon, hogy milyen legyen, lehet személyeket bedobni, de itt azt érzem, hogy a visszalépésében Polgárnak, ami egyrészt szerintem egy aljas, ócska antiszemita támadás volt az egyik oldalon, ugye a szélsőjobbos oldalon elhangzott ez, hogy ez a kettős állampolgár.
3: Zsidózás történt.
4: Igen, miközben ugye csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy a magyar kultúra szétverőinek majdnem mindegyik a kettős állampolgár volt, hiszen az Erdélyből áttelepült Szőcs Gézától egészen
3: már nem is... Szerinted szétverte a magyar kultúrát Szőcs Géza?
4: Szőcs Géza csak elkezdte. Folytatták az ő szintén onnan származó barátait. Tehát önmagában azt gondolom, hogy az nem bűn, hogyha valaki...
3: Székelyeztél egyet, Kábor?
4: Nem székelyeztem, hanem azt mondom, hogy a kettős állampolgárság számomra nem egy bűnös feladat. Nagyon kedvelem az erdélyi magyarságot, éppen a jövő héten megyek Erdélyben, szerencsére megint egy hétre, és ez ugyan nekik nyilván egy tertétel, de azt kell mondanom, hogy amit itt látunk, az egy olyan játszma, ahol kétségkívül kommunikációs hibát követett el a magyar miniszterelnök, ezt szerintem fontos, hogy bocsánatot tudott kérni, de legalább ekkora hibát követünk el mindannyian, amikor azt gondoljuk, hogy ezt a feladatot át tudjuk venni, amikor mindenkinek valami nagyon fontos vélemény, mindenki azt gondolja, hogy az övé a megoldás, tehát hogy nem látjuk azt, hogy ez nem mehet, nem egyébként majd, ha közvetlen köztársaságelnök választás, ez akkor se így lesz. Akkor is az lesz, hogy a pártok javasolnak, kell hozzá sok ezer aláírás, se lehet ezt azt, hogy én azt mondom, a szomszédom valami jó.
2: Ezt akartam kérdezni, Mátyás, hogy mi értelme van egy átmeneti időre úgy elnököt választani, hogy nincs benne az alaptörvényben a közvetlen választás, és tudjuk, hogy a többségtől függ, hogy meddig tart az elnöki mandátum.
3: Ugye ez mutatja meg a rosszaságát, vagy a tökéletlenségét annak a megoldásnak, ahogyan ezt az úgynevezett rendszerváltást végre akarja hajtani a Tisza párt, mert az ideális átmeneti köztársasági elnök egy következő alkotmány kialakításáig, amely majd máshogyan szabályozza az egész magyar közjogi rendszert és a köztársasági elnök választását. Volt erre egy egészen megfelelő megoldás, aki semmilyen módon nem ellenkezett a kormányjogalkotási szándékaival, Súlyog Tamásnak hívták ezt a megoldást. Hát egy átmeneti köztársasági elnök, akinek még nincs a háta mögött egy új alkotmány legitimációja, nincsen a háta mögött igazából, ha közvetlen választás lesz majd, akkor egy népi legitimáció. Semmi nincs a háta mögött, csak az, hogy ő ül bele abba a vértócsába, amit a köztársasági elnöki intézmény helyén hagyott a Tisza párt. Ez nem egy túlságosan vonzó és könnyű megoldás, és nyilván pláne akkor nem, hogyha közben meg valamiért a tiszások egy része azt gondolja, hogy akár csak egy adótörvényt vagy egy oktatási rendszer, ez is lehet nagyon sok szempontot figyelembe véve mindenkit kielégítő kompromisszumos megoldás.
2: Amúgy a vér nélküli megoldás, azt felajánlotta a miniszterelnök Súlyog Tamás.
3: A lemondása, de a megfelelő megoldás az lett volna, hogyha legalább egy értelmes új alkotmány keretei kialakultak volna azelőtt, hogy lemondásra kérte volna.
4: Mátyás, te most azt mondod, hogy tulajdonképpen ugye ezen folyik a vita, szerintem
3: mi is erről.
4: Tehát, és tulajdonképpen a érdekes mondom, hogy Súlyognak az egyetlen politikailag értelmezhető mondata ez volt, hogy hát ha itt csak kormányváltás van, akkor én miért nem maradhatnék? De nem kormányváltás van. Rendszerváltás. És ha rendszerváltás van, és egyébként az, hogy rendszerváltás van, azt maga Orbán jelentette be, amikor 2011-ben rendszert váltott a fülkeforradalommal, amikor kihirdette az illiberális államot. Amikor,
3: és nem vette le Sólyom Lászlót.
2: De hiszen a Fidesz megszavazta őt.
4: Az előző
2: rendszer... De hát megszavazta őt.
4: Egyrészt a Solym László a Fidesz javaslatára köztesek. Én magam is a megszavazók között voltam annak idején.
2: Sőt, szinte az egész SZDSZ frakció.
4: Igen, az SZDSZ majdnem egészében, igen. De az akkor 20 fő volt, kevés lett volna akkori helyzetben, de kétségtelen, hogy a Solym bizonyos értelemben a Fidesz jelöltje volt köztársasági elnökre. De azt kell mondanom, hogy ha és amennyiben rendszerváltás történt április 12-én, akkor Súlyog, aki ennek a rendszernek az emblematikus figurája, az aláírója, és nem csak köztársasági elnökként, hanem alkotmánybírósági elnökként is. Az egész története arról szól, hogy ő olyan köztársasági elnök, aki nincs. Tehát ő maga mondja, hogy én nem vagyok. Akkor ő nem maradhat. Én értem azt, hogy tulajdonképpen technikailag lehetett volna kibírni Súlyoggal, hát és akkor mi van? Nem, ő maga azt nem számítok, nem érdekes.
2: De nézzük, hogy milyen választ ad a Fidesz erre a helyzetre. Ő azt mondja, hogy kívül marad az egész elnökválasztási folyamaton. Hogy lehet így konszenzusos elnöke az országnak, és mi az az elfogadható minimum, ami a Fidesz számára elfogadható lenne egy jelölésnél, de ha kívül marad, akkor nem tud rá hatásra lenni. Tehát ezt az ellenmondást fel kéne oldani.
3: Most itt a politikai helyzet az nyilván az, hogy akár hogyha egy Polgár Judithoz hasonló karakter kerül be elnökjelöltként a rendszerbe, tehát őt fogja jelölni a Tisza párt, akkor én rossznak tartanám azt, hogyha a Fidesz belépne ebbe az arénába, és elkezdené egyébként méltó és alkalmas jelöltet oponálni, vagy elkezdene érvelni az ellen, hogy miért ne Polgár Judit, hiszen a Fidesznek nem és jó esetben, amennyiben egy méltó és alkalmas ember lesz a Tisza jelöltje majd erre a pozícióról, jó esetben nem az lesz a Fidesznek a valódi kritikája a folyamattal szemben, hogy ki lesz utána az elnök, hanem a folyamattal, annak a jogállamiért, ami voltával kapcsolatban van kritika. Én értem, mire máshogy látjuk ezt a Gáborral, de tehát 2,5 millió szavazója volt a Fidesznek, 3,4 millió a győztes pártnak. Lehet apostrofálni akár, hogy a választási rendszer ebből milyen eredményt hozott ki, de itt egy valódi társadalmi támogatottsággal rendelkező előző pártot váltott le egy szintén nagy támogatottsággal rendelkező következő párt. Az, hogy ez egy rendszerváltás lett volna, és amit átnyúlhatnak a hatalmi ágok egymás között, meg a miniszterelnök csinált olyasmit, amit soha korábban egyetlen másik sem csinált, engedtessék meg nekem, hogy ezt ne fogadjam el, és a Fidesz ugyanebből az azokból nem vesz részt egy olyan folyamaton, ahol a folyamatot tartja jelenleg.
2: Egy pillanat, nagyon fontos hírrel szeretném zárni. Ugye a Fidesz bejelentette az MTI-nek, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a szerver központjában, és lefoglalták a teljes kommunikációs rendszerüket. Az ügyészség szóvivője azt közölte, hogy az NKA ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás, nyomozati cselekménye volt, ami miatt a Fidesz központban ment a Bács-Kiskun megyei vármegyei, Bács-Kiskun vármegyei főügyészség.
3: Már megyei, nem?
4: De már elfogadták, csak még nem vezették át.
2: Oké, rendben. Tehát, hogy mit gondolunk erről?
4: Én még gondoltam volna valamit az előzőről, de jó, értem a szándékát, szerkesztőt. Tehát én azt gondolom, hogy végre teszi az ügyészség a dolgát. Itt valami nagyon súlyos történetet láttunk, azt látjuk, hogy közvetlen pártértekekből a hírek szerint használtak föl 17 milliárd forintot, ez beláthatatlanul nagyon sok pénz, ugye 17 ezer millió forintról beszélünk. Én elég régóta mondom, hogy választási csalások alapján győzött már 14-ben, 18-ben és 22-ben is a Fidesz. Azt gondolom, 26-ban is erre volt kísérlet. A választási csalás az egy nagyon súlyos bűncselekmény. Ha ennek a a felmerül, és itt erről van szó, hogy ha és amennyiben a fideszes rendszer felé vezető nyomok voltak, és én ezeket a nyomokat egy kicsit se csodálkoznék, hiszen akik kapták ezeket a pénzeket, őtőlük tudjuk, hogy vannak olyanok, akik nem is pályáztak. Vannak olyanok, akik gyorsan visszafizették, amikor elég jelentős összeg, majdnem 3 milliárd vissza is érkezett már. Tehát azt gondolom, hogy itt, ha eléri ez a Fidesz történetet, és kizár dolog, hogy ne érné el, akkor nem csak, hogy lehetősége az ügyészségnek ez a fajta beavatkozás, hanem kutyaköteles.
2: Egy mondat.
3: Így van. Ha valahol nem lesznek NKÜ-hez kapcsolódó dokumentációk, azok a kukac.fidesz.hu-s e-mail címek, tehát vagy kormányzati e-mail címek lesznek itt, hogyha minden rendben volt, vagy pedig ha nem volt minden rendben, és nem látszik úgy, mintha minden rendben lett volna, akkor meg 24 órán belül eltűnő szignálüzeneteket kellene keresgélni. Szóval a Fidesznél keresni bármit, ez nekem furcsa. Nem hinném, hogy ott dokumentálták volna le ezeket a dolgokat.
2: Meglátjuk, hogy mi lesz, és vissza is térünk a héten erre az ügyre feltétlenül, mert izgalommal várjuk a fejleményeket. Köszönöm szépen a vitát, meg hogy köszönöm itt voltatok, várjuk legközelebb is a részvételt.
5: Értelmiségieket csoportja közös nyilatkozatban fogalmazta meg, hogy milyen szempontokat kellene figyelembe vennie a Tiszának az új köztársasági elnök kiválasztásakor. Az aláírók szerint az ideális jelöltnek kell tudnia mondani valamit arról, hogy mi történt velünk itt az elmúlt 16 évben. Vendégünk Rajnerem János.
2: Aki már itt van történészként a stúdióban, jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
2: Mondjuk a szerencsés dolog, hogy ma jelentették be, hogy az ügynök aktákra vonatkozó szabályokat benyújtották az országgyűlés. Erről is beszélünk, de azért inkább azon nyilatkozat kapcsán szeretném a véleményét kérni. Ugye sok név elhangzott, hogy ki lehetne jó köztársasági elnök, ma is találtak egy hölgyet, aki egyébként, hát hogy mondjam, nagyon karakánul otthagyta ugye a bírói állását azért, hogy jelezze, hogy itt nincs minden rendben, majd erről is megkérdezem. De ugye talán fontosabb kérdés, amit önök feszegetnek, és ez nagyon, hogy is mondjam, talán szükséges is, hogy lehet egy átmeneti időszakra választani elnököt, hogy minek kell megfelelni erkölcsileg, közjogilag egy ilyen személynek. Elsősorban azt kérdezem, hogy a felmerült jelölttel kapcsolatosan van-e meglátása? Ő megfelele például annak, amit önök leírnak?
6: Azt hiszem, hogy megfelel.
2: És egyébként, Laco Adriánról van szó.
6: Igen, természetesen. Azt hiszem, hogy nem csak ő, hanem nagyon sok felmerült név megfelel, vagy ilyen, vagy olyan szempontból biztosan kiválóan be tudja tölteni a köztársasági elnöki pozíciót, ami ugye az alkotmány, vagy most még alaptörvénynek hívják szerint, nem lehet ideiglenes, csak egy átmenetre. Meg lehet mondani, hogy ez az alkotmányozási folyamat befejeződéséig tart, de hogy ez meddig húzódik, azt szerintem senki sem tudja, lehet, hogy fél év, elnézve bizonyos tempókat, ahogy mennek a dolgok, még ez is lehetséges, de sokkal valószínűbb, hogy több év. Egy szóval, akit most megválaszt majd az országgyűlés, az 5 évre választja. Mi úgy gondoltuk, hogy ha a miniszterelnök egy felhívást adott ki, hogy beszélgessünk, mert ez volt ennek a lényege, a lehetséges jelöltekről, akkor még mielőtt sorra kerülne a névsorolvasásra, vagy listázásra, vagy bármi ilyesmire, megpróbálunk javasolni bizonyos szempontokat. Ez két dologból indult ki. Az egyik az a mondat, amelyik az alaptörvényben először szerepel a köztársasági elnök című fejezetnél, miszerint a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Itt különösen a második tagmondaton van a szó, van a hangsúly. A másik, ami erre készített minket, hogy ez egy rendkívüli helyzet, nem csak azért, mert lehet, hogy ez egy rövidebb periódus lesz, hanem azért, mert az államrendszer demokratikus működése felett az előző köztársasági elnökök nem őrködtek, és egyáltalán az államszervezet demokratikus működésében számos probléma volt, ha egyáltalán az demokratikus működésnek lehet nevezni. Ennél fogva ez egy különleges köztársasági elnök, aki majd egy különleges helyzetben veszi át ezt a tisztséget. Nem arról van szó, hogy szép rendben a törvény betűje szerint és a megfelelő terminusokkal a szabályokat és az eljárási procedúrát betartva váltja egyik a másikat, hanem ez egy rendkívüli helyzet. Ennél fogva reagálni kell erre, hogy az ő egyik funkciója az hogyan teljesült, és hogyan teljesül majd a jövőben.
2: Igen, de itt megfogalmaznak egy olyan követelményt, hogy kell tudnia mondani a valamit az elmúlt 16 évről.
6: Erről van szó.
2: Így van. Ez ugye felveti a kérdést, hogy megállapodással kell-e akkor kiválasztani őt, vagy valami fajta közéleti teljesítménnyel, egyfajta meritokráciaként, ugye ki kell érdemelnie ezt a pozíciót, vagy hogy van ez? A múltban kellene valamilyen teljesítményének lenni, vagy egy olyan jövőt kéne felfestenie tulajdonképpen, ami jó az országnak?
6: Ez több kérdés is, és egyik jobb, mint a másik. Ugye köztársasági elnöknek ugye általában ritkán szoktak pályakezdőket választani, tehát hogy van valami teljesítmény mögötte a múltban, ez akár lehet politikai teljesítmény, az sem kizáró ok, lehet értelmiségi teljesítmény, lehet, hogy feltaláló, lehet, hogy sportoló, lehet, hogy művész, szóval bármi elképzelhető, tud valamit, és erről sokan tudnak.
2: Akkor egy ismert ember.
6: Hát általában úgy szokott lenni. Igen. Kivéve amikor...
2: De ráadásul olyan ismert ember, aki nem jó, ha csendben volt 16 évig, hanem valamit kellett, hogy mondania, kellett mondania ahhoz, hogy észleljék, hogy ő ezzel nem ért egyet.
6: Igen, ez a mi közös szövegünknek a második pontja. Az előbb elhangzott, és ennek nagyon örültem, a meritokratikus eljárás. Tehát ez egy értékelvű kiválasztási folyamat. De amit mi leírtunk, az annak a tudatában készült, hogy nem mi fogjuk megválasztani, hanem az országgyűlés választja. Mi a hivatásunknak megfelelően javaslatokat teszünk. Elgondoljuk.
2: Írók, hogy költők, jogászok, igen, történészek.
6: Különféle
2: bölcsészek.
6: Értelmiségiek. Igen. Akiknek ez a hivatásuk, és mivel a közügyei iránt érdeklődnek, szeretik a hazájukat, ezért úgy gondolják, fontos dolog javaslatokat megfogalmazni egy olyan kiválasztási folyamatban, amiben mi közvetlenül természetesen nem veszünk részt. Úgyhogy ezt egyik aláíró sem gondolja, hogy ez egy mindenkire kötelező norma. Ez volna a legjobb. Ha mondana valamit, ha már korábban is hangot adott annak, hogy problematikusnak érzi az államszervezet működését, mert az nem demokratikus, nem elég demokratikus, és tanúbizonyságát adta nyilvánvaló róla, hogy ismeri a magyar társadalmat. Ez a három. Na most ez nem azt jelenti, hogy az Orbán rezsimmel való ellenállás az egy önmagában álló erkölcsi norma, és ha valaki nem ezt nem ellen tanúsította, igen, akkor alkalmatlan a köztársaság.
2: Hiszen az ő nem szavazóiknak az elnöke is lesz.
6: Igen, természetesen. Igen. De azt is beleírtuk, ami hát sajnos a másik tagmondattal függ össze, kifejezi a nemzet egységét, hogy ma Magyarországon erre törekedni lehet. De nem valószínű, hogy egyetlen köztársasági elnöki ciklus, mondjuk ha kitart 5 évig ebben az esetben, az elegendő lesz arra, hogy utána azt mondhassa, most én karba teszem a kezem, mert valamilyen szinten megvalósult a nemzet egysége. Ennél a helyzet ebben a tekintetben szerintem sokkal nehezebb, embert próbáló lesz, és aki erre a feladatra vállalkozik, az nyilván tisztában lesz vele, hogy ő ezt nem fogja tudni egymaga és ilyen rövid idő alatt megvalósítani. Ezért írtuk bele, hogy olyan jelöltet találni, ami mindenki számára elfogadható, az biztosan lehetetlen. Ha elgondoljuk azt, hogy itt most hirtelen földre száll egy arkangyal, történetesen itt Budapesten vagy máshol Magyarországon, aki szeplőtelen, bűntelen, és most nem is tudom, mit mondjak még anélkül, hogy már ez is blaszfémia, akkor se értene egyet vele egy csomó ember. Akkor is volna ellenzéke, akkor is keltene indulatokat, haragot, esetleg gyűlöletet, ezzel szembe kell nézni, és a választáshoz adott szempontjaink számot vetettek ezzel is.
2: Bérzik a szívem, János, mert ön az 56-os rendszer és a Kádár rendszer kutatója, 56-os idők és a Kádár rendszer kutatója, és hogy nem fogunk tudni beszélni az ügynökaktákról, de akkor ígérje meg, hogy visszajön.
6: Természetesen.
2: Köszönöm szépen, mert fontosabbnak éreztem az aktuál politikai összefüggéseket, mert az ügynök ugye még van időnk, legalább egy pár hónap. Köszönöm szépen.
6: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Lemondott a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Közben tovább folyik a találgatás, ki lehet az ideiglenes köztársasági elnök. Laco Adriánt több értelmiségi ajánlotta a posztra. Ő azt mondta, ha felkérést kapna, elgondolkodna rajta. A helyzetet Murányi Andrással és Szirmai Dáviddal értelmezzük. Értelmiségiek egy csoportja közös nyilatkozatban fogalmazta meg, hogy milyen szempontokat kellene figyelembe vennie a Tiszának az új köztársasági elnök kiválasztásakor. Az aláírók szerint az ideális jelöltnek kell tudnia mondani valamit arról, hogy mi történt velünk itt az elmúlt 16 évben. Vendégünk Rajnerem János. Nemzeti ellenállást hirdetett Orbán Viktor, miután a Fidesz elnöke illegitimként tekint a jelenlegi politikai helyzetre. A volt miniszterelnök az NKA botrányt koncepciós eljárásnak nevezte, Szijjártó Péterről pedig azt mondta, hogy rá még fontos szerep várhat a jövőben. Bóka Jánost, a Fidesz új frakcióvezetőjét kérdezzük. 16 évre csökkenteni a választójog korhatárát Magyar Péter. A miniszterelnök meggyőződése, hogy a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. Az A Hang már évekkel ezelőtt a választójog korhatárának csökkentése mellett érvelt. Nagy Ádámmal és Szalóki Viktorral beszélgetünk.
2: És már is itt van a stúdióban a két újságíró. Egyfelől Murányi András, aki az Index felelős szerkesztője.
3: Igen.
2: Ha ezek egy másfelől Szirmai Dávid, aki még a hónap végéig a Blikk újságírója, ugye?
4: Igen.
2: Ugye?
3: Főszerkesztő helyettese.
2: Igen, főszerkesztő helyettese. Jobban így is van.
3: Bocsánat, csak.
2: Nézzük ezt az ügyészi lemondást, mert a legfőbb ügyészi lemondás. Ez talán a nap híre olyan szempontból, hogy a kormányzat céljai közül ugye az, hogy a régi rendszerhez kötődő vezető tisztségviselőket lecserélje, ez ugye egy fontos döntés, és már Magyar Péter június 22-én előre vetített, hogy le fog mondani a legfőbb ügyész. Meglepette titeket az, hogy mivel indokolta ezt a lemondást, illetve hogy még egy hónapos laufot kért?
4: Semmi meglepő nem volt benne. Tehát érthetetlen volt ez, hogy miért pont most, még annak ellenére is, hogy ugye itt tegnap történtek olyan szerverfoglalások, amire most ugye rámondják, hogy ennek ebben összefüggésben van. Szerintem nem, abszolút nem. Hát azért ezt ne felejtsük el, hogy április 12-én éjszaka azt, hogy a legfőbb ügyész távozni fog, azt kimondta Magyar Péter a Batthyány téren. És azt mondta először még csak, hogy te mondjanak le, és önként távozzanak.
2: Május végéig.
4: Igen, május 30-áig, majd utána elmondta nem egyszer, nem kétszer, hogy megtalálják majd a módját annak, hogy távozzanak. És ugyanez volt tulajdonképpen Súlyok esetében is. Idő kérdése volt, hogy mikor távozik. Most nyilván a legfőbb ügyész, meg az legnagyobb ellenzéki párt ezt egy politikai támadásnak tartja, és amikor azt mondja a legfőbb ügyész, hogy hát nagyon borzasztó, hogy a politikai szereplők az ügyészségre úgymond rátelepedve, vagy irányítva az egész ügyet megnyilvánulnak, mert ez káros, akkor azért emlékeztetném, hogy az elődje az például fideszes képviselő jelölt is volt. Tehát, hogy van egy olyan időszak, amikor úgy néz ki, hogy zavaró, hogyha valaki közel van a politikához, és van korábbi időszak, amikor az teljesen természetes, sőt, a megbízhatóság egyik fontos fokmérő.
2: András, szerinted egyébként, hogyha azzal indokolja, hogy megvédi az ügyészség intaktságát, tehát hogy ne érintse a politika, az nem éppen a lemondás ellenkezőjébe kellett volna, hogy kifejeződjön, vagyis hogy ellenáll a nyomásnak?
3: Igen.
2: De milyen nyomásról volt szó? Tehát konkrétan az eljárásokban volt olyan, hogy mondjuk a Kossuth térről, vagy nem tudom, hol van a főhadiszállás, hogy a Péternek áttelefonálnak a Markó utcában?
3: De nem kell áttelefonálni. Április 12-én Fájron történt. A minden idők legnagyobb kétharmadával kimondta egy tömeg, annak élén egy erő, hogy eddig és ne tovább. Azok, akik a Fidesz alatt különféle pozíciókban voltak bebábozva, pontosabban bebetonozva, ez frajdi volt, hogy bábozva, bábokként betonban, az meg egy kicsit képzavaros. Minden esetre, akik a Fidesz alatt töltöttek be olyan tisztséget, hogy
2: ez így egymás között azért elfér.
3: Abszolút, ugye? Hogy a hatalmi ágak ugye megszűntek létezni, mint egy, mert az állampárt felügyelete alá kerültek. Ilyeténképpen azok az emberek, akik ezeket a pozíciókat betöltötték, azok mind a Fidesznek a kiszolgálói voltak, mind a Fidesz hatalmi érdekeinek a kiszolgálói voltak. Ezt az új miniszterelnök, akkor még miniszterelnök jelöltként nagyon hangosan artikulált április 12-én, elmondta, Fájront van eddig és ne tovább, április 12-e után várja mindenkinek a lemondását. Innentől kezdve, és főleg úgy, hogy az elmúlt 2,5-3 hónapban nem történt olyan esemény, amelynek nyomán ez az erő ez összement volna, sőt, hát hogyha a legfrissebb závetszmérés nézzük, akkor mindinkább erősebb lett. Gyakorlatilag kikövetelte azt,
2: ez
3: hogy...
2: Ez a 74-12 vagy 74 valami?
3: Igen, erre mondanak folyamban, hogy gombocból is sok gyakorlatilag.
2: Mindjárt szóval megnézem, mert nem olyan... 19, igen, bocsánat.
3: Szóval amiről az előző miniszterelnök beszélt ma nagyon ideges hangon Bóka János társaságában, hogy tudnélik most akkor mi elindulunk, és egységesek vagyunk, és lebontjuk az önként, meg visszaállítjuk, illetve pontosabban a demokrácia és a jogállam visszaállításáért küzdünk majd, ezek gyakorlatilag teljes mértékben zárójelbe került és értelmezhetetlen mondatok, hiszen arról van szó, hogy van egy új erő, amelyik új politikát akar, és ennek a politikának aláveti ezeket az embereket. Magyarán, hogyha magadtól nem távozol, akkor mi majd elküldünk, és igyekszünk egy olyan országot építeni, ahol lehetőleg itt azért egy kicsit a kérdőjel megindult a hangomban, ahol lehetőleg pártpolitikai befolyástól mentesen tudnak a hatalmi ágak legfőbb vezetői dolgozni, és pártatlanul eljárni ebben a kérdésben. Ez Magyarországon az elmúlt 26-36 évben sem sikerült nagyon, tehát valami fajta befolyás mindig volt, de az elmúlt 16 évben az a végtelenül nyomasztó állampárti légkör, amelyik rátelepedett a hatalmi ágakra, az egészen különlegesen példátlan volt.
2: Dávidon azt láttam, hogy bele akart szólni.
4: De csak ezzel kapcsolatban, amit az Andris mondott, hogy eszembe jutott az, hogy a mai Orbán és Bóka sajtótájékoztatóval kapcsolatban, hogyha a szöveget név nélkül áttesszük mondjuk egy másfél évvel ezelőtti Magyar Péter szövegbe, akkor ugyanezek voltak az érvek. A demokrácia, a diktatúra van, és a demokráciát most vissza kell hoznunk. A fejeket kicserélték, ugyanaz a szöveg nyilván ellenzéki pozícióból. Teljesen érthető, hogy vannak emberek, akiknél némi nemű kétejt ébreszt abban, hogy ezek valós és hihető ígéretek-e azoktól a személyektől, akik az elmúlt 16 évben gyakorolták a hatalmat így vagy úgy Magyarországon. Magyar Péteréknél a diktátor jelző még nem honosodott meg úgy, mint az egykori ellenzéknél, Orbán Viktornál a viktátor-diktátor. Gyanítom, erre se kell sokat várni. Most egy annyira verbális kungfu zajlik szerintem, hogy aminek az eredményének a végkimenetelét azt az elkövetkező időszakban nem tudjuk meg, dőlnek el az emberkék, lemond ez, lemond az, jönnek majd újak, de azért mégiscsak az országnak a működése az majd egy ilyen későbbi big picture lesz, amikor majd azt mondja valaki, hogy aha, az eltelt mondjuk egy év, és az ország elindult erre, ha az jó irányba ment, akkor jó irányba, akkor lesz egy kép. A mostani 72-19-es arányok, ez a látványpékség, ami minden választás után teljesen természetes.
2: Ha már beosztod ezt a nemzeti ellenállásféle sajtótájékoztatót, a Fidesz milyen választ ad a problematikára, és vajon Bóka János, aki vendégünk lesz nem sokára, ő-e a, hogy mondjam, a minőségi csere?
3: Nem, hát a Fidesznek vége van, tehát formailag a szervezet még működik, van frakciója, van párt, van frakciója, vannak vezetői, de gyakorlatilag a Fidesz az megszűnt. Ez a brand, ez úgy beletárazva, hogy ez soha többé nem kerül majd olyan pozíció, hogy egyáltalán
2: jó, de ennek kihívás jelentsen. Ennek ellentmond, hogy visszajön Orbán Viktor, megteremti a saját maga súlyát, azzal, hogy kiáll az utcára, ő most Magyar Péter, csak fordítva, illetve Bajer Zsolt meghirdeti a lázadást. Tehát, hogy mit tudna csinálni? Tehát, hogy most tulajdonképpen, ahogy valaki fogalmazott, visszakerül a térképre.
3: Ugorjunk vissza az időben 2002-ig.
2: Igen.
3: 2002-ben még ugye volt kétfordulós választás. Az MSZP-SZDSZ koalíció nagyjából 10 mandátum előnnyel verte meg a Fideszt. A Fidesz joggal érezte akkor azt, Fidesz-MDF koalíció egyébként, joggal érezte azt, hogy az ország egyik fele gyakorlatilag rájuk szavazott, és érdemes, ha már a kormányból kikerültek, 98 után, illetve 98-tól 2002-ig volt a kormányon, ha már a kormányból kikerültek, valamilyen más módot találni arra, hogy megszervezzék magukat. Ugye erre találtak ki Orbán a polgári köröket, és így tovább. Ott voltak nem csak kommunikációs mondások, hanem konkrét fázisai az építkezésnek, konkrét stratégiát hirdettek. Ha csak azt nézem, hogy 2002 és 2010 között ellenzékben micsoda médiát építettek föl, amelyet aztán 2010 után tovább lőttek, akkor azt mondom, hogy ez a 2002-ben meghirdetett stratégia, az abszolút állt. Egy erős Fidesz volt, az ország egyik erős fele azt mondta, hogy igen, szükség van arra, hogy egy polgári erő megképződjön a kommunista MSZP-SZDSZ koalícióval szemben, és csináljuk meg magunkat. Most viszont teljesen más a helyzet. Tehát akármilyen közvéleménykutatási számot nézünk, illetve az, hogy az emberekben az elmúlt 16 évben milyen mérhetetlen dű, apátia és egyéb szabadult el, hányan mentek külföldre, hány embert rúgtak ki az állásából, hány embernek szüntették meg a munkahelyét, például az enyémet, a Népszabadságot, és így tovább, akkor azt tudom csak konklúzióként mondani, hogy kizárt dolognak tartom, hogy az a Fidesz, amelyik ezt megteremtette, amelyik ezt végigépítette, amelyik ezen röhögött, zárójel. Orbán ugye kikérte magának, hogy itt a szervereket elvitték a Lendvai utcából, és micsoda dolog ez, hát ők a társalapítvány, jó estét kívánok például, amikor kiszálltak, és Móri Veronikát úgy vitték el, és még nyugodtan mondhatnám, hogy hány civil szervezetet és egyebet vegzáltak. Jó napot kívánok, szembe jött a valóságban ilyen. Egyébként helytelenítem, hogyha nincsenek oka, hogy ilyeneket, ilyen lépéseket tenni a hatalom. Szóval, hogy én teljesen elképzelhetetlennek tartom, hogy a Fidesz
2: Magyar ebből Péter erre is úgy tett, hogy az ő tőle független, hiszen ő kért egy tájékoztatást az ügyészségtől, hogy mi történt.
5: Mondd a Fidesz hívőknek.
3: Igen, csak bocsánat.
2: Nem, csak mondom, hogy ez történt.
5: Jó, tehát, igen, csak ez egy, tudod, hogy ott más a narratíva.
3: Szóval ez egy gondolat, tehát, hogy a hatalmi ágakról beszéltünk az előbb, hogy ugye teljesen 16 év alatt.
2: De akkor most mit hisztek erről, hogy ez igaz, vagy nem?
4: Hogy mondja végig, szegény Andri.
3: Igen, nem, egy ilyen felívelő gondolatban voltam. Miben mit hiszünk?
2: És akkor tehát, hogy akkor ezt most eljátszott a Magyar Péter? Tehát ő tudta, hogy az ügyészség ezt fogja csinálni? Nem, ez az bizonyítan, hogy a legfőbb ügyész, amiről beszél, az igaz.
3: Én inkább azt mondom, hogy ugye, amíg arról beszéltünk, hogy a hatalmi ágokat teljesen leuralta 16 évig az előző állampárt, a Fidesz, vagy legalábbis a Fidesz leuralta, addig most az van, hogy a nyomozóhatóságok és a vádhatóságok fölélegeztek, újra elkezdtek nyomozni és vádhatóságosdit játszani. És hát ugye a politika, látják ők is, hogy mekkora tömeg van a legkisebb, vagy a legnagyobb politikai erő mellett, hogyha valaki azt mondja, hogy legyen ez piros, akkor azonnal vörösre satírozzák, én ezt sem tartom elképzelhetetlennek. Tehát, hogyha megfogalmazódik egy vélelem, egy igény, egy óhaj, egy bármi, akkor azonnal úgy értelmezik, hogy nekik be kell avatkozniuk, már csak azért is szerintem, mert az emberek jelentős többsége nem csak azt várja el, hogy a hatóságok tegyék a dolgaikat, hanem azt, hogy vezető száron vigyék el azokat az embereket, akik iszonyatos mennyiségű pénzt kiloptak ebből az országból, és iszonyatos törvénytelenséget követtek el, hogy csak egyet mondjak, MNB botrány.
2: És rá tudod kötni azt a gondolatot, amit nem tudtál befejezni erre?
3: Igen, hogyha felteszed még egyszer, hogy mi az a gondolat, amit nem tudtam befejezni.
2: Ott tartott, hogy embereket távolítottak el az állásukból, és egyébként te helyteleníted, hogy például az ügyészség ilyen akciókat csinál, és még valamit akartál ezzel kapcsolatban tovább fűzni. Tehát, hogy olyan felháborodás van a társadalomban, fogalmaztál te, hogy, és akkor itt szakítottalak félre.
3: Hát gyakorlatilag az előbb befejeztem ezt a gondolatot, hogy olyan felháborodás van a társadalomban, hogy aláhúzom azt, amit az előbb mondtam, gyakorlatilag azt várják az emberek, hogy vezető száron vigyék el azokat az embereket, akik privatizálták az országot, ellopták az országot és tönkretették ezt az országot.
4: Miközben ez valóban így van, csak egyre nagyon kéne figyelnie szerintem a hatalomnak, hogy azért itt nem az emóciók, illetve az igények alapján kell irányítani ilyen szempontból egy országot, hanem teljesen rendben van, hogyha egy ügyészség kiszáll akármikor, és uram bocsá, lefoglal, vizsgálatokat csinál, amennyiben a bűncselekmény gyanúja úgy merül fel, hogy a szakértők azt mondják. Abban az esetben senki ne szálljon ki sehova, hogyha XY nemzetbiztonsági államtitkár utasítására megjelenik mondjuk ügyészségi nyomozó, NAV-os, akárhol, egy vélt vagy valós politikai szándéknak a beteljesítésére. Visszatérve egyébként a Fideszre, amit András elmondott, hogy végük van, azt szerintem még túl kevés idő telt el, miközben érteni vélem, amire gondolsz. Én inkább egy olyan boxolóhoz hasonlítanám őket, akik a negyedik menet után ülnek a széken, hulla véres az arcuk, és kétszer már rászámoltak, éppen a bíró kegyelméből vannak még a hokedlin, a szünetben, és egy apró probléma van, hogy az edző, aki legyezgeti őket a törölközővel, nem igazán tudja, hogy mi legyen a taktika. Magyarra fordítva, a Fideszben most egyáltalán nem igazán tudja, hogy mi legyen a taktika. Magyarra fordítva,

0: Egyébként meg volt hívva a tusványosi hétvégére, két nappal ezelőtt minden további nélkül lemondta ezt a rendezvényt.
1: Zárójelbe jegyzem meg, hogy Toróté Tibor a mai megnyitón azt mondta, hogy ennek a rendezvénynek már nem a Fidesz rendezvényének kell lenni, és valamiféle átrendeződést jövendőlt. De visszatérve a kormányzatra, mert azért mindeközben ugye egy bravúros műsorvezetői átkötéssel, mindeközben azért a Baross Gábor tervet ugye meghirdette Magyar Péter és Vitézi Dávid, és hát ha jók az értesülések, akkor holnap Kapitány István ugyanígy ki fog állni, és a gazdasági tervekről, vagy energiapolitikáról fog beszélni. Ez látszatát teremti annak, hogy talán itt nem csak a szimbolikus kormányzás megy.
2: Én, hát a jelek egyértelműen erre utalnak, tehát miközben nagyon erőteljes kommunikációt és gyakorlatilag saját médiát, saját brendet épített Magyar Péter és a Tisza az elmúlt nem csak két évben, hanem hogyha szűkebben nézzük, az elmúlt három hónapban is gyakorlatilag, tehát csak a parlamenti közvetítéseket, hogyha nézzük, akkor emberek popcornnal a kezükben ülnek be a tévé, illetve a monitor elé, hogy úristen, most akkor hogy fogja kiosztani a többieket. Szóval, hogyha innen nézem, akkor nagyon erős kommunikáció mellett megjelentek azok a lépések is, amelyek nem csupán jelképes lépések, például, hogy ki menjen és hova, hanem azok is, hogy mit és hogyan szeretnének rendbe tenni. Én nem állítom azt, hogy minden lépés tökéletes, de például azok a tervek, azok az elképzelések, amelyeket például ma a miniszterelnök és a közlekedési és beruházási miniszter ma bejelentett, azok abszolút előremutatók, és miután olyan részletességgel is tárgyalták őket, és hát valljuk be, van honnan fejlődni, hiszen gyakorlatilag most már embert küldeni, mit tudom én, egy záhonyba, az gyakorlatilag egy ilyen marspróbának tűnik föl, nem csak azért, mert nincs légkondi, hanem a vonat megáll 47-szer, tehát ez katasztrófa. Szóval, hogy innen felépülni azért nem olyan nehéz a tekintetben, hogy könnyű, gyors eredményeket elérni, vagy látható eredményeket elérni. Szóval, hogyha ezt nézem, akkor szerintem a kormánynak azt a fajta bizalmat meg kell adni, hogy az erőteljes kommunikáció mellett valóságos, tényleges lépéseket tesznek az irányba, hogy ebből az országból végre egyszer egy normális, kiegyensúlyozott európai ország legyen.
1: A foci VB-t meg se beszéltük, de nagyon köszönöm, hogy bejöttetek.
2: Köszönjük szépen.
0: Majd legközelebb, 4 év múlva.
3: Nem kér erősebb személyvédelmet Magyar Péter azután sem, hogy tegnap a Nyugati pályaudvaron valaki leköpte. Biztonságpolitikai szakértők szerint a miniszterelnök biztonsági személyzete nagyot hibázott az eset során. Cseri Ferencet kérdezzük.
1: A biztonságpolitikai szakértő Zoomon van velünk. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok! Üdvözöllek!
1: Igen. Szóval aki néz ilyen rossz amerikai akciófilmeket vagy jókat, az is tudja, hogy különböző körök védik a fontos személyeket. Belső kör, középső kör, külső kör, ugye? Meg leháromszögelik a fontos személyeket. Elől van egy, hátul kettő, ugye? Na most itt azt látjuk a videón, hogy megjelenik az ember, és 12 másodperc múlva történik a köpés, onnantól kezdve, hogy megszólítja.
4: Igen.
1: Mi történik itt?
4: Mert azért nem nagyon értem. A miniszterelnök körülött nincs senki tulajdonképpen.
1: Így van, így van. Tehát 12 másodperc múlva jelenik meg valaki. Igen.
4: Igen, na most ugye ezzel az a probléma, ez most egy viszonylag könnyen lezajló történet volt, mert nem történt erőszakosabb cselekmény, de lehetett volna, hogy sokkal erőszakosabb is. Gondoljunk arra, hogy nem is olyan régen északi szomszédunknál a miniszterelnököt hogy lépték közvetlen közelről többször hasba. A biztonsági szolgálata ugyanúgy csődöt mondott, mert a korláton belül helyezkedtek el, a védett személy a korláton kívül, és mikor a lövések eldörültek, akkor kezdték el szaggatni a rácsot, hogy kimenjenek és elfogják az elkövetőt. Itt még sokkal könnyebb volt a dolga ennek a elborult elmélyű embernek, mert ugye az az igazság, hogy ugye a miniszterelnök a legfontosabb operatív vezetője ennek az országnak. Na most ugye elég felfokozott indulatú belpolitikai körülmények vannak, mert egy jelentős változások alatt van az ország, és várható még a jövőben is a belpolitikában. Nem mindenki tudja ezt elviselni. Ugye egy ilyen hosszantartó fideszes kormányzás után egy ilyen hatalmas nagy választási győzelem, az bizony nem mindenki számára feldolgozható esemény, és megpróbálja

0: valamilyen úton, módon az elborult elméjét, vagy az agresszivitását kifejezni, és ha tálcán kínáljuk neki a miniszterelnököt, akkor azt lehet, hogy meg is teszi máskor, más valaki, még agresszívabban.
1: Sőt, hát a miniszterelnök mondja, hogy ő nem kér külön szigorítást ezen a rezsimen. Most bennem azért felmerül, hogy most ki dönt arról, hogy milyen protokollt alkalmazzon az ő személyes testőrsége. És hogyha arra utasítja őt a miniszterelnök, amire, akkor a testőrség mit tehet?
0: Semmit. Semmit.
1: Na jó, de ugye például, hogyha a miniszterelnököt mondjuk nem leköpik, hanem ugye ott hadonásznak egy késsel, és 12 igen? másodperc múlva érnek oda a személyi testőrök, akkor ez, ha valami történik a miniszterelnökkel, ami ne legyen, akkor itt nemzetgazdasági következményei vannak ennek a történetnek, ahogy Tarjányi Péter is megállapította egy másik beszélgetésben.
0: Ennek egyéb más következményei is vannak nyilvánvalóan, mert okozhat egy olyan belpolitikai válságot, amely fölborítja az egész eddigi kormányzati menetet.
1: Kihagytam két lépcsőt, kicsit... így van. Először politikai, és utána átszivárog ez mondjuk a forintárára, a
0: gazdaságra. Az a világon. Igen. Így van. Tehát ezt érdemes komolyan menni, és nem csak magának a miniszterelnöknek is, hanem a családtagjainak is. Mert ott is érhetnek bizonyos atrocitások, támadások, tehát ezt oda is ki kell terjeszteni. Én értem, hogy ő az emberek között akar élni, ott akar mozogni, de nem mindenki alkalmas arra, hogy ezt így befogadja, mint ahogy ő gondolta.
1: Ferenc, ez nem olyan, mint amikor valaki letűrt sportszára játszik egy világbajnoki döntőt?
0: De igen.
1: Hát körülbelül, igen. Nem?
0: Így van, futball nyelven lefordítva pontosan így van.
1: Értem. Mit lehet?
0: Akkor könnyebb eltörni a lábát neki, mint hogyha a sportszár föl lenne húzva a sípcsontvédővel együtt.
1: És hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mi történt az emberrel, aki ugye ezt elkövette, mert ugye mondjuk ez egy tetleges becsületsértés, tehát jogilag azért minősítsük, tehát ez, igen, ami történt, ez persze. Az. Tehát, hogy ott azt láttuk a háttérben, hogy oda mentek hozzá, de minthogyha az intézkedés, hogy ott igazolják, felírják az adatait, erre már nem derült fény, hogy ez megtörtént-e.
0: Igen, mert a miniszterelnök úr úgy gondolta, hogy ő nem tesz feljelentést, hanem további sok sikert és jó életet kívánt az elkövetőnek, de volt, aki feljelentést tett, és ezáltal most már az ügyészség nyomozza ennek a tevékenységnek a hátterét, és feltehetően elmarasztaló ítélet fog belőle születni.
1: Mert azért a következő incidensekre fel kell készülni, tehát tudni kell, hogy a miniszterelnök személyére valaki veszélyes a nyílt utcán, ugye?
0: Így van. És mindig arra kell készülni, mindig a legrosszabbra kell készülni, de ne következzen be, mert akkor sokkal könnyebb védekezni a könnyebb ellen.
1: Ferenc, nem engedem el anélkül, hogy meg nem mondjuk, hogy az, ami történt, az kiválthatja mondjuk a miniszterelnök személye körüli testőrségen belül, vagy annak főnökségén belül a felelős megkeresését, mert azért ott mondom, nagyon sok idő telik el.
0: Így van, tehát a személybiztonsági őrök mindenféleképpen követtek el hibát. Még ha távolról is biztosították a miniszterelnök urat, akkor is, tehát a maga az idő, a megközelítési idő és az elkövetendő cselekmény között nagyon hosszú idő volt, ezáltal nagyon súlyos bűncselekményt is lehetett volna elkövetni a miniszterelnök úr ellen.
1: Hát azt reméljük, hogy egy kicsit komolyabban veszi mindenki ezt a kérdést, még a miniszterelnök is. Én most ezzel megköszönöm, hogy elméleti tudását ehhez a beszélgetéshez adta. Számítok önre legközelebb is. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm. Minden jót kívánok. Hello!
2: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kultkikötő, miben segíthetek?
4: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
3: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális, kult.
4: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
3: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
5: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
6: Nersz Szökevény által vezetett kormány, amelynek a frakciójában, de a kormányzati apparátusában is szép számmal vannak olyanok, akik pár évvel ezelőtt még zsíros állásokért, pozíciókért gazsuláltak Orbán Viktornak, az úgy rúgja be a kocsma ajtót, hogy gyakorlatilag ott akarja folytatni, ahol a NER abba hagyta.
7: Ez biztos? Azt nem fogadod el, hogy ez egy 21. századi más stílusú, nem, más korszakot képviselő politizálás?
6: Lehet ezt játszani.
7: Ami külsődleges sok szempontból, de hat.
6: Lehet, de hogyha pillanatnyi élménynek játszunk, és játszunk, ennek semmi köze a politika csináláshoz. Ha valóság sónak tekintjük a politikát, akkor teljesen fölösleges keseregnünk a demokratikus intézményeken, mert akkor egyben beleegyeztünk abban, hogy a demokratikus politika működése mint olyan megszűnt.
7: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Konkrétan Rónai Egon adását látják, ahol Schiffer András ügyvéd, egykori politikus a vendégem. Örülök, hogy itt vagy, szervusz.
6: Szia.
7: Az egykori politikus az azért lesz most különösen izgalmas ebben az időszakban, mert rendre visszautalnak korábbi korszakokra a mostani döntéshozók, és hivatkoznak arra az időszakra, amikor te még a parlamentben ültél. Erre egyébként írásaidban ki is szoktál térni, hogy igen, de nem úgy volt az, igen, de nem ezt mondták, igen, de nem ezt írtuk. De mire hivatkozás az, amit 2026-ban egy alaptörvénymódosításnál, vagy mondjuk bármely törvényszövegénél visszautal a 2010-es évekre? Hát pont ezt akartuk meghaladni. Az, hogy ott az LMP miért küzdött, az most mitől releváns?
6: Hát sőt, annak idején, ez talán 2012 volt, a jogállamiság helyreállításának a tervét, programját azért fogalmaztuk meg az LMP-ben is, mert azt láttuk, hogy 2010 májusától azok az alapelvek, amelyek egyébként összetartanak egy jogállami rendszert, egy liberális jogállami rendszert, ezek módszeresen kilettek szorva. Mire gondolok? Hogy egy liberális jogállam nem szólhat egy pillanatnyi kétharmados többségnek a pillanatnyi akaratáról. Folyamatosan hőzöngtünk, nem csak LMP, szocialisták, jobbikosok is a visszamenőleges hatály, illetve a személyre szabott jogalkotás miatt. Amikor a jogállamiság helyreállítását hirdettük meg 2010-es évek elején, jegyzem meg, ha most visszanézzük a 14-18-22-es választásokat, csekély választói támogatottságot élvezett ez a program, akkor ennek pontosan az, hogy nem lárpudlár le akartuk váltani Orbán Viktort, hanem azért akartuk leváltani a NER-t, hogy olyan rendszer legyen Magyarországon, ahol szilárd jogállami elveken működik nem csak a kormányzás, hanem az alkotmányozás.
7: Bingo, ezt ígéri most Magyar Péter. Csak nem, hogy ő le is váltotta.
6: Nem ez történik. Egy NER szökevény által vezetett kormány, amelynek a frakciójában, de a kormányzati apparátusában is szép számmal vannak olyanok, akik pár évvel ezelőtt még zsíros állásokért, pozíciókért gazsuláltak Orbán Viktornak, az úgy rúgja be a kocsma ajtót, hogy gyakorlatilag ott akarja folytatni, ahol a NER abba
7: ez
6: hagyta.
7: Biztos?
6: Hát ez egész biztos, hát nézzük meg, tehát ma már azt tudom mondani, hogy legalább Orbán Viktorék bizonyos határokat nem léptek át. Mire gondolok? Egyrészt, ugyan 2017 végén volt egy erőteljes törekvés arra, hogy a választási kampány kezdetén adminisztratív eszközökkel az akkori legnagyobb ellenzéki pártot, a Jobbikot kiszedjék a versenyből. Ázbírság. Tehát előtt megelőzi egy ilyen kampányfinanszírozási politikai reklámtörvény módosítás, és utána kiszabnak akkor a bírságot, hogy a Jobbik garantáltan ne tudjon elindulni. Hál' Istennek utána ezt nem élesítették a kampányra. De egyebekben a NER óvakodott attól, hogy adminisztratív eszközökkel kiiktassa az ellenzékét. Kettő. Volt ugyan egy Lex Baka, tehát ezért mondom azt, hogy a NER gyakorlata, ezért érdemes azért visszanézni, hogy mi történt az elmúlt 16 évben, alkotmánypolitikában is.
7: A fiatalok már nem emlékeznek a Lex Bakára.
6: A Lex Baka azt jelentette, hogy ugyan valóban, tehát ez mondom azért árnyalja a helyzetet, hogy a Fidesz 2011-ben egyébként rendkívül ostoba és önsorsrontó módon átalakította az igazságszolgáltatási szervezetrendszert, ami nem csak azt jelentette, hogy a legfelsőbb bíróságot ezentúl kúriának hívják, hanem a közjogi pozíciója is megváltozott a főbírónak, aki eddig az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak is az elnöke volt egy személyben, innentől kezdve csak a kúria elnöke lett. Ezzel együtt nyilvánvalóan Baka Andrásra azért alkottak egy törvényt, tehát hogy az ő mandátuma nem jogfolytonos lesz január 1-től a kúria élén, hanem megszűnik, tehát új főbírót kell választani. Egyébként a más tekintetben szakmailag teljesen megfelelő Darák Andrást választotta meg az országgyűlés. Jól emlékszem, őt talán mi is megszavaztuk, hanem direkt hoztak egy törvényt személyre szabottan, hogy Baka Andrást eltávolítják, mert hogy kritikával illette, egyébként jogos kritikával illette a Fidesz igazságszolgáltatási barmolását. De ez egy év, 9 hónappal a NER berendezkedése után történt, és valóban a Lex Bakát kísérte egy strukturális átalakítás. De egyebekben olyan, hogy a Fidesz neki menjen, jegyzem meg, még a Sólyom elnök is még 3 hónapot ott szolgált és kellemetlenkedett, hogy a hivatalban lévő köztársasági elnöknek, alkotmánybíráknak, ombudsmanoknak, pedig ombudsman és a számvevőszék parlament szervei a folyó mandátumát lerövidítsék, ilyen fő sem erőt.
7: Ez lehet, de itt azért van két érv. Az egyik az, hogy az alkotmánybíróság az a mai állapotában szintén a Fidesznek hála, nem azonos azzal, mint hogy 2010-ben ők ezt átvették, ugye létszámbővítés és így tovább. Másrészt ezt ígérte Magyar Péter, ez az ő legitimációs többlete ehhez képest, hogy neveket mondott, funkciókat mondott, és azt mondta, hogy hatalomra kerülünk, és leváltjuk őket.
6: Akkor szerintem egy picit szakadjunk el a miniszterelnök szerepét játszó személytől, meg a alkotmányozó többségtől.
7: Hát ő maga a miniszterelnök, azért ezt szögezzük
6: le. És szerintem érdemes egy picit lebontani a gyökereket.
7: Várj egy kicsit, mi az, hogy óhogyne?
6: Hát nagyon egyszerű. Tehát én most túl azon, hogy éppen ma került elém közösségi oldalon gyerekkorom első miniszterelnöki élménye szinte Lázár Györgytől, 1970-es évek második fele. Szóval azért én olyat nem láttam se saját életemben, se filmhíradókból, legyen akár az egy kegyetlen diktatúra is Magyarországon, hogy egy miniszterelnök így viselkedik az országházába. Tovább megyek, hogy a legfrissebb példát mondjam. El tudtad volna képzelni, hogy Horn Gyula bemegy egy Szili Katalin által vezetett ház, vagy nem, Gáz Zoltán által vezetett házbizottság ülése, vagy Gyurcsány Ferenc Szili Katalinhoz, vagy Orbán Viktor Kövér Lászlóhoz bezörget házbizottságra? Ne vicceljünk már.
7: Azt nem fogadod el, hogy ez egy 21. századi más stílusú, nem, más nem korszakot el. Képviselő nem, politizálás?
6: Lehet ezt játszani.
7: Ami külsődleges sok szempontból, de hat.
6: Lehet, de hogyha pillanatnyi élménynek játszunk, és játszunk, ennek semmi köze a politika csináláshoz. Ha valóság sónak tekintjük a politikát, akkor teljesen fölösleges keseregnünk a demokratikus intézményeken, mert akkor egyben beleegyeztünk abban, hogy a demokratikus politika működése mint olyan megszűnt.
7: Hát a valóságsói szabályok szerint zajlik. Az de én azt gondolom, azok hogy a szabályok.
6: Igen, csak én erre mondtam azt, hogy azért az intézményeknek bizonyos tiszteletet meg kell adni. Én ezt elmondtam az elmúlt hetekben a köztársasági elnök kapcsán is, de ez igaz a miniszterelnökre is. Hogy egy miniszterelnök elsősorban az országházában viselkedjen miniszterelnökként, és bizonyos iratlan szabályokat is kutya kötelessége betartania. De evezzünk viszont, amit az előbb felvetettél, az viszont egy nagyon érdekes, olyan morális kérdés, ami viszont nem szűkíthető le a miniszterelnökre, vagy az aktuális 141 fős alkotmányozó többségre. Tehát most hogyan, miként ebben ne révedjünk el, de 89-90-ben egy olyan demokratikus intézményrendszer jött létre Magyarországon, ahol a mindenkori, tulajdonképpen a mindenkori miniszterelnöki hatalomnak is rettenetesen kevés korlátja lett. Hát ha visszavezünk az összedi beszédre, abból megtudjuk, hogy gyakorlatilag csak az alkotmánybíróság volt az, amitől félnie kellett egy miniszterelnöknek. Nem véletlen, hogy Orbánnak gyakorlatilag az első dolga volt az alkotmánybíróság lenullázása 2010 őszén, ami ellen volt szerencsém nekem az első tüntetés szervezni a NER-ben.
7: Erre éreztem hivatkozva, hogy az alkotmánybíróság most sincs abban az állapotban, hogy hivatkozási alap lehessen.
6: Csak azt akarom mondani, hogy egy olyan berendezkedésbe egyeztünk bele mindannyian magyar, már akkor én is választópolgár voltam 1989-90-ben, ahol elfogadjuk azt, hogy a miniszterelnöki hatalommal szemben is kevés ellensúly van, de a mindenkori alkotmányozó többség az pusztán a mindenkori alsóháznak a matematikai úgynevezett nagy kétharmada, tehát az összes képviselő kétharmada. A magyar rendszerben valójában kezdetektől fogva viszonylag könnyű volt kétharmados többséget produkálni. A Fidesz 2010-ben a régi rendszerben nyerte meg a kétharmadot, nem a Lottón. És gyakorlatilag a kétharmados, tehát az alkotmányozó többségnek a magyar rendszerben nincsen teritoriális ellensúlya, mint mondjuk Németországban, tehát a szövetségi államokban, tagállami ellensúlyra gondolok. A közvetlen demokrácia, úgyis, mint népszavazás, folyamatosan és tendenciózusan vissza lett meccve. Ennek a, egyáltalán
7: egy részük. Nehezebb volt elérni van, azt, hogy lehessen valóban.
6: Meg egyebek,
7: aztán meg olyan számok
6: nem akarok részletekbe belebonyolódni. Úgy alakult, és ez összefügg azzal, hogy Magyarország egy unitárius állam, hogy nincsen felsőház, és nem lett közvetlenül választott köztársasági elnökünk sem, ami részben akkor is pillanatnyi pártpolitikai érdekeket szolgált, a liberális pártok, az SZDSZ-Fideszre gondolok 89
7: őszén. Legyen Pozsgai Imre köztársasági elnök.
6: Van, ami egy alávaló dolog volt. Életemben először akkor szavaztam egy hatalmas nemmel, hogy ne lehessen közvetlenül elnököt választani 4 igen helyett.
7: Most is úgy szavaz?
6: Most is. Tehát én ebben, sőt, hát ha meg lehet nézni az LMP alkotmány koncepcióját, azt igen jelentékenyítve.
7: Azért kérdem, mert itt ugye most egy csomó dolgot feszegetve tudom felhozni azt, hogy Magyar Péter beszél arról, hogy közvetlen köztársasági elnök választás, ami nyilván jogkörmódosítással is járhat, mert másképp
6: minek.
7: Másképp minek.
6: Ez egy tévedés.
7: De majd ezt beszéljük meg. Másrészt arról beszél a kormány több tagja, hogy egy olyan alaptörvényt, alkotmányt fognak alkotni záros határidőn belül, ami lényegét tekintve szinte kizárja a kétharmad lehetőségét.
6: Nem menjünk ki, tehát én még egy pillanatra visszaveszem.
7: Két dolgot hoztam fel, menjünk
6: csak,
7: vissza.
6: Csak hogy amikor ezt az egész demokráciának nevezett játékot elkezdte Magyarország 89-90-ben, abban volt egy implicit megegyezés, egy rosszal szólva egy átfedőleges konszenzus, hogy a még oly robosztus állampolgári többségnek, úgyis mint alkotmányozó hatalom egyenlő a robosztus állampolgári többség, ami kétharmadban nyilvánul meg, egyetlen komoly ellensúlya van. Ugyanannak az állampolgárnak a korábbi döntése. Tehát kezdettől fogva a rendszerbe bele voltak építve olyan korlátok, egyetlen korlátja volt beépítve gyakorlatilag az alkotmányozó hatalomnak a korábbi állampolgári döntés. Tehát milyen tisztelt miniszterelnök úr ott téved, hogy a választópolgárnak nagyon sok mindenre joga van, amikor bemegy 4 évente a választófülkébe szavazni. Egyetlen egy dolog viszont a választópolgárok még oly nagy tömegének is korlátozza az akaratát, a saját korábbi döntése. Ebbe állapodtunk meg 89-90-ben.
7: Ez hogy jelenik meg most a választás?
6: Ez úgy jelenik meg, erről beszélek, úgy jelenik meg, hiába van most egy legitim kétharmados többség, az előző legitim kétharmados többség, vagy az előző legitim kétharmados többségeknek bizonyos személyi döntéseken keresztül megnyilvánuló akarata korlátozza a jelenlegit. Ez olyannyira így van, hogy amikor 90. május 2-án összeül a szabadon választott országgyűlés, az akkor működő és komoly, tehát a kancellár demokráciává felerősített antali kormányzást és komolyan korlátozó alkotmánybíróságnak az első 5 tagját nem a szabadon választott parlament választotta, hanem az utolsó pártállami országgyűlés. Még akkor is, hogyha olyan legendás alakjai kerültek oda a magyar közjognak és politikának, mint Sólyom László, Zlinszky János, Solt Pál, ugye, fél évre is. Működik már a számvevőszék. A számvevőszék elnökét, Hagelmeier Istvánt és helyetteseit szintén az utolsó pártállami országgyűlés választotta meg. Igaz, hogy ezek, mert az utóbbi vitatott volt az SZDSZ által, hogy mennyire az ellenzéki kerekasztal, vagy a nemzeti kerekasztal megállapodás része, hiába volt Sólyomék megválasztása a nemzeti kerekasztal megállapodásból folyó következmény, utolsó pártállami országgyűlés választotta meg. Mégse merült föl a 6 parlamenti párt egyikében sem, hogy meg kéne szakítani akár az 5 alkotmánybíró, akár a számvevőszék vezetőinek a mandátumát.
7: Jó, az egy más korszak volt abból a szempontból, hogy ott nagyon vigyázott mindenki és minden szereplő 1990-91-ben arra.
6: És most miért nem?
7: Hogy ne kérdőjelezzük
6: de
7: meg
6: most miért nem?
7: A jogállami eszközöket.
6: Bocsánat,
7: most azért, most talán azért nem, mert az elmúlt 16 év után pont ez a fajta igény emelte ilyen magasra
6: de
7: a mostani
6: még
7: kormányt
6: egyszer,
7: és a kétharmadot.
6: El kell dönteni, hogy melyik játékot játszunk. Mert ha demokráciát játszunk, ráadásul jogállamnak hívjuk azt a működést, amiben ez a demokrácia működik, akkor most túl azon, hogy az ellenzéki akarat, én magam is artikuláltam ezt 6 éven keresztül, az folyamatosan arról szólt, hogy a liberális jogállamot akarjuk helyreállítani, és lásd még a Sólyomi Alkotmánybíróság 11/92-es határozatát aláírta Vörös Imre is, jogállamot nem lehet a jogállam ellenében megvalósítani. De ettől függetlenül, ha demokráciát játszunk és jogállami működést akarunk, akkor tudomásul kell vennünk, hogy nem csak a miniszterelnöknek, nem egyszerűen az alkotmányozó többségnek a hatalma korlátolt. A mi személyes állampolgári akaratunk is korlátolt.
7: Világos. De
6: na most, amit te viszont itt artikul fölhangosítottál, mint igen, érvet a miniszterelnök részéről, az nyílt út az önkényhez. Tehát az, hogy gyakorlatilag amit pillanatnyi indulatában a választópolgár akar, az akadálytalanul érvényesülhet.
7: Mert hogy ez Ugye ez egy választási ígéret volt, kezeljük így.
6: De nem lehet
7: bármi. Ő arra hivatkozik mindig, hogy ha betartom azt, amit ígértem a népnek, akkor ezt meg kell tennem. És kérdezek én tőled egy másik megközelítésből a kinevezettek személyével kapcsolatban valamit. Az, hogy megnöveljük a kinevezésük érvényességének időtartamát, gyakorlatilag szinte végeláthatatlan, 12 évekről.
6: Ez nem végeláthatatlan.
7: 9, meg 9 évekről beszélünk, de átnyúlik több ciklusra.
6: De ez így volt régen is.
7: Ez, de hát ezt a Fidesz tette alapvetően. Ez mennyire demokratikus? Mennyire tekinteted úgy, hogy egy következő hatalmat szándékosan akar korlátozni? Mert ez is egy érvezzel kapcsolatban.
6: Akkor itt válasszunk szét dolgokat, mert a Fidesz, vagy a NER alkotmánypolitikai lépéseinek valóban volt egy olyan állandónak tekinthető íve, hogy megpróbálja aláaknázni a következő kormányoknak a mozgásterét. Várj! De ez pont most április 12-e után látszik, hogy ez a mélyállami alapozás a Fidesz részéről. Erről én írtam is valamikor a Covid idején egy hosszabb cikket, talán a 24-re. Ez akkor élesedett volna igazán, ha nem kétharmaddal küldik el őket a francba. Onnantól kezdve, hogy a Fidesz egyharmad alá lett szorítva a választók akaratának megfelelően, ez nem működik. Na most, ha konkretizáljuk...
7: Azt mondom, várj, hogy ez nincs ellenben, hogy az egyszerű többséget akadályozták volna.
6: Még egyszer. Az, hogy az amit úgy szoktunk nevezni, most ne kötekedjünk, elnevezések, hogy független közjogi intézmények.
7: Igen.
6: Tehát magyarul ellensúly intézmények. Ezeknek a mandátuma a rendszerváltás óta Magyarországon, nyugati demokráciákban, amiket mintának tekintettek az alapító atyák 89-90-ben, mindenhol jócskán meghaladják a parlament mandátumát.
7: Persze, ez így tehát, van. A túlnyúlás mondjam, az egy érték, jó, mert állandóságot
6: hogy lett 12 év, most hogyha az alkotmánybírákat hoztad, akkor erről a konkrétumról beszélünk. Hogy lett 12 év? Úgy lett 12 év, hogy 89-től 9 éves mandátumuk volt, és meg lehetett hosszabbítani. Hogy ne lehessen az alkotmánybírák mandátumát meghosszabbítani, ezt történetesen mi is követeltük. Sőt, a szocialisták talán nem, furcsa is lett volna, de talán még a jobbikosok is követelték. Tehát az alkotmánybíró esetében sokkal fontosabb az, hogy a döntéseit úgy hozza meg, hogy ne kalkuláljon azzal, hogy őt esetleg újra választják. És egyáltalán ez alapvetően a függetlet. Én azt láttam, hogy a mandátum hosszak meghatározásánál egy olyan mérlegelés is volt, ez elsősorban szerintem Gulyás Gergelynél, hogy oké, nincs újraválasztás, ellenben viszont egy hosszabb terminus szolgál végig valaki. Ezeken lehet vitatkozni, de az elf, hogy túlnyúlik a mandátum, az pontosan, hogy a hatalom megosztás elvéből fakad, mert hangsúlyozom még egyszer.
7: Ennek ellenére sokan úgy gondolják, hogy a három ciklusi
6: A magyar rendszerben a legfontosabb korlát, hogy az állampolgár egyik pillanatnyi akaratát a korábbi akarata korlátozza. Ami az alkotmánybíróság esetében súlyos, az nem önmagában a 12 éves tartalom. De mondom, erről lehet vitatkozni, de szerintem egy nézőket viszonylag kevés érdeklőjen...
7: Hát ami most történik, az nyilvánvalóan Bolcs Péter leváltásáról
6: szól. De ami disznóság volt, hogy kezdettől fogva is nem véletlenül be volt építve egy 70 éves felső korhatár. Én emlékszem, hogy 2013-ban nagyon kibuktam, eléggé emelt hangon is beszéltem Gulyás Gergővel ott bent a patkóban, hogy megvárták azt, hogy Holló András és Bihari Mihály kimenjen a felső korhatár miatt, és amint ők kimentek, eltolták a korhatárt, hogy az általuk beültetett bírák, például Salamon László, Balsa István, akik a patkóból ültek át az AB-ra, ők vígan, hát szegény Balsa Istvánnak ez nem adatott meg, de hogy kitölthessék a 12 éves terminust. Na, ez egy disznóság volt. De én a 70 éves felsőkorhatár visszavezetésével egyet is értek. De úgy, hogy ezt folyó mandátum megszakítására használják, ez megint csak feletté problematikus.
7: Hát ez ugyanaz a logika, mint hogy meg kell szabadulni a korábbi köztársasági elnöktől, mert neve, az ő személye, az választási kampányeszköz volt, és de mert hogy így van, most ennek következménye kell, hogy legyen.
6: Akkor nem egy malomban örülünk. Erre
7: már
6: mondtam
7: hogy mi ketten?
6: amit fölhangosítasz véleményt, tehát ezzel én is találkozom folyamatosan az ilyen komment
7: folyamatban. Hát mert hogy ez a hivatalos magyarázat is.
6: De még egyszer, ha demokráciát játszunk, eleve felelőtlenség egy pártnak, egy pártvezérnek. Olyan ígéretekkel hergelni a népet, amely ígéreteknek a teljesítése kivezet a demokratikus jogállami keretek.
7: Akkor is, hogyha
6: közül.
7: Egyúttal azt is jelzem, hogy ez egy egyszerű alkalom, és az új alkotmány ennél sokkal rigorózusabban fog vigyázni arra, hogy
6: de
7: ez ne forduljon elő újra.
6: Akkor mennyiben másabb ez, mint Magyar Péter 2 évvel ezelőtti példaképe, Orbán Viktor, aki 2010-ben onnan a szószékről pontosan ugyanezzel traktált minket, hogy ez egyszeri, hiszen itt volt 20 zavaros esztendő a rendszerváltás után, és igazából most van vége a kommunista
7: rendszer. Nem lehet az, hogy mi állandóan ugyanabban a folyóban lépkedünk?
6: Hát ez sajnos, ez újra meg újra felvetődik, hogy ne.
7: Igen, de egyszer ebben rendet kell csinálni, és valahogy újra kezdeni. Egy új alkotmányt ígér most az új hatalom, az új alkotmány tehetne rendet, hogyha képes lenne erőt mutatni abban, hogy elkötelezett.
6: De erre szajkozom folyamatosan az Alkotmánybíróság 92-es tételét, jogállamot nem lehet a jogállam ellenében megvalósítani.
7: Mit tennél? Oké, akkor mit tennél? Szembe jönnek a saját ígéreteid, a választási kampányban tett ígéreteid. Elköszönünk a köztársasági elnöktől, leváltjuk Polt Pétert, leváltjuk azokat, akik az elmúlt 16 évben kiszolgálták a hatalmat. Mit tennél?
6: De egyrészt ilyet én biztos, hogy nem ígérnek meg.
7: Jó, de hát egy helyzetben vagy, és számok kérik.
6: Erre nem tudok akkor válaszolni. Okay. Ilyet demokrata nem ígér meg. Tehát most
7: akkor neked az alapokkal van bajod. Igazából
6: így van, az
7: kérdésed,
6: alapokkal.
7: Hogy
6: ne,
7: most
6: ne,
7: ez
6: ne, nekem
7: az a kérdésed, hogy
6: ide,
7: lehetett megválasztani egy olyan embert, aki ezt
6: hát pontosan erről van, de erről beszélgettünk itt eleget, vagy másút is az elmúlt 2 évben. Na de. Szóval, hogyha most az van, hogy az elmúlt 16 évet tegyük zárójelbe, miközben Orbán ugyanezt mondta, hogy az elmúlt 20 évet tegyük zárójelbe, jól lehet, ők a megelőző parlamenteknek a legitimitását és az abból fakadó személyi döntéseket nem vonták kétségbe. Ha most az történik, hogy 16 évet zárójelbe tesznek, hogy nem érvényes a súlyokat, Poltot, másokat megválasztó parlamentek döntése, nem legitimek a NER parlamentjei, jól lehet ez a parlament pontosan ugyanolyan szabályok alapján, pontosan ugyanolyan legitimitással bír, akkor mi a garancia arra, hogy 2030-ban nem lépünk bele ugyanabba a folyóba? Mert mondjuk, teszem azt, az embereknek esetleg elegük lesz ebből a komédiából, ami itt van, és azt mondják, hogy ezt most tegyük zárójelbe. Tudom, mivel fogsz most tromfolni, hogy majd a választási rendszer nem kéne ebbe bízni. Nem kéne ebbe bízni.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Valamiben olyan módon mégiscsak bízni kell, hogyha van egy magát demokratának mondó hatalom, és ezzel neked vitád van, én ezt értem. Ha van egy korábbi ígéreteivel most szembenéző és emiatt szerinted antidemokratikus döntéseket hozó hatalom, amelyik azt ígéri, hogy egyszerű ez. Mégiscsak el kell hinnünk, hogy ezt ennek megfelelően fogja innentől csinálni. Olyan lesz az új alkotmány, olyan lesz az új eljárási rend, olyan lesz a következő országgyűlés összetétel, hogy ne lehessen kétharmada, és így tovább, és így tovább.
3: Elhinni.
2: De mi már, te is elhitted Orbán Viktornak, hogy egyszerű, vagy nem hitted, de a nép nagy része elhitte, ez és újra kérdése. És újra megválasztott.
3: Ne haragudj, ez nem hit kérdése, én ateista vagyok, én nem hiszek.
2: Oké, okay. De ha te nem hiszel, akkor most milyen garanciákat várnál? Mire várnál garanciákat,
3: például,
2: miközben ígéreteket teljesít?
3: De még, tehát mondom, most próbálsz belehúzni egy olyan utcába, amiben én nem akarok belemenni.
2: Mert
3: én eleve én ezeknek az ígéreteknek a moralitását vonom kétségbe. Nem lehet olyat ígérni.
2: De most ez a helyzet.
3: De ez sajnálatos módon belenavigálta.
2: Szembe kell néznünk ezzel a belenavigált
3: helyzettel. De ezzel együtt akkor legfeljebb azt tudom mondani, hogy amikor beérkezik az országházba, és elfoglalja a miniszterelnöki széket, elfoglalják a képviselői székeket, akkor szembenéznek azzal, hogy egy dolog a kampány, de mégiscsak egy alkotmányos demokráciában élünk. És az előző parlamentek pontosan ugyanolyan választói legitimációval lettek felruházva, mint a jelenlegi parlament. Ha a jelenlegi parlament kétségbe vonja az előző 22-ben, 18-ban, 14-ben, vagy éppen a 10-ben megválasztott parlamentek legitimitását, akkor mi a garancia arra, hogy mondjuk a 30-as vagy a 34-es parlament nem fogja ennek a legitimitását kétségbe vonni, és akkor tényleg az van, hogy folyamatosan ugyanabba a folyóba lépkedünk, és ennek az egész történetnek, ha ehhez hozzátesszük a képviselői ciklus, meg miniszterelnöki ciklus korlátozásokat, amit viszont nem lehet ugyanebből a hívből megmagyarázni, akkor ez az egész sodródás, ez az ország teljes destabilizációjához, szétzilálódásához.
2: Megjegyezném, hogy ezeket az időtartam korlátozásokat, két ciklus, három ciklus, ugye elnök, miniszterelnöknél képviselő, szintén ugyanazzal a hivatkozással teszi meg, egyszerű választási kampánybeszélben ez elhangzott.
3: De most akkor belemehetünk abba, hogy Magyar Péter mi mindent ígért, meg mi mindent hivatkozott meg az ellenkezőjét.
2: De hát éppen ezt akarom mondani neked, hogy közben meg 3,5 millió ember teljesen nyilvánvalóan, és most, hogyha megkérdezi bármely közvéleménykutató a népet, akkor még sokkal többen ezt várják, ezt követelik, ezt akarják látni és hallani. Hogy menjen mindenki, akinek köze volt az elmúlt 16 év bűneihez, és hogy mit tekintünk bűnnek, arra is hosszú listát tudunk.
3: Jó, csak
2: arra.
3: Egy alkotmányos demokráciában először is az, hogy mi a bűn, azt egy törvényben szabott és alkotmányos garanciákkal ellátott eljárásban bíróság jogerős döntése állapítja meg. Innen indulunk. Ez egy nagyon veszélyes ív, amit elkezdett a miniszterelnök, meg az ő mögötte álló mikroadományozók és egyéb influencerek, mert a parlamenti ellenzék, a komplett parlamenti ellenzéknek a kriminalizálása, az megint csak kivezet a demokratikus keretekből. Tehát lehet és kell is bizonyos ügyeket kivizsgálni. És bizonyos ügyek kapcsán kell is legalább a politikai felelősséget ráolvasni az előző adminisztrációra. Na de egy komplett pártot, vagy pártokat, hiszen itt a Fidesz-KDNP mellett ott van a Mi Hazánk is, amelyet százezrek, hanem milliók, és nem vetlen használom ezt a kifejezést, ugyanúgy a bizalmukkal ruháztak föl, mint ahogy valamivel többen a másik oldalt, az megint csak kivezett a demokráciából. Tudnék, itt álljunk meg egy pillanatra. A Fidesz ugyan egy kiadós vereséget szenvedett, tehát a mély államépítési trükkje Orbánnak ezért sült fel, de ha visszamegyünk az időbe 90-ig, ellenzéki pártnak ilyen robosztus felhatalmazása nem volt még. Több szavazatot kapott ma a Fidesz, mármint hogy 26. április 12-én, mint amennyivel 14-ben kétharmados többséget szerzett. Tehát azt mondani, hogy ha még hozzáadjuk a Mi Hazánk támogatóit is, hogy egy 2,7 vagy 2,8 milliós választói felhatalmazás, az Cosa Nostra, illetve náci, ez zajlik, ez történik.
2: A Cosa Nostra az egyértelműen... De várj, ugye itt megint mi üt vissza? A Fidesz választási gondolatai. Tehát, hogy egy törpe kisebbségnek látszik a parlamentben a 2,5 milliós és 300 valahány ezer támogatottsággal rendelkező két tömb, mert hogy sikerült egy olyan választási törvényt írniuk, amit magukra írtak, mert sosem történik másképp. Aztán kiderült, hogy most másképp történt.
3: Oké, és én ezt nem tudom, hogy emlékszel, szerintem itt különböző műsorokban én ezt folyamatosan elmondtam az elmúlt 10x évben, hogy egy olyan választási rendszert hozott létre, én ezért voltam mindig optimista, amikor mentek a kesergések egyenes beszédben is, itt is ellenzéki oldal, hogy soha nem lesz ennek vége, ha nyer is az ellenzék, nem tud ezzel mit csinálni.
2: Választási módon nem lehet, igen.
3: Persze, hatalom, szerintem még doktori disszertációkat is írtak ezekből a marhasságokból, és hogyha emlékszel, én mindig azt mondtam, hogy sikerült összehozni egy olyan választási rendszert, ahol a nagy győzelmet nagyon könnyen követheti egy nagy vereség. Ez történt. Önmagában az, hogy Magyarországon, egyébként Európában párját ritkítóan adottak a stabil kormányzás feltételei a választási rendszerből adódóan, ez részben nem is az Orbáni választási rendszer, hanem még a kerekasztalon kialkudott választójogi rendszernek a következménye, és egyébként ez önmagában, tudom, hogy ebből még nem lesz olcsóbb a kenyér, stb., de ez önmagában egy versenyelőny Magyarországnak Európával, a többi európai országgal
2: szemben. Sok európai
3: országgal
2: szemben, így van.
3: Tehát
2: amelyet mondjuk Belgiumban eléggé gyalázatosan alakulnak a kormányok sorsai, igen, de egész jól vannak. Tehát ezen sem feltétlenül múlik
3: minden. Ezzel picit vitatkozom, mert azért Európának ez a megrekedése, lassulása, ez messze nem kizárólag, de jelentékeny mértékben visszavezethető oda, hogy Európa, az európai államok nincsenek vezetve. Ugye mindig azt mondták a rendszerváltás éveiben, hogy nálunk a német minta volt az irányadó. Hát ez azért nem teljesen igaz. Ugyan vegyes rendszer, de ott úgy alkották meg a harmadik birodalom sokja után ugye a Bonni alkotmányt, illetve az új közjogi berendezkedést. Rugalmasan tágul a Bundestag úgy, hogy soha ne legyen senkinek abszolút többsége. De mindig koalíciós kényszer van, és ez most már lassan megoldhatatlan rejtvény Németországban. A franciák annyiban kormányozhatóak, hogy félelnöki rendszer van, tehát hiába van padhelyzet a nemzetgyűlésben, valamennyire lehet.
2: Jó, hogy ezt felhozod, mert hogy előbb tiltakoztál az ellen, hogyha közvetlen az elnök választás, akkor annak úgy van értelme, hogyha a köztársasági elnök funkcióit azon túlmenőleg, hogy van egy szép széke és egy kastélya, amiben vagy egy nagy ház, amiben elül, azon kívül még kibővítjük egy kicsikét. Mert jelen pillanatban ugye igazából egy díszállás ez. Elég kevés valódi funkció.
3: Vitatkoztam, igen, mert most a legegyszerűbb ellenérvem, de ez ennél persze, mert én magam szoktam hülyet kapni, amikor külföldi példákkal jönnek, de most mégis kénytelen vagyok ezt tenni, hogy nem teljesen, de lényegében hasonló súlyú jogköre van az osztrák, szlovák, cseh, horvát államelnöknek, mint a magyarnak. És közvetlenül választottak. Azért, és sőt, bizonyos szempontból a úgynevezett gyenge hatáskori köztársasági elnöknél még fontosabb talán a közvetlen legitimáció, mégpedig azért, mert felértékelődik, hogy úgy mondjam, az erkölcsi súlya. A súlytalanság súlya. Ez pedig akkor van, hogyha ő nem fogja a mindenkori, lássuk be, nem is kétharmados a mindenkori kormány többségnek, hiszen második fordulóban az egyszerű többség megválaszthatja. Ha jól emlékszem, összesen 5 olyan ország van, nem az Unióban, egész Európában, ahol minden közjogi következmény nélkül az egyszerű kormány többség installálhat államfőt. Talán a lettek, Albánia, Koszovó, meg azt hiszem Málta, meg mi. És szerintem ez nincs így rendben, mert pont a regulatív hatalmi jogkörét, ami sok esetben a megszólalásból áll, néhány esetben erős alkotmányos eszközöknek az alkalmazás, mint a vétóra gondolok, de ezeket minduntalan korlátozza, hol az alkotmánybíróság, hol a parlament. Ez akkor tudja betölteni a funkcióját, hogyha nem csak az ideje nyúlik túl a kormány többségen, a hivatali ideje, amit most éppen megcsonkítanak, hanem a legitimitása is elválik a kormány többségektől. Hozzáteszem, hogy visszautaljak a beszélgetésünk elejére. Így is abból származik egy megnövekedett súlya az államfőnek a magyar rendszerben, hogy el van választva a hivatali ideje, tehát nem a mostani kormány többség, hanem az előző kormány. Tehát ennek pont, hogy van egy pozitív funkciója, hogy az előző kormány többségtől nyeri a mandátumát, hiszen az időben egymást követő parlament, illetve alkotmányozó többségek kölcsönösen korlátozzák egymást. Ennek a felrúgása zajlik tisztító tűz címén.
2: Egyébként valójában ez így tetszetős, ahogy mondod, mert hogyha én választom meg, akkor az enyém is, hogyha ő megszólal és az alaptörvényt védi, például az alkotmányt védi, akkor tulajdonképpen gondolhatom azt, hogy a nevemben is nem csak egy úr vagy egy hölgy szólal meg.
3: Annyiban, egyetlen dologban a rendszerváltó alkotmányozást, hogy mégis közvetett, meg kell védenem, jó lehet az SZDSZ-t a pillanatnyi haszon érdekelte, épp úgy, mint aztán a Fidesz 10 után, vagy most a 10.
2: A Fidesz pártot mindig az érdekel, persze.
3: Úgy csak az alkotmány azért, az mégiscsak egy kicsit az örökké valóságnak is kéne, hogy szóljon, nem a pillanatnyi párt érdeknek, de azért volt egy olyan érvelés, és Antal József érvelt ezzel nagyon keményen 89 nyarán, hogy a történeti alkotmányosságból azért mégiscsak a közvetett választás következik. Gondoljunk a királyválasztásokra, vagy akár Kossuthnak a megválasztására 49 áprilisában, de hát ez így volt. Igaz, hogy meglehetősen csonka módon a Károly-féle köztársaság idején, és a második köztársaságban is.
2: Jó, most Magyar Péter lebegteti, hogy ő támogatna egy közvetlen elnökválasztást, meglátjuk ezzel, mi lesz. Most viszont lesz valószínűleg, mert hogy a mostani köztársasági elnök pozíciója tarthatatlan, vagy így, vagy úgy. Erről lényegében tekintve megszületett a döntés. Tehát lesz egy új köztársasági elnök, lesz először ideiglenesen a házelnök, asszony, utána pedig valakit ki kell nevezni. Elkezdődött a vita, hogy kell-e, lehet-e olyat választani, aki a Tiszából érkezik, mert hogy ő adja a többséget. Vagy pedig az adja a tekintélyét a köztársasági elnöknek, hogy nem kötött párt hovatartozáshoz.
3: Először is én azért még, bár most, amikor ezt fölvesszük,
2: mi csütörtökön korán délután beszélgetünk, eddig nem érkezett.
3: Én azért nagyon várom, hogy elnök úr megpróbálkozik egy alkotmányossági vétóval, hiszen eljárási követelményeket sért a visszamenőleges hatályú alaptörvénymódosítás.
2: Ami nem rá vonatkozik elsősorban, mert
3: hanem a parlamenti képviselőkre,
2: mert mandátumára.
3: Én nem feltétlenül pártolnám ma már, de amennyiben van is egy, egyébként az összehasonlító alkotmányokban példátlan mandátum, cikluskorlátozásra a képviselőknek, az úgy fair és úgy jogállami, hogyha az 30-tól kezd el számítódni. De mindegy, ezt most majd Súlyog Tamás eldönti, hogy megpróbálkozik-e még egyszer.
2: Ugye ezt csomagban fogadták el, tehát csomagban tudja elküldeni a bírósághoz.
3: Ezzel együtt. Súlyog Tamásról én azt gondolom, hogy egyébként egy kitűnő tisztességes ember, akinek a jó szándékához, becsületéhez nem férhet kétség.
2: Akkor sem, hogyha előzhettek vele kapcsolatban korábbi történéseket?
3: Persze.
2: Ugye egy földügyek voltak, jó, amiket felvetettek a 90-es évekből talán.
3: Jó. Ezzel együtt mondom. Viszont 89-90 óta halljuk azt folyamatosan, hogy az igazi köztársasági elnök az távol van a politikától, ugye? Ez igazából egyik köztársasági elnökre se volt igaz. Göncz Árpád az SZDSZ budapesti listavezetője volt, Mádl Ferenc végig ott volt az Antal Boros kormányokban, Sólyom László ugyan kedvel mondta, hogy ő nem politikus, de hát ő egy ízig-vérig politikus volt, csak párthoz nem kötődött, jól lehet, az MDF elnökségéből került az Alkotmánybíróság élére. Schmidt, Áder, Novák abszolút pártpolitikusok voltak. Egyet, rendszerváltás óta egyetlen elnök van, volt, aki nem pártpolitikus. Nem politikus, mert Sólyom László se volt pártpolitikus, de nem politikus. Ez Súlyog Tamás. És hogyha Súlyog Tamással, vagy a Súlyog elnökséggel kapcsolatban valamiért kritika megfogalmazható, az pontosan ebből fakad. Tehát ezzel csak azt akarom mondani,
2: hogy... Már mennyiben?
3: Hát, hogy nem politikus.
2: Ja, hogy elengedett olyan ügyeket, politikai politikusnak meg kellett volna szólalnia.
3: Én még csak nem is ebben megyek be, én csak azt mondom, hogy a köztársasági elnök, az intézmény az a politikai térben létezik. Magyarul oda politikus kell. Hogy milyen politikus, jó-e, hogyha fülbevalója van a párt logójával, jó-e, hogyha a párt listáján bekerült előtte a parlamentbe, erről lehet vitatkozni. De ez egy politikai funkció. Tehát azt önmagában egy rendkívül álszent vitának tartom, hogy most lehet-e pártpolitikus vagy sem, és kifejezetten mulatságos, amikor azok, akik egyébként Súlyog Tamást folyamatosan és egyébként méltánytalanul is gyalázzák, a következő pillanatban révül tekintettel mondják bele a kamerába, hogy de ne legyen politikus. Hát Súlyog Tamással akkor mi probléma volt? Ő nem volt politikus.
2: Azt gondolod, hogy a következő sem szólalna meg, hogyha olyan jelzőkkel illetnék az ellenzéket adott esetben, mint tette Orbán Viktor március 15-én? Poloskázva? Tehát itt ilyeneket vetnek fel, hogy meg kell szólalni.
3: Én nagyon jól emlékszem arra, hogy amikor ő nem adok-kapok ment konkrétan, csak ez is már feledés homályába merül, 2007-8 körül,

0: Sólyog Tamás megszólalt, hogy hogyan, milyen minőségben, kellően, stb. Erről természetesen lehet vitatkozni, de a közbeszéd, és csak azt akarom mondani, hogy az elnöknek ez a feladata. Ha egy köztársasági elnök elkezdi akár a kormánypárti, akár az ellenzéki politikusoknak az ilyen-olyan pártpolitikai nyilatkozatait kommentálni, akkor lép ki a szerepéből. Sólyom, Mádl ezt soha nem tették meg, Göncz Árpádról már ezt nem tudom elmondani, de Mádl Ferenc, Sólyom László ezt soha nem tették meg.
1: Láttál te közelről olyat, hogy egy párt belülről gondokkal küzdik, ugye az LMP elég súlyos problémákat
0: érzett.
1: Hát igen. Ehhez képest most, amit a Fidesz mutat, nagyon sokak szerint a szétesés maga, és nagyon sokan azt várják, hogy összetarthatatlan lesz a Fidesz és a maga támogatói köre. Vezető személyiségek lépnek le látszólag, a Jóró Szijjártó Péter ugye elmegy a BYD egyik globális igazgatójának, Gulyás Gergely visszalép a frakcióvezetéstől, Orbán Viktor meccset néz, miközben a demokrácia végnapjairól szól. Tehát, hogy itt van egy olyan felvetés, és talán egy vágy is, egy remény is sokak fejében, hogy most van a Fidesznek vége. Te hogy látod?
0: Hát először is, ha már hogy az utolsó szavaidra reagáljak, azért az, amikor a hivatalban lévő miniszterelnök, és illetve a kormánypárt, sőt, kormánypárti publicisták azt az igényüket fejezik ki, hogy a legnagyobb ellenzéki pártot az ellenzékből is ki kell iktatni. Leíródtak ilyen sorok, és elhangzottak ilyen mondatok az elmúlt napokban. Az nagyjából a 47-es Rákosi Mátyást idézi meg. Ami a Fidesznek a sorsát illeti, hogy mi van a Fideszen belül, az egy fekete doboz. Ez gyakorlatilag 88 óta így van.
1: Épp az a fekete doboz még? Hm? Épp most is az a fekete doboz?
0: Nem pontosan tudjuk, hogy mi van benne, ez erre próbáltam utalni, úgyhogy én most itt megspórolnám a jósolgatást.
1: Jó.
0: Egy dolog biztos, vagy magamat szeretem idézni, az elmúlt 16 évben én rendre a Fidesznek a történeteivel kapcsolatban, vagy a Fidesz magatartásával kapcsolatban elmondtam azt, hogy az, hogy gyakorlatilag nem most, már 2003-ban, amikor Orbán visszatért a párt élére, ez gyakorlatilag egy franchise rendszerre lett alakítva. Tehát a demokratikus működési elvet szisztematikusan kikapcsolták. Egy hipercentralizált rendszer lett a Fidesz, mint ahogy 10 után Magyarország. Az ilyen kutyakeményen a demokratikus mechanizmusokat is kiiktatva egyben tartott párt, az magában hordja a kockázatot, hogy az első döccenőnél, főleg akkor, amikor ilyen léptékű pofont kap, ő föl tud robbanni, kalibrálhatatlanok adott esetben a belső feszültségek, mert most itt okkal példáloztál az LMP-vel, de az meg a, hogy mondjam, az a másik véglet volt, de mondjuk a
1: bázisdemokrácia
0: szépségei és négynapjai. Csak nézzük meg az utódpártot. Tehát az, hogy a szocialista párt, és nem a mérőfakadó demokratikus meggyőződésükből, hanem a mérőfakadó hatalmi rutinukból fakadóan egy olyan oligarchikus működést menedzselt mégiscsak demokratikus szabályokkal, amelyik sokáig lehetővé tette a korrekciót. Most ezek a korrekciós mechanizmusok a Fideszben nem az elmúlt 16 évben, az elmúlt 23 évben szisztematikusan kilettek iktatva. Tehát ez, annélkül, hogy jóslásokba bocsátkoznék, ez van a mérleg egyik serpenyőjében számomra, de ez bizony a robbanás lehetőségét magában hordja. A mérleg másik serpenyőjében pedig ott van az, hogy azért nem tudom, tehát én gondolom, hogy miniszterelnök úrnak is feltűnt legkésőbb akkor, amikor felvételét kérte a Fidesz Magyar Polgári Szövetségbe, hogy ez az a párt, amelyik egyedülálló módon rendelkezik egy olyan több tucat fős, ilyen körkörös gyűrűkből összeálló kemény maggal, amelyik hát most már 4 évtizede. Féllegalitásban, ellenzékben, hatalmon, tejhatalomban, bűnben és erényben összetart. És ez Magyarországon azért iszonyúan fontos és értékelődik fel, mert ha szétnézünk, tudunk még egy nem feltétlenül pártot, tudunk bármilyen másik olyan politikai közösséget Magyarországon, amelyik évtizedeken keresztül összetart?
1: Nem politikai közösségként nem értelmezhető a Fidesz abban a helyzetben, amikor különböző egyedülre nem feltétlenül vezető providenseit viszik be kihallgatásra.
0: Hát akkor is persze.
1: Mert hogy ők beszélnek láthatóan.
0: Hát ezt majd meglátjuk.
1: Tehát azért vannak jelek, amik arra utalnak, hogy kibeszélnek abból a rendszerből, ami ideig hallgatott.
0: De erre,
1: ha ez így van.
0: Erre mondtam a mérleg egyik serpenyőjét, hogy a korrekciós mechanizmusokat kikapcsolva

0: a rövid pórázra fűzött politikai közösség, az magában hordja azt a veszélyt, hogy abban a pillanatban, amikor mondjuk megtörik a vezérnek a varázsa, tehát egy karizmatikus legitimáció tartotta egybe a NER-t, és ez a karizma megsérül, mert megsérült, túlzásokban most nem akarok esni, akkor ez nagyon könnyen fölrobbanhat. Csak mondom még egyszer, Magyarország egy szélsőségesen közösséghiányos társadalom. Ha van egy több tucat fős olyan közeg, tehát ez a Fideszen belüli párt, vagy hogy fogalmazzak?
1: A MAG.
0: A MAG. Az egy irgalmatlan versenyelőny a riválisokhoz képest, tehát én ezért óvakodnék attól, hogy akár Orbán Viktor magát, akár a Fideszt azt ideje korán eltemessük.
1: A jogi eljárások minden esetre elindultak, és nagyon sokan azt várják például a vagyonvisszaszerzési hivataltól, majd ezáltal ezek még gyorsabbak lesznek, látványosabbak lesznek, és hirtelen elér a hatalom egykori birtokosaihoz az igazságszolgáltatás. Te is így gondolod?
0: A vagyon visszaszerzésre jelentsen ez bármit, a magyar alkotmányos rendszerben van egy intézmény. Ezt úgy hívják, hogy ügyészség.
1: Emellé került egy másik ügyészség gyakorlatilag.
0: Úgy, hogy ez nincs is rendezve az alaptörvényben, hogy az ügyészség vádmonopóliuma és ennek az inkvizíciós hivatalnak a szerepe ez hogyan fér össze.
1: Inkvizíciósnak?
0: Ez az, persze. Mert pontosan ezt mondom, hogy teljesen szükségtelen. Teljesen szükségtelen. Ha az ügyészséggel van probléma, akkor azt tessék megoldani. Én például 2011-ben, és ez szintén benne volt az alkotmánykoncepciónkban, 2011-ben is én nagy híve lettem volna az ügyészség kormány alárendelésének.
1: Ez is felmerült, miközben ugye nagyon gyakran elhangzik, hogy az egyik erénye a mostani berendezkedésnek az, hogy az ügyészség független.
0: Ez egy sztálinista csökevény, ami Orbánnak 2011-ben pillanatnyilag jó ötletnek látszott, és köszönte, és átvette. De attól ez még egy államszocializmusból itt maradt ficam, hogy klasszikust idézzek.
1: Mi változik, hogyha a kormány alá kerül az ügyészség? Utasíthatja a miniszterelnök az ügyészség vezetőjét arra, hogy ezt tegye, vagy azt?
0: Legyünk
1: őszintén, az elmúlt időszakban valószínűleg megtörtént el
0: akkor is. Mondok neked egy furcsát, hogy azért ebbe a 17. alaptörvény módosításban nekem van, ami kifejezetten tetszik. Például az, hogy az önálló szabályozó szerveket kikukázzák. Mert hogy az, hogy valami kormány alá van rendelve, az nem antidemokratikus, éppen ellenkezőleg. Az azt jelenti, hogy te, mint választópolgár, 4 évente, amikor közvetve a kormányról, a miniszterelnök sorsáról is döntesz, akkor egyben ezeknek a kormányzati funkcióknak a sorsáról is döntesz. Én bevallom töredelmesen, soha nem voltam nagy híve a jegybanki függetlenségnek sem, mert ez azt jelenti, hogy a demokratikus legitimációtól elszakítjuk ezeket a közpolitikai területeket. De azáltal, hogy ezt a vagyon visszaszerzési inkvizíció hatóságot meg beteszik az alaptörvénybe, nem csak az a probléma, hogy az ügyességgel nincsen harmóniában ennek az alkotmányos rendeltetése, hanem jól lehet nem kap szabályozó funkciót, de valójában hiába szüntetik meg az önálló szabályozó szervet az egyik kezükkel, a másik kezükkel egy újabb, a demokratikus legitimációról leszakított végrehajtó funkciót beépítenek a rendszerbe. Az pontosan, tehát ez egy, hogy mondjam, egy 90-es évekbeli demagógia, hogy a demokrácia minőségének az a fokmérője, Pokol Béla pár éve nagyon szépen leleplezte ezt a hazugságot, hogy az lenne a fokmérője, hogy hány független szerv van, te értsd, most nem a bíróságra, alkotmánybíróságra, államfőre gondolok, hanem hogy különböző kormányzati kompetenciákat szakítsunk le, és tereljük el a választói felhatalmazástól. Orbán mélyállam építkezésének éppen ez volt az egyik ösvénye, hogy fogjuk, és a felszámolói névjegyzéket, meg a végrehajtói kart kiszedjük az igazságügyi tárca alól, amit éppen miniszterelnök úr felesége igazgatott akkoriban, és betesszük egy 9 évre, megválasztott önálló szabályozó szervi vezető alá, és az önálló szabályozó szervhez pedig csak 2/3 lehet hozzányúlni. Ez egy disznóság. Ezt én akkor is leírtam, elmondtam, szerintem itt az Indexen írtam meg éppen, hogy ez egy égbe kiáltó disznóság volt. De most az a helyzet, hogy a hiába zavarja el mondjuk a választók többsége ezt a kormányt 2030-ban, a vagyonvisszaszerzési hivatalról épp úgy nem lehet dönteni, ahogy az ügyészségről, meg a monetáris politikáról sem.
1: Hát az esetben, hogyha egy addig megszülető új alkotmány nem rendelkezik másképp.
0: Hát úgy legyen, ámen.
1: Sifer András. Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: Július 16-án korábbi
2: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en.
1: Úgy találkoznak ezzel a beszélgetéssel.
2: Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Sok szeretettel köszöntöm Önöket az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunkban, amely a Spirit FM-en fut délután 2-től hétfőnként. Ma is rendkívül érdekes témákkal készültem Önöknek. Szó lesz a zoohungarikumokról, valamint az idei nyári aszályról, amely hát mindenre hatással van ránk, és hát a környezetünket is erősen sújtja. Az idei nyár ismét rávilágított arra, milyen sérülékeny a természet. Egyre több helyen tapasztalható rendkívüli szárazság, apadnak a folyók és tavaink, miközben a vízhiány nem csak a tájat formálja át, hanem a benne élő állatok mindennapjait is veszélyezteti. Vajon milyen következményekkel kell számolnunk, és van-e még lehetőség arra, hogy megőrizzük vizes élőhelyeinket? Erről beszélgetünk ma Orbán Zoltánnal, vendégemmel, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnökével. Ismételten köszöntelek nálunk.
4: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: Zoltán, mesélj nekem, mennyire rendkívüli az idei szárazság? Elmondható, hogy rendkívüli, és hogy ilyen még nem is fordult elő az elmúlt 50 évben?
4: Sajnos igen, tehát a most tapasztalható időjárási szélsőségek, azok mindenféleképpen extrémnek tekinthetők, már csak azért is, mert hogy ezek évről évre dőlnek meg, aztán ugye a napi melegrekordok, ugye a legutóbbi hőkupolás időszakban napi szinten dőltek meg, mondjuk az aznapi, illetve akár az abszolút országos rekordok. Ugye zárójelben megjegyzem, ott, ahol mi élünk, a mérsékeltebb klimatikus zónájában, vagy ott, ahol mi élünk, a mérsékelt kontinentális zónájában amúgy is jellemző a szélsőség. Tehát a téli nagy hideg, a nyári nagy meleg, de amit most tapasztalunk, ez sajnos a klímaváltozás fokozódó hatásának tudható be, és itt már olyan időjárási körülményekről van szó, tehát mondjuk a hőterhelés és az aszály együttes erejéről, amikor beszélünk, akkor az elmúlt néhány év kutatásai azt igazolták, hogy az Alföld, a Kiskunság, hát gyakorlatilag félsivatagi egyeseken, akár sivatagias jellegű klímájához alkalmazkodott növények sem bírják már. Tehát a veres nadrág csenkez, hogy most mondjak hirtelen egy fajtát, mert ezek is bajban vannak. Tehát a mostani időjárás mindenféleképpen extrémnek tekinthető, aminek vannak közvetlen hatásai a környezetre, az élő környezetre, és vannak közvetettek is, és ezek együttesen hatnak oda, hogy az adott hónapban, napon, az adott nyáron, illetve a következő 3-5 nyáron, ha minden így folytatódik, akkor még rosszabbak lesznek a körülmények. Mondok egy példát. A mostani hőterheléshez a Magyarországon fészkelő madárfajok alapvetően nem tudtak alkalmazkodni, mert hogy erre a tájra, erre a vidékre nem ez volt a jellemző. Egyre inkább lehet azt tapasztalni, hogy a nagy meleg miatt az eddig biztonságos fészkelőhelyek túlzottan felmelegszenek, és a fiókák túl korán hagyják el a fészket, tehát több fajnál az elkövetkezendő néhány évben, 10-15-20 évben majd az adatokat elemezve látni fogjuk, hogy milyen hatása volt a költési sikerre. Ugye a madaraknak, a madárfiókáknak a hőtoleranciája aszimmetrikus, nagyon magas hőmérsékletet is tudnak elviselni, tehát az 50-60 fok között is gondoljunk csak mondjuk a sivatagokban a talajon fészkelő fajokra, tehát mondjuk a pusztai tyúkokra. Ugyanakkor a hideg irányba plusz 10 fok körül már tömegesen pusztulnak el a madárfiókák, például a fehér gólya, ami nagy termetű faj, nincs állományszintű ragadozója. Ennél a fajnál a legfontosabb állomány szabályozó környezeti tényező az időjárás, hogyha május-június fordulóján, amikor a fiókák már olyan nagyok, hogy a szülők nem tudják őket ülni. Tehát ebben az időszakban bejön egy tíznapos, kéthetes hűvösebb esős idő, amikor mondjuk ilyen 10 fok környékére hűl le a hőmérséklet és nedvesség van, akkor a fiókák fokozatosan eléheznek, éhen pusztulnak, mert ledermednek, még nincs olyan tollazatok, ami védje őket, ledermednek, nem tudják kérni a kaját, a táplálékot a szülőktől, a szülő először még próbálja nekik odaadni, de a ledermed fiók azt nem tudja megenni, és mivel nem csipog, nem tátog, ez a fajta kulcsinger is kiesik, és a szülők már fel is hagynak az etetésükkel. Ilyenkor tömegesen pusztulnak el természetes módon a gólyafiókák, tehát a plusz 50 fokot még tolerálják, de a plusz 10-et már nem. Igen, ám csak, hogy a magyarországi fészkelő madarak az elmúlt nagyon sok száz generációban nem sivatakhoz alkalmazkodtak, hanem egy, hát jó, nyáron meleg van, tűz a nap, de elviselhető. És most egyik évről a másikra kell nekik ehhez alkalmazkodni, meglátjuk, hogy mi lesz. Aztán van egy olyan közvetett hatás, ugye ez mondjuk a közvetlen hatás, amikor így az adott helyről dezertálnak el az állatok, nem csak a madarak, hanem mondjuk a falizéisekben, vagy a tetőcserepek alatt, a sátortetőben nappali pihenőket töltő denevérek is tömegével, a tavalyi nyáron például tömegével hagyták el a nappali pihenőket, egyszerűen azért, mert nekik ez túl sok. És akkor vannak olyan közvetett hatások, mint például a fák kiszáradása, tehát például az alföldi kiskunsági, vagy bármilyen nyílt élőhelyeken, fákon fészkelő madárfajok esetében, az is egy probléma lesz, hogy a hihetetlen hősoktól és a szárazságtól terhelt, megbetegedő, legyengülő növények sokkal inkább kitettek a betegségeknek, gombák, vírusok, baktériumok, különböző kártevők, és lehet, hogy néhány éven belül tömegesen fognak elpusztulni a legmelegebb élőhelyeken, teljesen az alföld és a homokhátsági részen a fák. Tehát még ha madár meg is tudna élni, mert kibírná a hőséget és tudna táplálkozni, de nem lesz hol fészkelni. És hát nyilván a közvetlen élőhely, nyilván a közvetlen hatásoknál meg kell azt is említeni, hogyha van egy vizes élőhely alapvetően, most gondoljunk csak egy tóra, egy folyócskának a medve, honnan eltűnik a víz, akkor nyilván ott azok a vízi élőlények, amik vízhez kötöttek, tehát mondjuk a vízicsigák, a halak, ezek sajnos el fognak pusztulni. Mm. Természetesen van rá lehetőség mondjuk akár ilyen mentőhalászatra, most például pont a Velencei
3: Ennyire még ne szaladjunk előre, mert ezt akartam kérdezni, hogy pont mely hazai tavainkat és vizes élőhelyeinket érinti leginkább a vízhiány. Általánosságban elmondható, hogy az összes vizes ártéri terület most veszélyben van?
4: Hát igen, a vizes területeink alapvetően veszélyben vannak, ezenből az ártéri területeink, hiszen nincsen ártér, tehát ott nem töltődött fel a tavaszi, vagy akár az őszi időszakban kellő mértékben a vízi, a Gemencben is nagy területek száradnak ki. Ugye Magyarországon a földrajzi körülmények következtében alapvetően a természetes tavaink mind az úgynevezett sekély vízállású vagy vízjárású víztestek közé tartoznak, tehát ezek nem nagyon mély tavak. Ezeket az emberi beavatkozás nélkül, a klímaváltozás nélkül is az elmúlt évszázadok során akár többször is jelentős mértékben csökkent a vízszintjük, vagy akár ki is száradtak, tehát például akár a Velencei tó, jól emlékszem, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt talán volt a kiszáradt tómederben csata is. Tehát ez alapvetően jellemző, illetve a már említett kiskunsági, tehát tiszántúli területeknek van egy nagyon-nagyon jellegzetes, nagyon különleges az Európai Unióban, szinte csak Magyarországon jelenlévő egyedülálló élőhely típusa, a szikes tavak, ezek a székek. Szívószék, szappanszék, hattyúszék. Ezek olyan nagyon sekély mélyedések, itt akár több tucat hektárról is beszélhetünk, tehát ezek hatalmas kiterjesztésű tavak is lehetnek, amik az őszi, téli, tavaszi csapadéktól felteltek, és innen kezdődött el csapadék utánpótlás hiányában a kiszáradásuk. És akkor ennek megvolt, mivel ezek szikes területek, tehát nagyon magas volt a sziksó tartalmuk, ezek ilyen Kárpát-medence közepén, alján, mélyén, gyakorlatilag ilyen félsós, a tengert idéző, brakvizes élőhelyek alakultak ki, nagyon különleges, sajátos élőlényekkel, beleértve mondjuk akár a félsós vízben élő rákocskákat, és ezek között a legmélyebbek, azok gyakorlatilag egész évben tartalmaztak vizet, de nagyon sok kiszáradt. Most sajnos a szikes tavaink kiszáradása éppen például a homokhátságon, a homokhátságot átszelő vízelvezető csatorna hálózatnak is köszönhetően, vagy ennek következtében a 80-as évek második felében elkezdtek kiszáradni, ma már ezek jelentős részben eltűntek. Ez óriási problémát jelent, hiszen a vizes élőhelyeink eltűnésével olyan madárfajok, olyan vízi madárfajok, tehát például, mint a cankók, a godák, amik mondjuk 50-60-70-80, pláne 100 évvel ezelőtt sok ezeres nagyságrendben fészkeltek, a legritkább madaraink közé tartoznak. Tehát van olyan egykor gyakori, mondjuk a piroslábú cankó, amiből jóval-jóval kevesebb pár költ Magyarországon, tehát fele, harmad, negyed annyi, mint mondjuk parlagisasból. Uh-huh. Egyszerűen azért, mert hogy eltűnik a víz.
3: Mi történik akkor, hogyha mondjuk tartósan csökken egy nagyobb vízfelületnek a vízszintje? Ilyenkor a víz minőségével is beállnak különböző fajta változások?
4: Mindenféleképpen, hogyha ugye van egy klasszikus vízimadár betegség, ez a botulizmus. Ugye ez a botulinum baktérium által termelt toxin is, sokan azért kaphatják fel a fejüket, hogy ez a név nekik ismerős. A botox. Ezt a toxint tartalmazza, ugye amikor befecskendezik mondjuk szépészeti eljárás keretében mondjuk az arc különböző területeire, akkor a botox lebénítja az izmokat. És akkor ugye ezt azért szokták alkalmazni, ha jól tudom, hogy ne rántosodjanak
3: a hölgyek.
4: Igen. Tehát ez ugyanez. Igen, ám csak, hogy amikor például pont a már említett szikes tavaknál elkezdett csökkenni a vízszint, és mondjuk azon a szikes tó partján működött mondjuk egy kacsaterep, ami hihetetlen mértékű szerves anyag bevitelt jelentett, madarak ürüléke, tápláléka, stb. Miatt, akkor a csökkenő melegedő vízszint szuper ideális élőhelyet jelentett a botulinum baktérium elszaporodásához, és bármilyen élőlény, ami abba a vízbe belement és ivott, fürdés közben, ivás közben, az gyakorlatilag lebénult, és ilyenkor százával, ezrével pusztultak például a vízi madarak. Tehát ilyen járványok az elmúlt időszakban már nagy járványok azért nem voltak, mert szinte teljes egészében kiszáradtak ezek a szikes tavai. Míg amikor ezek működtek, mondjuk a 80-as évek közepe másik feléig, én magam is fiatal madarászként tapasztaltam ilyet a fülöpházi bucka világban. Tehát ez problémát jelent. Aztán ugye az előző kérdés is még válaszolva, hát valóban a nagy tavaink is bajban vannak, tehát nyilván folyamatosan csökken a vízszinte a Fertőtónak, a Balatonnak és a Velencei tónak, és még a Fertőtó és a Balaton még kitart, tehát ott nincs szélsőséges vízállás vagy vízprobléma, addig a Velencei tónál hát régen nem látott szinte csökkent. A legutóbbi modellszámítások alapján augusztusban akár a 20 cm-es vagy ez alatti szintet is elérheti a Velencei tó. Azért fontos, hogy az országos vízügyi igazgatóságok ugye folyamatosan adják a jelentéseket, és azért is fontos ezekkel a modellszámításokkal előre gondolkodni, mert a Velencei tó esetében, amikor ez bekövetkezik, ez a 20 cm körüli szint, akkor az egységes vízfelület nagy területeken megszűnik, és ilyen egymástól elszigetelt kisebb, nagyobb tavacskák, pocsolyák alakulnak ki közötte szárazulattal. És annak érdekében, hogy ezekben a visszamadaló víztestekben lévő halakat, vízélőlényeket még tovább életben lehessen tartani, ezeket a szárazulatokat át kell vágni. Ugye erre készülni kell. De hát, hogyha marad ez az eső nélküli szélsőséges hőterhelés időjárás, akkor ezekkel a szárazulat átvágásokkal valószínűleg csak talán egy-két hétig lehet kitolni.
3: Időt nyerni.
4: Ez nagyon problémás. Igen, és akkor jön, ilyenkor jön az úgynevezett mentőhalászat, amikor a lehető legtöbb halat onnan ki kell szedni, ki kell fogni, és más vizekbe átjuttatni, vagy akár a húsipari feldolgozás is jöhet, vagy áttenni más horgásztóba. De ugye ez nagyon nagy munka, tehát a Velencei tó esetében ez lehet. És ami problémás, hogy azt látjuk, hogy évről évre egyre nagyobb a szárasság, és egyre nagyobb a hőterhelés, ezért nagyon fontos, tehát ugye 2010-ben szűnt meg Magyarországon az önálló zöldtárca, és most 16 év után elindult ugye az élő környezetért felelős minisztérium, Gajdós László miniszter úr vezetésével. Az egyik kiemelt feladata a számos mellett az, hogy a vízmegtartáson dolgozzanak a minisztérium és a háttérintézmények szakemberei.
3: Látják már egyébként a megoldást, tehát már készül egy terv a szárazságra való tekintettel?
4: Igen, tehát ugye nyilván a szakemberek azok tudják, hogy hogyan lehet megoldani. Itt igazándiból a klímaváltozás felgyorsulásának a sebessége ijesztő, és az, hogy itt sok évtizedes elhallgatott vagy nem tűrődő módon kezelt problémát kéne most megoldani. Nagyon leegyszerűsítve, és ez nem egy ilyen, nem is tudom, erőltetett példa. Tehát úgy kell megoldani most ma Magyarországon a vízmegtartás, hogy nincs is víz. Tehát nincs a folyókban elegendő víz, és nincs csapadék sem. Ugye, de ebben az esetben is kell és lehet dolgozni, hiszen ilyenkor lehet kidolgozni a terveket. Ez folyamatosan zajlik. Itt megint csak a nagyságrenddel van gond. Most gondoljunk bele, hogy 1830-as években Magyarországon elkezdődött, nevezzük így a vízrendezést, tehát gyakorlatilag a folyók szabályozása, a mocsarak lecsapolása, ott sem a az életvédelme volt a cél, hanem termőföldekhez jutás. Tehát már akkor elkezdődött ez a, ma úgy szoktuk hívni, hogy búzabánya, tehát az ipari hatékonyságú mezőgazdaság. Most ez üt most vissza, tehát itt nem arról van szó, hogy most idén meleg van, és nincs elég csapadék, és akkor jaj, valamit meg kell oldani, nem. Így gyakorlatilag egy hát több mint 100 éves gyakorlatot kell teljesen átalakítani, és
3: szemletet. Ami most bosszulja meg magát.
4: Hát igen, tehát ugye arról van szó, hogy mivel az elmúlt 1830-ban elkezdődött folyamszabályozás, a folyószabályozásnak következtében megszűntek a nagy árterek, megszűntek a nagy vízkiöntések. Ez azt jelentette, hogy elkezdett folyamatosan a középső és mélyebb talajrétegben is vízhián kialakulni, tehát vannak olyan helyek, ahol több méterrel, uram, bocsánat, több 10 méterrel csökkent a talajvíz szintje, és akkor most szembesülünk azzal, ennek a hatásaival, amit tudtak a vízügyesek, hogy amikor a folyó nem lustán kanyarogva folyik, hanem gátak közé van szorítva, akkor elkezdi bevágni a medret. Ez azt jelenti, hogy a mondjuk 100-200-300 évvel ezelőtti folyómeder szinteket, hogyha megnézzük a maihoz képest, jóval mélyebben van. Ez miért probléma? Azért, mert amikor olyan időszak van, mint például most, hogy aszály van a folyómedrekben, sokkal, de sokkal alacsonyabban van a víz, akkor gyakorlatilag a környező száraz területekről a mélyebbek felé fog egyszerűen gravitációs elven folyni a víz. Ez azt jelenti, hogy a mélyebben bevágódott folyók folyamatosan a még meglévő vízkészleteket apasztják például a Duna-Tisza közi homokhátságon. Tehát folyik el ott még a talajból a bemaródott folyó medrek felé a víz. Tehát itt egy nagyon-nagyon összetett kérdésről van szó, és ezen kellene változtatni holnap után, de hát...
3: Ez nem egyszerű feladat, valóban.
4: Hát, de egyszerűen tehát az idő is nagyon szorít, hihetetlen mennyiségű pénzre van szükség, itt azért olyan nagyságrendű munkálatokra is szükség van, amit nem lehet csak úgy elkezdeni, és nyilván a szakmának, tehát a természetvédelmi, vízügyi és agrár szakmának közösen kell itt megoldást találni.
3: Jogosan, de szerintem mindannyiunkban felmerül a kérdés a beszélgetés során, hogy visszafordítható lesz-e a létrejött kár, és hogy ugyanolyan minőségű lesz-e, mint korábban volt a helyzet. Mennyi időbe telhet ez? Egy jó 10-20 év kérdése egyébként?
4: Azt mondják a klimatológus kutatók, hogy olyan világ, amiben felnőttünk, már nem lesz. És ezt tudom, hogy borzalmasan hangzik, de ezzel szembesülnünk kell. Tehát, hogyha ezt nem mondjuk ki a helyzet, akkor is ez. Tehát itt most arról van szó, hogy a mostaninál melegebb, a mostaninál jelentősen nagyobb hőterhelésű évek ne legyenek, közvetlenül erre nincs már ráhatásunk, itt gyakorlatilag az ellenálló képességünket kell növelni. Hogyha megkérdez az ember egy klimatológust, akkor azt mondja, hogy a Föld bolygónak a klímamotorja a jég. Ugye a jég sajnos hihetetlen sebességű olvadásnak indult. Én hallottam már olyan előadást klimatológust, ahol azt mondta, hogy a földtörténeti előző korokra visszatekintve, megnézve, hogy egy-egy ilyen klímamotor beindulás után mi következett, ez a klimatológus azt mondta, hogy ha és amennyiben ezek a számítások a módra alapozva igazak, akkor azt megmondani, hogy most milyen szintű lesz a változás, 20 és 200 ezer év távlatában lehet. Tehát itt olyan folyamatok indultak el elsősorban a jégolvadása miatt, aminek a kimenete az nem emberi léptékben mérhető, még csak nem is társadalmi léptékeket. Gondoljunk bele, hogy az emberi faj még nincs 500 ezer éves. Nem arról van, hogy akkor most elkezdünk jók lenni, és akkor elkezdjük csinálni, és akkor mondjuk 2 év múlva jobb lesz. Nem. Egyszerűen ez lehetetlen, mert itt egy globális nagy rendszerbe nyúltunk bele olyan szinten, amit nem is értünk még teljesen. Mondok el egy nagyon-nagyon szemléletes, szomorú példát, amikor 15-16 évvel ezelőtt elkezdtem én is a munkám miatt kényszerűségből erről beszélni, akkor még az akkori klíma modell számítások azt mondták, hogy ha nem változtatunk, akkor 2100-ra nagyon nagy baj lesz. És gyakorlatilag három évente, ilyen 10-15 évvel lett szűkebb ez az idősáv. Ma arról beszélünk, hogy ami 15 évvel ezelőtt mondjuk 2100 volt, az most már nem is 2050, hanem 2030. És 2026-ot írunk. Tehát erre kell felkészülni hihetetlenül gyorsan, és a legnehezebb kérdés ebben, és talán furcsán hangozhat, nem a technológia, hanem az emberek gondolkodásmódjának a megváltoztatása. Erre is mondok zárásként egy példát. Ugye a miniszterelnök úr a hőkupolás időszakban arra kérte az embereket, hogy például nem mossanak autót. Egy-egy autónak a lemosása rengeteg vizet pazarol, és ez mind ivóvíz. Ez nem szürke víz, tehát nem tisztított szennyvíz. És gyakorlatilag arról szóltak a beszámolók országszerte, hogy sorok állnak az autómosó előtt. Tehát most például azon gondolkodunk itt a minisztériumban, aztán majd együttműködve mondjuk a kommunikáció médiáért felelős kormányszervekkel, hogy olyan kampányokat kell indítani, mint például most lehet, hogy sokan azt mondják, és elkezdenek otthon fújolni, és hogy lehet ilyen butaságot mondani, hogy a poros autó trendi. De erről van szó. Tehát, hogyha a miniszterelnöki kérésre, de nem is a miniszterelnöki kérésre, hanem a napi szinten a bőrünkön megtapasztalt hőség miatt, azokra a beszámolók, hogy Magyarország egyik legnedvesebb területén, Zala megyében vízkorlátozás volt, akkor az emberek nem értik meg, hogy valóban, hogyha elmegyek, akkor pazarlom a vizet, amikor elmegyek lemosatni az autómat, vagy lemosni az autómat. Ilyen szinten is ez nagyon nehéz. Sokkal könnyebb legyőzni egy oroszlánt, vagy egy technikai kihívást, mint az embernek saját magát. És ez nagyon nehéz, hogy megértsük közösen, hogy itt valóban nem arról van szó, hogy majd jön a szeptember, meg majd jön az október, és megjönnek az esők. Nem tudjuk, hogy milyen lesz a szeptember, meg az október, de azt lehet látni a modell számítások és az elmúlt 3-5 év tapasztalat alapján, hogy évről évre nagyon nagy az esélye, hogy egyre rosszabb nyaraink lesznek. Tehát ezért kell a mostani rosszat felhasználni a jóra úgy, hogy megértsük, hogy tényleg erről van szó, csökkentsük a vízpazarlást, minden csepp víz kincs, minden egyes árnyat adó fa kincs, minden egyes olyan árnyat adó fasorban lévő térköves rész, ahol fel lehet szedni a térkövet, és ott lehet tartani majd a csapadékot, ha jön, akkor az kincs. Hogyha ezt nagyon gyorsan meg tudjuk lépni, tehát idén, akkor lesz jövőre sokkal több esélyünk egy élhetőbb nyárra.
3: Hát köszönjük szépen, Zoltán. Nagyon komoly szavak és figyelemfelkeltő gondolatokat hallhattunk. Sok sikert és hát jó munkát kívánunk a minisztériumban. Remélhetőleg minél hamarabb megjönnek a fejlemények, és elkezdhetünk dolgozni az aszály elleni küzdelemben. Köszönjük szépen a figyelemfelkeltő gondolatokat és a tapasztalatokat is. Nagyon szépen köszönjük.
4: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Háló, ki az?
1: Szia, én vagyok.
0: Hány óra van?
1: Délelőtt 11:30.
0: Hadd aludjak egy kicsit még.
2: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: A hungarikumokra gondolunk, első körben gyanítom, hogy önöknek is a pikszalámi vagy az erős pista jut eszébe, vagy akár egy jó gulyás. Ugyanakkor ne csak a magyar konyha különlegességeinél kössünk ki, hanem érdemes szót eltenni a négylábú tenyésztett állatainkról is, hiszen ebben is sikerült maradandót alkotnunk. Elég, ha csak a nóniuszra, a mangalicára, vagy a vizslára gondolunk. És hogy hát hogyan sikerült ezeket a tenyészeti remek műveket és fajtákat létrehozni, erről fogok beszélgetni dr. Király Péter kisállatgyógyász, szakállatorvos, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítója és az alapítvány által működtetett budapesti állat- és természetvédelmi élménypark, zárójelben Állatsziget megálmodójával. Sok szeretettel köszöntelek nálunk ismét.
4: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
3: Na de hogy ne a magyar konyhánál kössünk ki, ahogyan fel is vezettem a témát, milyen állatfajtákkal büszkélkedhetünk, amit mi honosítottunk meg, és mi találtunk ki.
4: Ezt az elnevezést még bevallom, nem hallottam sehol, ezt én találtam ki, hogy Zoo Hungaricum, de szerintem fedi a valóságot, és jó magam, régóta dolgozom azon, hogy megfelelő teret adjak annak, hogy adjunk, hogy a gyerekek akár egész kicsi kortól kezdve már megismerjék azokat a nemzeti büszkeségeinket, akiket szőr vagy esetleg toll fed, vagy másmilyen kültakaró. Tehát nyilván legismertebbek a magyar kutyafajták. Hála Istennek 9 elismert FCI nevezetű nemzetközi kutyaszövetség által is elismert fajta között, ugye ez a 9 magyar kutyafajta, ez egy igazi büszkeség, de azért szomorúak is vagyunk, mert azért még vannak ezen kívül olyan kutyafajták, amelyek magyar kutyafajták, amelyek hát felvételt érdemelnének.
3: Mint például a sinka is.
4: Mint például mint a sinka, vagy például a rövidlábú erdélyi kopó is, akikről majd fogunk majd beszélgetni. Amikor a gyerekek jönnek a Rex Alapítványhoz, és egy picit próbálom az agyukba nagyon röviden egy kis szójátékkal elültetni a magyar kutyafajtákat, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy pupumu, kukó, vivi, és aztán még egy kis maradék. De ez a pupumú, ugye ez a 3 kistestű terrier típusú kutyánk, terelő kutyák, a Puli, a Pumi és a Mudi. Nagyon hasonlítanak egymásra, hogy a Mudi az a leg, hogy mondjam, később jött létre, a Puli és a Pumi azok ősibb fajták, kutyafajták, és alapvetően a Pulit és a Pumit ismerik jobban az emberek, igen, a Mudit, igen. Ezt a kicsit karcsúbb és hát néha tényleg ilyen keverék kutyának kinéző kis jószágot kevésbé ismerik, pedig nagyon-nagyon aranyos kutyafajta. Tehát ez a 3 kistestű terrier típusú kutyánk. A Kuvasz és a Komondor ugye nagy, bizony, tekintélyes ősi fajtánk, akiknek a jelenléte itt a Kárpát-medencében szinte majdnem a magyarságnak a történetével egyidős. És végül ugye van a 2 vizslánk, ugye az egyik az a magyar vizsla, arról tényleg csak egy viccesen annyit, hogy egy évet kint töltöttem állatorvosként az Egyesült Államokban, és ott láttam egy matricát egy kocsinak a hátulján, hogy és a 8. napon Isten megteremté vala a vizslát. Tehát, hogy ott is nagyon nagy becsben vannak a vizslák, és a magyar vizsla, ez különösen sokan azt mondják, hogy ez már egy félig meddig az ember felé, már ember felé nem csupán háziasítottuk, hanem emberesítettük is.
3: Igen, ezt sok helyről hallottam, igen, és nagyon közkedvelt külföldön is.
4: Így van, így van. És ugye ebből a rövidszörű magyar vizslából és a német vizslának a keverékéből jött létre a drótszörű magyar vizsla, amelyik egy külön fajtaként lett elismerve. És végül a magyar ágár, a gyönyörű, szép, kecsás, érzékeny kis kutyánk és az erdélyi kopó. Sokan nem tudják, hogy az erdélyi kopónak még egészen 2000-ig az FCI által, tehát ennek a Nemzetközi Szövetség által elfogadott formájában két önálló fajta standardje volt. Az egyik az a rövidlábú erdélyi kopó, a másik a hosszúlábú. Mind a kettőnek megvolt a maga feladata, az egyik ugye a magasabb füves területeken, a másik pedig inkább a kis alacsonyabb bozótos erdélyi területeken vadászott, és sajnos 2000-ben úgy döntött az FCI, hogy ezt a rövidlábú erdélyi kopót ezt így kirakja, mondván, hogy már csak tényleg alig pár tucat vagy pár száz példány ért Magyarországon, meg világszerte, úgyhogy ezt kihaltnak minősítették. Holott nem halt ki, Magyarországon mind a mai napig van több tenyésztő, de egyet személyesen is ismerek, aki közelmúltban hozott hozzánk egy-két idősebb kutyusát, és szegény hát iszonyatos nehézségekkel küzdve éhkoppon próbálja valahogy ezt a fajtát föntartani. Nagyon jó lenne egy kis segítség neki, hát ha valaki meghallja így az éteren keresztül. Jó lenne ezeket a fajtákat fenntartani, és büszkék lehetünk rá, mert nem sok európai ország büszkélkedhet ilyen tízes nagyságrendű fajtával, kutyafajtával.
3: Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy nem csak azon ügyködünk, ügyeskedünk, hogy új fajtákat ismerjenek el, hanem hogy életben is tartsuk azokat a fajokat, amelyek meghatározzák tulajdonképpen a magyarságunkat, kultúránkat és történelmünket is. Na de nem csak a kutyák körében sikerült maradandót alkotnunk, hanem a lovak és, ha jól tudom, a nyulak terén is. Milyen nyulunk van? Bevallom őszintén, hogy elképzelésem sincs, hogy milyen a magyar honos nyúlfajtánk.
4: Ha már lovakat említetted, ugye Nonius, ez egy közismert zömök, ugye katonaságban rendkívül nagy népszerűség, egykoron nagy népszerűségnek örvendő, rendkívül kitartó ló volt, és a marmagassága az akár a 2 métert is elérheti, tehát egy hatalmas ló. Én egyszer emlékszem, hogy katonaságnál járt, fölültettek még kisgyerekként egy ilyen lóra, és szabályosan tériszonyom volt. De a nyulakra áttérve a magyar óriás nyúl, illetőleg a debreceni fehér nyúl, amik ugye nagyon, nagyon gyönyörűek, tehát egy ilyen óriás nyúl például, most tervezzük, hogy a Rex Alapítvány Állatszigetére egy ilyen nyuszit beszerezzünk, mert egyébként nagyon kedvesek, ilyen igazán simogatni való jópofa nyuszik. Egyébként hús és hobbi tenyészet formájában egyaránt használják őket. Nyilván mi hobbiból tervezzük tartani őt. És hát tényleg ilyen 6-8, akár 10 kilós testsúlyt is elérnek.
3: Majdnem tehát akkorát, mint az én kutyám.
4: Na igen, simán.
3: Nem semmi. Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire nehezek, de hát egy átlag nyúl max. Ilyen 3-4 kiló lehet.
4: Igen.
3: Azért az jelentősen több, nem semmi.
4: Igen, igen. Egyébként említhetném azért a magyar baromfi fajtákat is, ugye a erdélyi kopasznyakutyókot, akit mi is tartunk az Állatszigeten, egy kis baromfi udvarunk van, és
3: nagyon
4: mindig jönnek,
3: hogy csirkéről beszélünk.
4: Elég abszurd kinézete van ezzel a kopasznyak, és mindig jönnek, hogy hát adjunk már valami vitamint, mert így kitépkedte a tollat a nyakán, és mondjuk, hogy nem, ez egy magyar fajta, és ez pont így kell, hogy kinézzen, vagy a rackajuk ezzel a gyönyörű tekert szarvával, ugye igazi nemzeti büszkeség. Nem mindenhol lehet őket úgymond bemutatóra tartani, hiszen azért egy ilyen, tehát hogyha egy ilyen hatalmas, nagy, akár 70 centis csavart szarvú állat egyet mozdul, baleset veszélyes is lehet, tehát nyilván ezt meg kell fontolni, de Hála Istennek azért a gazdasági állatok között is a magyar szürke, vagy a mangalica, akit említettünk, ugyancsak megérne egy misét, hogy beszéljünk róla, a bivajokról se felejtsünk el említést tenni. Én nekem a szívem nagyon-nagyon húz abba az irányba, hogy a Rexállat szigeten egy ilyen zoohungarikum bemutatót tartsunk egy szép napon, és így ebbe az irányba alakítsuk át ezt az állatbemutató teret.
3: A bivajokra egyébként nekem volt személyes tapasztalatom, nagyon kimentek a divatból, és szinte róluk egyáltalán nem is esik szó. Őket a hétköznapokban még teherhúzásra is alkalmazták, és ha jól tudom, még a tejüket is felhasználták.
4: Valóban így van. Egy nagyon kedves állatorvos barátomnak van a szob határában egy bivaj tenyészete, pont a közelmúltban jártam ott, és a kis bivajok nagyon-nagyon kedvesek, nagyon cukik. Jó magam is ültem olyan bivaj vontatta eszközön, amelyet tényleg bűbályos, kedves, készhez szokott bivajok vontattak. Nyilván itt is megint csak az a cél, hogy, vagy ez a kérdés, hogy milyen körülmények között tartják őket. Nyilván azok a bivajok, amelyek szabadon élnek, egészen másképpen kezelhetők, mint az ember környezetében felnőtt bivajok. Való igaz, hogy a tejük is egy különlegesen gazdag élelmiszer, a húsuk is rendkívül értékes, ugyanígy a mangalicára is mondhatnám ezt, amelyik koleszterinben egészen másféle formában sokkal szegényebb, mint egy megszokott sertéshús, de a szürke marhának a húsa is egész különleges minőségű, úgyhogy büszkék lehetünk ezekre az állatfajtáinkra.
3: Vannak-e olyan kezdeményezések, amelyek mondjuk előtérbe helyezik ezeket a fajtákat, vagy támogatják a tartásukat mondjuk?
4: Hála Istennek igen, tehát kialakult egy olyan támogatási rendszer, amelyik ezeknek a fajtáknak a megóvását, illetőleg a fenntartását finanszírozza is, illetőleg hála Istennek olyan génbankok is létrejöttek, ahol megőrizhetjük ezeket a nemzeti büszkeségeinket, hiszen ezeknek az elvesztésével egy nagyon komoly kulturális és genetikai veszteség érni az országot, úgyhogy szerintem ez szinte fontosabb, mint mondjuk az aranykészletünknek a megőrzése, hiszen az arany az pótolható, de egy elveszített ősi génállomány az nem.
3: Ha már a géneknél tartunk, nagyon érdekel az, hogy mennyire vannak kitéve annak a veszélynek ezek a fajták, hogy mondjuk felhigul az állomány, és ez a gén, ez mondjuk nem pozitív irányba változik, tehát mondjuk más fajtákat is véletlen összekevernek, és ezáltal így visszaszűkül az eredeti génállománnyal rendelkező állatoknak a száma.
4: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, és valóban egy mindennapos probléma, hiszen ez a keveredés a genetikai, a tiszta genetikai állománynak a fölhigulása, ez egy valós veszély. Ugye ezek a fajták képesek más fajtákkal is bizonyos esetekben utódokat létrehozni, és ez nagyon el tudja torzítani annak az adott fajtának az adottságait, tehát ezért is nagyon fontos az, hogy ellenőrzött körülmények között történjen ezeknek a fajtáknak a fenntartása, illetőleg szaporítása. Hogyha ez nem így történik, az nagyon nagy gondokat okozhat. Ezért van az, hogy rendszeresen ellenőrzik a hatóságok, és ezeket a genetikai vizsgálatokat el kell végezni, ahhoz, hogyha valaki például ezt a finanszírozást meg szeretné kapni.
3: Mit gondolsz, a korábban említett fajták hogyan vesznek részt a magyar identitásunkban?
4: Biztos vagyok benne, hogy ha egy külföldi látogató Magyarországra ellátogat, és mondjuk elmegy a Hortobágyra, és ott megpillantja ezeket a gyönyörű, robosztus szürke marhákat, megismeri a jópofa kis göndörszörű mangalicánkat, amelyik tényleg úgy néz ki,
3: nagyon
4: mint egy...
3: Nagyon mókásan fest,
4: igen. Móká, főleg a kis malacok nagyon viccesen néznek ki. Tehát megismeri ezeket a magyar fajtákat, vagy akár külföldre, a saját otthonába visz egy magyar kutyafajtát, egy vizsla, hogy az életét boldoggá teheti. Én azt gondolom, hogy ez a magyarságot és a magyarságnak az értékeit viszi magával. És ugye, hála Istennek, ezek bestsellerek, magukért beszélnek, és nem kell túlzottan nagy népszerűsítés nekik, de mindenképpen óvnunk és védenünk kell a magyar fajtákat, hiszen, ahogy említettük, mint például a rövidlábú erdélyi kopó, vagy akár a Maizli kutya, vagy akár a sinka, amelyeket ugyan nem ismer el ez a nemzetközi FCI nevezető kutya szövetség, de mégis mindenképpen egy önálló identitással bíró fajta, és az ő fenntartások, én azt hiszem, hogy erkölcsi kötelességünk.
3: Abszolút egyetértek veled, szemben én sem tudtam volna összefoglalni. Ismételten köszönöm, hogy vendégünk voltál.
4: Köszönöm én is.

Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lilit.

A mai fogadgyörökbe rovatunkban az Ürömi Állatotthon két szépkorú lakóját szeretném bemutatni önöknek. Sokan a kölyök kutyákat keresik, pedig a szenior kutyák is rengeteg szeretetet tudnak adni. Ráadásul hálások minden együtt töltött pillanatért. Első gazdi keresünk Zümi néni, egy 10 év feletti, mudi jellegű kutyus, aki egész életében kevés törődést kapott. Évekkel ezelőtt az utcáról mentették meg, és bár biztonságban él, igazán sosem volt saját családja. Nemrég elveszítette kutyatársát is, azóta csendes és magányos lett. Amikor azonban valaki naponta néhány percre meglátogatja, megsimogatja és beszél hozzá, Zümi szinte kivirágzik. Egy régi sérülés miatt a mozgása kicsit nehézkes, ezért már nem hosszú sétákra vágyik, hanem egy nyugodt otthonra, egy kis kertre és mindenek előtt szeretetre. Kedves, barátságos kutya, aki még mindig hisz abban, hogy egyszer valaki őt is hazaviszi. Második gazdisodni vágyó jelöltünk Rex, egy közel 11 éves kutyus, aki mély meglepő német juhász jellegű. Egész életét szerető gazdája mellett töltötte egyébként,

0: Apám halála után minden megváltozott. Új helyre került, ahol számára minden ismeretlen volt. Félt, bizonytalan volt és nehezen bízott meg az emberekben. Szerencsére idővel kiderült, milyen csodálatos kutya is valójában. Ma már örömmel sétál, szeret kirándulni, labdázni, és a simogatás az egyik legjobb, nagyobb öröme. Kedves tekintetével és bújós természetével nap mint nap megmutatja, hogy készen áll újra szeretni és szeretve lenni. Rex idősödő kutyaként már nem kalandokra vágyik, hanem egy nyugodt, szerető otthonra, ahol élete hátralevő éveit biztonságban töltheti. Hát kedves hallgatók, a kor senkit ne tévessze meg. Ebben az esetben is igaz, hogy a kor csupán egy szám, nem pedig a szeretet mérőfoka. Egy szépkorú kutya ugyan képes hűséges társá válni és rengeteg szeretetet adni a gazdájának. Ha az Ümi vagy Rex története megérintette önöket, további információkért keressék fel az Ürömi Állatotthon hivatalos weboldalát, ahol mindkét kutyusra és sok más gazdára váró állatra is rátalálhatnak. Már a búcsúzik önöktől a Spirit FM állatvédelmi műsora az Agyesét, és ezzel együtt Tóth Peti Lili is. Viszont hallásra!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal, mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándok utak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Veszik vagy isszák, a borműsor itt a Spirit FM-en. Somodi Sörmös Eszter szerkeszti, nem is akárhogy ezt a mai műsort, mert összefűzi a témákat. Lesz egy rendezvény július 30-án Budapesten, a Glass of Jazz Szabadon című rendezvény. Ez az apropója annak, hogy hívunk vendégeket ide a műsorba, mert például Hága Balázs a kancellárbirtok képviseletében épp úgy ott lesz, mint majd következő vendégeink, tehát velük is találkozhatnak, ha erre az eseményre ellátogatnak. De Hága Balázssal így telefonon keresztül akár már most is. Jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánok, üdvözlök mindenkit, a kedves hallgatókat is.
2: Ez egy fiatal pincészet, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy a kancellár birtokról még nem hallott, akkor gondolom nem sértődik meg, hanem inkább egy kóstolót kínál számára.
3: Így van. A kancellár birtok ez egy tulajdonképpen egy családi pincészet. Egy 20-25 hektáron termelünk csodálatos borokat, és hát a somlai borok hírét próbáljuk egy kicsit erősíteni nemzetközileg és a hazai vizeken is.
2: Milyenek a somlai borok? Mi a különlegességük?
3: A különlegességük az mindig a talajban keresendő, de ugyanúgy a mikroklimája a hegynek is rendkívül különleges gyakorlatilag, tehát itt észak és délnek nincs akkora jelentősége és szerepe például fekvésben, mint a többi borvidékünkön. Egy kis borvidékről van szó, viszont rendkívül erőteljes, de ugyanakkor nagyon behizelgő vulkanikus struktúrája van a boroknak, és ettől egy karakteresebb, mind a könnyebb, mind a prémium vagy felső kategóriás borokat is meg lehet találni ugyanitt fehérben, illetve most már vörösben is.
2: Egy csomó borversenyen indítják a finom nedűt, és hát nem is akárhogy szerepelnek, sorra hozzák az érmeket. Berlin, Brüsszel, London, ezeket sorolják a saját oldalukon. Ez egyébként azon túlmenőleg, hogy egy plecsni a címkén, meg azon túlmenőleg, hogy nyilván dicsőség és jó érzés, üzletileg is hoz valamit?
3: Abszolút, tehát a vásárlókat valamilyen szinten ugye motiválja, mi csak admirálisoknak szoktuk hívni a borokat, mert már lassan annyi van rajtuk, de igazából nem versenyborokat készítünk, tehát itt mi még mindig megmaradtunk annál, hogy hithű és nagyon könnyen elérhető borokat készítsünk mindenki számára, amit élvezettel tud fogyasztani.
2: Azért van, amikor nagyon durván betalálnak, ott van a nagy somlói Jufark 21-es évjárata, hát az tényleg úgy néz ki, mint hajdanában a szovjet tábornokok, hogy váltól derékig mindenhol van egy plecsni.
3: Igen, hát a helyzet az, hogy egyrészt örülünk, másrészt pedig kíváncsiak is vagyunk mind a hazai, mind pedig a nemzetközi megmérettetéseken is, akár elismeréseknek, akár pedig a kritikáknak. Hát ezért is indítjuk a borainkat a versenyeken, de úgy tűnik, hogy jó irányba haladunk, mert elég sok pozitív kritikát kapunk mindenhol.
2: Előbb mondott egy fura mondatot, és az úgy nekem feltűnt, hogy nem versenyborokat készítünk, mert hogy az más?
3: Igazából nem a plecsni az, ami nekünk számít, hanem az, hogy mind hazai, mind nemzetközi poronon is úgy megállják a boraink a helyüket, hogy izgalmat és örömet tudjanak okozni. Tehát ez egy élvezeti cikk a bor, illetve már hosszú évezredek óta ugye ebben a kategóriában foglal helyet. Itt gyakorlatilag az, amire mi törekszünk, az mindig az volt, hogy egy határozott és őszinte minőséggel tudjunk a polcokon megjelenni, illetve az asztalokon.
2: Van egy különleges boruk, remélem, hogy ízében is különleges, de a gondolatiságában biztosan, mert a mesterséges intelligencia segítségével komponálták, és ezt nem, hogy eltitkolják, hanem ez a neve is, tehát jelzik is, hogy Somlai, és ott az AI, az AI betű naggyal van írva, tehát ott a mesterséges intelligenciára rá is hívják a figyelmet. Mitől más ez? Mit tudott hozzátenni?
3: Gyakorlatilag az alapborainkat ugyanúgy készítettük, mint az összes többi prémium tételünket. Itt annyi történt, hogy promptoltuk, tehát megkérdeztük róla tulajdonképpen a mesterséges intelligenciát, hogy a mi verziónkkal szemben ő hogy állítaná össze a házasítást ennél a küvénél, és igazából az egyetlen különbség a miénkhez képest, tehát az inverse küvéhez képest, annyi volt, hogy az egyik az furmint alapú, másik pedig jufark alapú házasítás. Tehát ez a két fajta szerepel benne nagyobb mennyiségben, és hát ugye az inverzis innen jött, hogy mi a jufarkra gondoltunk, tehát a jufark szőlőfajtára, hogy esetleg ez adhatná gerincét a bornak, míg az AI a furmintot javasolta.
2: Ennyi és igaza lett.
3: Hát az igazság...
2: Honnan tudhatjuk ezt meg, igen. Igaz?
3: Hát nézd, a boraink még elérhetőek, tehát nem nagy mennyiségben készültek ezek a borok, de ettől függetlenül még mind a kettő elérhető. Én azt gondolom, hogy a kedves hallgatók és ugye a vásárlóink is ezt össze tudják vetni adott esetben, hogy nekik melyik ízlik jobban. Nekünk is egy csodás utazás volt, mert ahogy érleltük ezeket a borokat, tehát nem rögtön dobtuk piacra, változnak a vélemények, hogy melyik jobb. Egy kicsit olyan, mint egy Forma 1, tehát hogy kivezet éppen orrhosszal. Tehát most jelen pillanatban szerintünk pont az inverse vezet. Úgyhogy,
2: izgalmas játék volt?
3: Abszolút, tehát rengeteget tanulunk ezekből, illetve a pincészetnek a borkészítés, illetve a szőlő termesztési technológiája is azért nagy részben alapul modern technológiára, illetve kutatásokra. A saját területeinkről is rengeteget tanulunk évről évre, tehát és ezeket dokumentáljuk, rögzítjük is, tehát hogy van miből dolgozni.
2: Hát egy óriási előnyük mindenképpen marad a mesterséges intelligenciával szemben, hogy meg tudják kóstolni a végterméket, ő meg nem.
3: Így van.
2: Neki csak az ötlet jut.
3: Így van, hát ugye az információ, ami rendelkezésre bocsátottunk, tehát az alapján hozott meg egy döntést vagy választ. Ez egy kicsit azért komplexebb egy bornál, tehát én nem félek attól például, hogy a borászokat gyorsan lecseréli a mesterséges technológia, vagy az intelligencia, mert ez gyakorlatilag véleményem szerint kivitelezhetetlen.
2: Viszont kóstolni a végén mégiscsak nekünk kell, és ne azt kell, hogy nekünk legyen ízletes.
3: Pontosan erről szól a dolog, így van.
2: Ha eljönnek Budapestre a Glass of Jazz rendezvényre, ott mire számíthatunk önöktől, és mire számítanak önök tőlünk?
3: Én azt gondolom, hogy amit mi tudunk az asztalra tenni, az gyakorlatilag szinte az összes borunk, ami jelen pillanatban forgalomban van, tehát mindent meg fognak tudni kóstolni a kedves látogatók. Vannak könnyebb, közepes, illetve prémium kisebb tételes boraink is, tehát ezeket érdemes végig kóstolni. Itt az olasz Rieslingtől a Furmintig, a házasításainkig van egy díjnyertes édesborunk is, most az Ilona küvé, tehát ezt is egy késői születelt bor, tehát egy édesbor, ezt is meg lehet kóstolni. Vörösboraink vannak. Amire pedig mi számítunk, az az, hogy minél többen megjelennek, és a lehető legtöbb emberhez el tud jutni a kancellárbirtoknak a híre, illetve a lehetőség szerint a jó híre, és a borainknak a jó híre.
2: Hát ez ügyben csak nem fogunk tetszett. Csalódást okozni, én bízom a borkedvelőkben. Hága Balázs, köszönöm szépen, a kancellárbirtokról, a borokról, meg sok érdekességről hallhattunk. Köszönöm.
3: Én köszönöm szépen. Viszontlátásra.

Mindenféle szél haragosabb volnék, akkor lennék boldog.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a sort még hozzá oly módon, hogy megint valaki, aki jön Budapestre erre a bizonyos az előbb már emlegetett Glass of Jazz Szabadon című eseményre. Méghozzá az Olivér borműhely képviseletében. Tóth Tamás, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Tóth úr, hogyha az Olivér név, a borműhely névadója, ön meg az alapító, meg a borász, szóval a A-tól Z-ig minden, akkor ki az Olivér?
2: Ő a kisfiam.
1: Gondoltam.
2: Őről neveztem el a borászatot, elég fiatalon lett így keresztapa, úgyhogy ő a névadó.
1: Jár is egyébként a pincékben?
2: Nem azt mondom, hogy túl nagy lelkesedéssel, de azért elő-elő fordul, igen.
1: Tehát ez azért is kérdezem, hogy lesz-e kire hagyni majd ezt a egyébként szépen épülő szárnyaló borműhelyt.
2: Én bízom benne, hogy előbb-utóbb majd megérkezik nála is az a igény, hogy szeretne a borral foglalkozni úgy, mint az édesapja. Ezt most még nem látom jönni, de remény hal meg utoljára.
1: Hát lehet, hogy egyelőre a bringa meg a labda az fontosabb, de hát ebben nem tudom, hogy a hány éves, de a fiatalkorban lehet, hogy ez jobb is így. Viszont a mátrai borvidéket képviselik majd itt Budapesten ezen a borkóstolón, és hát úgy egyébként is. Milyen a mátrai bor? Hogy látja?
2: A mátrai bor, nyilván én elfogult vagyok, és annál sokkal komplexebb és sokszínűbb, mint ami szerintem az emberek vagy az átlag fogyasztóknak a tudatában van. Ez köszönhető annak is, mármint ez a viszonylag kisebb tudás, hogy régebben a tömegtermelésen volt a hangsúly a borvidéken, sajnos ez most is jellemző. Ezáltal a minőség nem feltétlenül volt szembetűnő. Mi, ilyen, akik ott dolgozunk, ilyen kisebb borászatok, kézműves borászatok, igyekszünk ezt a képet megváltoztatni, de hát nyilván, hogy ez egy hosszú folyamat és nehéz görögyös út.
1: Az, hogy mit tud ön ez hozzátenni, persze nyilván ebből a szempontból azért is kérdés, mert egyúttal az a borműhely helyét is kijelöli.
2: Igen, én igyekszem ezt az említett komplexitást, azt, amit a vulkanikus talaj, a vulkanikus termőtalaj terroár tud adni a borokban, és ezáltal a fogyasztók felé közvetíteni ezeket a mély ízeket és ásványos jeleket. Ezeket próbálom, igyekszem a boraimban is megjeleníteni, és például úgy, hogy én minden boromat reduktívan készítem, tehát mellőzöm a hordóhasználatot. Én úgy gondolom, hogy így a terroár jellegét, magát a gyümölcsöt jobban át tudom adni a fogyasztónak.
1: Miért borműhely? Miért nem pincészet, borászat jelent ez a különbségtétel valami valódi különbséget? Úgy látja?
2: A borműhelyben a műhely szó az, ami igazán hangsúlyos, mert szeretek kísérletezni, és kísérletezem is. Nem csak bizonyos fajtákkal foglalkozom, hanem igyekszem minden olyan fajtát és minden olyan borstílust megragadni, ami engem érdekel, és úgy gondolom, hogy nagy örömmel fogyasztják majd a vásárlók is. Ezért kísérletezem, ami azt jelenti, hogy én a pétnáttól, ami egy gyöngyöző, vagy egy nyerspesgőnek megfelelő bortermék, a narancsboron át, egészen a klasszikus értelmezett rozéig, meg vörösborig mindent készítek, és igyekszem ezt így eljutatni a fogyasztókhoz.
1: Mennyit segít abban, hogy milyen ízek jöjjenek ki a borműhelyből az, hogy szomeliéként is dolgozott, tehát talán a legtöbb borásznál jobban ismeri a fogyasztói ízlést.
2: Hát igen, a fogyasztói ízlést azt lehet, hogy ismerem, de sajnos a fogyasztói szokások azok jelentősen megváltoztak azóta, mióta én a szomelié foglalkozásomat felhagytam, és a bort készítéssel kezdtem foglalkozni. Sajnos negatív irányban egyre kevésbé, tehát kisebb a vásárlóerő, kevésbé érdeklődnek a borok iránt. Szűkül az a réteg, ami keresi az igazán jó borokat. Nyilván, hogy amikor szomeliéként dolgoztam, vagy a szomelié képesítést megszereztem, nagyon sok remek bort kóstoltam, és így rögzültek ott ízek és stílusok, amik, hát ha nem is próbálok másolni a munkámban, de azért segít, egy vezérfonalat ad ehhez nekem.
1: Mit hoz Budapestre nekünk kóstolóba, hogyha itt lesz a Glass of Jazz, csak megtaláltam a nevét, szóval a Glass of Jazz szabadon 2026 eseményén?
2: Hozok egy kiváló kínmentes rozét a 25-es évjáratból, hozom a legújabb kékfrankosomat, ami hamburger technológiával készült. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a borműhelyben minden bor kézi munkával készült, tehát csak és ként felhasználásával kerül palacba.
1: Vagy de mondott az előbb valamit, ott álljunk is meg, milyen technológiával készült? Hamburger?
2: Hamburger, igen.
1: Az milyen?
2: Ez egy rétegezett feldolgozási módszert akar, tulajdonképpen a termésnek a 30%-át bebogyózzuk az edénybe, megtapossuk, tehát megroppantjuk, ott elindul egy erjedés, és arra rátesszük az egész fürtöt, letakarjuk, és az a maga az erjedés a magában a szőlőszemekben megy végbe, és ez csak a préselésnél tárul fel, és egy ilyen nagyon gyümölcsös, kevésbé taninos, jól iható, visszafogott alkoholra bíró, nagyon gyümölcsös bort ad.
1: Ez, hogy mondjam, csak biztatónak tűnik így első hallásra.
2: Egyébként ezt próbál reflektálni a fogyasztói igényre. Manapság már a jó hatóság, a gyümölcsösség, az nagyon, nagyon fontos, nagyon keresik a vásárlók.
1: Hát igen, a könnyű borok lett a divat, ez kétségtelen, ezt minden borász újra és újra megerősít ebben a műsorban is.
2: Igen, nincs már időnk sem egyébként sajnos arra, hogy komolyabb borokat fogyasszunk, hiszen azért annak, ha nem is kell alkalom, de valamilyen alkalom, ami mégiscsak kell, hiszen sok esetben egy nagy bort dekantálni illik legalább, vagy pedig esetleg egy étellel párosítani, és egy komplex élményt tud akkor adni. Erre nagyon kevés idő van szerintem a hétköznapokban, viszont arra, hogy egy jó pohár, gyümölcsös, rozét, ropogós fejlet, hogy egy szép kékfrankost elfogyasztunk a Mátrából, arra azért tudunk találni egy kis időt, akár a hétköznapokban is.
1: Úgy legyen ebben az esetben is, ahol majd július 30-án a Glass of Jazz szabadon Budapest 2026 eseményen lehet találkozni önnel is, és a legjobb borokkal az Olivér borműhelyből. Tóth Tamás, köszönöm szépen!
2: Nagyon szépen köszönöm a megkeresést!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak!

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Említettük már a mai műsorban, hogy lesz egy esemény, egy rendezvény, ahogy azt mondani szokták a borbarátainak, méghozzá a Glass of Jazz Szabadon, Budapest 2026, ez majd július 30-án lesz, és a muzsikát Albert Zoltán, azaz Zolbert fogja nekünk az odalátogatóknak szolgáltatni. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Van egy speciális setlist ahhoz, hogy milyen zene kell a borhoz?
2: Alapvetően a Jazz & Wine életérzésen most már több mint egy évtizede dolgozom, és azt vettem észre, hogy az a fajta kézművesség, ami a borok világában fellelhető, az a zenében is természetesen megtalálható, és hát azt gondolom, hogy a szaxofon pedig egy kifejezetten egy olyan hangszer, ami egy borozáshoz abszolút illik, illetve maga a jazzbifa is természetesen. Úgyhogy ilyenkor azért már van tapasztalat, hogy milyen zenék működnek, illetve a borokkal és a közönséggel természetesen milyen dalok tudnak rezonálni. Szerencsére van három nagy lemezem, amikre igencsak büszke vagyok, mert az Egyesült Államokban, smooth jazz rádiókban ezeket a mai napig játsszák, és ezek a dolog szerintem tökéletesen hozzák azt a nyugati parti életérzést, ami egyébként ezekkel a borokkal tökéletesen rezonál.
1: Ugye a smooth jazz az voltak éppen a könnyen befogadható, mondhatni, hogy egyszerű jazz muzsikát jelenti mindenfajta úgymond elszabadulás nélkül. Ez való nyilván egy kellemes, egy jó hangulatú borozáshoz, de vajon a figyelmet igényli-e tőlünk ilyenkor?
2: Alapvetően azt gondolom, hogy ez a műfaj, amit én űzök, ez egy alkalmazott zenei műfaj, és én annak örülök, hogyha a kedves közönség ezt minél szélesebb formában használja, és ez persze lehet éppen egy baráti társasági borozás, lehet egy születésnapi összejövetel, lehet egy felkészülés a lefekvéshez, autózáshoz választ az ember ilyen zenét, szóval egészen szélesen felhasználási terület, és én annak örülök, hogyha így használja a kedves közönség az én zenémet. Van ezért egy-két olyan momentum, amire érdemes odafigyelni. Kiváló gitáros barátommal, Dimák Patrikkal fogunk egyébként muzsikálni július 30-án, és hát egy virtuóz gitáros, úgyhogy lesznek azért olyan zenei momentumok, amik mindenképpen ki fognak ugrani az estéből, és remélhetőleg jó hangulatot fognak okozni.
1: Az, hogy nem csak szaxofonon muzsikál, hanem hajdanában dobolt is, nem tudom, hogy ez teljesen félrehagyta-e. Az mennyit tesz hozzá a muzsikájához?
2: Alapvetően igen, én 15 éves koromban kezdtem el szaxofonozni, előtte én doboltam, és hát a dobolás az egy ilyen hirtelen gimis zenekari felendülásból kezdődött az én életemben, de aztán hamar rájöttem, hogy ez nem az én utam, viszont az a fajta ritmikus játék és azok a lehetőségek, amik a ritmusokban rejlenek, azokat a mai napig alkalmazom, mind a zenémben, a zeneírásnál, mint pedig a szaxofon játékban. Hiszem azt egyébként, hogy ennek köszönhetően amilyen készletet, zenei készletet, illetve ritmus készleteket használ az ember, felismerhetővé válik, és talán remélhetőleg az én esetemben sincs ez másként.
1: Lehet bort inni szaxofonozás közben, nem miközben fújja, hanem úgy két dal között.
2: Nem szoktam alapvetően, én úgy szoktam ezt inkább csinálni, hogyha megvan a koncert, akkor egy nagy örömre való tekintettel, akkor inkább akkor megkóstolni egy pohár bort. Én azt gondolom, hogy azáltal, hogy a borászatban, a borok, kiváló borokban is megvan az a művészi színvonal, amit az ember a saját magával kapcsolatban, vagy a saját zenével kapcsolatban elvár, ezért úgy gondolom, annak ugyanúgy meg kell adni a tiszteletet, és meg kell adni az időt, úgyhogy maradjunk a koncert utáni kocintásban.
1: Best of Jazz koncert Albert Zoltánnal, Zolberttel. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.
1: És köszönöm a kedves hallgatók figyelmét is. Ez volt most a Veszik vagy Iszek, a borműsor itt a Spirit FM-en. Használják a lehetőségeket itt a nyáron. Kiváló borkostolók vannak, egy ilyenről számoltunk be. Ajánlatként mi is ebben a műsorban. Köszönjük a figyelmet, egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.
3: Mondd meg, ki vagy, és hány darab?

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: parancsolva szívem.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
4: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjfélig lezárták a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak. A Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervizútján állnak meg. 2-től vasárnapig az M4-es metró a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út felé, a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárták már a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utcánál a külső sávot burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb Best of, a Spirit FM gazdasági műsorának heti válogatása Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
5: És adásunk végéhez érve én azt gondolom, hogy a legfontosabb témához értünk, méghozzá az egészségügyhöz. Oly sokat hallom én is az utcán, vagy pedig a különböző intézményekbe, ahol gyermekekkel foglalkoznak, hogy vajon lesz-e elég gyermekházi orvos, vajon mikor lesz az, hogy azt hallja valaki, hogy hups, most már aztán ez a házi orvos sincs, az a házi orvos sincs, kihez megyünk, ha bajunk van. Nos, hát erről fogunk beszélgetni dr. Szabó Erzsébet Gyöngyivel, a Magyar Orvosi Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvívőjével. Üdvözlöm!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm neked!
5: A KSH friss adatai szerint Magyarországon tovább mélyül az alapellátás válsága, és ahogy említettem, ez azért a közbeszédben és az utcán járókelők számára is sokszor előkerül ez a téma, hogy vajon hol van még házi orvos és hol nem. Mit mutatnak ezek a friss adatok, mekkora baj?
6: A friss adatok nem mutatnak sokkal nagyobb változást, mint mondjuk az egy évvel vagy másfél évvel ezelőtti adatok. Egy a kiürésedésben növekvő tendencia tapasztalható. Tavaly július 1-én lépte át az 1000-et a betöltetlen praxisok száma, most 1019 az idén júliusi adat, és ebből egy része nyilván a gyermekorvosi körzet, ahogy említettem is az előbb, és nagyobb része a felnőttházi orvosi és a vegyes praxisok. Ugye a vegyes praxisban gyermek és felnőtt ellátás is folyik, úgyhogy a helyzet az változatlanul egy kiüresedő, romló tendenciát mutat.
5: Hogy képzeljük el azért, amikor ezt a számot halljuk, hogy 1019, azért ez egy nagyon komoly szám. Ott, ahol ekkora a hiány valójában, akkor túlterhelté válnak azok a házi orvosok, akik pedig még dolgoznak?
6: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogyha egy praxisba megüresedik, tehát a háziorvos mondjuk elmegy nyugdíjba, vagy elhalálozik, és nem marad orvos a praxisban, akkor az a praxis betöltetlenné válik. Ugye az önkormányzatnak a feladata az, hogy biztosítsa az alapellátást, a házi orvosi ellátást, ilyenkor az önkormányzatok megpróbálják valamilyen alternatív megoldással biztosítani azt, hogy a praxisban orvos legyen. Ez legtöbbször helyettesítéssel történik, de a helyettesítést is az esetek zömében olyan kollégák vállalják, akiknek van már saját praxisuk, legtöbbször közeli településen, vagy ugyanabban a városban, és nagyjából minden praxisnál elmondható, hogy csökkentett óraszámban tudják ellátni ezeket a körzeteket, mert az fizikailag kivitelezhetetlen, hogy egy orvos két praxisban teljes rendelési időben rendelkezésre álljon. Tehát itt inkább az a probléma, hogy azoknál a praxisoknál, ahol nincs állandó házi orvos és helyettesítéssel van ellátva, ott arányosan vagy kevesebb a rendelési idő óraszáma, vagy nyilván kevesebb a befektetett és ráfordítható energia a fizikai és egyéb korlátok miatt.
5: Hogy képzeljük el egy praxisra, mennyi beteg jut, mennyi lakos ellátása jut?
6: Hát egy átlag praxis mérete nyilván függ attól is, hogy milyen településen van. Városokban, ahol több házi orvos van, ott szerencsésebb a helyzet, ott egy olyan átlag 1500-2000 fővel számolhatunk. Azokon a vidéki településeken, ahol a település lakosság száma is egy fix standard, ott sokszor előfordul az is, hogy 2500, 3000 vagy e fölötti az ellátott lakosság szám, azzal együtt, hogy sok esetben még ha több praxis is ki van alakítva, ha az egyik betöltetlen, akkor arányosan nyilván több munka és több páciens fog jutni azokra a kollégákra, akik a betöltött praxisban, saját praxisukban dolgoznak. Most, ha egy nagy átlagot kellene mondani, akkor olyan 1700 és 2000 fő.
5: Hát azért
6: egy átlagos praxis. 9,5 millió állampolgár van, nyilván közülünk nem mindenki él itthon, és 6366 praxis jelen meg.
5: Van szakmai ajánlás egyébként abban a tekintetben, hogy mi lenne az ideális, hogy praxisonként mennyi lakos jusson, mennyi az, amelyik a legkedvezőbb lenne?
6: Erre kifejezett szakmai ajánlás nincs, és azért is nehéz ezt meghatározni, mert talán 2-3 lépéssel visszábról kellene indulni, mégpedig onnan, hogy először azt lenne szükséges kimondani, hogy valójában mi is az alapellátás feladata, mi az, amit szeretnénk, hogy az alapellátási keretek között akár végleges megoldása, végleges gyógyító tevékenysége, úgynevezett definitív ellátás végződjön, és akkor visszafelé érdemes gondolkodni, felmérni azokat a szükségleteket, amik az egyes régiókban adódnak, ezekhez hozzáigazítani azt, hogy a minőségi ellátás az körülbelül milyen praxis létszám mellett tud megvalósulni. Sajnos ettől az ideálistól a jelenlegi orvos létszámot tekintve nagyon-nagyon távol állunk, és ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy nem csak az a fontos, hogy a napi ellátás, a napi működés és biztosított legyen, hogy a friss problémákkal jelentkező betegek a megfelelő ellátást megkapják, hanem az alapellátásban kellene biztosítani az úgynevezett gondozási tevékenységet, ami ugye azt jelenti, hogy már egy kiszűrt és kezelt betegséget folyamatosan követünk, illetve a megelőző tevékenységet is. Tehát itt gondolok az egészségnevelésre, a védőoltásokra, a különböző szűrő feladatokra, szűrési feladatokra, tehát ez egy nagyon összetett feladat, ami az alapellátásnak a feladata ideális esetben lenne. Hát ha engem kérdez mindenféle szakmai ajánlás nélkül, én azt mondanám, hogy ha ezt mind maximálisan és megfelelő minőségben szeretnénk ellátni, akkor a jelenlegi struktúrában az 1500 főnél semmiképp nem lenne szabad, hogy nagyobb legyen egy praxis, de ezt a jelenlegi struktúrában jelenthetjük ki.
5: Az adottságainkat ismerjük, láthatjuk a számokat, láthatjuk a hiányt, tapasztaljuk a hétköznapokban. Nyilván a szakmának ilyenkor a jelenlegi ugródeszkáról gondolkozva kell bizonyos lépéseket kigondolni, ajánlani akár a döntéshozók felé. Most önök miben látják a lehetőséget, hogy lehetne ezt jobb irányba elmozdítani, hogy ne legyen ekkora háziorvosi hiány?
6: Nagyon sokféle elképzelés van, illetve van egy irány, ami már talán konstans, méghozzá az, hogy sokkal több szakdolgozót kellene ebbe az alapellátási feladatba bevonni. Tehát az a rendszer, ami most fixálódott, vagy most arra fixálódott, hogy van egy orvos, egy ápolónő, és egy rendelőben egy fonendoszkóppal gyakorlatilag minimális felszereltséggel próbálnak meg az előbb elmondottaknak megfelelni, ez a struktúra korszerűtlen. Az nagyon jó lenne, hogyha sokkal több jól képzett szakdolgozó lenne a rendszerben, gyógytornászok, dietetikusok, szociális szakemberek, mentálhigiénész szakemberek, pszichológusok, tehát hogyha egy komplex csapatmunka lenne az alapellátás, de ehhez gyakorlatilag a most működő struktúrát teljes egészében át kellene szervezni. Mondhatom azt is, hogy fenekestől fel kell forgatni.
5: Akkor, amikor mondjuk egy fenekestől felforgatásba gondolkodunk, akkor vajon alternatíva lehet-e az is, hogy amíg nem sikerül érdemben visszaduzzasztani a házi orvosok létszámát, akár központilag, regionálisan biztosítani mondjuk telemedicinás konzultációs lehetőségeket. Ezt tud-e tehermentesíteni? Lehet-e ez például egy szakmai irány?
6: A telemedicina egy nagyon jó irány, de nem mindenre megoldás. Tehát azt mindenképpen tesztelni kell pilot programok keretében, ki kell próbálni, hogy mik azok az eszközök, amik hatékonyan alkalmazhatóak, és mik azok a beavatkozások, amik mindenképpen igénylik az orvos személyes jelenlétét. Ez egy szegmensét biztosan le fogja tudni fedni az ellátásnak, sőt, nem csak azokban a praxisokban lehet ezt alkalmazni, ahol nincsen orvos, hanem azokban a praxisokban is lehet ennek helye, ahol van orvos, ezzel is csökkentve a nem indokolt személyes orvosbeteg találkozott. Ha ez jól körbe van bástyázva, és korrekt módon van szabályozva, akkor egy nagyon jó alternatív megoldás lehet bizonyos esetekben.
5: A bér tekintetében egyébként a házi orvosok miként gondolkodnak, az lehet-e az egyik tényező, ami miatt mondjuk kevesebben vannak, vagy már az ok közel nem ehhez köthető?
6: Ehhez is köthető. Az alacsonyabb jövedelem különösen jellemző a fiatal kezdő kollégák körében. Ugye a házi orvosi, nem is bérről, inkább jövedelemről beszélnék, egy összetett összeg, ami több részből adódik össze. Ennek az egyik része az a bértámogatás, amit a házi orvosok a finanszírozásuk részeként kapnak. Ez a bértámogatás minden életkori kategóriában eleve nagyságrendekkel kisebb, mint a klinikai orvosok bértábla szerinti bértámogatása, és azt igen nagy problémának látom, hogy egy fiatal, friss szakvizsgás, kezdőházi orvos kollega körülbelül negyedét, ötödét kapja annak a bértámogatásnak, mint amit egy 40 éve a pályán lévő kollega. És ezzel nem azt szeretném mondani, hogy a 40 éve pályán lévőknek a bértámogatása sok, hanem azt, hogy ahhoz, hogy a fiatalok szívesen belépjenek ebbe a rendszerbe, megéljenek a házi orvosi tevékenységből és ebben perspektívát lássanak, ahhoz az ő bértámogatásuknak az összegét és arányait az idősebb kollégákhoz képest jelentősen meg kellene emelni.
5: És ugye területileg is vannak eltérések, a statisztika alapján ugye a legnagyobb hiány, ha jól tudom, akkor Tolna-Somogy, Nógrád, Zala, Vas megyében tapasztalható. Gondolom azért is, mert lehet ezek azok a megyék, ahol az orvos és családjaik lehet nehezebben találnak munkát, nem a legfrekventáltabb megyék abban a tekintetben, hogy munkalehetőséget találjanak a család többi tagjai.
6: Ezt nagyon jól látja, de folytathatjuk a sort Borsoddal, Békés megyével, vagy akár Szabolcs megyével is. Az is egy nagy kihívás, hogy hogyan tudjuk megoldani az ilyen fiatal orvosoknál az értelmiségi létnek a biztosítását. Tehát azt, hogy ő ugyan elmegy egy kisebb településre, akár egy hátrányos helyzetű településre is dolgozni, de emellett biztosított legyen a megfelelő lakhatása, a családtagjainak a munkája, a gyermekeinek az iskoláztatása, vagy tovább megyek, akár a kulturális lehetőségek, a szórakozási lehetőségek is. Tehát amikor most egy fiatal kollega elköteleződik egy vidéki praxisba, az sajnos azt is jelenti, hogy azt nehéz neki megoldani, hogy például hogyan menjen szabadságra, mert a környező praxisok is zömmel üresek, nincsen olyan orvos, aki például őt helyettesíti, amíg elmegy egy képzésre, vagy akár elmegy pihenni. Tehát ezeknek a nevezzük szociális körülményeknek a megoldása is egy nagyon fontos feladat. Erre mindenképpen jó lenne, ha megfelelő akár ösztöndíj programok, akár pedig egyéb plusz támogatások rendszerét ki lehetne alakítani.
5: Tervezik-e a kamara részéről, hogy így, ha már van háziorvosi szakmai tagozat, akkor a kormánnyal egyeztessenek, hogy önöknek mik a tapasztalataik, mik a kilátások?
6: Ezt folyamatosan terveztük az elmúlt időszakban is, akkor kicsit kevesebb lehetőségünk volt arra, hogy a kamara szemszögéből rávilágítsunk ezekre a problémákra. Most örömmel tapasztaltuk azt, hogy lesz, illetve most már van egészségügyi minisztérium, és azt is örömmel láttuk, hogy az egészségügyi minisztériumnak van egy alapellátásért felelős államtitkársága. Az államtitkársággal a kapcsolatfelvétel megtörtént, sőt a kamara adott is be olyan javaslatot, ami erre az évre vonatkozó meglátásainkat és intézkedési javaslatainkat tartalmazza, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a szakmai munka, de nem csak a kamarával, hanem az egyéb szereplőkkel, szakmai kollégiumokkal és társkamarákkal is egy gyümölcsöző és hosszú távú eredményes szakmai munka lesz.
5: Mindannyian abban reménykedünk, hogy a házi orvosok kérdése ugye hamarosan, vagy pedig minél gyorsabban rendeződik, hiszen fontos szereplői életünknek. Dr. Szabó Erzsébet Gyöngyinek, a Magyar Orvosi Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvivőjének pedig nagyon szépen köszönöm, hogy most is tudtunk ezekről beszélgetni.
6: Nagyon szívesen, és köszönjük mi is a lehetőséget.
5: Ez volt tehát már a több-kevesebb, én azt gondolom, hogy színes témákkal és abszolút informatív beszélgetésekkel tudtuk tarkítani itt a hétfő délutánt. Tartsanak velünk holnap is, hiszen akkor is én fogom Egon helyett várni a hallgatókat. Viszont hallásra!

0: Több kevesebb Best of a Spirit FM gazdasági műsorának heti válogatása Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
1: Következő témán kicsit adózás, de ugyanakkor önkormányzat is. És hogy miért mondom ezt, Magyar Péter miniszterelnök bejelentése alapján az új kormány egy törvénymódosító csomag keretében 5 adónem teljes megszüntetéséről nyújtott be tervezetet, és ezek között a települési adó is szerepel. Így hát fogtuk magunkat, és tárcsáztuk Gémesi Györgyöt, Gödöllő polgármesterét, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét, hogy megkérdezzük, hogy ez mekkora probléma egyáltalán, mi is az a települési adó. Üdvözlöm!
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat. A települési adó tulajdonképpen egy olyan adó nem, amit sok mindenre korábban mondták, hogy füstadóként is be lehet vezetni. A település azon dolgaira szokták ezt igénybe venni, vagy vették igénybe, amire nem találtak másként megoldást, és mindenféleképpen fontos volt, hogy az illető, aki ilyen tevékenységet folytat, vagy valamilyen formában terheli a település környezetét, az ezért külön adót fizessen. Ezt 19 település vezette be az országban, tehát tulajdonképpen jelentéktelen a 3200 településhez képest. Nekem ezzel ilyen tekintetben nincsen bajom, mert szerintem a bevezetésénél sem volt igazán meghatározva az a cél, ami miatt ezt általánosságban mindenki bevezette volna. De ugye azért ez mégiscsak egy adó. Az adó tekintetében, amik az önkormányzatoknál ugye kommunális adó, építményadó, telekadó, iparüzési adó és idegenforgalmi, ez az 5 önkormányzati adó, ehhez jött a települési adó, ez most megszűnt. Én azt gondolom, egy ilyen adó nem elvetésénél vagy megszüntetésénél érdemes lett volna végigbeszélni az összes többi adónemnek a kérdését. Milyen formában lehet változtatni rajta? Ugye nem kizárt az, hogy vannak keretszámok, amin belül lehet csak mozogni a településnek, hogy ezen érdemes változtatni. Nagyon sok mindennek kapcsolatosan lehetett volna dönteni. És itt van ugye a gépjárműadó, amit a Covid-ra való hivatkozással vette el még a korábbi kormány, és hát azóta nem kaptuk vissza. Összességében tehát azt mondom, hogy nem az a baj, hogy egy adó nem megszűnik, mert ez nyilván azoknak az embereknek jó, akiknek nem kell ezt fizetni, hanem az a baj, hogy ebben a kérdésben nem konzultáltak az önkormányzatokkal, az önkormányzati szövetségekkel, mondhatnám azt, hogy ebben a kérdésben sem konzultáltak minden korábbi ígéret ellenére, és ugye itt egy csomó elvarandó szál van a jövőt illetően az önkormányzati adók szempontjából, amit egységesen kellene kezelni, hogy ez mennyire egészíti ki az önkormányzatok állami forrásait, egészíti ki a többi forrásait, és mennyire elegendő a mindennapi működéshez a továbbiakban.
1: Mielőtt a jövőre rátérnénk, azért nekem szöget ütött valami a fejembe. Említette ugye, hogy csak 19 települést érint ez az adónem megszüntetése, tervezett megszüntetése. De valami oknál fogva ez a 19 település ezzel a lehetőséggel valamiért élt. Az ő életükben vajon okozhat-e likviditási problémát? Mert nem tudom, tehát tényleg nem tudom, de lehet, hogy pont azért vetették ki, mert az ő, hogy is mondjam, finanszírozásukhoz ez egy szükséges bevétel.
2: Mindenképpen így van. Ezeket akár egyenként is végig kellett volna vizsgálni, hiszen lehet, hogy a mindennapi működésük szükséges feltételeit tudják ebből biztosítani. Tehát, ha ez kiesik ez az adó, nem, akkor nekik ez lyuk lesz a költségvetésben. Ezért is kellett volna ezt végig tárgyalni, mert ahogy elhangzott az előbb, és ahogy mondta, igen, ők nem véletlenül vetették ki, nyilván azért, mert az elmúlt időszakban az önkormányzatokat kivéreztették, és úgy gondolták, hogy ebből a forrásból nagyobb lakossági teher nélkül tudnak bevételt csinálni, hiszen ugye ezt a települési adót nem biztos, hogy mindenkinek fizetni kell, és ezzel tudják kiegészíteni a költségvetésüket.
1: Említette ugye a jövőt, és azt, hogy érdemes lett volna az önkormányzati adókról unblock beszélni, és azt unblock kezelni, és döntéseket hozni. Úgyhogy akkor azért bennem a kíváncsiság felmerült, hogy az elmúlt hetekben mit tapasztalnak, folynak-e az egyeztetések az önkormányzatokkal?
2: Sajnos nem folynak. Két nappal ezelőtt ülésezett a 8 országos önkormányzati szövetségnek az elnöke, melyek között ugye, mint lakosságarányos legerősebb szövetség mi vagyunk, de itt voltak a megyék, megyeigú városok is, és a sajnálattal vettük tudomásul, ki is adtunk egy nyilatkozatot két nappal ezelőtt, hogy annak ellenére, hogy kértük, hogy tárgyaljon velünk a miniszterasszony, vagy legalábbis a tárca, erre a kérésünkre még választ sem kaptunk. Ez nem jó, mert egy találkozó ugyan volt már a miniszterasszonynal, aki azt ígérte, hogy partnerséget kell kialakítani önkormányzatok és kormány között, de ez nem történt meg. És mi kértük az úgynevezett önetnek az összehívását is, ez az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsa, aminek van egy önkormányzati oldala, mi 8-an képezik az önkéti oldalat, és ugye a másik oldalon a belügy, vagy a bocsánatot készítem, most már településfejlesztési, vidékfejlesztési minisztérium áll, mint organizatőr és vezetője, de ott van a pénzügyminisztérium, és még azon kívül a tárca. Tehát ez egy komoly egyeztetési szint. Kértük a miniszter azt, hogy hívja össze, jogszabályban rögzített keretek között működik, és kell összehívni, erre sem kaptunk választ. Most a két nappal ezelőtti tanácskozásunkon az egyik dolog az volt, hogy azokat az elképzeléseinket, amik az önkormányzatok 2026-ban megoldandó problémái közé tartoznak, azokat a kéréseinket, és egyébként pedig, másodikként pedig egy önkormányzati stratégiai kitekintés, hogy merre megyünk, ezt szeretnénk megtárgyalni az önet keretein belül, és kérjük újra a haladéktalan összehívását, hiszen az első témában, ami 2026-ban megoldandó, ott komoly működési gondok léphetnek fel, finanszírozási kérdéseket kell megbeszélnünk, valamilyen formában az év végéig tudjanak működni ezek a települések. És ezért is kértük újra a miniszter asszonytól a találkozót. Hát ez már szerintem júliusban nem fog létrejönni, utána létrejön, vagy nem, azt nem tudom, de akkor újra fogjuk kezdeményezni, mint addig, amíg nem tudunk végül is érdemben egyeztetni. Az elmúlt 16 év egyik nagy problémája volt, ugyan megvoltak ezek a keretek, de érdemi egyeztetés nem volt. Kaptunk tájékoztatást, el tudjuk mondani a véleményünket, ez kétségen kívüli, de érdemben nem tudtunk egyeztetni, mert az egyeztetésnek ehhez két oldal kell, és kell egy szándék, hogy akkor ebben vagy abban a formában egyetértünk abban, hogy így vagy úgy menjenek a dolgok tovább.
1: De akkor ebben eddig nincs változás.
2: Olyan semmilyen érdemben. Változás nincsen.
1: Azzal mit tudnak kezdeni, hogy azért itt azért, hogy is mondjam, a kezdeti heteket követően nagyon sok polgármestertől hallottam azt, hogy elgondolkodott azon, hogy meddig tud a pályáján maradni, és azért olyan hangokat is lehet hallani, hogy aggódnak a kis lélekszámmal rendelkező településvezetők, hogy vajon előfordulhat-e az, hogy úgy szervezik át őket, hogy nem maradnak meg ebben a formában?
2: Azért nem olyan egyszerű hozzányúlni az önkéntes törvény ezen részéhez, hiszen...
1: Kétharmaddal sem?
2: Kétharmaddal hozzá lehet nyúlni, de ezeket a működéseket az Európai Charta is szabályozza. Tehát lehet sok mindent csinálni, így vagy úgy, meg szándékokat, vagy netán politikai szándékokat érvényesíteni, de azért minden nem lehet megcsinálni, hiszen mi egy megválasztott szektora vagyunk a közéletnek, közel 3200-an, a mandátumunk, amikor mi elindultunk a választástól világosan, ki volt jelölve, ezeknek a csorbítása az minimum szembe megy az európai önkormányzati chartával, de szerintem a magyar jogállamisággal is. Tehát ez nem ez a probléma. Még az sem lett volna igazán probléma, hogy 24%-kal csökkent a jövedelmünk, ha ezt előtte tudjuk egyeztetni. Tehát ha a televízióból tudjuk meg, vagy a híradásokból, hogy csökken a jövedelmünk, annak nem nagyon örülünk, és szerintem az önnek a fizetéséből is elvesznek 24%-ot, nyilván nem örül. Senki ember nem örül. Ilyen nagyon ritkán fordul elő. És éppen ezért egy érdemi egyeztetés jó lett volna, mert azért az is jól esett volna, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok település, mint mi is, nagyon keményen kiálltunk az önkormányzatiság mellett, a bizony politikai ellenségeket is, vagy ellenfeleket is erősítettünk e tekintetben, szerettük volna a változást. És azt gondoltuk, hogy a jelenlegi kormány programjában meghirdetett önkormányzati barát politika fog érvényesülni, eddig ebből semmit nem láttunk. Nyilván a kormányzat felállása még mindig tart, és türelemmel vagyunk, csak látni kell azt, hogy vannak az évvégéig elvarandó szálak, amihez forrás kell, hiszen kiüresítették az önkormányzati rendszert, és bizony nagyon sok település működési gondokkal fog küzdeni az évvégéig.
1: Reméljük, hogy hamarosan pozitívabb hírekről tudunk beszámolni. Gémesi Györgynek, Gödöllő polgármesterének, a MÖSZ elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb Best of, a Spirit FM gazdasági műsorának heti válogatása. Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
1: Következő témánk azzal foglalkozik, hogy fizet a Temu az átvert magyaroknak. A vonal túloldalán Horváth Bálintot, a GVH kommunikációs vezetőjét üdvözlöm, szervusz!
3: Szervusz, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Amikor azt halljuk, hogy összesen legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a Temu online piactér európai üzemeltetője, akkor úgy fölkapjuk a szemünket, de hogy is jutottunk idáig?
3: Valóban a gazdasági versenyhivatal, amely 2024-ben indított egy versenyfelügyeleti eljárást a Temuval szemben, és ez az eljárás 2026 április végén zárult le, és több jogsértést, több szabálytalanságot is feltárt a gazdasági versenyhivatal ennél az online platformnál. Egyrészt az áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását számos termék esetében. Nagyon sok esetben hirdetett a Temu 95%-os vagy ennél magasabb árengedményeket, hát ennek a valóságtartalmát nem tudta igazolni, illetve számos esetben olyan termékeket tüntetett fel akciósként a platformon, amelyeknél valóságos árkedvezmény nem volt, nem történt, tehát ezt nem tudta igazolni, illetve különböző sürgető üzeneteket alkalmazott azért, hogy minél gyorsabb vásárlásra bírja a fogyasztókat. A GVH megállapította ezeket a jogsértéseket, egyébként ezeket a Temu elismerte, tehát együttműködött az eljárás során a gazdasági versenyhivatallal, és felajánlotta, hogy kompenzálja azokat a vásárlókat, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak ezen a Temu weboldalon. Ez több mint 400 ezer magyar vásárlót jelent, és egyenként 2000 forint visszatérítést fizet ezeknek a vásárlóknak. Így ez a visszatérítés, amit a magyarok kapnak, legalább eléri a 882 millió forintot, azt vállalta a Temu. Amennyiben ez nem történne meg, tehát ennyit nem érne el a visszatérítés, ezt befizetik bírság formájában a központi költségvetésbe. Hiszen emellett a visszatérítés mellett a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa még egy 437 millió forintos bírságot is kiszabott a Temura, amit már május közepén be is fizetett a magyar központi költségvetésbe.
1: Hogyha ezt halljuk, akkor még nagyon fontos kérdés az, hogyha én mondjuk Temus vásárló lennék, akkor mely időszak vásárlói figyeljenek? Kell-e nekik valamit tenni, vagy őket keresik meg? Hogy történik mindez ilyenkor a visszafizetés vonatkozásában?
3: Igen, már a napokban meg is kezdte a Temu ezeknek az e-maileknek a kiküldését. Ugye mindenkinek az e-mail címével rendelkezik, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásárolt a Temun. Ugye erre az időszakra vonatkozóan állapította meg a gazdasági versenyhivatal ezeket a jogsértéseket. Tehát mindenki kap egy e-mailt, ebben egy ilyen dedikáló linket, vagy ilyen egy linket tartalmaz ez az e-mail, amelyet nyugodtan meg lehet nyitni. Itt többen jelezték számunkra is, és féltek attól, hogy adathalász e-mailt kaptak a Temutól. Nem így van, ezt nyugodtan megnyithatják, és gyakorlatilag a bankszámlaszámot kell megadni. Arról kell nyilatkozni, hogy milyen bankszámlaszámra, vagy milyen alternatív fizetési módon kérik ennek a 2000 forintnak a visszatérítését. Önmagában azzal, hogyha valaki megadja a bankszámlaszámát, azzal nem lehet visszaélni, tehát nem kell tartaniuk a vásárlóknak, a fogyasztóknak semmilyen banki csalástól, és a Temu pedig ez alapján, a nyilatkozat alapján fogja visszafizetni a magyar vásárlóknak ezt az egyenként 2000 forintot. Nagyon fontos, hogy ezt igazolni is kell a gazdasági versenyhivatal felé. A Temunak a gazdasági versenyhivatal ezt utóvizsgálat keretében fogja majd ellenőrizni, és pontosan meg fogják nézni a kollégáim azt, hogy teljesítette a vállalásait ez a platform.
1: Hogyha az adatokat nézzük a GVH teljesítményét illetően, akkor azt lehet olvasni, hogy 2026-ban már több mint 1,5 milliárd forintot hozott a magyar központi költségvetésnek, 2020 áprilisa óta pedig több mint 10 milliárd forint közvetlen fogyasztói kompenzációt ért el a magyar fogyasztók számára. Hogyan képzeljük el a munkátokat? Például ez a Temus eset is a vásárló jelzi, vagy pedig ti is figyeltek, vagy a kettő egyben, mi a jellemző?
3: Kettőjében nagyon sok fogyasztói paraszt kapunk, több mint 3000 jelzés érkezik évente a gazdasági versenyhivatal, ezt mindegyesével megvizsgálják a kollégáim. Amennyiben mi vagyunk az illetékesek, megindítja a GVH szükséges eljárásokat. Nagyon fontosak ezek a fogyasztói jelzések számunkra, és egyfajta bizalmat is jelez, hogy a vásárlók, az emberek tőlünk várják a segítséget a problémákra. Valóban ebben az évben már a GVH versenytanácsa több mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott. Ugye ez nem a GVH pénze, hanem ez a központi költségvetésbe folyik be, és aztán az állam ezt különböző közkiadásokra tudja fordítani. Illetve valóban 2020 óta több mint 10 milliárd forint közvetlen kompenzációt kaptak a magyar vásárlók, a magyar fogyasztók a GVH eljárásainak köszönhetően. Ugye törekszünk, a bírság kiszabása az nyilván egy fontos eszköz, meg elrettentő erő a GVH kezében, de törekszik a GVH versenytanácsa mindig arra, hogy egy adott ügyben a jogsértés elszenvedett fogyasztók kapjanak közvetlen visszatérítést. Itt a Temu esete egy jó példa erre, hogy akik valamilyen megtévesztés áldozatai lettek bizonyos szempontból, azok kapjanak közvetlen kompenzációt, és így már 2020 óta több mint 10 milliárd forintot kaptak vissza a magyarok a GVH-nak köszönhetően. Egyébként 2020 óta összességében a gazdasági versenyhivatal több mint 40 milliárd forint bírságot szabott ki, és ez befolyt a magyar központi költségvetésbe. Tehát a GVH egy olyan szervezet, ami jóval többet hoz a magyar embereknek, illetve a központi költségvetésnek, mint amennyibe kerül a gazdasági versenyhivatal működtetése. Így módon a gazdasági versenyhivatal hasznot hajt a magyar embereknek. Arról nem is beszélve, hogy ugye minden eljárásunk nyomán törekszünk arra, hogy azok a jogsértések, amelyeket az egyes vállalkozások elkövetnek, azok megszűnjenek, a jövőben ne forduljanak elő ilyen visszaélések, tisztuljon a piac, tisztességes legyen a piaci verseny, a fogyasztók minél kevesebb megtévesztéssel találkozzanak, ez még mind plusz-plusz hasznot hajt a magyar embereknek.
1: Hát akkor ez a munkához kívánunk sok sikert, hiszen értünk dolgozik a GVH is, Horváth Bálintnak pedig a kommunikációs vezetőjének szintén köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot mindenkinek.
4: Néha

az interneten bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Több-kevesebb Best of a Spirit FM gazdasági műsorának heti válogatása. Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
1: Munkaerőpiaci témával folytatjuk műsorunkat, hiszen Sinka Judit, a HR vezetője a Jobtin HR szolgáltatónak van a vonal túloldalán. Üdvözlöm!
2: Én is üdvözlöm Önt is, és a kedves hallgatókat is.
1: Azt mondják, hogy eltűntek a jó szakmunkások a munkaerőpiacról. Miben mérhető ez? Honnan látható az, hogy ez abszolút igaz és számokkal alátámasztható?
2: Hát egyrészt végeztünk mi is egy ilyen kutatást a cégünkkel, kéggaléros toborzás és kiválasztás gyakorlatai és kihívásai körében, és ugye az ott megkérdezett cégek legnagyobb része megerősítette, hogy igenis vannak problémák, mind a szakképzetlen munkaerő, mind pedig a szakképzett munkaerő nem is megtalálásában, mert ugye most már nagyon jó toborzási csatornák állnak rendelkezésre, hanem inkább abban, hogy ezek megfelelőek legyenek, ezek a munkavállalók, őket megfelelő időben tudjuk megtalálni, eljuttatni őket arra a munkahelyre, ahol szükség van rájuk, és hosszú távon is ott tudjuk tartani. És ez a szám, ez sajnos kifejezetten például a szakmunkások esetében csökkenő tendenciát mutat. Tehát nem tudunk annyi munkavállalót, szakképzett munkavállalót keresni, csökkenő tendenciát mutat. Tehát nem tudunk annyi munkavállalót,

0: azt látjuk, hogy manapság szinte minden családban a fiatalok, azok inkább ugye főiskolára, egyetemre mennek szívesebben, és kevésbé vállalják ugye azt a régi kétkezi munkát, szakmunkát, hogy így mondjam, tehát mindenféleképpen az iskolák kevesebb embert bocsájtanak ki. A régi gárda, aki meg még rendelkezik ilyen képességgel, hát ők meg azért azt gondolom, hogy egyre inkább kiöregszenek már a szakmából, úgyhogy nyilván az ő számuk is így kevesebb.
1: Mik lennének a legfontosabb szempontok abban a tekintetben, hogy amikor munkaerőt keresnek, akkor mik az elvárások, és egyébként mennyire nehéz ezeken az arányokon javítani, tehát hogy mit lehet tenni, a bérigény az a legnagyobb probléma, és esetleg a béreket kellene emelni, vagy pedig mondjuk egy nagyobb kampánnyal ösztönözni a szakmunkások képzését?
0: Nagyon érdekes a kérdés, amit feltett, mert egyébként a felmérésből, de a saját tapasztalataink alapján is az derül ki, hogy ma már nem csak a bér a legfontosabb szempont, hanem sokkal inkább fontosnak tartják a munkavállalók egy munkahelynél a kiszámíthatóságot. Tehát, hogy tudják pontosan, hogy hány műszakban kell dolgozni, milyen gyakran kell nekik túlórát vállalni, milyen az a közösség, ahová érkeznek, milyen a munkahelyi környezet. Tehát amikor döntenek egy munkahely kiválasztása mellett, akkor ezeket a szempontokat ugyanúgy figyelembe veszik, mint a bért. Ugye én azt gondolom, hogy egyébként a sok esetben a bér az, amin a legkönnyebb mondjuk változtatni abban az esetben, hogyha valakit meg akar egy cég szerezni. Az összes többi feltétel az szerintem sokkal több időt vesz igénybe, sokkal nagyobb erőbefektetést igényel a cégek részéről.
1: Hogyha a felvezetőmben azt állítottam, hogy eltűntek a jó szakmunkások a munkaerőpiacról, akkor felmerül a kérdés, hogy maga a munkáltató egyébként mik a trendek, hogy azt a keveset legalább hol találják meg?
0: Ugye, mint ahogy mondtam is az elején, nem is a megtalálásuk a nehéz feladat, hanem azt, hogy ők megfelelő minőségben álljanak rendelkezésre, és ami még ettől is sokkal-sokkal nehezebb feladat, az a megtartásuk. Ugye egyrészt, mint ahogy mondta is, hogy a bér az fontos szempont, és manapság, amikor több hal van, hogy így mondjam, több halász van a piacon, mint mondjuk hal, akkor ilyen esetben nyilván hajlamosak az emberek, akár nem tudom én, néhány ezer forintért is választani egy másik munkahelyet. Ezért ugye sokkal fontosabb az, hogy egy vállalat olyan hátteret tudjunk kialakítani ezeknek a munkavállalóknak, amivel sikerül őket a cégnél tartani. És még egy nagyon fontos szempont, ez is saját tapasztalás a cégek szempontjából, hogy sokkal inkább érdemesebb nem kész szakembereket keresni, és nem a 100%-os megfelelésre törekedni, hanem egy sokkal fontosabb szempont, hogy olyan munkavállalókat tudjunk találni, akikben benne van a tanulási hajlandóság, akik hajlandóak egy cégnél akár az új technológiát, akár a digitalizációt, automatizációt, vagy ami éppen aktuális, azt elsajátítani, megtanulni.
1: Hát akkor meglátjuk, hogy miként alakul ez a munkaerőpiac, de nagyon szépen köszönöm Sinka Juditnak, a JobTen HR szolgáltató HR vezetőjétől, hogy kicsit betekintést adott, hogy is állunk most a szakmunkások tekintetében. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is a lehetőséget, viszontlátásra, további szép napot.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjfélig lezárták a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak. A Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Kettől vasárnapig az M4-es metró a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út felé, a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárták már a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utcánál a külső sávot burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Péterrel kezdünk, jó napot kívánok!
3: Bocsánat, jó napot kívánok, Ferenc, és üdvözlöm a kedves nézőket is. Hát először is hozzászólnék az első ponthoz, a köztársasági elnöknek egy kicsit visszakapcsolnék a tegnapi műsorról, amit a Réka vezetett, mert nagyon sok ötlet volt így köztársasági elnök.
2: A személyére? Igen,
3: a személyére ilyen kutatást végzett ki, és mindenki ugye ezt a hatházit mondta. Hát én megmondom, szerintem a Magyar Péter legutoljára választaná Hadházit köztársasági elnöknek, van egy hanyérzésem, mert hogy ugyebár azért Hadházit ismerjük arról, hogy nem nézegett el semmiféleképp semmi felett, tehát mert erről lett ugye híres, és azt hiszem, hogy elég a legnagyobb, ő lenne a legnagyobb kritikus a Magyar Péternek, úgyhogy én szerintem még előtt tartotta volna meg inkább szerintem a súlyokat, mint a Hadházit. Ennyit mondjuk erről. Polgár Juditot én is egyébként megfelelőnek tartanám. Hát annyira láttam, hogy több műsort is, nagyon értelmes, nagyon intelligens ember, hölgy, inkább úgy mondanám, és egyébként meg nem tudom, párt preferenciában, hogy áll. Hát azt láttuk, hogy már ott sakkozott Magyar Péter, gondolom, ezt nem 10 évvel ezelőtt vették fel. Tehát, ugye,
2: igen, az most volt, az amerikai nagykövetségen, szerintem ott találkoztak, de lehet, hogy rosszat mondok, de mi? Lehet,
3: meglepődnék, ha nem ő lenne. Na, ennyi szerintem van a köztársasági elnökről mondani. Akkor csak egy néhány szavas dolgokkal, például a CR-tól hozzászólni. Szóval Nek a Seattle-nak annyi baj van a füle mögött, én is azért ugye két hónapja öregne az új kormány, talán kicsit több, szóval nem lehet mindent elvárni, mindent is, azért sok mindent, tehát egyre csak az országgyűlés és én fülések hallom a Fidesznek, ugye igazából tehát tetteket azért egyelőre nem nagyon látok, még csak készülőbe se, de majd mindjárt kitérnék, de Szijjártóra csak itt pillanatot ténylegesen, szóval nem tudom, mi kell ahhoz, mikor kiszaladnak egy perc alatt valaki, és tényleg előzetesbe rakják mindenféle holtvádak alapján, vagy akármi. Ennek Szijjártó ez kimondottan, ez egy ugye egy megvesztegetése, hogy ők ezek az akkumulátorgyárak indokolatlan egyáltalán a létük, mert semmivel nem lehet magyarázni, tehát jó, milyen magyarázatokat lehet adni, tehát hogy mibe szolgálna ez Magyarországnak bármilyen fejlődés, amikor külföldi munkások dolgoznának, hatalmas pénzeket adunk ezért is, ráadásul, hogy külföldi munkásokat dolgozhassanak, meg az egyéb juttatások, meg mit tudom én mi. Tehát én igazából is ez a visszafoglalkoztatás, ami közelek ki a kínai, hát nem is értem. Szóval egy értelmezésem az egésznek, ugye tényleg is köszönetet mondjanak a segítségért, meg a befolyásért. Hát ez egyértelmű vesztegetés, hát nem tudom, mert ugye szerben hogy lehet fogalmazni. Nem tudom, hogy itt nem lehet kikérni szerződéseket, hiába voltak ezek nem pályázatok, hogy mondják, ezt ilyen kiemelt...
2: Beruházások.
3: Beruházás.
2: Milyen szerződésre gondol, amit ki lehetne kérni?
3: Hát amit a magyar állam és a idéköz szerződés megtörténik.
2: Biztos ki lehet, mert a magyar állam az továbbra is működik, tehát a kormányváltás után is van magyar állam, mint szerződőfél, úgyhogy bizonyára, hogy átadtak mindent. Hát az előző kormányzatból.
3: Tehát... hogy valami ebből ki kell, hogy deruljen, hogy Magyarországnak ugye, mint előízé, mint ez a, hogy is mondjam, hogy őket beengedtük, és ilyen pénzeket investálunk ennek az a megtérülése, meg hogy milyen apropóból jöhetettek ezek az üzletek, meg a vasút, ugye, ami sose kérül meg ezekről, mint valamivel magyarázni kell, hogy ilyen üzleteket minek, meg jó, hát már lélegeztető gépekről. Tehát annyi vaj van ennek az embernek a füle mögött, a Lavrovtól kezdve, tehát mindenféle, akár merre megyünk, csak ilyenekbe botlunk, hogy ilyen ember szabadok jár kell, és tényleg ezeket a kis halakat bődösik, hát jó, tudom, ezt a numát, hogy így lehet majd eljutni a nagy halakhoz, hát csak tényleg, ahogy ön is mondta, ugye ezzel a nem foglalkoznak abszolút az MNB-vel, hogy mi történt.
2: Hát ez most már foglalkoznak vele, azzal nem foglalkoztak eddig, hogy miért nem foglalkozott korábban például az ügyészség eredményesebben, de mindennek a kivizsgálásához idő kell. Tehát...
3: Értem, ezt tudom, csak azt akarom mondani, hogy itt azért az időpénz, majdnem, hogy lehet ezt mondani, tehát itt még a maradék is, nem tudom, mi maradt még egyáltalán ezekből a pénzekből, tehát ezek is el fognak szépen ugye gurulni. Hát hallani lehetett, hogy nem csak azon múlott, hogy, hanem egyáltalán teljes szakértem nélkül egy fiatal kis, nem tudom, hány éves ennek a Matolcsinak a fia, de az egész klientúrája ebből ért, hogy ezért hatalmas ingatlan a vásárlások, nyaralások, meg mit tudom, kint különböző Amerikától kezdve Dubaig mindenhol ingatlan vásárlások. Hát ez nem tudom, hogy mennyire szolgálja Magyarországnak az érdekét.
2: Semmennyire az ő érdekeiket szolgált. A kérdés az, hogy törvényes volt-e, hát vagy nem.
3: Mivel az törvényes?
2: Azt mondta ifjabb Matolcsi, hogy minden vizsgálatnak áll elébe, mert hogy szabályosan járt el. Hát akkor jöjjenek ezek a vizsgálatok.
3: Mondaná, én is azt mondanám.
2: Persze, hát ki az a hülye, aki azt mondja, hogy kérem szépen most, hogy itt tetszik kérdezni, loptam, csaltam, hazudtam. Ezt nyilván nem fogja senki mondani, de akkor jöjjenek a vizsgálatok.
3: Ha ezeket azért szép lassan, most én értem, két hónapja vannak, tehát nem lehet sokan, itt hallom, idősebb urak, hölgyek, főleg azért nem akarom megbántani őket, már mindegyik itt vért akar inni, tehát azért nem így működik, ezt mindannyian tudjuk. Tehát, hogy egy kicsit azért megvakargatni, mert itt mondom ennél, az MNB-nél kimondottam, még biztos, hogy van a vagyon tárgyakból, és ahogy telik az idő, szép lassan, ez tényleg egyszerűen kopni fog valamiből.
2: Hát amiből csak nem. Hát, szerintem nem az zajlik, hogy továbbra is szivárog el, vagy lopják ki az MNB vagyonát, állítólag vissza is szereztek 90 milliárdot.
3: Hát, ami kim van, azzal nem tudom már igazából mit tudnak nagyon kezdeni, bár azt mondják, hogyha egy jó bizniszt találnának, ugyebár az arabokkal, akkor valószínűleg egyből haza tudnak ezt a klánt csalogatni onnan. Ahol vannak éppen, nem tudom, most pont, nem tudom, az öreg Matolcsi is éppen a Gyuri hol van, de azt hiszem ő is ott van talán.
2: De nem tudom, meglátjuk. Tehát mindenképp jogállami módszerekkel kell, mindenképpen jogállami módszerekkel kell a bűnt üldözni.
3: Mondom, hogy azért vagyonzárulástól kezdve, a tudom, az is volt már valamelyes, tehát vagyonzárulás ez a minimum, tehát ezeket megteheti mindenféleképp a NAV is, de nem tudom, a NAV ezzel mondjuk foglalkozhat-e, de valamilyen úton a rendőrség által zárolni lehet, nem kell megvárni, hogy feláll ez a bizottság, amire ami mindent tud majd, és mindent, és annál is többet. És egy utolsó, ez csak egy ilyen, hogy hívják, tehát a műsorhoz semmiféle, önnél nem annyira, de a Kingáéknál is, meg az András is, ez, hogy ezek a magájellegű telefontól, ezt már sokan elmondták meg minden, amik legalábbis mindenkinél tízszer elhangzódnak, legalább egyrészt. Tehát ezek a panasz jellegű dolgok, értem én, hogy mindenkinek, de mindenkinek van problémája. Szerintem ez a műsor nem feltétlenül tudja ezeket orvosolni, főleg mondom, mikor valaki tizedszer mondja el a kis cicáját, hogy megetette a másiknak az kis cicáját, ezt 20-szor hallom, ezt a sztorit elmesélve, értem.
2: Lehet, hogy 20-szor is megetette. Én is annak a híve vagyok, hogy közéleti dolgokról beszélgessünk, de hát...
3: beszélni, még ha csak 10 fokon is, vagyis mondja valaki a környezetében, de ami jellemzően, tehát ami rendszer, vagy akármi, de az, hogy valaki a saját szorú, meg a banki hitelében, ezeket minden értem, ügyvédekkel ezeket megtárgyalni, és vagy tudnak rajta segíteni, vagy sem.
2: Rendben. Hát köszönjük volna, szépen, Péter.
3: Szépen köszönöm volna minden.
2: További szép napot, viszont hallásra. Gyulával kezdünk, jó napot kívánok.
4: Tiszteletem. Halló.
2: Parancsoljon, üdvözlöm.
4: Örülök, szerkesztő úr, hogy elértem önöket. Egy teljesen olyan más jellegű témával szeretnék, ami nem ehhez tartozik, ez a három témához tartozik.
2: Jó, halljuk. Ha érdekes, akkor hajrá.
4: Hát én azt gondolom érdekes, mert soha senki nem beszél róla. Ez az év elején történt ez az esemény, Orbán Viktorral kapcsolatosan. Kérem szépen, mi van azzal a 2,8 milliárdos páncélozott gépjárművekkel, ami Orbán Viktor rendelt, vagy amivel Macronnál tiszteletét tette?
2: Szerintem nem 2,8 milliárd, hanem 500 millió a két autó, tehát darabja 250 millió.
4: Ó, bocsánat, akkor én rosszul tudtam.
2: De ez sem olcsó azért nyilván egy átlag pénztárcához képest. Megvan, megvan. Szerintem a TEK...
4: És hol vannak ezek az autók?
2: Úgy tudom, hogy a TEK, a Terror Elhárítási Központ... Miért? Őrzi őket, vagy az ő tulajdonuk, és kettő van belőle. Nyilván megvannak, és gondosan őrzik értem. Őket, most már nem Orbán úr fogja használni.
4: Értem. Hát ennyi lett volna az én kérdésem csak.
2: Azért tudom, mert most olvastam róla, hogy elismerte adták, hogy kettő darabot vettek, hogy egyszerre két hely is ott tudjon lenni.
4: Annak idején még az ATV híradójában láttam erről egy képet.
2: Igen, valamelyik nagyon okos influencer árult el tulajdonképpen, mert azt se tudtuk, hogy a világon vannak ezek a klassz kis páncél Mercedesek, de valamelyik ilyen Fidesz által fizetett véleményvezér csinált egy videót, amint megérkezik a korábbi miniszterelnök Macronhoz, és ott tűnt fel az autó.
4: Igen.
2: Nagyon
4: igen,
2: okosan a rendszámot is belefényképezte a videóba, úgyhogy be lehetett könnyen azonosítani, úgyhogy ezúton is köszönjük a tájékoztatás, bár nem biztos, hogy ez volt az eredeti célja az illetőnek.
4: Biztos, hogy nem ez volt.
2: Úgyhogy ennyit tudok erről mondani. Gondolom hasznosítja majd az új kormányzat ezt a két gépjárművet. Eladják, vagy valakit majd ezzel furikáznak ide-oda.
4: Köszönöm, hogy meghallgatott.
2: Köszönöm ennyi szépen, Gyula, hogy hívott.
4: Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra, további szép napot. Évával folytatjuk, kezi csokolom.
5: Üdvözlöm, Ferenc, Éva vagyok. Nem biztos, hogy ezekhez a témákhoz szeretnék hozzászólni, ha bár mindegyik nagyon érdekes és nagyon izgalmas. Viszont ugye Magyar Péter azt mondta, hogy bármikor lehet őt, illetve a kormány munkáját kritizálni. Meg javaslatokat tenni. Nekem egyetlen egy gondom van most, és ez pedig az oktatási minisztérium. A következő van, hogy ugye februárban meghirdették a lejárt mandátumokat az iskolaigazgatói állásokra. Pályázatokat kellett benyújtani a tankerületekhez. Ezek meg is történtek, viszont a választásokra tekintettel az elbírálásukat eltolták, később lehozták, és amikor ugye megalakult a kormány, illetve az oktatási minisztérium, tudom, hogy új, meg föl kell állni, meg szervezet, meg minden egyéb, összevonták, illetve visszavonták a pályázatokat a minisztérium hatásköre alá, hogy a minisztérium dönt a pályázatokról. Ez addig történt meg, hogy a tankerület, de félig meddig érintett vagyok családilag az ügybe, tehát nagyon sok információm van, és nagyon jók, tehát konkrét.
2: Pontos információk, világos.
5: Igen. Tehát az történt, hogy a tankerület kinevezte az egyik iskolába az igazgató helyettesnek az ismerősömet. Utána ez elment augusztus 16-tól, tehát nyilván amikor már lejárnak, és utána történt döntés az oktatási minisztérium részéről, hogy ki lesz az igazgató. Megbízott igazgatói státusz, ezt a kis ismerősömet igazgató helyettesből egy évre kinevezték igazgatónak. Megbízott igazgatónak, mert ugye hát szeptembertől indulni kell az oktatásnak, és ott nagyon-nagyon sok feladata van a tantestületnek, az igazgatónak, új tanárokat fölvenni, tantervet megcsinálni. Szóval hadd ne soroljam, és ez körülbelül tartott másfél hétig. Másfél hét után megjött az értesítés, hogy visszavonták a megbízását, és kinevezték a másik pályázót ide egy évre szintén megbízott igazgatónak. Szóval akkor most itt nem tudom, hogy az oktatási minisztériumban nem tudja a jobbkész, hogy mit csinál a bal, és ez nem egyedi eset, mert az ismerősömnek a másik iskolába beadott pályázatával a hölgy ugyanígy járt, és ott már országosan jelzik, hogy nagyon-nagyon sok helyen ilyen probléma van. Szóval nem értem ezt a rendszert, mert itt emberek egzisztenciájával, az iskolának a működésével kapcsolatban merülnek föl kérdések. Ugye arról nem beszélve, hogy itt egy csomó olyan probléma is felmerül, hogy a eddig elfelejtett pályázó egyáltalán a végzettségével alkalmas-e arra, hogy ezt csinálja. Szóval vannak, nem akarom mondani, mert hát ha rá ismernek magukra, és gond, de ez probléma. Tehát ha tudom, hogy az oktatási miniszter egy év türelmi időt kért, hogy majd megoldják, meg izé, meg mit tudom én mi, de hát azért itt emberekről van szó, akik készülnek, örülnek, szeretnék azt az iskolát fejleszteni, új programokat csinálni, a gyerekeknek olyan képzést adni, amivel fejlődnek, tehát nem a bemagolós dolgokat szeretnék, hanem a kreativitásukat növelni, és ez nekem nagyon kellemetlen, szóval vagy nem értem a rendszert, hogy miért ezt csinálják. Akkor mondták volna azt, hogy ez van, akkor nincs elnök, vagy igazgató, csinálja a helyettes, aztán majd lesz valami, de így.
2: És adtak magyarázatot arra, hogy az előző pályázatot visszavonják, és új ideiglenes igazgatót neveznek ki, vagy csak közölték ezt?
5: Külön levélbe közölték.
2: Tehát nem mondták meg, hogy miért döntöttek így?
5: Nem volt, értem. Csak hogy visszavonják, és helyette más lett.
2: Értem, és az ismerőse mit mond, hogy mit sejt a háttérben, mi lehet az ok?
5: Hát az, hogy itt szeret, itt valószínű, hogy még mindig dolgozik a fideszes dolog, mert olyan körzetben van, ahol fideszes a vezetőség, és az volt iskola igazgató is nagyon odahúzott, és az új kinevezett is egyértelműen odahúzta, hát, de nem tudják, mert a tankerületekben mindenhol, tehát ahol ilyenek történtek, nem egyértelmű, hogy a tankerület is oda teszi le a voksát, szóval egyszerűen nem értem. Ez olyan megmagyarázhatatlan dolog, hogy egyszerűen nem veszik figyelembe azt, hogy itt kemény munka volt a pályázatokban,
2: igen.
5: Meg egyéb. Úgyhogy talán ez megérne egy misét, hogy valaki utána nézze, hogy mi történhet itt, mert nyilván én nem tudom fölvenni az oktatási miniszterrel vagy államtitkárokkal a kapcsolatot, de nagy a felháborodás ilyen vonatkozásban a pedagógusok körébe, és ez nem egy jó indulás a szeptemberi oktatási kezdésre.
2: Hát az biztos. Szerintem mi akkor tudnánk ezzel foglalkozni, hogyha volna valaki, akár az önismerőse, aki elmondja a részleteket. Hát a legjobb az, amikor úgymond arccal, névvel beleáll valaki egy történetbe, és elmondja, hogy ez történt, akkor lehet rákérdezni, hogy itt ez az állítás, és a minisztérium vagy az illetékes hatóság adjon választ.
5: Én ezt értem, csak ugye nyilvánvaló dolog, hogy itt még lehetnek változások. Én most arra számítok, hogy két hét múlva megjön egy levél, egy e-mail, hogy hát akkor mégis visszacsináljuk. Szóval ezért jeleztem, nem biztos. Én beszéltem az ismerősömmel, hogy szeretnék önöknek ezt elmondani. Azt mondta, hogy minden további nélkül, de egyelőre név nélkül.
2: Jó, hát akkor még azt lehet, azt tudnám javasolni, hogyha az ismerőse megírja egy e-mailben a név nélkül, és elküldi az info@atv.hu-ra, az egy kiinduló pont lehet, és akkor én odaírja az e-mailbe, hogy nekem továbbítsák, én meg akkor jelzem itt a megfelelő szerkesztőknek, hogy van egy ilyen történet, egy ilyen felvetés. Ez is jó. Csak jó lenne, ha ezt röviden összefoglalná az ismerőse, és akkor...
5: Oké, jelezni fogom. Amit szeretnék még mondani, hogy én abban reménykedem, hogy az ATV nagyon nézett. Tehát nem csak nyugdíjasok nézzük, hanem nagyon sok fiatal, meg ahogy észrevettem, a kormány oldaláról is figyelik az önök műsorait, és a hallgatók, nézők észrevételeit, hogy eljut ez oda, ahova kell. Nem önökön keresztül, hanem ilyen közvetett úton is. Úgyhogy
2: igen, van ennek is esélye.
5: Köszönöm szépen a tippet, és továbbítani fogom.
2: Rendben.
5: Ha még van idő, akkor annyit, hogy én azt veszem észre, Polgár Judit. Nagyon értékelem, nagyon okos, nagyon értelmes hölgy. Van már tapasztalata nemzetközi, a sport révén, nemzetközi szinten is, és én azt tettem észre, hogy a miniszterelnökünk imádja a nőket kinevezni. Tehát én nagyon örülök annak, hogy nagyon sok területen nagyon sok nő dolgozik, és az ő munkájuk, az ő véleményük az meghatározó. Tehát én ennek nagyon örülök, mert eddig nagyon hiányoztak a nők a közéletből. Az, hogy ő lesz-e vagy nem, ez eldöntés kérdése. Remélem, hogy nem egy személybe fog dönteni, hanem bejönnek az, hogy javasolhatnak az embereknek.
2: Ön szerint azok után, hogy Magyar Péter kiírta a Facebook oldalára, hogy ma egyeztet Polgár Judittal, és ő nagyon szeretné, el tud képzelni olyan forgatókönyvet, hogy nem Polgár Judit lesz, amennyiben ő vállalja? Mert én nem tudok ilyen forgatókönyvet elképzelni, és innentől az, hogy akkor mindenki mondja meg, hogy kit szeretne, meg legyen társadalmi egyeztetés, ez akkor nagyjából egy 20 órán keresztül működött.
5: Hát nézem, Vannak nagyon sok indokok ide is, oda is. Tehát mind a két oldalt figyelembe kell venni. Én szerintem megtörtént az egyeztetés már az amerikai, a július 4-i amerikai követségen ünnepségén tett sok játszma alatt. Én nekem ez a női ösztönöm. Tehát...
2: Igen, az is elég meglepő, hogy ott van egy nagy követségi függetlenségnapi partin egy sakk tábla. Igen, tehát lehet, hogy teljesen véletlen volt, de lehet, hogy nem.
5: Teljesen véletlen is lehet, de szerintem ott a sakkjátva közben beszélgettek. Tehát nem véletlen, hogy a Polgár Judit neve fölmerült. Én szerintem nem fogja azt mondani, hogy nem. Itt kérdés, hogy az ellentétek hogy fognak, az ellenzék hogy fog viselkedni, úgyhogy...
2: Hát az ellenzék már megmondta, hogy nem vesz ebben részt, mert színjátéknak tartja, de ezt még értem is az ő részükről, viszont nem csak az ellenzék van, tehát eddig akkor van Magyar Péter, aki azt mondta, hogy legyen Polgár Judit, mások másokat javasoltak, de... Nyilván lehet Polgár Judit, csak hogy maga az egyeztetésre adott idő az nagyjából 20 óra volt, mert szombat este hangzott el az, hogy legyen társadalmi egyeztetés, nem szivarszobák füstjében háttéralkukkal dől el, javasoljanak a civilek, a pártok, majd megvitatjuk. Ehhez képest eltelt egy nap, és ott van Polgár Judit neve bedobva. Nekem egy picit ilyen villám társadalmi egyeztetésnek tűnik ez.
5: Az az igazság, hogy én azt érzem, hogy a Tisza kormánynak nagyon-nagyon kevés az ideje.
2: És nem olyan kevés, hát 30 napja van arra, hogy az országgyűlés új ideiglenes elnököt válasszon. Tehát ha most vártak volna még 3 napot, az már kicsit mindjárt más, mint a 20 óra, de végül is nekem lesz, ami lesz. Csak mondom.
5: De ők szerintem rohammunkába dolgoznak.
2: Tehát, akkor miért mondja azt a miniszterelnök, hogy akkor jelöljenek a pártok, a civilek, beszéljük meg, döntsünk együtt? Egy kicsit olyan, hogy ezt mondja, aztán ő előhúzza Polgár Juditot, és onnan elég nehéz lesz kifarolni. Én így látom, de hát majd nem sokára okosabbak leszünk.
5: Szóval a Vak is azt mondta, hogy majd meglátjuk, szóval erre nem tudok mit mondani, de... Én szerintem, ha az ő neve felmerült, akkor nagy valószínűséggel ő lesz.
2: Szerintem is. Köszönöm szépen, Éva, hogy hívott.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjfélig lezárták a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak. A közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Kettől vasárnapig az M4-es metró a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárták már a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utcánál a külső sávot burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: A Jánossal folytatjuk. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
3: Tiszteletem, szerkesztő úr! Hát Polgár Juditot szeretnék, köztársaság elnöknek Magyar Péter. Hát nem tudom, lehetséges, hogy megfelelő személy lenne, de hát gyakorlatilag ugye a közéletben nem nagyon volt ismertő. Hát ugye a sport eredményei kapcsán kimagasló eredményeket ért el maximálisan. Nem mondanám, hogy nem értek vele egyet, de én például el tudtam volna képzelni a Bárándi Pétert is, volt igazságügyi miniszter.
4: Hát erre mondja a Magyar Péter, hogy ellenzéki politikus, igen, szóba se jöhet, hát, és ő volt a megyesi kormány minisztere.
3: Igen, de hát azért az ő nevéhez nem fűződik semmi olyan dolog, ami... Tehát én úgy gondolom, hogy ő akkor is korrekt volt, amikor igazságügyi miniszter volt.
4: Igen, lehet, szerintem is, de lehet, hogy Magyar Péter úgy gondolja, hogy ő semmilyen módon nem akar köthetővé válni a régi baloldali
3: pártokhoz. Nem, hát az ő mindig korrekt választ adott minden szempontból, én figyeltem a munkásságát. A másik pedig, hogy a Vajdos László miniszter ugye mondta, hogy mostantól Pol Péter is felelősségre vonható. Hát igen, Pol Péter, úgy tetszett mondani, ott van az Eliosz is például, nem tudom mennyire követték a kedves nézők. Ugye ott az Orbán Viktornak a veje, Tibor István ugye jó drágán készítette a lámpákat, Amikor erre ugye az Európai Unió felhívta a figyelmet és vizsgálta, meg is állapította, akkor ugye azt mondta a Fidesz kormány, hogy jó, akkor ezt kifizetjük magyar adófizetői pénzből.
4: Igen, és innentől szóval nincs, nincs joghatóság az Európai Uniónak, hiszen nem érint uniós pénzt. Így van, a Polt vezette ügyészség meg nem talált semmilyen okot arra, hogy eljárást indítson. Hát így, de egyébként egy
3: nem volt ez, igen.
4: Nagyon súlyos történet volt. Lázár János városában megnyerték az első pályázatot, a közvilágítás korszerűsítése, és az összes többi pályázatnál már feltétel volt, hogy valaki már rendelkezzen ilyen referenciával, és csak ez az Elios volt. Hát igen, innentől nézve...
3: Nagyon értette ez... a Fidesz. Igen, ezeket a pályázatokat, igen. Na most ugye, hát ott van akkor a Polt Péter, ugye, mint legfőbb ügyész, ugye akkor vizsgálták a Rogán Antal féle letelepedési kötvények, ugye azokat az ügyeket. Hát azok is, az is elég érdekes módon le lett zárva.
4: Na, valami volt, hogy kiraboltak valamilyen irodát, ahol nagyon fontos dokumentumok voltak ezzel kapcsolatban, és eltűnt sajnos minden irat. Hát, na, most ez most egy szerencsétlen véletlen egybeesés, másra nem tudok gondolni.
3: Hát például itt van ugye ez a Schadl végrehajtási ügy.
4: Igen.
3: Ugye ott az államtitkár, Völner Pál ugye itt elég erősen érintett, hát gyanúsított is az eljárásba. Hát egyszerűen hihetetlen, hogy ilyen nagy összegű és ilyen összefonódás esetén egyszerűen nem került előzetesbe egyáltalán. Tehát ez pedig hát az ügyészség sokkal kisebb horderejű dolgoknál, ügyeknél ugye azt mondja, hogy az összebeszélés, stb. Eltitkolás, szökés, hát itt ugye nagyon nagy összegről van szó, valószínű, hogy várható egy komoly ítélet, és mégse tették meg. Sőt, hát Völner Pál most már, a Komárom-Esztergom megyei ügyvédi kamarától megkapta az engedélyt, most már újabban ő ismét dolgozhat, mint ügyvéd. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy kellő súlyon itt nem vizsgálták a dolgot, én úgy érzem.
4: Itt még mutatnék egy, bocsánat, csak ezt szerintem jogállami szempontból ez a legbrutálisabb, amit Varga Judit állított, ez a beszélgetés, amit Magyar Péter titokban rögzített. Tehát Varga Judit volt igazságügyi miniszter, arról beszél, hogy Rogán Antal és vagy emberei betekintettek a Völner Schadl ügy ügyészségi nyomozati irataiban, ez önmagában a botrány, és kihúzatták a rájuk terhelő részeket. Tehát, hogy itt kellett volna, hogy összeomoljon az egész rendszer, hiszen jogállamban elválasztva működik az igazságszolgáltatás és a kormányzat, a végrehajtó hatalom. Itt pedig, ha Varga Judit igazat mondott, hát akkor ez maga a világbotrány, na ebből se lett semmi.
3: És úgy néz ki, hogy igazat mondhatott, hiszen nem is lépte meg az ügyészség a szükséges lépéseket az ilyen eljárások során, ami a szokásos és elvárható.
4: Közben átmentünk Late Night Show-ba, de senkit ne zavarjon, de most visszatértünk.
3: Igen. Na most ugye itt volt, az is fölmerült, ugye, hogy itt a végrehajtási ügyekbe a végrehajtók segítség útján szerezték meg a jogi diplomájukat. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy nem tudom, hogy ebbe történt-e valami, mert ugye azért itt ugye nem beszélve arról, hogy a végrehajtói jelvényeknek, végrehajtóknak a kiszignálása, hogy ki hol kap területet, ugye ez is egy érdekes eljárással történt. Azért itt lehetett hallani elég szép dolgokat, hogy kerültek kijelölésre a végrehajtók. Hát nem tudom, hogy ebben majd fognak-e nyomozni. Tehát az biztos, hogy a Polt Péter féle ügyészség nagyon sok mindent az ő vezetése alatt, én úgy gondolom, hogy nem kellőképpen járt el. Hát nyilvánvalóan nem tudunk bizonyítani, majd talán az új vezetés, amennyiben ott a szükséges cserék megtörténnek, mert hát pont ez a lényeg a Magyar Péter, amit most ugye ő szeretne, és hát nem véletlenül távolították el, illetve fogják a Polt Pétert is, hogy független legyen, ugye szerkesztő úr mondta, mert ha nem függetlenek a különböző hatalmi ágak, akkor nincsenek fékek, egyensúlyok.
4: Ellensúlyok. Igen, igen. Hát ez itt nem volt elmondható a Fidesz 16 éves uralmáról, sőt, tehát szisztematikusan építette le ezt a rendszert. Egyébként hát ez volt Súlyog Tamás veszte is, mert a Fidesz írta bele az alaptörvénybe, hogy az államfő az alaptörvény módosítása esetében egy dolgot tett, aláírja, pont.
5: Igen, hát pontosan a Fidesz csapdájában esett elem is. És most a Rintári Bence ezt kifogásolja. Hát ezt ők hozták létre, hogy gyakorlatilag tartalmilag nem vizsgálhatja.
4: Hát ez vagy tudathasadásról beszélünk, vagy cinizmusról. Nyilván ez egyfajta igen. vergődés, hogy most Magyar Péter egyik hát kedvenc szavát használjam, de valóban egy ekkora zakó után, vereség után most átélik azt, ami, aminek az ellenkezőjében voltak 16 évig. Tehát, hogy a mindenkori ellenzék tehetetlen.
5: Igen, amit meg is érdemelnek, mert sajnos a saját országát, a saját népét játszották ki. Szóval azért, amit csinált a Fidesz, az nagyon durva volt. Na még annyit, hogy a spanyol ország nyerte a futballvilágbajnokságot, hát én gratulálok nekik. Szerintem a spanyolok jobbak voltak, valahogy jobban törekedtek. Hát ilyet, hogy egyszerűen kapura alig tudtak lőni, hát én nem is értem ez az argentinokat. Hát
4: kicsit túl értékelték Argentinát, szerintem az angolok elleni meccs előtt ők top 10-es csapattal nem kellett, hogy játszanak ezen a VB-n. És addig sem volt egy fáklyás menet. Az előrejutások azért Egyiptom ellen megszenvedtek, az angolok ellen az utolsó negyed órában tényleg jók voltak, de hát tegnap gyakorlatilag momentumuk nem volt, és hát amilyen faragatlan figurákkal van tele, szóval nekem ez visszatetsző volt, még a meccs után is verekedtek, lögdösődtek.
5: Igen, durva volt, úgy van.
4: Úgyhogy én örülök, hogy a spanyolok nyertek. Sokkal jobbak voltak.
5: Vagyok. Nagyon szépen köszönöm, mennyit szerettem volna.
4: Köszönöm szépen, János. További szép napot, viszont hallásra itt a következő kedves hallgató, csak a nevét elfelejtettem felírni. Haló, haló.
6: László.
4: László, üdvözlöm, jó napot kívánok, parancsoljon.
6: Jó napot kívánok, szerkesztő úr. Hát ezzel az Orbán Viktorról szeretnék egy pár mondatot. Hogy mi van ő vele? Szóval, hogy a nyomozás folyik-e ellene, mert nagyon sok gonosz tettet csinált.
4: Nem tudok róla, hogy folyna bármilyen ügyben ő ellene nyomozás, de ettől ez még változhat, tehát bárki ellene indulhat nyomozás. Pontosabban hát van az aranykonvoj ügy, ahol az ő biztonsági főnökét már gyanúsítottként kihallgatták Hajdú Jánost, és állítólag Orbán Viktor felelősségét is vizsgálná az ügyészség, van egy ilyen dokumentum, de nem hallottunk róla, hogy megkérdezték volna, hogy is volt ez.
6: Attól tartok, hogy ő nagyon sok mocskos dolgot elfussol, és nem tesznek ellene semmit, holott kirabolt az egész országot. Mert nagyon sok csatlócai van, ugye, aki lenyúlta Magyarországot.
4: Csak ez nem jogi kategória, tehát így nem lehet a vádhatósághoz menni, hogy emeljenek vádat, mert kirabolta az országot, hanem konkrétumok kellenek, egy olyan nyomozás, ami feltár, alapos gyanút fogalmaz meg, és vádemelési javaslattal végződik. Tehát csak mondom, hogy én értem, hogy sok ember így gondolja, mint ön, és ez naponta elhangzik, hogy kirabolták az országot, tönkretették, de ez nem konkrét tényállás. Tehát meglátjuk, hogy mit találnak. Találnak-e bármi konkrétumot?
6: 100 milliókat adott a vejének, ugye? A munkát adta neki.
4: Ez például egy konkrét ügy, igen, mondjuk ez a nem is tudom mi, ez irodaházvásárlás, hogy
6: igen.
4: Iszonyat drágán vettek egy olyan ingatlant, amit a vejéhez kapcsolódóan épített egy cég.
6: Hát. A vejének nyomott, a veje meg éli a világot kint Dubajban.
4: A Tibor István nem Dubajban van, ők az Egyesült Államokban vannak tanulmányúton, mert a felesége Orbán Ráhel ismét tanul. Ez a holtig tartó tanulás, ez nagyon jó egyébként élethosszig tartó tanulás, képzés, ez fontos dolog. Ők 4 éve is így gondolták, hogy kiruccannak külföldre tanulni, meg most is, de nyilván ez véletlen, nem szándékos egybeesés a választással.
6: Van miből tanulni nekik a sok milliárdokból, amit kivittek. Mert gondolom nem két fillére mentek. Ugye az Orbán megtömte az ebiket. Szépen. Évekig nem emelte a nyugdíjat, hanem emelti filléreket adott a családi portékot nem emelte. Itt van Magyarország, bebizonyította, hogy igen, itt lehet a népekkel foglalkozni, a szegény népekkel. És erre azt tudom mondani, hogy a Magyar Pétert áldja meg a jóisten.
4: De a családi portékot megemelték már? Szerintem még nem.
6: Nem emelték.
4: Arról volt szó, hogy ez gyorsan megteszik. Én nem emlékszem, hogy ez megtörtént volna.
6: Gondolom meg fogja emelni, mert említették.
4: Hát igen, kiemelt ígéret volt, hogy megduplázzák.
6: Arról, hogy a legalacsonyabb nyugdíj 12 ezer forint lesz.
4: Ez se történt még meg, tehát nem akarom itt sürgetni az új kormányt, úgy sincs hatása, de hogy nem történtek meg ezek, persze nem volt konkrét határidő ígérve, az is kétségtelen.
6: De csak megoldják, mert ha már egyszer említették, gondolom nem fog visszafelé.
4: Hát igen, az nagy politikai öngól volna, hogy ilyen alapígéreteket nem teljesítenek. Biztos megteszik, csak jelzem, hogy eddig még nem történt meg.
6: Aha, igen. És a Lázár ügyivel szeretnék még, hogy mi van azzal is. Hát rengeteg lakást fölvásárol, rengeteg területet foglalt el. Ugye, mi van ezekkel? Hát nem vizsgálják.
4: Minden törvényes volt, minden szabályszerű volt, mindenre megvolt a korábbi miniszternek a pénzügyi fedezete, mondja maga a korábbi miniszter Lázár János. Itt tartunk most, de Magyar Péter az ő esetét is számtalanszor emlegette, hogy nem tudom én, 47 ingatlanja van, hogy ez hogy jöhetett ki. Hát majd kiderül. Gondolom majd a vagyonvisszaszerzési hivatal megvizsgálhatja, ha úgy látja, hogy itt.
6: Ki lehet számolni, hogy mennyi volt a keresete, hogy mennyi ez a vagyon, amit szerzett, stb. Nem?
4: De, abszolút ki lehet számolni. Hát nyilván rajta lesznek ezen is.
6: Én az a mondó vagyok, hogy olyan szépen megúszak, mint a 21. Még talán meg is dicsérik őket.
4: Az megint csak öngól lenne a Tisza részéről, hiszen ez volt az egyik fő ígéretük, hogy elszámoltatják az előző hatalom birtokosait, és minden gyanús ügyet kivizsgálnak. Tehát ha ebben nem lesz semmi, az óriási csalódással járna.
6: Hát én nem tudom, de figyelni, én abból indulok ki, szerkesztő úr, hogy egy szegény ember ellop valamit, filléreket, azt lezárják azonnal. Nyomoznak meg, itt tudom én, mit csinálnak.
4: Igen.
6: Azonnal kivetik a forgalomból azt a személyt.
4: Ez kétségtelen.
6: Ez a nagy dolog.
4: Meglátjuk. Köszönöm szépen, László, hogy hívott. Az is igaz egyébként, hogy az egyszerű ügyeket könnyebb lefolytatni, lezongorázni, mint a nagyon bonyolult céghálón keresztül történt közpénzlopásokat például. Gizellával folytatjuk, kezi csókolom.
7: Jó napot kívánok, majd kell nyomnom a tévét, amikor...
4: Elég elnémítani, de már benne van, úgyhogy némíts el, hogy ne legyen hangja a tévének, és csak telefonáljon, mint amikor bármilyen egyéb ügyben okay. Telefonál. Így jó, szuper, parancsoljon. Szóval, figyelek.
7: Jó napot kívánok. Az első témához Polgár Judithoz szeretnék hozzászólni. Én tisztelen becsülöm a hölgynek a munkásságát, gyerekkora óta követem, úgy mondom, mint hármukét. Tudom, hogy mit beletettek a szülők a három lányba, Juditba is, vagy született tehetség, de ennek ellenére elnézést. Legyünk már egy kicsit komolyabbak. Nagyon-nagyon sok jó nevű sportolónk van, akkor bármelyiket oda lehetne tenni. És esetleg talán azoknak még van más affinitása is a sakkon kívül, vagy a saját sportágukon kívül. Úgyhogy én szerintem fontolja meg a Tisza frakció is, mert úgy érzem, hogy megosztottság lenne a társadalomban. Nem ezt várjuk Magyar Péter úrtól sem. Köszönöm szépen.
4: Önnek volna egyébként jelöltje most, hogy mondja, hogy sok kiváló sportolónk van, ami kétségtelenül igaz.
7: Elnézést,
4: csak hogy...
7: én idős vagyok ahhoz, uh-huh. Hogy én most bárkit tudnék mondani. De ezt a kis hölgyet én személy szerint nem tudom elfogadni, és gyakorlatilag egy kicsit csalódottság van bennem, ha ő ránk lesz erőltetve. Eddig bábukat emlegettek, most bábú lesz? ne haragudjon.
4: Ez jó, jó egyébként, igen, ez a szófordulat. Egyébként hát nem kis, hogy mert 50 év körül van már.
7: Tudom, de elnézést, világhírű vagyok. Én tiszteletből nyilatkozom róla így, mert tényleg tisztelem a munkásságát. De szerintem ő nem ezt a posztot érdemli. Így, mert tényleg tisztelem a munkásságát. De szerintem ő nem...

0: napot kívánok! Váratlanul ért, mert nem is néztem a tévét, meg nem is hallgattam, mert még valamikor reggel jelentkeztem.
1: Igen, igen, mindig készelétben kell állni. Az ember reggel jelentkezik, és este hívják vissza.
0: Nem, annyit én nem nézem, mert a dolgom is van. Hát nem tudom, hogy akkor mi volt a téma, és mihez akartam hozzászólni. Például a Szijjártónál, a Polt Péterhez.
1: Igen,
0: Polt
1: igen.
0: Polt Péter már például azt mondta valamikor a Transparency International-nek a vezetője, hogy ők már 2016-ban figyelmezhetik az MV, a Nemzeti Banknak a dolgát.
1: Igen, számos feljelentés történt.
0: Akkor nem lehetne letartóztatni? 16-ba szóltak, és akkor az annak már 10 éve. Nem lehetne letartóztatni, hogy semmit nem csinált, és tessék, most ott van. Akkor még talán jobban lehetett volna féken tartani, ne lopjanak annyit, semmit nem csinált. És akkor ez az ember meri a szemünkben mondani, hogy ő minden törvényesen? Hát miért? Mikor fog megalakulni ez a nemzeti vagyonvisszaszerző?
1: Szerintem ilyen szeptember körülre várható, hogy feláll, meg kell pályáztatni a vezetőket, létre kell hozni a szervezetet, szóval az azért nem pikpak indul el, de az kétségtelen, hogy Polt Péter tudhatott a például az MNB alapítványi botrányokról, viszont az, hogy emiatt letartóztassák, az...
0: Szóltak neki a Transparency embere, igen. A vezető azt mondta, hogy ők már 16-ban szóltak, és semmit nem csinált. Hát akkor menjenek oda, tegyenek a kezére ilyen vezetőszárat, és vigyék el.
1: Hát ezt mondom, hogy ez nem így működik, akkor feljelentést kell tenni Polt Péter ellen, mondjuk bűnpártolás, vagy nem tudom én, hivatali kötelességének elmulasztása miatt.
0: Senki nem tesz, akkor majd én teszek.
1: Lehet, hát akkor indul el eljárás, ha valaki a rendőrségen feljelentést tesz, persze hivatalból is indulhat eljárás, hogyha a hatóságoknak a tudomására jut valamilyen törvénysértés. Meglátjuk, de eddig, ha jól értem, Polt Péter mentelmi joggal bírt, mert hogy alkotmánybíró, sőt az alkotmánybíróság elnöke.
0: Valaki nem teszi meg azt a feljelentést. Hát hiszen mindenki tudja, hogy ez így történt. Hogy ott volt a Szijjártónak a lélegeztetőgép, az is 4 éve, vagy mikor volt, 21-ben, ugye? És
1: körül, igen.
0: Hát ott is ilyen furcsa dolgokat, de például ezt az MNB botrány, ezt mondja a Transparencynek az embere, hát akkor nem tesz valaki feljelentést, mindenki csak tudomásul veszi.
1: Nem tudjuk, hogy tette bárki már feljelentést, lehet, hogy miután kormányváltás következett be, mondjuk akár a Transparency is feljelenti magát, a hatóságot, az ügyészséget, hogy nem tett semmit az ügyben, vagy mások, tehát nem jött ilyen hír, de lehet, hogy megtette valaki.
0: Tudná megtenni, mert őnekik van is bizonyítékük, meg arra, hogy ők már 16-ban figyelmeztették, őnekik megvan.
1: Kétségtelen, lehet, hogy megteszik, csak nem volt erről még híradás, meglátjuk.
0: Aha. Jó, hát aztán valahol olvastam, hogy ez a most, amikor Orbán Viktornak volt képe kiejteni a száján, hogy ez az önkény, meg a nem is tudom, ezek a fideszesek, és Horváth Loránd írja, hogy amikor egy politika azt tudja mondani, hogy ezzel az emberrel csináld ezt, vigy el, bilincseld meg, rúgd ki az országból, tegyél a fejére zsákot, ezt a hatalmi önkénynek a legmagasabb szintje. Ezek mindent megmertek, és most kimerik nyitani a szájukat, hogy itt önkény van, hogy a plafon nem szakad rájuk. Jó, nem is akartam más mondani, most már nem is tudom, hogy mit akartam délelőtt, vagy reggel, vagy valamikor. Jó,
1: hát majd ha eszébe jött, akkor innen folytatjuk. Köszönöm szépen. Kezi csókolom, további szép napot. Szóval elég gyorsan változik az emberek álláspontja, szokták mondani, hogy az ülésponttól függ az álláspont. Ameddig a Fidesz hatalomban volt, és folyamatosan építette le a demokráciát, és ásta alá a jogállamot, addig szó nem volt önkény.

0: Ről, ameddig, nem tudom, 10 éven keresztül rendeleti kormányzás volt mindenféle ürüggyel, az nem volt probléma, most, hogy ellenzékbe szorultak, most, hogy az új kormány is él a kétharmados többségével, kiépült az önkény uralmi rendszer, legalábbis így látja ezt Orbán Viktor. Egy pici szépséghibája a dolognak, hogy annyira nem látja drámainak, hogy mondjuk kihagyta volna az utóbbi 6 napon a világbajnokság 4 legjobb mérkőzését. Nyilván nem most vett rá egyet, hanem ez már le volt szervezve, talán még VIP páholyokba is bekerült volna, ha nem veszítik el a választást. De akkora a dráma a hazámban, és én vagyok az ellenzék első számú vezetője, sőt az egyetlen, aki képes egyben tartani az ellenzék legnagyobb pártját, a Fideszt, akkor lehet, hogy megfontolom, hogy sokkal nagyobb a baj otthon, mint sem, hogy kint az Egyesült Államokban nézzek futballmeccseket, de nekem ez az égvilágon semmi közöm, csak hát hangosan gondolkodom, ameddig nem jön újabb telefonáló, de itt van Éva, úgyhogy átadom a szót, kezicsókolom.
1: Jó napot kívánok, Éva vagyok. Én csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy én úgy tudom, hogy a köztársasági elnök a hadsereg parancsnoka is.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Igen.
1: Tehát szerintem most vagyok, Tamás, nem úgy nézett hadsereg parancsnok, hogy ugye nem tudom, hogy miután vázolták sorsát. És a Polgár Judit hát egy nagyon nagy tudású hölgy, de őt sem tudom elképzelni, mint hadsereg parancsnok.
0: Hát pedig így van a törvényben, hogy az államfő a hadseregparancsnok.
1: Hát akkor én szerintem egy olyan valakit kéne megválasztani, megválasztanunk, vagy ajánlani a Magyar Péternek is, akiről fel tudjuk tételezni azt, hogy tényleg a hazát védi, hogy egy hadsereg parancsnok.
0: De nem feladata az államfőnek, hogy katonai utasításokat adjon, tehát nem kell a hadászathoz értenie.
1: Mint hadsereg parancsnoknak.
0: Tessék?
1: Akkor mit kell csinálni?
0: Hát gondolom, ilyen elvi döntéseket meghozhat, hogy mikor vethető be a hadsereg, mikor nem, de hogy milyen módon, tehát nem kell katonai tudással rendelkeznie. Arra ott vannak a katonák.
1: Értem, én azt hittem, hogy azért valamit kéne, hogy értsek hozzá, ha mert úgy van, hogy hadsereg parancsnok, és azért nagyon jól meg van fizetve, nem tudom, hány millió fizetésben meg.
0: gondolom kiképzik olyan szinten, hogy ezt a funkciót el tudja látni, ha már államfő, tehát annyi tudást mellé tesznek, kiképzik, betanítják, megtanítják számára a tudnivalókat, ami ez kell a főparancsnoki pozícióhoz. De ez nem katonai tudás, hogy milyen fegyver, nem hol harcoljon, kit vessenek be.
1: Hogy azért nem hogy abban nem szólna, hogy jobbra-balra észak a délelőjenek.
0: Igen.
1: De azért gondolom, hogy mond valamit a parancsnoknak, vagy ajánl valamit, hogy mit hogy csináljon. De hát vagy akkor minek egyáltalán a köztársasági elnök, hogyha nem szólhat bele, mint hadsereg parancsnok?
0: Hát alapvetően azért itt protokolláris feladatok.
1: Csak az, hogy belefelé nap, hogy két párt mit titatkozik, vagy kinek adjon igazat, vagy ilyesmi.
0: Abban nem nagyon kell, hogy beleszóljon. Szerintem nagy horderejű társadalmi ügyekben fontos, hogy megszólaljon. Például mondjuk kijut a világjárvány, a Covid, akkor mondjon egy-két megnyugtató mondatot, hogy rajta van az állam, megpróbál mindenkit meggyógyítani, megmenteni, vagy erkölcsi, morális ügyekben, mondjuk ha Oroszország lerohanja Ukrajnát, akkor szólaljon meg. Ott például Novák Katalin elítélte az oroszokat, és agresszornak nevezte, ez rendben volt. Ilyen ügyekben szólaljon meg, vagy elesett rétegekkel kapcsolatos ügyekben, hogyha van valami fontos fordulat, szólaljon meg. Köszönöm szépen, Éva!
2: Best of adást hallottak. Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Műsorajánló.
3: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal, mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének adjunktusa, a zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
2: Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
4: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjfélig lezárták a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak. A Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Kettől vasárnapig az M4-es metró a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárták már a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utcánál a külső sávot burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
5: És Rudival folytatjuk. Hello!
6: Köszönöm, András, üdvözlöm újra és a hallgatókat is. Folytatnám ott, hogy ugye a Polgár Judit miért nem vállalta. Azt nagyjából be is fejezném, mert érthető az ő vélekedése, mert ne gondolkodjunk, mert abban benne van a gond, szavunk. Tehát a Valver végződés ott van. De a lényeg az, hogy ami történik ma a parlamentben, eddig érdekes módon a fideszes, maradék fideszesek ugyan vannak ájulva önmaguktól, és olyan csetepatét próbálnak és káosz előidézni a parlamentben, hogy elfelejtik, nem annyira amnéziásak, csak ilyen gátlástalan módon, mint egy utcai kocsmában, vagy a faluvégi kocsmában, még az alá is mennek a viselkedésükkel, mert amikor az ellenzék volt, hogy BK vagy bárki más, hogy ők hogyan viselkedtek akkor, hogy nem tűrtek semmi ellentmondást, aztán most meg ők pontosan az ellenkezőjét csinálják, hogy bármit mond a Magyar Péter, vagy bárki felszólal most a kormánypárt részéről, és anélkül, hogy ajnározzám a kormánypártot, az a tevékenysége alapján az 50 nap alatt, most már legyen 60 nap, ahhoz képest, az elmúlt 4 évben nem csinált annyi jót, és úgymond betartani a rendet a Fidesz kormányzás ideje alatt, ha csak az utolsó 4 évet vesszük. És az, hogy derülnek most ki azok a gazemberségeknek nevezett, vagy csalások, hazugságok, áfacsalások, meg minden olyan, ami negatívum, és a nép fizeti meg, a társadalom fizeti meg, hogy egyesek hogyan tudtak gazdagodni, és hogyan fognak még egy ideig gazdagodni, a gátlástalanságuk a mai napig is olyan, mint a Toroszkainak a megnyilvánulása, mert érdekes módon ő olyan jobban volt régebb is a Fidesz-el, hogy ő soha nem kapott egy ennyi-ennyiét se. Aztán, ha úgy tudom, hogy történelem szakon végzett, ha minden igaz valamennyit, és beszél franciául elég jól, mondhatni, hogy perfektül, beszél angolul is, de megjegyezném, hogyha ő a történelemre valamikor hivatkozott, hogy ő tanult, vagy tanították, elhiszem. Viszont eszébe kéne jusson, hogy az antik világban a földgolyó, amennyikor a földgolyó, mindenhol le van írva a történelemben, akár veszük az okori görögöket, rómaiakat, vagy veszük a Dél-Amerikát, Észak-Amerikát, bárhol, mindenhol voltak az azonos neműeknek az egymáshoz való kötődése. És ne felejtsük el, hogy Torotkai most azzal a morbid kijelentésével, amit a Magyar Péter nagyon helyesen megkérdezett tőle, hogy jobb egy gyermeknek egy menhelyen vagy egy lelencben úgy lenni, mint hogy egy meleg pár. Nem díjazom a meleg házasságot úgy ámblok, de ha békés szándékú emberek, és fel tudnak nevelni békében egy gyereket, akkor a történelem leírásában, a történelem leírásokban a világ minden táján vannak feljegyzések, hogy az utókornak a védelmében úgy a férfiak, mint a nők az őserdőben is, és a mai napig is nekem nagyon sok dokumentumfilmem van arról, hogy a legöregebb emberig mindenki védi a fiatalokat. Mindegy, hogy milyen nemű az a fiatal. Az őserdőben, az Amazonász vidékén is. És azon kívül a Torotkainak felhívnám a figyelmét, hogy ugyanúgy történelmi feljegyzésekben az antik világban több ezer vagy százezer évekre visszamenőnek, megvannak a feljegyzések az Amazon női világról, akkor hogyan is születtek újabb gyerekek? Hogyha a Torotkai csak ezt kifogásolja, akkor azok a nők, az Amazonok hogyan neveltek gyerekeket? Mert elmegyünk az inkáknál is, van dokumentum erről, van mindenfele. Ausztráliától kezdve az aborigén világban, az Oceániában, mindenhol vannak feljegyzések. Miért van ettől kiakadva a Torotkai? Szándékosan csinálja a cirkuszt és provokálja, mert annak idején ugyanúgy megpróbálta provokálni az Orbán Viktort is bizonyos értelemben, de olyan rafináltul fogalmazott mindig, hogy egy enyhe benyét se kapott az Orbán Viktortól. Amikor a Jakab Péter szólt bizonyos értelemben, akkor az Orbán Viktor úgy válaszolt neki, határozottan emlékszem, hogy elvégre megkapja a fizetését, kap 2.200.000 forintot, nem könnyű itt ülni a parlamentben? Na hát akkor megkérdezem én is visszafele, hogyha egy kicsit visszamegyünk az időben, hogy most képzeljük el, hogy milyen jó a társadalomnak, amit előidézett a Fidesz kormányzás az Orbán Viktor vezetésével, a Rogán meg az egyéb személyekkel, hogy a társadalomnak a 9.623.000 nyilvántartott emberből, mondjuk van a 2.700.000 nyugdíjas, abból még dolgozik legalább egy 823.000 körülbelül, aki vissza van a közigazgatásban, dolgozik meg, akár fizikai munkás, azok mind rákényszerültek arra, hogy dolgozzanak úgy, mert olyan volt a fizetés, olyan lett a nyugdíj, amit a Fidesz ilyen formában alakított ki, holott maguknak évente 230%-ot tudtak adni a 3 millióra, a 4 millióra, az 5 millióra tudtak adni 230%-ot. Attól ne legyünk eltelve, vagy egy tanárnak most 800 ezer a fizetése, akkor, amikor az a tanár, most maradjunk őszintén, régebb, ezelőtt 20 évvel volt 3 hónap szabadsága, elvileg egy tanárnak, most nincsen, maximum 3 hét, és ha egy hónapot ki tud húzni úgy szabadságot, hogy körülbelül még rádolgozik 20%-ot, hogy milyen a rendszer, mert topon kell lenni előkészületekben egy tanárnak, akkor hol van megfizetve? Mert alapvetően, hogy 2-3 iskolában tanított egy tanár, egy tanárnő, ott reggeltől estig, a napkeltétől napjuktáig el volt fogva, ő programba volt. Tehát az nincs megfizetve 800 ezer forinttal se gyakorlatilag, és ahhoz, hogy utókort nevelni, és ilyen példamutatással, hogyha azt mondom, hogy valóban, még hogyha mond olyan dolgokat a Magyar Péter, amire felhívja a társadalom figyelmét, nem kéne egy fideszesnek se hőbörögni, mert nem ez a kormány juttatta ebbe az állapotba az országot, hanem az elmúlt kormányzás, a volt fideszes kormányzás ideje alatt, és a Torotkai arról egyáltalán nem beszél. Torotkai, tegnap is végighallgattam a parlamenti közvetítést, és elég sokat meghallgatom, ha nem visszamenőleg éjszaka meghallgatom a YouTube-on, hogy a tegnap előtt is olyanokat követett a Torotkai, ami
7: egyszerűen visszamenőleg 8 évre, 10 évre követelt a mostani kormánytól, hogy miért nem foglalkoznak vele. Hol vannak azok az ígéretek? Azért hadd mondjak egy olyat, hogyha 16 év alatt a Fidesz kormánynak Holt Péter, Orbán Viktor, Rogán Antal bármilyen probléma felvetődött, a mai napig nem hallani, hogy intézkedtek valamiben. Ha meg olyan volt, idézzük Holt Péter, itt nincs semmi látnivaló. Hoppá! 16 éven keresztül, úgy, mint a Tuzson Bence, hogy azt mondta, 10 évi panasz után a gyermekvédelemben, országos szinten, és azt mondja, két órai kutatás után feláll a parlamentben, és azt mondja, hogy hát nincsen sértetje, egy kiskorú sértetje az esetnek. Hát 10 év és 2 óra összehasonlítása alapján ilyet mondjon, és utána a parlamentben, amikor számon kérik ezt tőle, szó szerint letagadja, hogy ő ilyet nem mondott. Na most ne arra, hogy a jog ma, ahogy a parlamentben a Pocs János meg videózott meg, akkor én is mondom, a jog megengedi azt, mert a nemzetközi jogot, vegyük Amerikától Angliáig, mindenre utalnak ezek a nagy fideszesek, hogy mit lehet csinálni, és hogyan a demokráciát. Hát akkor pontosan az ügyészségen le lehet vetíteni nekik a videókat, hogy ők miket nyilatkoztak. Azzal lehet szembesíteni őket. Most már megengedett a bizonyítás tényeként, megengedett a jogelemzésben, hogy ez megállja a helyét, hogy ő hazudik a jelen pillanatban. A másik, demokráciát tanulni a nyugattól, vagy bárhonnét máshol, elég szégyen a magyar nemzetre nézve ma, a jogi helyzetet úgy megkerülve, a magyar mentalitás, a magyar gondolkodásmódot, amit már mondtam önnek egyszer önnek, ezelőtt 6 évvel beszéltünk róla, nem akarom jelezni, hogy én hol jártam a világban, és vagy a Katonai Akadémián, a Nápolisban, a Tengerészeti Akadémián, meg. Ugye Amerikában tudjuk, hogy az erős a legnagyobb probléma a seregben. Mindenhol látja a filmekben, hogy mindig az erkölcsi vonalát vitatják bárminek. Elárulom, hogy a legnagyobb téma az akadémián, hogy Attila Hun vezér erkölcsi gondolkodás módja, az a legfontosabb tantárgy. Uh-huh. Na most abból kiindulva, és a történelmi jelentőségében a 1000 év leírt történelemből, ha nem tanult az utókor eleget ahhoz, hogy saját maga megoldja a problémákat, és ha azt mondom, hogy a jogi helyzetet és a jelen pillanatban ne csodálkozzon senki, hogyha ez a jogi helyzet így van vezetve, ahogy a Magyar Péter vagy a Tisza párt csinálja, mert erkölcsileg megközelíti azt, amit az Orbánék nagyon kihagytak.
8: Rudi.
7: Ők leírtak dolgokat, de nagyon kihagytak.
8: Rudi.
7: És ez benne van az egész társadalomban, benne van minden Rudi. Rétegben, a társadalmi rétegzés, ahogy van a parlamenttől, legfelsőbb bíróságok, a büntetés végrehajtás, a Rudi. Közigazgatás, az állami igazgatás.
8: Hall engem, Rudi. Rudi, lejárt az időnk. Szólítom Piroskát, aki régóta várakozik, úgyhogy Halló?
9: Jó napot kívánok, András!
8: Kezit csókolom. Figyelek!
9: Üdvözlök mindenkit, nagy-nagy szeretettel. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a Toruckai László, nagyon sokat nézem a tévét, és az adás minden, és ez a Toruckai László az első szólásánál mindig a miniszter urat bántja.
8: A miniszterelnököt. A miniszterelnököt.
9: Igen, bocsánat. Azt mondom, nem tudok úgy fogalmazni olyan jól, mint sokan, és még egyet szeretnék, hogy az a rengeteg telefon, ami van ezeknél a képviselőknél.
8: Igen.
9: Állandóan a fejük le van hajtva, a telefont nézik, nem az, amit beszélnek. Én néztem az ezelőtti adásokat is, és én nem láttam talán egynél, kettőnél a telefont,
8: igen,
9: amikor Orbán Viktor beszélt, de ezek, akárki beszél, a fideszesek állandóan telefonálnak. Állandóan. És nem arra figyelnek, amit mondanak, vagy mond valaki a felszólalók közül, hanem állandóan telefonálnak. Én ezt megtiltanám egy az egyben, ahogyan ők megtiltották a gyerekeknek a telefont. A második meg az, hogy Vitályos Eszter, amikor ő, hogy is hívják?
8: Kormányszóvivő volt.
9: Kormányszóvivő volt, bocsánat, köszönöm szépen. Akkor ő olyanokat mondott, hogy sokszor majdnem hanyat vágottam. Most meg állandóan vigyorog, és állandóan kiabál. Hát őrület, hogy miket csinálnak ezek a fideszesek. Én nem tudom
8: kiabál,
9: most összetenni a gondolataimat. Igen, bocsánat.
8: Tehát, hogy kiabál? Tehát, hogy...
9: Állandóan kiabál, állandóan valamit mond, meg az egyik ott elől ül, a Szent Királya Alexandra mellett, hát ott még meg se lehet látni. Az úgy van húzva ott a padon, hogy meg se látni, hogy ő ott van a parlamentben. És amellett ül egy fiatal, vagyis hát egy idősebb úr, szemüveges, az tegnap a miniszter úrnak azt mondta, hogy hülye, és ugye? Így az agyához mutatott, hogy hülye agyba. Így mutatta, én magyarul mondom. De egy ilyen beszédbe, hát én nem értem meg, hogy ezek a fideszesek miket művelnek, és nem látják be, hogy mennyi mindent tönkretettek. És akkor
8: hát,
9: még
8: senki nem úgy politizál, hogy a saját fejére homokot szór, tehát, hogy a Fidesztől mondjuk ezt nehéz lenne elvárni, nem?
9: Hát egyszer, azaz egyetlen egy hölgykét bocsánatot, de azt se
8: Ferenc Orsolyára gondol, ugye?
9: Nem tudom, de komolyan mondom, rettenet, első sok nevet már meg se tudom jegyezni, de az, hogy ezek amit művelnek, hát ez a Pócs János, hát az ember csak nevetni lehet. Ilyenek ülnek a parlamentbe. Hát ezek, nem akarok semmi rosszat mondani, komolyan. Elnézést, András, én nem tudom úgy összetenni, mint az előttem lévő összetette, de könyörgöm, ezek a fideszesek, hát semmit nem látnak be. Semmit.
8: De Piroska azért azt, hogy mondjam, ne sajnálja, hogy a fekete öves fórumozó Rudinál kevésbé összefogott. Tehát ugye magas a mérce Rudinál, nem is tudtam közbeszólni.
9: Igen, észrevettem, úgyhogy én hallgatom végig, de mondom, hát ez a telefonálás, ez nekem meg már az agyamra megy. Hát sem, abszolút nem figyelnek oda, hogy mit beszélnek a tisztások, mit mondanak, mit kellene csinálni, vagy valami.
8: Igen.
9: Egyszerűen egy észbefejtő, na. És elnézést kérek, mindenkinek nagyon szép napot és jó egészséget kívánok, és remélem, hogy Magyarország előbbre megy, nem úgy, mint ezelőtt, hogy hátrafelé ment, nem előre. Uh-huh. Köszönöm szépen, András,
8: én
9: és
8: is.
9: Minden jót kívánok mindenkinek.
8: Minden jót, viszontlátásra, Piroska. Marika van velünk. Marika.
10: Igen, én vagyok.
8: Kezicsókolom.
10: Kezicsókolom. Most csak először telefonálok. Köszöntöm, kedves.
8: Igen.
10: Jaj.
8: Mi a baj?
10: Beakadtam.
8: Hova?
10: Be a telefonba.
8: Ja, hogy olyan telefonról beszél, mint régen, hogy ilyen csigavonalas a telefon, és beleakadt?
10: Nem.
8: Ja, hogy a hangja akadt be. Bocsánat.
10: Béna.
8: Semmi
10: béna.
8: Gond. Marika, nyugodtan beszélhet, mert hogy barátok közt van, tudja.
10: Én nem sokat szeretnék én beszélni, de én is a parlamentről.
8: Igen.
10: Hogy most már nagyon kiakasztanak a fideszesek. Nem védem Magyar Pétert, mert ő is beszól, de őt megértem, mert 7 évig aztán kapott ő mindent, csak azt, ha nem, hogy jó gyerek.
8: Hát
10: de
8: igen.
10: Amit csinált például, csak ezt szeretném kérdezni, vagy mondani, hogy például a Torockai a múltkor, hogy Csicsó úrnak nevezte a miniszterelnököt, meg ez a balla, hát ez borzasztó. Ugye, amit a hölgy is mondott, hogy tegnap ügyének nem is egyszer mondta el azt, hogy hülye, hogy aki ül a pulpitoson a hölgy, hogy nem lehet őket megbüntetni. Mert ha ezt például Orbán Viktorra mondta volna valaki,
8: igen.
10: Azt hiszem, hogy a házelnök úr igencsak megbüntette volna őket.
8: Az igaz, de hogy az is van, hogy ugye pont az az egyik témánk, hogy a jelenlegi házelnök, aki most éppen elnöki jogkörben jár el, ő igen. Kifejezetten mondja, hogy nem akar furkósbot lenni a képviselők feje felett, úgyhogy ő másban gondolkozik. Tehát,
10: jó,
8: hogy ő
10: akkor ne büntesse, de azért valahogy őket visszaszorítani, hogy legalább ilyeneket nem mondjanak. Hát nem tudom, mert itt hogy mondanak mindent jobbra-balra.
8: Uh-huh. Igen,
10: tehát nézem, de ezeket nem tudom elviselni, hogy azért ilyenekre, uh-huh. ilyeneket mondanak.
8: Nyilván
10: hát most is azért rendesen kezdte a beszédét a Magyar Péter, de már a viszont már Toroszkai belekötött, utána jött ugye a Rétvári, mert ebbe a turnusba szokott lenni, az is belekötött, akkor jött a Balla, az is belekötött, most nem tudom, nem a Balla, Bóka.
8: Igen.
10: Az a harmadik, mert eddig a Gulyás Gergely volt, az is belekötött. Hát persze, hogy aztán ugye már gyenge idegzetű, mert az biztos, hogy egy kicsit túlhevült.
8: Igen.
10: Hát persze, hogy nem hagyja szó nélkül. Abban meg igaza van.
8: Ha jól értem, amit mond, kedves Marika, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy igenis kritizálható a miniszterelnök, csak az a baj, hogy elviszi a Fidesz a fókuszt a kritika elől, ugye? Mert hogy tulajdonképpen olyan hozzáállással támadják a miniszterelnököt, ami a 16 év fényében erőteljesen visszás, ugye? Tehát, hogy kritizálható és egyébként is érthetetlen, hogy a saját szemükben a szálkát sem, a máséban a gerendát.
10: Így van.
8: Na, örülök, hogy beszéltünk. Van még valami, Marika drága?
10: Nincsen, mert csak dadogok, nincsen semmi. Elnézést a hírt.
8: Marika, hívjon máskor is, mert az önvéleménye ugyanúgy számít, mint bárkié. Ez a fórum az egyenlőség virágmezeje. Elnézést a képzavarért. Viszlát, Marika. Remélem, hogy bárki van a vonalban. Még nincs. Jó. Ugye, amikor Magyar Péter arról beszél, hogy övé a felelősség, akkor azt mondja, hogy köszönöm Polgár Juditnak, hogy komolyan vette a felkérést, köszönöm a nyitottságát, az egyenes beszédét, és azt a méltóságot, amelyel ezt a helyzetet kezelte. Sajnálom, ha az örömömből és a feltétlen bizalmamból fakadó lelkesedésem okozta a kommunikációs hibák, hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és a döntéséhez, fogalmazott a kormányfő. Hát igen, ezt nyilván sokan elemzik, már ma is olvastam ilyen kommenteket, hogy valójában az államfő jelölés tegnapi eseményei az első nyilvános kudarca Magyar Péternek, és nem tudom pontosan, hogy milyen volt az előkészítés, de nyilván az, hogyha bejelentem, hogy széles körben egyeztettek a társadalommal, majd egy napra rá kijelentem, hogy javaslom Polgár Juditot, akkor ugye az a kérdés, hogy akkor hogy gondoltam az első videómat, meg kéne kérdezni igazából Magyar Pétert, szerintem hívjuk be egy interjúra, és akkor egyszerűbb, mint arról beszélni, hogy ezt miért csinálta. Egyébként is van egy pár téma, amiben jókat lehetne kérdezni tőle, úgyhogy még mindig senki a vonalban? Jó. Hát akkor nézzük, hogy mi történik a nagyvilágban, mert vannak reakciók, a 24.hu is idézi Tanács Zoltán minisztert. Az elmúlt napok politikai sakjátszmájában mindketten nyertek, de a magyar társadalom veszített. A miniszter szerint Polgár Judit köztársasági elnök jelöléséből mindannyian csak tanulhatunk. Na hát ez tök jó, hogy így. Az is vicces, ha az ember ki akarja tölteni az időt, és éppen akadozik az internet. Körülbelül ez olyan lehet, mint amikor az ember arra készül, hogy online lapszemlét tart, és éppen elmegy az internet. Tehát az maga a megoldhatatlan történet. Most még internet sincsen, úgyhogy tulajdonképpen arról beszélnék önöknek, hogy igen, tegnap érdekes adás volt az este, mert vendégünk volt Bárándi Péter, ugye, akit szintén jelöltek államfőnek. Ő az egyik ügyvéd szervezet képviseletében vált nem hivatalos jelölté, mert ugye a hivatalos jeléshez az országgyűlésben el kell indítani egy folyamatot. És arra a kérdésre, hogy elindulna-e a jelölésen, tehát magyarul vállalná-e a hivatalos jelölést, azt mondta Bárándi Péter, hogy hát igazából azok után, ami elhangzott a miniszterelnök részéről, aki le ó ellen... Tessék? Vége. Aki le ó ellenzékizte őt, azok után nehéz jó szívvel igent mondani. És rámutatott arra, hogy igazából konzekvens kritikát fogalmazott meg az elmúlt 16 évben a rendszerrel szemben. És az, hogy rá ó ellenzéki jelzőt aggatnak, az mélyen sértő.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjfélig lezárták a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. 2-től vasárnapig az M4-es metró a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133E autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út felé, a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Lezárták már a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utcánál a külső sávot burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Erzsébettel kezdünk, illetve folytatjuk. Jó napot kívánok, parancsoljon.
3: Jó napot kívánok. Bejöttem motorról, de azért itt vagyok kocsiba.
2: Igen.
3: Úgyhogy annyit hozzátennék ehhez a Hankó Balázshoz, ugye, hogy most már szinte minden, amit eddig felderítettek, illetve legalábbis gyanúsítanak, szinte minden oda vezet, hogy minden Orbántól indul ki. Tehát én nem is tudom, hogy gondolom, hogy ezt bizonyítani kell, de nyilván, hogy senki nem fog ő helyette börtönbe vonulni. És gondolom, hogy ez előbb-utóbb el fog érni odáig. A másik, hogy most csak ezzel kapcsolatban, még a benzinnel kapcsolatban van még egy gondolatom, de azért ezzel szemben elmondom, hogy a Fidesz úgy csinál, mintha ő nyerte volna meg most ezt a választást. Tehát úgy az emberei is ugyanúgy megkapják a propagandát, amit nyomni kell, ha szegény Magyar Péter éved, akkor addig kell szajkózni, amíg eljut az utolsó faluig is. Szóval ez ugyanaz, egyszerűen nem tudják, nem értik, hogy miért vesztették el ezt a választást. Tehát ezért, mert nem bírjuk már elviselni a propagandát, és ez ugyanazt csinálják. Tehát nem tanultak belőle, hanem nyomják. A másik a benzinnel kapcsolatban, hogy sokan felháborodnak, hogy miért nem 480 a benzin, hát akkor a Trumpot kell szidni, mert ugye ő indította ezt a háborút, és azóta is háborúzik, és azért nem tudják levinni a benzinnek az árát, ugye, mert nyilván, hogy ha drágábban jön az olaj, akkor nyilván, hogy nem tudják levinni. Igen. Ennyit szeretem mondani.
4: Köszönöm szépen.
3: A másik, hogy türelmet kérek mindenkitől. Végül is 4 hónapja van kormányon ez a kormány. Elértük azt, hogy végre nem mondják meg, hogy mit csináljunk. Szabadon dönthetünk mindenről. Mindenki legyen türelemmel. Fog hibázni még sokat a kormány, de legalább korrigálják. Ennyi. Köszönöm szépen
4: Erzsébet, hogy hívott. Kezicsoklom, közben néztem az olajárat, ha már Erzsébet szóba hozta. Igen, a helyzet az, és majd mindjárt önök is láthatják, ha tükrözöm, hogy megint meredeken fölfele indult az olajár. A háború előtt ilyen 70 dollárok körül mozgott egy hordóára, aztán a csúcs időszakban felment 116 dollárra, aztán amikor elkezdődtek a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között, és jó hírek jöttek, akkor lement megint 80 dollár alá, és most talán meg tudjuk mutatni önöknek, megint 94 dollár 65 cent. Szóval, ha valaki azt állítja, hogy itt kell keresni a magas benzinár okát, vagy a probléma gyökerét, akkor szerintem sem jár messze a valóságtól. Józseffel folytatjuk, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget. Más dolgokról szeretnék beszélni, de talán nem baj.
4: Persze, bármiről. Ja.
5: A helyzet az, hogy azt hiszem, hogy egy másik csatornán, mint ha most látnék sajtótájékoztatót közlekedéssel kapcsolatban. És ott a közlekedési miniszter úr felhozta a kamionszállítással kapcsolatos helyzetet. Na most ez azt szeretném hozzáfűzni, hogy annak idején még dolgozó éveimben volt némi információm azokról a tárgyalásokról, amiken egy kollégám annak idején részt vett, évente kétszer vannak ilyen MÁV kormánytárgyalások, vagy az idő, tehát kétszer voltak, ez a MÁV finanszírozását megállapító tényező tulajdonképpen, és a háttérben az esetleges szolgáltatás javítás, meg egyéb témák voltak a igazi feladatok. Szóval ilyenkor már közlekedtek ezelőtt, hát talán 10 éve, Kiskundorosban, a Hegyesfalon viszonylatban kamionvonatok. A kamionvonatokat úgy kell érteni, hogy körülbelül egy olyan 30 kamion fért fel egy vonatra irányonként. Naponta azt hiszem 5 pár volt, a 150 kamiont jelentett oda, 150-et vissza. Ebben volt egy ilyen kísérő kocsi a személyzetnek is, tehát viszonylag kényelmesen utazhattak, autópálya M5-ös, M0-as, M1-es vagy M7-es nélkül. Pesten volt egy állomás a Budafokhároson. Na most annak idején a kormány államtitkára ezt megbízható, annó már, hát már nem dolgozik a MÁV-nál a kollega, de a szava az 100%-ban hiteles. Ő részt vett egy ilyen tárgyaláson, és a kormány akkori államtitkára mosolyogva azt mondta, hogy ők azért nem támogatják ezt a kamion közlekedést, mert a kormánynak kell az üzemanyag áfája és az útdíj. Na most én nem akarom ezt környezetvédelmi oldalról pedzegetni, de azért akik kamionos környezetben élnek, már a településekre gondolok, azok nagyon jól tudják, mit jelent az óriási kamionforgalom, ami rázudult a vasútra. Ennek Nyugat-Európában komoly kultúrája van, nálunk is egyébként ráadásul az osztrák vasút is adott hozzá kocsit. Nem akarom én ezt részletezni, mert nyilván nem sokan szakmabeliek ebből a témából, de csak azt akarom hozzáfűzni, hogy ez a kamionközlekedés a sok vonatkozásban pozitívan megváltoztatná, akár még környezetvédelmi szempontból is a közlekedés stílusát. Ezt csak a mostani sajtótájékoztató kapcsán mondtam, és akkor is áttérnék a kormányra.
4: Bocsánat, csak annyi, hogy ha jól értettem, Vitézi Dávid arról beszél, hogy ez a kormány szeretné a kamion forgalmat, vagy fuvarozást átterelni vasútra. Én ezt a mondatot csíptem el.
5: Igen. Na hát ez a lényege annak, amit annak idején a akkori államtitkár elvtárs azt mondta, hogy nekik kell az útdíj, meg az üzemanyag áfája. Szóval de a szemlélet az ennél a kormánynál is, hála Istennek, ezen a téren is más. Hát az egyéb vastag dolgokról nem beszélek, mert nem ezért telefonáltam igaziból. Én, hát korábban már ki volt szűrhető az, hogy én erősen támogattam ezt a kormányt, és azért a fideszes hallgatóknak mondanám, hogy Hallottak valaha olyasmit Orbán Viktortól, olyan stílusú beszédet, mint amit Magyar Péter produkált Polgár Judit személyével kapcsolatban. Önkritikus volt, őszinte volt, emberi volt. Az Orbánéknál ez a fajta stílus egyszerűen kivihetetlen volt. Csak a cinizmus és a gőgösség jellemezte a stílusukat. Én a Magyar Pétert többek között ezért is megdicsérem, már nem mint hogyha nagyon szükség volna az én dicséretemre, de ha jól belegondolok, ez alapján, a beszéd alapján gondolom én, hogy egyfajta önkritikát is gyakorolt, egyfajta példát mutatott a közvélemény felé, hogy milyen típusú államfőt szeretne ő. Mert én ebből a Polgár Judit sztoriból én azt láttam ki, azt éreztem ki, hogy körülbelül keresi ő azt a szemét, aki olyan stílust vehetne föl, tehát egyfajta sajátosan civil ellensúlyt, amilyet egyébként egy igazi köztársasági elnöknek, ugye nekünk ilyen annak idején talán Göncz Árpád volt, aztán sokáig semmi. Hát aztán a múltkor sikerült beszélnem egy kolléganővel foci ügyben, aki láthatóan, hát hogy is mondjam, kínosan hallgatott ez alatt.
4: Itt a fórumban?
5: Itt a fórumban, igen.
4: Értem.
5: Kérdeztem tőle, hogy ő szakembere vagy sem, csak nagyon bosszantott az akkori helyzet, de most is azt mondom, hogy a magyar foci fényévekre van ezektől a meccsektől. A foci EB-t lehet sikerként könyvelni, de a foci EB is úgy következett be nekünk a bejutás egyáltalán, hogy fölemelték a létszámot. Most igen. Üzleti alapon a világbajnoksággal is foglalkoznak, hogy annak is föl kell emelni a létszámát. Nagy valószínűséggel el tudom képzelni, hogy uram, bocsá, lehet, hogy akkor mégiscsak bejutunk a világbajnokságra, ha 20 csapattal több lesz. De mondom, emögött üzlet van. Aztán favorizáltuk itt annak, legalábbis sokan favorizálták az M4-en ezt a norvég győzelmet a brazilok fölött, ami egyébként nagyon dicséretes. De nekem eszembe jutott, hogy 1966-ban is volt egy brazil-magyar meccs VB-n. Simán? Hát nem simán. 3-1-re győzött a magyar válogatott, olyan klasszikusokkal, mint Mésző Kálmán, Albert Flórián, Bene Ferenc. Bene rugott egy olyan gólt, amit csak a mai fiataloknak mondanám, ha véletlen majd egyszer-kétszer bejátszanak, hogy a fél brazil védelmet és a világhírű kapust is gyakorlatilag hülyére vette, és úgy elfektette. És ezek a játékosok az időtájt volt ilyen, hogy világválogatott. Világválogatott kerettagok voltak.
4: Igen.
5: Na most mondjunk egy játékost, egyetlen egyet. Még a Szoboszlait sem érzem úgy, hogy világválogatott kerettag lehetne.
4: Hát ez szubjektív, az ilyenfajta összeállítás, de azért a Liverpoolnál az évjátékosa lett, ami óriási dolog, és ő lőtte a szezon gólját, tehát azért ő szerintem ott lehetne, de...
5: És elismerem én a Szoboszlai személyét, nem ezért akartam mondani.
4: Sőt, azt hiszem a Premier League éves aranycsapatában vagy válogatottjában benne van.
5: Szimpatizálok én a játék stílusával is, meg sok mindennel, ilyen szempontból nem akartam én egy csöppet, sőt. Inkább örömmel nézem, amikor játszik. Na, de hát ő nem az egész magyar labdarúgás, ő egy ember.
4: Ez ő kevés, igen.
5: És abban a pillanatban, hogy most a magyar fociból láthatóan menekülnek ki a külföldiek, az annyival mindenképpen jó lesz, hogy a magyar fiataloknak is egyfajta nagy szerencsésebb szűrőt ad az ügyben, hogy hát talán többen jutnak az első csapatok környékére.
4: Hát meglátjuk, eddig az volt a probléma, hogy nagyon nagy pénzt fizettek az NB1-ben, nagyon kis teljesítmény mellett is. Nyilván voltak, akik próbáltak fejlődni, és tudtak is, de azért alapvetően nagy pénz, kis foci. Most, hogy a Fidesz megbukott, és jóval kevesebb pénz megy majd, remélem, állami pénz legalábbis, kíváncsi vagyok, hogy ez most pozitív hatással lesz, tehát elkezdenek hajtani, vagy mint régen az NDK-s sportolók, meg a rendszerváltás előtt itt a Puskásék, vagy pedig még jobban lemegy a színvonal, ezt még nem, én nem látom magam előtt a jövőt.
5: Én a VB-ről csak még egy mondatot, aztán be is fejezem. Az argentin foci az nem olyan, amit a VB döntőben láttunk, sőt, nem, pláne nem olyan, amit a VB döntő utáni képekben.
4: Hát pedig az az volt, nem akarok önnel vitatkozni, amit műveltek ezek az argentinok, mint ilyen, na mindegy, nem jellemzem őket, nagyon ellenszenvesek voltak.
5: Ez a mérkőzés szerintem sajátosan rossz felfogást jelentett, hát, mert azért az argentin foci az, hát az egész VB-n kilódott tulajdonképpen, meg szerencsés is volt a sorsolásuk.
4: Igen.
5: De az, hogy így kibuktak magukból, az teljesen példátlan. Szóval remélem is egyébként, hogy lesz következménye. Most én ajánlatot szeretnék tenni a ügyészségnek, vagy a magyar rendőrségnek. Nem azért, mert hogy én ilyen nagy ember lennék.
4: Fél percünk van, igen, de
5: jó,
4: figyelek.
5: Gyorsan elmondom. Ha visszajátszák a Lázár infókat, a Lázár mondott egy olyan dolgot annak idején, hogy ha lesz olaj, lesz arany, vagy fordítva. Ha nem lesz olaj, nem lesz arany.
4: Igen.
5: A Lázár infó hangzott ez, nagyon remélem mások is
4: emlékeznek. Nem titkolták ők, hogy az aranykonvojt azért kapcsolták le, mert az ukránok elzárták a barátságot.
5: Én az ügyészség helyében, mondom, idézőjelben mondom, megkérdezném a Lázárt, hogy a nagy nyilvánosság előtt milyen meggondolásból mondta ezt.
4: Igen, rendben. Köszönöm szépen, József, hogy hívott. Hát rajta van az ügyészség az aranykonvoj ügyön. Van is már egy gyanúsított Hajdú úr szemében, és még van 3-4, akit meg kell hallgatni. Köszönöm, hogy hívott. Még a foci VB-re egy másodperc erejéig visszacsatolnék, ugyanis a Magyar Nemzet egy korszakos cikkkel hangolt a világbajnokságra egy pár héttel a VB előtt, írtak egy cikket. Szeretném, hogyha meg tudnánk mutatni. Szóval az volt a Magyar Nemzet cikkének a lényege, hogy a magyar labdarúgó válogatottnak 40 éve senki nem lőtt gólt világbajnokságon. Szóval, hogyha kollégáim segítenek, akkor önök is látják, hogy nem kamuzok. Köszönöm. Itt van, hogy kilőtt nekünk utoljára gólt világbajnokságon, tehát 40 éve senki nem lőtt gólt, és ez hibátlan és vitathatatlan tény. Nem tudom, hogy önök szerint az állítás erejéből levon-e bármit az, hogy 40 éve nem voltunk világbajnokságon. Istvánnal kezdünk, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a Lazsánszky urat, szerkesztő úr, hisz egy kicsit eltűnt, nem volt a fórum részében, de én vártam, hogy természetesen a szabadságát tölti, és visszakerül.
4: Igen, szabadlábon vagyok továbbra is.
6: Én remélem, hogy még szabadlábon is leszünk mindketten.
4: Igen.
6: Tehát azt hozzá merném tenni, mert azért itt elhangzott olyan dolog is, hogy azért őszintének kell lenni. Az ember elfogadna egy ilyen köztársaság elnököt is, mint ön, meg a Somos urat is, amit javasoltak itt az ATV-n. Ezt komolyan mondtam, mert ez egy olyan őszinte beszéd, akarok félrebeszélni, mint a miniszterelnök úr, aki azt mondta, hibáztam, elnézést. Így van, elkapkodta egy kicsit, öredelmesen be kell vallani, de én előttem attól függetlenül 5-ös osztályzatot kap, hisz olyan munkafolyamatot végeztek, hogy ez csak köszönet. Ez alatt a rövid 3 hónap alatt itt, amit tevékenykedtek. Kedves szerkesztő úr, én ebbe a Hankó Balázs ügybe azért nem mennék bele, mert 2019-ben is én említettem, hogy milyen csalások mennek.
4: Igen.
6: De kérem, azt nem lehet elfelejteni egyik napról a másikra. Tehát ezt tudomásul kell venni. És én itt szeretném felhívni nyomatékosan a figyelmet, amit önnek is elmondok, hogy hát most már érdemben majd új főkapitányú lett, úgy érzem, majd az én ügyem is porondra kerül, és kapok rá érdemi választ.
4: Hát az jó lenne, mert már évek óta beszélünk erről, hogy tehát az ön településén ön szerint visszaélnek az önkormányzatban, főleg a polgármester a helyzetével, és magáncélra használ különféle közösségi tulajdonban lévő tárgyat, eszközt, és ön hiába tett panaszt, ha jól értem, eddig semmi nem volt. Nem
6: abszolút,
4: történt.
6: Abszolút nem is tettek semmit, de én azért voltam az a bátor, aki fölmerte szólítani az új főkapitányunat, és nagy tisztelettel fogadott, vissza is hívott.
4: Tényleg?
6: Így van.
4: Tehát akkor beszélt személyesen az új rendőrkapitánnya?
6: Így van.
4: Hát az elég nagy előrelépés.
6: nagy előre lépés, és várom türelmesen, hogy az ő intézkedését meg fogom kapni.
7: Egyben, szuper.
6: Egyben nagyon szeretnék itt a egyéb dolgokhoz hozzászólni. Azért egy kicsit úgy sérelmesnek tartom, hogy 141 fővel megnyerte a Tisza a kormányzást, és kérem szépen, még mai nap is nem tanulunk belőle. Én a szívemből kérném, ha hallja ezt a műsort, a Rétvári Bence volt belügyi államtitkár, hogy egy picit próbáljanak meg ma uralkodni magukon, hisz olyan viselkedési módszert mutatnak ők be, amit sajnos, ha ők lettek volna, akkor még durvább lett volna az egész. Én egy rövid érintést mondok önnek. Nagyon tetszett a egyenes beszédbe Rónai Egon úrnak a kérdése. Azt a nevet is lehet említeni. Nagyon jól tapogatta, mert én is tudnék róla mondani egy-két dolgot. Igen, itt is lehet említeni. Nagyon jól tapogatta,

0: Most regényi, de én azért hajtottam és hajtom ezt az egész dolgot, mert abban a térségben, ezt én a tisztelt szerkesztő úrnak már mondtam, az ötös Dél-Fejér megye, ötös számú választóterületében, ott bujkál a parlamentben a képviselő úr, egyik székből a másikba ül, amoda ül, amide ül, de még az érdemi munkában nem vettem észre, hogy szólt volna esetleg a választópolgárok nevében is, vagy tett volna valamit, de bizony, bizony, nagyon-nagyon sok dolog van a füle mögött, úgyhogy nem csak azért, mert hogy rám azt mondta abban az időben, hogy ne szavazzanak rám, mert egy beteg ember, hát azért főszerkesztő, én azt szeretném kérdezni, hogy honnan van tudomása, hogy kinek milyen beteg?
1: Hát igen, ez szenzitív adat, hogyha ezt most ő szó szerint érti, és nem csak sértegetni akarja önt, vagy embertársát valaki, és úgy rámondja, hogy beteg, hanem hogy konkrétumot próbál említeni, akkor ez felvet kérdéseket, ezt nem tudhatja egy kívülálló.
0: Igen, és azért elmerem önnek azt mondani, hogy én tudom, hogy fél ez a falu. Nagyon fél. És félnek nyilatkozni is. És én csak egyet kérek, semmi többet nem kérek. Az önkormányzatot tessék felülvizsgálni. Hova tűntek el a vízminőségjavító pénz, hova tűnt el a napellenpénz, sorolhatok. Rettenetes sok.
1: Igen, de mit mondott önnek az új kapitány most, hogy sikerült beszélni, hogy akkor megnézi az ön bejelentését, feljelentését? Tehát ígért mindent valami érdemi kérni. Választ?
0: Igen, mindent be fog kérni, és tájékoztatni fog.
1: Na, hát az szuper. Akkor igazából ez egy lépés a pozitív irányba. Azt nem mondom, hogy a győzelem felé, mert nem tudjuk, hogy mit állapít meg a vizsgálat, de hogy eleve már...
0: Nagyon szeretnék önnek elmondani. Gajdos László miniszter úr a tegnapi fórumban is bent volt, ugye nagyon helyesen nyilatkozott, hogy hát most már a Pol Péter volt ügyészt is felelősségre lehet vonni. Szerkesztő úr, igen. Hát én az előző rendőrségét csak egyet kaptam, ezt a választották, mert különben semmit nem adtak, hogy a főügyész nem tartott a bűncselekménynek. Hát ha ön meglátná azokat a területeket, ahol ezek a hulladékok kint vannak, azért akkor mondaná valamit, hogy ez természetes, hogy ez bűncselekmény. Mi az, hogy nem bűncselekmény? Na most igen. Én egyetértek Gajdos László úrral is, meg természetesen nem fogom adni. Őt is tájékoztattam, meg tájékoztatni fogom még a további lépésekről is. És egyet engedjen meg, és megköszönöm a türelmét, meg az emberségét is mindegyőjüknek, mert le a kalappal önök előtt, és hogy itt nagyon sok ember véleményét hallom.
1: Igen.
0: Az egyenlőbeszédet végignézem, a ATV Extrát végignézem, ma például a kormány infóment végignéztem, mindent végignézek. De egyetértek az új parlament felállásával és a miniszterelnök úrral. Le a kalappal előtte, gratulálok neki. És önnek is köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
1: Köszönjük István, hogy hívott. Sok sikert, akkor majd tájékoztasson, ha kap érdemi választ a bűnügyekben. Köszönöm, további szép napot, minden jót. Irénnel folytatjuk, kezicsókolom.
2: Jó napot kívánok. Én más nem szeretnék máshoz hozzászólni, csak ahhoz, hogy hallom önöknél, sokan betelefonálnak, hogy kicsi a nyugdíj. Igen, tényleg kicsi. De ezzel a nyugdíjjal az a baj, hogy amitől megállapították a nyugdíjunkat, akkor mi nem fizettünk be. Én elég idős ember vagyok, én Bóravalós helyen dolgoztam. Igen. És bizony háromszor annyit kerestem naponta, mint amennyi hónap végén volt a fizetésem. Aki nem tesz félre az öregségére, a sajnos így jár. De először nézzenek bele az emberek a saját maguk lelkiismeretébe. Azok a fiatalok, akik most 2 órára meg 4 órára vannak bejelentve vállalatokhoz, azok mit gondol, mennyi pénzt fognak kapni öregségükre?
1: Nagyon keveset.
2: Talán annyit, mint mi.
1: Az a kérdés, hogy önként mentek abba bele, hogy 2 vagy 4 órára legyenek bejelentve?
2: Önként, persze, mert zsebbe kapják a többit. Ugyanúgy, ahogy mi mentünk önként, abból lettünk taxisok, lettünk fodrászok, lettünk vendéglátósok, mi is zsebbe pakoláztuk a pénzt. És van, aki gondoskodott öregségéről, volt, aki nevel gyermekeket. Na, de a gyerekek

0: már semmi bajuk nem lesz, ha a szülőknek hozzájárulnak a megélhetésükre. Hiszen a szülők nekik laktak félre, vagy nekik vettek lakást, vagy autót, vagy tanították. Én ezzel kapcsolatban szerettem volna csak szólni.
1: Köszönöm szépen, Irén. Köszönöm, kezi csókolom, további szép napot.
2: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
1: Köszönöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál. A Corporation Z az új generációról szól, Z és Alpha generációról, a mai vendégem pedig egy Z generációs fiatal, aki pedig hát egy ilyen mondhatni családi, közösségi média csatornán keresztül én merem állítani egy országos ismertségre tett szert, közben egy nagyon izgalmas karakter, izgalmas gondolatokkal, úgyhogy nem volt kérdés, hogy el szeretném hívni ide a műsoromba Benedikti Benjamint. Köszöntelek az adásban.
2: Sziasztok, én is köszöntelek, Tomi.
1: Hát aki szülő, az téged leginkább az Anya Ki Van csatornáról ismerhet, mint a gyerek, vagy az egyik gyerek.
2: Igen, a főgyerek.
1: A főgyerek, bocsánat, nem akartak semmiképsen lefele pozícionálni.
2: Nem, dehogyis.
1: Figyelj, mesélj már egy kicsit, mert erre én nagyon kíváncsi lennék, hogy alapvetően egy, ugye, hogy ha digitális technológiákról beszélünk, és akkor mindig az szóba kerül, hogy generációs konfliktusok, a fiatalok mennyire értenek a digitális eszközökhöz, mennyire ott van a közösségi médiában, ellenben a szülők és az idősebb generációk meg egyáltalán nem. Valahol nálatok ennek egy ilyen szerintem nagyon bájos, ellentétes dinamikája volt, hogy tulajdonképpen édesanyád kezdett előbb a digitális tartalom készítésbe, és aztán csatlakoztál bele te. Tudsz erről kicsit mesélni?
2: Ez valóban így van. Igazából ez szerintem ez úgy kezdődött, hogy nála volt az ötlet, hogy akkor ebbe kezdjünk bele, és akkor így az elejétől kezdve így szép lassan így elkezdte felhasználni a tudásomat így a social médián, meg így az elektronikai cikkek, mikrofonok, kamerák, mit tudom én így a vágásnál is, ezért néha-néha segítettem neki, de ott inkább apukám játszik nagy szerepet, akinek ugye ez a munkája is, és akkor így szépen így összekoordináltuk ezeket, hogy akkor neki vannak tök jó ötletei, hogy miket lehetne csinálni, én meg tudom neki mondani, hogy az hogy lesz ugye kompatibilis a mai fiatalokkal, hogy ugye még többen megnézzék a videókat, apa pedig jött így a harmadik személyként, aki meg megvágja, leforgatja, ezeket intézi, és hát van ugye még a kis mellék főszereplőnk, drága hugom, Lilla.
1: És látom, hát a testvéri versengés, ez nem marad el.
2: Hát az nem, az mindig is meg lesz szerintem, de hát nyilván szeretjük egymást, el vagyunk egymással.
1: Nagyon jó. El tudom abszolút képzelni azt, hogy össze is hoz egy családot nagyon, hogyha ilyen aktívan van egy közös téma, közös szenvedély, közös tematika, de közben persze az is el tudom képzelni, hogy nyilván, hogyha ez már egy olyan elérés kezd el elérni, aminek van egy nagy mérete, van egy üzleti oldala, hogy tulajdonképpen egy közös munkával válik egy adott ponton, kötelezettségekkel, biztosak benne, hogy konfliktusokat is szül és generál. De látok, milyen a tapasztalat a családban? Inkább összehozott titeket, jobb a kapcsolatod mondjuk a szüleiddel, mint egy átlagos 10-10-hány éves vagy?
2: Most lettem 18.
1: Mint egy átlagos 18 évesnek, vagy pedig pont, hogy néha feszültséget is okoz.
2: Ezt azt kell, hogy mondjam, ezt tökéletesen látod, mert ez pont egy ilyen 50-50, tehát nálunk amúgy eleinte voltak kétségek, hogy ezt nekem kéne csinálnom, mert nyilván a közösségemben ez egy szokatlan dolog volt, amikor ezt elkezdtük, hát most már szerintem 6 éve, tehát akkor voltam ilyen 12-13 éves, amikor kezdtük, és akkor nyilván ott a társaságomban, barátaim között szokatlan volt, hogy valaki így hirtelen...
1: Milyen volt az első reakciójuk?
2: Igen, megjelent így a social médián, és szerintem így egyszerre volt a barátaimban és ismerőseimben egy irítség is, de közben meg így volt, aki talán így cikinek is gondolta, hogy én mit keresek a social médián ilyen fiatalon, és hogy ez nekem miért jó, és kapom ezeket a hate kommenteket, kapom a jót is, és hogy ilyen anyukák rajonganak értünk, és ez így miért jó nekem. És akkor ahogy egyre idősebb lettem, ez így szépen így elkezdett épülni, hogy akkor láttam rajtuk, hogy azért nyilván látják ők is, hogy ebben nagyon sok pozitívum van, hogy ide eljutunk, ezt megkapjuk, azt meg tudjuk csinálni, és akkor így elkezdtek ezzel ők is így jönni, hogy akkor úgy de jó, hogy ő itt a menő barátunk, aha, akinek ilyen elérései vannak, és ő ezeket így meg tudja tenni. És akkor így, amikor ilyen 15 éves lettem kb., akkor tartottunk már ott, hogy azért ez egy populáris dolog lett. És akkor a barátaim is már úgy felhájpoltak, hogy akkor a nagy menő, már látták, hogy ahol megyünk az utcán, és ott együtt vagyunk, akkor vannak, akik így bámulnak, meg röhögnek, meg integetnek, meg volt, aki fotót kér. És akkor ez így szépen felépült. De hát visszatérve az eredeti kérdésre, ez a konfliktusos díj, ez tényleg ilyen 50-50, mert... Amúgy nyilván nagyon szeretjük csinálni, összehoz minket, mert ugye együtt videózunk és csináljuk ezt, amióta elkezdtük így együtt, viszont nyilván vannak szerintem mindenki másnak is olyan napjai, amikor azért úgy nem annyira adja ki a lépést, hogy akkor most hazamész egy fárasztó nap suliban, és akkor hazamész és csinálsz még két videót, és akkor nyilván ott vagy, hogy hát igen, anya, én ezt most nem annyira akarom, és akkor ott van anya, aki pedig azt mondja, hogy ez muszáj, mert hogy vannak határidők, vannak leadott szkriptek, minden meg van csinálva ahhoz, hogy ezt nekünk ma le kell forgatni. És akkor itt azért van egy-két bunyó köztünk, hogy hát nem akarom leforgatni, legyen holnap, de hogy akkor ezt muszáj leforgatni, csináljuk, és akkor nyilván odaállok teljes lehorgasztott fejjel, azt se tudom, hol vagyok, elkezdjük, nyilván nem tetszik anyukámnak, mert ő a gyors és hatékony munka híve.
1: És jó, de van, hogy néha ez a szereped, nem? Hát mennyire megjátszott, amikor ez a szereped, vagy hány esetben őszinte?
2: Hát amúgy ez vicces, mert képzeld még, ugye a közönségünk is néha nehezen tudja megállapítani, hogy ez meg van-e játszva, vagy sem, de azért sokan megjátszott. Nyilván, ahol látod, tehát az van, hogy ami olyan videó, hogy egy script, az általában megjátszott. Viszont vannak olyan videóink, mint például volt ez, ami nagyon nagyot ment, több millióan látták a hajrutinomat, ahol... beleraktam 16 féle dolgot a hajamba, hogy úgy nézzen ki, ahogy már anya mindig ezt mondta, hogy én eltöltök fél órát a fürdőszobában a hajammal. Na hát az egy script videó volt, viszont meg is volt játszva, tehát ez így pont a kettő együtt. És tök sokan azt hitték, hogy én tényleg így csinálom meg a hajamat, és akkor mentem be a suliba, és kérdezték, hogy mikor sózom meg a hajamat, mert ugye ez volt a poén a videóban, amit anya mondott. De hát nagyon sok olyan videónk van, ahol nincsen script, csak anya azt mondja, hogy figyelj, rakjuk le a kamerát. Ez az ötlet, valahogy így beszéljünk hozzá valamit. És akkor a végtermék az egy tök összekoordinált, tök jó ilyen vidám hangulatban elkészült videó. Én személy szerintem, hogy azokat jobban szeretem, amikor nincs egy ilyen megadott szkript, és így kell videózni, úgyhogy vegyes ez, hogy mikor, miből van konfliktus.
1: Értem. Ez tényleg egy érdekes helyzet, hogy ha egy fiatalon reflektorfénybe kerül, az mert tud nem szokványos helyzeteket hozni, nyilván baráti körcikinek tarthatja, szokatlannak tarthatja, tryhardnak tarthatja.
2: Persze.
1: És ez még abban az esetben is megvan, hogyha mondjuk valaki, ahogy a legtöbb fiatal ilyenkor reflektorfénybe kerül, mondjuk rappelni kezd, vagy gaming videókat kezd csinálni. De hát abban a szempontból ez még más volt, hogy tulajdonképpen egy ilyen felnőtt szülői kontextusban tetted ezt, amit én különben elképesztően menőnek tartok. Tehát én az a típus, hogy nekem nagyon jó a kapcsolatom a családommal, szüleimmel, tehát én a ti videóitokat is nagyon izgalmasnak tartom. Viszont persze egy alap 16 évesnek mondjuk pont az az életkor, amikor azt mondja, hogy jaj, anya, apa, ne mer, ne mutatkozzatok már velem.
2: Persze.
1: Te meg pont akkor voltál igazán így velük, vagy középponton. A baráti köröd megmaradt ugyanaz, és ugyanazok a srácok tartják menőnek azt, amit az először cikinek tartottak, vagy ezt hogy élted meg?
2: Nyilván, ahogy új osztálytársaim jönnek, edzésre megyek, ahogy megyek a konditerembe, másokat nyilván megismerek, és azok úgy így hozzácsapódnak a társaságomhoz, viszont van egy stabil baráti köröm, ami szerintem ilyen 11-2 éves korom óta így van stabilan, és ők azóta mellettem vannak. Nyilván volt olyan, hogy akkor ezt ők is azt gondolták, hogy ciki, és miért csinálom, és akkor én vagyok a gáz, meg mit tudom én, de aztán így ők is realizálták, hogy azért az menő, hogy így ilyen fiatalon van egy ilyen közönséged, és van egy ilyen lehetőséged, amiből lehet építkezni. És most már szerintem meg végképp így gondolják, és egy értékesebbnek is tartanak szerintem ettől kicsit. Nyilván nem folyásolja be a társaságban a létemet az, hogy én ki vagyok, meg én hol vagyok, de hogy így látják, hogy na, hogy én azért már valamit úgy elkezdtem, és úgy valamit el is értem ezzel.
1: Ha jól tudom, édesanyád bábszínész?
2: Igen, ő bábszínésznek végzett, és bábszínész is volt 20 évig, aztán őt kirúgták a bábszínházból, ahol dolgozott, és ott kezdődött el a karantén alatt kezdődött ez az egész oldal, egy úgynevezett boros jóga videó, valaminek annyi volt a koncepciója, hogy elege van abból, hogy be vagyunk zárva, elege van a gyerekekből, és leült jogázni egy pohár borral, és miközben a háttérben mi veszekedtünk, ránk ordított egyet, hogy maradjunk csöndbe, és ivott egy kortyot a borból, és ez itt 3 nap alatt elért egy több mint 1 milliós nézettséget, és akkor itt jött az ötlet, hogy akkor ő megcsinálja az oldalát, és hát ideig
1: a többi történelem.
2: Ez így van.
1: Tehát nála akkor meg is van, hogy egy ilyen klasszikus színművészeti, dramaturgiai képzés. Te gondolkodtál valaha ezen a pályán, hogy ezután te valamilyen színészi, színművészeti karriert is befuss, vagy neked mi a terved a jövőre nézve? Tehát ezen a területen akarsz aktív maradni?
2: Képzeld el, hogy nekem sose volt ilyen, hogy akkor én színész leszek. A húgomnak, Lillának vannak ilyen elképzelései, hogy ő színész lesz, ő modell lesz, ő ilyen ilyesmi területeken mozog, és drága unokatestvéremnek, a anya tesójának, a fiának, aki szintén velem egy idős, tehát pár hónap különbség van köztünk, ő színésznek készül, és a Színművészeti Egyetemre adott bejelentkezés most, és már mindjárt elvileg fel is veszik, ha minden jól alakul, innen is üdvözlöm. Úgyhogy, ja, így körülöttem vannak, akik ezt nyomják, de így bennem sose fordult meg. Én, amikor el kellett kezdeni faktokat választani a gimnáziumban, én akkor felhívtunk egy ilyen olyan embert, aki azzal foglalkozik, hogy így a diákoknak megmondja, hogy azok alapján, amiket most tudnak, és amikkel most szeretnének így foglalkozni, azzal milyen egyetemre kell tovább menni. És arra jutottunk, hogy nekem hát valamilyen kommunikáció, média szak kéne, és valamilyen ilyesmi irányba menni, mert ez ugye nagyon sokágú, hogy innen lehetsz riporter, lehetsz műsorvezető, lehetsz ugye itt rádiós is, lehetsz social médián bárki influencer, és akkor ez úgy meg is tanít nyilván jól beszélni, megtanít előadni, és így ez a vonal, ami így tetszett.
1: Hú, ez egészen izgalmasan hangzik, de különben, hogyha most így, ha bár azt gondolom, hogy miután mert itt vagytok a piacon, mert itt ez a piaciuk nincs meg, és nem lenne érdemes ilyen karrierbe belefogni másoknak, de most így visszatekintve más családnak ezt mernéd javasolni, hogyha abban gondolkodnak, hogy valamilyen közös családi média szereplést csináljanak, vagy azért ez nem mindenkinek való?
2: Ez biztos, hogy nem mindenkinek való, mert nagyon nehéz összekoordinálni azt, hogy a család az így együtt összejöjjön, és akkor ilyeneket tudjanak csinálni. Plusz ugye fontos a minőség is, hogy azért ne abból álljon az oldalunk, hogy TikTok zenékre táncikálunk, hanem legyen benne tartalom szó szerint, úgyhogy nem nagyon ajánlom ezt másnak, de aki egyszer belekezd, szerintem ezt nem nagyon lehet megunni, úgyhogy én is örülök, hogy mi belekezdtünk, és azért így tök jó mostanában.
1: A digitális készségekben, közösségi média használatban, eszköz használatban mondod, hogy sokat segítesz is a anyukádnak, családodnak. Mennyire lehetsz generációs különbséget családon belül fel észreveszed azt, hogy te egyes tematikákban jobban otthon vagy, mint más generációk, vagy azért ők is már jól veszik fel a fonalat?
2: Hát figyelj, nálunk úgy van, hogy anyukámnak Samsung telefonja van, mi hármunknak iPhone-unk van. És mindig mondjuk neki, hogy vegyen egy iPhone-t, mert azt könnyebb kezelni, jobb felület, és szerintünk ott jobban tudná végezni a dolgát. Erre az a válasza, hogy ő azért nem vesz iPhone-t, mert nem tudná megszokni. Itt kezdődnek a problémák, tehát ő már ott tart, hogy ő nem tud megszokni egy egyszerű új működtetési rendszert, legyen ez mondjuk az iPhone. Úgyhogy igen, nála azért ott nagy a különbség, hogy hol tartunk így a telefonkezelés, social médiában ilyenek, de hát nyilván ő is azért így tapasztalja és tanulja. Apukám pedig ugye ezekkel foglalkozik, úgyhogy neki meg muszáj érteni hozzá. Nála nyilván nincsen ekkora eltérés, mint anyukámnál.
1: Értem. És tesód, húgod, nála, hányban született?
2: Ő 2013-as.
1: Tehát akkor ő már ugye alfa generációs.
2: Pont.
1: Lehet köztetek generációs különbséget?
2: Amúgy nem annyira. Ő is most már így elkezdte ezt így kikísérletezni, hogy mihogy működik, social media, ő is amúgy vág videókat magának, tehát így felvesz egy utazáson például 5 képet, ahogy megyünk az autóval, ahogy sétálunk a tengerparton, és ezt összerakja mondjuk egy CapCut-ban, vagy bármilyen applikációban, amilyen vágóprogramszerű, és amúgy jól megy neki. És mindig azt nézem, hogy tök durva, hogy így magától így elkezdi, belecsap, és így magától kitalálja, és így rájön, hogy mit, hogyan kell. De telefont kezelni, meg ilyeneket, hát szerintem kb. Ugyanúgy vagyunk mindketten, ugyanúgy jövünk rá, ugyanúgy találjuk ki, tehát akkora különbség nincsen köztünk.
1: Sokan mondják azt a mai fiatalokra, hogy egyrészt azt is, hogy elszigetelődnek, kevésbé vannak erős szociális skilljeik a digitális világ miatt. Én ezzel nem értek egyet egyáltalán, sőt, de vannak így ilyen kutatások, meg ilyen nagy sztereotípiek. Közben az is látható, hogy nyilván azért a tartalom készítés demokratizálódott. Mindenki már TikTok videókat kezd csinálni, vagy legalábbis nagyon sokan. Mindenki elérést akar generálni magának. Fiatalok 10 évesen úgy beszélnek kamera előtt, olyan otthonosan mozognak, mint amúgy kevesen más generációkból, én azt merem mondani, de mégis akár egy telefonhívás szituációja meg zavarba hozhat egy fiatalt. Te milyennek látod akár így az osztálytársaid, a mai fiatalokat, a generációdat, generációnkat?
2: Ezt egészen jól látod, mert hogy mostanában már bárkit feldob neked a TikTok, tehát így azt is, akit nem gondolnád, hogy így egy kamera elé áll és elkezd sminkelni, vagy a haját megcsinálja, és tök sok olyan ismerősöm is van, akik így azt mondták, hogy na, most itt van egy ilyen haj göndörítő samponom, vagy valami, lerakom a kamerát, megcsinálom a hajamat, és nézzük, hogy mi fog történni. És akkor nyilván először megnézik 500-an. Jó, próbálkozzunk még. Megnézik 1000-en, és akkor így szépen építkezik, és így halad a social médiával, és azt lehet látni, hogy mostanság bárki, aki belekezd, mindenki releváns kb. A social médiában, az a lényeg, hogy legyen egy mondani valód, legyen valami, amit képviselsz, és legyen olyan dumád, amivel előre tudsz jutni. És onnantól bármit csinálsz, meg fogják nézni, mert így ez az az inger küszöb, ami így kell a fiataloknak, hogy valaki csinál valamit, valaki motoszkál a kamera mögött, valaki mond valami érdekeset, mehet. És nézzük meg, és ennyi az egész szerintem.
1: Sok mindenkiben lehetőd ezt a vágyat, hogy elérést akarnak tehát hogy akarnak valamilyen karriert építeni ebből, mert ez nem volt mindig ilyen természetes talán.
2: Amúgy nem, szerintem nem olyan sokan gondolkoznak ezen, hogy ezt így elkezdik, mert ők is látják, hogy azért emögött van munka bőven, tehát anya is, megállás nélkül, hívások, e-mailek, meetingek, minden, tehát ő konkrétan nem áll meg, alig alszik mindent, amit csak el tudsz képzelni, ezt csinál a social médiával. És vannak, akik azt látják, hogy ez ő megnyom 2 gombot a telefonon, és jön a pénz, ez nagyon nem így van, és akik így gondolják, szerintem amúgy legbelül ők is érzik, hogy azért emögött van munka, és azért nem kezdenek bele sokan, úgyhogy ja, hát azért nem hinném, hogy túl sokan gondolkoznak azon, hogy egy ilyenbe belekezdjenek.
1: Értem. Beszéljünk kicsit arról, hogy még a te pályádat, te karrieredet mennyire látod, vagy milyen irányokba látod tovább menni, mert egy kicsit beszéltél róla, de ez nálad amúgy mit jelent akár egyetem szempontjából, ez mindig egy visszatérő kérdés a mai fiataloknál, hogy mondjuk klasszikus edukáció, egyetem, inkább vállalkozás, inkább edukáció nélküli út. Te hogy látod ezt a kérdést a saját életedben?
2: Én mindenképpen el szeretnék végezni egy egyetemet, én jövőre végzek a gimnáziumba, ha minden jól megy nyilván, azért megbukni nem terv, és én mindenképp ki szeretnék hagyni egy évet az egyetem előtt, azt a gap year-t, az nekem is tetszik, és akkor én arra gondoltam, hogy kimegyek külföldre, valami ismerősnél lakok, és dolgozok valamit, és úgy így szépen lassan így kitapasztalom, hogy milyen az élet, és így szerzem így az élményeket, és próbálok pénzt keresni, és aztán így haladok az élettel, és amint megvolt ez az egy év gap year, aztán én mindenképp szeretnék elvégezni egy egyetemet. Mint mondtam, ez a kommunikáció, média szak, ez így be is jön, és akkor így azt gondoltam, hogy így ezt lehetne csinálni. És amúgy mellette én szívesen csinálom ezt a social médiát is, tehát ez egy bevétel, egyszerre egy szórakozás, egyszerre egy pozitívum, hogy ismerté válok a társadalmunkban, itt, főleg itt azért Budapesten, itt ismernek a legtöbben, És ja, hát azért ez így szépen így halad egymás mellett a kettő, hogy nyilván azért kell az edukáció, kell az, hogy valamire vigyem is, de hát csinálom a social médiámat is azért így szép lassan, hogy ebből is legyen valami.
1: Mert ez egy jó üzenet szerintem, ezt én is fontosnak tartom, hogy a kettő jól tud együttműködni. Kedves hallgatóink, elmegyünk most egy rövid kis szünetre, és néhány perc múlva visszatérünk, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

mindenki. Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján. Spirit FM. Spirit FM. Ahol mindenki szóhoz jut. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
1: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál, és hát a mai vendégem Benjamin, akit az Anyaki van csatornáról akár ismerhet az ember közösségi médiából, különösen családok, szülők, viszont most az ő útjáról is beszélünk a digitális térben, a generációs különbségekről, és arról persze, hogy hogyan is építette fel családjával az Anyaki van csatornát. Köszi, hogy itt vagy, jól beszélgettünk már az első felében, és a mai beszélgetésünknek, és pont ott hagytuk abba, hogy a digitális térben az alkotás, a videókészítés, az neked azért egy ilyen izgalmas karrierút és izgalmas pályát. Tehát erről beszélnék egy picit. Arra lennék kíváncsi, hogy amikor ti például egy videót készítetek, ugye az algoritmus sokak szerint kifürkészhetetlen, sokak szerint egyszerűen megfejthető, te mennyire tudod, amikor egy videó jól fog teljesíteni a sajátjaitok közül? Voltak meglepetések, hogy olyan, amire nem számítottál, nagyon jól ment, és olyan, amire azt gondoltad, hogy tuti jót fog menni, aztán alig ért el embereket?
2: Kezdjük azzal, hogy köszönöm a meghívást, ismételtem, folytatjuk a beszélgetésünket. Igen, azért ez általában egy ilyen, ez amúgy tökre kiszámíthatatlan. Szerintem úgy függ attól is ez az algoritmusos di, hogy mikor rakod ki a posztot, mert vannak azért ilyen peak time-ok, amikor...
1: Ti mikor szoktatok posztolni?
2: Amúgy én mindig azt mondom anyának, hogy hétköznap ilyen munkaidő vége előtt egy picivel. Mert ugye mindenki, amikor befejezi a sulit, munkát, megy haza, social media, cikkek, mit tudom én, és akkor ott szépen otthon nyugiba olvasgatja, és mindig ezt mondom, hogy akkor mennek. De például van olyan videó, amit kirak egy szombat délután, amikor valószínűleg mindenki programozik, és család, és mit tudom én, és megy több milliót. Amúgy Vannak olyanok, amiket így tényleg így meg lehet mondani, amit én mondtam neki, hogy az a videó a hajas, amit mondtam, hogy a haj tutorial videó, mondtam, hát ezt senki sem fogja megnézni, kit érdekel, nem vicces, mit tudom én, 3,5 millióan látták.
1: Wow.
2: És az tényleg kemény, és akkor van olyan videó, amire pedig mondom, hogy hát ez biztos, hogy sokat fog menni, mert hogy ez egy nagyon jó videó, izgalmas, például amikor főzünk együtt, van valami gép, amit reklámozunk éppen, vagy akár azon kívül, hú, ez biztos sokan megnézik, izgi, amit főzünk, ketten vagyunk, mert ugye mostanában az érdeke a követőinknek az, hogy mi ketten állunk a kamera előtt, és hűlünk, és magunkat adjuk, és azt meg megnézik, nem tudom, 40 ezeren. Nyilván az se rossz, amikor 40 ezeren látnak egy videót, de hogy nem egy olyan hú, de extra nézettség, amit így elvárnánk magunktól.
1: Mik a trükkjeitek? Ugye sokan beszélnek arról, hogy a közösségi média algoritmust hogy lehet megfejteni, hogy milyen hook kell, milyen mondat kell az elejére. Neked vannak ilyen bevált stratégiaid, mert hogy mivel lehet jól megtartani az embereket?
2: Hát figyelj, trükk nincs, ezt el tudom árulni.
1: Egyetértek?
2: Nincs trükk.
1: Sajátszásban is egyetértek, igen.
2: Mi, amit használunk, és most pont képzeld el, az iskolában egy retorikai beszédet kellett mondanom, és ezzel foglalkozunk most már egy 2 hete, az első 2 mondatban fel kell kelteni az érdeklődést. Uh-huh. Az első 2 mondat az, hogy sziasztok, itt vagyunk, igen, most ketten vagyunk, megint a videóban, most ő nincs itt, senki se fogja végignézni, mert senki se érdekel. De ha úgy kezdesz egy videót, hogy sziasztok, most megmutatom nektek a legújabb parfümémet, és gyertek, nézzétek meg, egyben már ott van ugye az inger, amit keresnek ezek a fiatalok, hogy na, végre valami, ami érdekel, végre valamit megnézek, nézzük végig, hogy mi fog történni. Úgyhogy így kb. Ennyi a trükkünk szerintem. Meg ha megnézed a vicces videóinkat is, egyből nem az van, hogy ki kell várni a viccet, hanem úgy egyből elkezdődik egy sztori. És így ez a trükk szerintem.
1: Ti közönségetek inkább fiatal, vagy inkább szülők?
2: Amúgy vegyes, mert anya oldalán...
1: Úgy értem, hogy inkább a gyerekek, vagy inkább a szülők?
2: Igen. Anya oldalán változó, mert ugye neki van Facebook, TikTok, Instagram. A TikTokon a fiatalok követnek, az Instagramon vegyes, viszont a Facebookon amúgy inkább idősek vannak, és ők nézik a videókat, nyilván oda is akad azért 1-2 fiatal, de nyilván a fiatalság most már ezt a Facebookot ezt így éppen kezdi elengedni szerintem, hogy mi haszna van, most már nem nagyon használjuk.
1: Te használod?
2: Le van töltve, nyilván a Messenger miatt használom, de hogy így szerintem, amikor így felmegyek a Facebookra, így pörgetni a Facebookot, szerintem életemben nem csináltam még ilyet. Mert ott van a TikTok, ott van az Instagram, ott van a Twitter, ami most már ugye X, vagy X, nem tudom, hogy mondjuk, meg hát ott a Reddit, milyeneket lehet nézegetni, ott vannak a vicces posztok, amiket ugye így szoktam nézegetni általában.
1: De voltatok már fel Redditen, családilag?
2: Képzeld el, hogy nem. Mi magunk nem posztoltunk semmit, de nagyon sok ilyen kamu tényt terjesztettek rólunk a Redditen, és arról szóltak, anya nagyon ki volt akadva rá, hogy vannak videók, amikor ezt már beszéltük az előbb, hogy eljátszom a hülye kamaszt, hogy nincsen kedvem ahhoz, bunkó vagyok, mit tudom én, és vannak videóink, ahonnan kivágják azt, hogy így ilyen mérgesen nézek anyára, hogy akkor ezt most én nem fogom megcsinálni, és kirakják, hogy nézzétek meg, hogy anya ki van, kényszeríti a gyerekét arra, hogy szerepeljen a videóiban. És akkor így nézzünk, hogy hát, hogy nem volt benne semmi kényszerítés, hogy pont egy ilyet meg tud valaki találni, és valakinek erre van ideje, de amúgy mi nem posztulunk, ilyeneket szoktunk néha-néha látni, de hogy így annyira nem foglalkozunk vele.
1: Értem. Az ember ugye folyamatosan tartalmat gyárt, nyilván egyre jobb eléréseket akar generálni, egyre sikeresebb akar lenni ebben a térben, jön egy idővel egy nyomás, egy monotonitás, sokan ebben kiégnek. Én jelen esetben, vagy én a saját esetemben itt 10 év alatt nem tudtam ebben kiégni, mert mindig megtalálom benne az új kihívást, új izgalmakat, viszont nálad kíváncsi lennék arra, hogy te tapasztaltad ezt, hogy így, hogy egyszerűen már túl sok volt, és mert elment a kedved tőle, mert én pedig nálad különben az ellentétét látom. Tehát én így azt látom rajta, hogy így idővel, mintha egyre jobban megértenéd a lehetőséget, amik ebből adódhat meg, és mint egyre több kedved lenne ehhez.
2: Igen, ez így van. Anyán volt már, hogy láttam egy ilyen, tudod, ez az igaz ilyen leült fáradtság, hogy így ott van, így rajta van minden a hátán, 1000 e-mail, 1000 együttműködés, mit tudom én, már erre nincs idő, arra nincs idő. Közben ugye nyilván családanyaként menedzselni az otthoni létet, takarítani, főzni, gyerekek az iskolában jól teljesítsenek, ilyenek. Ő nála volt, amikor láttam ilyen időszakokat, hogy ő azért ebbe egy belefáradt, de ez nagyon tetszik benne, hogy ő sose adja föl viszont, és ez amúgy engem is motivál nagyon, hogy ő tényleg az, aki így bármit megcsinál, és nem adja föl. Úgyhogy igen, vannak időszakok, amik nehezebbek, és nehezebben mennek, de mindig felállunk belőlük, főleg ő.
1: Értem. Ezt akarom is kérdezni, hogy mennyire tudjátok elválasztani a családi életet a munkától? Vannak ilyen szabályok otthon, hogy nem lehet már a vacsoraasztalhoz videótémát vinni, vagy ezt el kell egyáltalán határolni szerintetek? Vagy
2: nem.
1: Tudtok?
2: Nálunk, képzeld el, hogy amúgy nálunk nincs is elhatárolva egyáltalán. Nálunk az élet a munka, kb. Ez nagyon könnyen félre lehet érteni, de el is magyarázom, hogy mire gondolok. Nekünk a követőink, meg ismerőseink, mindenki azt mondja, hogy nekünk nem kéne tartalomgyártással foglalkozni, hogyha be lenne kamerázva a lakás. Mert nekünk arról szól az oldalunk, ami a mindennapunk. Tehát a legtöbb videó ötletünk amúgy abból van, hogy tényleg megtörténik. Volt tök sok olyan videónk, ami annyi volt, hogy otthon a Lilla valamit kért, én beszóltam neki valamit, anya egyből odaugrott, hogy na, ebből holnap videót csinálunk, megcsináltuk a videót, és kész. És otthon a nézettség. Úgyhogy szerintem ez így nincsen nagyon elhatárolva, hogy miből lehet videót csinálni, meg miből nem. Nyilván azért nem akarjuk magunkat beégetni, meg ilyenek, de sok nézettségért és egy jó tartalomért még néha azt is megtesszük.
1: Én ezt amúgy abszolút támogatom, tehát én is hasonlóan élem az életem, hogy nem szeretek határt húzni a kettő között. Ugyanúgy lehet egy abszolút szerető és nyugodt környezetet teremteni, hogy az ember nem zárja el magát tőle tudatosan. Tehát azt szerintem még ilyen kontraproduktív is tud lenni. Volt már, hogyha már most így mondtad, olyan videó, amit felvettetek, megcsináltatok, kitaláltatok, de aztán mégsem raktatok ki, mert egyszerűen azt éreztétek, hogy ez lehet, hogy most túl sok, túl megosztó, túl nem is tudom, túl kellemetlen.
2: Soha.
1: Aha.
2: Mi mindig úgy kezdjük el amúgy ezt a videó ötletet és felvételt, hogy anya kitalálja a videót. Benjamin, tetszik az ötlet? Jó? Szerinted jó lesz? Igen. Lilla? Annyira nem rossz, csináljuk. Marci, apa? Csináljuk. Oké, csináljuk. Megy ki a videó. De hogyha valakinél elakad ugye az ötlet, hogy ez azért nem jó, nem lehet átalakítani, ezért nem tetszik, akkor azt hagyjuk. Uh-huh. És nyilván ugye, mint mondtam, az életünk egy nagy videó kb. Mindig van új ötlet, mindig van új ihlet, és ezért nincsen ebből probléma, hogy ez a videó ötlet ez most besült, és akkor nem lesz videónk egy ideig, mert mindig van valami. Úgyhogy ebből nincsen problémánk általában.
1: Említetted a gap híret. Mit fogtok csinálni, hogyha te elmész gap híre, elköltözöl otthonról? Akkor vége az anyaki van koncepciónak?
2: Hát, ki tudja. Erre nem tudok még válaszolni. Engem sokan ismernek úgy, és mindenki ezt mondja, hogy én nagyon ilyen mama's boy vagyok, tehát én azért anyával nagyon szoros kapcsolatunk van, tehát nagyon-nagyon-nagyon közel vagyunk egymáshoz, és ő mindig azt mondja, hogy ő nem hajlandó engem elengedni egy évre külföldre, hogy ő jön velem. Úgyhogy ki tudja, lehet, hogy még a végén Londonból, vagy bárhonnan máshonnan a világból érkezik az új anyaki van oldal, úgyhogy hát ki tudja, meglátjuk, mit hoz a jövő.
1: Ugye édesanyád, azt már beszéltük, hogy a klasszikus platformtól, tehát a Bábszínháztól lépett, tehát a digitális térbe. Most pedig, hogyha jól láttam, ugye Friderikusz Sándornak a műsorában most teljes műsorvezető is, tehát hogy most meg lép vissza újra egy ilyen klasszikus média platform felé, hogyha így az ő nevében beszélhetsz, vagy amit te kívülről látsz róla, szerinted neki milyen lesz még ebben a térben mondhatni a karrieret? Tehát szerinted ő visszakanyarodik majd még a klasszikus médiához, vagy ez cél nála, vagy ő abszolút erre ezben a csatornában most így megtalálta a boldogságát, kiteljesedését?
2: Igen, szintén a szoros kapcsolatunknak köszönhetem, hogy erre tudok válaszolni amúgy az ő nevében. Ő azt mondta, hogy ő azért vállalja a tévés műsorokat, és azért szeretne erre is nyitni, mert plusz egy platform, plusz egy hely, plusz egy korosztály, plusz egy típusú ember, aki őt megismeri, és ezzel is nyit magának egy újabb kaput, hogyha valamiért itt befutcsolna az oldal, valami probléma lenne, akkor most már a tévében is ismerik, mint műsorvezető, mint karakter, mint szereplő, és akkor ott magának szintén megnyit egy ajtót, hogy ez most nem jött össze, akkor megyünk a tévébe, akkor műsorvezetők leszünk, akkor ezt csináljuk, azt csináljuk. Úgyhogy szerintem ez igazából egy ilyen maga, így megpróbálja magát bebiztosítani a térben azzal, hogy erre is nyit, és így egy plusz stabil lábat maga alá rakni ezzel.
1: Ki a legkreatívabb a videókészítési folyamatban? Az ötletek tőled jönnek, édesanyától, hugottól, apukától, lehet, hogy ő a háttérben a titkos script író. Milyen a
2: nagy kulcsemberünk? Hát, ez sajnos nem hazudhatok. Drága anyukám, a legkreatívabb láncszemünk, minden ötletünk szinte tőle van, mindent ő mond meg, hogy mit kell csinálni, mindent ő tud, hogy mikor, mit kell kirakni, milyen tartalom érdekli az embereket, tehát ez ő végig. Apa az, aki az elvetemült ötleteket dobálja be, hogy erről kell videót csinálni, arról kell videót csinálni, és akkor most el is ejtek itt egy kisebb betekintést, hogy várható lassan szerintem az apa ki van oldal is.
1: Wow.
2: Lehet, hogy azért itt a hallgatóink most már itt sejthetnek valamit, hogy megindul még egy platform a családon belül. Aztán többet nem is mondok róla, hogy mi várható.
1: Ez jól hangzik, izgalmasan hangzik. Abból nem voltak még szokatlan vagy furcsa szituációk, hogy például akár tanáraid fogyasztják a tartalmaitokat, és látják, mert mondjuk egy fiatal rapper, hogyha sikeres lesz egyszer csak, és elér sok embert, attól még egészen elképzelhető, hogy mondjuk egy felnőtt nem találkozik feltétlenül a tartalmával, hanem a saját fiatal buborékában van nektek a követőiteknek egy jó része felnőtt, tehát abszolút el tudom képzelni, hogy a földrajz tanárod délután scrollol, és egyszer csak te jössz fel eszembe.
3: Ez amúgy így van, mert nekem tök sok tanárom van, aki így látja ezt a social media jelenlétünket, és tök sokan dicsérik, és élvezik is a kontentjeinket, úgyhogy felőlük amúgy tényleg egy ilyen pozitív visszajelzést kaptam. Szerintem ilyen 7.-8. osztály óta kapom tőlük, hogy tök jó lett az a videó tök jó lett, így láttam, hogy mit tudom én, ezt kóstoltatok, láttam, hogy itt voltatok, és így ilyen tök sok közös pontot találunk ezzel így a tanáraimmal, és innen is üdvözlöm őket, hogyha hallgatnak, és ja, ez így amúgy segítette így a kapcsolatot szerintem, így a tanárokkal így körülöttem.
1: Uh-huh. Hány éves voltál, amikor elkezdtétek? 2020, most vagy 18?
3: 18, úgyhogy 12.
1: Wow.
3: És hát nyilván ez ugye akkor változik szerintem a legnagyobbat, mind személyiségben, mind kinézetben, mind úgy mindenben az ember. Pont ez a 12-től 18, ahogy így látszik, hogy rendesen felnősz. És amúgy ez tök jó, hogy ezt így végig tudtam kísérni. Így a social médián is vissza lehet nézni ezt, hogy így konkrétan látszik a videókban, hogy megnézek egy videót 2 évvel ezelőtt, és hogy hú, én így néztem ki, én így beszéltem 2 éve, és erre amúgy tök sok negatív kommentet is kapunk folyamatosan, hogy ez miért jó, hogy a gyerekkorunkat nem élvezzük. Ezt nyilván anya kapja, hogy miért nem élvezi azt, hogy mi felnövünk, hanem miért csinál videót abból, hogy mi felnövünk. És mi meg úgy nézünk erre, hogy ez egy tök jó lehetőség, hogy így dokumentáljuk azt, hogy
1: persze,
3: így élünk és felnövünk. Úgyhogy
1: abszolút bekövődjelek titeket. Tehát meglátom is, hogy nálatok is egy ilyen nagyon szép, vagy ami kívülről látszik, szép családi dinamikát hoz. Mi volt a pillanat, amikor észrevetted, hány éves voltál, hogy hú, itt ez lehet, hogy valami nagyobb és menőbb, mint amit te eredetileg gondoltál volna, amikor anya azt mondta, hogy szerepel egy videóban.
3: Amikor elkezdtek szerintem így hozzám, amikor már úgy láttam, hogy jönnek oda hozzám, például bevásárlóközpontokba, utcán, tök sokan volt, hogy leszólítottak, hogy imádjuk a videókat, hello, mit tudom én, csinálhatunk egy képet, ez így ilyen 15 éves koromba kezdődött, és úgy akkor láttam, hogy na, hogy ebből így azért visszük valamire, hogy így látszik így a környezetemben, hogy mások is tudják, és akkor így 15 éves koromtól így haladtunk, hogy akkor írjam alá az alkarodat, akkor csináljunk egy fotót, akkor küldjünk egy hangüzenetet anyukámnak, akkor beszélj te anyukámmal, mert pont telefonálok, és akkor így nyilván így haladtunk, és akkor itt tartunk, hogy most már azért kellenek az aláírások, csináljuk a fotókat, ide küldünk videót, ide küldünk hangüzenetet, úgyhogy haladunk szépen.
1: Oké, említetted ezt az apa kivan oldalt. Milyen terveitek vannak most még a jövőben?
3: Hát, nagy titok.
1: Nagy titok?
3: Nagy semmi titok. Nem őt is meghívhatod ide.
1: De nem úgy értem, nem úgy általánosan, de mert leakelted, úgy értem, hogy leakelted most az apa kivant egy kicsit, viszont mi az, ami más most tervben van? Mit lehet várni tőletek?
3: Hát én most jobban belevágok azért ebbe a parfüm vonalba szerintem. Most azért elkezdek szépen saját parfümös tartalmakat gyártani bővebben, jóval bőszebb lesz itt ez a tartalomgyártás. Anyánál a szokásos, ő marad az anyuka. Hát azt, hogy apánál mi fog következni, azt a lifestyle-t és azt a vagánságot, azt egyszerűen nem tudom körülírni, hogy mi várható, úgyhogy majd meglátjuk. Én is kíváncsian várom még, hogy mit fog kihozni ebből.
1: Hát nagyon sok sikert kívánok mindannyiótoknak, különösen azért neked. Köszi, hogy itt voltál. Köszi ezt a beszélgetést. Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ez volt a Corporation Z, a Spirit FM-en erre a hétre. Egy azt gondolom, hogy nagyon izgalmas téma és beszélgetés volt itt a mai napon, és persze jövő héten is folytatom, új adás, új vendéggel, addig is visszahallgathatják akár ezt az adást is a streaming platformokon, és bármikor hallgathatják online a Spirit FM-et, a www.spiritfm.hu, én Trunk Tamás, Double T voltam, viszont hallásra!
0: Ez volt a Corporation Z, Trunk Tomival, a Spirit FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

műsor ajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
1: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Médiapiac, Mentzer Tamás a vendégem. Üdvözöllek. Nem beszéltük meg előre, hogy tegeződünk, vagy magázódunk. Mi a protokoll?
2: Én a protokoll nem tudottan érdekel, én a tegeződést javaslom, így kezdtük, szerintem így folytassuk. Köszönöm a meghívásodat, és tiszteltel köszöntök mindenkit.
1: Igen, adáson kívül, hiszen azért sportriporter szakmából mi kollégák vagyunk, és egyébként játszottunk egymás ellen üzleti ligában, te biztos nem emlékszel rá, én igen.
2: Ó, fociztunk egymás ellen?
1: Aha.
2: Hát jó rég lehetett.
1: És aztán fel is rúgtalak, hogy néhány jó pontot szerezzek itt a kommentelőn.
2: Remélem, hogy megkaptad a jó pontokat, azóta a térdem rossz állapotba került, úgyhogy már a foci nem nagyon van, de örülök, hogy egymással játszottunk. Szerintem mi nyertünk. Ti vesztettek.
1: Aha, igen, nagyon erős csapatotok volt, nekünk kevéssé. Kezdjük azzal, hogy ugye kérdezhetek bármit. Szabad-e?
2: Hát kérlek, Alásan, köszönöm a meghívásodat, ezért jöttem el, és én egyébként is mindig mindenkinek mindenre válaszoltam.
1: Azért is kérdezem ezt, és akkor egy kellemetlenebb területre terelném rögtön a beszélgetést, mert hogy tavaly szeptemberben, nem tudom, emlékszel-e, hogy az ATV riporterének te mit mondtál, Köcsén, Török Rékának?
2: Emlékszem az esetre, most már szó szerint idézetet nem tudnék mondani, hogy kérjenek bocsánatot?
1: Azt mondta, hogy szégyellje magát, igen, ő, mert hogy az ATV-nek dolgozik, mert Magyar Pétert egy 20 perces beszélgetésben a Tiszaadóról nem kérdezték.
2: Egon, igen, igen, Egon volt az.
1: Mit gondolsz most erről? Tartod-e, hogy szégyellje magát Török Réka?
2: A válaszolok, engedd meg, hogy tekintettel arra, hogy én 3 hónapja nem adtam ilyen típusú interjút. Hadd mondjak 3 mondatot arról, hogy most miért adom ezt, és természetesen válaszolok a Török Rékával kapcsolatos kérdésedre is. Meg hogy akkor ott mit gondoltam, meg most mit gondolok. Tehát én 3 hónapja nem adtam interjút, beszélgettem sokakkal, rengeteg emberrel, olyanoktól is kértem, néztem közé találkozóra lehetőséget, akikkel korábban soha nem volt ilyen típusú beszélgetésem. Egy ilyen értékelő, megértő munkát próbáltam elvégezni.
1: Fogsz nevet mondani? Ez párton belül?
2: Magas politikusokkal is, igen. Áder János is köztük volt. Meg mások is, talán nem minden nevet mondanék el.
1: És mit mondtak? Egyáltalán mi volt a kérdésed hozzájuk?
2: Azt meg azért nem mondanám el, mert ezek bizalmas természetű beszélgetések voltak.
1: De választási eredménnyel kapcsolatos, csak ennyit?
2: Azzal is természetesen. Az jelenne, múlt a jövővel, mondjuk itt velem. És arra is jutottam, hogy egy ilyen helyzetben 2 kérdést kell magának föltenni az embernek. Az egyik az, hogy rendben van-e, hogy te rendben vagy-e. És erre az az én válaszom, hogy én rendben vagyok. Ennek az egyik oka az, hogy nekem kiegyensúlyozott magánéletem van. Van egy szerető családom, tulajdonképpen azért élek, hogy szeressem őket. Van egy feleségem és egy kisfiam. Tehát a magánéletem rendben van. A másik, amiatt azt tudom mondani, hogy rendben vagyok, hogy nem a belső struktúrák, azok rendben vannak, azok stabilak. Pul Sándorral, Isten nyugtassa. Beszéltem egyszer, aki azt mondta, hogy ha belül rendben vagy, akkor az, ami kívül történik, az lepattal rólad, vagy azt kezelni tudod. Tehát az első válaszom az, az első kérdés az az, hogy én rendben vagyok, így érzem. A második, hogy akarja az ember foglalkozni ezek után politikával. Ezt Orbán Viktor is megkérdezte tőlem. És itt megint két tényező van. Az egyik az az, hogy az emberek ezt akarják-e. Én egy választást nyertem, egyet vesztettem, mondjuk a sportnyelven, hogy ez X, ez eldöntetlen. És a másik, hogy én mit érzek. És én azt érzem, nem érzem, azt tudom, hogy 42 éves vagyok, és én úgy érzem, hogy nekem van még dolgom.
1: Orbánnak is ezt mondtad?
2: Ilyesmit, igen. A feleségemmel ezzel kapcsolatban folytatok még beszélgetéseket, mert pillanatnyilag ő az első számú főnököm, a fiam meg a második.
1: Izgalmasabb az, hogy Orbán mit mondott neked? Hogy neked van egy jövőd?
2: Minden. Pár négy szem közti beszélgetés volt ez is, de annyit mindenképpen elmondhatok róla, hogy igen, ő e felé ösztönzött engem. És az is e felé ösztönöz, hogy azért nekünk volt a választáson 2,5 millió szavazónk. Most az kérdés, hogy ebből jelenleg mennyi van meg, de milliós, vagy akár több milliós nagyságrend. És ezek az emberek most azt látják folyamatosan, hogy a mi vezető politikusaink elvonulnak és levonulnak. Én ezt tiszteletben tartom. Én nagyon nagyra tartom Szijjártó Pétert, nagyon nagyra tartom Gulyás Gergőt, és még sokakat. De azt is látom, és érzékelem a mindennapokban az utcán, a benzinkúton, imittam ott, hogy ez a tábor megérdemli, várja, sőt elvárja azt, hogy azért valaki időnként jöjjön, aki két egyenes mondatban képes azt mondani, hogy emberek, én rendben vagyok. Minden munkámmal, minden tettemmel, minden szavammal és minden rám bízott forinttal el tudok számolni. Ha szükségetek van rám, én itt vagyok. És a mai beszélgetést azért is vállaltam, hogy ezt sok minden más mellett ezt is meg tudjuk beszélni. Az ATV-s esettel kapcsolatban én ott megmutat, őszintén beszélünk egymás között, én egyébként is őszintén szoktam beszélni, választópolgárokkal, újságírókkal is. Én elsősorban távol létében, a tiszteletem mellett én az egóra haragudtam. Az egont én becsülöm, egy jó újságírónak tartom. Sokkal jobban örültem volna, hogyha mondjuk őt nevezik ki a közmédia vezetőjének, TV fronton a kinevezett helyett, zárójel bezárva. Szerintem az Egon ott hibázott, szakmai hibát követett el.
1: Mert hogy nem kérdezte, mert, hogy nem kérdezte Magyar Métert a Tiszaadóról?
2: Egy olyan témáról, ami akkor top téma volt. De én nem akarom az Egont se bírálni, felállnám utólag, én kedvelem őt, becsülöm őt, felfokozott hangulat volt. A véleményemet szakmailag most is helytállónak tekintem. Elsősorban persze az Egon felé, de nyilván itt egy intézmény jelent meg eljött. Azt nem mondtad, hogy mit kérdezett tőlem az ATV újságíró hölgye, én sem emlékszem már rá, pedig azt hiszem fontos lenne.
1: Felidézem a történetet, nem tett fel kérdést, hanem te vetted észre azt, hogy ott van az ATV képviseletében valaki, és azt mondtad a riporter hölgynek, Török Rékának, hogy nem szégyelli el magát.
2: Ne haragudj, Tamás, lehet, hogy így volt, de én nem így emlékszem. Szerintem
1: Lehet,
2: hogy így volt. Akkor is vállalom a véleményemet. Már akkor is megalapozottnak és helytállónak.
1: Így hangzott, hogy tartod-e, hogy Török Réka szégyelje magát?
2: Én ha a hölgyet ezzel megbántod, személyében, ez nem személyes, itt nem Török Rékáról van
1: szó. Ez egy elég megalázó helyzet, hogy újságíró kollégák között egy politikus azt mondja egy újságírónak, hogy szégyelje magát.
2: Intézményileg az ATV vezető műsorvezetője óriási hibát követett el.
1: Akkor a Rónai Egon szégyelje magát?
2: Nem az szégyelje magát a lényeg,
1: hát
2: hanem az... Igen. De ha most ezen akarsz rugózni, akkor a véleményemet fenntartom. Olyan szakmai hibát követtek el, ami óriási. És ami az én reakciómmal arányban áll.
1: Utóbb, hogy jogerős ítélet született arról, hogy ez a Tiszaadó, ha létezik is, de nem köthető a Tisza párthoz, tartod-e a véleményed? Ezzel együtt, hogy szakmai hiba volt,
2: azért tartom,
1: nem erről faggatni.
2: Azért tartom, mert én akkor se értettem, amikor én beszéltem, én nem erről az indexes dokumentumról beszéltem. Én mindig azokról a nyilatkozatokról beszéltem, amely nyilatkozatokat Felcsúti Pétertől kezdve, most már a főként idézi ki mindenkivel bezárólag, emberek tettek, akik a Tisza párttal dolgoztak, és ebbe a holdudvarba tartoztak. Tehát én Emlékeim szerint soha nem erre, lehet, hogy említettem ezt a dokumentumot is.
1: Elhangzott a szádból, hogy a Tiszaadóról, nem kérdezte.
2: Igen, igen, de alapvetően a forrás itt az én szempontom, és az én szemben mindig forrást azok az emberek jelentették, akik ezt elmondták, hogy milyen adókat kell bevezetni, hogy hogyan kell, nehogy csökkentés legyen, stb. Stb. Mondom, Felcsüti Pétertől kezdve vissza lehet nézni ezeket. Tehát itt nem egy dokumentumról van szó, vagy nincs szó, hanem itt emberek beszéltek, Pecsnik Mária az Itától kezdve Felcsüti Péterre bezárólag a saját szájukkal ilyen adótervekről. Ezeket nem én találtam ki. És nem is tudjuk jelen pillanatban, hogy mindebből mi lesz, hiszen a kormányzás egyelőre nem kezdődött el.
1: A hosszú hónapokig tartó dollármédiázást, azt bánod-e vagy sem? Ha már ennél a sajtótájékoztatónál tartunk, akkor ez többször elhangzott ott is, Köcsén is, meg egyébként a szádból posztokban, videókban, hogy hát a dollármédia. Önök fogott emberek, önöket innen-onnan, amonnan fizetik, és nincs független véleményük. Te ezt tartod-e?
2: Egyre jobban örülök annak a döntésemnek, hogy eljöttem hozzád. Nem bánom, a legkevésbé sem bánom, tehát először is rögzítsük újra, hogy én mindig mindenkinek nagyon szívesen nyilatkoztam.
1: Ezt elmondtad mindig.
2: Kifáradásig és kifulladásig. Egy idő után a balliberális újságírók elvesztették irántam a lelkesedésüket. Tudom, ilyen komoly jön, mert úgy válaszoltál, meg nem mondtál semmit, meg nem arra válaszoltál, tattara, ezt mind ismerem. De, és ha már én kellett keresem őket a parlament folyosói, meg különböző ilyen főkutató műveletek során, tehát én mindenkinek álltam a rendelkezésére. Ezzel együtt
1: nem erről beszélünk.
2: A véleményemet azt, hogy ők azt mondják, hogy ők független, objektív újságírók, és a túloldalon, akik az akkori kormányt támogatták, azok meg a propagandisták, ez egy nettó hazugság, ez nem igaz.
1: Tamás, ha te dollármédiának nevezted ezeket a platformokat, akkor nem tartod-e politikai hibának, hogy utána akár Navracsics Tibor, akár Szijjártó Péter, akár a Partizánba, akár a Telexbe elmentek és hosszú interjút adtak?
2: Én ezt alapvetően... Én is nyilatkoztam ezeknek a médiumoknak, és még arról is volt velük beszélgetés.
1: Azért egészen más egy stúdió interjúra elmenni, mondjuk Szijjártó Péter esetében, és ott 3 órán keresztül válaszolgatni a kérdésekre.
2: Igen. Nekem van...
1: Mint rendelkezésre állni.
2: Van véleményem. Hát nézd, kérdéseket kapsz, és válaszolsz rájuk. A választás után is volt beszélgetésem ezekkel az említett médiumokkal, hogy nyilatkozom nekik, aztán... Vagy nekik nem volt jó, vagy nekem nem volt jó, és ez ugye...
1: Okay, de nem ez a kérdés? Elment. Nem hiba volt-e, hogy egy dollár médiához, ha tartod ezt a véleményed, elment Szijjártó
2: Péter? Hát én is nyilatkoztam nekik. Hát attól még ezeket a médiumokat fogyasztják emberek, én is nyilatkoztam nekik.
1: De Orbán Viktor azt mondta, hogy ő nem nyilatkozik dollár médiának.
2: Mert ő meg azt úgy gondolta. És a miniszterelnöknek, jelenlegi pártelnöknek meg joga volt ezt így gondolni.
1: Joga volt, de helyesnek tartod? Hogy nem nyilatkozott?
2: Nincs ezzel problémám. Nincs ez a program. Számos helyen nyilatkozott. Ugye azt látni kell, tehát mondom még egyszer, hogy itt nincsen arról szó, hogy vannak a tisztességes, független, objektív szépek, és vannak a Fidesz támogató csúnyák. Itt erről nincsen szó. És szerintem, és nekem ezzel nincs is problémám, elmondtam nekik ezt is, nekem ezzel nincsen problémám, hogy ők is egy politikai munkát végezik. Én válaszolok nekik, valaki válaszol, valaki nem válaszol. De azért azt is szeretném neked elmondani, hogy természetesen én itt is minden kérdésedre válaszolok, de fogok beszélni a jelenről, nem tudom, bármilyen kérdez, a jelenről meg a jövőről is, mert én nem csak a Fidesz élveboncolása miatt jöttem, és nem is fogok ilyet végezni. Én nem gyónni jöttem, hanem a véleményemet elmondani, az fontos, hogy mindenki tudja.
1: Kormányon és ellenzékben is ugyanúgy felelősséget érzel a magyar emberek, választópolgárok biztonságáért és mondjuk az ország jövőjéért? Változott-e ez a fajta hozzáállás?
2: Nem változott. Én egyéni országgyűlési képviselő voltam. A Magyar Péter és a Tisza még nem végzett elég jó munkát, mert engem csak egyszer választottak eddig, meg egyszer nyertem, egyszer vesztettem választást, tehát én még választható vagyok, vagy leszek, bárki tudja ezt a Tiszás törvényhozásnál, sose lehet tudni, hogy ez meddig van így, de a választás után én találkoztam a választópolgáraimmal, tartottunk egy rendezvényt, egy vacsorát, és én ott is elmondtam nekik, és ez a választókerületemre és azon túl is igaz, persze a jövőben mit fogok csinálni, még mondom, ez túl azon, hogy a feleségem úgy látom, hogy hallgatólagosan azt tudomásul vette, hogy én úgy gondolom, hogy nekem itt még van dolgom, de a feleségem érthető okokból nagyon nem rajong a politikáért, és nekem a családom az első, ezért az, hogy mit fogok csinálni a jövőben, azt a feleségemmel leülve fogom megbeszélni, és hát jó reménység szerint a támogatását tudom majd bírni, de ha nem is a támogatását, legalábbis olyan dolgot kell csinálnom, amit nem ellenez. Zárójel bezárva, de ezzel együtt, én elmondtam a választópolgáraimnak, és ez tágabb körben is igaz, hogy rám, és ezzel kezdtem beszélgetésünket, rám mindenki számíthat. Ha csak egy maradna a választókörzetemben, aki támogat, az az egy is számíthatna rám. De nem egy marad sem ott, sem országosan, tehát ha úgy gondolja bárki, hogy szüksége van rám, az megtalál, és számíthat is rám, tehát keresedre az egyértelmű válaszom, igen, ellenzékben is ugyanolyan fontosnak gondolom azt, hogy amit tudok, azt megtegyek, mint kormányom volt.
1: Azért
2: politikus vagyok, Tamás.
1: Azért kérdeztem ezt, mert április 12-e előtt a félelem fókusza az főként a háborút érintette. Több helyütt elhangzott, most leegyszerűsítem a mondandót, de ha a Tisza nyer, akkor a fiainkat viszik a frontra. És belépünk a háborúba, és egy háborúpárti kormány fog itt kormányozni. Én megnéztem a posztjaidat a választás óta, nem találtam olyat, amelyben aggódtál volna úgy a háborús veszély miatt, mint azt tetted mondjuk kampányidőszakban.
2: Nem is nagyon posztoltam rá.
1: És így van, nem sokat kellett átnéznem, és ezen kívül pedig volt egy 50 perces interjú a Patriótán, ott konkrétan egyetlen szóban sem fejezted ki félelmedet a háború miatt. Mi történt hirtelen akkor?
2: Ugyanazt gondolom a háború vonatkozásában, tehát mondom még egyszer,
1: de nem ugyanazt gondolod, hiszen gondoltál valamit április 12-e előtt? Azt kifejezted szinte minden posztodban, minden megszólalásodban, és április 12-e óta pedig már adtál egy 50 perces mély interjút a Patriótán, ott nem beszéltél erről a beszélről.
2: De bocsáss meg te,
1: hogy most mi történik
2: velünk. De bocsáss meg te, hogy jössz ahhoz, hogy megmondd, hogy én mit gondolok. De ugyanazt gondolom.
1: Ugyanazt gondolom.
2: Minden fontos.
1: Akkor miért nem fejezted ki, hogy segíts nekem, hogy megérthessen?
2: Hát, ha megengeded, akkor válaszolok a kérdésre.
1: Parancsolj.
2: Azért, mert volt egy választás, és azzal kezdtem a beszélgetésünket, hogy volt egy választás. Mi, én most is azt gondolom, egyébként tehát, hogy ha levesszük az előző részt, fontos kérdést érintesz. Én most is azt gondolom, ezt nem gondolt kérdés, de tehát az ember megnézi, hogy milyen hírek vannak a világban, ez ténykérdés, hogy amikről beszéltünk a választás előtt, azok fontos témák voltak. Azt nem tudtuk, hogy ezek igazából nekünk fontosak, és számos választópolgár úgy gondolja, hogy ezek a témák nem fontosak. De ez nem változtat a témák relevanciáján. A választáson az emberek döntöttek. Úgy döntöttek, hogy egy másik irányt, vagy másik politikai közösséget bíznak meg az ország vezetésével. Nem gondolom, hogy azzal együtt, a kettő állítás megfér egymás mellett, azzal együtt, hogy ezek ugyanolyan fontos kérdések, hiszen nincs béke a szomszédunkban, és az összes többi ugyanolyan fontos kérdés, azzal együtt azt nem gondoltam, hogy egy döntés után minden nap el kell mondani azt, hogy szerintem az én politikai közösségemnek jobb lett volna, ha az én politikai közösségem vezeti az országot, és a veszélyek ugyanúgy fennmaradnak. Most így döntöttek az emberek.
1: Nem kell minden nap. Elég egyszer.
2: Akkor most megkérdezted, elmondom.
1: Hát ugye ezt nekem kell előcsalni, ezt a gondolatot.
2: Nem kell előcsalni, mert a gondolat az, hogyha
1: ha megnézed a kommunikációs teret.
2: Igen, és ez nagyon helyes is. És ez nagyon helyes is. Azt mondják, akik ezt a gondolatot viszik tovább, hogy azok a csúnya Fideszit kiírta, hogy háború, meg migráció, ezek nem léteznek, ezek nincsenek, ezek nem veszélyesek. De igen.
1: Ez Szalmabáb érvelés. Itt egy átlag fideszes választópolgár fejével próbáljunk gondolkodni. Minden eresztékből azt kapják április 12-e a választás előtt, hogy ha a Tisza nyer, akkor belépünk a háborúba, akkor elviszik a fiainkat a frontra. Április 12-e után pedig hirtelen ez az üzenet semmisé válik, pedig még mindig ott van azért egy elég jelentékeny Fidesz frakció, amely a parlamentben mondhatná ezt, ott vannak a fideszes influencerek, amelyeknek megvannak a kommunikációs csatornái, ott vagy te, és szinte zéróra redukálódik ez az üzenet.
2: És azt is hallották.
1: Ennek mi az oka?
2: Azt is hallották ezek a választópolgárok, és mindenki más is a választás előtt, hogy a védettár a benzinnél és az üzemanyagnál szükséges, és mi bevezettük. És ezek után akkor jött Magyar Péter, és azt mondta, hogy 480 legyen a benzinár, és adót kell csökkenteni. Majd megtörtént a választás, jött a Tisza kormány, és azt mondta, ahogy te mondanád videóval róla, a Magyar Péter, hogy nem lehet adót csökkenteni. Nem csökkenti sem a jövedéki adót, azt, hogy az állítás... Azt is, meg azt, hogy a
1: tehát mi állítások igazak között, voltak. Hogy ti is hazudtatok, és Magyar Péter is?
2: Nem, mi nem. Éppen azt mondom, hogy nem hazudtunk, valós veszélyekről beszéltünk. Azt mondtuk, hogy például az üzemanyag és az üzemanyagár emelkedés az egy valós veszély. És hogyha megnézed, hogy mi történik, nem csökkentettek adót, sőt, van egy Kapitány István nevű ember a Tisza kormányban, akinek milliárdjai vannak Shell részvényben. A Shell ugye egy globális üzemanyagcég. És ki dönt Magyarországon az üzemanyag áráról? Na, ki dönt? Kapitány István. Emelkedik, kivezették a védett árat, emelkedik az üzemanyagár, lép Kapitány István? Nem lép. Mi a következtetés? Drágább a benzin, ő nem lép, és az ő Shell részvényei egyre többet érnek. Tehát amit mondtunk, az ebben a kérdésben már most látszik, hogy igaz, és meggyőződésem szerint az összes többi kérdésben is látszani fog.
1: Csak hogy ez nincs kommunikálva. Mit gondolsz?
2: Milyen jó, hogy most elmondhattam.
1: Még jó, hogy megkérdeztem. Ha már ez volt a központi téma a kampányban. Mit gondolsz, Magyar Péter, agresszív, kivagyiskodó, az ellenfélnek, ellenségnek, kinek, hogy tetszik, hogy a választói, vagy éppen politikai közösségtől függően ki, neki választja ki a megfelelő kifejezést. Ahogy beszól mondjuk a Fidesz tábornak, beszól a képviselőknek, oda mondogat, ez a stílus szerinted ez valami novum, ezt a közösségi média hozta el? Erre szavaztak a választópolgárok? Mi hozta el ezt, hogy ilyen világban élünk? Most, hogy egy abszolút filmszínházban létezünk a parlamentben.
2: Szerintem, tehát hogy a közbeszéd és a politikai közbeszéd durvulása, süllyedése, ez régebben kezdődött. Ez nem vita kérdés, ez nem Magyar Péterrel kezdődött, ez régebben kezdődött. A közbeszéd durvulásában nyilvánvalóan a politikusoknak, ha úgy tetszik, így nekem is megvan a felelősségem, de szerintem ez a politikán messze túlmutató.
1: Neked milyen felelősség?
2: Hát az, hogy politikus voltam én is, és nyilvánvalóan én is csörtékben vettem részt parlamentben azon kívül. De azt szeretném mondani, hogy ez egy politikán messze túlmutató kérdés, összefügg a social médiával, a modernkorral és minden egyébben. Ez az általános válaszom. Röviden a nagy képet illetően ez egy egész estés beszélgetés lehetne. A Magyar Péter vonatkozásában és a Tisza vonatkozásában pedig fenntartom, mint az korábbiakban is elmondtam más témában, a korábbi mondataimat, tehát olyan típusú politikai közbeszéd, mint ami Magyar Péter belépésével megjelent, ilyen korábban nem volt. Vitatkoztam én Momentumostól kezdve mindenfajta emberrel, parlamentben azon kívül, ilyen nem volt, és ha belegondolsz, ez logikailag világos, ugyanis a Tisza párt táborát sem a választás előtt, sem a választás után semmi más nem tartotta egybe, mint az Orbán Viktor és a Fidesz-szel szembeni gyűlölet. Ez korábban is így volt, és most is így van.
1: Van alapja ennek a gyűlöletnek? És, hogy miért nem szeretik Orbán Viktort?
2: Hát, hogyha azt nézed, hogy egyikünk se tökéletes, és nyilván voltak hibáink, akkor ilyen alapon persze lehetsz ellenszenve valakihez, de annak azért jó, hogyha vannak keretei és korlátai. Csak annyit szeretnék mondani, hogy minek utána a Tisza tábor csak a gyűlölet tartja egyben. És ez a social media, Facebook, ez erre rezonál. Mindez azt hozza elő, hogy a Tisza és Magyar Péter egyre feljebb tolja ezt a gyűlöletkeltést, ugyanis a dolognak a természete olyan, hogyha nem tolod egyre feljebb, nem viszi át az inger küszöböt. Tehát az én állításom korábban is az volt, és most is az, hogy a Tisza, én attól tartok, hogy még kormányról is képes lehet polgárháborús állapotokat előidézni. Én remélem, hogy nem lesz így, és ezzel ellen fel is kell lépni, de ettől még tény, hogy olyan dolgokat, amelyeket Magyar Péter a magánéletében és a politikában elkövetett, olyat korábban senki soha el nem követett.
1: Sokat nyilatkoztál erről, hogy Magyar Péter mit követett el a magánéletében, illetve a politikai térben. Hiba volt-e így utóbb a pécsi gyermekotthon előtti jelenet, ami azt gondolom, hogy mémesült, és hát politika történeti jelentőségű, 1 millió feldolgozása van neki. Hiba volt ebbe így beleállni, ha most már így utóbb tudod, hogy Magyar Péter ebben utazott, hogy ezt tartja együttben a tábort. Igazából te csak feljebb srófoltad ezt a fajta gyűlöletet a te értelmezésed szerint.
2: A mondatot másik része az egy külön válasz lenne, most nem azt tartom a leglényegesebbnek, hanem a kérdésed első részét. Nem tartom hibának röviden, első pontban azért nem tartom hibának, mert én egy gonosz emberrel szemben léptem fel. És egy gonosz emberrel szemben fellépni, az mindig helyes. Ez első állításom. Még akkor is, hogy
1: ez
2: még akkor
1: is, hogyha szemben fellépni.
2: Még akkor is, hát inkább úgy mondanám, hogy a gonosszal szemben, tehát én magamat nem tartom gonosznak, sokkal tisztességesebb ember vagyok, mint ő. Egy tisztességes ember lépett fel, egy nem tisztességes emberrel szemben, és ez helyes. De hogy hogyan? Megkérdezted? Az én, tehát csak hogy az se baj, ha tényekkel is foglalkozunk. Tehát az én számat egy trágár szó nem hagyta el. Nem igaz, hogy kiemelte.
1: Ez nem volt verbális agresszió, amit te ott elkövettél? Te elárultad a gyerekeidet, és elárultad a családodat.
2: Hát ez az igazság. Arra is rátérek mindjárt. Hát ez az igazságot mondtam el. Nem igaz, hogy kiabáltam az ő... Hát ez az igazság. Hát őt...
1: Családi életben turkálás.
2: Szerinted nem fontos, hogy aki felelősséget azzal... vállal, ennek a, ennek a te munkahelyednek, most ha jól értem, ha tévedek, akkor elnézést kérek, a vezetője, Németh Sándor Montel, azt láttam.
1: Tévedsz, igen.
2: Hát akkor ha tévedek, akkor elnézést kérek. Én így gondolom, ami ott hangzott-e, hogy aki ilyesmit tesz a magánéletében, abból nem lehet jó vezető. Szerintem, ha nem
1: most
2: ő mondta...
1: Németh Sándorra vonatkozóan mondtam ezt.
2: Jó, akkor mindegy, én láttam egy nyilatkozott Németh Sándortól, de nem Németh Sándor személy a lényeg, mert én is így gondolom. Egy gonosz emberből nem lesz jó vezető, tehát nem trágárkodtam, és nem kiabáltam vele, fölléptem veszem. A legdurvább, amit mondtam neki, az, hogy kicsi. Én ezt a jellemére és az emberi természetére gondoltam. Most is ezt gondolom. Akármilyen posztot tölt be Magyar Péter, akárhány testőr veszik körül, akármilyen színházat rendeznek körülötte tehetséges és kevésbé tehetséges emberek, mindig egy gonosz ember marad, emberileg olyan, amilyennek elmondtam.
1: Ha, és elnézést a személyeskedésért, de miután te különböző interjúkban szeretsz a családi életeddel és a fiaddal foglalkozni, ugye gyakran elmondod, ami abszolút helyes.
2: Ez túlzás.
1: Hát gyakran hivatkozol arra, hogy te elsődlegesen apa vagy.
2: És nem gyakran, most talán másodszor.
1: És hivatkozol arra, hogy az, hogy te milyen időt tölteszel, milyen minőségi időt, az számodra a legfontosabb.
2: Igen.
1: Képzeljünk el egy ilyen helyzetet. Én is apa vagyok, én is elképzelek egy ilyen helyzetet. Hogy mit éreznék akkor, ha a te értelmezésedben, és akkor értelmezzük így, egy iskolai bullival szemben az én gyermekem így lép fel, hogy beleáll a másik arcába, kicsizi a másikat, a másik személyes életéből vett történetekkel próbálja őt kibillenteni.
2: Szerinted ez nem lényeges?
1: Nem, ha ezt a szituációt végignézed, hogy a te gyermeked ezt végigcsinálja egy iskolai bulival szemben, akit te bulinak tartasz.
2: Minek vagy tartom?
1: Hát egy olyan személynek, egy olyan gyermeknek, aki gyakran bántja a többieket, akár verbálisan, nem udvariasan viselkedik velük, és vele szemben a te fiad...
2: Értem. Figyelj ide, az a helyzet...
1: És hadd fejezem, a te fiad így lép fel vele. Te ott mit érzel, hogy ez a helyes eljárás? És most erre a szituációra szorítsuk le.
2: Oké, világos. Én számos emberrel vitáztam, és beszélgettem.
1: Nem légy szíves, ha lesz a kérdés. Mit érezni, ha a fiad ezt csinálna?
2: Hogyha valakivel nem lehet beszélni, és a gyengéket, és a megtámadottakat úgy lehet megvédeni, hogy erővel odaáll. Én nem bántottam senkit.
1: És provokálja?
2: Mit provokál? Ne csináld már. Hát ez az ember a Platón állt, és a templomból kívül embereket szitta.
1: Tamás, te ott abban a szituációban nem azt állítod, hogy te nem provokáltad Magyar Péter.
2: Nekem nem provokáció, hiszen ő is azt gondolta, hogy
1: mondta,
2: és...
1: Én ezt kérdezem.
2: Nem provokáltam, az igazságot mondtam el neki.
1: Te elárultad a gyerekeidet, igen, és elárultad a családodat, kicsi.
2: Igen.
1: Ilyen közel beleálltál az arcába. Ez nem provokáció a te értelmezésedben.
2: Ez az igazság, amit elmondtam. De mondom még egyszer, ha te azt gondolod, és okay, én elfogadom, hogy valakinek valakinek ez emiatt szimpatikus lettem, rengetegen meg utálnak emiatt. Ez mind rendben van. Sőt, most ugye van ez a megújulás történet is az én politikai közösségemben, ami fontos. Szerintem fontos a megújulás. Emellett talán az is fontos, hogy ki az, aki marad. És ugye miért kell megújulni, mit szoktak mondani? Egy, mert loptál. Én soha életemben nem loptam el egy forintot se. Kettő, mert nem végezted el a munkádat. Ha valaki az én munkámról szeretne beszélni, választókörzet, államtitkárság, politikai munkám, én állok rendelkezésre. És akkor három, azért, mert felléptél Magyar Péterrel szemben. Ez így van. De honnan tudjuk, Tamás, hogy 3 hónap múlva, vagy 6 hónap múlva azoknak az aránya, akik ezt helyesnek gondolják, vagy helytelennek, az nem fog a mostanihoz képest, ahol szintén azért sokan vannak, akik ezt helyes lépésnek tartják, radikálisan megváltozni.
1: Azt határozza meg egy adott szituáció helyességét, vagy helytelenségét, hogy hányan támogatják, hogy a te politikai közösséged éppen mögéd áll.
2: Nem. Éppen ezt mondom, hogy nem így van. Nem. Ezt a megújulásról is a politikai jövővel kapcsolatban mondtam, nem. Én úgy gondolom, én mindig azt teszem,
1: újból? Ezt megcsinálnád újból, amit akkor ott megtettél?
2: Újra föllépnék.
1: Így?
2: abban a vonatkozásban, amilyen te gondolod a változást, tehát a súlyt illetően és a jelentőséget illetően, igen.
1: Ez mit jelent?
2: Azt, hogy amilyen súllyal felléptem egy gonosz emberrel szemben, azt helyesnek gondolom. Nyilván ma már tapasztaltam.
1: A súly az a stílust jelenti?
2: A súly az azt jelenti, hogy erővel kell fellépni egy olyan emberrel szemben.
1: Mit jelent aki az mindenkit, erővel fellépni?
2: Hát az, hogy engem nem tudsz, az, hogy így? Engem nem tudsz lesöpörni.
1: De nem válaszolsz a kérdésre, ez a probléma. Nem,
2: azért, mert te azt gondolod, hogy én ide gyónni jöttem a fellépésemért, nem, én helyesnek gondolom
1: a
2: fellépésemet.
1: Nem kell, oké. Értem, csak kérdezem, hogy ezt újból megtennéd-e?
2: Hát nyilván lényegét illetően igen. Nyilván
1: mit jelent a lényegét illetően?
2: Azt, hogy szeretném érteni. Azt, hogy azt, amiben te gondolod, hogy változtatni
1: de
2: kell.
1: Senki
2: azt
1: nem tudja, hogy én mit gondolok.
2: De te már tudtad a beszélgetésünk közben, hogy én mit gondolok, tehát hogy jó, rendben.
1: Próbáld meg elmagyarázni, hogy akkor jobban, mi az, amit jobban leválasztam.
2: Jobban csinálnám.
1: Mi az a jobb?
2: Hát, az hadd legyen most. Minek utána ilyen nincs, az hadd legyen az én gondolatom.
1: Az miért volt, hogy utána, ugye beígérted, hogy akkor majd mész utána, mész Magyar Péter után, és még várhatunk ilyen konfrontációkat, ezek elmaradtak?
2: Igen, ez így van. Utólag nem vagyok benne biztos, hogy ez helyes volt.
1: Mármint, hogy elmaradtak ezek a további konfrontáció?
2: Igen. Tehát a konfrontáció, tehát
1: hogy ugyanezeket kellett volna csinálni?
2: Hát jobban, másképpen. Lehet, nem tudom.
1: De próbáljuk már meg megfogalmazni, hogy mi az a másképpen. Tehát mi az, amivel elégedetlen voltál ebből? Mert azt mondtad, hogy helyes volt, de közben meg arról beszélsz, hogy jobban kellett volna, és senki nem érti a kedves nézők, hallgatók közül, hogy mi az a jobb. Mi a jobb?
2: Hát lehet gondolni a mondandót, a tartalmat.
1: De ezek szerint nem volt átgondolt?
2: Te átgondolt volt, de hát nyilván az
1: ember az utat. Az átgondolt, amit kell még tovább átgondolni?
2: Hát te is biztos csináltam átgondolt műsort, és úgy gondoltad, hogy legközelebb valamit másképp csinálsz.
1: Nem, ha én úgy érzem, hogy egy műsort jól csináltam, akkor nem gondolkodom azon, hogy az lehetett volna jobban.
2: Hát igen, de minden műsor tökéletes volt?
1: Senki nem beszélt tökéletességről.
2: Na látod.
1: Itt arról beszél, hogy elfogadom, hogy az rendben volt-e, helyes volt-e, vagy sem.
2: Igen, és
1: ne hozzunk itt és a műsor minőséget
2: egy
1: morális megítélésben.
2: Én elfogadom, hogy rendben volt, mert egy gonosz emberrel szemben léptem föl, és egy olyan emberrel szemben, akivel más módon nem lehet beszélni. Ezt ma már Tamás mindenki
1: látja. De lehet vele másképp beszélni.
2: Mit te úgy látod a parlamentben, hogy lehet?
1: Róna Jegon tud vele másképp beszélni?
2: A Róna Jegontól azt hiszem egyszer kirohant, és az egy interjú szituáció. Nem
1: aztán utána beszélgetett vele még egyszer. Szőlősi Györgyi tud vele beszélgetni?
2: Azok interjú szituációk. Interjú szituációk, nem vita szituációk. Az egészen más a kettő. Mindenki látja, hogy ezzel az emberrel, te láttál már olyan embert, aki akár a politikában, akár a magánéletedben, aki mindig kivétel nélkül, hogyha valakinek nem tetszik, azzal szemben ugyanazzal a dühes arroganciával, agresszivitással lép fel, ha már te engem a stílus miatt kérsz számon. Hát nára, hogy azt mondta ez az ember, hogy szeretett országot fognak építeni, és ehhez képest most az zajlik, hogy mindenkit, aki nekik nem tetszik, fideszest, nem, hogy szeretett ország, ez a színház része. Ki akarnak rekeszteni gyakorlatilag az egész társadalomból, sőt nem csak azokat, akik nem tetszenek nekik, én hallom ezt, hanem a lehetőség szerint a szüleiket és a gyerekeiket is. És te engem kérsz számon a stílusért?
1: Te mindenkit képviselni kívánsz? Tiszást is és Fideszest is?
2: Hogyne. Amikor én a képviselői munkámat végeztem, és fejlesztéseket vittem a választókörzetbe, nem véletlenül fét tőlem Bújdossa Andrea, aki most a frakcióvezető, ő is jeles, mint ördög a tömjén füstöl, mert az én munkámról én bárkivel beszélek, és most még az én választókörzetemben még jó sokáig az utolsó 2,5 milliárd forintból történnek fejlesztések, amiket én oda vittem, és az utat, meg a járdát, meg a fejlesztést, meg a játszóteret, azt nem kérdeztem, hogy Fideszes használja, azt mindenki használja, aki ott lakik és ott él.
1: Azért kérdezem ezt, mert te azt mondod, hogy a tiszásokat is képviselni kívánod, és ez ilyen országegyesítésnek örülné, hiszen mindenki ennek az országnak az állampolgára. Ugyanakkor meg azt mondod az általuk megválasztott vezetőről, hogy gonosz, komolyan vehetetlenek, mert csak színházat csinálnak. Mit érez egy tiszás választó, amikor ezeket hallja tőled?
2: De nézd, ez az én véleményem, amit megalapozottan tényekkel is alá tudok támasztani, lásd benzin. Én demokrata vagyok. Tiszteletben tartom a magyar választópolgáraim döntését. Ők azt a döntést hozzák, hogy ezt az embert és ezt a politikai közösséget akarják az ország élén látni. Ezzel együtt az én véleményem a választás óta sem Magyar Péterről, sem a Tiszáról egy csöppet nem változott. Két dolgot csinálnak. Az egyik a gyűlöletkeltés, a másik pedig a színház. Ezt a kettőt csinálják. Én nem, de jó híre adok ott azoknak, akik engem és az én közösségemet támogatják, hogy én még soha nem láttam olyan színházi előadást, ami ne ért volna véget. Időnként van egy kis házibuli is a Tiszás műsorban, olyan házibulit se láttam még, amely ne ért volna véget. Ezek az emberek a kormányzást még nem kezdték el, nem csináltak semmit, ahol kellene, például a benzinnél. Ott nem csinálnak semmit, és mondom még egyszer, egy olyan ember határozza meg Magyarországon a benzinárat, akinek milliárdjai vannak share részvényekben.
1: Erre a kérdésre még térjünk vissza, csak hogy lezárjuk, hogy ha azt látod, csak mert nem válaszoltál a kérdésre, csak kíváncsi vagyok, mert engem is érdekel tényleg, mint apa, hogy egy másokat kicikiző, provokáló egyénnel szemben az intézménybe belép, akár iskolába belépve, mész a gyerekért, és azt látod, hogy úgy lép fel vele szemben, mint te Magyar Péterrel szemben, akkor mit érzel?
2: Hogy léptem én fel?
1: Hát ezt mondtam.
2: Igen.
1: Hogy is? Személyes dolgokat, az életének adott esetben kudarcait hozod be, lekicsized őt, és beleállsz az arcába. Akkor most mondtam három elemet ebből.
2: Nem. Tehát hogy kinek mi a beleállás az arcába, az egy másik.
1: Tamás, ha a gyereked nagyjából ezt csinálja, és nem teszek mögé minősítést, hogy ez jó vagy rossz. Nem. Nagyjából azt látod, amit te ott csináltál, nem. Magyar Péter, ahogy ti kommunikáltatok. Ő egy bulival, akkor megint használom ezt a szót, így kommunikál valakivel.
2: Ja, hogy
1: mit érzel? A gyermeked te. A gyermeked ott abban a szituációban te. Amire adott esetben meg lehet az esély, mert olyan szinten mémesült ez a sztori, hogy valószínűleg ő is láthatta, ha internet elé kerül.
2: Igen, azért 5 éves a gyerek, de ha nagyobb lesz, tehát annyit azért nagy tisztelt tekernek tőled, hogy az apai mi voltam a kapcsolatban, nagyon ne aggódja, azt majd én elintézem a gyerekemmel, hogy abban egy tisztességes ember legyen, meg az édesanyja.
1: Én csak ennyit kérdeztem, hogy
2: mit érzel? Az nem a te feleség, és éppen ezért a gyerekem, nagyon bízom benne, remek ember az édesanyja. Ja, is, ezt meg a gyerek is remek ember, és ezért nagyon bízom benne, hogy a gyengék és a megtámadottak érdekében mindig fel fog lépni a tisztesség jegyében, és nagyon büszke is leszek rá ezért.
1: Ez egy korrekt válasz. Tehát, ha így föllép, a mások a gyengék megvédése érdekében egy provokátorral szemben, az a te részedről oké.
2: Okay. Igen.
1: Oké. Okay.
2: De remélem a gyerekem még ezt is, és minden sokkal jobban fog csinálni, mint én.
1: De hát ezt jól csináltad. Azt mondtad valahol,
2: lehet,
1: hogy
2: neked bocsánat. Jobban tetszett volna, hogyha senki nem lép föl vele szembe, tetszett, amikor Platóról ordibált a... Csak utoljára, mert ha te már lezártad, egy lezáró mondatom, hadd legyen nekem. Te stílusvitát csinálsz ebből. És valahogy furcsa módon...
1: Nem, én a te viszonyodat kérdezem ehhez.
2: Igen. Valahogy furcsa módon...
1: De láthatóan billeg benned valami.
2: Hát nem billeg bennem, az billeg bennem, hogy te hogy próbálod beállítani ezt. Azért nem lehet ez stílusvita. Mert ha az én stílusommal valakinek problémája van, akkor azzal is problémája kell legyen, hogyha csak egyet mondok az ezerből, ha valaki egy platóról ordibál a misérőkívő emberekkel, az összes agyhalottozás mindenről nem is beszélve. Tehát ha az egyikkel probléma van, akkor a másikkal is, mert ráadásul az rosszabb, probléma kell legyen. Tehát itt egy nem stílusvita van, itt egy politikai vita van.
1: Tamás.
2: De ez nem baj.
1: Tamás, munkásságomat lehet, hogy kevéssé ismered, semmi gond, de elhihetett, hogyha Magyar Péter egyszer leül velem szembe, ebben a stúdióban neki is fel fogom tenni ezeket a kérdéseket, és ezeket a kritikus pontokat.
2: Szép napod lesz akkor.
1: Szép napom lesz, hát már most is gyönyörű. Azt írtad a Facebookon, hogy a vereség okai a Balási Gyulák, akik pökhendiek és ostobák, és nem kellett volna hagyni, hogy a közelünkben legyenek. Megütötte a fülem ez a közelünkben. Amikor ugye Rogán Antal minisztériuma 100 milliárdos nagyságrendű közpénzt tolt a Fidesz üzeneteinek plakátolásába, ha ő ostoba, akkor ki döntött arról, hogy kitömjék őket milliárdokkal?
2: A Rogán Antalról sok mindent lehetne, sok jelző.
1: Az ostobát a Balázsira értettem, amit te írtál.
2: Nem ostoba, az biztos.
1: De nem ráértettem.
2: Ja, értem.
1: Balázsira.
2: Azt nem tudom, hogy ostoba-e, őt nem ismerem.
1: Tehát kormányzati jóváhagyással lett feltőkésítve, amiből jött aztán a luxizás, ami a te értelmezésedben a ti vereségeteket okozta.
2: Jelentős mértékben. Mi a kérdésed?
1: Akkor az a kérdésem, hogy van-e ennek felelőse? Vagy Balázs Gyula a felelős? De Rogán Antal lehet-e felelős ebben?
2: Hát azt nem tudom, hogy ki a felelőse. Én nem... Oda kanyarodunk vissza, hogy mik a Fidesz bukásának az okai a kérdésed, ugye ez... És
1: kérdezzek másképp?
2: Erről már nem kell. És erről már sokan sok mindent mondtak, mint mondtam, én az élveboncolást itt nem fogom újra kezdeni, mert ezt a könyvet én világos. Magam részéről becsuktam, egy új könyv van, mi ellenzékben vagyunk, új feladatok vannak, világos. És én ezekkel foglalkozom, de ettől még természetesen nem kellem meg a kérdésedet. Hát sokkal jobban örültem volna, hogyha azoknak a dolga, akik ezeket az emberek aki ezeket az embereket kiválasztja, az másképp járt volna el. Nehéz másképp tekinteni arra az esetre, amikor ez az ember a választási vereség után valami egészen furcsa előadást adott elő a kontrollban a Tiszának a médiumában, amit én nem is értek, vagy ha nem akarok annyira naív lenni, akkor nem is akarok érteni, vagy nem is tudom, hogy hogyan is állok ehhez. Mm. Tehát nyilvánvalóan a közösségben voltak olyan emberek, akik erre méltatlanok. Én úgy gondolom, hogy a megújulásnak az alapvető része, sőt a megújulásnak a magja, a lényege, hogy egy jobb közösséget kell építeni. De hadd mondjak neked, Tamás, egy ellenpéldát. Mert itt Balási Gyulák kerülnek, meg Kismatolcs, meg ezek egyfolytában elő.
1: Hát ezt te hoztad elő, saját írásodban.
2: Igen. Nincs problémám, témában félértés ne essék. Csak én beszéltem a Lendvai utcában a vereségünk után egy volt képviselőtársammal, a nevét nem szeretném mondani. Volt polgármester, államtitkár és képviselő is. És láttam az emberen, hogy teljesen idegben van. Ami persze érthető, de kérdeztem meg is, hogy mi van, hogy vagy. Azt mondja nekem, Tamás, kikaptam választókörzetemben, mint általában, meg elvesztettük országosan, ezt minden lehet tanulni, de van egy település, nem érdekes a neve, ahol én előtte polgármester voltam. Ezen a településen, ami az elmúlt 20 évben épült, az mind az én munkámhoz, meg persze sok más ember munkája, de mind az én munkámhoz kapcsolódik. Én mindent megtettem azért a településért, a báz, akármerre nézel, azért én megdolgoztam, hogy megépüljön, mint polgármester, vagy képviselő, vagy államtitkár, és most megyek az utcán, és azt mondják, hogy menjek a börtönbe. Úgy, hogy végtelen tisztességes, mint számos társam, kiállok a választópolgárainkért, ők a legfontosabbak persze, de szeretném itt elmondani, hogyha hallgatják, hogy kiállok a volt képviselőtársaim mellett is. És amennyiben szükségük van rá, mint volt kommunikációs akármire, vagy akár leginkább csak, mint Mentzer Tamásra, akkor árok rendelkezésükre, ezek tisztességes emberek, ugyanúgy, mint én. Nem vettek el egy forintot se, számos közülük most egzisztenciális problémákkal néz szembe, most nem ezt akarom idehozni, mert nem bennünket kell sajnálni, pláne nem engem, csak azt akarom mondani, hogy a Balási Gyulák mellett itt sokkal több tisztességes ember volt, aki évtizedeken keresztül dolgozott a településért, a választókörzetéért, és ezek az emberek ezt nem érdemlik meg, amit a tiszásoktól kapnak.
1: Nem nagyobb így a te felelősséged is? Mert a Patriótán azt mondtad, hogy te is láttál dolgokat, kvázi lopásokat, de hogy ezt nem...
2: Nem láttam lopást.
1: Nem láttál lopást?
2: Ha láttam volna lopást, akkor főjelentést kellett volna tennem.
1: Nem láttál lopást, akkor mit láttál? Hát,
2: újsághíreket. Azt láttam, hogy, és köszönöm a kérdésedet, természetesen engem is zavart, hogyha valakinek 50 milliós retikülje van. Vagy 1 millió forintos topánkába járkál.
1: Nem, Tamás, te nem erről beszéltél a Patriótán. Tehát ott azt mondtad Filip Dávidnak, hogy láttál olyan dolgokat, amiről természetesen, mert hát egy politikai közösséghez tartozunk, nem lehet szólni. Nem lehet szólni, belül meg lehet beszélni, lehet jelezni, de nem szólunk. Ezek nem azok a hírek, bocsánat, hogy te is láttál milliós táskákat.
2: Hát de most én értem, hogy te el akarod mondani, hogy én mire gondolok, de ettől még, ha megengeded, ezt még jobban. Igen, hát ha láttam, ezt láttam. Láttam az 1 milliós cipőket, meg nem tudom én hány milliós topánkákat. Más nem láttam, és ezt nagyon határozottan visszautasítom, mert amit te mondasz, az azt feltételezné, hogy én törvényt szegtem, mert láttam valamit, és feljelentést kellett volna tennem, és ez nem igaz. Tehát nem mondj olyat, ami nincs így.
1: Nem, azt láttam. Én még csak azt sem mondom, hogy törvénysértés lett el. Én erre vagyok kíváncsi.
2: Hát mert ezt mondom, hogy nem láttam.
1: De te fogalmaztál
2: láttam,
1: így. Te fogalmaztál így, hogy láttunk dolgokat.
2: Hát láttunk, amikről, mert láttam az 1 milliós topánkákat.
1: Amikről a nyilvánosságban nem lehetett beszélni.
2: Azt nem tudom, hogy mondtam, hogy a nyilvánosságban nem lehetett beszélni, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy láttam az 1 milliós topánkákat, meg láttam a retikülöket, meg itt.
1: De ezt csak a hírekben láttad te is.
2: Igen. Nem láttam még 1 milliós topánkát, sose volt előttem, a feleségemnek
1: de
2: sincs.
1: Hogy nem, úgy értem, hogy nem láttad a párton belül egyes képviselőknél ezt, vagy nem láttad az ő feleségeiken?
2: Nem, a hírekben láttam. Nem mozgok olyan körökben.
1: Szijjártó is meglepődött, hogy milliárdosok.
2: A külügyminiszterről is beszélhetünk, ha gondolod, van itt BYD, meg van itt minden, de én a feleségemmel beszélgettem, és kérdeztem tőle, amikor elvesztettem az állásomat, hogy ha szétnézünk a gardróbban, most vicc, amit mondok, mielőtt bárki komolyan veszi az előzőkből kiindulva, ha szétnézünk a gardróbban, akkor találunk 50 milliós retikült, vagy néhány milliós topánkát, mert azt most pénzét tudnánk tenni, és akkor család megélhetése ideig biztosítva lenne, de azt mondta, hogy ilyesmit nem fogunk találni. Már csak azért se, mert szerintem ez ilyenkor azt szokták mondani, ugye a Navracsics vagy valakinek azt mondani, hogy ez a polgári értéklenddel szembe megy. Szerintem a józanész szembe. és az én feleségem világosan elmondta, ha lenne is ennyi pénzünk, mint ahogy nincs, nem volt és nem is lesz. Ha lenne is ennyi pénzünk, akkor se vennénk 1 milliós topánkát, meg 50 milliós retikült, mert a józan észre szemben megy. Ezek engem is zavartak, de, csak hogy a kérdésre válaszoljak, zavartak, az én horizontom mindig ott volt, hogy én a választókerületemért dolgozom, az országért dolgozom, mint sok más társam, a magyar családokért, az ország biztonságáért, Covid elleni védek, stb. Stb. Az én horizontom itt volt, és ezt tartottam szem előtt. Ezek meg itt, ez nem azt jelenti, ezek nem fontosak, ezekbe buktunk bele jelentős részben. De én azt a saját feladatomat, munkámat, értékrendemet és saját céljaimat tartottam szem előtt. Amik itt vannak, ez meg itt van.
1: Itt ebben a stúdióban mondta azt Kacsó Dániel, a Mandiner főszerkesztő helyettese, hogy az elmúlt 4 évben Orbán Viktor rosszul kormányzott. Te ezzel egyetértesz, vagy sem?
2: Nem értek egyet vele.
1: Jól kormányzott?
2: Hogy ez volt a legjobb 4 év a 16-ból, valószínűleg nem.
1: De jól kormányzott?
2: Szerintem a lehetőségekhez képest igen. Szerintem a lehetőségekhez képest igen.
1: Tehát nem ez okozta akkor a választási vereséget? Nem értesz
2: Szerintem ez nincs a top okok.
1: Neked milyen viszonyod van most Navracsicsékkal és Ferenc Orsolyával, akik ugye azt mondják, hogy ők már évek óta mondják, hogy belső problémák vannak a Fideszben, ezt ők próbálnak jelezni. Évek óta, igen. Navracsics Tibor így fogalmazott.
2: Ja, az lehet.
1: De Ferenc Orsolya is fogalmazott így, hogy látta, amit látott, jelezte befelé ő is, tehát a belső fórumokon próbálta ezeket a problémákat elmondani, akár azokat a problémákat, amelyekről te is beszéltél, hogy itt a luxizás az bizony majd kiüthet egy választási kampányban, és aztán ez így is történt. Mit gondolsz most róluk, mert az ő kommunikációjuk alapján ők Orbán Viktor nélkül képzelik el a jövőt, és egy olyan jobboldali közösséget akarnak építeni, vagy mozgalmat, vagy pártot, ki tudja, amelyben nincs ott Orbán Viktor. Neked most milyen a viszonyod hozzájuk?
2: Először egyetért Orbán Viktor vonatkozásában válaszoljuk, vagy először Navracsicsék vonatkozásában
1: először válaszoljuk? Először Navracsics legyen.
2: Oké. Okay. Én nem tudom, hogy a Tibor hol mit mondott, ő kormánytag volt. Nekünk nem volt olyan szoros kapcsolatunk, hogy ilyesmire beszéltünk volna. Az Orsival egy minisztériumban dolgoztam anno.
1: Őket árulónak gondolod most?
2: Nem, én nem mondanék ilyet semmiképpen. Én azt mondom, és itt se a személyek a lényeg, hanem itt én erről gondolok, legalábbis számomra ez a fontos. Én mindig óvatos vagyok azokkal, akik egy választási vereség után megokosodnak. És értem, hogy ők most azt mondják, hogy nem, mert már korábban is okosak voltak. Nekem erről más a meglátásom és más a véleményem. Én óvatos vagyok azokkal, akik egy választási vereség után megokosodnak.
1: Nem és mindenkit. Nem hiszed el azt, amit mondanak?
2: Mindenkit erre intek. Látom egy részét annak, amit mondanak.
1: De szerinted nincs alapja?
2: Azt is nem... bizonyára a kritikának van alapja, én is voltam olyan megbeszélésen, ahol kritika hangzott el, és most is, mint mondtam, számtalan beszélgetést folytattam. Itt nem az a kérdés, persze, hogy van alapja a kritikának, nem tökéletes közösségünk. Az a kérdés, hogy hogyan csinálod, és milyen következtetéseket vonsz ebből le. Nem tudom, hogy ők mit akarnak csinálni, itt most már mindenfajta, nem olvastam el mindent, valaki azt mondja, hogy pártot alapítanak, valaki nem alapítanak pártot. Szerintem ez tehát nem tartom relevánsnak, ugyanis amit én megtanultam az elmúlt 10 évben a politikáról, hogy hogyan lehetne pártot alapítani, közösséget szervezni, és egy ilyet létrehozni, az a kapcsolatban a feltételek ennél a csoportnál nincsenek meg. Ez egyik, amit mondani szeretnék. A másik Orbán Viktorra vonatkozóan. Orbán Viktor egy hatalmas politikai alaknak tartom, számomra megtiszteltetés az elmúlt 2 év, amikor vele együtt dolgozhattam, és szerintem az nem véleménykérdés, hanem ténykérdés, olyan tudással, amivel Orbán Viktor rendelkezik, senki más nem. Egyrészt a tehetség okán, másrészt az elmúlt évtizedek okán. Tehát ez egy ilyen történet. Szerintem Orbán Viktor tudja, hogy mikor és hol kell lennie, emiatt már látok itt is mindenfajta polémiát.
1: De neked mi a véleményed?
2: Ő ott lesz abban az időben és azon a helyen, ahol lennie kell. Nekem az a véleményem, hogy ugyanott állok, ahol álltam. Én nem ugrálok és nem forgatom a köpenyegemet, ha Orbán Viktornak szüksége van rám, akkor számíthat rám, elér, mint ahogyan én is elérem őt, hogyha mondani szeretnék.
1: Tudsz-e azzal kapcsolatban válaszolni kérdésre, hogy szerinted Orbán Viktorral kell folytatni, vagy nélküle?
2: Ezzel szerettem volna pont folytatni. Szerintem nem az a kérdés, hogy Orbán Viktorral van-e jövője a Fidesznek, hanem az, hogy Orbán Viktor nélkül van-e jelene a Fidesznek.
1: De én meg ezt szeretném, ha erre
2: igen, de ezek időben egymás után következnek. Szerintem Orbán Viktornak van és lesz is szerepe, meghatározó szerepe a Fidesz életében, hogy mi, azt én nem tudom megmondani, azt de majd
1: Tamás,
2: ő tudja.
1: Azzal került ki a választ, és ez egy gyakori panel, amikor beszélgetek fideszesekkel, hogy jósolni próbálnak és elemezni. Nem, én most a te véleményedre vagyok kíváncsi, hogy te igen. szerinted Orbán Viktorral kell folytatnia a Fidesznek, vagy sem?
2: Szerintem mindenképpen Orbán Viktorral kell folytatnia, mert azt mondtam, hogy a jelenben vagyunk, és szerintem a jövőben is lesz Orbán Viktornak szerepe, és hogy mi lesz a szerepe most vagy később, azt leginkább és kizárólag Orbán Viktor fogja tudni. Én háromszor beszélgettem vele a választást követően személyesen, és többször telefonon. Pontosan tudni fogja, hogy mikor mi a legtöbb, amit ő tehet a közösségért, és tehet az országért, a hazájáért. És azt meg is fogja tenni. Orbán Viktor tehát azért ne felejtsük, egy rendkívül okos emberről beszélünk.
1: Akarsz-e, vagy van-e benned vágy arra, hogy tabula rázát indíts el, akár a saját politikai pályád, további pályafutásodat illetően? Gondolok itt arra, hogy amit mondjuk megtett több influencer is, hogy bocsánatot kértek Hanendrétől, most mondtam egy példát. Te magad is gyakran kikúnyoltad Hanendrét, hogy össze-vissza hebeg habog a tévében, és hát meg nem tudja a méréseit megindokolni, és láthatóan nem mond igazat. Te akarsz-e bocsánatot kérni mondjuk Hanendrétől?
2: Nem. Én azt gondolom, hogy Kövér Lászlónak lehet ebben igaza, legalábbis neki volt egy olyan mondata, hogy Hanendre is szúrt egyet bele a ködbe, de ő pont eltalálta. Lehet, hogy itt történt.
1: De csak szerencséje volt?
2: Lehet, hogy itt történt, lehet, hogy nem, ki tudja.
1: Tehát te azt mondod, hogy csak szerencséje volt?
2: Lehet. Lehet, hogy itt történt, lehet, hogy nem. De én nem gyóni jöttem hozzád.
1: Világos. Mi lesz a te jövőd? Ugye már többször említetted, hogy Orbán Viktorral egyeztettél, azért te kommunikációs igazgató voltál, előtte államtitkár, és most mintha a politikai senki földjén lennél. Azt is említetted egy interjúban, talán a 444-nek adtad, hogy maga Orbán Viktor mondta azt, hogy add vissza a mandátumodat.
2: Igen.
1: Ez neked nem egy súlyos kudarc?
2: Nem. Hát ő kérte, vagy javasolta.
1: Kérte, vagy javasolt? Nem mindegy.
2: Tisztelettel azt kérem, Tamás, azt hiszem így hangzott el. De nekem ez nincs, nem volt, és nincs is ellenemre. A kétségkívül igaz az, amit mondasz, hogy ugye a választás és annak eredménye rengeteg újat hozott az én életemben is. Lekerült rólam a mindennapi harc az ellenféllel, és bizonyos értelemben lekerült rólam a saját pártom is. Ez egy pillanatnyi nem megtagadása, mint a beszélgetés korábbi részében erre utaltam, amit végeztem, vagy végeztünk közösen, de mégiscsak az a helyzet, hogy leginkább Menczer Tamás maradt, és ez egy felszabadító helyzet is, ugyanis mégiscsak magammal vagyok a leginkább tisztában, és most magamért tudok leginkább felelősséget vállalni. Ez egy nehéz helyzet.
1: Létezik Menczer Tamás Orbán Viktor nélkül?
2: Hát, nagyon bízom benne, hogy ez a kérdés nem aktuális.
1: De tudnál olyan munkát végezni, úgy saját véleményt kialakítani az élet bármely területén?
2: Neked úgy tűnik, hogy nekem nincs saját véleményem?
1: Hát Orbán Viktor véleménye és a tiéd, azok eléggé egybevágtak az elmúlt mondjuk két esztendőben. Hiszen kommunikációs igazgató volt. Máshogy nem is lehetett nagyobb.
2: Igen, de
1: nem nagyon ismertük meg a véleményt.
2: Igen, de most itt már lassan 50 percet kérdezel, hogyha nem derült ki egy-két dologra a véleményem, akkor az főveti a közös felelősséget, hogy ilyen diplomatikus legyek. És azt se zárjuk ki, hogy én egyetértem a közös felelősséget, hogy ilyen diplomatikus legyek.

0: tenni, és akár az ő véleményével szembe menni?
1: Volt, te kedves Tamás, ha derüljek neked egy kulisszatitkot, Orbán Viktor nagyon kellemes ember egyéb iránt. Meg akkor is, hogyha most a telefont vagy, ami bennünket néznek, a derék tisztások összetörik. Orbán Viktor nagyon kellemes ember, könnyű vele dolgozni. Én 2 éve dolgoztam vele gyakorlatilag napi szinten. És igen, volt olyan beszélgetés, amikor szóvá tettem ellenvéleményemet, akár itt korábban általunk is citált fontos témákkal kapcsolatban. Orbán Viktornak lehet ellenvéleményt mondani, és az én, hogy mondjam, föltételem volt Szijjártó Péternél is, és Orbán Viktornál is az, hogyha van egy téma, én ahhoz ragaszkodom mindig, és fogok is, hogy a véleményemet elmondjam. Aztán, hogy a döntés, mert ez egy hierarchikus szervezet, és lojalitás is van benne, hogy a döntés, és nem véletlen vagyok ott, mert azonosulni tudok vele, vagy legalábbis többségében. A döntéshozó mit dönt, én utána követem. De Orbán Viktornak is volt, hogy elmondtam a véleményemet, és elmondtam azt, hogy miről mit gondolok.
0: Ha gonosz lennék, azt mondanám, hogy látjuk az eredményét. Szűcs Gábor egy megafonos influencerbe előztérjed, és ő megy a parlamentbe, nem te.
1: Most ezzel mire próbáltál? Engem minősítesz?
0: A kritikai éledet, tudod, amit megengedtél Orbán Viktorral szemben.
1: Ja nem, dehogy is. Jaj, ilyen összefüggésben.
0: Yes.
1: Nem, ilyen összefüggés itt nincsen, és talán ezt itt zárjuk is le, ilyen összefüggés itt nincs, és a választás után is volt olyan beszélgetésünk, ami jól sikerült, és volt olyan beszélgetésünk is, ami után mind a ketten azt a következtetés vontuk le, hogy ez nem sikerült túl jól. Biztos vagyok benne, hogy a beszélgetéseink, illetve főtételezem, hogy folytatni, mondom, ő elér engem, ha szüksége van rám, én itt vagyok. Én is elérem őt. És ott vagyok, ahol voltam.
0: Záró kérdés, mert már a hosszabbításban vagyunk.
1: 11-esek is lehetnek.
0: Még akár az is lehet. De rossz volt ez a VB döntő, te jó ég. Jó, hogy túl vagyunk rajta. Hogy embernek tűnjek én is, egy személyesebb kérdés. Téged egzisztenciálisan mennyire ütött meg most ez, hogy ahogy említettem, a senki földjén.
1: Nem én válaszok a kérdésedre, de nem én vagyok a fontos. Én nem vagyok áldozat. Nem is érzem magam annak, és nem is állna jól nekem. Nyilvánvalóan egy ideig a tartalékainkból éltünk a családommal. Én nem vagyok vagyonos ember, bár tudom lélegeztetőgépeket, talán erre majd mondatot még mondjunk.
0: Szerintem már ne, a szabad kérnem.
1: Csak azért, mert lesz ilyen tiszás vizsgálóbizottság.
0: Majd eljössz egy új interjúra is.
1: Igen, én várom, hogy engem hívjanak be, mert nekem volna mondandom csak azért.
0: Jó.
1: Na,
0: majd én visszahívlak.
1: Tehát rendben. Tehát aztán ez nyilván senki életében nem jó, amikor bizonytalanság van. Most van egy megállapodásom a párttal, a frakcióval, háttérben.
0: Szabad tudni, hogy ez mit jelent?
1: Háttérben segítem a munkájukat, hogyha ezt igénylik.
0: Ezt igénylik? Lehet, hogy nem igénylik, és akkor
1: igénylik,
0: nem kell.
1: Igen, igénylik. És aztán vannak elképzeléseim az ősztre és a jövőre nézve.
0: Egy tisztás országban, Mentzer névvel? Könnyű?
1: Nem a családtagjaimnak nem a legkönnyebb, ezt sajnálom őszintén.
0: Nehéz állást találniuk emiatt?
1: Igen, van ilyen. Megmondom őszintén, hogy például erre, amikor a politikával foglalkozni kezdtem, és emiattem benne, ilyesmire sose gondoltam, ezt az intellektuális munkát nem végeztem el, hogy ilyen helyzet családtagjaimra nézve előállhat. De most ez a helyzet, és ebből próbáljuk a legtöbbet kihozni, mind magánéletileg a családban, mind a munkában. Nekem vannak elképzelései, mondom itt néhány dolog fontos, mit gondol erre a felesége, mit gondol erre Orbán Viktor, mit gondolnak az emberek. Aztán majd meglátjuk.
0: És akkor ez a sorrend.
1: A sorrend megítélése az talán egy bonyolultabb intellektuális munkát igényelne.
0: Oké, azt meg kibontjuk.
1: A felesége mindenképpen előkelő helyen van az elsőn.
0: Ez nagyon fontos. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm.
0: És válaszolt előszintén ezekre a kérdésekre. Hát akkor, ha jön majd ez a lélekeztetőgépes történet, akkor én várlak szívesen, és akkor még egyet.
1: Figyeld meg, jegyezd meg, engem nem fognak behívni.
0: Oké, majd nagyon figyelek. Köszönöm szépen, ez volt a Média Piac. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjfélig lezárták a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kassai Jenő út között. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a közvágóhídnál a Kassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és az Őrsvezértere között pótlóbusz közlekedik. 2 vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért Térmű Egyetem között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm Önöket! Nyílt levelet írtak a szakszervezetek a miniszterelnöknek, több mindent szeretnének elérni, leginkább például azt, hogy egyeztessenek és kérdezzék meg őket több dologról, például a sztrájk jogi szabályozásról, és persze a bérekről is, hogy mi minden másról, ezt megtudhatjuk most Zlati Róbertől, aki a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, és itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Miért van szükség egy nyílt levélre, és nem rögtön egyeztetésre?
4: A nyílt levél címzetjét legalább tudjuk, hiszen a miniszterelnöknek írtuk ezt a levelet. Sajnos egy olyan személyt, akivel ezekről az ügyekről konkrétan, egy szakmai felelősről, egy államtitkárról, nehogy Isten egy miniszterről, de az már eldőlt, hogy ilyen konkrét miniszter nincsen, egy államtitkártól, helyettes államtitkárról még nem tudunk, ezért írtuk a miniszterelnöknek ezt a levelet, és hát igazából ugye levél tartalmáról gondolom fogunk beszélni, és annak a témáit, hogy mikről kellene beszélni, ugye ezt fogalmaztuk meg, de természetesen azt is, hogy most már minél előbb legyen olyan személy, akivel erről témákról tudunk beszélni a jövőben.
3: No, összefoglaltak jó néhány témát, amelyek fontosak lehetnek. Melyek a legégetőbbek, hogyha szakszervezeti munkavállalói oldalról vesszük?
4: Igen, itt felsoroltunk néhány nagyon fontos és általános témát, és azt is elmondom, hogy a levelünknek a végén természetesen azt is megfogalmaztuk, amit már egyébként többször és több ágazatban is megfogalmaztak a kollégák, hogy nagyon sok olyan téma van, amelyről ezen kívül kell majd még beszélni, illetve szeretnénk beszélni. Az első és legfontosabb, amiről most szó esik ebben a levélben, az, hogy valóban a szociális párbeszédet meg kell erősíteni, és meg kell kezdeni az ezzel kapcsolatos, vagy ezen keresztüli egyeztetéseket, hiszen az elmúlt, az előző kormány idejében valóban ezek az egyeztetések, sok esetben látszat egyeztetések voltak. Itt tényleg az lenne a legfontosabb, hogy ilyen egyeztetések érdemiek legyenek, és az, amit mi írtunk, az az, hogy most, hogy elkezdődött, illetve arról van szó, hogy alkotmányozás is lesz az elkövetkezendő időszakban, évben mondjuk. Itt a lehetőség arra, hogy ezeket a rendszereket, ezeket a formákat, formulákat alkotmányosan is megerősítsük a jövőben.
3: Miért van arra szükség, hogy ez alkotmányba kerüljön?
4: Hát, hogy alapjogként szerepeljen, és hát ugye, ahogy az alkotmány egy erősebb jogi felhatalmazást ad, egy erősebb jogszabály, ugye a módosítása is nehezebb, és éppen ezért nem lehet olyan könnyen változtatni ezeken, ezért szükséges, hogy alkotmányba rögzítve legyen, hogy létezik ilyen érdekegyeztetés, hogy erre joga van a munkavállalóknak, illetve a munkavállaló képviselőinek, természetesen ugye a munkáltatókat is beleértve.
3: Vegyünk végig akkor néhányat ezek közül. Például a szakszervezeti tagság státuszának garantálását kérik. Ez mit jelent a gyakorlatban?
4: Hát az, hogy egyébként szintén alkotmányosan szeretnénk ezt. Hát az, hogy valóban a munkavállalónak legyen joga, és ne csak a szavak szintjén, és legyen büntetve mondjuk az, hogyha valamelyik vállalkozásnál ezt a jogot nem biztosítják, hiszen erre vannak már példák, és ez se legyen csak egy ilyen farrahány borsó, hiszen valóban jogszabályok Magyarországon ezt valamilyen szinten biztosították, de nem olyan erősen, hogy ezt ne lehessen megszegni, és ne lehessen úgy munkavállalókat, tisztséget vállaló embereket elküldeni egy vállalattól, hogy az mondjuk fájjon is esetleg a munkáltatónak, amikor ezt a kérdést próbáljuk rendezni. Nagyon sok hosszú eljárás folyamán nem sikerül visszaállítani a munkaviszonyt, és nem sikerül a szakszervezetet megerősíteni. Erre lenne szükség a jövőben. És hát ezzel együtt természetesen a sztrájkjognak a kérdése, amit azt hiszem, hogy ön is említett, ez is egy fontos kérdés, hiszen ez is kiüresedett az elmúlt időszakban. Vannak olyan ágazatok, ahol szinte lehetetlen a sztrájk, és apróbb jogszabályokkal, a kormányrendeletekkel tiltották meg azt, hogy sztrájkolhassanak a munkavállalók.
3: Segítsen egy picit látni nagyban a képet, hogyha arról beszélünk, hogy szakszervezet, akkor az elmúlt több mint 10 évben önök, a szakszervezetek is, meg sokan úgy véleményezték ezt, hogy igazából kiüresedett ez az intézményrendszer. Mert hogy hiába próbáltak volna érdeket képviselni, nem volt, aki meghallgassa önöket. Mi lenne a lényege a szakszervezetnek? Engem csak akkor képvisel, hogyha tagságot fizetek? Kell ma még tagdíjat fizetnem ahhoz, hogy engem képviseljenek?
4: Nagyon jó a kérdés azért, mert mi szakszervezetként természetesen azokat a munkavállalókat képviseljük elsősorban, akik belépnek a szakszervezetbe, de a magyar jogszabályok sajnos azt biztosítják, hogy azt is biztosítják, hogy akik nem szakszervezeti tagok, sajnos ugyanazokban a kedvezményekben vagy eredményekben részesülnek, mint amelyeket a szakszervezetek elértek. Ugye azt említette az előbb, hogy kiüresedett a rendszer, ez igazából a makroszintű érdekegyeztetésre szabad mondani, hiszen a munkahelyeken, ahol vannak szakszervezetek, ott mindenképpen folyamatosak voltak az egyeztetések, és folyamatosak voltak az eredmények is. Itt a makroszinten igazából csak a minimálbér megállapodások környékén látszott az, hogy valamilyen egyeztetés folyik, és eredménye is volt, hiszen a megállapodások legtöbbször, legalábbis a mi támogatásunkat tekintve legtöbbször megszülettek, de az évközben, és amiről szól ez a dokumentum is, egy olyan érdekegyeztetésre van szükség, ahol a szakszervezeteket a munkavilága, de egyébként az ország ügyeiben is meghallgatják, és ez tudja befolyásolni adott esetben a kormánypártot, vagy úgy általában a politikát. Erről lenne szó, és erre lenne szükség a jövőben is. És még egyszer, a munkavállalók egészét képviseli tulajdonképpen a szakszervezet, azt a 4 milliónál is több munkavállalót is tulajdonképpen, de ténylegesen, ha legszűkebbre vesszük, akkor a tag létszámot, illetve a tagokat képviseljük. Ez már akkor nem igaz, amikor kollektív szerződéseknek a lefedettsége tekintetében megszámoljuk a munkavállalókat, hiszen egy kollektív szerződés Magyarországon, de egyébként általában a világban, vannak kivételek is, de általában a világban az egész vállalatra vonatkoznak.
3: Kicsit 22-es csapdájának tűnik ez az egész, hiszen hogyha én azt érzem munkavállalóként, hogy kiüresedett ez az intézmény, nem hallgatják meg őket, miért fizetnék tagdíjat? Egyáltalán érdekel, hogy körülbelül milyen összegről beszélünk, amikor tagdíjról van szó. És vice versa, számítanak arra, hogyha elindul egy párbeszéd, akkor például többen lépnek be, vagy fizetnek tagdíjat egy szakszervezete esetében?
4: Erre mindig számítunk, és ezekre teszünk is lépéseket, hiszen a szervezés az folyamatos. Abban kell bízzunk, hogyha érdemi tárgyalásokra kerülhet sor, és látványosabbá tud válni a szakszervezeti munka a makroszinten is, akkor persze többen tudnak csatlakozni. Volt egy kérdése a taglétszám, vagy a tagdíj vonatkozásában. A tagdíjra azt tudom mondani, hogy a maximális összeg ennek a fizetésnek az 1%-a. Sok olyan szakszervezet van, több olyan szakszervezet van, ahol ennél kevesebb egyébként a tagdíj. Azt lenne jó látni a munkavállalóknak, hogy ez a tagdíj, ez adott esetben többszörösen is vissza tud jönni, hiszen amikor egy munkáltató ajánlatot tesz a bérfejlesztésre, és bocsánat, hogy rögtön itt a bérre kanyarodok, vagy elsősorban a bérre kanyarodok, hiszen a tagdíjjal szemben ez állítható, akkor sokszor a többszörösét sikerül a munkáltatókból kihajtani, kisajtolni, kierőszakolni, mint a tagdíj, és ez szerintem a bukszában...
3: Én lefordítom, hogy igazából, ha 1%-ról beszélünk, akkor mondjuk pár ezer forintról van szó, csak hogy mindenki értse. Nagyon röviden, most írtak egy nyílt levelet, gyakorlatilag bele a semmibe, mit várnak ettől, és mi van akkor, hogyha semmilyen reakció nem érkezik, ahogy mondjuk a korábbi években?
4: Én nagyon remélem, hogy ez nem a semmibe ment, mert hát ez nem csak egy nyílt levél, és nem csak a sajtónak küldtük meg, hanem konkrétan a miniszterelnöknek is. És tényleg mindenki azt várja a kormányváltás, vagy a kormány megalakítása óta, hogy ez a szereplő is, vagy ezek a szereplők is, akik a munkavilágával foglalkozzanak, meglegyenek. Valóban eltelt már 2 hónap, és sokan joggal mondhatják azt, hogy ez már túl sok, és már nem lehet tovább várni. Mi sem szeretnénk igazából tovább várni, de talán jobb az, hogyha megtalálják a megfelelő szemét, vagy a legmegfelelőbb szemét, mint hogyha egy olyan embert hoznak erre a terepre, akinek igazából nincsen tapasztalata ezen. Nem tudom, hogy így vagyunk-e, illetve hogy ez a személy konkrétan már megvan-e, vagy ki az, de az információink szerint színesben lehetünk, és hamarosan elkezdődhetnek ezek a tárgyalások, és remélem, hogy valóban így lesz, és valóban érdemiek lesznek ezek a jövőben.
3: Visszavárjuk akkor. Zlati Róbert, köszönöm.
4: Én is köszönöm, szép napot mindenkinek.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Nem támogatnak olyan államfőjelöltet, aki 2026 előtt szerepelt a politikában. Erről Magyar Péter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek díjazását, valamint hogy 20 évre visszamenőleg lesznek vagyonosodási vizsgálatok. Dobos Zoltánnal és Lánci Rihárttal beszélgetünk. Akadozik a gázolaj ellátás az NV1-es magyarországi töltőállomásain. A cég bejelentette, bár igyekeznek fenntartani a folyamatos ellátást, jelenleg tényleges áruhiánnyal küzdenek. Akadozó importellátásról beszélt Magyar Péter is, aki szerint, ha beindul az üzemanyag turizmus, akár el is fogyhat a magyar kutakon az üzemanyag. A stúdióban Grád Ottó. 3550 milliárd forintból korszerűsíteni a magyar vasúthálózatot a kormány 10 év alatt. A tervek között szerepel egyebek mellett a közlekedés gyorsabbá tétele, a járművek átlag életkorának csökkentése, új hívszerelvények és intercity beszerzése, és a 3-as metró meghosszabbítása is. Vendégünk Vitézi Dávid. Nem kér erősebb személyvédelmet Magyar Péter azután sem, hogy tegnap a nyugati pályaudvaron valaki leköpte. Biztonságpolitikai szakértők szerint a miniszterelnök biztonsági személyzete nagyot hibázott az eset során. Cseri Ferencet kérdezzük.
2: És már is köszöntöm az újságíró urakat a stúdióban, Dobos Zoltánt az Amfortól egyrészt. Egy eukarisztikus konferencia, egy kongresszus jelképpel, ugye?
3: Igen.
2: 6 évvel ezelőttől, és itt van velünk Lánci Rihárd, aki a Magyar Hang újságírója, és egy Scooby-Doo jelmezben.
4: Igen, igen, összeöltöztünk.
2: Igen, ma, igen, ma nagyon.
4: Megbeszéltük.
2: Megtaláltátok a hangot.
4: Voltunk munkatársak korábban, úgyhogy természetesen.
2: Igen? Ezt én nem tudtam.
4: Igen.
2: Miután a szakterületek eléggé különbözőek, ezért most egy ilyen átfogó szemlélettel közelítünk a témákhoz, hiszen a kormány 4 különböző természetű Eximbank ügyet emelt ki. Ugye ez egy 1000 milliárdos projekt, hogy vissza kell szerezni a vagyont. Közös elemük, hogy állami banki finanszírozás van, és hogy magasnak minősített kockázatokat látunk. Hát, hogyha nézzük, hogy kikhez köthetők az esetek, ugye itt van egy Tiborcz Istvánhoz köthető szálloda, Szíj Lászlóhoz köthető beruházás, szóval, hogy azokat a gazdasági szakembereket célozza, akik közismerten, ugye a NER kebelében próbáltak meg meggazdagodni.
3: Hát ezekkel kapcsolatban nekem inkább az egyiptomi vasút tender az, ami igazán kiverte a biztosítékot. Ott ugye arról volt szó eredetileg, hogy az egyiptomi állami vasúttársaság megrendelt 700 vagont közbeszerzésre, és ezt elnyerte a magyar GANZ. Hogy ők legyárthatják, meg is volt rá a kapacitás, majd jöttek az oroszok, betették az ajtórésbe a lábukat, kintották az ajtót, ránk törték az ajtót, kitúrták a GANZ, és gyakorlatilag megszállták az egész üzletet, és 700-ból így lett 1400 legyártandó vasúti kocsi, amit nem sikerült. Közben bekebelezték ugye a dunakeszi járműjavítót is, itt is azért megvan természetesen a volt kormánypárt prominenseinek az érdekeltsége, tehát a Szalai Bobrovnicki család, meg talán még Habony Árpád is benne volt ebbe a buliba. És nem sikerült, tehát a magyar GANZ kiesett a Pixisből, nem jött össze az exportügylet, a másik meg az oroszokkal nem sikerült megvalósítani. Ez a se pénz, se posztó.
4: Itt az önkény idején azért jó visszatekinteni a boldog békeidőkre, amikor minden rendben volt. Például majdnem építettünk utat, határátkelőt és hidat Kongóba. Azért ez egy nagyon szép és elismerendő dolog.
2: Azt kiderült, hogy zöldfoki szigeteken mit kerestünk?
4: Azt nem tudom, de a foci válogatott nagyon szépen teljesített a VB-n, szerintem ebben is benne vagyunk valamilyen szinten.
3: Mindenféleképp. Mi kutyán kölyökkel, hogy a miniszterelnök volt.
4: Orbán Viktor érdemelt az, hogy a zöldfoki köztársaság így szerepelt a világbajnokságon.
2: És ez megvan, hogy 5%-a a szigeteknek kint volt a meccsen?
3: Hát,
4: igen. Igen. És Orbán Viktor is, hogy hozzáteszem, tehát hogy azért nem, én úgy gondolom, hogy nem lehet véletlen ez a két dolog.
2: iSpeed, hogy
4: hívják? Igen, igen.
2: Valami...
4: iSpeed Show, vagy valami...
2: iSpeed Show, igen.
4: Igen, igen.
2: Ha az ő közvetítése nincs a spanyol-francia meccs, akkor nem tudjuk, hogy hol ült. Azt gondoltuk volna, hogy a VIP-páholyban ül Orbán Viktor, pedig nem, kiszorult onnan.
4: Nehéz élet.
3: Ezek csak filléres egyek voltak.
4: Visszatérve az egész dologra egyébként.
2: De hadd vessek föl valamit. Csak ne felejtsd szavad. Csak azt mondta Orbán Viktor, hogy milyen szerencse, hogy nem gyakrabban van VB, foci VB, mint 4 év, mert egyébként nem tudná megengedni magának, hogy kimenjen.
4: Hát igen.
2: Szerintem ez a 7 mondata amúgy.
4: Igen, nem? És hát ugye, és milyen szerencse, hogy 4 évente van, mert így az Exim Bankból neki nem kell állami hitelt felvennie, meg vissza nem térítendő támogatásokat kapnia. Azért volt szép ez a dolog egyébként, mert ugye most is kiderült, hogy újabb kínai hitelre készült.
2: Riad nem hittel egyébként, hogy a miniszterelnök nem foglalkozik üzleti ügyekkel, tehát az nem neked szólt.
4: Nem, az egész családja foglalkozik helyette, tehát hogy nekem nem kell ezzel foglalkoznia. Visszatérve erre az egész dologra, tehát az Exim Bankkal az érdekes történet, hogy olyan magas kockázati besorolású történetekre adott egyébként hiteleket, és olyan országokat, Észak-Macedóniának adtunk azt hiszem 1 millió eurónyi hitelt 3,5%-os kamatra. A lényeg az a dolognak, hogy ugye azt tudtuk, hogy folyamatosan vett fel a magyar állam, meg a magyar kormány hiteleket, egyébként egy kínai hitel, egy újabb kínai hitel elő volt készítve, hogyha nyer egyébként a Fidesz kormány. Sőt, ezeket a hiteleket rendre titkosítottuk is, mert hát azért mindenkinek nem kell megtudnia, de mégis annyira jól álltunk, hogy bárkinek adtunk az állami Exim Bankból úgymond kölcsön pénzeket, meg afrikai országok beruházásaiba örömmel vettünk részt. Én szomorú vagyok, hogy egyébként az egyiptomi vasút nem épült meg, mert itt Magyarországon minden vasút rendben van most már. Tehát, hogy ide lehet volna az egyiptomit is rendben rakni, sajnos nem sikerült.
3: Erről majd beszél a Vitézi Dávid.
2: Egyébként ugye ezek a programok némileg érintik a Hungary Helps cuccokat is, meg ugye, ha jól értem, akkor a külügyminiszternek a személyes felügyelete alatt álltak ezek a projektek, mert ő külgazdasági miniszterként rá is látott. Igen. Mennyiben alapozható meg az ő politikai felelőssége, vagy akár tovább megyek, jogi felelőssége ebben az ügyben, vagy ezekben az ügyekben?
3: A politikai felelősség egyértelműen az övé, tehát ő volt itt a csúcsvezető a diplomáciában és a külgazdaságban is.
2: Mondjuk az szerencső, hogy rá még azért komoly feladat vár, nem? Tehát ezt mondta Orbán Viktor, bocsánat. Igen.
3: A gazdasági felelősség, tehát büntetőjogi felelősség, ezt a nyomozóhatóságoknak kell megállapítani, hogy valóban kellettek-e ezek a kockázatos hitelkihelyezések, kellettek-e ezek a külföldi beruházások? Most önmagában az, hogy Magyarország külföldön is beruházásokat hajt végre, ebben nincsen semmi kivetni való. A körülményeket alaposan meg kell vizsgálni, és az alapján a hatóságok járjanak el a jogszabályoknak megfelelően. Ezt várjuk el.
2: A takarékos állami egyében a miniszterelnök ugye bejelentett a képviselők esetében egy szigorúbb, átláthatóbb vagyonvizsgálati rendszert. Ugye, ha jól értem, akkor azok a képviselők, akik most kerültek be, csak 2-3 hónap múlva esnek vizsgálat alá, de hogy a családtagokra is ki fog ez terjedni, egyébként ez már egy gyakorlat, tehát ezt tudtuk. És érdekes ez az állami vállalatok élén történő ugye létszámcsökkentés, mert egy költség visszafogást jelez, ugye, hogy takarékos állam. Ezek kampányszerű cuccok, jelentős pénzt lehet ezzel fogni, vagy mit lehet csinálni?
3: Jelentős pénzt lehet fogni, ez biztos, hiszen ugye az első negyed év után 9% volt az államháztartási hiány. A TB alapok icipici pár 10 milliárdos többlettel zártak, a helyi önkormányzatok ilyen 300 milliárdos többlettel zártak, míg a központi költségvetésnek, tehát a kormányzatnak az meg olyan mínusz 2400 milliárd, valahogy így.
2: Tehát ez óriási. Ez a 6,5%-os hiány?
3: Ez 9.
2: Ez már az első, emelt
3: össze. Az első negyed évben már 9%-ra rúgott, tehát ezt mindenféleképpen valamilyen szinten konszolidálni kell. Na most hogyan lehet? Adóemeléssel, költségcsökkentéssel, más nem nagyon van. Marad a költségcsökkentés, hát most ez... Ugye nem engedik, hogy aki állami vezető, az másodfelügyelő bizottsági tagként juttatásba részesüljön, ezzel is lehet pénzeket fogni. Az állami vezetők juttatásainak maximalizálása, amit egyébként 2010-ben is meglépett az akkor hivatalban lévő kormány, az szintén egy jó dolog. A közmédiánál egy 7 milliárdos megtakarításról van szó, itt is azért voltak érdekes dolgok, tehát miközben az Eurosport kockáról kockára, kilométerről kilométerre közvetíti a Tour de France-t, miért veszi meg ugyanezt a közvetítési jogot a közmédia is? X milliárd forintért? Teljesen értelmetlen.
2: Szerinted ez valakinek a biznisze?
3: ezt állapítsák meg a nyomozó hatóságok, hogyha itt van valami.
2: Mert ugye, mint a foci VB esetében is, ugye nem lehet egy adott államon belül csak egy kizárólagos közvetítő. Ugye ez egy észszerűségi szabály, mert hogy annyiba igen. kerül, hogy kell, hogy kizárólagosságot kapjon.
3: Igen.
2: Jó.
3: Igen. Tehát ha egyszer közvetíti a Eurosport, akkor miért kapcsolnának át a nézők egy másikra, amin ugyanazokat a kétkerekűeket látják?
2: Kicsit mozogjunk a közjog területe felé, jó? Itt van a legfőbb ügyész lemondása. Nagyon érdekes, hogy ő még kér egy hónapot, ugye, és azt mondja, hogy azért mond le, mert nem tudja megvédeni a politikai támadásoktól a szervezetet. Ti láttatok-e ilyet? Tehát, hogy konkrétan belenyúltak, akár az új kormányról beszélek, tehát nem a régiről, hogy belenyúltak az ügyészség működésébe konkrét ügyeken keresztül.
4: Én, ami nekem szemet szúrt egyébként, és így elkezdtem magamba mosolyogni, hogy Orbán Viktornak volt az ominózus sajtótájékoztató, ugye a szervertelen székház előtt.
2: Igen, hogy ahol nem működik benne semmi.
4: Elvitték az internetet is, nem tudtam, hogy szerver működteti az internetet, mindegy, hagyjuk ezeket a technikai
2: egyébként kérdéseket. A választási rendszer összeomlásánál ez volt. Tehát, hogy szerver működtette az internetet.
4: Na, hát akkor lehet, hogy nálunk is ugyanez van.
2: Igen.
4: A lényeg az volt, hogy elmondta, hogy az ügyészség ugye nem szólt, hogy mennek. Tehát ez felháborító egyébként, tehát mindig szólnak az ügyészek meg a rendőrök, hogy mennek házkutatni.
2: Na, de hogyha te hozzászoksz ehhez, akkor ez nehéz.
4: Igen, nehéz élet. A másik dolog pedig az volt a kedvenc mondatom, hogy mondta Orbán Viktor, hogy az ügyészség a demokratikus és jogi kereteken túlterjeszkedve hajtott végre akciót a Fidesz székházban, ami nagyon szép egyébként, mert korábban az ő ellenzéküktől hallottuk ezt rendszeresen egyébként, hogy az ügyészség ilyen meg olyan akciókat hajt végre a kormánynak eleget téve, tehát hogy így ezért azért az ügyésznek se lehet könnyű lenni, mert ugye amikor Pintér Bence esetében elmondtuk, hogy nem minden titkosszolgán van egyébként fideszes jelvény, tehát hogy ott is vannak különböző pártérzelmek. Az ügyészség esetében ugyanez a dolog egyébként, de azért szép, hogy Orbán Viktor folyamatosan azt mondogatta, amikor azzal vádolták, hogy az ügyészség befolyásolja, hogy az ügyészség végzi a munkáját, ha valaki törvénytelenséget lát, tegyen feljelentést, és akkor a hatóságok végzik a munkájukat. Most ő volt az első, amikor a hatóságok végzik a munkájukat, NK Botrány ügyében ment a házkutatás. Ő volt az első, aki mondta, hogy hát az ügyészség túllépett a demokratikus és a jogi hatáskörökön, és hát felháborító, és önkény van. És akkor így gondolkozik az ember, hogy pedig csak pár hónap telt el a választások óta egyébként.
2: Nagy Gábor Bálint nagyjából egy évig volt legfőbb ügyész, ja. És ez nagyon érdekes, ugye nem sokkal a választás után itt az Arany Kongoly ügyben volt egy lemondás, Frücht Pál, ugye?
4: Igen.
2: Aki a nyomozó főügyészségnek volt a vezetője, és valami szakmai koncepcióbeli különbség volt a legfőbb ügyész nyomozati főosztályával szemben, ugye? És azt találgatta mindenki, mert a sajtó egyébként ki is derítette, hogy itt, hogy kit kell először meghallgatni, és milyen sorrendben, ugye ez volt a háttérben, és akkor, vagy akkoriban a miniszterelnök azt mondta, hogy ki fog derülni a legfőbb ügyészről valami, ha nem mond le, ugye? Hát ezt ugye értelmezheti a legfőbb ügyész egy politikai nyomásra?
3: Egyértelműen.
2: Ugye? Tehát akkor ez itt megfogtuk azt, hogy a miniszterelnök hol nyúlt bele a rendszerbe.
3: Hát ha a nyomást gyakorol rá, akkor az belenyúlás.
2: Na jó, és akkor Nagy Gábor Bálintnak nem lett volna jobb ezen mosolyogni, és azt mondani, hogy hát azért ez nagyon gyenge.
3: Ő másképp döntött.
2: Aha. Jó, ugorjunk, jó? Tehát, hogy itt van még a vényköteles gyógyszereknek az áfa csökkentése. Ez korábban felmerült már ötletként, talán a szocialisták is behozták egyszer. Ez mit eredményezhet, mert ezt üdvözölték a szakmai szervezetek? Milyen változásokkal?
3: Költségvetési hatás az elenyésző, ugye a pénzügyminiszter tájékoztatása szerint 2 milliárd forintról van szó, ekkora bevételkiesést jelent a idei évre a költségvetésbe, ez kezelhető összeg. Ami érdekes dolog, és erre egyébként Huszin Zsolt hívta fel egy kommentben a figyelmet, hogy nincsen összeköttetés a NEOK rendszere és a NAV online rendszere között. Tehát az, hogy jogosan számláznak majd 0%-kal a gyógyszertárok a vevők felé, a betegek felé, az csak úgy lehet online egyszerűen ellenőrizni, hogyha valamilyen szinten a NAV beleláthat a NEOK rendszerébe. Most nyilván nem arról van szó, hogy azt kell megnézni, hogy Kovács Pista bácsinak valóban magas-e a vérnyomása, hanem hogy a valóban vényköteles gyógyszert váltott ki, valóban az illető váltotta ki, és nem valakinek helyett, nevében, stb., mert akkor természetesen áfával terhelt dolog lenne.
2: Világos. Az utolsó másfél percben megnézzük ezt a népszerűség alakulást, mert ugye miért egyszer az ÁVEC egy történelmi különbséget a Tisza és a Fidesz között, ez a 74-19 valójában ugye a biztos pártválasztók körében, ez elég sok.
4: Teljes lakosság körében meg 16%-on áll a Fidesz.
2: Igen, szóval, hogy, és akkor itt van a publikus felmérés, hogy a vagyon visszaszerzést azt még a fideszesek egy része is, jelentős igen. része is támogatja. Szerintetek ez a nemzeti ellenállás, ez jó irány-e? Tehát mondjuk a szavazat, vagy a szimpátia visszaszerzés terén.
4: A nemzeti ellenállást akkor lehet hirdetni, amikor ennek széles körű támogatottsága van. Én most jelen esetben a támogatottságuk adatokra ránézve, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen sajátos, ilyen szakköri irányzat, hogy akkor néhányan leülünk, és akkor most jól ellenállunk. De egyébként a társadalmi támogatottság ennek én szerintem igen csekély.
2: És hogyha Bajer Zsolt hívó szava van, tehát hogy lázadunk, vagy lázadjunk.
3: Hát akkor még kevesebb lesz. Én szerintem, tehát Bajer Zsolt már inkább kontraproduktív.
2: Gondolod?
3: Szerintem igen.
2: És a miniszterelnök jelenléte, vagy távolléte?
4: Mármint a volt miniszterelnök, vagy a jelenlegi miniszterelnök.
2: Ja, bocsánat, igen, a volt miniszterelnök.
4: Igen,
2: de nehéz ezt megszokni.
4: Igen. Tehát Orbán Viktor távolléte, mármint a tüntetéstől például?
2: Hát igen, vagy hogy igen.
4: Tehát, egyértelműen hogy kontraproduktív volt, mert hogy azt várták volna a fideszes szavazók, meg akik ott megjelentek, hogy Orbán Viktor, aki odahívta őket egyébként, hogy ki kell állni Sólyog Tamás
2: mellett. De miért, Havasi Bertalannak nincs sodrása?
4: De, Havasi Bertalannak olyan sodrása
2: vagy
4: van.
2: Vagy Áder Jánosnak
4: olyan sodrása van Havasi Bertalannak most, mint a Dunának. Egy kicsit alacsony a vízszint, de van sodrása. Valamennyi biztos. Tehát, hogy nem hiszem, tehát, hogy Áder János gyújtószavú beszéde azért nem indította el a forradalmárokat a változás útján. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon furcsa az a hozzáállás. Valami van biztos Orbán Viktor fejébe, tehát ő általában tervez valamit, igen. de én nem tudom, hogy a Fidesz-szel mik a tervei és a Fidesz szavazóival, mert jelen esetben azt látom, hogy nagyon a közelükben nem megy, és ténylegesen, konkrétan, személyesen nem kommunikál és nem kontaktál velük.
2: Hogyha az urak máskor is látnak érdekességeket, akkor, és itt elmondják, akkor a nézők épülhetnének belőle, úgyhogy erre számítok. Köszönöm
3: Köszönjük.
2: Szépen.
3: Köszönjük.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal, mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, az Arándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia az arándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
5: Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
6: Úgy tűnik, hogy nagy a baj, ami az aszályhelyzetet, a folyóinkat, tavainkat érinti, hogy mekkora. Erről beszélgetünk Orbán Zoltánnal, akit én magam először köszöntök az új titulusban, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivőjeként. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt, üdvözlöm a nézőket is. Bocsánat, nem szóvivő vagyok hivatalosan, mert bár ugye annó így jelentett be a miniszter úr, de nincs ilyen státusz.
6: Na és akkor mi vagy munkatárs?
7: Nem, sajtófőnök.
6: Sajtófőnök.
7: Igen, de fontos ez, hogy ne érje szó a ház elejét.
6: Jó, mindjárt javítjuk is a titulust szerintem. Gyorsan a kollégák el fogják intézni. Hát most nem olyan vidám a témánk, mint ahogy korábban általában a madarak kapcsán szoktunk beszélgetni. Beszéltünk már arról a héten, hogy a paksi atomerőműben például micsoda problémát okoz az, hogy a dunavízállása alacsony. Friss hír, tegnap olvashattuk, hogy előkerül egy második világháborús hajóroncs, mert annyira alacsony a vízállás.
7: Igen.
6: Nagyon nagy baj van, ami a környezetet érinti. Beszéljünk előbb a Dunáról. Milyen státusz van most, mit tudsz erről mondani, és aztán beszéljünk a Balatonról, Velencei tóról. Mekkora a baj?
7: Hát a baj alapvetően mondjuk a Velencei tó esetében nyilván nagyon, nagyon látványos. Hogyha megnézzük mondjuk ezeknek a tavaknak a természetes vízjárásait mondjuk ilyen 200 éves periódusban, akkor ami most tapasztalható, abban semmi különleges nincsen. Mert hogy Magyarországon a természetes tavaink alapvetően a sekély vízű vízállású tavak közé tartoznak. Ugye az 1848-49-es szabadságharc alatt volt csata is, aki száradt Velencei tónak a medrében. Nekem a pozícióban újként, de a témában nem újként, az lát meg, hogy az emberek meglepődnek. Ugye több mint 15 éve beszélek én is erről, hogyha nem változtatunk, akkor baj lesz. És most meg olyan hitetlenkedve állnak az emberek, hogy jaj, mi van? És egyébként még mindig nem fogtuk föl. Ezt onnan lehet tudni, hogy most reggel jöttem a taxival be, és egyetlen egy poros autót nem láttam. Tehát ugyanúgy mossuk még le az autóinkat, automosásonként mondjuk nem tudom, 50 és 150-300 liter víz, attól függ, hogy milyen rendszerben mosunk, és pazaroljuk el az ivóvizet, az édesvizet erre. Tehát ez egy ilyen nagyon összetett kérdés, és nagyon jó volt, bocsánat, az előző riport, hogy mi közöm ehhez. Hát ott elmondta a kolléga, hogy szinte a semmibe mennek a dolgok, mert hogy most áll fel a minisztérium. Én ezt, ugye az utcáról jövek, kerültem be ebbe a rendszerbe, nulla államigazgatási gyakorlattal, nulla minisztérium gyakorlattal, és elég tudathasadt a dolog, mert ugye látja az ember, hogy dolgozik a parlament, látja az ember, hogy a miniszterek pörögnek, nyilatkoznak, főleg a miénk, ugye Gajdos László miniszter úr, a miniszterelnök úr az meg felfoghatatlan, hogy hogyan fér be neki egy napban 72 óra, és akkor azt gondolják teljesen jósan az emberek, hogy akkor alatta a minisztérium készen, most állunk föl. Tehát ugye például, hogy a víz, hogy mi a helyzet Magyarországon a vízzel, itt érintettsége okán elsősorban a vízügyi igazgatóságoktól kapjuk az információt, mert ott folyamatosan mozognak, de a minisztériumi szinten a helyettes államtitkárok azok, hogy most jönnek még csak be sokszor.
6: És gyakorlatilag azt tegyük hozzá, hogy még nem állt fel ezek szerint teljesen a minisztérium, köszönjük ezt a műhelytitkot, majd megírjuk, de mindeközben már havária helyzet van gyakorlatilag, ugye a kormány gyakorlatilag első sajtótájékoztatóján is szó volt már az aszályhelyzetről, és látjuk a sokkoló képeket egyébként.
7: Igen, vízmegtartás, víz nélkül, igen, ezt kérdezik az emberek, hogy már két hónapja itt, vagy három hónapja már az új kormány van, és miért nincs víz? Most elállok egy nagy titkot, ugye nem csodatevők a miniszterek és a miniszterek dolgozók, tehát ha nincsből nem lehet mit csinálni. Tehát egyszer, hogyha nincs a folyókba víz, hogyha nincs eső, nincs csapadék, abból nem lehet megtartani. Ráadásul ugye most ugyebár úgy tűnik, hogy nem történik semmi, ez nem így van. Tehát most például a víz kapcsán most mérik fel a vízügyi igazgatóságok bevonásával a magyarországi vízkincset. És nem csak a felszíni vizeket, az viszonylag gyorsan megmondható. Tehát a vízügyi igazgatóság napi szinten, minden nap 10 órakor van egy országos tájékoztató, egy nagyon komoly több oldalas anyagot minden nap elkészítenek, hogy hány millió köbméter víz van a víztározóban, tehát mindent is tudnak. De például most fel kell mérni a közepes és mélyebb talajvízkészleteket is, és amikor ez elkészül, Azzal párhuzamosan más munkacsoportok pedig azt találják ki és dolgozzák ki, hogy amikor majd megjön a víz, akkor hogyan lehet ezt az egészet megtartani, hova tudjuk elvezetni.
6: Nyáron szerintem azért ismerjük annak a fogalmát, hogy vízkorlátozás, ha nem is országos szinten, de helyi szinten igen, például konkrétan tudom, Solymáron is volt, ahol van barátnőm, ott lakik, ilyen típusú korlátozás. Szükség van arra, hogy ezeket a szűkebb körű korlátozásokat akár országosra terjesszük ki? És akkor mondtál egy példát, hogy mossuk az autót, hogy nem tudom, várható olyan intézkedés, most nem az autómosásra vonatkozóan, hogy ezt vagy azt szigorítani kell, mert akkora a baj? Vagy igazából most még csak a baj felmérése zajlik?
7: Előfordulhat, hogy ez a helyzet bekövetkezik. Mi például már gondolkodunk ilyen kommunikációs paneleken, hogy most mondok valamit, elok egy műhelyi titkot, nem tudom, lesz vele valami, hogy a poros autót rendi. Ez most nevetségesnek hangozhat, de egyszerűen ezt így meg kell érteni, és ami nagyon fontos, és ami szerintem az egyik legaggasztóbb visszajelzés lesz, aminek már látjuk nyomait, hogy milyen hihetetlen rossz állapotban van, elhanyagolt állapotban van a vízközmű. Tehát a hihetetlen kincsnek számító ivóvíz, amit nagyon nagy költséggel megtisztítunk, annak most úgy tűnik, hogy legalább a 20%-a elfolyik az elhanyagolt csőrendszerről. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg a vízközmű hálózat állapota az kb. Hasonló, mint a vasúté. És ezen is azonnal kéne változtatni, mert a kevésből, amikor 20% elmegy a földbe, és akkor az mondjuk újabb csőtöréseket generál, tehát itt tartunk most.
6: Ez nem titok, szerintem ezt eddig is tudtuk, sokszor beszéltünk a vízhálózat régi csöveiről, de forrás nem volt rá, most lesz.
7: Lett volna rá egyébként forrás, mert az Európai Uniós támogatások ezekre hihetetlen pénzeket szántak, csak ezzel nem foglalkoztak, mert nem tudom.
6: Jó, máshogy kérdezem, most lesz rá pénz? Tehát várható, hogy fejlesztés lesz?
7: Ahogy látom, igen. Tehát kormányzati szinten, minisztériumi szinteken az alapvető utasítás, logikusan, hogy minden Magyarországnak járó Európai Uniós pénzt haza kell hozni. Alapvetően ezen is dolgoznak a minisztériumok, és hát valóban itt elhangzott, tehát itt nem voltak mézes hetek, ugye új kormány esetében van ez a 100 napos türelmi idő. Például a mi minisztériumunk esetében semmilyen nem volt, mert még meg sem kapta a kinevezését a miniszter úr, már dolgozni kellett, és mondjuk ilyen idéző könnyű témák voltak, mint vízmegtartás víz nélkül, az aszbeszt helyzet 1,4 millió tonnányi szennyezett kővel, és akkor még mellé ilyen kikapcsolódásként a Samsung, illetve ezek a különböző akkumulátorgyárak és egyéb nagy ipari létesítmények. Nincs könnyű helyzet, de dolgoznak a minisztériumban, dolgozunk mi is folyamatosan, és amint lesznek pontos akciótervek, egyből közé fogjuk ezeket tenni.
6: És várunk vissza. Orbán Zoltán, sajtófőnök.
7: Köszönöm szépen.
5: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Akadozik a gázolaj ellátás az NV1-es magyarországi töltőállomásain. A cég bejelentette, bár igyekeznek fenntartani a folyamatos ellátást, jelenleg tényleges áruhiánnyal küzdenek. Akadozó importellátásról beszélt Magyar Péter is, aki szerint, ha beindul az üzemanyag turizmus, akár el is fogyhat a magyar kutakon az üzemanyag. A stúdióban Grád Ottó.
2: Főtitkár úr, üdvözlöm Önt. Nyilván azt érdemes elemezni, hogy a miniszterelnök, amikor azt mondja, hogy ha a turisztikai célú üzemanyag felvásárlás folytatódik, akkor lehetnek problémák az ellátásban. És az a tény, hogy az egyik úthálózat már jelezte, hogy fizikai készlethiány van, hogy ez mennyire jellemző úgy általában a mai napon.
3: Jó estét kívánok!
2: Estét.
3: Ezek azért jelek. Ezek azért fontos jelek, ezek megerősítik azt, amit azért a szakma folyamatosan mond, hogy a nagykereskedelmi árak és a velük természetesen együtt, remélhetőleg együtt mozgó, vagy azokat legalábbis illően követő kiskereskedelmi árak nem piaci alapú módosulásai, azok komoly kockázatot jelenthetnek az ellátásban. Nagyon fontos azt tudni, hogy a hazai ellátás alapvetően a finomító, tehát a hazai finomító által megtermelt benzin és gázolaj, illetve az import. Normál piaci körülmények között ez az import nagyjából 30%. Elsősorban
2: a hazai 70% igaz, hogy a MOL-hoz kötődik teljesen?
3: Így van, tehát ugye az a finomítóból érkezik. Igen. Finomítónk jelen pillanatban korlátozott teljesítménnyel működik. Ugye a tavaly őszi műszaki problémát még mindig most orvosolják, remélhetőleg azért szeptembertől már működik majd teljes kapacitással.
2: Erről mondta a miniszterünk, hogy 50%-on megy a 100 halombattai.
3: Így van. Én azt gondolom, ennél kicsivel több, de semmiképpen nem a normál teljesítményével, ami azt jelenti, hogy még inkább fontossá válik az import, és az import lehetőségek korlátja óhatatlanul is kockázatot jelent. Ha ehhez hozzátesszük, hogy az első fél évben nagyjából egy 5%-kal, de inkább én azt gondolom ennél is magasabb értékkel több volt a fogyasztás, mint az elmúlt évben, ez már azt jelenti, hogy nagyobb a termékigény, és ha az induló turizmus, mert azért mindenki tudja, hogy július vége, augusztus eleje az, amikor igazán ez komoly. Úgy a kelet-nyugati tranzit, tehát amikor a nyugat-európai vendégmunkások elindulnak hazafelé, és majd utána vissza, illetve az észak-déli, amikor ugye a lengyel, cseh, szlovák magánszemélyek elindulnak az Adriára. Ez egy nagyon komoly többlet fogyasztást jelent normál időszakban is.
2: Fel vagyunk erre készülve?
3: Hát akkor, hogyha az áraink, mint a jelen és a mai bemutató is mutatta, alacsonyabbak, mint a környező országokban, azért ez azt gondolom egy komoly megterhelést jelent, és félek attól, hogy erre nem biztos, hogy fel leszünk készülve. Tehát én azt gondolom, abszolút itt az ideje annak, hogy átnézzük a helyzetet, megnézzük az árakat, és megnézzük azokat a fizikai hozzáféréseket, amelyekkel jelen pillanatban rendelkezünk.
2: Csak egy pici leág az első, hogy az igaz, hogy az import behozatali költsége, az tulajdonképpen felette van. Pici leág az első, hogy az igaz, hogy az import behozatali

0: már megegyezik a kiskereskedelmi ára, tehát ezek az importforrások ki fognak esni, hiszen senki nem fog úgy importálni, hogy tőle csak egy alacsonyabb áron lesz hajlandó a kiskereskedő ezt az árut átvenni. Tehát az import irányait is vizsgálni kell, természetesen vannak klasszikus irányok, hiszen a sveháti finomító, a Slovnaft azért még mindig komoly részarányt képvisel, és ezek én őszintén remélem a jövőben is biztosítanak erre lehetőséget, de azok a kisebb független importőrök és importforrások, amelyek azért fontos részét képezték az ellátásnak a múltban, ma már sem piaci, és a másik oldalon, ami szintén nagyon fontos, sem logisztikai szempontból nem képesek azt a teljesítményt nyújtani, mint amit a múltban.
1: Nagy dicséret egy műsornak, amikor megmozgatja a szakma képviselőit az egyik interjú. Itt volt Egri Gábor múlt héten, ugye Szőrösi Györgyinél, és olyan állításokat fogalmazott meg, amelyekből azt tűnt ki, hogy a magyar kormány és a MOL összejátszik azért, hogy mesterségesen alacsonyan tartsa a benzinárat, valahol ott, ahol a határt meghúzták, ugye az üzemanyagár rögzítésekor, illetve azt mondta, hogy bizonyos készletek, ezek ugye nem a fel nem dolgozott, hanem már a finomított készletek szűkössége problémát okozhat az ellátásban. Mennyiben ért egyet ezekkel az állításokkal?
0: Hát arról, hogy a MOL és a kormányzat milyen egyeztetéseket folytat, azt gondolom, hogy ez korrekt választ, azt mondom erről a MOL, illetve a kormányzat.
1: De ön érzi ennek a mesterségesen leszorított árnak a hatását?
0: Én azt gondolom, hogy azért ez valamilyen szinten az, hogy a piac óvatosan reagált a változásokra, ez mérhető, hiszen a nagykereskedelmi árak már az elmúlt két hétben folyamatosan emelkedtek, ennek ellenére a kiskereskedelmi árak azért finoman fogalmazok, megtorpantak az évelei védett ára szintnél, de azért én azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy emögött ilyen egyeztetéseknek kell lenni. Maga a piaci szereplők is azon a véleményen vannak, hogy akár átmeneti veszteségekkel is, de mindenképp kerüljük el a hatósági árszabályzást, kerüljük el a kormányzati beavatkozást, hiszen azzal tisztában vagyunk most már két gyakorlati tapasztalatot is leszűrve, hogy ennél nagyobb veszélyt a piacnak, mint az, hogy bármiféle kormányzati beavatkozás történne, nem jelentett. Szerencsések voltunk az elmúlt fél évben, két alkalommal is felszabadításra került a stratégiai készlet, mikor gyakorlatilag ezek a benzin és gázolaj készletek majdnem elfogytak, a piacon olyan kedvező változások voltak, hogy volt lehetőségünk ezek visszapótlására. El kell kerülni azt, hogy a stratégiai készletek megint árszabályozó lépésként kerüljenek számbavételre, mert azoknak csak és kizárólag az a feladata, hogy egy kritikus fizikai ellátási probléma esetén, legyen az akár kőolaj beszállítási probléma, vagy a finomító komolyabb műszaki leállása, legyen mihez nyúlnunk. Tehát én azt gondolom, hogy a piacnak továbbra is működnie kell szabályozás nélkül, és őszintén remélem, hogy azért azok a kedvezőtlen változások, amik ma látszódnak az árakban, kőolaj világpiaci ára 100 dollár fölé emelkedett a mai nap folyamán, az európai edzés árak is ezt követik, sőt ezt nagyobb mértékben meg is haladják. Ezek remélhetőleg megint csak átmenetiek lesznek, és meg tudjuk oldani akár kisebb áremelkedésekkel is a következő időszak ellátását.
1: Igen, mert amikor a hatósági árat megszüntette a kormány, akkor kedvezőbb világpolitikai fordulatra lehetett számítani. Ugye egy 14 pontos béketerv volt, amiben egyetérteni látszottak a felek, Irán és Amerika, ugye? De most ez keményedik ez a helyzet, ugye a 10 napos támadássorozat az megtette hatását, és nem tudni, hogy merre megy a folyamat. Hogy látják, ugye az olajipari szakemberek nem feltétlen külpolitikusok, de mire számítanak?
0: Én azt gondolom, hogy az árazás mindig pontosan meghatározza, mire számít a piac, mire számítanak a szakemberek. Látszott, hogy az első konfrontáció, az első Irán és az Egyesült Államok közötti háborús lépéseket követően nagyon komoly emelkedés volt a kőolajárában. Az első megállapodást követő újabb tűzszüneti megtörését követően ezt már csak egy szolidabb áremelkedéssel reagálta le a piac, tehát nagyjából magát a konfliktust is beáraszták a

0: szakemberek, az, hogy most megint $100 fölött vagyunk, ez azt jelenti, hogy főleg a huszik belépését és még egy földrajzi pont, azaz a Vöröstenger kockázati elemként való belépése már egy másik kockázati szintet jelent, ezt árazta be a piac, és ez a magyarázat annak, hogy jelen pillanatban $100 kőolajárakat lehet látni.
1: Főtitkár úr, köszönöm szépen, hogy itt volt, és hát nyilván, hogyha javasolna valamit a kormánynak, akkor azért megtehetné most is akár, tehát mi lenne az az egy dolog, amivel ezt a helyzetet oldhatná?
0: Azonnali megoldás erre nincs, hiszen ezt a helyzetet nem a magyar olajpiac, vagy a magyar kormány, vagy a magyar fogyasztók hozták létre, ezek nemzetközi hatások. Itt a legfontosabb az, hogy az érintettek, tehát az olajpiaci szakemberek, illetve a kormányzat képviselőinek le kell ülni, vizsgálni, felmérni a lehetőségeket, és azok teljes számbavételével olyan megoldást találni, ami a sok rossz között talán a legkedvezőbb.
1: Miután a nézőink többsége ugye benzin használó, vagy gázolaj használó, biztos, hogy be fog számolni, hogyha ilyen egyeztetések lesznek, és eredménnyel zárulnak. Úgyhogy köszönöm szépen, és várjuk máskor is.
0: Köszönöm én is a lehetőséget.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
6: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjfélig lezárták a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába a Soroksári út szervizútjára és a Lechner-Ödön Fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra, Csepel felé is kanyarodni. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt ideiglenesen kialakított megállóba. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak. A közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervizútján állnak meg. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamos pályakarban tartása miatt. A 28-al villamos nem közlekedik, helyette a 28-as villamossal lehet utazni, ami az Izraelita temető és a Kőbányai út 21 között nem közlekedik. 28-as pótlóbusz jár a Magdolna utca és az Éles sarok között. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt. A 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb Best of, a Spirit FM gazdasági műsorának heti válogatása. Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
6: Már is folytatjuk itt a több-kevesebb műsorát, és ahogy ígértem, színes témákkal várjuk a hallgatókat. Az előzőekben az autópiacról beszélgettünk, de most egy kicsit kifogjuk a szelet a hazai energiapiacban. Méghozzá azért, hiszen tudjuk jól a hírekből, hogy most már a szélenergia program úgymond reneszánszát élheti, vagy legalábbis újra fel tud kapni az a kérdés, hogy vajon hogyan, miből, mennyit és hova érdemes, hiszen a Tisza kormány bejelentette, hogy komoly szándékai vannak a szélenergiával kapcsolatosan. Jön a kötelező széltender, a program keretében 2030 végéig összesen legalább 4000 megawattnyi új csatlakozási lehetőséget kell biztosítani, és hát sok-sok részlet van, de ehhez én kevés lennék, úgyhogy Magyar Lászlót üdvözlöm a vonal túloldalán, az Energia Klub megújuló energia szakértőjét. Üdvözlöm!
7: Üdvözlöm én is!
6: Hát nagyon sok számot olvashatunk a szélerőművek, szélenergia kapcsán, de talán kezdjük ott a beszélgetést, hogy hogyan képzeljük el, amikor jön egy új kormány, akinek a célkitűzése az, hogy a szélenergiában minél többet tudjon majd hasznosítani, akkor hogyan érdemes ezt hozzáfogni? Mi mutatja meg azt a számot, hogy milyen arányban érdemes az energiamixet növelni a szélerőművekkel?
7: Mindenek előtt fontos azt szem előtt tartani, hogy Magyarországon 15 éve nem épült szélerőmű, szinte egyedülálló módon az Európai Unióban. Rajtunk kívül csak egy-két tagállam van, ahol a szélerőmű építése, a széltechnológia az ennyire háttérbe szorult, vagy nem is létezett. Ez alatt a 15 év alatt óriási technológiai fejlődés volt, a piac is szélesedett, ezért teljesen más a mostani beruházói környezet és a mostani energetikai környezet is, mint volt 15 éve. Jelenleg Magyarországon nagyjából 330 megawatt szélerőmű működik, ami egyébként az EU tagállamait tekintve a 27-ből a 21. helyre helyez minket, de hogyha egy főre jutó szélenergia termelést tekintjük, akkor még hátré vagyunk a 23. helyen. Ez is jól mutatja, hogy az Európai Unió tekintetében, de egyébként globális szinten is eléggé elhaladt mellettünk a világ ez alatt a 15 év alatt, és most valamilyen szinten ezt a hátrányt és ezt a zöld energiatermelési hiányt próbálja most bepótolni a jelenlegi kiírás és a jelenlegi kormányzat. Ahogy mondta is, 4000 megawatt a cél most 2030-ig. Ezt, hogyha kontextusba akarjuk helyezni, akkor érdemes összehasonlítani a régió egyes országaival. Lengyelország már most is 10000 megawatt fölött jár, Ausztria is 4000 megawatt fölött, és még Romániában is 3000 megawattnál több szélerőmű működik jelenleg. Tehát tulajdonképpen csak a jelenlegi számokat érjük majd utol 2030-ra, amik Lengyelország, Ausztria, Románia tekintetében már most is működnek a rendszerekben. Azt tudjuk, hogy a napenergia az elég komolyan felfutott az elmúlt években Magyarországon. A napenergia esetében 2030-ra 12000 megawatt a cél, és az energiaklub álláspontja szerint, de egyébként több szakmai szervezet álláspontja szerint is, nagyjából fele akkora teljesítményben érdemes szélerőműveket a rendszerbe helyezni, mint amennyi naperőmű van, hiszen ez a két technológia nagyon jól kiegészíti egymást. Épp a napmentes, éjszakai vagy téli időszakokban termelnek jobban a szélerőművek, és ezért egy olyan lyukat tölthetnek be, amelyek pont azokban az időszakokban állnak elő, amikor Magyarország energiaimportra, villamosenergiaimportra szorul, és ezt nagyon drágán tudjuk csak megtenni. Tehát ez a 4000 megawatt, amit most kitűztünk, ez egyáltalán nem elrugaszkodott, csak az eddigi lemaradásunk tükrében tűnik nagyon soknak.
6: Igen, de amikor egy ilyen számról így hirtelen akkor végre beszélhetünk, nyilván akkor a szakemberek rögtön előveszik azokat a tanulmányokat és mindenféle számításokat, amik eddig is bizonyos szakemberek fiókjában ott volt. Most hogyan képzeljük el, megvannak a tervek, hogy Magyarországon mely területeken a legideálisabb ezeket megvalósítani, egyáltalán hogyan lehet neki fogni, hiszen ilyenkor azért a területet gondolom meg kell szerezni, vásárolni, a beruházást akkor meg kell valósítani, de hol?
7: 2006 és 2011 között épült a döntő többsége a most működő szélerőműveknek Magyarországon. Még jóval korábbi technológiai fejlettség mellett elsősorban az ország északnyugati csücskében, tehát Győr-Moson-Sopron megyében, Komárom-Esztergom megyében, és ezek a területek a legjobb széladottságú területek most is természetesen Magyarországon. Viszont a technológiai fejlődés az lehetővé tette azt, hogy egyrészt ezeken a pontokon, ahol korábban voltak erőművek, már sokkal jobb hatásfokkal, sokkal jobb éves kihasználtsággal működjenek szélerőművek, illetve azt is, hogy az ország más pontjain, akár alföldi területeken lehessen most olyan hatékonysággal működő erőműveket telepíteni, mint korábban ezekre a legszelesebb területekre. A beruházók egyébként az utóbbi évek enyhülése nyomán, ugye 2024-ben már volt egy módosítás, és akkor a 12.000 méteres védőtávolságot 700 méterre csökkentve megnyílt a lehetőség arra, hogy egyáltalán elméleti síkon lehessenek majd új szélerőművek Magyarországon, és korábban is voltak reménykedések, hogy a változással majd új szélerőművek épülhetnek, és vannak olyan cégek, vannak olyan beruházási tervek, amelyek legalább némileg előkészített állapotban vannak, vagy voltak. Ez azt jelenti, hogy beszéltek földtulajdonosokkal, önkormányzatokkal, potenciális szélerőmű beruházók, vagy olyan csatlakozási pontokat tekintettek át, ahol ezek a szélerőművek majd a hálózatra csatlakozhatnak, amikor erre lehetőség lesz, és ez tulajdonképpen most idéntől indul majd el az új tenderek tükrében. Tehát valamilyen szinten az ilyen előkészületi munkák azok megvannak, ugyanakkor természetesen azért a szélenergia az területi szinten is eléggé eltérő hatásfokkal tud, tehát a szélnek a sebessége is elég eltérő lehet, akár szűk területen belül is, ezért a helyszínen mindenképpen szükséges szélmérést végezni, ideális esetben egy teljes évig, meg kell vizsgálni a környezetvédelmi szempontokat, madárvonulás, stb. Úgyhogy azért itt sok mindenre figyelni kell, környezeti hatástanulmányt csinálni, ugye az építési engedély, tehát a csatlakozás csak egy pont, egy teljes projekt az azért 2-3 évig minimum eltart, attól függően, hogy ezek a beruházások, ezek mennyire vannak előkészült formában, attól függ, hogy ezek majd mikor léphetnek valójában üzembe, illetve van még egy lehetőség, ami most a szélerőmű beruházók előtt áll, az a korábban naperőművek által lefoglalt hálózati kapacitások, tehát egy naperőmű csatlakozási pontjához illesztve telepíteni szélerőművet, hiszen ahogy említettem, azért ez a két technológia ez eléggé más ritmusban működik, és ezáltal nem igényelnek új kapacitást a hálózatra csatlakozáshoz, pusztán csak kiegészítenek egy korábbi kapacitást, egy naperenergiás kapacitást szélenergia termeléssel. Ez esetben még gyorsabban lefuthat ez a szélerőmű telepítés és csatlakozás.
8: Gondolom, hogy nagyon sok mindentől függ, itt csak egy nagyjából hozzávetőleges arányszámot, hogyha tud mondani, azt megköszönöm, hogy nagyjából 1000 megawattnyi szélenergia körülbelül mekkora területigénnyel rendelkezik?
7: A területigény egy nagyon fontos szempont, hiszen ez az egyik legnagyobb előnye a szélenergiának a napenergiával szemben, hogy nagyon kis területen elfér. Egy turbina, ami ma már a 6-7 megawattos tartományba tartozik, az tényleg egy pár száz négyzetméteres területen elfér. Nyilván a felvonulási utak, vagy esetleg ilyen üzemi utak még valamennyi területet elfoglalhatnak, de tulajdonképpen a szélerőművek ebből a szempontból nagyon előnyösek, hogy kisebb mint egy tized hektáron telepíthetők, és ott aztán termelés közben nem zavarják az egyéb földhasználati módokat. Tehát ebből a szempontból a területhasználat szempontjából nagyon kis területen elférnek a szélerőművek. Ha felszorozzuk mondjuk 6-800 turbinával, ugye hogyha 7 megawattal számolunk, és mondjuk 4000 megawattig megyünk, akkor az tulajdonképpen 60-70 hektárnál biztosan kevesebb terület. Egy naperőművek esetében a sokszorosa lenne, mi úgy számoltuk, hogy nagyjából 40-szer annyi területet foglalna egy naperőmű megawattra vonatkoztatva, mint egy szélerőmű, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon előnyösek a szélerőművek. És még valami van, ami a szélerőművek mellett szól, hogy az utóbbi 15 évben nem csak a technológia fejlődött, és ezáltal a magasabb és jobb hatásfokkal működő erőművek az év több órájába tudnak működni, hanem a piaci szempontok is változtak, olcsóbbá vált a technológia. Most nagyjából fele annyiba kerül egy szélerőműnek a beruházási költsége egy megawattra vetítve, mint került 15 éve, és tulajdonképpen 25 éves időtávba lehet tervezni, tehát a korábbi erőművek is lassan kifutnak, kerülhetnek olyan helyekre is majd új erőművek, amelyeket felújítva, vagy úgynevezett repowering folyamat során kicserélve hatékonyabb erőműveket lehet majd elhelyezni ezekre a pontokra. Tehát ez mind-mind a szélerőmű hasznosítás irányába mutat. Ráadásul ma már úgy néz ki, hogy az EU-ban nagyjából 50 euró per megawattóra áron lehet szélenergiát hasznosítani életciklusra vetítve egy erőmű esetében, és ez nagyjából a dupla, ilyen 100 euró per megawattóra körül van a hagyományos fosszilis vagy atomerőművek esetében.
8: Hogyha beruházói környezetbe, hogyha beruházói környezetbe körbenézünk, és azt nézzük, hogy kik jöhetnek szóba, akik úgymond be tudnak szállni ezekbe a projektekbe, akkor mit látunk, hol lehet körbenézni? Hiszen ahogy ön is említette, itt az elmúlt 15 évben nem nagyon foglalkozott ezzel kis hazánk, most kell akkor körbenézni, hogy hol van akkor a kapacitás, kik foglalkoznak azzal a technológiával, ami a legjobb, úgymond, amit ön is említett, modern, milyen nemzetek gyártói, szereplői tudnak most majd pályázatot benyújtani, vagy egyáltalán jelentkezni, hogy itt vagyunk egy bizonyos ajánlattal.
7: Igen, a szélenergia technológia az egyel bonyolultabb a napenergiánál, itt azért egy kicsit összetettebb a gyártási, építési folyamat. A spanyol cégek, az osztrák cégek, dán cégek, német cégek, azok mindenképpen előrébb tartanak a szélenergia technológiában, de Magyarországon is egyébként vannak olyan kisebb vagy nagyobb vállalkozások, cégek, akik a szélenergia technológiába akár beszállítói oldalról, akár üzemeltetői oldalról be tudnak szállni. Úgyhogy ez mindenképpen egy új lehetőséget nyit a magyar piacon is. És még egy nagyon fontos szempontja van ennek a fejlesztési csomagnak most a következő pár évben, hogy ugye Magyarországnak is, meg az Európai Uniónak is nagyon komoly klímacéljai vannak, és a klíma átmenet az a magántőke nélkül nem tud olyan ütemben haladni, mint ahogy azt szeretnénk. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy a magántőke nagyobb arányban belépjen ebbe a folyamatba. Ugye a szélenergia is hazai energia lesz, ezáltal importot válthatunk ki, zöld energia, amivel széndioxid kibocsátást csökkenthetünk, és ezek nagyon fontos szempontok, és így nem kell külön adófizetői pénzt erre áldozni, hiszen a szélerőművek azok most már piaci alapon működni tudnak, és ezeknek a megépítését tulajdonképpen meg tudják csinálni a cégek, akár bankok belépésével, és nem kell adófizetői pénzt erre költeni. Úgyhogy mind külföldi, mind hazai cégek szempontjából is nyithat új lehetőségeket ez a beruházási folyamat.
8: Új jövő elé néz tehát a hazai szélerőművek sorsa, úgyhogy érdemes lesz ebben a témában is újra és újra beszélni erről. Magyar Lászlónak, az Energia Klub megújuló energia szakértőjének köszönöm, hogy most is beszélgethettünk, de felhívó a hallgatóink figyelmét, hogy volt már a Generátor című műsoromban korábban vendég, és nagyon sok általános és hasznos információt vettünk át. Ott is érdemes azt is felkeresni, aki még többet szeretne megtudni erről a területről. László, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
7: Én is nagyon szépen köszönöm.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb Best Of, a Spirit FM gazdasági műsorának heti válogatása Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
1: Felállt az új kormány, és elkezdték a munkát a minisztériumok, és hát nyilván az illetékes szervezetek pedig szintén megkezdték a kommunikációt, és felvették a fonalat az illetékes döntéshozókkal, minisztériumokkal, és ezzel kapcsolatosan azért látjuk azt is, hogy felmerültek kérdések. Méghozzá mondom ezt azért is, mert nem mindenki ért egyet az agrárkamarával kapcsolatos ügyekben, és hát erről beszélgetek vendégemmel, Koncz Mátéval, a mező gazdasági szövetkezők és termelők országos szövetségének elnökével. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hát, hogy a felvezetőmben is mondtam, ugye megkezdődött a szakmai munka, és azért az agrárszektort, főleg így nyáron, hihetetlenül sok kérdés foglalkoztatja, viszont nagyon kiemelték önök is itt az elmúlt időszakban, hogy nem mindennel értenek egyet, ahogy most az agrárkamara eddigi nyilatkozataiból kirajzolódik. Hogy látják ezt a helyzetet? A minisztérium miként gondolkozik az agrárkamaráról? Önök mit gondolnak erről? És továbbra is kitartanak, ha jól tudom, amellett, hogy ne legyen kötelező a kamarai tagság.
2: Igen, az agrárkamara, mint ahogyan szóba került már a választási kampányban is, teljesen egyértelműen egy politikai szervezetként, talán nem vagyunk, hogy elrugaszkodottak, hogyha azt mondjuk, hogy valamiféle politikai erőszak szervezetként működött az agráriumban, nagyon-nagyon sokat ártva a szektornak és a szektor szereplőinek is. Mi nem kérünk mást, csak azt, hogy abból a szervezetből, aminek szövetségünk tagsága és úgy nagy általánosságban a gazdálkodói tör szinte csak a kárát látta, hadd sétáljunk ki, hadd lépjünk ki, hadd végezzük a magunk dolgát, és ne takarózhasson a mi nevünkkel, a mi jelenlétünkkel, ne minősíthesse magát a szektor általános képviselőjének az a szervezet, ami bizony elsődlegesen a szektor ellen lépett fel az elmúlt években.
1: Laikusként a választást követően azt gondolná az ember, hogy ez nem egy földtől elrugaszkodott kérés, és hogy ezt az igényt a jelenlegi agrárminiszter, Bóna Szabolcs és Ruf Bálint miniszter úr is például megérti, vagy átlátja, hogy ez egy jogos felvetés. Milyen visszajelzést kaptak? Kaptak egyáltalán visszajelzést a kérésükről?
2: Érdemi visszajelzés nem érkezett. Érdemben nem tudtunk egyeztetni erről a kérdésről. Egyértelmű állásfoglalás született a szervezetünk elnökségében, ami leírta, megfogalmazta, szentesítette a MOSZ tagság szélesköre által igényelt egyetlen megoldást, nevezetesen azt, hogy tegyük önkéntessé a kamarai tagságot. Ezt a kormányzat érdemben nem hallotta meg, vagy legalábbis nem reagálta le. Így kénytelenek voltunk egyre hangosabban, vagy egyre határozottabban megfogalmazni a véleményünket. Sajnálatos, hogy a miniszter úr egy konfliktus helyzetből úgy próbálta meg kivágni magát, hogy nemes egyszerűséggel baloldali politikai szervezetnek titulálta a legnagyobb szakmai érdekképviseleti szervezetet, a MOSZ-t. Miniszter úr nehezen minősíthető megnyilvánulását, határozottan visszautasítjuk. A MOSZ alapítása óta folyamatosan független szakmai szervezetként szolgálja az ágazatban dolgozók érdekeit, és nem tudjuk, hogy mi van-e mögött, hogy a miniszter úr megnyilvánulása mögött tudatlanság vagy rossz hiszeműség húzódik meg. Ezt csak úgy látjuk tisztázhatónak, hogyha nyilvánosságra hozza, hogy milyen bizonyítékok támasztják alá ezt az értelmezhetetlen kijelentést.
1: Talán azt is fontos lenne tisztázni, hogy az Agrárgazdasági Kamarának a jövőben milyen feladatokat szán a kormány. Egyáltalán maga a szakma hogyan látja a kamara jelentőségét? Önök miként gondolkodnak erről?
2: A legfurcsább az, hogy nem jutottunk el eddig a kérdésig sem, tehát nem volt még érdemi egyeztetés arról, hogy milyen szerepet kellene betöltsön a kamara az elkövetkező időszakban. Ráadásul úgy megy be az a törvény a parlament elé, hogy társadalmi egyeztetés sem volt róla. Szemben azzal, hogy a választási időszakban a jelenleg kormányzó Tisza párt folyamatosan hangsúlyozta a legszélesebb társadalmi körök civil szervezetek bevonásának igényét és a társadalmi egyeztetés szükségességét, ennek ellenére a majdnem 500 000 tagot számláló Agrárkamara esetében nem volt társadalmi egyeztetés.
1: És hát akkor a kamarai tagdíjak is hatalmas kérdés, hogyha már ugye nem lehet önkéntes mindez. A kamarai tagdíjakkal kapcsolatban miként szemlélik a jelenlegi helyzetet?
2: Ebben a pillanatban a nagyobb agrárvállalkozások esetenként vállalatcsoportok, amelyek továbbra is KKV-ként működnek a magyar agráriumban, és sokszor azért kellett szétválni, azért kellett több különböző céget létrehozni, mert elsődlegesen a kamara működéséből adódóan kötelezték erre annak érdekében, hogy az általuk művelt földterületet meg tudják tartani. Minden egyes külön entitás külön kamarai tagdíj befizetésre kötelezett, míg egy-egy vállalat vagy vállalatcsoport a kereskedelmi és iparkamarában szinte jelképes 5-10 000 forint nagyságrendű tagdíjat fizet, közben az agrárkamarai tagdíjak sokszor több milliós, 10 000 000 terhet rónak egy-egy összetettebb vállalatcsoportra. Összességében a kamara mintegy 36 milliárd forintos felfoghatatlan költségvetésből dolgozik, és elképzelésünk sincsen, hogy ezt mire költi. Súlyos válság folyamatok bontakoznak ki a mezőgazdaságban, ténylegesen a túlélésért küzdenek az aszály által sújtott növénytermesztők, és a borzasztóan mély piaci árak mellett működni képes állattartók egyaránt. Ebben a helyzetben elképzelhetetlen, felfoghatatlan, hogy egy kötelező tagság mentén működő szervezet millió forintos adók módjára behajtató tagdíjakat szed be tőlük.
1: Önök mégis ugye az agrár területén mozognak, élnek, dolgoznak, tevékenykednek. És azért, amikor van egy ilyen helyzet, hogy mondjuk mi laikusok nem értjük, hogy miért ragaszkodnak ehhez a kamarai tagsághoz, nem kapnak választ, hogy a kamara jövőjét hogyan látja az új agrárminiszter, azért valamire mégiscsak gondolnak. Valamire mégiscsak gondolnak?
2: Nem szeretnék feltételezésekbe bocsátkozni. Uh-huh. Tehát nem állsz. Jó lenne, hogyha bár értem, hogy gyors beavatkozást tart szükségesnek az új kormányzat minden területen, így a mezőgazdaság területén is. Például az imént említett válság folyamatokban is nagyon sürgős beavatkozásokra van szükség. Jó, na ott is látni ezt a sietséget.
1: Ezt akartam pont kérdezni, hogy ott...
2: Nagyon jó lenne, hogyha
1: ott kevés az információnk, legalábbis mi, amit látnánk.
2: Igen. Uh-huh. De visszatérve egy gondolattal a kérdésére, uh-huh. be kellene végre látni mindenkinek, hogy úgy, hogy semmiféle tájékoztatás nem kap, formális, hiteles, hivatalos tájékoztatást nem kap a kormányzat szándékáról a szektor, úgy nehezen várható el az egyetértés és a támogatás.
1: Most, amit látunk, és amiről van hír, hogy azért az asszály kapcsán van lehetőség, hogy a válság alapból, vagy pedig mindenféle támogatásból akkor valahogy túléljenek azok, akiket az asszály sújt, de ez azt hiszem, hogy hosszú távon nem mutatja azt, hogy hogyan készül föl Magyarország ezekre a hihetetlenül durva nyári hónapokra, amikor az asszály tényleg minden munkát, lesöpör a földekről. Ezzel kapcsolatosan egyáltalán van önöknek információjuk, hogy vannak tervek? Kibontakozik valami, hogy nem csak a válságot kezelik, hanem hosszú távú terveket is célul tűznek ki? Ezzel kapcsolatban például keresik önöket egyeztetés céljából?
2: Ez egy nagyon, nagyon nagy horderejű, nagyon széles körű egyeztetéseket igénylő, és több éves időhorizonton kezelhető és megválaszolható kérdéskör, tehát igazságtalan lenne részünkről, hogyha ezen problémakör kezelésének, vagy az arra vonatkozó stratégiának a hiányát néhány hónap után számon kérnénk a kormányzaton. Azonban valóban szükséges, hogy minél gyorsabban átfogó, tervszerűen lezajló egyeztetés sorozat induljon és program készüljön az éghajlatváltozás következményeinek a kivédésére és az ehhez szükséges alkalmazkodás lehetőségeire vonatkozóan.
1: Mi az, amit viszont az a MOSZ most akkor elvár a kormánytól? Beszéltünk ugye a kamaráról, beszéltünk az asszályról. Mi a következő lépés?
2: Hát ha már a MOSZ-t említi, akkor első körben legalább egy bocsánatkérést, vagy annak a tisztázását, hogy miért lehet az, hogy miközben a Tisza kormány a demokrácia visszaépítésén dolgozik gőzerővel, és a kampányban a politikai megbélyegzés időszakának a végét ígérte, az Agrárminisztérium mégis azonnal ehhez az eszközhöz nyúl. Tehát ez most egy fontos elvárásunk lenne. Amennyiben ezen tovább lépünk, úgy természetesen egy átfogó, tervszerűen felépített egyeztetés sorozatnak kell indulni, ki kell jelölni az érintett szakmai szervezetekkel közösen, hogy melyek azok a kérdések, kérdéskörök, problémacsoportok, amelyekre minél hamarabb választ, és egyeztetett, konszenzusos választ kell adni. Szükség van arra, hogy mindig pontosan tudjuk, hogy a kormányzat mit miért gondol, mit miért tesz, mit miért javasol. A konfliktusok döntő többségben a világban ember és ember, szervezet és szervezet, kormányzat és társadalom között kommunikációs jellegű. Amennyiben nem értjük egymást, úgy sokkal könnyebben kipattan egy-egy konfliktus, mint hogyha vesszük a fáradtságot arra, hogy addig egyeztessünk, addig tárgyaljuk, addig küzdjünk azon, hogy bemutatjuk a saját álláspontunkat, még biztosak nem lehetünk benne, hogy a másik fél érti. Nem kell elfogadni, csak megérteni először, ebbe energiát szükséges tenni, és igen, tudjuk, hogy ez időigényes, azonban a túlélés, a közös siker, a jövőépítés elképzelhetetlen nélkül.
1: Abban reménykedünk akkor, hogy legközelebb már Egonnal be tud róla számolni, hogy ebbe az irányba mozdultak el a megbeszélések és a jövőbeli célok kitűzései. Koncz Máténak, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnökének köszönöm szépen, hogy egy kis helyzetértékelést tudtunk itt tenni a műsorba.
2: Köszönjük a lehetőséget!

0: ne kérdezz ki komolyan.
1: Több kevesebb Best of a Spirit FM gazdasági műsorának heti válogatása Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ahogy azt már a héten megtudhatták, Róna Jegont helyettesítem, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és mára is tartogattunk olyan gazdasági témákat, amelyekről érdemes beszélni. Nézzük is, mi lesz az első témánk. Kicsit a jövedelmet veszük górcső alá, hiszen a GKI cikk sorozatában a vagyon és jövedelmi különbségek kapcsán vizsgálták azt meg, hogy milyen gazdasági kihívások előtt állhat akár az új kormány is. Üdvözlöm a vonal túloldalán Mihály Mátét, a GKI kutatóját. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mi rajzolódott ki ebben a kutatásukban, a cikksorozatban? Miről tudtak beszámolni? Hogyan is áll a jövedelmi különbség jelenleg Magyarországon?
3: Alapvetően az előző 15 évben nőttek a jövedelmi különbségek Magyarországon. Jól példázza az, hogy 2010-ben a legfelső 10% a teljes jövedelem tömeg 20%-át vitte haza, 25-ben már a 24%-át, tehát csak nem a negyedét a teljes jövedelemnek egy szűk 10%-os csoport vitte haza, miközben a legalsó jövedelmi tizedben mindössze a teljes torta 3%-át vihették haza. Tehát drasztikusan elnyílt a jövedelem különbség ollója.
2: Az ember azt gondolná, hogy a különböző támogatási formák esetleg segíthettek azon, hogy mondjuk az olló ne nyíljon. Mi a tapasztalat a különböző lakhatási támogatási rendszer SZIA kedvezmények kapcsán, akkor mégsem értek megfelelően célba?
3: Igen, pont, hogy az egykulcsos személy jövedelemadóra való áttelés is részben hozzájárult ahhoz, hogy a jövedelmi különbségek elnyíljanak. Ez tovább fokozza, hogy a SZIA kedvezmények szintén a magasabb jövedelműeket támogatják, hiszen nagyobb kedvezményt tud igénybe venni az, akinek nagyobb is a jövedelme, és emellett a tőke és a kamat jövedelmek adóztatása is alacsonyabbá vált. Tehát alapvetően azt látjuk, hogy a kormány gazdaságpolitikája 2010 és 15 között a jövedelmi különbségek szétnyílásának irányába mutatott.
2: Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy még mielőtt abba a csapdába esnénk, hogy csak Magyarországra fókuszálunk, nézzük meg a környezetünket is. A kérdés, hogy még mielőtt abba a csapdába esnénk, hogy csak

0: ebből a jövedelmi tortának ugyanannyi százalékát birtokolják, valójában sokkal kevesebbet keresnek, és itt bizony drasztikus különbségről van szó, pláne hogyha a csehekhez viszonyítjuk magunkat, ott egy legalsó jövedelmi tizedbe kerülő nagyjából dupláját keresi egy magyar legalsó jövedelmi tizedben lévőnek.
1: Azt is érdemes tisztázni, hogy nyilván nagyon nehéz ezeket az adatokat összegyűjteni és tanulmányozni, például akár azért, mert azért gondoljunk bele, hogy a tehetős rétegnek biztos vannak olyan vagyonelemei, amik nem feltétlenül kerültek ebbe a számításba bele. Jól feltételezem, hogy azért például a külföldi tulajdonú érdekeltségek, ingatlanok kicsit nehezítik azt, hogy valós képet kapjunk?
0: Igen, abszolút. Eddig ugye a jövedelmekről beszéltünk, de valójában a vagyonok területén még nagyobb az elnyílás, hiszen a jövedelem az kvázi egy ilyen egyszeri tranzakció, a vagyon pedig már ezeknek a havi jövedelmeknek egy agregátuma, és nyilván az, akinek magasabb a jövedelme, jövedelmének nagyobb részét tudja befektetni, kamatoztatni, pont emiatt azt látjuk, hogy a vagyoni egyenlőtlenségek még nagyobbak, és valóban, ahogy ön is mondta, még annál is nagyobbak lehetnek, mint amit a számok mutatnak, hiszen a vagyonelemek egy nagy része külföldön realizálódik. Gondoljunk csak belőle, valaki külföldön versenyről egy nyaralót.
1: És hát nyilván, amikor az ember ilyen adatokat összeollóz, összeszed és összeveti akár a régióba, akár pedig ugye a hazai korábbi évekkel és a jelenlegiekkel, akkor azért teszi, hogy valamit lássunk, és akár terveket lehessen szőni. Mit mutathat ez az új kormány számára? Milyen irányokba érdemes elmozdulni, akár a régiós tapasztalatok mit mutatnak? Hogyan lehet csökkenteni ezt a vagyoni egyenlőtlenséget?
0: Alapvetően a vagyon és a jövedelmi egyenlőtlenségek alján lévőket lenne érdemes célozni, tehát a legkisebb keresetűeket. Itt akár érdemes a kis nyugdíjasokra gondolni, akár a minimálbéresekre. Nyilván a minimálbér területén egy komoly feszültséget jelent az, hogy az előző években stagnált a gazdaság, és így bizony nehéz a vállalatoknak drasztikus minimálbéremelést kigazdálkodni, de valahogy mérsékelni kell a különbségeket, hiszen hogyha a fogyasztási csatornán keresztül szeretnénk élénkíteni a hazai gazdaságot, akkor szükségünk van a kiskeresőekre, hiszen a kevesebbet keresők a többletjövedelmük nagyobb részét költik el, ezáltal egy többletfogyasztás realizálható lenne, ami beindíthatná a magyar gazdaság növekedésének motorját is.
1: De akkor például gondolhatunk nagyobb támogatási rendszerre, háló kialakítására, hogy a felzárkózást segítsük? Tehát, hogy akkor lehet, hogy bár a költségvetés terheli, de mindez elősegítheti azt, hogy ez a szakadék csökkenjen?
0: Igen, azt azért látjuk, hogy a költségvetés egy rendkívül nehéz, kifeszített helyzetben van, tehát nincs egyszerű dolga a kormánynak, hogy itt a konkrét transzferekre gondolunk. Itt úgy gondolom, hogy az adórendszert lenne érdemes valahogy úgy átgondolni, hogy a kisebb keresetűek, kisebb jövedelműek kevesebb terhet kapjanak a vállukra.
1: A vagyon kérdésével is az új kormány ugye sokat foglalkozik, és felmerült ugye annak lehetősége is, és nyilván úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatosan lesznek is lépések, hogy a vagyonosabb réteg nyúljon bele a zsebébe. Ugye a megvalósítása kérdés, de például ez is segítheti, hogy felülről is zárjon az olló.
0: Igen, ez abszolút segíthetné. Itt még konkrétumokat nem igazán látunk, de az egyértelmű, hogy ez egy viszonylag gyors beavatkozási pont lenne, tehát itt akár egy éven belül a vagyonokban érdemi ollózárulást láthatnánk.
1: És mi a tapasztalat a régióban? Van esetleg bármi, amit megfigyeltek, hogy ott miként tudják például az ilyen különbségeket csökkenteni? Ott is hasonlóan az adózáshoz nyúlnak, esetleg vagyonadót vetnek ki, vagy vannak-e más alternatív lehetőségek?
0: Szerintem egy fontos régiós különbség és egy magyar sajátosság az, hogy nálunk rendkívül magas az áfa, viszont alapvetően alacsony személyjövedelem adó van, sőt ez a személyjövedelem adó is bizonyos csoportok körében elengedésre szokott kerülni, gondoljunk akár a 25 év alattiakra. Tehát alapvetően a fogyasztást adóztatja a magyar gazdaságpolitika és a magyar adórendszer, és hogyha itt történne

0: valamilyen hangsúlyeltolódás, mint ahogy a régióban is láthatjuk, ott nyilvánvalóan alacsonyabb az áfa és magasabbak a munkát terhelő adók, akkor ez logikusan azt vonná magával, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek is csökkennének.
1: De ez nem lehet egy ilyen visszaható folyamat, hogy végülis ha azt veszük, az fogyaszt többet, akinek nagyobb lehetősége van erre, hogyha viszont a személyi jövedelemadóhoz is hozzányúlunk, az áfához is, akkor az kioltja egymást.
0: Igen, az áfa csökkentéssel alapvetően a kisebb keresetűek járnának jól, hiszen ők azok, akik keresetük nagyobb részét költik fogyasztásra. Logikusan, akinek magasabb a jövedelme, ő többet tud megtakarítani, többet költ állampapírra és egyéb befektetésekre. Tehát alapvetően az áfa csökkentés mérsékelni a különbségeket. És az, hogy az FIA rendszert hogyan lehetne átalakítani, ez végül is egy értékválasztás kérdése. Tehát a nap végén, mint társadalomnak, mint politikai elitnek kell eldönteni azt, hogy kit adóztassunk és milyen mértékben. És egy másik oldala az adórendszernek pedig a vállalati adók. Itt is könnyen lehet, hogy lenne még tér arra, hogy innen gyűjtsön forrásokat a költségvetés.
1: Nagyon szépen köszönöm Mihály Máténak, a GKI kutatójának, hogy az elemzésüket akkor egy kicsit górcső alá vehettük, és informált bennünket az ismert adatokról. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért ma éjfélig lezárták a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé tudnak kerülni. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak. A közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szerviz útján állnak meg. Kettől vasárnapig az M4-es metró karbantartás miatt nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér Műegyetem között. A Keleti pályaudvartól Dél-Budára utazóknak érdemes lehet az M2-es metróval vagy a Rákóczi úti autóbuszokkal Budára utazni, és onnan villamosokkal tovább utazni, illetve az Asztóriánál átszállva a 47-es, a 49-es vagy szombaton a 48-as villamosra is elérhetik Dél-Budát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
4: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszalapozunk a naptárban 2025. november 20-áig. Ezen a napon jelentették be, hogy megszűnik a Szabad Európa magyar kiadása. A munkatársakat felmentették a munkavégzés alól, a bezárás csak a magyar egységet érintette. És szintén 2025. november 20-án a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Rónai Egon vendége Hess Ádám, a szemüveges srác volt, akivel a vulkanikus borokról beszélgettek.
5: Itt van tehát a borműsor ismét, mint ezen a napon, ilyen időpontban mindig. Somodi Sörmös Eszter a szerkesztője, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok mindannyiuknak, akik követnek bennünket. Egy fiatal borásszal beszélgetünk itt rögtön az elején. A fiatal borász személyesen a szemüveges rác, aki Somlóhegyéről mesél nekünk rendszeresen, hogyha követik az oldalát, ennek is az a címe, hogy a szemüveges rác.hu. És most személyesen is itt van velünk Hess Ádám. Szerbusz, szeretettel köszöntelek.
6: Szia, üdvözöllek én is, és üdvözlöm a hallgatókat is.
5: Te, mint fiatal borász szerepelsz ebben a műsorban most, de igazából adja magát a kérdés, hogy mennyien vagytok fiatal borászok, mennyire vagy te különleges azzal, hogy mennyire közlékeny vagy az életedről, vagy ez egy új hullám a fiatalok között, és ma már így kell, és ti, fiatal borászok, ezt így csináljátok.
6: Igen, hát amikor ebbe az egészbe belefogtam, úgy nagyjából 5 éve, akkor azt láttam, hogy nagyjából egy konzervatív piacról beszélünk, így a borászatok többnyire kockázatkerülők a névválasztásban, illetve a marketingben, és akkor én gondoltam, hogy hozok valami teljesen újat, úgyhogy igazából nagy családi múltunk nem volt. Ez így adta is magát, hogy legyen valami kicsit formabontó, kicsit extravagáns, és így esett végül is a névválasztásra is a szemüveges srác név.
5: De a Somlóhegy az igaz, amit mondtam, ugye? Meg a Présház, ami ott van a szőlőültetvénnyel.
6: Igen, abszolút, abszolút igaz. Hát Somlóba nem volt nehéz beleszeretni, az az igazság, úgyhogy az a központ, igen, most már nem is olyan régóta, mert idén sikerült pincét vásárolni, úgyhogy Somló lett a központ, és hát tényleg az ember meglátja és beleszeret, nincs más út.
5: De a munka az meg nem könnyű. Szokták mondani a borászok, hogy azért ebbe az vágjon, aki fizikailag is, meg türelemmel, idegekkel is bírja, mert hát sok a várakozás, sok a türelem megpróbáltatás, és aztán ugye várja az ember az eredményt, ami hát vagy tökéletes, vagy nem annyira.
6: Igen, hát ez azt már látom én is, hogy nem egy egyszerű út, de mindig ott lobogott a szemem előtt az, hogy mivel azt csinálom, amit szeretek, így igazából nem kérdés, hogy akkor ezzel kell foglalkoznom, és majd minden szépen jön magától, a nehézségeket pedig nyilván az ember megoldja, vagyis megoldom, hát nincs más út, tehát ha azt csináljuk, amit szeretünk, akkor a helyünkön vagyunk.
5: Egyedül vagy a családban ezzel a szenvedélyeddel, vagy örökölted?
6: Hát én egy sváb családból származom, szóval mindig volt ilyen nagyon minimálisan borkészítés, de inkább ilyen család szórakoztatására. És akkor hát végül is én vagyok az első, tehát az első generációs ember, aki ebbe így belefogott, így beleállt, de támogatnak természetesen, tehát főleg a szüret van, akkor apukám jön, segít nekem, de ugyanúgy anyukám, vagy család, testvérem.
5: Hát és gondolom a borfogyasztásában meg mindenki boldogan segít, ez úgy szokott lenni.
6: Igen, az a része az már nagyon könnyen megy mindenkinek.
5: Az első évjáratot borai díjakat kaptak. Ugye kiemelkedő pontokat olvasok a Vince magazinban, látom, hogy Jufark vakteszten a harmadik lett, és hát ez csak 2020, tehát akkor jelentek meg az első boraid. Ez azért egy lökést ad az embernek, hogy már az első évben így működik a dolog, igaz?
6: Igen, hát megmondom őszintén, hogy nem kifejezetten motiválnak a díjak, de amikor tényleg beküldtem az első évjáratom borait a különböző ilyen magazinokba ide-oda, és megláttam az eredményt, akkor azért erősen én is megkönnyeztem, tehát valahogy egy jó visszajelzés volt arra vonatkozóan, hogy tényleg jó az, amit csinálok, illetve az utamon vagyok, úgyhogy... De tényleg, ahogy mondtam, nem annyira ez a része motivál, tehát a díjak, viszont azért az elismerés nyilván az mindenkinek jól esik.
5: Hát meg egy idő után a díjak hitelesítenek, tehát van egy pont, ami után azt lehet mondani, hogy rá kell nézni erre a listára, kérem szépen, hát ez nem lehet rossz, hogyha ennyi.
6: Igen, igen, abszolút, abszolút. Ettől függetlenül szerintem a díjak azok igen kellenek, de mögötte az emberi kapcsolódások azok, amik igazán így helyre teszik a dolgot és a borokat, és a bor az meg abszolút egy társas lény, szóval szüksége van ránk emberekre, hogy kiteljesedjen.
5: Úgy gondolsz rá, mint egy lélegző, élő organizmusra?
6: Igen, hát mindenféleképpen így a körforgás része, és évezredek óta itt van velünk, és hát mint anyag folyamatosan változik, tehát minden nap én azt látom, más arcát mutatja, tényleg vannak, amikor van olyan nap, amikor lemegyek kóstolni, és így nem tetszik, következő nap meg tényleg valami elképesztő, minden borra azt mondom, hogy azt a, még ezt is megkóstolom, és ez is szenzációs. Tehát, hogy tényleg egy annyira lélegző, változó dolog, hogy ez tényleg viszonylag kevés dolog van, ami ennyire tud élni és így dobbanni.
5: Ha mások borát iszod, akkor összeveted a hasonló fajtákat óhatatlanul a sajátoddal, vagy el tudod ezt engedni?
6: Hát nehéz, igen, ez a kérdés. Azt látom már, hogy a vulkanikus területek annyira izgalmas és egyedi borokat adnak, hogy ha nem vulkanikus a bor, akkor már hiányolom mögüle a vulkánt. De persze előszeretettel kóstolok, és azért tehát akkor tudom leginkább ezt félretenni, hogyha valami nagyon más stílusú bort kóstolok, és akkor így nem vetem össze az enyémekkel, de ahogy mondtam, tehát a vulkán az valahogy mindig ott dobog a szemem előtt, hogy azt mondom, hogy keresem a borokba, és ha nem találom, akkor mindig van egy kis hiányérzetem manapság már.
5: Hogy állsz a technológiával? Az idősebbek néha elég megvetően szólnak arról, hogy ezek a modern technikák, ezek hát régen is volt bor, az is jó bor volt, nem kell ez. De közben látszik a változás, tehát látszik azt, hogy elkezdett keveredni a hagyományos meg a modern.
6: Igen, hát én is elég sokat változtam. Én egyébként kifejezetten szeretem ezt a régi, hagyományos technológiát, hogy spontán erjednek a borok, tehát hogy így nem avatkozunk be az erjedés folyamatába. Aztán szeretem a hordókat, de megférnek a tartályok is mindemellett. Azt érzem egyébként, hogy az egyetemen, amit tanultunk, illetve ami így az ipari borkészítésről szól, az ebbe a kis léptékbe, amiben én is mozgok, meg sok kis borászat, egyszerűen mást kell csinálni. És itt jönnek be ezek az igazi régi ősi technológiák, amiktől vagy kap egy csavart a dolog, akár egy héjonáztatás, egy fehér szőlőnél, ami most újra virágkorát éri. Tehát szerintem nem kell semmihez ragaszkodni, de mindenhez is kell. Tehát, hogy kicsit ilyen hülye hangzik, de hogy abszolút megfér egymás mellett így minden szerintem manapság.
5: Hát ez nem hangzott hülyén, hát végül is a hagyományok meg az új technológia, ha nem építik egymásra, akkor nem érnek semmit külön-külön sem. Szóval még egy téma, mert hogy nekünk itt most van egy nagy lelkisebbünk, akik szeretjük a labdarúgást, a hétvégi események, ugye? De hát neked meg van egy nagy futballsikered, van a magyar borászoknak futballválogatott, hogyha erről ritkábban beszélünk, mint a nagyválogatottról, pedig lehet, hogy erről kéne többet, mert Európa-bajnokok lettetek 24-ben.
6: Igen, hát ez egy óriási kaland volt, és alapvetően itt is azt érzem, hogy ha az utamon járok, akkor egyszerűen olyan kalandokba keveredek, és 2024-ben bekerültem a borászfoci válogatottba, mert hogy van a magyar borászoknak egy válogatottja, és két évente van egy Európa-bajnokság szerte Európába, és ez Portugáliában volt, és a dolog pikantériája, hogy Magyarország 2024-ben lett először Európa-bajnok, szóval ez mindenképpen egy ilyen nagy teljesítmény volt, és tényleg ott egy héten keresztül így együtt lélegzett a csapat, így az elejétől itt mindenki.
5: Ez nagy pályás foci?
6: Nagypályás, igen. Igen, úgyhogy mindenféleképpen ilyen jó sok futás volt, és nagyon jó csapat jött össze, tehát magyar borász szakmának a foci és a borkedvelő része az ott volt, és tulajdonképpen olyan volt, mint egy rendes nagy foci EB, csak kicsibe.
5: Tehát ugyanúgy képzeljük el, tehát címeres mez, piros-fehér-zöld, szól a himnusz, tehát ez ugyanolyan?
6: Ugyanolyan, gyakorlatilag ugyanúgy öltönybe utaztunk, ott volt velünk a Magyar Olimpiai Bizottságnak a kitűzője, himnuszok, bevonulás, tényleg minden, ami kell, úgyhogy tényleg egy kicsit átéreztük ezt az Európa bajnokság feelinget.
5: Hát legalább ti megnyertétek. Ezzel vigasztalódhatnánk, hogyha többen tudnánk róla. Nem tudom, hogy egy jó tévéközvetítés mennyit lendítene a dolgon, de majd kiderül, jövőre mentek megint, igaz?
6: Így van, jövőre Toszkánában lesz az EB, és megyünk, és most lesz egyébként jövő héten egy ilyen csapat összetartó, mert most már így az EB óta nem igazán találkoztunk, úgyhogy kicsit fel kell eleveníteni a kapcsolatokat, meg nyilván a futballtudást is, úgyhogy készülünk persze ezzel a következő EB-re.
5: Mondd, egy foci EB-n, amikor este összegyűlnek a csapatok, hogyha az a borászok futball EB-je, ott van borkostolás?
6: Hát igen, a legviccesebb a dologban, hogy összesen 8 ország volt kint tavaly, jövőre 10 ország lesz, és mindenki kiküld, hát nem tudom, több száz üveg bort.
5: Jaj,
6: tehát ez nem kis pálya, tényleg. És esténként egyrészt elmegyünk egy borászathoz, tehát van egy szakmai része is, aztán jönnek a borkostolók, minden nap két ország mutatta a borait, de azért így kimerem azt jelenteni, hogy a játékosok azért visszafogottan kóstoltak, csak inkább szakmailag.
5: Pedig pont arra gondoltam, hogy ez egészen tuti program, mert a győztes azért iszik, mert jó kedve van, a vesztes meg azért, mert szomorú.
6: Igen, elmennyire. Igen, ez vicces volt, de sokan ezt kérdezik tőlem, hogy ez hogy néz ki ez a borász foci, mindenki részek, de tényleg, tehát, hogy ez nem erről szól.
5: A magyar futball történetében vannak olyan játékosok, most ne emlegessük név szerint őket, akik a rendes profi futballmérkőzésre is hát italosan mentek fel rendszeresen, úgyhogy nem lennétek ti különbök náluk igazából. Csak ti sikeresebbek vagytok ezek szerint, mert ti Európa bajnokok vagytok. Gratulálok, és Európa bajnok borokat is kívánok neked a jövőre.
6: Igazán köszönöm neked.
4: 2025. november 20-án maradunk még mindig. Ezen a napon tartják az Ifjú Zene Barátok napját. Az ötletgazdák célja az, hogy megszerettessék a zenét a fiatalokkal. És 2025. november 20-án a Veszik vagy Isszák című műsorunkban Rónai Egon Vida Péter borásszal beszélgetett az ázsiai térség borairól.
5: Néhány héttel ezelőtt Blazsovszky Péter szomeliével már beszélgettünk arról, hogy egy rócson vettek részt borászok és ő maga szomeliéként méghozzá nem is akármilyen helyszínen, Kínában és Dél-Koreában, ez az ázsiai rócsó volt. És hát most akkor tekintsük meg ugyanezt a történetet egy másik szemszögből, a borász szemével. Vida Péter a vonalban. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
5: Önmagában kaland egy ilyen túra, ez egészen nyilvánvaló, de amikor az ember a saját termékét viszi a hóna alatt képletesen fogalmazva, akkor azért nyilván annál izgalmasabb is, mert felmerül a kérdés, hogy mit fognak szólni ott, ahol nem is biztos, hogy találkoztak mindenhol magyar borral korábban. Milyen tapasztalatai vannak?
7: Hát először is azon túl, hogy az ember saját márkáját képviseli, még nagyobb felelősség nyomta a vállamat, mert mi egy export társulás részeként voltunk ezen a turnén, ahol is pár magyar borászat borvidéken túl ívelve együtt működik, és együtt utazik mindig ilyen alkalmakon, és én képviseltem többek közt ezt a társulást, tehát itt több borászatnak is a borait kellett mutassam.
5: Ez a társulás, ez alapvetően a szekszárdi borvidékről származó borászok társulása, vagy ez ettől teljesen független? Ön ugye szekszárd környéki.
7: Nem akarom elvinni a témát, de hogy pont, hogy nem, annó egy jó pár éve egri, tokai, etyeki, szekszárdi, aztán később egy balatoni borászat összefogásából született ez meg. Pont azért, mert nem vagyunk egymás versenytársai, mindannyian nagyon értékelvűen készítjük a borakat, mindannyian hiszünk nagyon erősen a helyi márkáinknak, vagy a helyi fajtáinknak az üzenetében, és ezt az ászlóra tűzve egy nagyon jó portfóliót tudunk együtt is akár összetenni, és egymás segítve, információkat megosztva jelen lenni nemzetközi mindenféle ilyen porondon. Úgyhogy nyilván ezen túl, meg valahol azért a Magyarországot is az ember képviseli ilyenkor a boraik, úgyhogy ha nem is a hazáink nagykövetei, de édesapám szoktam mondani, hogy a boraink azok a hazáink kiskövetei, akár merre is megyünk a világban.
5: Hát igen, tehát az ember belegondol abba, hogy vesz valahol egy, mit tudom én, chilei bort, vagy valami dél-amerikait, és azért az ott van, hogy ez egy chilei bor, belegondol az ember ebbe. Reméljük, hogy mondjuk, hogyha Kínában vesznek kézbe egy üveg magyar bort, ugyanígy éreznek.
7: Bízunk benne, és reméljük, hogy egyre több ilyen lesz.
5: Na, hogyan szerepeltek a magyar borok? Mennyire lehet egy ilyen túrából leszűrni azt a következtetést, hogy ízlik-e, amit csinálunk?
7: Azért nem árulunk zsákba macskát, mi már voltunk több ilyen turnén a világnak a sok részén, és ráadásul én ezután még tovább mentem Hongkongba, majd Lengyelországba az ottani kereskedő partnereinkhez, úgyhogy egész hosszú.
5: Hű, micsoda túra!
7: Ha nyúlt ez az utazás, elég fárasztó is volt nyilván. Tehát azért azt az ember tudja, hogy mi milyen értéket képviselünk, és általában milyen reakciók szoktak lenni a magyar borokra. Semmi félnivalónk nincs, minőségben alapvetően ott vagyunk a világ színvonalában. Az, hogy milyen nyitott egy adott piac, az meg azért biztos, hogy sok tényezőtől is függ. Én azt láttam, hogy most, hogy itt ugye ketté kell azért bontanunk, mert innen nézve Ázsiát sokszor egy kalap alá veszük, de sokszor még Kínán belül is inkább régióba érdemel gondolkodni, mint kínai piacba. Tehát ugye most ez a bormarketing ügynökség által szervezett túra, ez két állomással, Kína, Shanghai és Dél-Korea, alapvetően Szöul fókusszal működött. Hogyha Kínát veszem, ott alapvetően mind egy végfogyasztói kóstoló volt, mind pedig a szakmának, tehát kifejezetten importőröknek és kereskedőknek rendezett kóstoló volt, és az igazság, hogy mi ilyenkor mindig a helyi fajtáinkat nyomjuk el előtérbe, és azt láttam, hogy nagyon jól illeszkedik a mai világ fogyasztói trendjei közé a kínai ízlés is. Ők is a nehezebb, testesebb borok irányából elindultak a jobban fogyasztható, elegánsabb, könnyebb szerkezeti borok felé, amit szerintem egyébként a mi helyi fajtáinkkal, én most leginkább mondjuk Szekszár nevében is tudok akár nyilatkozni, fajtákkal és azok karaktereivel nagyon szépen tudunk hozni. És úgy látszik, hogy ott is inkább egy edukáltabbak a borfogyasztók. Még mindig talán vörösbor fókuszú az a piac, egyre több fehér és habzóbor jelenléttel, de ott is úgy tűnt, hogy értékelik ezeket a jobban fogyasztható és tényleg könnyebb szerkezeti borokat.
5: Az, hogy, hogy ott vannak a végfogyasztók, a végfelhasználók, tehát igen, mi vásárlók, most ez esetben igen, ők vásárlók. Az egy közvetlen visszajelzés, de a kereskedő az, az igazán akkor tud visszajelzést adni, hogyha oda tesz egy papírt az ember orra alá, hogy én ebből ennyit és ennyit rendelnék. Van ilyen, egy ilyen mustrám, vagy ez, ez egy illúzió?
7: Hát akár ilyen is lehet, én ilyennel most nem találkoztam az utam során, hogy azt mondták volna, hogy X és X raklappal szeretnék kérni. Azért azt ilyenkor tudni kell, hogy az, hogy az úton vagyunk és jelen vagyunk a kiállításon, vagy bármilyen ilyen kóstolón, az a munkának csak egy része. Tehát igazából egy másik része akkor kezdődik, amikor visszaérünk a helyünkre, és elkezdjük utánkövetni ezeket az eseményeket, megkeresni azokat az embereket, akikkel találkoztunk, árlistát küldeni nekik, fölvenni a kapcsolatot. Tehát ez tényleg csak egy ilyen belépési pont, egy olyan benyomás, akár az országról, a borvidékről, vagy a borainkról, ami elindíthat egy beszélgetést. Azért azt szerintem nagyon ritka a mai világban, hogy, hogy ott... sőt, egy kicsit gyanús istán, hogy ott egy hatalmas ilyen üzletek kötetnének, de lehet, hogy valakinek volt.
5: Komoly kereskedő nem így dolgozik? Azt mondja ezzel?
7: Hát az én komoly kereskedőim, legalábbis akikkel én dolgozok, azok nem így dolgoznak, és még utána is ugye mintaküldés, sokszor áraknak az egyeztetése, kondíciók, tehát azért ahhoz, én mondom, én még nem találkoztam ilyennel.
5: De ez egy nagyon komoly türelemjáték. Tehát ez az elkezdek beszélgetni, mintát küldök, várom, hogy reagáljanak. Tehát hogy ez, ez nem úgy megy, hogy két telefonhívással elintéztük.
7: Ehhez már hozzászoktunk, mert eleve a borászkodás egy ilyen iparág, ugye eltelepíti az ember szőlőt, jó pár évet vár, amíg elkezd teremni, aztán míg elkészül a bor, és mire eladjuk. Úgyhogy ez abszolút iparág és sajátosság is lehet. Lehet, hogy vannak olyan szerencsés iparágok, ahol ez gyorsabban megvalósul, de nálunk sajnos ez van, vagy nem sajnos, ez belejárója. Sokat kell menni, sokat kell dolgozni, és a végén, ha ügyesek vagyunk, akkor még akár el is adhatjuk.
5: Van ennek azon kívül, hogy jó bort csinál, titka? Azért kérdezem, mert az egyik legnagyobb bor exportőr Magyarországon, tehát azt lehet gondolni, hogy, hogy ennek a csinyát-binyát is érti. Van azon túl, hogy jót csinálunk valami?
7: Nem gondolom, hogy csak egy szimplán egyéni sikereken múlna bármi is. Szerintem sokkal fontosabb adott esetben egy ország imázsa, egy közös jelenlét, egy közös kommunikáció, egy irányvonal, amit egy adott országra fektet egy ország, egy másik ország. Tehát az, hogy én borászként elmegyek és odaállok az asztal mögé, ez nagyon aranyos, és lehet ebből egyéni sikereket akár elérni, de ez nem elég. Tehát ahhoz, hogy átmenjen a falon valami, ahhoz szükségünk van ez adott esetben Magyarországnak egy olyan intézményre, akik folyamatosan egy irányba ugyanazt mondják, és jelen vannak egy adott piacon. Ez megint nagyon szép dolog, elmegyünk valahova egyszer, de ezt tudni kell, hogy ez nem elég. Tehát most, hogyha ez dobódott ki a stratégiában, hogy Kínába és Koreába kell menni, mert ez valamiért most érdekes nekünk, ez tök jó, de ennek akkor lesz értelme, ha most ezt legalább 3-5 évig ugyanebbe az irányba csináljuk. Ugyanúgy Magyarországnak az imidzsét, vagy ezt az egész bor arculatát lehet kritizálni, hogy most ez jó, nem elég jó. Majd, hogy nem, szerintem ennek kisebb a jelentősége, sokkal fontosabb lenne, hogy ha most ez ilyen, akkor ilyen, de legalább folyamatosan csináljuk, és ezt kommunikáljuk most jó pár évig, mert akkor igazán drága kirándulások ezek, ha csak egy-egy alkalomra szólnak.
5: A La Vida nevet ismerik már a világban? Hogy látja?
7: Hát egyébként inkább jobban ismerik itthon, és azért lehet itt most sikerekről beszélni, de azért őszintén a magyarból jelenleg inkább Magyarországon világhírű. Olyan pici ország vagyunk, hogy sokan még az országról se hallottak, nemhogy még a borairól. És ha már a La Vida, akkor mi azt látjuk, hogy külföldön továbbra is inkább a helyi fajtákkal szeretnénk focizni, azaz a kék frankossal, kadarkával, bikavérrel. A La Vida az jelen esetben egy merló alapú házasítás, egyre növekvő kék frankos arányjal, hogy ellensúlyozzuk az éghajlati adottságokat, de La Vida az inkább Magyarországon egy jól bevezetett név. Külföldre az igazság, hogy több bikavért, kék frankost és kadarkát értékesítünk.
5: Világos, és köszönöm szépen, hogy ennyi mindent elmesélt nekünk. Vida Péterrel beszélgettem, a Vida borbirtok tulajdonosával és egyúttal borászával. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt volt velünk.
4: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt idézőt.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Edésem. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. Ezúttal 2025. november 24-ére lapozunk a naptárban. Ezen a napon kérte fel Orbán Viktor, akkori miniszterelnök az illetékes szerveket, hogy vizsgálódjanak a Szőlő utcai ügy kapcsán. És szintén 2025. november 24-én a Spirit FM Húzós című műsorában Rónai Egon vendége Kepes András volt.
2: Kepes András, író, újságíró, egyetemi tanár. Középiskolai és egyetemi tanulmányait részben itthon, nagyrészt külföldön végezte, és ez a világlátását, televíziós és írói munkáit meghatározó elem. A Magyar Rádió gondolatjel és a Magyar Televízió Stúdió című nagyhatású adássorozatainak alapító szerkesztője. Saját tévéműsora volt az Apropó és a Desszert. Az elmúlt negyed században elsősorban egyetemi tanárként és íróként jelent meg a nyilvánosságban. Igazadban című könyve 2025 őszi újdonsága. Pulitzer emlékdíjas, elnyerte a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét és a Prima díjat.
3: Örülök, hogy itt vagy. Szia, Andris!
4: Köszönöm szépen a meghívást, én is örülök.
3: Valahogy ez úgy van, hogy amikor mi itt legutóbb beszélgettünk, nem ebben a stúdióban, de ebben a keretben, akkor is egy könyved jelen meg. Úgyhogy valahogy ezek a könyv megjelenések előhozzák azt, hogy mi üljünk már le beszélgetni. Most az a könyved címe, hogy igazad van, ezt én meg is mutatom, ez itt a könyvreklám, igen. És hát mindenkinek igaza van, ez egy ilyen világ. Valójában erről írsz.
4: Egy kicsit erről is, meg... Ami tulajdonképpen az egyiknek a lényege, hogy nagyon nehéz kimondani azt, hogy igazad van. Tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy neki van igaza, de az, hogy igazad van, hogy a másiknak igaza van, az általában sokkal nehezebben megy. Na most engem az emberi viselkedés érdekelt mindig, tehát hogyha egykori televíziós műsoraimra gondolok, vagy nem tudom, a dokumentumfilmjeimre is, és ez érdekel egyébként az irodalomban is, hogyan viselkedünk, ami abból a szempontból érdekel engem, hogy általában nagyon népszerűek azok a könyvek, amelyek az önmegismeréssel foglalkoznak. Tehát mindenki szeretné önmagát megismerni. De hogy megismerni a másiknak a működését és a motivációját, szóval valahogy, és különösen ez társadalmi szinten, vagy történelmi szinten, ami megoldhatná azt a feszültséget és azt a helyzetet, amiben manapság élünk, hogy mindenki azt gondolja, hogy csak neki van igaza, de tulajdonképpen ez az, ami ebben a könyvben engem érdekelt.
3: Te ügyesen kerülött, hogy ez a közösségi médiáról szóljon, de közben meg az érzület, hogy mindenkinek önmagának van csak igaza, azt a közösségi média iszonyatos nagyra növelte. Mert hogy a saját világunk, az a saját buborékunk, ahol visszajelzéseket várunk, és megsértődünk, ha valaki nem azt mondja, hogy így van.
4: Nagyon
3: sok, a lájkok.
4: Igen, hát nagyon sok oka van annak, hogy az ember miért ragaszkodik a saját igazához. Hát eleve, hogy mi az, hogy igazság, ugye az is egy elég érdekes kérdés, mert attól függően, hogy az ember honnan vizsgálja.
3: Mintha lenne abszolút igazság, de hát nincs.
4: De hát a különböző területek másként felelnek erre. Tehát mint azt mondta, hogy igazság, akkor ugye általában azt szokták mondani, hogy igazság az, ami a valóság tényeinek megfelel. De mondjuk a jogban az az igazság, ami jogilag bizonyítható. A filozófiai logikában valami vagy igaz, vagy hamis. Ott nincs harmadik eset. A természettudomány az megint azt mondja, hogy ami ismételhető kísérletekkel bizonyítható. Most engem az összes közül az érdekel a hétköznapi gondolat, tehát hogy igazság az, amit én igaznak tartok. Mert hogy pillanatnyilag itt tartunk. Most igazad van, hogy a közösségi média az egy jó felület arra, hogy az ember állandó igazolás, tehát tulajdonképpen a like az semmi más, mint igazolás.
3: Na, nekem igazad van.
4: Az önbecsülés. Na, az önbecsülés. Na most ez egy kisebb rendűségi érzésből fakad.
3: De hát a like vadászat az egy ilyen, nem is
4: hát attól függ, hogy üzletileg.
3: Az egész földet átölelő őrület lett.
4: Na de akkor érdemes ebbe belegondolni, hogy mondjuk ennek mi az oka. És akkor vissza lehet menni akár evolúciósan az ősemberig, amikor nem voltak like-ok, de mindenki úgy gondolta, hogy csak a saját klánjának, vérségi csoportjának van igaza, másnak nem lehet igaza, és ezeket a lájkokat, ha úgy tetszik, a saját klánjából gyűjtötte össze. Aztán mondjuk, hogy a történelemben ez hogy alakult, az is egy érdekes dolog. Hogy szakadtak ketté birodalmak, és ugye hát elég a magyar történelmet végignézni. Úgyhogy minden arról szól, hogy az önbecsülésünket állandóan meg akarjuk erősíteni, mert gyengék vagyunk, babák vagyunk belül.
3: Iszonyú sokat olvashat. Abból gondolom, mert egyrészt hát van egy rendkívüli műveltséged, és ebben a könyvben rendkívül sok utalás van arra, hogy ki mit gondol ugyanerről, vagy ki mit gondolt arról a dologról, amit éppen állítasz, vagy egy fejezet, amivel foglalkozol. Ez csak akkor működik, ha nem ehhez a könyvhöz gyűjtesz, hanem ez egy életforma. Miket olvasol?
4: Én tulajdonképpen, hát ha az irányt meg akarom határozni, akkor ez általában az emberi viselkedés. Tehát az emberi viselkedés érdekelt akkor is, amikor mondjuk ilyen beszélgetős műsorokat csináltam, anélkül, hogy hozzáolvastam volna. Hát te is rengeteget tudsz az emberekről, a gesztusrendszerről, a nézésükről, a gondolkodásmódjukról, mert az ember úgy tud jó riporter lenni, hogyha ehhez van érzéke, és mindezt megtanulja. Na most egy regényíráshoz, ahhoz, hogy karaktereket az ember fölépítsen, ahhoz is nagyon sokat kell tudni az emberről. De engem mindig érdekelt egyébként, például mondjuk a kultúrák egymásra hatása, ugye hát volt ilyen sorozatom.
3: Ez így van.
4: Világfalú ilyen könyvem is volt, a világkép. Tehát igazából ezzel kapcsolatban én rengeteget olvastam.
3: Jegyzetelsz is? Vagy ilyen szinten mélységig rögzítesz.
4: A szociálpszichológia például nagyon régóta érdekel. A pszichológia nagyon régóta érdekel. Tehát még azt hiszem talán kezdő rádiós voltam, még nem is voltam tévés, amikor bejártam a Magyar Tudományos Akadémia egyik pszichológiai kutatócsoportjába, és azt mondták, hogy én ott külső tag vagyok. Ez nagyon régen volt, mert akkor is ez érdekelt. Aztán mondjuk a szociálpszichológia mindig érdekelt, tehát Eliot Aronsonnal és vezető amerikai szociálpszichológusokkal már 80-as években interjúkat készítettem, amikor Magyarországon még nagyon nem gyerekcipőbe járt a szociálpszichológus.
3: Idézed a könyvben Forgács Józsefet is, aki ugye egy ausztrál magyar.
4: Hát igen, ő is, aki egy barát. Tehát ez a terület, ez engem mindig vonzott, és amikor kezembe kerül ilyesmi, akkor természetesen olvasok. De nem úgy működik a dolog, pontosan, ahogy mondod, hogy akkor kezdek olvasni, amikor elhatározom, hogy egy könyvet írok, hanem azért kezdek el egy könyvet írni, mert az olvasmányaimból egyszer csak összeáll valami. Tehát ez a könyv is, ami hát mondom, evolúció, történelem, szociálpszichológia, nyelvészet, filozófia és egy csomó minden olyan elemekből áll, az valószínűleg azért született meg, mert egyszer csak rájöttem arra, hogy mennyire nem értjük az embert. És ha nem értjük a másikat, nem érthetjük saját magunkat se, és ha magunkat nem értjük, nem értjük a másikat se. És hogy ezek a dolgok, ezek összefüggenek. És hogy sokkal szervesebben szerteágazók, mint ahogy ezt ilyen nagyon leegyszerűsítve manapság mondani szokták. Azt, hogy az ego, de azt se tudják, mi az ego. És amikor különböző politikai meg egyéb kifejezéseket dobálnak a levegőbe, hát egyszer csak kiderül, hogy nem tudják, hogy mi mit jelent. Tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma az emberekkel az, hogy nem elég kíváncsiak. De nem buták, hanem, mert sokan azt mondják, hogy mert az emberek buták. Nem buták,
3: nem az van, hogy
4: nem elég kíváncsi.
3: Nem az van, hogy de kíváncsiak, csak annyiféle dolog történik már velük, hogy ez a kíváncsiság nem tud elég mély lenni, mert már jön a következő, azt is megnézném, ez is érdekel, az is mondott valamit, és így megyünk el.
4: Hát ez is benne van, igazad van.
3: Hát látod, olyan embertelen zajban élünk, hogy nem érünk rá megállni.
4: Ezt is meg lehet tanulni, válogatni. Tehát ez is az iskolatrendszer. Tehát lehet nagyon sok információt kapni, és hogyha nem tanulunk meg válogatni, most aztán végképp elkezdődött egy olyan időszak a technikában, technológiában, ahol meg fogunk bolondulni, hogyha nem fogjuk tudni értékrend szerint válogatni.
3: Félsz ettől?
4: Na most én nem félek, én attól félek, inkább attól félek, hogy az értékrend az elsilányosodott, és válogatni csak értékrend szerint lehet.
3: Nem megváltozott inkább? Tehát, hogy ugye most pont beszélgettem egy kolléganőmmel arról, hogy dolgozik egy francia filmben, Nemes Jeles készít Budapesten egy francia filmet, a 40-es évek Párizsában játszódik. És hogy ott mennyire elvarázsolta a díszlet és a jelmezek, hogy hogy éltek, hogy ugye megpróbál életű lenni, és hát zakóban ül oda az asztalhoz az édesapa, mert hát anélkül az milyen dolog ingújban ebédel.
4: Igen.
3: És hát az egy másik fajta értékrend volt, de nyilván azóta ez meg az meg amaz történt. Mindig van egyfajta értékrend.
4: Hát mindig van, csak nem mindegyik minőségi.
3: De hát ezt mindig utóbb tudjuk.
4: Igen. Hát én nem tudom, az érzék azért az nagyon korán kiderül. Tehát, hogy valaki hova nyúl és mihez van érzéke, az például tanulás képessége is, az iskolarendszer, egy társadalomnak a morális és értékfelmutató értékrendje, hogyha zavaros egy társadalomnak a morális és értéket felmutató értékrendje, akkor zavarosak.
3: Nem a világ zavaros? Tehát, hogy egyes társadalmak lehet, hogy jobb vagy rosszabb helyzetben vannak, de közben meg az egész, ahogy van, az egész globusz valami teljes felfokozottságban kavarog.
4: Akkor is meg lehet különböztetni, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem. Én mondok neked
3: erről
4: olyat,
3: ami... meggyőzni, hogy nem.
4: Én mondok neked egy dolgot, ami a legfontosabb. Kicsit kialvatlan a szemem, mert hajnalig vártuk a újabb unokám megszületését.
3: Wow.
4: Úgyhogy ma
3: és
4: hajnalban. Igen, és egy gyönyörű kicsi lány született, úgyhogy ez a fontos.
3: Legyen boldog sokáig.
4: Ez a fontos. Tehát, hogy az emberek nem tudják eldönteni, hogy ezek a dolgok fontosak.
3: De
4: a születés, minőségi élet. Nem tudják. Hát akkor nem lenne ennyi politikai vita. Tehát ha pontosan tudnák, hogy
3: hát attól
4: miről szól a világ.
3: Attól tudom ölteni két órával később a fejed a politikai pártállásod miatt, mert egyébként boldog vagyok attól, mert megszületett az unokám.
4: Hát én nem keverem a dolgokat, tehát máshova, de most komolyan mondom, én máshova teszem az értékrendet. Vannak fontos dolgok, és vannak nem fontos dolgok. Vannak mesterségesen gerjesztett dolgok, és vannak az életnek természetes velejárói, amelyek évezredek óta áthúzódnak. És hogyha ezeket, tehát a minőségi születés, minőségi élet, méltóságos halál, ha ez a fajta gondolat a társadalomban kevesebb figyelmet kap, mint a pártpolitika, akkor ott nagyon nagy gáz van.
3: Ebben egyetért.
4: És ugyanez van a világban is. Tehát, hogy vissza kellene térni és mondom én, aki ugye hagyományosan nem számítanék talán, nem tudom, konzervatívnak, de ebbe például mérhetetlenül konzervatív vagyok, hogy azt mondom, hogy tényleg vannak olyan értékek, amiket vigyázni kell, amit meg kell őrizni.
3: Ebben a könyvben tehát, hogy miről gondolkozol, miről írsz, az most eléggé világos lett. Majd ki boldogul vele, és tanul belőle amennyit. Az érdekel, hogy te jobban megértetted-e az embert, miközben írtad, miközben forrásokat olvastál, saját gondolataidat tisztáztad, közben közelebb kerültél a válaszhoz, hogy milyen az az ember?
4: Igen, igen, abszolút, abszolút. Tehát tulajdonképpen minden ilyen esszészerű könyv, az, ugye hát ez a francia eszéjéből, tehát a próbálkozás szóból ered, és ami azt jelenti, hogy az ember megpróbál egy gondolatmenetet végig gondolni, vagy sikerül, vagy nem, és akkor ehhez a saját életéből merít például eseményeket, vagy az ismereteiből, vagy utána olvas. Ezért szeretem ezt a műfajt. Na most azért kezdtem el a könyvet írni, mert ezen kezdtem gondolkodni, hogy egyrészt amiket én prédikálok, azt én valóban úgy csinálom-e, tehát képes vagyok-e megérteni más embereket, ha nem, akkor miért nem, hogy mi lehet ennek az oka, mi az, ami az én személyes életemből származik, mi az, ami sértettségből származik, mi az, ami neveltetésből származik, mi az, ami az emberi tulajdonságból származik, akár visszamenve évezredeket. És bizonyos dolgokat végig gondoltam, és úgy éreztem, hogy valami, amiben óriási tévedtem. És én azt hiszem, hogy sokkal tisztább ember lettem attól, hogy megírtam ezt a könyvet. Pedig hát mondjuk előtte se voltam egy ilyen, az aljasság van.
3: Egy glaszfickó.
4: Igen, nem.
3: Jó, ezt jó hallani, de azon gondolkozom, hogy ezt miután ez belőled fakad, és a te kérdéseidre keresed valójában a választ. Ez bennem, benne és benne bárkiben is, ugyanezt elő tudja hívni. Tehát, hogy veszel rá valakit arra, hogy gondolkozzon el önmagán, és ne csak a Kepest olvassa. Hát a Kepes így gondolja, de hát én nem olyan vagyok.
4: Én azt gondolom, hogy azért ezek nem ilyen szájbarágos igazságok, tehát azért inkább kérdőjel van a gondolatok mentén, és az én célom az végig az volt, hogy mindenki a saját válaszát fogalmazza meg. És valamit elfogad, valamit nem fogad el, hogy próbáljon belegondolni a másik embernek a gondolkodás módjába, az élethelyzetébe, a motivációiba. És szóval tényleg, én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma a világban az, hogy nem ismerjük az emberi viselkedést.
3: Hát meg hallom szavaidból, hogy neked borzasztóan eleged van ebből a politikai zajból, amiben élünk. Szoktak erről kérdezni közönségtalálkozókon? Ugye most dedikálsz egy csomó helyen meg, hát nyilván csomó olvasóddal találkozol rendszeresen. Előkerül ez?
4: Hát még interjúban is előkerül, noha nem szeretek. Szóval az igazság, hogy engem a politika, mint olyan, érdekel, de azon a szinten, ahogy egy hazájáért, gyerekeiért, unokáiért aggódó polgárt érdekli ez. Mi lesz a világ sorsa, mi lesz az ország sorsa? Ugye én soha nem voltam politikai újságíró, egyáltalán már újságíró se, 35 éve gyakorlatilag nem vagyok. Tehát én tudomásul veszem azt, hogy a pártpolitika az része a demokráciának. Tehát enélkül nem működik. Csak úgy látom, hogy nagyon felszínes. Mérhetetlenül felszínes. Tehát nem a lényegről szól. Úgyhogy ezért ráadásul még unalmas is. Úgyhogy ha szoktak kérdezni, akkor én mindig megpróbálom az emberi viselkedésre átterelni, vagy történelemre átterelni a szót, mert azt gondolom, hogy a gyökereket inkább ott kell keresni, a különböző traumáinkban. Tehát ennek a társadalomnak nem sikerült se a történelmi traumáit feldolgozni, se a személyes egyéni traumáit, és hát ez a kulcsa. Tehát addig ugye, hogy Freud is azt mondta, amíg nem tudod feldolgozni a traumáidat, addig ismételni fogod.
3: Na, valójában ugyanarról beszélsz most, mint amiről írtál, csak kicsit máshogy. Tehát, hogyha nem nézünk szembe, nem tudjuk, hogy kik vagyunk, akkor nem jutunk előbbre.
4: Hát akkor a rosszat ismételjük. Igen.
1: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt idézőt.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal. Mégis egyre többen ér-

0: Érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
1: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Még mindig a Multidéző adását hallják. Visszautazunk az időben egészen 2025. november 24-éig. Ezen a napon derült ki, hogy orosz beavatkozás állhat a hatalmas gázpiaci áfacsalás mögött. És szintén 2025. november 24-én a Spirit FM több-kevesebb című műsorában Róna Jegon, Novák Zsombor humán ökológussal és Ágasi Attilával, a Telex újságírójával beszélgetett.
4: Több-kevesebb ez a gazdasági magazin címe, Eszényi Zsófia szerkesztő, én Róna Jegon vagyok, jó napot kívánok mindannyiuknak. Látszólag nem tartozik a gazdasági magazin témakörébe, de közben meg a városiasodás miatt abszolút, hogy kerülnek a vadállatok Budapest és más települések belvárosaiba is időnként. A városiasodó vaddisznókról kapjuk a híreket, és hát elsősorban Buda az érintett, de például én már találkoztam Újlipotvárosban is ott kószáló vaddisznóval, állítólag átjött a Margit hídon, visszament az Árpád hídon, én ezt nem tudom. De Novák Zsombor, humán ökológus, a Grindex újságírója és podcastok műsorvezetője szerintem annál inkább. Jó napot, Zsombor!
5: Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
4: Szóval beköltöztek hozzánk a vaddisznók?
5: Hát úgy tűnik, hogy egyre többen vannak a városban. Jól mondja, elsősorban Budán, nyilván azért, hiszen ott a természet közelsége az sokkal kézzelfoghatóbb, mint mondjuk itt a pesti oldalon, ugye a hegyekből, az erdőkből könnyebben érkeznek, viszont azt érdemes tudni, hogy ezek a vaddisznók már nem feltétlenül bemászkálnak a városba, sokkal inkább már a városban élnek.
4: Tehát beköltöztek, de ezt úgy kell érteni, hogy lakott területen élnek, vagy csak azt értsük az alatt, hogy a város határon belül?
5: Hát a városhatáron belül nyilván olyan területen, ahol előtt parkokban, vagy olyan zöld területeken tartózkodnak elsősorban, ahol egyébként élelmet és védelmet is találnak, de hát ez sokszor a lakó területekkel, szomszédos területekről beszélünk, illetve hát bejárnak nagyon sok esetben kertekbe is.
4: Ilyenkor a városlakók általában a félelmükről szoktak beszámolni, hogy hát azért ez mégsem normális dolog, hogy a kertjében ott legyen egy vaddisznó, sőt, egy egész vaddisznó család, de okkal félnek-e?
5: Hát abból a szempontból mindenképpen okkal félnek, hogy a vaddisznó egy veszélyes állat. A veszélye elsősorban inkább a kiszámíthatatlanságában rejlik, hiszen egyébként az emberre, mint nem is tudom, prédára vagy hasonlóképpen nem tekint, viszont veszélyes lehet bizonyos esetekben a vele való találkozás. Például, hogyha kicsinyei vannak, ugye ez főleg tavasszal fordulhat elő, vagy ha egyébként sarokba szorítva érzi magát, és abban az esetben is óvatosnak kell lennünk, ha mondjuk kutyánk van és kutyát sétáltatunk, akkor azokon a területeken, ahol jelenleg megfigyelhető a vaddisznók jelenléte, mindenképpen fontos, hogy pórázzal sétáltassuk a kutyát.
4: Melyikre lesz veszélyesebb? Mondjuk ez kutya mérettől is függ, de alapvetően én a kutyát félteném.
5: Mindenképpen a kutyát érdemes félteni, illetve hát ugye a kutya, hogyha elszalad tőlünk, és aztán utána visszaszalad, és esetleg a nyomában ott van a vadkan, akkor már mi is esetleg veszélybe kerülhetünk. Hozzá kell azt azért tenni, hogy a világon évente 8-10 ember halálát okozzák vaddisznók mindössze, de súlyos sérüléseket ettől még okozhatnak, és hát azért nem...
4: Nem mi legyünk azok, hát persze.
5: Így van.
4: Miért vannak velünk? Nincs élelem, vagy könnyebben szerzik itt az élelmet, mint a szabadban, a természetben?
5: Hát a város az nagyon, nagyon kellemes élethely lehet egy vaddisznó számára, hiszen ugyanúgy, ahogy a természetben, úgy a városi környezetben is megvannak azok a helyek, ahol megtalálja a könnyedén az élelmiszert. Itt azért nem elsősorban arra kell gondolni, hogy kukákat fosztogatnak, viszonylag kevés az a táplálék, amit kukákból szereznek, de ez is megvan, de nem ezért vannak itt elsősorban, hanem alapvetően a városban nincsen ellenségük, kellemes az idő, ugye a városi hősziget hatás is sorolhatnánk, hogy miért, melegebb van, illetve nyilván az is közrejátszik, hogy nem nagyon van más, aki ugyanazokra az élelemforrásokra menne, amire ők mennek, így aztán nyilván egyszerűbb számukra az élet.
4: Nincs konkurencia, hát világos. Így igaz, így mennyire igaz. Változnak ők meg? Heltai Miklós, az Agrár Egyetem vadgazdálkodási igazgatója szerint még genetikailag is megváltoztak a vaddisznók. Furcsa módon, ugye a stressz és az alvás kromoszóvák azok, amik bizonyos változást mutattak, hát nyilván a városi élet miatt. De hogy alapvetően a viselkedésük mennyire változik?
5: Hát ezt jól mondja, ugye itt egy kromoszóma változásáról beszélhetünk, ami a stressztűrésért felelős, és hát ez ugye éppen azért, mert azért változik, mert a városban mások az életfeltételek, ugye itt járnak az autók, éjszaka fények vannak, emberek járkálnak, ez ugye az erdőben alapvetően nincsen így. Így ehhez alkalmazkodnak és hozzászoknak a vaddisznók. Egyébként, ami a viselkedésüket illeti, sokkal kevésbé félnek az embertől. Ugye alapvetően az elmúlt évszázadokban, vagy nem is tudom, a történelem kezdete óta arra vannak szocializálva, hogy féljenek az embertől, hiszen ha emberrel találkoznak, akkor jó eséllyel rájuk vadásznak éppen. És most az ellenkezőjét látjuk, találkoznak az emberrel, és egy olyan helyen vannak mindeközben, ahol egyébként számukra az életfeltételek viszonylag jónak mondható.
4: A farkassal nem így kezdődött minden?
5: Elképzelhető, hogy a farkassal is hasonlóképpen kezdődött, ugye ő is az ember, igazából ott az ember maradékára mentek rá, ha jól tudom, vagy jól emlékszem, és aztán valahogy egyre közelebb kerültünk egymással, és aztán ugye lett belőlük a kutya, de hát ugyanez játszódott le a vaddisznóval korábban, belőlük lettek a házi disznók tulajdonképpen.
4: Na hát igazából arra akartam ezzel a kérdésemmel utalni, hogy lehet-e az, hogy ezek a vaddisznók egy ilyen félszocializált állapotban végül nem is lesznek veszélyesek, mert hát itt élnek köztünk, tehát ő itt jól el van.
5: Hát az az igazság, hogy...
4: Tehát hogy hozzá kell-e szoknunk, hogy itt élnek velünk?
5: Én azt gondolom, hogy nem, mert hogy ezek mégiscsak vadállatok és nagy vadak. És ebből a szempontból, még hogyha még tovább, vagy még jámborabbak lesznek idővel, akkor is, amiket ugye az elején beszéltünk, hogy kiszámíthatatlanok, hogyha sarokba szorítva érzik magukat, akár támadhatnak is, és hát ugye arról is beszélnünk kell, hogy itt azért sokszor ugye a városban autóval járunk, busszal járunk, közlekedünk, és hogyha hirtelen kiszalad mondjuk elénk egy vaddisznó, még akkor is, hogyha egyébként nagyon barátságos az emberrel, nyilván nem rosszból teszi, vagy nem azzal a céllal, hogy ő egy autónak neki menjen, de hát ha ütközünk vele, az veszélyes. Én azt gondolom, hogy a nagy vadaknak az erdőben van a helye, a városban pedig nem szerencsés a jelenlétük. Még akkor sem, hogyha nem feltétlenül veszélyesek rá.
4: A vaddisznókon túl látunk más városiasodó vadállatot?
5: Abszolút megfigyelhető ez számos más állatnál, a rókánál, például a rókával nagyon sokszor lehet összefutni városokban, nem is feltétlenül csak Budapesten, de ugyanígy például a fekete rigó is egy olyan állat, aki tulajdonképpen hozzászokott a városi léthez, és borzokkal is lehet találkozni, tehát egyre színesebbek, sőt őzek is bemászkálnak a városokba. Ha pedig nem csak Magyarországot nézzük, akkor ugye például Erdélyben vagy a felvidéken a medvék járnak be egyre többet a városokba, és ők mondjuk már például veszélyesek. Úgyhogy igen, ez óhatatlanul megjelenik, egyre többször találkozunk az állatokkal, nem mindenkivel szerencsés.
4: Hát és valójában mi vesszük el az ő életterüket, csak mi vagyunk a legjobban kitéve annak, hogyha ők támadni akarnak. Tehát miközben persze ők is tudnának mesélni, ha tudnának mesélni az ember cselekedeteiről. Ezt így engedjük is el. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és mesélt nekünk erről. Mondom, ez egy gazdasági magazin, látszólag nem ide tartozik, de hogyha valakinek az autójában, kertjében kár esik. Egy érdekes kérdés eszembe jutott, ez valószínűleg nem az ön szakterülete. A biztosító mit szól ahhoz, hogyha mondjuk egy kertben vatkár születik?
5: Hát ez valóban nem az én szakterületem, ezt nem tudom megmondani, viszont ide kapcsolódik, hogy ez ellen azért tudunk tenni. Azért figyeljünk oda, hogyha főleg olyan helyen élünk, hogy mit hagyunk kint a kertben, meg hogyan hagyjuk kint a kertben a dolgokat, hogy ne vonzuk oda az vadállatokat, de valóban erre a kérdésre nem tudok válaszolni.
4: Novák Zsombor, köszönöm szépen, egy humán ökológustól nem is kell biztosítási tanácsokat kapnunk, csak én nem voltam eléggé figyelmes. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
5: Köszönöm, viszonthallásra.
4: Szerintem nagyon sokan még nincsenek túl a labdarúgó válogatott kiesése fölötti sok élményén, és nem is önmagában a kiesés, hanem annak körülményei azok, amik még a miniszterelnököt is megszólalásra és elemzésre kényszerítik. És hát a sportújságíróknak meg kutya kötelességük, még hogyha ilyenkor nem is kellemes ezzel a dologgal foglalkozni. Ágasi Attilához fordulunk éppen ezért, hogy megbeszéljük, hogy mi történt és mi történhetett, a Telex újságírója tehát a vonalban. Szervusz Attila! Vannak itt olyan kérdések, amik nyilván válaszra várnak, és van az alapkérdés, hogy már megint miért nem voltunk képesek. És hát ehhez jönnek majd az alkérdések hosszú tömött sorban, hogyha van rá időnk. Te hogy látod, mi az alapvető probléma?
6: Magával a magyar írrel, ami itthon történt, azzal én azt gondolom, hogy olyan nagy probléma nincsen. Hogy egy 96. percben ide-oda patogó labdából nem mi szerzünk gólt, az benne van a fociban. A nagyobb probléma az, hogy maga a kirakat, tehát a magyar foci általános színvonalánál a válogatott jobban teljesített, ez alatt értem a kirakatot, és hát ott azért úgy tűnik, mintha defektet kapott volna egy-két izzó. És ettől a góltól a magyar foci nem lett sem jobb, sem rosszabb. Inkább az az elgondolkodtató, hogy ez volt az a helyzet, amikor az írek a 90. perc után pontosan tudták, hogy lesz két helyzetük. Az egyik kimaradt, kivétel Ibusz, remek reflex mozdulattal, a másikat berúgták. De ők úgy jöttek ide, hogy ők tudták, hogy a 90 injury time, hogy nevezzük ezt a szörnyű szót.
4: Szóval a hosszabbítás.
6: Igen, hogy ott nekik még mindig lesz lehetőségük. És ebben a hosszabbításban valamiért nekünk kint sem igazán ment a játék, meg itthon sem, hogy ennek mentális gyökerei vannak, vagy fizikai okai vannak.
4: Vagy van egy másik felvetésem, engedd meg. Perrot mondta, aki ugye a vesztünket okozta a három rugott góljával, hogy ő nem értette, hogy a magyarok mit játszanak. Mert hogy az első fél időben is a vezetésünk birtokában leálltunk, meg a másodikban is. És hát az a csapat,
6: igen,
4: amelyik...
6: Dublinban is leálltunk.
4: Igen, az a csapat, amely 2-0-ra vezet Dublinban, és utána megáll. Vagy a hazai pályán 2-1-re vezet. 1-0-ra, 2-1-re vezet, és megáll.
6: Ami szintén két gólos előny valójában.
4: Igen, mert hogy nekünk a döntetlen is elég lett volna. Arra könnyű azt odavetnünk, hogy nem érdemel továbbjutást, de egyébként valójában így is van.
6: Abszolút. Tehát pont azt sakkozgattuk, hogyha az íreket nem tudjuk megverni, akkor mi ne nagyon menjünk VB-re, mert az ír válogatott, bármennyire is vannak benne több PL játékos, mint a magyarban, futballtudásban meggyőződésem, hogy a magyar egy kicsivel fölötte van. Hogy 180 percen keresztül nem tudtuk bemutatni azt, hogy mi futballtudásban jobbak vagyunk, és ez eredménnyel párosuljon, ez nagyon elkeserítő.
4: Rossi fejét követelik nagyon sokan, és hát valóban volt egy-két nagyon nehezen megmagyarázható döntése, a cserék például, vagy ugye most így utólag könnyű okosnak lenni Dibusz szerepeltetése, aki hát egy klasszikus vonalkapus, és pontosan lehet tudni, hogy az írek majd ívelgetnek, de ha ezt elengedjük, én nem vagyok Rossi kárhoztatója, és nem vagyok az irigyesem, mert hogy hosszú-hosszú évek óta itt van, és ő pontosan tudja, hogy mennyire nem jön az utánpótlásból szinte senki, akit kipróbálhat, vagy aki használhatónak látszik, azért van tele olyan magyarral a válogatott, akik vagy úgy magyarok, hogy volt egy felmenőjük, vagy honosítottuk őket. Szóval, hogy úgy nagyon nehéz egy válogatottat éveken keresztül építeni, hogy közben az U17, U19 és U21 nevetséges gólokat kap a pofozógép Európában.
6: nehéz. Átlátta ő ezt a helyzetet már szerintem elég régóta, és ennek ellenére azt gondolom, hogy 11 emberünk van, vagy jó esetben 12, ennek ellenére úgy gondolom, hogy ennél jobb csoportban nem kerülhettünk volna, és innen azért el kellett volna addig jutni, hogy most arról beszélgessünk, hogy a pótselejtezőben jó-e nekünk, hogy Boszniával vagy Koszovóval játszunk. Nekem az első meccsen volt az az érzésem, a kinti dublini meccsen, hogy ez a csapat, ott sem húzott jókat, teszem hozzá gyorsan, hogy ez a csapat többre képes, mint ami segítséget kap a kispadról. És igazából a 2024-es Európa-bajnokság is arra mutatott inkább rá, hogy a csapat képességei már meghaladták a kapitányét.
4: Azt mondod, hogy Rossinál jobb a csapata?
6: Most igen. Hogy aztán, amikor ebből kiesik a Vili Orbán és a Varga Barnabás és a Loik Négo, hát az egy másabb kérdés lesz.
4: De mert hogy az életkoruk okán lassan kiesnek.
6: Mindenképpen. És,
4: de várj, igazából... ne menjünk el Rossi mellett ennyivel, mert amit állítasz, az egy nagyon, nagyon erős, nagyon kemény mondás.
6: Igen.
4: Azt gondolod, hogy Rossi taktikai, kiválóan fedezi fel egyébként azt az egy-két tehetséges játékost, akit egyáltalán a magyar mezőnyből ki lehet halászni. De azt mondod ezzel, hogy taktikailag nem elég felkészült, nem látja elég jól meccs közben a meccset?
6: Az ő taktikája, meg a csapat, vagy én nem nagyon szeretem ezt a magyaros taktikát elemezgetni, de az ő taktikája 2-0 után a megállásra és a biztonságos védekezésre összpontosít. Erre mi nem vagyunk alkalmasak. Ahol ő szocializálódott, ott, hogyha vezetett egy csapat Olaszországban 2-0-ra, azt tudja, hogy kiúzta, legfeljebb 2-1-re kikapott. De már kint sem cserélt jól, és kint is volt 2-0 után, de még emberhátrányban is 2-1-nél helyzetünk sokasága, és aztán valahogy, mint hogyha kihúzták volna a dugót.
4: Attila, ez a látszat, ugye? Ez a világbajnoki selejtező sorozat, a magyar labdarúgás kirakata. De hogyha megnézzük, hogy mi a termék maga, a magyar labdarúgás, és megnézzük, hogy mibe kerül az, ahova ez a termék ilyen állapotban eljutva felemésztett 100 milliárdokat, akkor joggal kérdezik nagyon sokan, hogy hát voltak éppen ennek mi értelme volt. Mert hogy ugyanitt tartottunk akadémiák nélkül, hatalmas stadionok nélkül, amelyek konganak az ürességtől, és így tovább. Ezt nem sorolom, ezt mindenki tudja, pro és kontra az ellenvetéseket jól ismerjük, meg az érveket is. De amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy neki meggyőződés, hogy nincs szükség akadémiákra, miközben korábban amellett érvelt, hogy legyenek akadémiák, és lásd, Puskás Akadémia, ő is létrehozott egyet, akkor az egy elgondolkoztató helyzet.
6: Elgondolkodtató, de igazából nincs bennem az az érzés, hogy itt, ha már a termékekről beszéltünk, hogy megnézzék a gyártósort. Hogy a gyártósoron hol akadnak el azok a folyamatok, amik a végén egy sokkal művesebb terméket hoznak.
4: Én mégis azt mondom, hogy utánpótlás képzés. Hát azzal hibázik itt mindig minden.
6: Az elmúlt 40 évben. Ez nem kérdés, csak hogy hol? Tehát most már, ha most nyilván nem szeretem ezt a szót használni, hogy visszaadtuk a gyerekeknek a grundot, ez hangzott el nagyon sokszor az akadémiákkal, de hát ott sem történt meg az, amire vágytunk, ugyanis ma már a grund visszaadása szerintem nem elég. Automatizmusokat kellene megtanuljanak, és azok a légiósok mondják el, első kézből, miután kimennek külföldre, hogy ők automatizmusokkal Magyarországon nem is találkoztak az akadémiákon. Amikor telecsöppennek egy nyugati klubnak az életében, ott 3-4 dolgot kell azonnal tudniuk, ők meg csak így néznek, és nem nagyon értik, hogy mi történt. Az írek focija is végtelenül leegyszerűsített, hiszen 4 ember kell hozzá. Egy ember, aki föléveli, egy, aki elfejeli, 2 meg mozog a labda után. Az egyik zavar, a másik ellövi.
4: Ezért nem értettem, hogy hogy kaphattuk meg a 3. gólt, ami klasszikusan az az eset volt, amit most elmondtál.
6: Igen, igen, de az ő fatiuk ez, az ő edzésük ez. Mi meg valahogy nem tudunk olyan edzést, olyan performance nyújtani edzéseken sem, ami alapján amire építenünk lehet majd, akár az U17-től 19-en át fölfele, akár a felnőtt válogatottnál. Szomorú azzal szembesülni, hogy Pátkai Máté mondja nekem egyszer egy interjúban, hogyha nem lett volna itt az a külföldi edző, ő azt sem tudta volna, hogy amikor átveszi a labdát, akkor jobbra kell fordulnia, és nem balra. Mert neki eddig mindig balra tanították. Most ez csak egy nagyon leegyszerűsített példa volt, de hogy a képzésünkből ez hiányzik, az biztos, hiszen nagyon sok minden kiderül a felnőtt válogatott szinten, hogy nem tanították meg a gyerekeket arra, amit később követelni kellene mondjuk a Rosszinak. Ebből a szempontból ő nincs egyszerű helyzetben, és le a kalappal, amit eddig csinált. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy ez a kapcsolat egy kicsit elfáradt, de mivel nem nekem kell játszani, a játékosok pedig imádják, így minden esély megvan arra, hogy ezt folytatni.
4: 2030-ig van szerződése, jövő héten beszámol az MLS elnökségének is. Tudod mit, hogyha tudjuk, hogy mi történik, akkor beszéljünk arról, hogy hogyan tovább, jó?
6: Ebben számol be az MLS elnökségének.
4: Ágasi Attila, köszönöm szépen!
3: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt idézőt.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Egyet lapozunk a tavalyi év naptárában, és 2025. november 25-ére lépünk. Ezen a napon a V-Square írta meg, hogy Orbán Viktor akkori miniszterelnök pár nap múlva Moszkvában a Kremlben találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A kormány akkor nem adott ki hivatalosan tájékoztatót a találkozóról. És szintén 2025. november 25-én a Spirit FM az Életért című műsorában Magyarák Anikó vendége, professzor dr. Ádám László egyetemi magántanár, szülésznőgyógyász szakorvos, a Magyar Menopauza Társaság vezetőségi tagja volt, elnöke volt, akivel a menopauzáról és annak kezeléséről beszéltek.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében is. Professzor dr. László Ádám a vendégem, aki egyetemi magántanár, szülésznőgyógyász szakorvos és a Czeiser Intézet szakértője is, és nem mellesleg a Magyar Menopauza Társaság vezetőségi tagja volt, elnöke, és ezzel szerintem a témát is körülbelül leírtam. Köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat. Hogyha azt mondom, hogy menopauza, akkor szerintem még a mai napig nagyon sok nő egy picit megijed, meg görcsbe rándul a gyomra. Nagyon fontos kérdés, és ugyanúgy a nőgyógyászati életciklusunk egyik kiemelkedő, illetve befejező része ez. Mennyire kell pánikba esni, amikor azt mondom, hogy menopauza?
3: Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést. Én azt gondolom, hogy pánikba nem kell esni. Ez minden nőt előbb-utóbb utolér. Magyarországon az átlagos életkor körülbelül 50-51 év, amikor ez bekövetkezik, és hát elmarad a menstruáció. Miután ennek az oka leginkább a tüsszőhormon hiánya, ezért ez elég kellemetlen tünetekkel tud járni. Nem minden nőnél jelentkeznek a tünetek, van a hölgyeknek egy olyan 20%-a körülbelül, ahol ez az időszak, ez kifejezetten kellemes, mert megszűnnek a fogamzásgátlással, a menstruációs ciklussal kapcsolatos gondok, kiadások, de a 70-75%-nál kisebb-nagyobb mértékben, de jelentkeznek kellemetlen tünetek. Úgyhogy erre gyakorlatilag számítani lehet.
2: Mik az első tünetek, amikor azt veszem észre, hogy kezdjek el gyanakodni?
3: Nagyon-nagyon sokféle első tünet van, talán a legjellemzőbbek az a vérzészavar, ami azt jelenti, hogy a menstruációs ciklus rendje az felbomlik, gyakoribb vérzések jelentkeznek, előfordul, hogy ritkábban jelentkeznek vérzések, kevesebb mennyiségű, nagyobb mennyiségű, szóval mindenféle típus. Ennek az oka a hormonháztartás felborulása. Ennek lesz ez a következménye. Aztán ezt minden hölgy ismeri, a hőhullámokat, ezek elég korán szoktak elkezdődni. ez az úgynevezett vazamotoros tünetcsoportba tartozik. Itt a hőhullámokon kívül más is van, az arc kivörösödése, izzadás, az éjszakai izzadás, a frontérzékenység, hideg-meleg érzés, stb. Jelentkezhetnek pszichológiai tünetek, ezek is elég jellemzőek, ezt mi így foglaljuk össze egy csoportba, ingerlékenység, az agyi köd, ahogy nevezik, a kognitív funkciók romlása. Egy paciensem egyszer azt mondta nekem, hogy doktor úr, el vagyok sárkányosodva. Mondom, memória problémák, ezek is kellemetlenek. Hát úgy nagyjából ezek a legjellemzőbbek.
2: Amiket most itt leírt az elmúlt pár mondatban, az mindenre utalnak, csak arra nem, hogy legyek nyugodt egyébként efelől, és hogy ez egy tök normális folyamat, és túl kell esni rajta. Tehát szerintem innen nézve, ebből a székből teljesen jogos az, hogy mondjuk ennyi idősen, középkorú nőként azért, ha nem is pánikban vagyok, de mondjuk az van bennem, hogy na jó, oké, akkor mikor kezdődik, hogy lehet ezen túlesni a legkönnyebben? Mit tudok tenni például? Tudok tenni bármit azért, hogy vagy a tüneteket csökkentsem, vagy hamarabb túl legyek rajta, egyáltalán milyen hosszú folyamatról van szó, nagyon sok kérdésem van. Tehát induljunk onnan, azt mondta, hogy Magyarországon 50-51 éves kor az, amikor a menopauza bekövetkezik. Az, hogy bekövetkezik, az például milyen hosszú táv? Mennyi ideig kell szenvednünk?
3: A változókor, ahogy ezt nevezik, az 7-10 év átlagosan, nem hónap.
2: Nagyon
3: év.
2: Megnyugtatott professzor.
3: Örülök. 45 körül kezdődik, 45 éves kor körül kezdődik, és hát abban 60 éves korig eltarthat, de van, akinek még 70 éves korban is vannak hőhullámai, ez sokkal ritkább, általában azért 7-10 év alatt lezajlik. Hát sajnos ez egy ilyen hosszú idő, és tulajdonképpen két probléma van vele. Az egyik probléma a panaszok, amiről az előbb már itten ejtettünk szót, a másik probléma az a hosszú távú egészségkárosodás. Tulajdonképpen két fő dologról van szó, az egyik a koszorús ereknek a betegsége. A nőknek 50 éves korig alig van infarktusa és más koszorúér betegsége. 50 éves koruk után pedig nemhogy utolérik a férfiakat ebben, hanem le is hagyják, és a vezető halálok a nők között az a szívinfarktus. Ez azért van, mert a tüszőhormon védi a koszorús ereket, tágan tartja azokat, akadályozza a plakkok lerakódását, amiből később az elzáródás lesz, és ha ez megszűnik, mármint a tüszőhormon termelés, akkor jön az infarktus. A másik nagyon fontos kérdés az oszteoporózis, a csontritkulás. Teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy a csontok állapotáért, a csontképzés fokozásáért és a csontbontás csökkenésért a tüszőhormon felelős. Abban a pillanatban, hogy ez kiesik, akkor elkezdődik egy csontritkulásos folyamat, aminek törés a következménye. Persze az nem ilyenkor van, hanem 75-80 évesen. Nem kell, hogy elüsse az embert a villamos, elég egy rossz lépés, és eltörhet a comnyak. Az ember egy kicsit megüti a csukláját, és eltörhet a csuklója, összeroppalt a gerince. Csak hát a 80 éves nénénél már senki nem foglalkozik a tüszőhormon hiánnyal, pedig ez attól van.
2: No, hogyha valaki előtte van, és akkor majd beszélünk arról is, hogyha valaki benne van, vagy túl van rajta, hogyha valaki előtte van, akkor például most zajlik ez a beszélgetés, nyilván rögtön följegyzeteltem magamnak, hogy akkor csontritkulásra valamilyen vitamint akkor nem árt, hogyha elkezdünk szedni. Mi az, amit tehet azért, hogy megkönnyítse ezt a nagyon riasztóan hangzó következő 7-10 évet?
3: Szeretem a probléma holisztikus megközelítését. Tehát itt nem csak a hormonpótlásról van szó, ami alapvető kezelési mód kellene, hogy legyen. Sajnos Magyarországon nem az, de az kellene, hogy legyen. Már nem sok más is. Az első ilyen az életmód változtatás. Ez egy kicsit olyan közhelyszerűen hangzik, de mégis azt kell mondanom, hogy nagyon nagy a jelentősége, mert például az elhízott nőkben sokkal súlyosabbak a menopauza tünetek, például a hőhullámok. Tehát maga a testsúly csökkentés, a sportolás, az edzés, egy mediterrán jellegű életmód önmagában is segít. Edzett, fit nőknél enyhébbek a tünetek, és kevésbé súlyosak a következmények. Ez egy bizonyított dolog. ezeknek a vitaminbombáknak a napi szedését, ezt én kevésbé szeretem, mert ezek kicsit olyan biznisz szagú dolgok. Igazából nincsen, már nem a vitamin hiányról beszélek, akkor pótolni kell, például a D-vitamin hiány, ugye nekünk magyaroknak októbertől áprilisig mindenki D-vitamin hiányos, aki nem a Seychelle-szigeteken tölti a telet, általában nem ott szoktuk. Tehát most nem a vitamin hiányról van szó, de ezek a különböző vitaminbombák, ezek nem gondolom, hogy nagyon sokat érnének ilyen szempontból. A kognitív funkciók rendben tartása is fontos, tehát kicsit mozgatni kell az agyunkat is.
2: Az tévhit, hogy egyébként a menopauza időszaka alatt A. mindenki meghízik, B. sokkal nehezebben tud mondjuk leadni pár kilót, hogyha szeretne, vagy ez így van?
3: Igenis, meg nem is. Az a helyzet, hogy a korral egész egyszerűen jön egy évi fél egy kilogramm körüli szaporulat ebben az életkorban. Ez a férfiakra is igaz, tehát ez nem a tűzhormon hiánytól van csak, de... A tűzhormon hiány egy kicsit megváltoztatja a zsírelosztást és a testalkatunkat. Olyan körte alakúak leszünk. Meglottyad a mellünk, a felkarunk, a tokánk, felszaporodik a hasi zsír, szóval egy ilyen előnytelen zsírelosztás változás alakul ki, és ezt például a tűzhormon már tudja egy kicsikét ellensúlyozni. Tehát azoknál, akik kapnak hormonpótlást, látjuk, hogy ez egy kicsit másképp alakul. De most visszatérve az előző dologra, tehát edzés, sportolás, ezek megint csak nagyon komolyan hozzájárulnak ahhoz, hogy ez kevésbé alakuljon ki.
2: Mi kell ahhoz, hogy valaki hormonpótlást kapjon, és ez mikor indokolt?
3: Akkor indokolt, ha menopauza szindróma panaszai vannak, tehát itt az előbb erre kitértünk egy párra, de nagyon sok más is van. A szövetekben a víz és kollagén hiány miatt a bőrráncosodása, a szemszárosság, a halláscsökkenés, a hüvelyszárosság, a kellemetlen házas élet, a libidó csökkenés. Minden egyes sejtünkben szinte van egy tűzhormon receptor, úgyhogy nem csoda, hogy a lábujjunktól a fejünk búbjáig ez az ösztrogén hiány, ez a tűzhormon hiány, ez érzékelteti a hatását.
2: Honnan tudom azt, hogy van ilyen hiányom, és hogy hol tartok ebben? Tehát, hogy el tudok menni egy ilyen típusú vizsgálatra, és akkor ki dönt, az orvos dönt arról, vagy én döntök arról, hogy én akkor szeretnék inkább valami hormonnal segítséget kérni?
3: A döntés közös. Kideríteni ezt úgy lehet, hogyha elkezdődnek ezek az elég jellegzetes tünetek, elég jellegzetes életkorban, még súlyosabbak szoktak lenni, hogyha korábban következik be, ugye korai menopauzának nevezik, a 45 éves kor előtt kezdődik el, akkor általában súlyosabbak a tünetek és a következmények is, amiről az előbb beszéltünk, de hogyha megjelennek a tünetek és a gyanú felmerül, akkor egy vérvétel, amiben különböző hormonszinteket tudunk meghatározni, az eldönti gyakorlatilag a kérdést, és akkor el lehet kezdeni a különböző megfelelő kezeléseket.
2: Sokat beszélünk arról az elmúlt években, hogy kitolódott mondjuk a gyermekvállalás. A menopauza mennyire kavar be ennek?
3: Hát 50-51 éves korban egy kicsit már ez kevésbé aktuális, mert...
2: De 45 éves korban még simán van az, hogy mondjuk nehezen engedjük el azt, hogy legyen még egy gyermek.
3: Igen, ez a hölgyeknek biztos rossz érzés, és sokak úgy érzik, hogy a nőiességük csorbát szenved, vagy megszűnik. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Egy 55 éves nő az nem öreg. Szexuális igényei vannak, sportolási igénye van, gyerekeket tanít az iskolában, operál a műtőbe, áriákat énekel az operában, konzultációkat, előadásokat, munkai értekezleteket tart, nem lehet, hogy fél óránként vörös legyen a feje, és folyjon a melle között az izzadság. Tehát ez a világ egy kicsit átalakult, nem csak a szülés időpontja tolódott ki, hanem a nők igényei is megváltoztak.
2: Gondolok itt arra is, hogyha mondjuk valaki ennyi időskorban gyermeket szeretne, mondjuk nem 45, de mondjuk 40 pluszosan, nem egy olyan ismerősöm van, aki mondjuk lombik programmal próbálkozik, aminek azért része egy lombik kezelésnek az, hogy mindenféle hormonokat kapjon. Ez kitolhatja, vagy megváltoztathatja egyébként a menopauzának a kezdetét, az idejét, a lefolyását?
3: Felmerült, hogy valamennyivel előbbre hozhatja. Azért nehéz vizsgálni, mert a menopauza időpontja rengeteg mindentől függ. Függ az első menstruáció időpontjától, függ a szülésszámtól, függ a földrajzi dolgoktól. A norvégoknál 54-55 éves korban van a menopauza. Mediterrán népeknél 47-48 éves korban van. Ez, amit mondtam, ez az 50-51, ez a közép-kelet-európai átlag. Szóval rengeteg mindentől függ, ezért nehéz megmondani, hogy kinek, mikor,
2: ezek az összefüggések hogyan befolyásolják például azt, hogy valaki korán vagy későn kezd el menstruálni, abból, vagy egyáltalán, hogy mikor kezdtem el menstruálni, abból tudok egy ilyen körülbelüli időpontot szerezni? Mennyire örökölhető, hogyha az anyukámnak későn volt, és mondjuk hamar túl lett rajta, akkor én is ugyanígy járhatok?
3: Nem, ez nem igazán egy genetikai valami, meg függ a dohányzástól, függ az alkoholfogyasztástól, meg egyszerűen a szülésszámtól. Tehát annyi mindentől függ, hogy rettetes nehéz megmondani egy személynél, hogy mikor lesz a menopauza. Csak legfeljebb egy körülbelüli időpontot lehet belőni.
2: Említette ön is, és már itt az adásban is volt témánk, a korai menopauza. Ez mit jelent pontosan?
3: Ez azt jelenti, hogy idő előtt, túl korán, tehát magyarul ebben az esetben 45 éves kor előtt bekövetkeznek ezek a hormonális változások, amik egyébként csak 5-6 évvel később szoktak, és ennek a korai tüszőhormon hiánynak súlyosabbak lesznek a következménye. Majdnem biztosan lehet számítani a csontritkulásra, a súlyosabb tünetekre, koszorúérbetegségekre, erről már egy pár szót beszéltünk az előbb.
2: Az azt jelenti, hogy ha korán kezdődik, akkor hamarabb is vannak túl rajta, vagy egyébként teljesen más a lefolyása, és ez egy ilyen speciális helyzet, vagy nevezhető a betegségnek?
3: Igen, én azt gondolom, hogy ez már betegség. A természetes menopauza az ugyan nem betegség, csak a panaszok és a késői következmények miatt, hogyha erre igénye van egy hölgynek, akkor mégiscsak felmerül valamiféle kezelés. Ez többféle minden lehet, erről is beszélhetünk később. Önmagában ez a tünetek súlyosságon kívül és a késői következmények nagyobb kockázatán kívül mást nem jelent.
2: No, milyen kezelések vannak, igen, mikre kell gondolnunk?
3: Az életmódváltoztatásról beszéltünk, amiről biztosan hatékonyak, az többféle van. Az egyik ilyen a kognitív viselkedésterápia. Ezt ilyen akár egyénileg, akár csoportosan végzik, egy 4 hetes kurzus, és gyakorlatilag egy fél évi kihatással csökkenti a menopauza tüneteinek a megélését. Ez bizonyított dolog. Az akupunktúráról is jelentek meg olyan közlemények, amik ilyen kontrollált, ellenőrzött tanulmányok, tehát többé-kevésbé hihetők. Itt elég kicsi esetszámokról van szó, tehát én azt gondolom, hogy ez még bizonyításra szorul. Aztán ott van a fitoterápia, olyan növényi készítmények, amelyek közül egy pár bizonyítottan hatékony. Ezek általában az enyhe és a középsúlyos menopauza szindróma tünetekre valók, főleg a vazomotoros tünetekre, ugye beszéltünk róla, hőhullám, izzadás, alvászavar, éjszakai izzadás, hőérzékenység, stb. De ezek még egyszer mondom, enyhe és középsúlyos esetekben hatékonyak lehetnek. Ha súlyosabbak a tünetek, korai menopauza van, vagy erre egy hölgynek igénye van, most már szerencsére egyre több hölgynek van erre igénye, akkor a menopauzális hormonterápia megoldás, ami egész egyszerűen a tüszőhormon visszapótlását jelenti. Nem szintetikus, hanem természetes hormont adunk most már mindig, azt a hormont, amit a petefészek a hölgyeknek egész életébe termel. Tehát ennek a mellékhatásai és azok a súlyos következmények és problémák, amik annak idején a szintetikus hormonok mellett jelentkeztek, azok ma már nincsenek. Tudjuk azt, hogy mit, hogyan, meddig, milyen módon kell adni ahhoz, hogy az emlőrák, az infarktus, a stroke, a trombózis és egyéb rettegett betegségek kockázata ne növekedjen.
2: Mi a tapasztalata így a praxis alapján? Mennyire vagyunk tájékozottak mi nők, amikor menopauzáról van szó?
3: Semmennyire.
2: Tehát azt körülbelül szoktuk tudni, hogy akkor mit jelent a menstruáció, arra már felkészítenek minket viszonylag korán, hogy mit jelent az, hogy ha valaki mondjuk szül, hogy sőt, szerintem ma már a rendszeres szűrővizsgálatokról is természetes módon beszélünk, de valahogy én azt érzem, hogyha szóba kerül a menopauza, akkor az egy ilyen rém kellemetlen dolog, ami úgyis majd bekövetkezik, és hogy nem vagyunk edukálva. Téren kellene egyébként?
3: Hát persze, hogy kellene. Persze, hogy kellene. Mert, mint mondtam, nagyon sok lehetőség van a kezelésre is, a megfelelő megélésére is, a helyre tenni ezt az egész problémát. Szóval erre nem válasz az, hogy a nagymama is 86 évig élt, mégse kapott semmi gyógyszert soha. Szóval nem, ez nem... Nem válasz erre a problémára, a menopauza problémára. Még egyszer mondom, a 50 pluszos hölgyek azok teljes, addig megszokott életminőségben kívánják folytatni az életüket, és ehhez nagyon sokszor kezelés kell, mert különben nem megy.
2: Szakrendelés tekintetében, vagy vizsgálat tekintetében egyébként jelent bármilyen más típust, vagy megszokottól eltérőt, mint egyébként mondjuk a sok év alatt, hogyha valaki rendszeresen jár vizsgálatra, azt megtanulja, vagy megszokja? Az ő szakrendelése más, mint amihez mondjuk én hozzászoktam?
3: Hát igenis, meg nem is, részben ugyanaz, tehát a nőgyógyászati rákszűrés és ellenőrzés, az emlődiagnosztika, ugye most már így nevezik, leginkább mammográfia és ultrahangvizsgálatról van szó, de emlődiagnosztika az összefoglaló neve, ezek egyébként is szükségesek. Vannak olyan plusz vizsgálatok, amiket elvégzünk, ilyen például a csontritkulás, illetve a csontsűrűség mérése, úgy hívják, hogy oszteodenzitometria. Ez nem egy rutin vizsgálat korábban, de ilyenkor azért szoktuk elvégezni, hogy legyen egy kiindulási érték, amihez később hasonlítani lehet. Ez két évente elégséges, hogyha nincsen csontritkulás, mert nem nagyon gyorsan változik a csont állománya. Az a laborvizsgálat, amit már említettem, amiben hormonszinteket nézünk, az megint csak nem egy rutin szűrővizsgálata az ivar érettség, a nemi teljesség korában, de ilyenkor érdemes, mert eldönti azt, hogy tényleg egy ilyen menopauza esetről van-e szó, vagy nem.
2: Ezek a vizsgálatok, ezek ilyen egyszeri vizsgálatok, amiből kap egy képet a doktor úr, vagy mondjuk ismételni kell, nem tudom, most mondok valamit, havonta, vagy három havonta, tehát hogy mikor kaphat ön egy valós képet arról, hogy én például hol tartok, vagy a szervezetem hol tart, és ahhoz képest milyen kezelést javasol.
3: A diagnózis az egy egyszeri vizsgálat, abból kiderül. Az ellenőrző vizsgálatok azok, amiket évente ismételni kell. Hormonterápia mellett például évente a emlődiagnosztikát, nem két évente. Ahogy mondtam, a csontsűrűség vizsgálatot azt két évente szoktuk csinálni. A laborvizsgálatra arra igazán nincsen szükség, különösen, hogyha valaki elkezdett egy kezelést, mert nincs mit nézni, ott van a doboz oldalán, hogy mennyi hormont viszünk be, úgyhogy annyit fogunk gyakorlatilag mérni.
2: Ha megengedi, akkor a végére egy picit személyeset kérdezek, hogy önnek miért ez lett a szakterülete. Tehát azt gondolnám kívülről, hogyha a nőgyógyászatot vesszük, akkor ez egy nagyon speciális része, és az ugye szerintem kiderült az elmúlt percekben, hogy keveset tudunk róla, és bármennyire próbál vigasztaló lenni, azért nem ez a legboldogabb időszaka egy nő életének, tehát nincs meg az az extázis, amikor, nem tudom, jól sikerül egy műtét, vagy ott egy kisbaba kvázi végtermékként. Önnek miért fontos, hogy ezzel foglalkozom, vagy miért lett fontos?
3: Én gyakorló szülésznőgyógyász vagyok, úgyhogy ez inkább hobbiként indult ez az egész, aztán ahogy belássa magát egyre jobban az ember, növeli ugye az érdeklődést, és megszereti az ember azt, amit csinál. Nagyon jó érzés, amikor visszajön egy hölgy, akinek pocsék volt az életminősége, és sírva, könnyek közt azt mondja nekem, hogy hálás a pillanatért, amikor összefutottunk, és elkezdtük a megfelelő kezelést, mert nem lehet összehasonlítani az életét az előzővel.
2: Mi az az első pont, amikor elgondolkodjak rajta, hogy elmegyek a professzor úrhoz, nézzem meg engem, vagy elmegyek a Cajzerbe egy vizsgálatra?
3: Amikor zavaró panaszai jelentkeznek.
2: A bármelyik?
3: Bármelyik.
2: Amikor éjszaka arra ébredek, hogy hú, de izzadok, vagy amikor mondjuk egyszer csak például, nem pontosan jön meg a menstruáció?
3: Például, hát például az alvászavar. Most ez egy ilyen, ez csak egy szó. De az, hogy fölébred az ember háromkor, és öt óráig fetreng, ez azt jelenti, hogy másnap képtelen dolgozni, nem tudja ellátni a családját, teljesen tönkreteszi a másnapját, és a következő nap éjszaka megint kezdődik előről. És erre nem jók az altatók, nem fognak hatni, erre ez a hormonhiány okozta panasz és tünet, ezt annak megfelelően kell kezelni. Most csak egy példát mondtam. Ez a hormonhiány okozta panasz és tünet.

0: Műsorajánló.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal. Mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándok utak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9

0: órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntöm mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámra, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanezzel a néven vagyok megtalálható. Hétvégén pedig Hungaroring lesz végre, úgyhogy Forma 1-es témánk lesz, a Grand Effect két állandó tagja. Szia Laci, szia Józsi, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
2: Szia Viktor.
3: Szia Viktor.
1: És hát fogunk azért több témát érinteni, Hungaroringet is többek között, de egyelőre, ugye amikor legutóbb itt voltatok, akkor még így tapogatóztunk, hogy milyen is lett ez az új korszak, és akkor dobtatok be ötleteket, hogy mit kéne változtatni. Ugye azóta már dobáltak be itt változtatásokat, hogy mi az, amit kellene, vagy mi az, amit változtattak. Összességében jelenleg itt július 21-et írunk. Ha most ránézünk erre a szabályváltoztatásra, bár egy ilyen spy hétvége után, ami azért megint azt mutatta meg, hogy itt azért még mindig vannak bajok, de összességében hogy nézünk most erre a korszakra?
2: Ugye úgy indultunk neki az egész szezonnak, hogy rengeteg különbség volt még a csapatok között, és akkor tudtuk már, hogy idővel egymáshoz fognak konvergálni, és egyre kevesebb ilyen probléma lesz. Ugye Ausztrália az pont az egyik legnehezebb pálya volt, tele volt olyan szakaszsal, ahol padlógázzal mentek, és között öltött vissza a villanymotor, és igazából azt láttuk, hogy csak lassul az autó, hiába van padlógázon a versenyautó, vagy a pilóta, és az eléggé hát versenyzési ellentétes érzéseket keltett. Azt a részét jobban megkorlátozták, most csökkentették a visszanyerhető energiát, növelték a maximális teljesítményt, amivel vissza lehet tölteni, stb. És így változtattak is a szabályokon 2027-re, de már mondom, már idén voltak szabályváltozások, és szerintem jobbá tették, kevésbé feltűnővé tették a szabályrendszernek a sajátosságait, és a legtöbb pályán szerintem már nagyon nehéz észrevenni azt, hogy valami természetellenes dolog van, lehet, hogy Laci nem ért egyet, de szerintem egy normál pályán, szerintem egy átlag néző, aki nem nézi a telemetriát, és nincsen annyira ebben benne, az nem annyira durván veszi észre azt, hogy mondjuk négy egyenes végén van egy-két másodpercig padlógázas visszatöltés.
1: Ebben mondjuk az is benne van, majd felsikültál Laci a véleményedet, hogy azért kicsit az F1-es közvetítések átmentek Észak-Koreába.
2: Ez is igaz.
1: És hogy nagyon brutál cenzúra van benne, hogy elfedjék ezt a problémát, hogy az valami döbbenet.
2: Ez is igaz, és ez mondjuk pont Spában nagyon durván kijött, hogy itt tényleg visszajött az a probléma, amit láttunk mondjuk évelején. Ez egy nagyon érzékeny pálya volt erre a hosszú egyenesek miatt. Nem láttunk elég információt az akkumulátor adatokról, és így tényleg visszajött az, hogy abszolút nem értettük, hogy mi miért történik, kinek miért van hirtelen egyenes közben lendületváltása, miközben ez ugye sok éven keresztül ez elképzelhetetlen volt, nem nagyon láttunk lendületváltást, maximum, nem tudom, Bakuban volt a hosszú egyenesben olyan, hogy valaki DRS-sel kiélőzte a másikat, és akkor szélányékból visszajött a támadó, és ennyi volt, de normál pályákon ez nem jött elő. És itt ez a spy futam, ez nagyon visszaigazolta azt, hogy még van mit finomítani ezen a szabályrendszeren. De hogy visszautaljak a korábbira, tehát szerintem normál pályákkor már egészen fogyasztható, legalábbis számomra ez a szabályrendszer. Pláne, hogyha ezt figyelembe veszük, hogy oké, vannak ezek a negatívumai, de vannak pozitívumai, és az pedig az, hogy itt bőven másodperceken belül tudnak autózni a pilóták, akár körökön keresztül, és sokkal több lett így az előzés. És oké, hogy az előzések minőségében is van változás, de szerintem összességében futamok izgalmasabbak, mint korábban voltak.
1: Laci, egy néhány szor felnevettél közben, mi az, amivel nem értettél egyet?
4: Igazából az utolsó kijelentés volt az, amivel egyet tudok érteni, de amúgy szerintem nagyon-nagyon sok sebből vérzik, és egyre több hangadó van arra, hogy főleg most, ugye, ahogy bejöttünk az európai szezonba, a sportág legikonikusabb pályáira, és azt látod, hogy hát meg van pocsékolva az összes. Tehát az, hogy Silverstone-ban a Lafiltól kezdve a Stowig nem kell lényegében hozzáérni a fékhez a versenyzőknél, ez hallatlan. ez maximum akkor lenne elfogadható, hogyha az autók azok 9G-vel kanyarodnának. De hát nem kanyarodnak 9G-vel, hanem csak egyszerűen F3-as hajtásrendszer van olyankor mögöttük, és persze padlógáz lesz a kopsz, padlógáz lesz a puhon, úgy padlógáz a 130R, hogy még egy Frédi Béni autót is berakhatsz mellé, úgyhogy szerintem nagyon, tehát annyira nehéz ezt jól lekommunikálni, hogy pontosan, ahogy mondta, tehát lassan Észak-Koreában megy a közvetítés, és nem csak a kiadott képen, hanem az online médiában is. És
3: nagyon utána amúgy mennek. Pont a szabályrendszer egyik legnehezebb pályáit említetted, hogy a Silverstone is, Spa is, Japán is valamennyire, és lehet, hogy érdemesen elgondolkozni azon, hogy tehát mondjuk Hungaroringen nem lesz ilyen probléma, az biztos. Hát
4: valószínűleg sokkal nem, jobb de ugye visszamegyünk, tehát Kanada volt az idei szabályrendszer legjobb pályája, szerintem összességében is az lesz, most Monakóval ne foglalkozzunk, tehát ott azt nem lehet semmivel sem megmenteni, de Kanadában tényleg jó versenyzést láttunk. Hungaroringen valószínűleg jó versenyzést fogunk látni. Na de most az elmúlt két évtized Forma 1-es pályaépítése, főleg Herman Tilkének a munkássága során, az úgy nézett ki, hogy van egy pálya, van benne egy nagyjából 1,2 kilométeres egyenes, van valahol benne elszorva egy 7-800 méteres belső egyenes, és közte pedig ugye összefüggő kanyar kombinációk, S-kanyarok, több érintési pontos kanyarok, és mivel ugye nem tudsz még körön belül se rendesen energiát tárolni, ezért az érdemi egyenes részeken még mindig elfogy a töltöttséged, és attól kezdve ugye elkezdesz egy holteher cipelni, a versenyző meg várja, hogy féktel, na talán most nem, mert túl sokat lassultam, na akkor még egy 30 méter múlva, és akkor most fék. Tehát, hogy a versenyzés legjobb pályái lettek igazából teljesen kiszámíthatatlanok a versenyzők számára. Nagyon durva technikai korlátozások vannak, úgyhogy a versenyző ugye teljesen mást akar csinálni az autóval, de az autó nem akarja azt csinálni. Ugye ezt a belga nagydíjon is több alkalommal láttuk. Plusz belejön az, hogy oké, a rövidebb vagy most mondjam, kisebb zártabb pályákon jól működik, de hát ugye a Forma 1 az pont azért ott az elmúlt években a bőven 5 kilométer feletti aszfaltcsíkok fele, hogy akkor legyenek rendes 1.30-as köridők, hosszú pályák, hosszú egyenesek. És akkor még nem beszéltünk arra, hogy mi lesz itt Monzában, mi lesz itt Bakuban,
3: az érdekes
4: mi lesz itt Las Vegasban, mert oké, elhiszem, hogy Brazíliában például jól fog működni. Na de hát, ha Las Vegasban 270-nel fognak vánszorogni az egyenes végén, hát a kaszinóból zsetonokkal fogják megdobálni a nézők az autókat.
1: Mondja nyugodtan, Józsi.
3: Annyi, az biztos, hogy több pályaspecifikus szabály kéne energialeadás szempontjából, és nyilván mentek ebbe az irányba, de csak tapogatóztak, hogy a maximális visszanyerhető energiát csökkentik pályáról pályára, vagy növelik, de szerintem sokkal több pályaspecifikus szabály kéne, ami még az ilyen nehezebb pályákon, mint mondjuk Spa meg Monza, és fogyaszthatóvá teszi a Forma 1-et, és nem csak az olyan pályákon fogja működni, ahogy Laci mondta, Hungaroring, Kanada, Brazília.
1: Hát igen, csak ezzel kettő probléma van egyrésztről, hogy amiket te is említettél, Laci, hogy nagyjából pont azokon a pályákon nem működik ez a szabályrendszer, amikor a legikonikusabbak, meg amit az átlag néző a legjobban szeret, és ez szerintem brutál nagy probléma. A másik, meg hogy nehogy már a pályákat igazítsuk a szabályrendszerhez,
3: az biztos, hogy
1: pont fordítva kellene.
3: Igen.
1: Tehát én nagyon értem, például ez a közvetítésbe való cenzúra, amit előbb is említettünk, ez már megint annyira amerikai vonal, hogy ez tényleg már lassan ott tartunk, hogy ez nem sport, hanem ez már megint egy ilyen filmélmény, amit kapunk, azt mutatjuk meg a nézőnek, amit akar. Ugye nagyon
4: amit akarunk? Igen. Amit a néző akar?
1: Igen, amit a szolgáltató akar, tehát úgy értettem, igen, az amerikaiak, és egyszerűen nem az a lényeg, hogy te jól érezd magad, hanem hogy kapj egy ilyen filmszerű valamit, egy Drive to Survive-ot, és akkor ez lesz belőle.
4: És még azt se kapod meg, bocsi, mert a mezőnynek a 60%-a az nem kerül képernyőre.
3: Igen.
1: Igen, erről egyébként sokat beszéltetek pont a vasárnapi kibeszélőbe, így a belga nagydíj után, de folytathatjuk akkor ezzel is, mert...
4: És bocsi, akkor még az előzőhöz még annyit hozzáfűznék, hogy amúgy nagyon sokan akarnának kiutat ebbe a szabályrendszerből, de annyi pénzt elköltöttek rá, hogy nem mernek kiutat csinálni, és a hajtásláncbeli reformokat is hát széthúzták 3 évre, de eleve már is sokkal a kiheréltebb módon, és akkor még most jönnek, hogy akkor jövőre akár az aerót még inkább hozzáigazítjuk. Ez.
1: Igen, és akárki nyilatkozik, tehát bármelyik pilóta nem látszott, hogy bárki elégedett lenne. A nézők sem elégedettek. Nem tudom, erre próbáltam volna készülni, de erre nem, pont nem találtam a statisztikát. Nézettségbe ti utána nem jártatok, vagy van bármi pontos képetek a tavalyi évhez képest? Ma az elején tudom, hogy brutál magas volt, mondja mindenki kíváncsi volt az újra, de azóta már, hogy ez az új érzet elmúlt, nektek van számotok, hogy a tavalyhoz képest van emelkedés, vagy visszaesés, vagy nagyjából stagnál?
3: Hát a többi tartalomgyártóval beszéltünk, most az F1 nézettségeit nem tudom, de a többi tartalomgyártó az egységesen hát azt mondta, az hogy pláne az évelei nagy csúcshoz képest, hogy akkor hatalmas volt az érdeklődés, ahhoz képest mindenkinél csökkenés tapasztalható.
1: Hát akár melyik youtuber megnézitek, aki Forma 1-gyel foglalkozik, igen, vagy ilyen műsor, mint az én is Forma 1 téma, hát szerintem fele nagyjából a tavalyi évnek a nézettsége. Igen.
4: Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy ugye egy olyan évben vagyunk, amikor az évnek a feléig bárki bármilyen politikai témai műsort csinált, annak 100 000 fölötti nézettsége volt, az elmúlt egy hónapban bárki foci témájú dolgot csinált, annak 10 000 fölötti nézettsége volt, és akkor emellett ugye a Form 1 az nagyon háttérbe szorult, de igen, tehát hogy a közvetítésen kívüli tartalmakért Magyarországon az emberek sokkal kevésbé érdeklődőek. Elvileg hivatalos Nielsen statisztikák alapján a hazai F1 nézettség az jelentősen nem csökkent, de az első 3 futam után, meg a nagyon nagy tavaszi szünet után ugye voltak olyan hírek, hogy például a spanyol, meg a nem is tudom, brazil közvetítés az ilyen 40%-os nézőszám visszaeséseket könyvelt el. Most az lehet helyspecifikus, de azokat nem tudom, hogy azok igazak-e, vagy azóta visszaálltak-e, mert ugye ez olyan hír, hogy csak a negatív szenzációnak van hírértéke, de elvileg a nagy hazai közvetítés az olyan nagy kárt nem szenvedett.
1: Csak beszéljünk arról, amit már előbb itt érintőlegesen említettünk, a középcsapatok és alsó csapatok teljes kivonásából. Ugye ti beszéltetek erről a hétvégi kibeszélőben, ott Józsi ugye igazoltan távol volt, hogyha nyugodtan kezd most Józsi a véleményedet erről, mert hát tényleg olyan kevés igazi csatát látunk, de például pont a Racing Bullson belül, amit láttunk ugye a Lawsonék között, nem értem egyszerűen, hogy ilyet mi nem tesznek be egyből totálba, és miért nem ezt nyomatják. Tehát nyomatják folyamatosan azt, hogy hú, a második az elsőhöz képest már csak 2,2 másodperce van, de senkit nem érdekel. Ha meg végre látunk igazi csatát, és nem az, hogy kielőzzük egymást, nem az, hogy pont nekem több töltöttségem van, hogy simán elmegyek mellett, hanem az effektíve egy test elleni csata volt, azt meg max a kicsi inversbe kiteszik oda a bal alsó sarokba. Neked erről mi a vélemény, Józsi? Szerinted miért teszik ki ennyire, vagy miért veszik ki ennyire a közvetítésből ezeket a csapatokat?
3: Hát ez nehéz pontosan megtippelni, hogy miért, de nagyon sokszor láttuk azt, hogy nagyon vigyáznak vele, hogy nehogy elvegyék a képet a top csapatoktól, és főleg aki mondjuk egy első helyért folyó, vagy második helyért folyó harcról, nehogy elvegyék a képet, és bármilyen csata van hátrébb, azt sokszor inkább csak kirakják kis inzertbe, vagy még oda sem. De az a baj, hogy tapasztaltuk már ezt még top csapatok között is, hogy ahol ténylegesen csata folyt, akár az utolsó körben, vagy utolsó körökben, ott se vették el a fő képernyőt, hanem csak kis inzertbe rakták be az egyéb csatákat. Úgyhogy tényleg botrányos, nagyon-nagyon sokszor volt már így a közvetítésben hiba. Itt a belga nagydíjon csak azért jött ki, mert alapból nem volt túl sok esemény a futamon, és ez viszonylag unalmas futam volt, pláne ugye eddig nagyon-nagyon sok izgalom volt a futamok során, de ott is, ahol tényleg volt folyamatosan csata, ott is sokszor láttuk azt, hogy hiába látjuk, hogy van össze-vissza, oda-vissza előzés, mi egy olyan csatát, idézőjelben csatát látunk a főképernyőn, ahol nem történik semmi, és másodperc környékén utaznak egymás mögött körökön keresztül. Úgyhogy ezen mindenképpen változtatniuk kell a Forma 1-nél, mert ez nagyon-nagyon sok ideje már vissza, nagyon sok futam óta visszatérő hiba, és hát annyit nem változott azért a versenyzésnek a képet, avajhoz képest, hogy ugyanaz a médiás gárda ne tudná levezényelni a futamot. Tehát ugyanúgy csak mutatni kell, ahol történik valami. Úgyhogy valami változás biztos, hogy be kellene iktatni.
1: Hát az egyik legkritikusabb abban a kibeszélőben talán pont le voltál egyébként, Laci.
4: Hát persze, tehát hogy most ugye istenítjük például Mika Häkkinennek a 2000-es előzését, és lényegében Colapinto bemutatott egy nagyon hasonlót ahhoz, kettő szélárnyékban ugye két pozíciót javítva, egy egyenesben kielőzte a csapattársát is, meg Lawsont talán pont, és annyi, hogy Gaslynak az onboardjából az ekkora kisképlenet megnézzük. És sehol egy visszajátszás. És ahogy mondtam, tehát közösségi médiában is bekeményítettek, ha azt te kirakod, fél napon belül letiltanak. Tehát, hogy nem tudod te sem megcsinálni azt, hogy akkor utóla kirakom, hogyha majd a hivatalos F1 média ugye azt megteszi, akkor ugye megláthatja a nagy érdemű. És addig ugye elkönyveled azt, hogy jé, a végén, hát micsoda sorrend alakult így ki. És én nagyon sok futam után éreztem azt, hogy a nagy csapatoknak a 8 versenyzője után, hogy milyen sorrend alakul ki a végén, az így a futamvégi statisztikából derül ki számomra. Mert amúgy tökéletesen semmit nem láttunk belőle, ahogyan az, hogy Nico Hülkenberg idén hogyan lett 3x4x11, vagy hogy igazából a Cadillac-ek és az Aston Martin-ok is amúgy volt olyan futam, amikor tök jó csatáztak, képernyőre se kerülnek.
2: Abban annyiban megvédeném őket, hogy idén szerencsére annyira jó, annyira sok történés van az élmezőnyben, hogy sokszor nem jut már így tényleg képernyőidő a pláne annyira lejjebb, mint az Aston Martin.
1: Hát azért hozzátenném, hogy volt az, hogy pontért ment ez a csata egyébként, tehát az Aston
2: Martin ez igaz, között. Ez igaz. De ebben egy minimálisan megvédeném, de ami már tényleg nehezen védhető, és a legdurább hiba, hogy idén nagyon-nagyon sokszor van olyan, mint az emlékezetes Monaco-i Stroll képernyőváltás, hogy ott is az egyetlen versenyen, a verseny egyetlen csatájáról elváltották a képet egy teljesen másik eseményre. És idén nagyon sokszor van ilyen, hogy van egy tök izgalmas csata, és a csata közepén váltanak valami teljesen máshol.
4: Általában egy nézői reakcióra, vagy
2: nézői reakcióra, igen, most Ausztriában is nemrég volt ilyen, hogy Verstappen csatázott, nem tudom, valamelyik Ferrarival, és akkor elváltanak egy néző feje mögé.
4: Egy baseball sapkára.
2: Egy baseball, igen. És pont a Croft is úgy kommentálta, az angol kommentátor, hogy tök jó, hogy ez a néző látja, de mi nem látjuk, ami történik, és tök jó lenne látni. Úgyhogy, és ilyen eseményben nagyon-nagyon sok volt
1: ide. Most hétvégén a virtuális safety car, és hogy nem azt mutatták meg, hogy miért van a maga a VSC, hanem mutatták, hogy az élmezőny visszalassít, nem tudom, töredékére a tempónak, és töltődelt a időt. Tehát, hogy miért azt kell nézni, és fogalmat sem volt. Most izgulsz, hogy baleset volt, történt valami, és akkor talán a másodiknál ott egy 2 másodpercre bevágták, hogy a háttérbe elfutott narancsárgába a pályamunkás.
2: De aztán még egy percig, hogy miért maradt, azt nem tudjuk, az volt
4: esélyesről. Nekem az a gondolatom ebből, hogy ilyen misztikumot akarnak a Forna 1 belecsempészni, hogy egyszer csak hirtelen lett. Tehát tudod, ilyen nagy történetmesélés, hogy megy a királyf, és egyszer csak eléugrott egy kő mögül egy vén boszorkány, aki 3 próba elé állította őt. És akkor az egyik próba mondjuk az elszemcsésedő baleső volt, a másik egy rossz időben jövő virtuális safety car, a harmadik pedig egy nem kooperatív lekörözött versenyző. És akkor hú, hát most nagyon visszaesett az előnye. Vajon mi történt? Soha nem tudjuk meg.
1: Még majd mindjárt elkezdünk bővenető csapatokról beszélni, de ugye úgy vezettem már fel, hogy Hungaroring hétvégéje lesz, akkor egy picit kanyarodjunk oda-vissza. Ugye mire ez a videó kikerül, addigra már nektek kikerült a forgatásotok, amit pont ma vettetek fel a pályán. Így gyorsan pár mondatban milyen érzés volt? Ugye Forma 1-es szituációról az első forgatásotok volt, ha jól tudom, ott a Hungaroringről. Milyen érzés volt, mennyire volt kényelmes az a kukás mellény rajta, Gyuri, és hogy kéne összefoglalni?
2: Nagyon kényelmes volt, egyébként nagyon jó élmény volt. Most voltunk ugye először a végleges, vagy nagyjából végleges felújított Hungaroringbe, médiaszoba nagyon jól klimatizált, de ugye arra a stádiumra értünk oda, ahol még nem is minden csapat kamionja ért oda, és nagyon nagy sürgésforgás volt az egész pedagógban, box utcában is, és pedók részben is éppen építik össze a motorhomokat. Néhány csapat már kész volt a motorhommal, azt hiszem a Red Bull az teljesen kész volt, Mercedes is teljesen kész volt, a McLaren, Audi, meg a kis csapatok közül nagyon sokan még a kamionból szedik ki a cuccokat.
4: Hát ment ez délelőtt.
2: Igen.
4: Tehát mire ezt felvesszük, szerintem nagyon sok motorhomnak legalább már a váza áll.
2: Igen, tehát nagyon-nagyon a
4: mire kimegy addigra, meg az már média esemény is volt.
2: Igen, azt elképesztő volt látni, hogy tényleg akkor a rumliból egy teljesen rendezett, kész épület, vagy több, ugye 11 épület lesz ott megépítve, és ennek most nehéz volt elképzelni, hogy tényleg holnapra vagy holnap utára kész épületek fognak ott lenni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. A célegyenes is tele volt még kamionokkal, ott is ugye építik a box utca részt, külön zajlik valamennyire, pedokot is építik a pedok motorhome építő csapat, és ugye box utcai felszereléseket is szerelik be most egy külön csapat. Úgyhogy hát egészen különleges élmény volt így ebben a stádiumban látni a Forma 1-et. Hát ilyet még nem láttunk korábban, sokan nem láttak még.
3: Ugyanígy, és ilyenkor nézzük sem lehet neki, úgyhogy ezt nem láthatja senki.
1: Említettétek, ugye megbeszéltétek, hogy maga a pályának a karaktere az nagyon jól illik itt az új szabályrendszerhez. Nagyon jó futamot fogunk ezáltal látni, mert érdekessége ennek a új szabályrendszernek, hogy a régi szabályrendszerben meg az egyik legunalmasabb futam közé tettük be azért a Hungaroringet. Nagyon szerettük nyilván, de az egyik legunalmasabb volt. Most azért ez be fog kerülni, a nem is a legjobbak közé, de az első harmadba várhatóan itt az elvárásokhoz képest.
4: Szerintem a jobbak között lesz. Most az, hogy nagyon jó futam lesz-e, az ugye mindenkor az adott erő viszonyoknak a függvénye. De tehát az, hogy jó futam lesz, az szerintem abból következtetjük Józsival is, hogy a szabályrendszer valamennyire kompatibilis annyira a pályához, hogy sokkal természetesebb versenyzési gépet láthatunk, és utána az idei hajtásrendszernek meg a hajtásszabályoknak köszönhetően ugye sokkal nagyobb esély lesz pozíciócserékre.
5: Hát meg az aeroszabályok is.
4: Illetve az aeroszabályok miatt ugye sokkal kevesebbet veszít a versenyző turbulenciában. És hogy ilyen szempontból lehet egy jó meccs, ugye az első 8 között valamilyen összetételben, illetve a maradék mondjuk 4 csapat a középmezőnyben, és akkor a végén majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a kedvileg és az Aston Martin nagy meccse. De hogy simán lehet, hogy ugyanúgy járunk majd, mint Monakóban például. Hogy azt mondtuk, hogy hát a Ferrari a legjobb a lassú kanyarokban, Monakóban akkor Hamilton Leclerc, vagy Leclerc Hamilton 1-2 lesz. Erre Antonelli úgy áporolta az egész mezőny segét, hogy 2 újraindításból egyiknél se látták őt többször.
5: De korábban ugye az volt a baj a hungaroringi pályával, hogy csak a célegyenesben lehetett előzni, és arra is sokszor kevés volt a DRS, és most meg az a jó idén, hogy nem kell egyenesre hagyatkozni mindenképpen ahhoz, hogy előzzél, nagyon sok más előzési pont van.
4: Tehát, hogyha nagyon bátor vagy, akár az Alézi után is bedobhatod.
5: Igen. Úgyhogy itt tényleg legalább ugye 4 aktív aerozóna van, és mind a 4-ben lehetne akár előzni.
1: Hát és hát most már látnánk végre akkor mosolygós pilótákat a futam végén, mert nem tudom nektek az mennyire tűnt fel, de ott szinte akármikor nyilatkoznak, a győztes leszámítva, nagyon boldog embereket én sose látok, tehát én nagyon azt láttam, hogy itt az összes pilótának a töke ki van ezzel az új érával.
4: Hát figyelj, nagy esélye, 21 versenyző nem fog mosolyogni a futam után, tehát sokaknál ugye még most is kínszenvedés. Nem tudom megmondani, hogy valaki mosolyogni fog-e. Most az, hogy valaki jól érzi magát az autóban, az sokkal inkább eredményfüggő, mint az autó vezetési élvezete. Tehát hogyha nagyon rossz az autó, akkor nem leszel csak azért szomorú, tehát hogyha nagyon rossz vezethetőségű az autó, akkor nem leszel azért szomorú, mert harmadik helyen végeztél mondjuk egy kis csapattal.
5: Meg hát az évelején is látunk nagyon sok jó csatát, mondjuk Russell és a Ferrari között is ott, és ők is mondták, hogy tökre jelezték, ez ott az egyik legélvezetesebb futamok, mondjuk Kínában voltak ilyen csaták, és tényleg elhiszem, hogy ezt ők teljesen élvezik. És tehát attól függetlenül, hogy néhányan szenvednek az energiamenedzsmenttel, ez nem minden pályára igaz, nem minden autóra igaz. Most is a Ferrarinál nem volt olyan nagy szenvedés az energiamenedzsmenttel. Nyilván nekik is kellett néhány helyen természetellenesen visszavenni, de nem voltak olyan kiszámíthatatlan problémáik, mint mondjuk a Red Bullnál vagy a Mercedesnél. Úgyhogy meg Russellnél is. Ő évelején szerette ezt a szabályrendszert, mert élvezte. Volt sikerélménye is, és tényleg jó csatái is voltak. Most meg ugye azzal szembesül, mint ahogy sok másik csapatnál, hogy nem is tudja, miért vannak problémái, nem tudja kiszámítani, mikor lesz energiája, mikor nincs energiája, itt is beszéltünk akár a Spy rajtról, úgyhogy most nyilván változott neki is a véleménye, és nem olyan mosolygós az interjúkban. Inkább eredményektől is függ meg az, hogy kinek milyen problémái vannak. De ahogy megyünk, szerintem telik az idő, telnek a futamok, mind a szabályokatok is alkalmazkodnak a kihívásokhoz, a csapatok is alkalmazkodnak a saját autóikkal, energiamenedzsmentjeikkel a szabályokhoz, egyre kevesebb lesz a probléma, és egyre inkább hozzászoknak ehhez, és jobb lesz a verseny. De ez tényleg kellene még szabályrendszer terén is módosítások, nem elég az, hogy a csapatok alkalmazkodnak.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Lacival és Józsival a Ground Effectből.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
3: Itt vagyunk továbbra is Deák László és Molnár József vendégeim. És Józsi, elérkezett a te pillanatod, végre ránézhetsz a papírra, amit hoztál meg, amit számoltál. Ugye hozzáteszünk, hogy ez egy szubjektív lista Józsitól. Ugye kigyűjtötte itt, hogy a Russell-Antonelli csata az hogy néz neki, hogyha nem lentek volna a technikai meghibásodások, de akkor átadom a szót, Józsi, mi az, amit kigyűjtöttél arra a papírra?
4: Hát így gondolom, rá akarsz térni a Mercedesre, pontosan. És akkor ott felmerül, hogy közülük fog valószínűleg eldőlni a világbajnoki cím, és ugye gondolom nagyon sok emberbe felmerült már a kérdés, hogy a sok Russell hiba, vagy Russellt érő balszerencse, meg Antonet is érte a balszerencse, ez nagyjából kiegyenlítődött már, vagy nem, és hogy áll a bajnokság, hogyha ezeket mind figyelmen kívül hagyjuk, és nyilván szubjektív valamennyire néhány dolgot lehetne módosítani, ha valaki nagyon kekeckedni akarna.
3: Ami fontos még, hogy te azt mondtad, hogy ebben csak a technikai meghibásodások vannak benne, tehát a vezetés technikai hibák ebben nincsenek benne.
4: A saját hibák nincsenek benne, minden olyan hiba benne van, vagy minden olyan hiba ki lett szűrve, amikor a csapatnak a hibája, vagy bal szerencse, rossz kojött, safety car, technikai meghibásodás, stb. Úgyhogy ezek ki lettek belőle szűrve, és milyen lenne egy bajnokság, hogyha csak a versenyző tehetsége döntené el az eredményeket. És nálam az jött ki, hogy Russell vezetné a bajnokságot 221, kötője 216 pontra, tehát 5 ponttal vezetné a bajnokságot Antonelli előtt. És ebben benne van, most nagyjából felsorolom, hogy Kínában ugye időmérőn megkotlotta a Mercedes Russell alatt, ott lenne egy helycsere, aztán Japánban rosszul jött ki, Russellnek egy safety car, Kanadában nyilván motorhiba érről esett ki, ott Antonelli meg is nyerte. Monakóban, hát ezt ne is részletezzük, hogy mi volt, ott is jogosulatlanul vettek tőle el pontokat. Spanyolországban is volt egy kicsike. És Spanyolországban pont Antonelli vesztett többet, de Russell is vesztett volna azzal, mert mivel nem tudták beállítani a szárnyát, vagy pont rosszul állították be.
5: De, ugye azért
4: de ott főleg Antonelli vesztett pontokat. Igen, és ezt is figyelmeztem, nyilván Antonelli is vesztett pontokat. Nagy-Britanniában szintén vesztett Antonelli rengeteg pontot, és Russellnek itt szerencséje volt, ugye a végső safety car-ral, itt ugye pont Russellhez tőle vontam le pontokat, és Belgiumban is szintén Russell kiesett, anélkül lehet, hogy meg lett volna neki egy dobogó. Ezen is lehet akár vitatkozni, de nem sokat változtat, nyilván egy-két pont különbség lenne, és ez alapján tényleg az jön ki, hogy ha nem lennének ezek a szerencsétlen balesetek, akkor tökre egál lenne a világbajnokság. Most tök mindegy, hogy ki vezetne, Russell vezetne 5 ponttal, vagy Antonelli akár vezetne 5 ponttal, mindegy, lényeg az, hogy egymás mellett lennének. Úgyhogy kár, hogy a bal szerencse így közbeszólt a világbajnokságba.
3: Mennyire értesz egyet tanult kollégádnak a számításaival, Laci?
5: Hát a kínai időmérővel azért vitatkoznék, de tehát őszintén nem néztem át tüzetesen. Én annyit mondanék, hogy ha a balszerencse, illetve a csapathibás faktorokat kivennénk, akkor 15 ponton belül lennének kb. Annak ellenére, hogy sokkal több olyan verseny hétvége volt, amikor Antonelli nyújtott egyértelműen jobb teljesítményt.
4: Relatívan nem volt annyival több, mint amennyi érződik, de igen, Antonelli az abszolút, ami meg kell dicsérni, mert pont arról beszéltünk még azt hiszem évelején is, hogy vajon Antonellinek sikerül-e azt a lépést megtenni, mint ami Piastri. Amit Piastrin láttunk tavaly, és abszolút sikerült, tehát teljesen felnőtt Russellre. Annyit torzít nyilván a képen az, hogy mennyi bal szerencséje volt Russellnek, de évelején ugye gyorsabb volt Russell, és azóta pedig szinte teljesen egál. Oda-vissza verik egymást.
5: De amikor... is azt mondanám, futamhelyszínre változott. Tehát, hogy Antonelli Kínában...
4: Úgy átlagban egál, igen, de amúgy futamhelyszínre vannak elég nagy különbségek.
5: Igen, tehát igen. Antonelli Kínában meg tudta volna fogni simán Russell, de mondjuk Miami-ban soha az életben. Igen. Akkor Suzuka, az is inkább egy picit Antonelli felé dőlt, csak hát a nagyon gyenge rajttal azon a pályán egy simán egy Russell győzelemnek kellett volna születnie. Akkor Monaco-ban az ég adta világon senki nem állította volna meg Antonelli, de akkor is Russelltől mennyi pontot elvett a rossz mérés, és aztán a csapat hibája. Utána a brit nagy díjon ugye ott az iszonyat mennyiségű forgatókönyv, de Russelltől egy alapvetően egy harmadik helyesettel, ami, hogyha azt nézzük, akkor Antony kiesésével egy másik lett volna, tehát azt mondod, hogy akkor ő pontot nem bukott, Antony egy sima győzelmet bukott. Tehát itt én sokkal inkább arra térnék ki, hogy a két versenyző színpadon vagy képernyőn látható teljesítményeit a csapat és az erőforrás nagyon gyakori hibái, illetve a vak szerencse az jelentősen hátráltatja. Tehát megint teljesen más lenne az összkép, hogyha mondjuk a belga nagydíjon, a virtuális safety car-nál Leclerc, ahogy megörökölte a vezetést, azt meg is tudta volna tartani. És akkor ott tartanák, hogy akkor Antonellitól a bal szerencse megint elvett egy győzelmet. Tehát, hogy a Mercedesnek egyértelmű előnye van, de annyira megbízhatatlan, vagy nem annyira megbízhatatlan, inkább sebezhető, meg ugye annyi a lutri faktor az idei Forma 1-ben, hogy nagyon könnyen bejönnek közéjük, vagy akár eléjük is versenyzők, akiket aztán vagy le tudnak győzni, vagy nem.
3: Igen, és te is említetted, pont felírtam én is egyébként a jegyzeteim közé, Józsi, ezt az Antonelli-Piastri párhuzamot, mert szerintem eddig ez az év egy-ez egyben a tavalyit hozza vissza így az élcsapatot nézve. Összességében Antonelli azért megmutatta, hogy ő tényleg végre behozta azokat a reményeket, amivel ő megérkezett ide, mert azért volt olyan közös műsorunk még, ha nem is az év elején, de a tavaly valamikor évközben, amikor féltettük őt egy picit, hogy nehogy túl nagy pofont kapjon Russelltől, most meg olyan szinten tud dominálni, és olyan dominanciát mutat tényleg csapaton belül, meg az egész mezőny felett, és olyan higgadt, olyan érett, hogy egyszerűen én nem is nagyon tudok olyan konzisztensen rosszat mondani Antonelli idei versenyzésére.
6: Ez ami abban közös Piastri, vagy előtte Piastriról is úgy beszéltünk, hogy fel kell érni a Norrishoz, és ő is felért. Lehet, hogy csak beszélnünk kell róluk, és akkor felébrednek. Amúgy igen, abszolút igaz, tehát semmi kritika nem érheti Antonellit, és még, vagy reméljük, hogy nem is fog odaérni, ahova Piastri év végére. Ugye az a kérdés, meg tudja ezt a rendőtet tartani év végéig, és nem lesz az, mint Piastrinak ugye tavaly év végén, hogy visszaesik a teljesítménye. Eddig nem látszik ennek nyoma, teljesen higgadt és jól kezel minden szituációt. Annyi, hogy lehet, hogy ezt a képet is árnyalja az, hogy most kérdés az, hogy Russellnek az autója mennyiben lassabb, mint Antonellié. Láttunk erre információkat, vagy egyértelműen látszik a telemetrián, hogy rejtélyes módon, mint hogyha kevesebb energiával rendelkezne Russell bizonyos időmérős körökön, amit nem lehet annyira megérteni, tehát korábban fogy el az energiája. Úgyhogy még hogyha a bal szerencséket nem is nézzük, még akkor is ugye kérdés az, hogy mit kezdenek rá az autójával. Tényleg gyengébb az autója, tényleg rosszabb, és mennyire lehet így összehasonlítani a két pilótát. De még ettől függetlenül is, tehát tök mindegy, hogy mondjuk 4 tizeddel kap egy Russell, vagy csak 1 tizeddel, lényeg az, hogy Antonelli nem nincsen hátrébb, az biztos, hogy nincsen hátrébb, tehát csak azt látjuk, hogy valószínűleg, hogyha egyenlő feltételek ellen mennének mind a ketten, akkor Russell közelebb lett volna mondjuk a legutóbbi időmérőn, nem azt, hogy megelőzte volna Antonellit. Úgyhogy ez mindenképpen őt dicséri, hogy abszolút feljött a feladathoz.
5: Szerintem a legjobb dicséret az, hogy úgy állunk neki minden hétvégének, hogy ezen a hétvégén le lehet őt győzni. Tehát, hogy már természetesnek vesszük a viszonylag kiegyensúlyozott, konzisztens és magas szintű teljesítményét, amit úgy sikerült felépíteni, hogy mind a média visszhang, mind a néző elvárásokban, amúgy az a nagyon nagy esélyesség terhe, szerint én nem gondolom, hogy nyomja a vállát olyan szempontból, hogy tudod, arra beszél mindenki, hogy na akkor most is lehet tudod győzni Russellt, most is megnyered a futamot, nem arról, hogy 43 ponttal vezeted a bajnokságot. Ki fog tartani? Nagyon rettegsz a Ferrari-tól? Múltkor is kiestél, nem biztos, hogy ez olyan sokáig el fog tartani. Tehát, hogy nagyon jó a médiája is, nagyon jó a megítélése is, nagyon közönségkedvenc lett, újságírókedvenc lett, és ez ugye egy nagyon kemény, pozitív visszacsatolás, a saját, tényleg még ilyen kifejezetten bohókás, tini viselkedésével egybe gyúrva. És tényleg az, hogy második szezonjában ebben a teljesen másfajta versenyző képességeket előtérbe helyező szabályrendszerben úgy tud menni, mint hogyha egy sokszorosan tapasztalt világbajnok lenne.
3: Hát igen, szerintem az mindenféleképpen még azért pozitív a neve mellett, hogy körülbelül másfél-két hónapig még nem is kaphat olyan kérdéseket, hogy hú, izgulsz, majd mennyire közel van, hogy tehát még ez a teher sincsen rajta, ugye, tehát itt az utolsó 5-6 futamnál lesz majd test közelbe az, hogy na most már tényleg ott vagy, és akkor el lehet agyalni, mint ahogy Piastrinál is volt tavaly. Nyilván ezt nem lehet megmondani, tehát ilyenkor csak mindig véleményre vagyok kíváncsi, és nem exakt válasz, mert nem lehet megmondani, de Antonellit be tudjuk tenni azért Piastri fölé mentálisan, mert ha belegondolunk a tavalyiba, azért Piastrit is mindig dicsértük, hogy egy kicsit ilyen ő is egy jégkocka, hogy nem nagyon látsz érzelmeket, hogy azért ő is egy profi, és valószínűleg végig fogja vinni. Antonellit ilyen szempontból milyen karakternek gondoljuk?
6: Ahogy mondtad, ezt nem lehet megmondani.
3: Azért mondom, hogy véleményre vagyok kíváncsi.
6: Az, hogy nem láttuk még Antonellit nagyon-nagyon más alá helyezve, és Piastrinál sem feltétlenül akkor jött ténylegesen a sorozatos hibáinak a korszaka a tavalyi év végén, amikor a legnagyobb volt a nyomás, hanem teljesen random valahogy bekerült olyan spirálba. Nem is tudja szerintem még ő se, hogy mi volt a pontos oka. Úgyhogy ezt nagyon nehéz megmondani. Én, hogyha jellemüket akarom nézni, én Antonellit egy talán egy úgymond gyengébb jellemnek, egy érzelmesebb jellemnek látom, mint Piastrit, de ez nem hiszem, hogy olyan sok köze lenne ennek a versenyzői tehetséghez, de tényleg személyes jellem tekintetében talán Piastrit egy hidegebb fejűnek gondolom, mint Antonellit, de még egyszer mondom, ez nem biztos, hogy negatív hatása lesz az ő teljesítményére.
3: Laci?
5: Én is hasonlóan gondolom, tehát főleg életkorból, bár nem, mint hogyha Piastri Matuzsálem lenne, de hogy jaj, kifejezetten ilyen tehát sokkal nyíltabb, sokkal közlékenyebb, sokkal inkább az érzelmei által vezérelt képet látunk Antonelliről, ami tényleg hát 19 éves augusztus valanyadikán van a születésnapja, akkor lesz kemény 20 éves versenyző, és teljesen más, hogy viselkedik, mint Piastri. Egyrészt teljesen más a csapat kommunikáció körülötte, mint a tavalyi McLaren 2-ösnél, de hogy ez most erősebb, vagy gyengébb mentális képességet jelent, vagy hát nem mentális képességet, mentális erősséget, így, azt meg nem tudom mondani neked. Annyit látunk, hogy jelenleg ugye a hétvégéi teljesítményére nincsen kihatása. És talán is Piastrinál szerintem inkább leszámítva a bakui futamot, nem is feltétlenül az a nagyon sok látványos hiba volt az, ami miatt elbukta a bajnokságot, hanem az, hogy úgy ment oda egy hétvégére, hogy az egész hétvégén 3/10 elmaradt Norristól, és abba belefértek mások is. Antonellinál még nem látsz ilyet. Az első szabad edzést általában nem nyeri meg, de péntek délutántól kezdve meg ott van, és akkor a Q3-ban meg hirtelen egy másodpercet gyorsulunk.
3: Az, hogy Russellnek tényleg telemetriában mindenből kimutatható, hogy tényleg problémája van, ezt nyilván erre se lehet egzak választhatni, de ezt mennyire lehet kijavítani? Mennyire lehet ezt egyáltalán csapaton belül kezelni? Russellt mennyire kell ilyenkor ápolni, mint ember, meg mint versenyző? Tehát tényleg úgy kezdte meg ezt a szezont, hogy azért, ha kellett volna egy pilóta sorrendet állítva, azért nem tudtad őket egy A, egy B-nek kitenni, hanem azért egyértelműen Russell volt az első szám, és mégis vele történik meg ez. Ezt Toto Wolffnek és a Mercedesnek ez hogy kéne kezelni? Tehát mert ez egy borzasztóan kellemetlen szituáció szerintem.
6: Ez szerintem nem úgy, ahogy most kezelik. Most Toto Wolff egyértelműen a felelősének a legalább a felét ugye a Russellre tolja, de inkább a nagyobb részét Russellre tolja. És amúgy elvég megvizsgálta a Mercedes az egész amikulját mindenhol, és nem találják, hogy mi okozhatna bármilyen problémát.
5: Annyit pedig mondtak most, hogy a belga nagydíj kemény 900 méterre alatt láttak valamit a motoron.
6: Igen, ezt még belgán egy előtt mondták, hogy megvizsgáltak mindent, és nem találtak semmit, ugye, mert ugye Silverstone-ban is panaszkodott erre a jelenségre.
5: Hát is ott is, tehát a kopszból kifele jövet, 6-8 km per óra végsebesség deficitje volt Russellnek. És ugye itt is a Stavelóból kifele jött a 10 km per óra végsebesség, és a rajt után meg egyáltalán semmi elektromos rásikítése nem volt, úgyhogy szegény gyerek
6: padlószant. Nem is a rajt mutatja szerintem a legjobban, mert rajtnál lehet bármi
5: akkor a megzavarodás. Kifele, vagy a radiumok kifele.
6: Vagy a Blanchimonból, ahogy tovább mentek, és a időmérős körön. Blanchimonból onnan, még az utolsó egyenesre, még a sikán előtt, ott lenne még egyenes szakasz, és ott jelentősen 10 km per órával lassabb volt, mint Antonelli, ami nagyon durva. Úgyhogy
5: és még egyszer, hogy nem emiatt nem lett pole pozícióban, de emiatt lett harmadik. Tehát, hogyha
6: negyedik.
5: Ja, hát jó, igen, negyedik, igen. És aztán ugye a harmadik. Tehát, hogyha végigmennek, akkor kikap 1,2.
6: 3-4 tized különbség, és nem 1 tized.
5: Igen.
3: Táblázatodban egyébként ezt a Spy hétvégét hány pontnak írtad be?
6: A Spy hétvége, ezt nem vettem figyelem egyébként, ezt, tehát mondom, ebben az sincs benne ebbe a számításban, hogy Russellnek rosszabb ugye az autója, ahogy látszik, csak az van benne, hogy Russell ugye kiesett, és alapból pedig egy dobogó összejött volna neki egy harmadik hely, ami szerintem reális lehetett volna.
5: Igen. Hát, ugye annyit láttunk, tehát még bocsi, hogy közel, telemert ilyen, hogy Russell a Camelben 3.16-ig gyorsult, és a két Ferrari meg 3.36-tal ment el mellette. És ez nem tudás különbség.
6: Igen.
3: Hát igen, és Russell is ezt emelte ki egyértelműen, és amit te is említettél, egy Józsi Totóval kapcsolatban, nekem is picit ez a fura, hogy azért általában egy csapatfőnöknek kéne ezt mondania, és nem Russellnek úgymond magát megvédenie, de nekem is ez a narratíva látszódik, hogy Russell egyértelműen okolja a körülményeket, meg picit a csapatot is, Toto Wolff pedig azt mondja, ez a legjobb, most nyilván nem szószó, de azt mondja, ez a legjobb autó, láthatjuk Antonellit, milyen jól megy, akkor biztos nem velünk van a probléma.
5: Toto Wolff négyszeresen is érdekelt benne, egyrészt, mint ugye menedzser, egyrészt, mint csapattulajdonos, egyrészt, mint ugye a Mercedesnél is ott lévén, tehát nem mondhatja azt, hogy az én általam tulajdonolt csapat által gyártott motor a te autódban szó. Mert hát az négyszeresen is rosszul jön neki rajta, de hogy igen, tehát ha költségsapka megengedi, Russell helyében egyértelműen verném az asztalt, hogy teljesen új autót kérek, bevállalom a box utcai rajtot is vele, és hogyha utána is el vagyok maradva, akkor csak magamra nézhetek. Tehát így is elismerte Silverstone után, hogy ha fene-fené teszik is, akkor se tudta volna megelőzni Antonellit, és Antonelli egyértelmű jobb munkát végez, mint ő, de az, hogy a kettejük közé még bejön valaki, azt nagyon nehezen tudja elfogadni, úgyhogy egyértelmű idővesztesége van önhibáján kívül. És ez a nehéz. Tehát, hogyha még tudod, ott van benned az a bosszúság, hogy az autód hibája miatt eleve nem tudod hozni azt a teljesítményt, amit elvárnak tőled, azutána a maradék elérhető teljesítmény célodat is rontja. Tehát lehet, hogy az utolsó, mint amit elvárnak tőled, azutána a maradék

0: konstruktőrére még odafigyelhetünk.
1: Igaz, említetted a kibeszélőben is, hogy azért a Ferrari-t ilyen sok.
0: Hát most 70 pont a különbség, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakul. Tehát a Mercedes-nél, a két gyári Mercedes-nél szerintem 2-2 hátrasorolással legalább tudunk számolni. A Ferrari-nál jobb esélyt adok arra, hogy 4 motorral kihúzzák a szezont.
1: Úgyhogy ennyi lett volna akkor a mai adásunk. Laci, Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, a srácokat továbbra is a Ground Effect YouTube csatornáján és közösségi média is megtaláljátok több helyen. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem.
0: Köszönöm szépen.
2: Mi is köszönjük a meghívást.
1: Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.

0: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV Híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk főbb híreinket. Vita a legitimitásról. Tuzson bírálta, Navracsics gratulációval látta el a Tisza alkotmánybíró jelöltjét. Megújulhat a planetárium, beszélt róla a felelős miniszter a főpolgármesterrel, aki a Népligetet is megújítaná. Egy ember meghalt, sokan megsérültek, iszlamista merénylő hajtott a Pride felvonulásba. Ne fogadja el a Tisza párt felkérését, erre szólította fel Zonnevent Pált nyílt levelében Tuzson Bence, a Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi igazságügyi miniszter. Szerinte ugyanis Hende Csabát illegitim módon távolították el, így legitim utóda sem lehet. Hak Péter jogász professzor szerint azonban a Tisza alkotmánymódosítása nem illegitim, hiszen a jelenlegi szabályokat a fideszes kétharmad hozta 2011-ben. Az Amnesty International eközben a szerintük indokolatlan kapkodás miatt bírálja a kormányt.
1: Zonnevent Pált jelöli alkotmánybírónak Hende Csaba helyére a Tisza frakció, ezt jelentette be Bújdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Zonnevent Pál az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett, és Mádl Ferencnek is alkotmányjogi tanácsadója volt. Személyéről már hétfőn szavazhat is a parlament.
2: Indokolatlan sietség, hiszen a törvény alapján 60 napja lett volna az üres pozíciót betölteni az országgyűlésnek.
1: A széleskörű szakmai és politikai konzultáció lefolytatását hiányolja az alkotmánybíró választás kapcsán az Amnesty International. A jogvédő szervezet szerint Zonnevent Pál egy kiváló választásnak tűnik, de a Fidesz is kétharmados felhatalmazásra hivatkozva hozott rossz döntéseket korábban.
2: Ha az érv az, hogy minket nagyon sok ember választott meg, úgyhogy csak higgyetek bennünk és bízzatok bennünk, hogy mi mindig jót fogunk tenni, az nem egy jogállam és nem egy különösebben biztos demokratikus működés. Ezért gondoljuk azt, hogy a jogállam visszaépítése az egyfajta módszerváltással is kell, hogy történjen.
3: Kedves barátaim!
1: Navracsics Tibor, a Fidesz kormány korábbi minisztere, gratulált a választáshoz a Facebookon, kiváló jelöltnek nevezve Zonnevendet. Korábbi igazságügyminiszter társa, Tuzson Bence azonban nem osztotta a lelkesedését. Bejegyzésében arra szólította fel Zonnevendet, hogy Polgár Judithoz hasonlóan ne fogadja el a jelölést. Ezt azzal indokolta, idézem, ön az alkotmányjogot kiválóan ismerő, nemzetközileg elismert jogászként pontosan tudja, hogy Hende Csabát nyíltan jogellenes módon távolították el az alkotmánybíróságról. Tudja azt is, hogy ami történt, nem egyszerűen egy vitatható személyi döntés, hanem az alkotmánybírói függetlenséget és az alkotmányos intézményrendszer egészének hitelességét érintő súlyos közjogi jogsértés.
4: Államcsíny! Bűncselekmény, hát nem fogjuk eltűrni, vissza fogjuk csinálni.
1: Orbán Viktor Tusnádfürdőn azt mondta, hogy a Tisza kormány az alkotmánymódosításba épített miniszterelnöki, képviselői, alkotmánybírói korlátozásokat jogállamon kívüli eszközökkel hozta létre. Ezért visszatérésük esetén ezeket el fogják távolítani. A kormányváltás után kinevezett személyekről már szerdai sajtótájékoztatóján is beszélt.
4: Azok a személyek, akiket most megválasztanak, azok is illegitimek. Súlyog Tamás volt Magyarország utolsó legitim köztársasági elnöke. Most már csak illegitim köztársasági elnökök, illegitim alkotmánybírósági tagok és elnökök következnek az előttünk álló időszakban.
5: Zonnevent Pál professzor szerintem egy kitűnő jelölt, egy nagyon-nagyon nagy tekintélyű, kiváló jogász professzor.
1: Nyilatkozta egyetemi kollégájáról Hak Péter. A jogtudós szerint Zonnevent pártatlan szakember, aki Mádl Ferenc és Sólyom László gondolkodását viszi tovább, aki az alkotmánybíráskodásban is világos és határozott értékrendet képvisel. A legitimitási kérdés kapcsán Hak Péter kijelentette, az alkotmánybíró jelölés szabályait a Fidesz változtatta meg 2011-ben. Ha az legitim volt, akkor a mostani változtatás is az.
5: Hende Csabát is, és még a többieket is, akiknek most a 70 éves kor miatt lejár a mandátumuk, az ő megválasztásuknál lehettek alkotmányos kifogások, hiszen olyan bírókat választottak, akiket az ellenzék nem támogatott. Ebben a vonatkozásban én az alkotmánybíróságnál a változásokat, amiket ma most a Tisza kormány végrehajt, ezt én nem tartom azonos értékűnek, vagy azonosan problémásnak, mint a köztársasági elnök elmozdítását.
1: A jogtudós azonban az Amnesty-hez hasonlóan kritikával illette a jelölés módját, ami szerinte a Fideszéhez teljesen hasonló.
0: A Fidesz a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak az uniós pénzekhez, írja Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztet, a Tisza kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán kormány 3 év alatt sem volt képes. Elfogadták ugyanis a korrupció ellenes intézkedéseket, így 6000 milliárd forint uniós forráshoz jut az ország. Ezek után felteszi a kérdést, vajon mi járhat a Fidesz frakció fejében, amikor ezt a pénzt el akarja venni az egészségügytől, az oktatástól, a közlekedéstől és a vállalkozásoktól. Vajon miért akarják ellehetetleníteni az energiahatékonyság, a bérlakás építkezési és vidékfejlesztési programokat, továbbá, hogy közösen beindítsák a magyar gazdaságot, amire ők 4 éven át képtelenek voltak, írja a miniszterelnök. Magyar Péter posztjára reagált Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint a miniszterelnök kommunista módszert alkalmaz, vagyis azzal vádolja ellenfelét, amit ő maga követel. A folytatásban Szűcs cinikus éllel említi meg, hogy Magyar Péter szerint az 52 fős Fidesz frakció fogja meggátolni a nagy Tiszát az uniós források hazahozatalában. Érvelése szerint ugyanis korábban nem a Fideszhez, hanem a Tiszához tartozó Kollár Kinga tartotta örömtelinek, hogy az RRF források nem érkeznek meg Magyarországra, és így 50 kórházat sem lehet majd felújítani. Szűcs képviselő szerint az is helytelen, hogy a kormány kivezeti a KKV-k fix 3%-os hitelét, és nem akkora iskolakezdési támogatást nyújt, mint amennyit a kampányban ígért.
3: És miniszterelnök, ha már oktatás. Ki az, aki bevezet úgy egy iskolakezdési támogatást, hogy annak a fele majd csak novemberben érkezik meg? Ja, és arról ne beszéljünk, hogy a kampányban azt mondta, hogy 700 ezer család fog kapni, aztán kiderül, hogy csak 400 ezer gyerek. Ez kevesebb, mint a fele, ugye, mert egy családban több, mint egy gyerek van. Arról nem beszélve, hogy még csak nem is rászorultsági alapon fogják kapni, mert önök ezt az egészet elrontották.
0: Orbán Viktor tusványosan kemény szavakkal bírálta a kormány euró bevezetési tervét, szerinte az mindössze félrevezető narratíva, amellyel a szerinte ősszel kezdődő megszorításokat igyekeznek megindokolni. Róna Péter közgazdász erről úgy vélekedett, az Orbán kormány által hátrahagyott hatalmas költségvetési hiány valóban nagy gondot jelent, mint ahogy az is, hogy az előző kormány semmilyen lépést nem tett a közös uniós valuta bevezetéséért.
4: Magyarországon hónapok óta nincs gazdasági kormányzás. Facebook kormányzás van, mozi van, és parasztvakítás folyik.
6: A gazdaság pedig szenved. Így fogalmazott Orbán Viktor a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen.
4: Azt mondtam, nehéz idők jönnek, ne változtassatok. Az ellenfelünk azt mondta, hogy a veszélyeket csak a Fidesz találja ki, változtassatok, küldjétek el a kormányt, és akkor jobb, sokkal jobb lesz.
6: A Fidesz elnöke az euró bevezetésével kapcsolatban arra figyelmeztetett.
4: Szeretném, ha tudnák, hogy ez egy mese. Az euró valójában egy kódnév, egy rejtjel, a megszorítás kódja. Ezért támogatják a spekulánsok, meg a bankok, meg a pénzügyi emberek.
6: Magyar Péter korábban úgy fogalmazott, reális cél lehet, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, amelyek az euró előszobájának tekinthetők. A miniszterelnök szerint ugyanakkor a feltételek teljesítése még nem jelenti az euró azonnali bevezetését. Magyar Péter korábban arról beszélt, a csatlakozás időpontját több gazdasági szempont alapján kell meghatározni.
7: Az árfolyam nyilván nem mindegy, hogy milyen árfolyamma csatlakozik, milyen az ország termelékenységi állapota, munkabérköltségek, tehát sok mindenre figyelni kell, hogy optimális legyen ez a csatlakozási időpont.
6: Az euró bevezetését a Varga Mihály vezette Nemzeti Bank is támogatja. A közgazdászok között ugyanakkor az egyetértés nem teljes a gyors euró bevezetésről. De abban konszenzus van, hogy hamarosan meg kell tenni a lépést, hiszen az ország ezt vállalta az unióhoz való csatlakozással. Róna Péter szerint Magyarország eddig olyan gazdaságpolitikát folytatott, amely lehetetlenné tette a kritériumok teljesítését.
8: Most úgy tűnik, hogy fordul a kocka. Egyrészt a Magyar Nemzeti Bank egy teljesen észszerű, helyes, megfontolt monetáris politikát követ, ami elősegíti a bevezetési folyamatot. A költségvetési hiány egy nagyon komoly gond, annak a lefaragása tényleg egy nagy kihívás, kivált kép a jelenlegi nemzetközi gazdasági körülmények között.
6: A másik, Híradónknak nyilatkozó közgazdász szerint az ősszel benyújtandó költségvetés mutathatja meg, hogy milyen gazdaságpolitikára készül a kormány.
2: Természetesen erős kommunikáció van arról, hogy hát itt a lakosságnak nem lesz rossz, meg nem lesz megszorítás, és valóban az EU-s forrásokkal, mert már alacsonyabb a kamatszint, ugye erősebb a forint, valamennyire nőtt a kormányzatnak a játéktere.
6: Orbán Viktor közben a Blicknek adott interjújában személyes dolgokról is beszélt, például arról, mit csinálna, ha már nem lenne a Fidesz elnöke.
9: Ott van 6 unokám, és még lesz sok, remélem. Van ez. 2, hát van egy futballakadémia, amit én alapítottam. Ha tehetném, legszívesebben ott dolgoznék.
6: A vitorlázásról, mint egyik szenvedélyéről pedig azt mondta.
9: Ezek a jaktok meg ezek, ez egy másik világ. Én azokat a vitorlásokat szeretem, amelyek nem nagyok, és közel van a vízhez.
6: Orbán Viktor azt mondta, addig marad a politikában, ameddig úgy érzi, hogy szükség van rá. De mint fogalmazott, az a pillanat még nem jött el, hogy átadja a helyét.
0: Az elmúlt hónapokban javult ugyan a helyzet, de változatlanul sok busz áll tétlenül az alkatrész hiány miatt, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter a teljes flotta megújítását ígérte más fejlesztésekkel, beruházásokkal együtt. Az érintett szakszervezetek vezetői szerint az ágazat mostanra már csak napról napra él, és szerintük a szeptemberi iskolakezdés biztosítása is veszélybe került.
10: Egy egészen váratlan mértékű válsághelyzetet örököltünk meg májusban.
11: Vitézi Dávid a Fóti Volánjavító Központba látogatott, ahol állítása szerint a hét mindennapján napi 24 órában dolgoznak azon, hogy a buszok újra forgalomba álljanak.
10: A volánbusznak az összes olyan busza, ami képes autópályán közlekedni, tempószázas buszok, egytől egyig mindegyik már több mint 1 millió kilométert futott.
11: Ilyen állapotban van ma az országos buszflotta, tette hozzá a közlekedési és beruházási miniszter.
10: Összességében májusban oda jutottunk, hogy az egész országban 290 olyan busz volt, ami alkatrész hiány miatt állt. Ezt az adatot már a 170-re csökkentettük, ez sem jó, de jobb, mint ami volt. És most az a feladat, hogy ezt lehetőleg lenullázzuk ezt az értéket a szeptemberi iskolakezdésre.
11: A Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet elnöke úgy véli, a kialakult alkatrész hiányt az előző vezetésnek az a döntése váltotta ki, ami alapján az 5-6 éves autóbuszok váltak egyfajta donorrá a javításra szoruló buszok számára, annak érdekében, hogy a napi forgalom biztosított legyen. A helyzet pedig úgy véli, mostanra tarthatatlanná vált.
12: Új járműállományt, tehát új autóbuszokat beszerezni ilyen rövid időn belül nem lehet, tehát fel kellene tornázni minimum 80%-ra az alkatrész beszerzés helyzetét, és akkor jelentős túlórával, illetve munkaidő ráfordítással lehetne talán elérni azt, hogy a szeptemberi elsőjei iskolakezdésre megfelelő műszaki autóbusz kerüljön a forgalomnak kiadásra.
11: Az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke egyetért azzal, hogy a Volán az utóbbi időben rossz helyzetbe került. Szerinte mostanra itt is megjelentek azok a problémák, amelyek korábban a MÁV-nál voltak tapasztalhatók.
13: Ami bennünket leginkább érint, a bérfejlesztésre fordított összegeket is gyakorlatilag részben vagy egészében a vállalatnak kellett kigazdálkodni, olyan vállalatnak, amelyik amúgy is küzdött a felszínen maradásért. Óriási nagy probléma van, valóban egyik tankról a másikra él a közlekedési ágazat.
11: Vitézi Dávid közösségi oldalán vasárnap azt írta, őszre reményeik szerint megszüntetik a legsúlyosabb problémákat, és közben a buszflotta megújítását is megkezdik.
0: Megújulhat a közel 10 éve bezárt planetárium a Népligetben. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter híradónknak azt mondta, több elképzelése is van az intézmény újranyitására. Az egyik alapján a közlekedési múzeumhoz hasonlóan akár ideiglenesen is megnyithatná kapuit a Csillagda, vagy később egy tudományos élményközpont részeként újulhatna meg.
6: Zárva. Hirdeti a tábla a Népligeti Planetárium ajtaján. Az erre járókat csak üres padok és kiszáradt természet fogadja. Közel 10 évvel bezárva az épület, miután a tető beázott. Ezt akkor megjavították, de a korábbi vezetés nem fordított több pénzt a park és a csillagászati bemutatóhely újranyitására.
14: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos része volt a Népligetnek. A Népliget mindig a Budatványos Park révén egy kulturális rendezvényközpont is volt. Ezt a funkciót kéne visszaadni a Népligetnek, már csak azért is, mert az egyéb kiemelt zöld területek, mint a Margit-sziget, vagy éppen a Várostéget, azok nagyon túlterheltek.
6: A főpolgármester úgy látja, a főváros és a kormány közös érdeke, hogy a planetárium mellett a Népligetet is megújítsák. Erről már személyesen is egyeztetett a tudományos és technológiai miniszterrel, aki híradónknak úgy nyilatkozott, bár még kormányzati tervekről nem beszélhetünk, elindult egy gondolkodás, ami nagyon pozitív.
15: Ez a fejlesztés, ez kétféle lehet szerintem. Törekedhetünk arra, hogy magát a planetáriumot, mint egy ilyen bemutató központot, élményközpontot helyreállítjuk, de lehet, hogy egy picit nagyívű elképzelésben is lehetne gondolkodni, ami egy tudományos élményközpontot, egy egésznapos családi programot lehetővé tevő központtá bővíteni az intézményt.
6: Hozzátette, egy külföldi példák alapján kialakított élményközpont akár évente 1,5 millió látogatót is vonzana. Emellett a projekt nagyon jól illeszkedne a Liget fejlesztési terveihez.
15: Augusztus elején fogunk összeülni egy tárca közegyeztetésre majd Vitézi Dávid miniszter úrral és csapatával, hogy mit lehetne kezdeni ezzel. Elő fogjuk venni a korábbi elképzeléseket, terveket, megvizsgáljuk azt, hogy minek lehetne most reális lehetősége a jelenlegi költségvetési viszonyok és Budapest fejlesztési elképzelései között.
6: A megkérdezett helyiek örülnének a fejlesztésnek, de szerintük először a közbiztonság kérdését kellene megoldani.
16: Gyerekként sokat jártam a planetáriumba, úgyhogy annak azt nagyon-nagyon díjazom, és a gyerekek a mostani fiatalságnak is igen meg kell ismernie.
17: Fejlesztések nehéz ügy. Én nem építeném be semmiképpen, zöld terület tökre fontos, de az a helyzet, hogy annak se volt sok értelme, hogy itt volt egy nagy diszkó, és állandóan zűrök voltak azzal is.
6: Kis László csillagász szerint fontos, hogy az ország vezetése befektessen a fiatal generációk nevelésébe, és ebben a planetárium kiemelt szerepet játszhat, hiszen minden korosztályt képes megszólítani.
18: Alapvetően Budapest Európa egyetlen fővárosa, ahol nincs működő planetárium. Ugye a planetáriumok a csillagos égboltot a nap bármely szakában és az időjárástól függetlenül bármikor megmutatni képes intézményekként egy olyan több ezer éves kulturális örökséget adnak át a lehető legszélesebb nagyközönségnek, amit semmilyen más módon igazából nem tudunk átadni.
6: A közel 50 éve megnyitott planetárium és Népliget felújításáról várhatóan augusztus elején dönt majd a felelős tárca.
0: Éjjel ballisztikus rakétákkal lőtték az oroszok Kijevet. A légvédelem által lelőtt rakéták zuhanó darabjai több kerületben tüzet okoztak. A főváros polgármestere szerint 3 ember megsérült. Az északkelet-ukrajnai Harkiv városában robotrepülő csapódott be. Egy nő meghalt, 2 gyereke és 10 másik ember pedig sérüléseket szenvedett. A nő 10 éves fiát kórházba szállították, 17 éves lányát sokkos állapotban a helyszínen látták el. A támadásban egy családi ház is elpusztult, valamint több másik lakóépületben károk keletkeztek. A délkelet-ukrajnai Zaporizzsiára irányított bombával mértek csapást a megszállók. A városban 1 ember meghalt és 6 ember megsérült. Nagy erőkkel keresi a német rendőrség azt a férfit, aki szombaton egy furgonnal szándékosan tömegbe hajtott a berlini Pride-on, mielőtt többeket megkéselt. Egy nő a helyszínen életét vesztette, 29 ember megsérült, több közülük életveszélyes állapotban van. A német belügyminiszter szerint minden ismert körülmény iszlamista terrortámadásra utal.
19: Tömegek vonultak szombaton Berlin utcáira, hogy részt vegyenek a helyi Pride-on, amely végül tragédiába torkolt. A színpadról figyelmeztettek mindenkit, hogy hagyja el a helyszínt, miután egy férfi szándékosan a tömegbe hajtott egy furgonnal. Berlin, mint a szabadság és sokszínűség városa, továbbra is ki fog állni ezek mellett az értékek mellett. Nem engedjük, hogy bárki elvegye tőlünk az életformánkat, vagy azt, ahogyan együtt élünk, mondta a város polgármestere. Az elkövető egy park egyik sétányán hajtotta tömegbe, és csak azután szállt ki a furgonból, hogy a jármű egy fának ütközött. Végül gyalog menekült el a helyszínről. A mentők többeket szúrt sebekkel vittek kórházba, és szemtanúk is késelésekről számoltak be. Nagyon szomorú nap a mai, és mélységesen felkavaró, hogy egy ilyen tragikus esemény történt itt ma. Pedig ez egy nagyon szép demonstráció és nagyszerű rendezvény volt, mondta a Pride egyik résztvevője. A gázoló annak ellenére is be tudott hajtani a parkba, hogy a környéken útakadályok voltak a hasonló támadások ellen. A gázolásos terrortámadással egy 21 éves libanoni származású német állampolgárt gyanúsítanak, akit Abdou Ballout néven azonosítottak. A nyomozók első megállapításai alapján már azonosítottunk egy feltételezett elkövetőt. A gyanúsított ismert a rendőrség előtt. A berlini iszlamista körök tagjaként tartják számon, mondta a rendőrség szóvivője. A gyanúsított tavaly megpróbált csatlakozni az iszlám államhoz, de Libanonban elfogták, majd visszaküldték Németországba. Ott elítélték, de börtönbüntetését felfüggesztették. Májusig előzetesben volt, és elrendelték, hogy vegyen részt egy deradikalizációs programban.
0: Tetőablakon át igyekezett megszökni egy 14 éves lány egy pécsi gyermekotthonból, amikor megbotlott és a betonra zuhant. A baleset idején vélhetően létszámhiány miatt nem volt elegendő gyermekfelügyelő az intézményben. Az ügyben a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság büntető eljárást indított.
20: A 14 éves lány ennek az épületnek a tetőablakán mászott ki, valószínűleg megbotlott és leesett, 5 métert zuhant ide a betonra.
21: A híradónknak nyilatkozó intenzív terápiás szakorvos szerint egy ilyen súlyos esés után komoly, több szervet érintő sérülés is bekövetkezhetett.
22: Befolyásolhatja azt a sérülés mértékét, hogy mire esik. Nem mindegy, hogy egy füves, bokros területre, ami esetleg tompíthatja az ütést, vagy esetleg betonra, aszfaltra. Hát mindenképpen végtagsérülésekkel, végtagtörésekkel, medence, koponya sérüléssel kell számolnunk, és hát ne felejtsük el, hogy a belső szervek, a hasi szervek, a máj, a lép, esetleg a szívnek, illetve a tüdőnek az úzódás is előfordulhat.
21: A 2 héttel ezelőtti baleset idején az intézmény ezen részlegében mindösszesen 1 nevelő teljesített szolgálatot, mivel létszámhiány miatt nem tudtak több munkatársat beosztani. Az intézmény vezetője szerint, ha a gyermekotthonban még egy nevelő dolgozott volna, a tragédia valószínűleg nem történt volna meg.
23: Itt lehetett volna segítség egy munkatárs, aki akkor konkrétan erre a gyerekre figyel. Úgyhogy ezt tímelem jelenteni határozottan, hogy felelősnek nem gondolom a kollégát.
21: A híradónknak nyilatkozó gyermekvédelmi szakember szerint az elmúlt 5 évben a gyermekvédelmi szakma nem kapta meg a kellő megbecsülést a kormánytól, a dolgozók fizetése pedig már tragikusan alacsonyra csökkent.
24: Kevés a szakember, nagyon alacsony a társadalmi megbecsültség, és a hozzárendelt anyagi forrás is nagyon alacsony. Én azt gondolom, hogy ezért az összegér, amik most jelenleg a gyerekvédelembe dolgozó szakemberek havonta haza tudnak vinni, az nagyon megnehezíti a megfelelő szakember létszámot a rendszerbe.
21: Az ügyvéd szerint a hatósági nyomozásnak azt is vizsgálnia kell, felelős volt-e a nevelő, megfelelően voltak-e zárva az ablakok, illetve elegendő volt a szolgálatban levő dolgozók létszáma.
25: Vizsgálandó viszont ez rendszer szintű probléma, ami nyilvánvalóan mondjuk úgy, hogy az elmúlt időszaknak egy mulasztása, és nagyon bízunk benne abban, hogy a gyerekvédelem területén ezek a szabályozások újra gondolásra kerülnek, és ilyen esetek nem fordulnak elő.
21: A pszichológus szerint ugyanakkor az intézmények nem tudják teljes mértékben pótolni a családi háttér nyújtotta biztonságot. Hozzátette, sok gyermek nehezen illeszkedik be a mindennapokba, és vannak, akik később súlyos életvezetési problémákkal küzdenek.
26: Egy intézmény akármennyire is jól próbál támogatni, nem tudja ugyanazt a támogatást biztosítani, mint egy jó, stabil család. Éppen ezért hát sokszor előfordul, hogy akár szerhasználók lesznek, akár egy ilyenfajta szökési kísérletet fognak megpróbálni.
21: Az ügyben a rendőrség büntető eljárást indított, a baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják.
0: Ernest Hemingway hasonmások vonultak fel fából készült bikákkal a floridai Key Westen. A Nobel-díjas amerikai író 1928-ban költözött a szigetre, ahol máig büszkék rá. Idén 45. alkalommal emlékeztek meg róla, és a pamplónai bikafuttatásról, amelyről a Nap is felkel című regényében írt. A Hemingway napok keretében a hasonmások fából készült bikákkal vonultak végig az óvároson, az író egyik kedvelt törzshelye elől indulva. A háromnapos ünnepség sorozat része még a hasonmás versenyen kívül egy horgászverseny és egy novellaíró pályázat is. Paprika Kinga következik a fórummal. Szervusz, mivel készültetek?
1: Szervusz, üdvözlöm a nézőket. Sokakat foglalkoztat, hogy eddig Tarz Zoltán elmondása szerint 2,5 milliárd forintot fizettek vissza NK-a kedvezményezettek a megkérdőjelezhető módon kiosztott pénzek közül. Ezek ugye az önkéntes visszafizetések egyelőre. Lássuk meg, hogy mi sül ki ebből, illetve hogy mennyi fog összegyűlni az államkasszában. Orbán Viktor túlsványosi beszédére is sokan akarnak reagálni, valamint hát arra, hogy Románia fölött most két napon belül már a harmadik drónt lőtték le. Az elsőről már biztosan tudjuk, hogy orosz drón volt, ami megsértette a román légteret. Hívjanak, bátran várom önöket szeretettel.
0: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Híradó. Élvezzék tovább a hétvége maradék részét. Minden jót kívánok önöknek, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

színpadon mondtad, de már undorodsz a backstage-be. Nézed a farkas szemed, csöndesebb estéken. A sorsod alkot és a tetteid a festéke. Az ajtó nyílik újra, kint vagy, de a szív szorít. A körfolyosók mögött 10 forintos historik. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív. Egy szív, ha messzire mentél, és ha már nincs trolid. Az ajtó kattan újra, magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak. De te a felhőkön állsz, Budapest alattad.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal. Mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
1: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban. Az Egyesült Államok a múlt héten több hullámban hajtott végre csapásokat Irán ellen, és Trump elnök intézkedéseket fontolgat a háború kiszélesítésére.
3: Az elmúlt napokban az amerikai légierő több hullámban hajtott végre légicsapásokat Irán katonai infrastruktúrája ellen.
2: Az iráni iszlám köztársaság most nincs jó kedvében. Ezt már 47 évvel ezelőtt meg kellett volna tenni.
3: A támadások mellett az Egyesült Államok továbbra is fenntartja tengeri blokkádját a Hormuzi szorosban,

0: Viszonzásul az iráni forradalmi gárda azzal fenyegetőzik, hogy blokkolja a közel-keleti energiaexportot, ami megrázhatja a világ olajpiacát. Trump elnök állítólag az Egyesült Államok katonai műveleteinek kiterjesztése felé hajlik.
1: Hamarosan legyőzzük Iránt. Nagyon hamar le lesznek győzve.
0: A Wall Street Journal szerint az opciók között szerepelnek további légicsapások, iráni szigetek elfoglalása a szoros közelében és egy megerősített létesítmény célba vétele, amely a gyanú szerint titkos nukleáris tevékenységet rejt.
1: Meglátjuk, hogy megegyezünk-e velük, vagy egyszerűen befejezzük.
0: Ugyanakkor J.D. Vance alelnök világossá tette, mi nincs napirenden, amikor Joe Rogan podcastjében szerepelt.
1: Ha a csapatok beküldését javasolja valaki, akkor lényegében azt mondja, hogy az amerikai hadseregnek kellene elvégeznie a munkát az iráni nép helyett. Ma ez már nem opció.
0: Iránban a Trump meggyilkolásával való fenyegetés a teljes nyilvánosság előtt látható ezen az új óriás plakáton, amelyen az elnök egy koporsóban fekszik. Eközben az izraeli Knesset szerdán egy perces néma csenddel tisztelget a néhai Lindsey Graham szenátor előtt, akit Izrael egyik legnagyobb barátjának neveztek.
1: Legyen áldott az emléke!
0: Benjamin Netanyahu miniszterelnök lemondta a hétvégi washingtoni útját, mert Graham temetését a hónap végére halasztották. Washingtonban eközben a képviselőházi demokraták egyre nagyobb számon fordultak el Izraeltől, támogatva azt a törvényjavaslatot, amely megvonná az Egyesült Államok katonai és humanitárius támogatását. Ugyanakkor egy kétpárti törvényjavaslat egyre nagyobb támogatást kap, amely véglegesen felszámolná és leváltana az ENSZ UNRWA ügynökségét. Az ENSZ felügyelő szerve szerint ez a lépés és már régóta esedékes.
1: Az UNRWA csak azért létezik, hogy fenntartsa a háborút, a sérelmeket és a terrorizmust. Nem azért vannak ott, hogy megoldásokat találjanak. A háborút tartják fenn.
0: Az ENSZ Watch egy ritka ENSZ bírálatot is méltat, amely elítélte a Hamaszt a humanitárius segélyek eltérítése miatt.
1: Elfoglalták a teherautókat, eladták a piacon. Ezt mi már tudtuk, és már az ENSZ is elismeri.
0: Az elnök azt is bejelentette, hogy Irán szabadon engedett egy amerikai állampolgárt, akit a Biden kormányzat ideje óta tartottak fogva jogtalanul. Paul Petit, CBN News, Jeruzsálem.
1: Jet Hill kétszer is elvesztette mindenét. Egyszer egy ijesztő foci balesetben, másodszor egy piroson áthajtó autó miatt. Mindez előbb drogfüggéshez, majd börtönhöz vezetett. Egy éjjel a cellájában úgy döntött, hogy véget vet az életének. De épp ezzel mentette meg azt.
0: Egy nagy űr volt bennem, amit mások elismerésével és gyógyszerekkel próbáltam betölteni. Bármilyen közérzetjavító jöhetett. Arra vágytam, hogy elismerjen az apám, de sajnos nem jött össze.
1: A 2000-es évek közepén Jet Hill az egyetemi foci feltörekvő sztárja volt. Tömött stadionok ezernyi nézője skandálta a nevét. Minden adott volt a sikerhez, de őt nem a játék szeretete hajtotta, apja szeretetére vágyott. De ez csak vágyálom maradt.
0: Emlékszem, ha rossz paszban volt, akkor jól elvert minket, amikor hazaértünk. Azt hittem, a szeretetet ki kell érdemelni. Azért fociztam, mert amikor kiskoromban az udvaron fociztunk a testvéreimmel, láttam, milyen büszke és boldog az apám, amikor elkapjuk a labdát. Nem is élveztem a focit. Azért játszottam, mert reméltem, hogy egy nap majd azt mondja, büszke rám. De ez a nap sajnos sohasem jött el.
1: Már az NFL-be készült, de az apja még mindig nem ismerte el. Aztán jött a tragédia.
0: Egy szerelésnél az egyik társam sisakja a bokámnak csapódott. A talpam a sípcsontomba csúszott. Az első kérdésem az volt, miért Istenem, miért teszed ezt velem? Lehetőségem sem volt rá, hogy draftoljanak vagy kipróbáljanak. 9 hónap rehab jött. Csak ürességet éreztem. Azt, hogy nem vagyok jó semmire. Az egyik pillanatban ott állok a világ tetején, a másikban a fejemre omlik a világ.
1: Felépülése közben egy modellügynök felfedezte egy edzőteremben. Jet hamarosan fitness és divat magazinok címlapján találta magát. Végül hollywoodi színész lett. De hiába klappolt minden, még mindig apja elismerésére sóvárgott.
0: Amikor hazamentem, mindenki annyira örült nekem, de ő csak ült a sarokban. Néha csak rázta felém a fejét, mintha szégyent hoztam volna rá. Nagyon fájt. Rengeteg dicséretet kaptam, hogy milyen jól nézek ki, de én csak egy sajgó űrt éreztem. Ez szétmart belülről.
1: Jed éppen egy filmes meghallgatásra tartott motorjával, amikor egy piros lámpán áthajtó járművel karambolozott. Egy pillanat alatt újra összeomlott minden álma. Törött bordákkal és zúzott állkapocssal került kórházba.
0: Újra az volt bennem, Istenem, miért teszed ezt velem? Ne szórakozz velem, olyan jól ment a sorsom. Hagyj békén!
1: A fájdalomra ópiátokat kapott, amikre rászokott. Lopni kezdett, és drogot árult, hogy még többet szerezzen. Végül elkapták és lecsukták. Jed véget akart vetni az egésznek.
0: Csak a fájdalomtól akartam szabadulni. Aznap éjjel felkötöttem a lepedőt az emeletes ágyra. Háromszor körbetekertem a nyakamon, beszorítottam a lábam az alsó ágy alá, és előrehajoltam, hogy megfojtsam magam.
1: Jed 6 nappal később tért magához a kórházban, miután újraélesztették. Az ágyban fekve azt kívánta, bárcsak ne élte volna túl. De egy nővér változást hozott az életébe.
0: Azt mondta, Jed, ha őszinte lennél, megváltozna az életed. Adott nekem egy új szövetséget. Ahogy ott ültem, arra gondoltam, jó, hát akkor nézzünk szembe a dolgokkal. Egész életemben hazudtam magamnak. Soha nem mutattam ki, mint megyek keresztül. Senkinek sem engedtem, hogy belém lásson. A mennyei atyáról való képemet annyira eltorzította a földi apám, hogy nem akartam foglalkozni vele. Pedig anyám járatott minket bibliaiskolába és gyülekezetbe is. Néhány ige ismerős volt gyermekkoromból, a János 3.16, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Elég volt abból, hogy elveszek. Az akartam lenni, aki hisz. Azt a szeretetet akartam érezni, amit korábban nem éreztem. Abban a percben megtörtem. Azt mondtam, Istenem, mindenemet neked adom. Nem sok marad, de legyen a tiéd az, amivé leszek. Teljesen formálj át, Uram!
1: Naponta olvasta a Bibliát és imádkozott, elkötelezte magát Jézus Krisztus felé. Ma már lelkészként nem földi apja elismerését keresi, hanem a mennyei atyát szolgálja, és másokat is Jézushoz vezet.
0: Bocsánatot kellett kérnem Istentől, hogy őt hibáztattam. Pedig nem ő tett drogossá, és nem miatta bántott az apám. Ott volt bennem egy űr, de ő betöltötte, és most bennem él Isten szelleme. Egyik prédikációm alatt apám előre jött megtérni. Őszintén megbocsátottam neki, nagyon szeretem. Most, hogy nekem is van fiam, aki egy csoda, mindig szeretni akarom őt, és éreztetni vele, hogy büszke vagyok rá, kis dolgokban is. Mert tudom, hogy milyen érzés ennek a hiánya. Istennek van terve a helyreállításra. Mindegy, hogy honnan jövünk, vagy merre tartunk. Ő képes megmenteni, helyreállítani, megújítani, befogadni. Csak adjuk át magunkat neki őszintén.
2: Karadi Wells 3 éves fiával Air Disneylandben volt, amikor kiment a térde. Kézó fájdalom tölt rá, járni is alig tudott. Később beutalták MR-re, hogy felmérjék a helyzet súlyosságát. Azonban Karadi sosem ment el a vizsgálatra, mert meggyógyult a nappaliában.
3: A Kaliforniában élő Karadi Wells 4 gyermek édesanyja állandóan mozgásban van.
4: A mosás és a legkisebb kergetése mellett dolgozom is, a gyereket hozom-viszem iskolába és haza, szóval mindig rohanok, mindig a karomban van a kicsi.
3: 2023. novemberében rakoncátlankodni kezdett a bal térde.
4: Iszonyatosan fájt. Olyan érzés volt, mintha egy csomó lenne a lábamban. Alig bírtam elviselni. Fel sem tudtam állni, hogy elmosogassak. Annyira szörnyű volt. Eleinte csak néha jelentkezett, aztán minden nap. Ekkor kezdtem aggódni, próbáltam kemény csaj lenni. Nem akartam orvoshoz menni. Csinálom tovább a dolgomat, majd masszírozom, ápolom. Pár héttel később kitaláltam, hogy elmegyek Disneylandbe. Azt gondoltam, csak ki kell nyújtóztatnom, meg kell járatnom.
3: Mikor sorban álltak az első körhintához, a 3 évese elszaladt.
4: Utána rohantam, tettem pár lépést, majd ahogy fordulok, hallok egy roppanást. A térdem hirtelen összecsuklott, meg sem tudtam mozdulni. A következő pillanatban már hívták is a mentőt, és hoztak egy kerekes széket. Nem fogok hazudni, borzasztóan kínos volt. Azt gondoltam, komolyan, uram!
3: Egy rövid pihenő után Karidi hazavezetett.
4: Másnap megröntgeneztek, és azt mondták, hogy nem látják, térdszalagszakadásom van-e, nem látszik, mi történt a gyűrűporcokkal. El kell mennem egy ortopéd orvoshoz, hogy MR-t készítsen. Eléggé elkeserített a diagnózis. Nagyon ijesztő volt belegondolni, hogy a térdem felmondja a szolgálatot.
3: Januárra előjegyezték MR-re. Térdmelegítővel meg fájdalomcsillapítóval küldték haza, de egyik sem segített.
4: Fizikailag képtelen voltam akár csak egy kisebb emelkedőn fel vagy lemenni. A lépcsőzés szóba sem jöhetett. Nagyon féltem, hogy valamilyen hosszú távú térd problémám lesz. Meg kellett tanulnom bízni Istenben.
3: Január 2-án ebédidőben a 700-as klubra kapcsolt. A műsorvezető épp imádkozott.
4: Ebéd időben szeretem nézni a 700-as klubot, a kedvencem az ima. Aznap Gordon imádkozott, és másokat is erre buzdított. Mondta, hogy tegyük a kezünket oda, ahol fájdalmat érzünk, hittel érintjük meg. Én már nagyon el voltam keseredve, nagy szükségem volt Istenre, elegem volt a fájdalomból. Abba hagytam, amit csináltam. A térdemre tettem a kezemet. Hittel megfogadtam, és kértem az Urat, Istenem, segíts meg, gyógyíts meg most.
1: Megáldjuk azt, aki gyengélkedik. Isten a te gyógyítód, ő a te forrásod. Ő az, aki azt mondja, én meghaltam érted. Fogadja be őt, és higgyen abban, amiért meghalt, hogy az öné lehessen, és meg fog gyógyulni. Imában egy akaraton vagyunk önnel, és ahogy megérinti, mi kijelentjük, Jézus nevében gyógyuljon meg, és legyen újra egészséges. Isten ma is gyógyít, fogadja el a Jézus nevében.
4: Gordon imájához hozzátettem, Uram, van egy 3 évesem, azért adtad, hogy utána rohangáljak. Ezért hiszem, hogy meggyógyítod a térdem, hogy szaladhassak utána. Kimondta, hogy nem tehetünk hozzá az imához. Teljes szívemből hittem, hogy meggyógyul a térdem. A legdurvább az egészben, hogy amikor elmondtam az imát és elfogadtam a gyógyulást, felkeltem és folytattam a napom. Másnap reggel kérdezi a férjem, Keredi, nem ma kellett menned MR-re? Ekkor jöttem rá, hogy nincs feldagadva a térdem. Jöttem, mentem, hajolgattam, mosogattam, cipeltem a szennyest, észre sem vettem. Istenbe vetettem a hitem, a térdem pedig azóta nem fáj. Boldog vagyok. Sok helyen jártunk azóta, kirándulunk, játszunk a kertben, sétálunk a környéken. Ha az emberrel ilyen csoda történik, az erőt ad, hogy másoknak is elmondja, hogy ők is megérinthetik a mennyet, és együtt működhetnek Istennel. Az Úr azt mondja, kérjünk tőle, és ő megadja. Ha ez velem megtörtént, önnel is megtörténhet. Csak higgye, hogy Isten meggyógyítja még ma.
1: Be akarta bizonyítani, hogy a barátnője téved, mert szerinte valami vad elképzelése volt az ő zsidó hitéről. Erik ezért elővette a Szentírást, és miközben egyértelmű bizonyítékokat keresett a tévedésre, olyat olvasott, amitől elszállt az agya.
5: Az Amtrak cég karácsonyi partiján voltam.
6: Elvegyültünk, eszegettünk, iszogattunk, aztán beszélgetni kezdtünk.
5: Megjegyezte, hogy úgy látszik, hogy te csak narancslevet iszol, és alkoholt nem. Én megmagyaráztam, hogy tulajdonképpen próbálok egészségesen élni. Én is rákérdeztem, hogy ő miért nem iszik alkoholt. Azt felelte, hogy átadta az életét Krisztusnak. Jézust megváltójának tartja, és megtért. Azt se tudtam, miről beszél. Fogalmam sem volt.
6: Megosztottam vele, hogy abban hiszek, hogy Jézus a zsidó messiás, a megváltó, aki már eljött. Ez volt a hitem.
5: Mint zsidó ember, abban sem hittem, hogy a messiás eljön egyáltalán. Közben meg érdekelt is a dolog, amikor a zsidó messiás elfogadásáról beszélt, és valóban hitt benne. Miért hitt benne? Mi ennek a forrása? Ott nőttem fel, amit sokan Kis Izraelnek hívnak, New York metropolitan részén, és a családunk a helyi zsinagóga közösségének tagja volt. Azt hiszem, magától a haláltól nagyon féltem kisgyerekként. Rengeteget gondoltam a holokausztra. Volt egy olyan képzetem, hogy valaki betör a házunkba, és minnyájunkat megöl. Sok zsidó úgy képzeli, hogy ha meghalunk, akkor meghalunk, és ennyi, vagy legalábbis nem tudják, mi lesz. Úgy gondoltam, hogy valahogy meg kell tudnom a választ, direkt be kell az Úrhoz mennem valahogy, és megkérdezni, mi van a halállal? Mi történik a halál után? Úgy nőttem fel, hogy tudtam, hogy van Isten. Azt sosem értettem, hogy miért csak a zsinagógán keresztül lehet egyedül kapcsolatom Istennel. Élesen emlékszem, hogy néha esténként a szüleim autója tetején ültem, az égre néztem, és azt mondtam, Isten, tudom, hogy ott fent vagy. Szeretnék közelebb kerülni hozzád. A Szentírás egy példányát 1968-ban a Bar Mitzvó napján kaptam. Én fogtam a könyvet, amit kaptam, és feltettem a polcra porosodni. Nekem az csak egy ajándék volt, sosem használtam. Csak ott volt. Lényegében 1979. júliusában kezdtünk randizni.
6: Valóságos érdeklődés volt benne a hitem iránt, és ez akkor nagyon fontos volt nekem. Ajánlottam az Új Szövetséget.
5: Azt mondtam, ide figyelj, nem érdekel az Új Szövetség, de azzal nincs bajom, hogy az Ószövetséget olvassam, mert az a mi könyvünk. Azt azért elolvashatom.
6: Azt mondtam, rendben, csináld, mert meg fogod találni Jézust, a messiást az Ószövetségben.
5: Be akartam bizonyítani, hogy olvasom az Ószövetséget az én Szentírás példányomban, és nem látom ott Jézust. Nincs benne. Megmutatom, hogy téved. Közben eljutottam olyan versekhez, amelyeknek Jézusról kellett szólniuk, nem tudtam máshogy értelmezni. Elég ijesztő volt, hogy akkor most, amiről beszélt, mégis igaz. Elolvastam az egész Ótestamentumot, és aláhúztam, és kijelöltem olyan részeket, amiket nem értettem, miért vannak a zsidó Bibliában. Ha elolvassuk az Ézsajás 53-at, az egész fejezet kétség nélkül Jézusra vonatkozik. Nem akartam elfogadni Jézust, még az olvasottak után sem. Mindig vívottam magammal. Hogyan hihetnék benne, ha zsidóként nőttem fel? Sokszor viccelődök azzal, hogy Bonnie és én kétszer házasodtunk. Bonit azért vettem el, mert amikor az ember beleszeret valakibe, egyszerűen beleszeret. De ez több volt puszta szerelemnél, mindent szerettem benne.
6: Szerettem Eriket, szerettem a családját. Imádkoztam, hogy a bizonyságom hatással legyen rá. Találjon rá az igazságra.
5: Felismertem benne a mély hitet, amely már a házasságunk előtt is megvolt, és amit aztán még inkább láthattam, amikor férj és feleség lettünk. Teljesen lenyűgözött a hitének mélysége és őszintesége. Ő valóban a hite szerint élt. Én is azt akartam, ami Boninak volt, talán mindenkinél jobban, mert bennem ez hiányzott. Nálam több volt a tradíció, mint a hit.
6: Nagyon érdeklődött az új világ iránt, amely megnyílt előtte. Imádkoztam, hogy megismerje az igazságot.
5: Volt bennem egy éhség. Tudni akartam, hogy tényleg el kell-e fogadnom ezt a zsidó messiást. Sokat harcoltam ellene, mert újra meg újra arra gondoltam, hogy a zsidó embereknél ez nem szokás. Hová is söpörjem félre a zsidó tradíciókat? Most tagadjam meg önmagamat? De amit láttam, csodálatos és valóságos volt, és úgy éreztem, hogy én ezt akarom. Nagymamám akkoriban került be a kórházba. Megkértem Bonit, hogy imádkozzon, és én is imádkoztam. Amikor nagymamám meghalt, úgy éreztem, ez egy újabb találkozás volt a halállal, és egyre erősebben foglalkoztatott a kérdés, mi történik a halál után? Mi történik azokkal, akik meghalnak? Egyre komolyabban kerestem a megoldást a saját halálomra vonatkozóan is. Mi lesz velem? Nem akartam úgy élni, hogy ne tudjam, hogy mi lesz. Egyszer elutaztunk Bonnie szüleihez Chicagóba. Volt egy pillanat, amikor mindenki kiment valahova, és én felhívtam egy embert, akinek a könyvét korábban olvastam, Dr. Goldberget a Moody Bibliai Intézettől. Megkérdeztem tőle, nem találkozhatnánk-e. Tudtam, hogy ő is zsidó hívő. Azt mondta, jöjjek be másnap ebédre, és el is mentem. Dr. Goldberg megosztott velem valamit, ami tökéletesen rezonált azzal, amit az Ószövetségben olvastam. Mindig volt helyettesítő áldozat, például egy bárány. A bárány halála elfedte a bűnöket, így az emberek nem haltak meg a saját bűneikért. Ennek fényében könnyen megértettem, hogy amikor Jézus eljött az új szövetségben, Isten ismét egy helyettesítő áldozatot mutatott be. Amikor Dr. Goldberg beszélt, megkérdezte, le akarod hajtani a fejed és elfogadni az Urat? Ott meg is tettem.
7: Ott ültem és azt gondoltam, Istenem, nem hiszem el, hogy ez történik. Lehajtottam a fejem és sírtam. Ő rám nézett és megkérdezte, miért sírsz? Én azt válaszoltam, azért, mert most üdvözültél, most találtad meg igazán a zsidó hitedet, most vált az a hit valódivá.
5: Egész életemben tudtam, hogy van valami több, egy személyes kapcsolat köztem és Isten között. Most megérkeztem. Amikor Jézust, a zsidó messiást elfogadtam, teljesség és egészség töltött el. Ez nem tett kevésbé zsidóvá, hanem még inkább zsidóvá tett. A haláltól való félelmem teljesen eltűnt, mert teljes hittel fogadtam el az Urat.
7: Ez volt a legnagyobb ajándék, ami valaha történt a közös életünkben.
5: Az Úr szeretete irántam mérhetetlen, felfoghatatlan. Ezért lettünk teremtve, hogy szeressünk és hogy szeretve legyünk. Ez a kölcsönös kapcsolat köztem és az Úr között minden nap jelen van az életemben, olyan, mint egy folyamatos út vele. Állandóan az Úrra gondolok, és tudom, hogy ő is szüntelenül rám gondol.

0: műsorajánló. Utazók Podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban. Trump elnök figyelmeztette Amerikát a választási rendszer megdöbbentő sebezhetősége miatt, amelyre megoldást kell találni. A televízióban beszélt a részletekről.
2: Az elnök felszólította a republikánusokat, hogy hagyjanak jóvá szigorúbb szövetségi szabályokat a novemberi félidős választásokra. Caitlin Burke riportja következik. Trump elnök már régóta állítja, hogy a 2020-as elnökválasztást elcsalták. A múlt csütörtökön bemutatott új titkosítás alól feloldott dokumentumok is a fenti állítást igazolják.
3: Ezek a bizonyítékok is azt támasztják alá, hogy a meglévő választási rendszerünk veszélyesen, eddig elképzelhetetlen módon ki van téve mindenfajta beavatkozásnak.
2: A Fehérház 4 dokumentumcsomagot tett közzé, amelyek fő témakörei a választási rendszer, Kína, Michigan, valamint a bevándorlók választói névjegyzékben való szerepeltetése volt.
3: Ezeket összevetve egy olyan sebezhető választási rendszer bontakozik ki, amelyet nem tudunk megvédeni. Megvédhetetlen. Több százmillió amerikai szavazó adatai külföldi kormányok kezében vannak. A gépeink és szavazatszámláló rendszereink ki vannak téve a hekkelésnek, manipulációnak és korrupciónak. Kína és más országok kísérleteket tettek már a választásokba történő beavatkozásra.
2: Míg egyes nyilvánosságra hozott dokumentumok kiberbiztonsági sebezhetőségeket és a választói adatok gyűjtésére irányuló külföldi törekvéseket tárnak fel, mások arra a következtetésre jutnak, hogy a választási rendszer nehezen manipulálható.
3: A kongresszusnak el kell fogadnia a Mentsük meg Amerikát törvényt. Mennyire könnyű dolog ez, ha csak nem akarnak csalni.
2: Míg sok republikánus egyetért az elnökkel, vannak olyanok, akik értetlenül állnak azelőtt, hogy az elnök még mindig a 2020-as választási problémákkal foglalkozik.
4: Nézze, azt a kampányt nem kezdhetjük előről. Amikor visszatekintünk, nem előre nézünk. Én pedig előre tekintek a közelgő választásokra.
2: A demokraták szerint az elnök alása a jövőbeli választásokba vetett bizalmat.
4: Megteremti az alapot ahhoz, hogy a választás napja után azt mondhassa Amerikának, hogy a választást elcsalták, ezért érvénytelen.
2: Jelenleg a figyelem a Kapitóliumra összpontosul, ahol a törvényhozók eldöntik, hogy a kormányzat által javasolt választási reformok végrehajthatóak-e a novemberi félidős választások előtt. Caitlin Burke, CBN News.
4: Áttérve az Iránnal vívott háborúra, Washington és Teherán egyre távolabb kerül a diplomáciai megoldástól, miközben az Egyesült Államok immár tizedik egymást követő éjszakán mér csapásokat Iránra. Riportunk következik.
3: A mostani támadásokban az amerikai erők iráni katonai infrastruktúrát vesznek célba, miközben a feszültség enyhítésének reményei tovább halványulnak. A legújabb célpontok között hidak, repülőterek és kommunikációs tornyok szerepelnek, egy folyamatos erőfeszítés részeként, amelynek célja a rezsim meggyengítése.
4: Amikor az Egyesült Államok néhány héttel ezelőtt aláírta ezt a megállapodást Iránnal, volt egyetlen pont, amelyet az irániaknak teljesíteniük kellett. Ez pedig a szoros nyitvatartás.
3: Izrael amerikai nagykövete egyértelművé tette, hogy Izrael magas készültségben van, és készen áll visszatérni a harcokba, ha erre felkérik.
4: Partnerek vagyunk. Ha az Egyesült Államok arra kér minket, hogy ismét csatlakozzunk az Irán elleni katonai műveletekhez, ott leszünk.
3: Irán az amerikai csapásokra válaszul újabb rakétatámadásokat indított Katar ellen. Irán továbbra is ellenséges marad, és azt ígéri, a végsőkig ellenáll.
4: A térség országainak vezetőit figyelmeztetjük, hogy az Egyesült Államokkal való bármilyen együttműködést, illetve az agresszor ország hadseregének nyújtott bármilyen logisztikai támogatást Irán szuverenitása és nemzetbiztonsága elleni háborús cselekménynek tekintünk.
3: Trump kormányzat azt hangsúlyozza, hogy minden lehetőséget megadott Iránnak, de nincs béke.
4: A perzsa-öbből menti államok ezt mondták. Tudják mit? Ha az irániak valóban hajlandók megváltoztatni a viselkedésüket, szeretnénk befektetni az országuk újjáépítésébe.
3: Ez azonban azt jelentette volna, hogy Teherán felhagy nukleáris ambícióival, beszünteti a terrorizmus támogatását és normalizálja kapcsolatait szomszédaival. Az alelnök szerint ezzel Irán több milliárd dollárnyi befektetést szabadíthatott volna fel. Ehelyett folytatódnak az amerikai támadások, de Irán sem kíméli a térség amerikai támaszpontjait. Paul Petit, CBN News.
4: Stevie-nek 20% esélye volt, hogy túléli a komoly szívműtétet. A műtét alatt volt egy látomása Jézusról, amitől teljesen megnyugodott, és biztos volt benne, hogy meggyógyult. Stevie Suglia számára átlagosan indult a nap. Megsétáltatta a kutyáját, és kezdte elpakolni a bevásárlást. Ekkor jött a fájdalom.
3: Tettem néhány lépést a szoba felé. Megszédültem, és furcsát éreztem a mellkasomban. Egyszer csak lerogytam a kanapéra, és meg sem tudtam mozdulni. Ott feküdtem tehetetlenül.
4: A mobilja a másik szobában volt, így nem tudta hívni sem a mentőket, sem a feleségét, Peggyt.
3: Pár hónapja még nem találtak nálam semmit, és sosem volt gond a szívemmel. Először arra gondoltam, hogy infarktusom van, mert olyan erős volt a fájdalom, de nem voltam biztos. Igen, megrémültem. Mondtam, hogy Jézusom, ha eljött az időm, legalább a feleségem lenne itt velem.
4: Amikor Peggy pár perc múlva hazaért, férjét súlyos fájdalmak közt találta a kanapén.
5: Nagyon aggódtam, mert először szélütésre gondoltam. Megmértem a vérnyomását, és alacsony volt.
4: Peggy hívta a mentőket, és imádkoztak, amíg a segítségre vártak.
5: Kérdeztem, hogy mi lesz itt, Uram. Kértem, hogy ne legyen semmi komoly, és hogy avatkozzon be. Mert te vagy a gyógyító, a nagy doktor.
4: Mire a mentők megjöttek, Stevie már nem tudott beszélni. A közelben lévő Martin South kórházba vitték.
3: Mindenféle kérdést tettek föl, de nem tudtam válaszolni. Tudtam a választ, csak nem tudtam kimondani. Nem jött ki.
4: Peggy és a lányuk Julia, aki épp hazaért, követte a mentőt a kórházba. A sürgősségi orvosai sztrókra gyanakodtak. Infúzióra tették Stevie-t, és elkezdték vizsgálni.
3: Szürreális volt. Miért történik ez velem? Mi folyik itt? És persze aggódtam.
1: A következő órákban kezdte jobban érezni magát, így Peggy és Julia hazament pihenni. Délután telefonált a Martin North kórház, ahová átvitték, hogy nem sztrókról van szó, valami veszélyesebbről.
5: Amikor mondták, hogy meg kell műteni, az úrhoz kiáltottam. Kérlek, ne vedd el őt, nem szeretném elveszíteni, még nem vagyok rá kész.
3: Azt mondogattam, jaj ne! Most mi lesz? Mi történt velem? Ijesztő volt.
1: Az orvosok elmagyarázták, hogy akut A-típusú aorta diszekciója van. Ha nem műtik meg azonnal az aortát, 80% hogy meghal.
3: Ahogy meghallották, a lányom rajtam zokogott. Én sem tudtam tartani magam. Azt mondogattam, minden rendben lesz. Ne aggódj! A feleségem mögöttem zokogott. Próbálta értesíteni a rokonokat.
5: Uram, nem tudom, mi lesz. Te uralod a helyzetet, de mégis ideges vagyok.
1: Stevie félt a komoly szívműtéttől.
3: Reszkedtem. Arra jött egy nővér, ragyogó mosolya. Még sosem láttam ilyen ragyogást. Egyik kezét a szívemre tette, másikat a fejemre, és így imádkozott, Jézus kézben tart. Ekkor rendkívüli nyugalom vett erőt rajtam.
1: A 8 órás beavatkozás alatt a rokonok és barátok összegyűltek, hogy Stevieért imádkozzanak. Utána a mesterséges kómába helyezték, hogy regenerálódjon. Addig a többiek imádkoztak.
5: Vajon sikerült? Azt mondták, hogy az első 24 óra meghatározó, ezért is aggódtam kicsit. De éreztem az imákat. Éreztem, hogy békességet hoztak. Tovább tudtunk bízni az Úrban, az ígéreteiben.
1: 5 nap múlva Stevie komplikációk nélkül ébredt.
5: Amikor bementünk hozzá, a székben ülve fogadott, én meg csak néztem, hű, csoda történt. Ez szerintem még a vak is látja.
1: Stevie azt mondja, hogy végig békessége volt, még a műtét alatt is.
3: Láttam Jézust, ahogy vezeti a sebész kezét egyenes vágásra, és azt suttogta, minden rendben lesz. Majdnem végig ott volt a sebésszel. A műtét végén a szívemre tette a kezét, és azt mondta, meggyógyultál, meggyógyultál. Aztán eltűnt, ahogy jött. Ez nagy nyugalmat adott, és békesség szállt rám.
1: 2 hétre rá aztán hazamehetett, ahol gyorsan felépült.
5: Örültem, hogy hazatért és ápolhattam.
1: Most már ellátja a ház körüli teendőket és élvezi a családi életet. Úgy gondolják, hogy csak az imáknak és Isten kegyelmének köszönhető, hogy Stevie túlélte.
5: Jézus valóságos, és itt van velünk. Csak továbbra is bíznunk kell benne, és ráfigyelni. Én is ezt tettem. Bízzák rá az életüket, mert csak ez számít. És akkor mindig önökkel lesz.
3: Soha ne veszítsék el a hitüket, kapaszkodjanak bele, mert ő valóságos, szereti önöket. Mindegy, mit hoz a sors, ő ott van, hogy tegyen önökért. Gondoskodni fog önökről, ahogy velem tette.
1: Minden lélegzetvétel küzdelem volt Frank számára, mert cisztás fibrózistól szenvedett. Amber pedig a tüdőgyulladás egy ritka fajtájától. Mindkettejüknek azt mondták, fiatalon fognak meghalni, de meggyógyultak, és egymásra találtak.
6: Cisztás fibrózissal születtem, 3 évesen diagnosztizáltak. Az orvosok azt mondták anyámnak, hogy 17 éves koromig fogok élni.
7: 5 éves koromban elkaptam egy ritka tüdőgyulladást. Az orvosok egy nagyon kemény folyamatnak vetettek alá, napi 4 kezelést kaptam. Így sosem mehettem ki játszani az ikertestvéremmel, nem élhettem a korábban megszokott életemet. Megváltozott minden.
1: Frank és Amber élete reménytelennek tűnt, de az Istenbe vetett hitük elindította őket a reményösvényén. Frank végül túlélte a 17. születésnapját. 21 évesen dupla tüdőátültetést végeztek rajta. Az egészsége javulásnak állt, új esélyekkel indult tovább.
6: Tudtam, hogy jobb jövő vár rám, hogy Istennek terve van velem.
1: Amber-nek is rövid életet jósoltak, ezért fiatalon férjhez is ment.
7: Élni akartam, mielőtt Isten magához szólít. Annak a házasságnak vége lett. Közben 5 gyermeket is örökbe fogadtam.
1: Egyedülállók voltak, nem keresték a szerelmet. Egy Instagram poszt mégis mindent megváltoztatott.
7: Pörgettem az Instát, és megláttam, hogy Frank ugyanolyan oxigénpalackkal él, mint én. Ő viszont bringázás közben használta, ami engem azonnal lenyűgözött. Arra gondoltam, milyen nagyszerű és bátor dolog ez.
3: A biciklis útjaimról posztoltam, gyártottam tartalmakat. Isten dicsőségére, a donorom tiszteletére és hálából azért, hogy tekerhetek.
7: Megláttam, hogy az oldalán az Ézsaiás 40:31-et idézi. Ettől eleredtek a könnyeim, mert én még sosem futottam vagy sétáltam úgy, hogy ne küzdjek légszomjjal. Ha valakinek krónikus betegsége van, sokszor csak lehunja a szemét, és arra gondol, hogy szabad, hogy nem fárad el, nem szenved. Ő meg teker, és tudtam, hogy tetszik ez a fickó. Lenyűgözött a bátorsága.
3: A barátságunk először napi üzenetváltássá alakult, majd minden nap telefonáltunk egymással. Mindenről beszélgettünk, az életünkről, a tüdőnkről, az egészségünkről. De a legfontosabb, legjobb része az volt, hogy mielőtt letettük a telefont, minden este imádkoztunk együtt. És ez valami olyasmi volt, amit korábban soha nem csináltam senkivel.
7: Az első találkozásunk és az esküvünk között 2 év telt el. Előtte tényleg minden nap beszéltünk, és együtt imádkoztunk. A kapcsolatunk úgy épült, hogy Krisztus az első, és utána jöhet a szerelem.
1: Végül 2021-ben összeházasodtak. Boldogok voltak, de 6 hónap múlva Frank állapota romlani kezdett. Alig kapott levegőt. Újabb transzplantációra volt szüksége.
3: Éreztem a folyadékot a tüdőmben. Nem kaptam levegőt. Nem tudtam, hogy túlélem-e.
7: Elkezdtünk hálát adni az orvosokért, az új életünkért, a szerelmünkért, és hálát adtunk azért is, ami a jövőben fog történni. Például, hogy tökéletes tüdőt kap majd.
3: Olyan sokan imádkoztak értünk, hogy tudtuk, hogy meg fog történni, csak azt nem tudtuk, hogy mikor.
1: Frank már átesett egy dupla tüdő átültetésen, és 2 külön vese átültetésen is. Az orvosok figyelmeztették, hogy egy újabb dupla tüdőtranszplantáció rendkívül veszélyes lenne. De úgy döntött, bevállalja a műtétet.
7: Amikor megláttam, akkor még rá volt kötve a gépekre. Nagyon aprónak és törékenynek tűnt, de mégis volt valami békesség a kórteremben. Oda mentem hozzá, rátettem a kezem, kinyitotta a szemét és rám nézett. És ez szinte ugyanolyan volt, mint amikor először egymás szemébe néztünk. Akkor tudtam, hogy megvan, minden rendben lesz.
3: Ember bejött, és a jelenléte megnyugtatott, békességet adott. Tudtam, hogy napról napra haladunk tovább, amíg újra talpra nem fogok állni.
1: Frank állapota fokozatosan javult. Ám sajnos 2 évvel később Amber egészsége kezdett romlani. Neki is dupla tüdő átültetésre volt szüksége. Enélkül nem élhette volna túl.
7: Hatalmas pofon volt, és nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar kell szembenéznem ezzel nekem is. Még mindig bennem volt, amin Franknek kellett keresztül mennie. Az átültetés utáni felépülés nem szép, és elképesztő fájdalommal jár. Láttam, amin ő végigment. És amikor elmondták, hogy rám is ez vár, akkor felfogtam, de a valóság nagyon megnyomott. Féltem, tényleg, nagyon féltem.
1: Az ország minden részéről imádkoztak érte családtagjai, ismerősei. Annak ellenére, hogy Amber vércsoportja ritka volt, 10 napon belül donortüdőt kapott.
3: Amikor megláttam őt, láttam rajta a ragyogást. Egyszerűen csak ragyogott. Annyira gyönyörű látvány volt. Akkor tudtam, hogy ezt Isten tette. Ezt az egészet addig soha nem láttam ebből a szemszögből. Hallottam már korábban, hogy élsz, lélegzel, új tüdőt kaptál, van jövőd, van reményed, de soha nem éltem át a másik oldalról. Mindig én voltam a beteg, most először az ápoló.
4: Ma Amber és Frank olyan életet élnek, amiről korábban álmodni sem mertek. Örömmel tekintenek vissza a számtalan megválaszolt imára, és dicsőítik Istent.
6: Végtelenül hálásak vagyunk a donorainknak, imádkozunk a családtagjaikért, vigaszt és békességet kérünk nekik. Ők elveszítettek valakit, mi pedig új életet kaptunk.
7: Amikor felkelünk reggel, egymásra nézünk, és azonnal hálát adunk Istennek, hogy lélegzünk. Aztán hálát adunk a donorokért, majd azért, hogy élhetünk és szerethetjük egymást. Ez egy csoda.
4: Frank és Amber, nagyra becsüljük Önöket, és meghatott minket a donorok iránti alázatosságuk. Hihetetlen történet. Terivel ma is imádkozni fogunk Önökért. Ma reggel az Efézus beliekhez írt levél harmadik fejezetét olvastam. Már olvastam korábban is, de most olyan erőteljesen hatott rám. Szó szerint leírtam néhány verset. Szeretném felolvasni Önöknek, amit az Úr ma adott nekem. Pál így ír, hogy adja meg néktek az ő dicsőségek gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek, mi a szélessége és hosszúsága az Isten jó voltának.
7: Így van. A Minnesota-i Burns Mill-ből Cheryl írt nekünk. 2023-ban 39 éves korában mellrákot diagnosztizáltak nála, és kétoldali masztektómiát javasoltak. A műtét előtt Cheryl a CBN ima vonalán keresztül kért imát. Isten kegyelméből a rákot teljes egészében sikeresen eltávolították, és kedvező prognózist kapott. Aztán 2024-ben egy évvel később negyedik stádiumú rákot diagnosztizáltak nála a gerincében, a szegy csontjának jobb oldalán, valamint a medencéjének és a bordáinak 80%-ában. Cheryl a CBN ima csoportjának segítségével mindössze 3 hónapos imaharc után már tünetmentes és dicséri az Urat.
4: Valóban, most szeretnénk imádkozni, kérem csatlakozzanak hozzánk. Mennyei Atyánk, a nézőinkkel közösen felvesszük a szellemi harcot. A szellem kardjával, a hit pajzsával, az üdvösség sisakjával, az igazságosság melvasával, a békesség evangéliumának sarujával és az igaz lelkűség övével vonulunk csatába. És az igazság az, hogy te nem hagytál el minket. Hűséges vagy, Uram. Az igaz lelkűség öve és a hit pajzsa elhárítja az ellenség hazugságait, amelyekkel az ellenség azt sugallja nekünk, hogy nem szeretnek minket. Az Isten meghallgat, ezzel vágunk vissza. Ez az a nap, amikor az emberek fel fognak állni. Lehangoltság, aggódás van sokakon, de felállnak. Az Úr Önökkel van. Ámen.
7: Ezek olyan szavak, amelyekbe kapaszkodnunk kell, hiszen tudom, hogy vannak olyanok, akik műtétek előtt állnak és félnek. Félnek a beavatkozástól és az eredménytől, de Isten az ő szavát szól. Hozzánk. Megbocsátja minden vétkünket, és meggyógyítja minden betegségünket. Csak vallják ezt meg hittel, Jézus nevét szóljuk Önöknek, ahogy most néznek bennünket.
4: Ne feledjék, a szeretet kiűzi a félelmet, és Isten szeret minket. Ő nem a félelem szellemét adta Önöknek, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. És amikor láttuk a bizonyságot, hallottuk, ahogy Amber azt mondta, nyugalom költözött be a férjem szobájába. Nem tudom, hogy a néző hol van most. Egy kórházi szobában, egy hálószobában, vagy egy házban. Imádkozom, hogy a békesség szelleme, a Szentlélek szó szerint gyönyörű, kegyes módon betöltse azt a szobát, és Ön érzékelje, érezze, és szó szerint lélegezze be a Szent Szellem Önért érzett szeretetét a Jézus nevében.
7: Van valaki, aki jelenleg lélegeztetőgépen van, és ez ijesztő. Úgy érzi, hogy nem tud levegőt venni. Isten meggyógyítja Önt ebből az állapotból, és megszünteti az oxigéngép szükségét. Csak kezdjen el hálát adni neki, fogadja el, vegye birtokba Jézus nevében.
4: És Atyám, imádkozunk a rákos betegekért, azokért, akik a rákkal küzdenek. Szinte mindannyian szeretünk valakit, aki a rákkal, ezzel az R betűs szóval küzd. Terinek és nekem van egy barátunk, aki évekkel ezelőtt azt mondta, hogy ne az R betűs rosszra, hanem Krisztusra figyelj.
1: Mennyei atyánk, a keresztre tekintünk, Jézus értünk hozott áldozatára tekintünk, és ünnepeljük a feltámadását. Jézus legyőzte a halált. Uram, Istenünk, imádkozunk most csodákért, és azokért is könyörgünk, akik rákkal küzdenek.
7: Igen, egyszerűen csak szót emelünk minden olyan aggodalommal szemben, amit az emberek éreznek. És kijelentjük, hogy Isten hangja uralkodjon minden helyzetben, a körülményekben, a félelmünkön és az aggodalmainkon, hogy tudjon szólni a szívünkhöz mindenkor. Ő a mi békességünk.
1: És azokhoz is szólunk, akiket arra hív a Szentlélek, hogy legyenek szentek, adják fel a bálványokat, hogy tagadják meg önmagukat, mivel Isten többre hívja önöket. Legyenek engedelmesek, hallgassák az igét örömmel, járjanak engedelmességben. Ha csodát, gyógyulást tapasztalt, vagy imára van szüksége, értesítsen minket. Köszönjük, hogy velünk voltak ma is. Viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Laila Rogán tud cigány kerekezni, előre-hátra szaltozni. Végül is ő pompom lány volt, de nemrégiben volt egy szörnyű balesete, amiben agyvérzést és súlyos sérüléseket szenvedett. Abban sem voltak biztosak, hogy a saját lábán hagyhatja el a kórházat.
2: Féltem, hogy mi vár ránk.
3: Nem is tudom, hogyan fogalmazzam meg.
2: Életben van, meghalt.
4: Allison és Jeremiah Rogan a 15 éves vidám és szókimondó Léla szülei,

0: Éppen megtudták, hogy a lányuk balesetet szenvedett egy barátjával, ám a részletek nem voltak világosak.
1: Úgy voltam vele, imádkozni kell, elmondani mindenkinek, hogy imádkozzanak.
0: A Rogan család előző este vitte Leilát egy barátjukhoz, akik fiatalabb lányukkal Kellyvel voltak a tengerparton. Leiláék egy quaddal 90 km/h sebességgel száguldva belerohantak egy parkoló autóba.
1: Felhívtam a barátomat, aki a helyszín közelében lakott. Visszahívott, és azt mondta, hogy épp viszik el. Azonnal el kell menned a St. Mary's kórházba. Azt mondta, ketten vannak. Az egyikük állapota nagyon súlyos, a másik eszméleténél van, beszél, és kevésbé súlyos. Pánikba estem, mert senki sem hívott minket. Nem tudtam hova kapkodni a telefonszámért, és senki nem mondott semmit, mintha nem merték volna elmondani, de tudtuk, hogy ő van súlyos állapotban.
0: A Rogan család időben odaért a floridai St. Mary's kórházhoz, hogy lássa a helikopter leszállását.
1: Odaértünk, és ők... Megpróbáltam a helikopter felé rohanni, de ők intettek, hogy be kell mennem, menjek be. Én meg nem tudtam hirtelen, mit is csináljak, mit mondjak. Mit mondasz egy ilyen helyzetben, a gyerekeddel épp most száll egy helikopter. Nem tudtam, mire kell számítani.
2: Lehet ez az utolsó alkalom, minden olyan gyorsan történik.
0: Az orvosok közölték a családdal, hogy lányuk traumás agysérülést szenvedett és kómában van. Leila számára a következő 72 óra kritikus volt.
2: Hallani se akartam róla, annyira erős, túl kell élnie ezt.
0: Leila túlélte az éjszakát, de az orvosok nem voltak bizakodók. A balesetről gyorsan terjedt a hír, és másnapra Leila barátai és családtagjai elkezdtek gyülekezni a kórház ablaka előtt, hogy imádkozzanak.
1: Megdöbbentem, hogy ennyi ember jött el a lányomért imádkozni, és azt gondoltam, hogy Istennek biztosan hallania kell ezt. Talán engem nem hallott meg, de ezeket az embereket biztosan hallania kell.
0: 10 nappal a baleset után Leila még mindig kómában feküdt, 3 műtéten esett át, ám az édesapja nem vesztette el a reményt.
2: Úgy gondoltam, ez a lány visszatér, újra járni, beszélni és táncolni fog.
1: Mindig is szeretett szerepelni, fellépni. A gyerek kiállt a közönség elé, és olyan volt, mintha otthon lenne.
0: Végül 2 héttel később Leila felébredt.
3: Leila. See me? Look at me. Open your eyes. Look at me. I love you.
1: We were so excited. Annyira izgatottak voltunk. Remény támad bennünk.
2: Kinyitotta a szemét. Azt gondoltam, Istenem, ott vannak azok a kék szemek. Minden lépés egy csoda volt.
0: Néhány héten belül eltávolították a csöveket. Leila már evett és járt is.
4: Oh my gosh. Oh my gosh.
0: Csak 3 hónapot töltött rehabilitáció, mielőtt kiengedték.
5: Ha Isten nem lett volna ott mellettem, semmiképpen sem tudtam volna ilyen nagyszerűen felépülni. Nincs mit magyarázni. Ahogy mondtam, az összes orvos átnézte a jelentéseimet. Ez lehetetlen, mondták, de nem Istennek.
0: Leila a történtek hatására átadta életét Jézus Krisztusnak. Ma egyetemista és Instagram oldalát azzal a céllal hozta létre, hogy elérje azokat, akik traumás agysérülést szenvedtek, és bátorítsa őket, hogy bízzanak Istenben, és higgyenek a csodákban.
2: Rájössz, hogy minden, amit van, az Isten ajándéka. Semmilyen orvos, semmilyen tankönyv, semmi más nem lehet a megmentőt, hanem egyedül az Isten.
1: Isten nem ad nekünk olyan terhet, amit nem bírnánk elviselni. Azonban az én esetemben úgy érzem, ez nagyobb volt, mint amit elbírtam, viszont sokkal közelebb kerültem Istenhez. Szabadítása által jobban megismertem őt.
5: Az életem végső célja, hogy megmutassam Krisztus szeretetét, hogy milyen nagyszerű Isten.
6: Laila történetének kezdete minden szülő rémálma, ugye? El sem tudjuk képzelni, milyen egy ehhez hasonló telefonhívást kapni, de aztán Isten végig ott volt velük mindenben. Történetük csodálatos, természet felett és örömteli módon végződött. Önök közül most sokan nagyon nehéz időszakon mennek keresztül. Nincsenek gyors válaszok. Nem tudják, mi lesz a megoldás. Félelemmel tölt el minket, amikor nem vagyunk biztosak abban, merre tovább. De Isten hűséges, mindig jó, és velünk van. Szeretnénk most időt szánni arra, hogy önökért imádkozzunk. De előtte egy visszajelzés. Michelle írja, fibromialgiával küzdött, izomgyengesége és krónikus fáradtsága egyre súlyosbodott, és ez egyre jobban legyengítette. Ezt a műsort nézte, és hallott, amikor azt mondtad, Gordon, valaki az egész testében izomfáradtságot érez. Isten életet ad önnek, mégpedig bőséges életet. Új erőt ad önnek. Gyógyuljon meg most a Jézus nevében. Michelle örömkönnyű. Könnyeket hullajtott és hitet gyakorolt Istenben. Most már egyre jobban van, minden dicsőség az Úrnak.
0: Van egy bizonyságunk az ima központunkból is. Amy orvosa egy csomót talált egy rutinvizsgálat során. Közvetlenül azután, hogy időpontot egyeztetett mammográfiára, felhívta az ima vonalunkat. Ott igei alapú együttérző imák mondtak a teljes gyógyulásáért. El is ment a vizsgálatra, és örömmel számolhatunk be róla, hogy az orvos szerint az eredmények teljesen normálisak. Ő és a férje minden dicsőséget Istennek adnak a gyógyulásért. Ha a Léla történetére nézünk, felmerül a kérdés, mennyire lehet nagy az, ami megtörténhet. Miközben néztem, a stábnak el kellett magyaráznia nekem, mi az előre szaltó. Nem tudtam, mit jelent, de egyszerűen hihetetlen. A fizikai képességei teljesen helyreálltak, pedig ez lehetetlennek tűnt. És ez önökkel is megtörténhet, csak hinniük kell. Az ige egyértelmű, azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Ezek nem üres szavak, és csak rajtunk áll, hogy miben hiszünk. De a hitben ne ragadjanak bele valamilyen teológiai útvesztőbe, hogy vajon van-e elég hitem, meg az ehhez hasonlók. Mert ez sajnos gyakran kárhoztatáshoz vezet. És csak akadályozza a gyógyulást. Inkább ezt tegyék, hagyatkozzanak Jézusra. A hagyatkozni a hit egy másik kifejezése. Az új szövetségben a hinni görög szava így is fordítható. És ez egyszerűvé teszi a dolgokat, mert nem kell előállítanunk a hitet, hanem felismerjük, Jézus kézben tartja a dolgokat. Egy másik lehetséges fordítás a bizalom. Tegyék fel maguknak ezt a kérdést. Jézusra hagyatkoznak? Bíznak benne? És ebben a bizalomban benne van-e a teljes átadás, amikor azt mondjuk, Uram, legyen meg a Te akaratod a földön, ahogyan a mennyben. Látlak a mennyben, látom, mi történik a mennyben, és tudom, hogy az én életemben is ezt akarod, méghozzá most. Bízom benned, hogy ezt végre fogod hajtani. Bízom a keresztben, bízom benne, hogy a sebeidben meggyógyultam. Bízom a feltámadásban. Amikor ezt teszik, Jézust helyezik a hitük középpontjába, és akkor minden nagyon egyszerűvé válik. Imádkozzunk. Higgyünk Istenben, és ezek a jelek követni fognak bennünket. Mindenható Úristen, most egyetértésben jövünk eléd, és ahogyan az emberek imádkoznak, ahogyan az emberek a kezüket magukra helyezik, ahogyan hisznek, bíznak és rád hagyatkoznak, most egyetértésben vagyunk velük, és azt mondjuk, gyógyuljanak meg, és legyenek egészségesek. A fejük búbjától a lábuk talpáig, minden fájdalom, minden betegség, minden gyengeség, minden sérülés távozzon a testükből, távozzon örökre, Jézus nevében. Van valaki, aki elviselhetetlen fájdalmat érez a bal veséjében, ami egészen legyengíti. Épp most érzékelt egy lüktető érzést a háta bal alsó részén. Ez mélyen behatolt a szövetekbe, és a fájdalom most elhagyta önt. Emelje fel a kezét ő hozzá most. Fogadja el mindazt az áldást, amit ő ad önnek. Töltse be most önt a Szent Szellem Jézus nevében. Ön meggyógyult és teljesen egészséges. Teri?
6: Van még valaki. Önnek súlyos ízületi gyulladása van már sok-sok éve. Az ujjai, az ízületei, a hüvelykujja, lábujjai, még a térdei is állandó krónikus fájdalomban vannak, és már deformálódtak is. Isten most meggyógyítja önt. Minden gyulladás és duzzanat, minden lerakódás, minden rossz helyen kialakult meszesedés eltűnik. Isten meggyógyítja önt és szabaddá teszi. Kezdje el mozgatni a lábát, a kezét, és kezdjen el hálát adni neki.
0: Megerősítem ezt. Erről tudhatja, hogy ön az. Azt szokta mondani, hogy merev lettem. Jézus nevében ez a merevség most távozzon önből, és hagyja el önt örökre, és minden gyulladás, annak minden forrásával együtt tűnjön el a testéből. Van még valaki, akit gyötrő migrének kínoznak, és egy sötét szobában kell ülnie, mert nem bírja a napfényt. Isten most meggyógyítja önt ebből. Helyreállítja az életét, hogy élete legyen, és bőségben legyen. Gyógyuljon meg most. Legyen egészséges Jézus nevében.
6: És van még valaki, ön halláscsökkenést tapasztal, azt hiszem a jobb fülében. Nem süket arra a fülére, de mostanában nagyon sok mindent nem hall meg. És még nem kért segítséget ezzel kapcsolatban. De Isten most meggyógyítja önt a Jézus nevében. Hallgassa, hogy a füle megnyílik és hallja a hangokat.
0: Uram, köszönjük neked mindazt, amit értünk teszel, hogy megmentettél, megváltottál minket a véreddel. Hálát adunk ezért. Elfogadjuk mindazt, amit számunkra készítettél Jézus nevében. Ámen.
7: Meg voltam rémülve. Az a gondolat, hogy egy órán belül meghalhat, aggasztó volt. Egy rémálom.
8: Egy nappal korábban, 2020. szeptember 13-a.
9: Tonya Morrison és férje Paul 3 évig együtt jártak gyülekezetbe szüleikkel. Azon a vasárnap a pásztoruk egy szokatlan és bajós üzenetet mondott Tonyának.
10: Hirtelen Tonyán nevét adta elém a Szent Szellem, és azt, hogy mondjam meg Tonyának, hogy az Úr a tenyerében tartja őt. Valami baj fogja érni, aminek még nincs előjele. Ez volt az üzenet.
7: El sem tudtuk képzelni, mi lehet az. Nem tudtuk, hogy 24 órán belül megtörténik.
11: Amikor meghallottam, hogy mit mond Walter testvér, azt gondoltam, hogy ez valami csodás áldást jelent. Arra nem gondoltam, hogy meglévő orvosi problémáról van szó.
9: 2017-ben Tonyánál szomi betegséget állapítottak meg, egy ritka rendellenességet, amely felborítja a folyadékháztartást. Egy nappal a pásztortól kapott üzenet után Tonya rossz érzéssel ébredt. Orvosát aggasztották a legutóbbi laborleletei, és kérte Tonyát, hogy csináltasson egy másik tesztet. Aztán hazafelé nagyon rosszul lett, mozogni is alig tudott. Az orvos sürgős hírekkel hívta.
12: Hallottam a sürgetést a hangjában. Azt mondta, apa, azonnal segítened kell. Az orvos most mondta, hogy vízmérgezésem van, és el kell jussak a kórházba 1 órán belül. Élet-halál kérdése. Pontosan ezeket mondta.
9: Tonya apja, Dwayne, a közelben lakik. Azonnal akcióba lendült, és a kórházba hajtott vele, mielőtt még túl késő lenne.
12: A visszapillantóban nézegettem hátra, és láttam, hogy nincs eszméleténél. Imádkoztam, azt mondtam, Uram, tudom, hogy a tenyeredben tartod őt. Eszembe jutott az egyik kedvenc igém, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Tudtuk, hogy a mindenható tartja kezében a lányunkat.
9: 25 perc alatt tették meg az 1 órás utat, és az autópályáról letérve sorozatban 7 zöld lámpán jutottak át, mielőtt a kórházba értek.
11: Beálltak a sürgősségi bejárathoz. Kinyitottam a hátsó ajtót, de Tonya nem volt tudatánál. Nagyon megijedtem, látva, hogy eszméletlen.
9: Az orvosok megállapították, hogy Tonya nátrium szintje az életveszélyes 112-es szint alá esett, amitől az agya megduzzadt, és elvesztette eszméletét.
7: Azt mondták, hogy ilyen állapotból még soha senki sem hagyta el élve a kórházat. Így aztán nagyon imádkoztunk az Úrhoz, hogy vigyázzon rá, hozza vissza közénk. Nem voltunk felkészülve arra, hogy elveszítsük őt.
12: Az ima erejére bíztuk magunkat, csodáért imádkoztunk. Tudtuk, hogy sokan teljes erőből imádkoznak, és hittük, hogy az Úr meghallgatja az imákat, mert van hozzá hatalma. A tenyerében tartja Tonyát, és csodát fog cselekedni.
11: Rögtön eszembe jutottak Walter testvér szavai, amit vasárnap mondott, és ez megnyugtatott. Tudtam, hogy Isten kezében van, és semmi igazán rossz nem fog történni. De aggódtam.
9: A következő három napban Tonya nátrium szintje visszaállt a biztonságos szintre, és kezdett rendbe jönni.
1: Amikor magamhoz tértem, szemernyi kétségem sem volt, hogy ez az Úr keze volt, és mentett meg. Ez volt az, amiről Walter testvér beszélt, amikor azt a kijelentést tette előző nap. Tisztában voltam vele, hogy ez mit jelent, és hogy Isten mentett meg.
12: Csodálatos módon sietett a segítségünkre, ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy az Úr megmutatta az erejét azáltal, hogy megmentette a lányunkat.
7: Csodálatos volt látni, hogy él. Úgy értem, ő tényleg csoda a számunkra. Csoda.
12: Azt hiszem, egyik kedvenc dalában van az, hogy járni sem tudnék, ha nem fognád a kezem, ami az Úr kezéről szól. Paul a férje fogta az egyik kezét, az Úr pedig a másikat.
11: Hálás vagyok Istennek, hogy átvitt minket ezen, és együtt lehetünk.
9: Tonya máig hálás Isten bátorító szavaiért, amelyek reményt nyújtottak számukra abban a szörnyű helyzetben.
1: Nehéz leírni a hálát, amit az ember érez, amikor megérti, mennyire szereti őt Isten. Azt, hogy mindezt megtette, és jó oka volt rá. Az életünk a kezében van, tényleg a tenyerében tartott engem, és ez egy csoda. Hiszen előző nap a pásztorom beszélt, majd 24 órán belül már a hátsó ülésen küzdöttem az életben maradásért. Aztán Isten beavatkozott, és meggyógyított. Ez Isten dicsőségére történt, és ez a lényeg. Mindez őt dicsőíti. Megvolt a terve, és övé minden dicsőség.
10: Ratia Rogers olyan személy volt, akivel inkább jóban kellett lenni. Ő ugyanis nagyon élvezte, hogy Creeps nevű bandájával sakban tarthatja a környéket. Egy nap azonban letartóztatták, de senki sem jött, hogy letegye érte az óvadékot. Ahogy mondja, ekkor a Szent Szellem tartóztatta le őt.
13: Anyukánk mindig arra tanított bennünket, hogy védjük meg magunkat. Üssünk vissza, ha kell. Belénk nevelte a vadságot, a haragot, a keménységet. Hogy álljunk ki, mindegy ki jön ellenünk. Üssünk mi először.
11: Ratia Rogers és négy testvére magukra hagyva nőttek fel. Édesanyjuk, aki komoly drog és alkohol problémákkal küzdött, inkább a bolti lopást és az erőszakot tudta megtanítani a gyerekeknek, nem pedig a szeretetet.
13: Nem emlékszem, hogy valaha azt mondta volna, hogy szeretlek. Vagy azt, hogy szép vagy, hogy egyszer lesz belőled valaki. Azt sem, hogy kerüljem el a rossz fiúkat, hogy iskolába kellene járni.
11: Kisgyermekként Ratia közeli kapcsolatot ápolt az édesapjával, de csak addig, amíg 20 évre börtönbe nem vonult rablásért.
13: Rettentően hiányzott az apukám. Nagyon hiányoltam. Nagyon szerettem őt, mert nem úgy kezelt bennünket, mint ahogy anyánk.
11: A fájdalom és a harag arra sarkalta Ratiát, hogy máshol keresse a szeretetet és elfogadást. Már 13 évesen beállt a Creeps nevű bandába, elkezdte használni és teríteni a kábítószert, kimaradozott az iskolából és mindig kész volt egy komoly balhéra.
13: Szerettem volna megkapni az emberek figyelmét, és persze megtanítani őket, hogy velem nem lehet packázni. Gonosznak, kegyetlennek látszani, keménynek, hogy ne gondolják, hogy velem bármit meg lehet csinálni. Ez pedig igen magabiztossá tett, mert úgy éreztem, egy családhoz tartozom, ahol kiállnak egymásért. A szeretet itt megvolt, amit otthonról mindig is hiányoltam.
11: Voltak, akik tényleg odafigyeltek, a tanárok, akik próbálták megmutatni, hogyan lehet egy jobb jövőt is építeni. Ratiát ez hidegen hagyta, és inkább a bűnlajstromát gyarapította tovább.
13: Nem tudtam, hogy kell lenyugodni. Nem voltam megszelidítve. Ha valamihez hozzászokunk, amikor felnövünk, akkor azt hiszük, hogy az elég lehet. Még akkor is, ha ez a viselkedés bajba sodor, ha emiatt büntetnek bennünket. Még a javítóba is lehet kerülni, én is voltam ott. Ezek megtörténtek.
11: 14 éves korára Ratia már javító nevelőintézetben élt. 15 éves korában teherbe esett, és ekkor küldték el egy katolikus egyszülős központba, ahol a gondozók próbáltak segíteni, hogy az életét rendes mederbe terelje.
13: Láttam, hogy szeretettel vannak felém, ezt el is fogadtam, de ez más volt. Belül szépnek éreztem magam, hogy végre valaki aggódik értem.
11: Egy évvel később, azután, hogy életet adott a kisfiának, Rátia visszatért oda, ahonnan elindult. Állami támogatással sikerült egy albérletet kapnia, de a régi banda tagjai előkerültek. Mivel nem állt ellen a befolyásuknak, a látszat elfogadásuknak, Rátia a következő 5 évet lopásokkal, verekedésekkel töltötte, és elkezdte áruba bocsátani a testét, hogy legyen miből drogot vennie.
13: Azt éreztem, mindent meg kell tennem, amit tudok, amit kell, mert a banda tagja voltam. Akkor én ezt nagyon is élveztem, szerettem így élni.
11: Az útszéli élet azonban egy napon véget ért. Miután kirabolt egy vegyesboltot, Rátia elütötte a boltvezetőt, miközben menekült a helyszínről. A büntényt felvették a biztonsági kamerák, és Rátiát 21 évesen letartóztatták. Most azonban senki sem jött, hogy kimentse.
13: Korábban, ha elkaptak, jöttek mások, és óvadékkal kivittek. Volt, hogy a testvérem, volt, hogy az öreg futtatom, vagy máskor a gyerekapja váltott ki, és kész. De ennél az alkalomnál nem jött senki. Most aztán senkinek sem kellettem.
11: A börtönben ülve, egyedül és elhagyva, Rátia azokra gondolt, akik valaha szeretettel és kedvességgel voltak felé az évek során. Mindenki közül az édesapjáról ápolt emlékek segítettek megtalálni a helyes utat. Mielőtt letartóztatták, apukája minden este elmondatta vele a Miatyánkot.
13: Istenhez kiáltottam, és a lelkem legmélyéről őszinte voltam. Minden dolog, a bandázás, a balhék, a drogozás, a betörések, mind lepergett a szemem előtt. Isten pedig eljött, ott volt velem, és tudtam, hogy ez az én csodám lesz. Akkor befogadtam Jézust, aki megváltoztatott engem teljesen. Az egész életemet átformálta. Isten azt mondta, hogy ha bár mindezek megtörténtek, én attól még lehetek valaki, mert értékes vagyok. Ez hihetetlen volt, ugyanakkor csodálatos is. Ez békét és erőt adott nekem.
11: Miután 8 éves büntetést kapott fegyveres rablásért, Rátia elhagyta a függőségeket és elkezdett a hitben növekedni, mert megosztotta másokkal is, hogy mit tett Isten az életében.
13: Ez békével töltött el, és olyan szeretetérzést adott, amit nem ismertem. Megtanultam úgy szeretni az embereket, hogy nem a saját szeretetemet adom, hanem Isten szeretetét, ami belőlem jön. Ami Isten által jön ki belőlem.
11: Rátia 3 év után szabadult, és miután az édesapját is kiengedték, újra felkeresték egymást. Sőt, édesanyjával is rendezte a viszonyát.
13: Valamit belém helyezett Isten, mert szeretem anyukámat. Ez döbbenetes, de így van. És ha felhív valamiért, hogy szüksége van erre vagy arra, viszem is.
11: Rátia most már házas, boldog és büszke felnőtt fiára is. Azt mondja, már érti Isten szeretetét, kegyelmét és bűnbocsánatát. Sőt, már érti, miért kellett megadnia magát, hogy megtalálhassa az igazi szabadságot.
13: Az egész ki volt találva. Mint amikor a rendőrök benyomulnak egy házba, a bűnöző meg felteszi a kezét, hogy megadja magát. Ilyen voltam én is, mert a Szent Szellem rajtam ütött. Fel a kezekkel! Ez itt a Szent Szellem!

határok nincsenek mindenható, ezért mozdít a hithegyet bosszú álló. Ahogy mondtam, ne filmeket csekkolj, mert rajta kívül hamis istenek mindjárt feltűnnek lassan az úregény csillagok háborúja. Itt az új remény, a híre alapján azt mondott túl kemény, de íre ő gondoskodó és gyúl felé. Mikor a fény halovány, a bűnös természet épp szabotál, Isten lép közbe és nem hagyom áll, mert tud minden felett ő adonál. Már lobog a győzelmi zászló, biztos a növé.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Trump elnök kemény megtorlást ígér Iránnal szemben az amerikai katonák halála miatt. Utasítást adott, hogy minden meggyilkolt amerikai katonáért az irániak sokszorosát öljék meg.
2: Éjszaka légiriadó hangja szólalt meg Jordániában. Nincs jele annak, hogy a háború abba hagyna, mivel Irán az amerikai csapásokra rakétatámadásokkal válaszolt szerte a régióban. A Pentagon azonosította azt a két amerikai katonát, akiket a múlt héten iráni rakéta ölt meg Jordániában egy amerikai légitámaszponton.
1: Együtt érzünk a családjaikkal, ezek a hősök a legmagasabb árat fizették.
2: Az iráni támadások következtében július eleje óta közel 100 amerikai katona sérült meg, többségük agyrázkódást vagy kisebb sérüléseket szenvedett. 96%-uk visszatért a szolgálatba.
1: A hadseregben nincs biztonságos feladat. Hálásak vagyunk, hogy ilyen hősies egyenruhások állnak a hazánk szolgálatában.
2: Trump elnök utasította a Pentagont, hogy minden meghalt amerikai katonáért sokszorosan több iráni rezsimtagot öljenek meg. Jemenben Irán huti szövetségesei fokozzák saját fenyegetéseiket, bejelentették a Vörös-tengeren áthaladó szaúdi olajszállítmányok blokkádját. Ez a lépés egy újabb jelentős olajszállítási útvonalat veszélyeztet. Jeruzsálemben Benjamin Netanyahu miniszterelnök összehívta biztonsági kabinettjét, hogy felkészüljenek egy esetleges újbóli háborúba való belépésre. Netanyahu azt tervezi, hogy Washingtonba látogat a kedden várható Trump elnök és a libanoni elnök közötti találkozót követően. Az elnök hétfőn a Truth Social-ön cáfolt az Oran Mamdani New Yorki polgármester fenyegetését, miszerint letartóztatná a miniszterelnököt, ha az New Yorkba látogat. Trump azt írta, hogy letartóztatásra semmilyen módon nem kerül sor.
1: Az, akit le kellene tartóztatni, nem a miniszterelnökünk, hanem maga Mamdani úr.
2: Pakisztán fokozza diplomáciai erőfeszítéseit, és egy iráni tisztviselő jelenleg Iszlámábádban tárgyal a miniszterelnökkel. Rubio külügyminiszter szerint még mindig van lehetőség a béketárgyalásokra, de az Egyesült Államok nem fogja engedni az iráni támadásokat a Hormuzi szorosban. Paul Petit, CBN News.
1: Chris Mitchell, a CBN közel-keleti iroda vezetője csatlakozik hozzánk Jeruzsálemből. Chris, a háború ismét fellángolt. Sok a találgatás arról, hogy vajon Izrael újra bekapcsolódik-e a harcokba.
3: Tegnap egy hosszú biztonsági kabinettülést tartottak Izraelben. Az ülés után az egyik miniszter azt mondta, hogy elégedettek a kialakult helyzettel, vagyis azzal, hogy az Egyesült Államok harcol Irán ellen, miközben tengeri blokkádot is fenntart az iráni rezsimmel szemben. Azonban szükség esetén Izrael készen áll ismét belépni a háborúba. A kérdés az, hogy Trump elnök zöld utat ad-e ehhez. Ha Izrael bekapcsolódik a konfliktusba, az már nem olyan lesz, mint korábban. Netanyahu kijelentette, hogy ha vissza kell térniük a harcokhoz, az sokkal nagyobb erővel fogják megtenni. Izrael megváltoztatta a közel-kelet képét, és Irán arculatát is megváltoztatta. Izrael kacvédelmi miniszter pedig azt mondta, hogy Izrael hosszú karja ismét eléri majd Teheránt, még nagyobb erővel és külön figyelmeztetést intézett az iráni vezetéshez. Van még egy fontos szempont, hogy a háború eléri-e Izraelt.
1: Szerinted valószínű, hogy Irán mégis bevonja Izraelt a konfliktusba? Az elmúlt év összecsapásai alapján úgy tűnik, hogy Irán rendre alul maradt Izraellel szemben. Vajon csak önmérsékletet tanúsítanak, vagy valóban tartanak attól, hogyan reagálna erre Izrael?
3: Önmérsékletet is mutatnak, de ugyanilyen fontos az az elrettentő erő, amelyet Izrael az elmúlt időszakban kiépített, nem csak a 2025-ös 12 napos júniusi háború során, hanem az idei 2026-os 39 napos hadműveletben is. Úgy vélem, Irán valóban attól tart, hogyha Izrael bekapcsolódik a harcokba, rendkívül súlyos csapásokat mér majd rá.
1: Térjünk át a hutikra. Eddig keveset lehetett hallani róluk ebben a konfliktusban, most viszont nagyon határozottan lépnek fel. Blokád alá vették a szaúdi hajókat a Vörös-tengeren, és azzal fenyegetnek, hogy lezárják a szuezi csatornát. Egyszerűen elképesztő, hogy megint beleszólnak a játékba. Milyen hatása lehet ezeknek a fenyegetéseknek a háborúra?
3: A hútik azt állítják, hogy a blokád válaszlépés arra, amit ők Szaúd-Arábia együttműködésének neveznek az Egyesült Államokkal és Izraellel. Különösen azt sérelmezik, hogy Riad szerintük engedélyezte légterének és rendszerének használatát az Irán és Jemen elleni műveletek támogatására. Szaúd-Arábia ezt tagadja. A hútik azonban jelentősen emelik a konfliktus költségeit. A nagyobb kép Szaúd-Arábia szerepéről szól. A hútik Irán legcselekvőképesebb regionális szövetségesei Libanonon kívül, és most egy újabb frontot nyitnak. Azzal, hogy megfenyegetik a szaúd kikötőkbe érkező vagy onnan kifutó hajókat, a világ egyik legfontosabb energia és kereskedelmi útvonalát veszik célba, a Vörös-tengeren található Bab el-Mandeb szorost. A globális kereskedelem mintegy 12-15%-a, valamint a konténerforgalom körülbelül 30%-a itt halad át. Irán ezzel lényegében emeli a tétet.
1: Mindez felveti annak a lehetőségét is, hogy Szaúd-Arábia közvetlenül is bekapcsolódhat a konfliktusba. Szerinted akár szárazföldi csapatokat is küldhet Jemenbe a hútik ellen?
3: Ezt egyelőre nem lehet biztosan tudni. Szaúd-Arábia és a hútik már hosszú évek óta háborúban állnak egymással. Fontos megjegyezni, hogy Jemenben a hútik mellett létezik egy nemzetközileg elismert törvényes kormány is. Elképzelhető, hogy Riad most aktívabban avatkozik be a csetepatéba, különösen a hútik ellen, de ezt majd meglátjuk. A konfliktusuk évek óta tart.
1: Közben az izraeli parlament hivatalosan lezárta mandátumát. Így az izraeli politika ismét rendkívül átláthatatlanná vált. Október 27-én új választások lesznek. Szerinted Netanyahu képes lesz koalíciós kormányt alakítani, vagy jó úton halad, hogy kikerüljön a képből?
3: Ezt még nem lehet biztosan megmondani. A jelenlegi felmérések szerint Netanyahu nem rendelkezik azzal a 61 parlamenti mandátummal, amely egy új kormány megalakításához szükséges. Ugyanakkor október 27-ig még hosszú idő van az izraeli politikában, és sok minden változhat. Minden esetre igazán figyelemre méltó, hogy ez az izraeli kormány volt az első az elmúlt 38 évben, amely kitöltötte teljes 4 éves ciklusát. És mindezt úgy érte el, hogy Izrael történetének leghosszabb háborúját vívta közben, és számos belpolitikai megosztottságot is túlélt. Jelenleg azonban valóban nehéznek tűnik, hogy Netanyahu ismét kormányt tudjon alakítani. Jusson eszünkbe, hogy ezt a koalíciót megelőzően 3 év alatt 5 választást tartottak Izraelben, amelyek nem hoztak egyértelmű eredményt. Meglátjuk, hogy októberben ismét megosztott lesz-e a választói akarat.
1: Végül beszéljünk a mai napról is, mely Izraelben a gyász egyik legünnepélyesebb napja. Emellett egy lenyűgöző régészeti felfedezés is napvilágot látott. Salamon templomából származó elszenesedett gerendákat találtak. Kérlek, mesélj erről a napról!
3: A mai napot Tisza Beávnak nevezik, ez az Áv hónap 9. napja, a zsidó naptár legszomorúbb gyásznapja. Sokan 25 órás böjtöt tartanak és gyászolnak. Azért ilyen jelentős ez a nap, mert a hagyomány szerint ezen a napon pusztult el az első és a második zsidó templom is. Először a babilóniaiak által Krisztus előtt 586-ban, a második templomot pedig a rómaiak rombolták le Krisztus után 70-ben. Emellett több más történelmi tragédia is ehhez a dátumhoz kötődik, például a zsidók kiűzése Spanyolországból 1492-ben, illetve a 2005-ös gázai övezetből való kivonulás. Az izraeli régészeti hatóság most jelentette, hogy elszenesedett gerendákat találtak Jeruzsálemben, amelyek a babiloni pusztításból származnak. A gerendák egy összeomlott épület alatt rekedtek, így kivételes állapotban maradtak fenn. Ez a felfedezés és ma különösen erős emlékeztető.
1: Chris, köszönjük az elemzést, és hogy itt voltál. Körülbelül 50 millió amerikai él krónikus fájdalommal, ami 3 hónapig vagy annál hosszabb ideig tart. Ezt néha narkotikumokkal kezelik, máskor injekciókkal vagy műtéttel. Egy keresztény pszichiáternek olyan módszere van, mely potenciálisan minimalizálja, vagy akár ki is küszöbölheti a kezelések szükségességét. Lori Johnson következik.
4: Minden 5. amerikai küzd ezzel az állapottal, főleg hátfájás formájában. Az orvosok gyakran MRI vizsgálatot írnak elő ezeknek a pácienseknek. Ha ez olyan problémákat tár fel, mint a gerincscsatorna szűkület, degeneratív porckorongbetegség vagy porckorongsérv, általában műtétet javasolnak. Daniel Amen pszichiáter viszont egy feltűnő összefüggést fedezett fel.
5: A korombeli emberek 80%-ának, 70 éves vagyok, az MRI-je abnormális hátat diagnosztizál, pedig semmilyen fájdalmuk nincs. Azt olvastam, hogy amikor az embernek a nyakáról, térdéről, hátáról van szó, és MRI-re küldik, az mindig abnormális eredményt mutat.
4: Hogy megértsen, miért élhetnek fájdalommentesen azok, akiknek az MRI-jük rendellenességet mutat, Dr. Amen azt vizsgálta, hol mindez zajlik.
5: A legtöbb ember nem tudja, hogy a fájdalom az agyban kerül feldolgozásra, és ott van. Igazából a fájdalom az agyunkban lakik.
4: Felfedezte, hogy a test tökéletlenségei ellenére az egészséges agy kerülő megoldásokat tud kifejleszteni.
5: Ahogy idősödünk, a test képes fájdalmat megkerülő útvonalakat létrehozni és gyógyítani. Ha az ember megragadja ezt az elvet az agyában, miszerint Isten úgy teremtette a testünket, hogy az meggyógyuljon, ez segít.
4: Változtasd meg az agyad, változtasd meg az életed című könyvében Dr. Amen részletezi azt a programot, amely természetes gyógyulást biztosít, és azt ajánlja a pácienseknek, hogy próbálják ki.
5: Összehasonlították egymással a műtétet és a fenti kezelési módot, és egyformán hatékonynak bizonyultak, de a műtétnek 21-szer több mellékhatása van.
4: Az egyik lehetséges mellékhatás különösen fontos a pszichiáterek számára.
5: Az altatás nem jó az ember agyának. Azoknak a gyermekeknek, akiknek altatásra volt szükségük, nagyobb számban van tanulási problémájuk. Azoknak a felnőtteknek, akiknek altatásra volt szükségük, nagyobb számban van memória problémájuk.
4: Az egyik legelső lépés, amit Dr. Amen protokollja tartalmaz, az olyan pszichológiai problémákkal való foglalkozás, mely a lefolytott érzelmekkel kapcsolatosak, és amelyek gyakran fájdalmat vagy még rosszabbat okoznak. A depresszió és a fizikai fájdalom az agynak ugyanazon területeit aktivizálja, és ugyanazokon az idegpályákon halad.
5: Miért van az, hogy a szimbálta jó antidepresszáns? Miért csökkenti a hátfájást vagy a nyakfájást? Azért, mert nem a hátban vagy a nyakban, hanem az agy területén csökkenti a fájdalomérzetet.
4: Azok az emberek, akik depressziósak vagy aggódnak, hajlamosak olyan gondolatokra is, amelyek erősítik a fájdalmat.
5: Így az ember a fájdalomra még félelmet, sötétséget és rettegést is ráhalmoz. Elkezdi azt képzelni, hogy ez a fájdalom megállíthatatlan lesz. Ez mindig vele marad. Ahogy idősödik, nem fog tudni dolgozni, nem fog tudni házas életet élni, és nem fog tudni játszani a gyerekeivel.
4: Ezek a negatív gondolatok hajlamosak arra indítani az embereket, hogy átmenetileg elfojtsák a fájdalmat, ami hosszú távon csak ront.
5: Ez aztán káros szokásokhoz vezet, akár fájdalomcsillapítókhoz, alkoholhoz, marihuánához, vagy cukorhoz, ami ingoványba viszi az embert egy ördögi körbe, ami önmagát erősíti.
4: A jó hír az, hogy ez a fajta gondolkozás és az ebből származó cselekedetek visszafordíthatóak, ha a kiváltó érzéseket, mint például a bánatot célozzuk.
5: Az elfojtott érzelmek, különösen a harag, izomösszehúzódást, fájdalmat és rossz beidegződést váltanak ki. Sokat írok erről a könyvemben, és arról is, hogyan tudható meg, hogy lefojtott harag van valakiben, és hogyan kerülhet ki belőle.
4: Amen arra is rámutat, hogy Isten igéje megtanít arra, hogyan fordítsuk meg a rossz gondolkozást.
5: A Filippi levél 4:8 azt mondja, hogy gondolkozzunk azon, ami igaz, helyes, jó, tisztességes, dicséretre méltó. Hagyjuk, hogy az elménk ezeken gondolkodjon. Edzenünk kell az agyunkat, mert nagyon sok ember alapállapota a negativizmus. Ez viszont nem tesz jót, és csak fokozza a fájdalmat.
4: A sáfrányos étrendkiegészítők szintén segíthetnek az érzelmek lecsillapításában. Biológiai szempontból az is fontos, hogy jobban vigyázzunk az agyunkra. Ez magába foglalja az elegendő alvást, ami segíti a regenerációs folyamatot, a testmozgás, a vérkeringés javítása érdekében, és a feldolgozott ételek és italok mellőzését. Dr. Amen felidézi a saját javulását, miután abba hagyta a diétás üdítők fogyasztását.
5: Fel kell ismerni a kiváltó okokat. Nálam az aszpartam volt a fájdalom kiváltó ok. Úgyhogy abba hagytam a fogyasztását.
4: Míg amerikaiak milliói nyernek megkönnyebbülést műtét, gyógyszerek vagy injekciók által, van egy másik természetes módszer is. Az agy optimalizálása és egyensúlyba hozása ott, ahol a fájdalom feldolgozása zajlik. Dori Johnson, CBN News.
1: Brian Little volt tengerész, gyalogos, ritkán beteg. Egy nap azonban borzalmas állapotban ért haza. Szólt a feleségének, hogy kihagyja az esti online gyülekezet vezetői megbeszélést.
3: Amikor felébredtem, hőséget éreztem, és olyan gyorsan kapkodtam a levegőt, hogy azt hittem, hőgutát kaptam. Nagyon megijedtem. Patakokban folyt rólam a verejték. Megpróbáltam kimászni az ágyból, de a következő pillanatban már a plafont bámultam.
1: Brian kiabált ennek, aki az online megbeszélésen vett részt.
3: Gondoltam, nem talál rám az ágy másik oldalán a sötétben. Fohászkodtam, Jézus segíts! Nem tudom, mi történik velem, segíts, Szent Szellem! Ekkor az Úr szólt hozzám, mozgás katona! Hasra fordultam, és próbáltam átkúszni az ágy túlvégéhez.
6: A megbeszélés alig 20 percig tartott, pedig általában egy órás szokott lenni. Ahogy elmentem a hálószobánk előtt, meghallottam egy hangot, segíts! Azt hittem, csak viccel. Bementem a szobába, és megláttam, hogy a földön fekszik. Alig tudott beszélni. Verejtékezett. A szemei fennakadtak. Próbáltam rávenni, hogy mozogjon, és közben imádkoztam, hogy ne agyvérzés legyen.
1: Tim hívta a mentőket, és tovább imádkozott.
6: Megkötöztem a halál szellemét, azt mondtam, élni fogsz, és nem halsz meg, rendbe fogsz jönni.
1: Mire Brian a kórházba ért, úgy tűnt, stabilizálódott az állapota. Azonban kis idő múlva megint furcsán kezdte érezni magát.
3: A legjobban úgy tudom leírni, hogy hirtelen nagyon melegem lett, ugyanakkor teljesen kimerültem. Éreztem, hogy őrültem ver a szívem.
6: Kirohantam a folyosóra, és kiabáltam, segíts, gyorsan! A pulzusa 200 fölött volt.
1: Brian szíve leállt. Miközben az orvosok defibrillátorral próbálták újraéleszteni, Tim a hitébe kapaszkodott.
6: 2023-ban meghalt a nagymamám, 2024-ben a testvérem. Azt mondtam, nem, ezt nem fogom hagyni. Hiszem, hogy Isten nem engedi elveszíteni a férfit, akivel 27 éve házasok vagyunk. Imában fogok harcolni érte. És pontosan ezt tettem. Nem adtam fel.
1: Az orvosok stabilizálták annyira Brian állapotát, hogy átszállíthatták a Rochesteri klinikára. Brian új ápolónőjének arca ismerősnek tűnt számukra.
4: Sok évvel ezelőtt rendszeresen jártunk a belvárosba, ahol szabadtéri vasárnapi iskolát tartottunk. Ott ismertünk meg egy fiatal lányt, Hebet. Amikor megláttuk, csak bámultunk egymásra.
3: Azt mondta, nem számít, miről van szó, ha bármire szüksége van, csak szóljon. Nyomja meg a nővérhívót.
4: Kértem, hogy figyeljen rá, vigyázzon rá helyettem, ő pedig azt felelte, bízza rám, gondját viselem.
1: Briannél influenza által kiváltott kamrai tahikardiát diagnosztizáltak, ami egy életveszélyes szívritmus zavar. Úgy tűnt, túl van a veszélyen, ezért Tem hazament pihenni. Az éjszaka folyamán azonban Brian ismét életveszélyes állapotba került. Újraélesztették, és még két defibrillátoros sokkot kapott.
4: Amikor beértem a kórházba, azt mondták, hogy az intenzív osztályon van. Ahogy megláttam ott gépekre kötve, csak sírni tudtam, hogy nem voltam mellette. De Isten időzítése tökéletes volt. Ő helyezte oda Hebet, aki észrevette, hogy Brian rosszul van. Látta, hogy életveszélyes állapotba került, azonnal hívta az orvosokat, és az egész csapat időben odaért, hogy újraélesszék. Ha ő nem lett volna ott, nem nézett volna rá, Brian ma nem lenne köztünk.
1: Nem sokkal később Briannél ismét kamrafibrilláció lépett fel. Ezúttal a defibrillátorra sem reagált.
4: Végig imádkoztam, míg az orvosok mindent megtettek. Az ágy mellett álltam, amikor az úr azt mondta, ha a nevén szólítod, fel fog ébredni. Azt mondtam, Little. Erre egy kicsit kinyitotta a szemét. Még határozottabban. Little. Ekkor teljesen kinyitotta a szemét. Az orvosok azt mondták, magának varázsereje van, mire én nem, ez Isten. Amikor kinyitotta a szemét, úgy megkönnyebbültem, ó Istenem, hűha! Olyan boldog voltam, és az orvosok is örültek.
1: Briannél nem jelentkezett több kamrai tahikardia, és gyorsan felépült. December 23-án, egy héttel az első rosszulléte után hazaengedték.
4: Isten azt mondja, úgy mondjuk ki a dolgokat, mintha már megvalósultak volna. Ezért folyton azt mondogattam, a férjem hazajön velem, a férjem hazajön velem. Csodálatos volt megtapasztalni, mert bíztam Istenben. Hittem neki, és hangosan kimondtam ezeket a szavakat. Hittem Istenben.
1: Brian szívműködése azonban még mindig nagyon gyenge volt, alig haladta meg a 20%-ot. Úgy tűnt, hogy beültethető defibrillátorra lesz szüksége, sőt, akár szívátültetésre.
4: Ez sokként ért, de azt mondtuk, Istenünk, bízunk benned.
3: Azt mondtam, Uram, ha felébresztettél ebből, ha átsegítettél mindezen, akkor tudom, hogy teljesen meg is gyógyítod a testem.
1: Brian és Tem a teljes gyógyulásért imádkoztak. Amikor Brian visszament kontrollra, a szívfunkciója a duplájára javult, és azóta is erősödik.
4: Azért kell átmennünk ilyen próbákon, hogy bizonyságot tehessünk. Isten azt mondja, a bárány vére és a bizonyságtételünk beszéde által győzünk. Isten valóságos, bízhatunk benne.
3: Istennek tökéletes terve van az ön életére is. Bízzon benne, mert ő a gyógyító. Én pedig élő bizonyíték vagyok erre.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Július 20-án volt 57 éve, hogy ember lépett a Holdra. Hát vagy igen, vagy nem, ugye azóta ezt már sokan kétlik. Erről is beszélünk Fokter Zoltánnal, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagászával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mert hogy onnantól kezdve, hogy ez megtörtént, vagy nem, elindultak a találgatások, hogy így volt-e vagy sem. Na, mi a bizonyítékunk?
2: Igen, rengeteg kontó van a Holdra szállásokkal kapcsolatban, megtörtént a Holdra szállás, tehát rendkívül sok bizonyíték van amellett, hogy tényleg megtörtént. Többek között körülbelül az a 380 kg holdkőzet is, amit a 6 sikeres Holdra szállás során az Apollo program űrhajósai gyűjtöttek és visszahoztak a Földre. Ezek egyértelműen bizonyítják azt, hogy tényleg jártak ott űrhajósok a 60-as évek végén, illetve a 70-es évek elején, illetve hagytak ott olyan tükröket, olyan műszereket, amikkel az űrkutató csillagász szakma mind a mai napig tud dolgozni. Például a Föld-Hold nagyon pontos távolságadatot olyan tükrök segítségével mérik, amiket az Apollo program űrhajósai hagytak ott az Apollo program idejében.
1: Az egyik ok, amiért szkeptikusak, a nem hozzáértők, az az, hogy hát jó, hogyha már ott 57 év, tehát nem mostani időről beszélünk. Ha akkor ez sikerült, akkor miért nem járunk már azóta a Holdra így gyakorlatilag rendszeresen, akár turizmusként?
2: Igen,
1: miért
2: ezt
1: nem?
2: Rendkívül sokan felhozzák, és hát emögött főleg politikai döntések voltak így a 70-es évek elején. Az utolsó Holdra szállás 1972-ben történt decemberben.
1: Az sem a volt,
2: és igen, itt azt fontos leszögezni, hogy nem csak egy sikeres Holdra szállás volt. Mindenkinek az Apollo 11 van a fejében, Neil Armstrong és Buzz Aldrin ugye a Holdra lép július 20-án, Amerika

0: idő szerint, világidő szerint az júli 21 volt, tehát UTC-ben júli 21, de igen, tehát mindenkinek ez a két név van a fejében. Viszont utánuk még történtek holdra szállások, az Apollo 12, az Apollo 14, 15, 16 és a 17 sikeresen landolt a hold felszínén, a 13 az nem, ott a sztorit mindannyian ismerik, hogy sajnos nem tudtak leszárni a mellékbolygónk felszínén, de hát élve visszajutottak, és ez mindenféleképpen egy siker. Javaslom mindenkinek a 90-es években a Tom Hanks főszereplésével készült Apollo 13. Amúgy Apollo 13 zseniális film, így van. Visszatérve, igen, tehát 72 az utolsó holdra szállás, és utána jött egy politikai döntés, tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államok vezetése úgy döntött, hogy nem akar több pénzt égetni a hold programra, mert túlságosan költségesnek ítélték meg, és az adófizetőket sem érdekelte már a kezdeti sikerek után így a holdra szállásoknak a jelentősége. Illetve történt még egy fordulat itt űrtörténelmi szempontból a 70-es évek elején. A holdért folyó versenyt a Szovjetunió elveszítette. Az N1 szovjet holdrakéta az nem volt olyan sikeres, mint az amerikaiaknak a Saturn V rakétája, viszont az űrverseny az valamilyen szinten folytatódott, még ha nem is olyan nagy intenzitással, mert 1971 áprilisában a Szovjetunió pályára állította az első űrállomást a föld körüli térségben. Tehát egy olyan űrlaboratóriumot, ahol emberek tudnak dolgozni és tevékenykedni. És azért ez közelebb van így a bolygónkhoz. És az Amerikai Egyesült Államok vezetősége is úgy látta, hogy a geopolitikai jelentősége az alacsony föld körüli pályának és a föld körüli térségnek az nagyobb, legalábbis akkor nagyobbnak ítélték, mint a holdat. És épp ezért 73-ban az amerikaiak is a maradék Apollo alkatrészekből, illetve a Saturn V rakéta utolsó indítása pályára állították a saját űrállomásukat, a Skylab űrállomást, és ezzel elindult az űrállomások kora, ami később elvezetett a nemzetközi űrállomáshoz is. Tehát nem ért véget az űrverseny, meg az űrkutatás, csak a holdról áthelyeződött a fókusz a föld körüli térségre.
1: Látom, kicsit sem érdekel a téma, síróból az összes adat megvan, és ez az űrverseny a mai napig tart.
0: Így van.
1: De mielőtt erről beszélünk, azért picit emlékezzünk meg erről a holdra szállásról. Mi az az érdekesség mondjuk ezzel kapcsolatban, ha már ilyen lexikális tudás gyűlt fel itt velem szemben, amire mondjuk nem gondolunk, de nagyon izgalmas eleme volt ennek.
0: Tehát nagyon izgalmas elem, hogy itt több évnyi előkészület volt. Ugye 1961-ben jelenti be John F. Kennedy elnök, hogy akkor elindul a Hold program, és az évtized vége előtt embert fognak juttatni a Hold felszínére az amerikaiak, és nem csak, hogy embert fognak juttatni oda, hanem vissza is fogják hozni az űrhajósokat épségben. Na, ez nem volt garantált. Tehát ilyet még sose csinált senki előtte így az emberiség történetében. Ez mindenféleképpen az emberiség történetének egyik legnagyobb kalandja. 400 ezer ember dolgozott a Hold programon, tehát 400 ezer ember munkája van amögött, hogy az Apollo 11 a sikeresen leszállt a hold felszínén 69-ben, és itt egy érdekes dolog az, hogy azért nem volt garantált, hogy élve visszajutnak. Többek között az akkori elnök Richard Nixon például egy gyászbeszédet is írt arra az esetre, hogyha esetleg az űrhajósok ott maradnának, és nem tudnának mondjuk épségben visszaindulni. Tehát itt mindenre fel voltak készülve. Hál' Istennek épségben visszajutottak, és történelmet írtak így az egész emberiség nevében, mondhatjuk, hogy ez tényleg egy sikeres küldetés volt, nem csak amerikai, hanem tényleg emberiségi volumenű szinten is. Viszont valóban ez egy rizikós vállalkozás volt. Ami szerintem nagyon érdekes az, hogy ott az Armstrong a leszállásnál a robotpilótának az irányítását az kvázi kikapcsolta, és kézzel történt meg a holdkomnak a leszállása, mert az eredetileg kijelölt területen, ahol leszállt volna a holdkom, ott túl nagy sziklák voltak, nem volt alkalmas a terület, és körülbelül 150 méterrel a hold felszín felett kézi irányításra állt át Neil Armstrong, és az ő zsenialitása és pilótai tapasztalatának köszönhető az, hogy a tépségben megtörténhetett a holdra szállás maga, és nem történt tragédia.
1: No, és most újra fókuszban a hold, halljuk az ilyen híreket, hogy gondolkodunk rajta, hogy hát akkor menni kéne akkor most megint, így több mint 50 év után, és hát van új versenytárs is, mert hogy eddig beszéltünk az amerikaiakról, az oroszokról, de ott van most Kína,
0: van,
1: akik úgy tűnik, hogy roham tempóban próbálják beelőzni Amerikát? Azt olvasom, hogy már nem is az a kérdés, hogy lesz-e új holdra szállás, hogy a kínaiak mennek el, hanem ki fog előbb menni.
0: Igen, most Jared Isaacman, a NASA-nak a mostani vezetője nemrég adott egy sajtónyilatkozatot, hogy tényleg verseny van, egy nagyon intenzív verseny, és a következő holdra szállást illetően hónapos időskerű különbség van a között, hogy Kína vagy az Egyesült Államok fogja tudni megvalósítani a 21. század első holdra szállását. Igen, itt Kína nagyon-nagyon feltört az utóbbi években, évtizedekben, tehát Kínának a robotos hold programja az a 2010-es évek egyik legambíciózusabb űrprogramja volt, tehát robotokkal már többször leszállt Kína a hold felszínén, és valóban ők is tervezik a holdra szállást a 2030-as évek elején, tehát a jelenlegi céldátum Kínának az 2030, de könnyen lehet, hogy 2029 lesz belőle, hogyha ilyen intenzitással haladnak. Az Egyesült Államok most jelenleg ott tart, hogy az Artemis program, a lényegében a hold programjuk az pörög, és az Artemis 2 az idén megvalósult, ennek keretében 4 űrhajós megkerülte a holdat, az Orion űrhajó fedélzetén, és épségben visszajutott.
1: Ez milyen rossz lehet, nem, hogy csak integetszik?
0: Hát igen, de gyönyörű szép látványban volt részük, például egy napfogyatkozást is megcsodálhattak az Orion űrhajó fedélzetéről. Viszont a következő holdra szállás a jelenlegi ütemterv szerint az 2028-ban esedékes amerikai részről. Ez az Artemis 4 küldetés lesz majd, hogyha minden a terv szerint megy. De nem biztos, hogy minden a terv szerint fog menni, mert azért ezekben az űrprogramokban vannak csúszások, előfordulhatnak kisebb-nagyobb bakik, amik akár hónapos, éves csúszást eredményeznek, és hogyha az Egyesült Államok kicsúszik a általa kijelölt céldátum idejéből, akkor könnyen lehet, hogy a Kína be fogja előzni őket. Igen.
1: Mint ahogy ez a csúszás, ez szerencsére számunkra is megtapasztalható volt, amikor ugye Kapu Tiborért szurkoltunk, és úgy volt, hogy megy, nem megy.
0: És ez még nem is volt nagy csúszás, tehát ott csak egy hónapnyi csúszás volt, itt meg évekről is tudunk beszélni.
1: Fogter Zoltán, élmény volt, köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm én.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A WWF-nek van egy olyan programja, ami kifejezetten a városokat célozza meg, és ez egy verseny, amelyben Ajka nyert. Ami, mikor először olvastam, számomra meglepő volt, mert hogy én első között ott voltam a Vörösi Szap tudósításánál, hogy hogyan nyerhette meg ez a város, erről is beszélünk Csontos Csabával, a WWF éghajlatvédelmi programvezetőjével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt,
1: de induljunk
2: kívánok.
1: Onnan, hogy mi pontosan ez a verseny. Verseny egyáltalán?
2: Ez egy barátságos verseny. 10 éve zajlik egy élő bolygó kihívás nevű esemény, amit a WWF hozott létre, WWF Svédország. Gyakorlatilag ma már 380-nál is több település szerte a világon csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, és minden országban nemzeti bajnokot választottunk, így Ajka lett a magyar bajnok az idei évben, ami nem kis teljesítmény, hiszen 6 magyar város közül nyerte el ezt a címet, és hát ebbe a mezőnybe bekerülni már önmagában is kiemelkedő. Ők zászlós hajó települések, hiszen van fenntartható energia és klíma akciótervük, mondjuk azt, hogy klímatervük egyszerűen, amit nem csak megírtak és beraktak a fiókba, hanem folyamatosan felülvizsgálják, folyamatosan fejlesztik, és azok a döntéseket, amiket hoznak napról napra a Városházán, a terv alapján is készülnek, és ezért is lehet az, hogy ők lettek a befutók, mert nagyon szigorúan tartják magukat ahhoz, a célhoz, amit kitűztek.
1: No igen, egy picit hozzuk gyakorlati szintre ezt, hogy ez mit jelent a mindennapokban egy város életében. Ajkán például mi az, amit sikerült megvalósítani, amivel ők kiérdemelték ezt a címet?
2: Igen, Ajkán nagyon sok progresszív dolog zajlik az elmúlt évtizedekben. Például olyan társasház felújítási programot támogatott a város önerőből, ami példaértékű, és abban az időszakban, amikor állami források erre nem álltak rendelkezésre.
1: De itt most szigetelésről
2: beszélünk? Igen, hőszigetelésről beszélünk elsősorban, ami meg is látszik a hőenergiafogyasztásokon, hiszen a városnak majdnem az 50%-át távhővel látják el, ami amúgy nagyon dicséretes, ez egy nagyon magas arány, és folyamatosan csökkent a hőigény ennek köszönhetőleg, szóval ez már kézzelfogható eredmény. Az más kérdés, hogy nyilván a város a Ajkai erőműből kapja a hőenergiát, ahol most egyelőre biomasszát égetnek, és nagyon sok része ennek az energiának természetes erdőinkből származik, ami nyilván ebben a formában fenntarthatatlan, de összességében az látható, hogy ha az energiát sikerül megtakarítanunk, és nem fogyasztjuk el, az egy nagyon jó irány, és az Ajkai városvezetés ebbe indult el. Emellett közlekedésfejlesztéseket is, például biciklis, kerékpár útfejlesztéseket is végrehajtottak, nagyon sok zöld területük megújult, és az az igazság, hogy a legnagyobb projekt az még csak most jön, ha minden igaz, akkor a Tornapataknak a meder rekonstrukcióját fogják elvégezni, így a városi vízmegtartás és egy teljesen új rekreációs zóna jöhet létre több kilométer hosszan a városközpontban.
1: Így is kezdtem, ugye a Vörösi Szap katasztrófával, amire mindannyian emlékszünk, ami egy környezeti katasztrófa is volt egyben. Ez azt jelenti, hogy ha Ajka elnyer egy ilyen címet, hogy túl van ezen a katasztrófán igazából, vagy semmi köze egy ilyen címnek, egy ilyen múltban történt katasztrófának?
2: Alapvetően nagyon nehéz ipari városnak a múltját felülmúlni, és nyilván a katasztrófának az árnyéka és a szemléke az mindig a környékben élő emberekkel, illetve a magyar emberek tudatában lesz. De én azt gondolom, hogy nagyon jó útra lépett a város, hogy elfelejtesse, vagy ne zűsön az embereknek eszébe Ajkáról, akkor a Vörösi Szak katasztrófa milyen gondokat, károkat okozott, akár a patak élővilágában, ugye ez egy alsó szakaszon történt, szóval magát a várost nem érintette ez a probléma. És hát az látszik, hogy nagyon elkötelezettnek kell lenni, és ami nagyon szimpatikus és pozitív, hogy Ajka folyamatosan bevonja a helyi lakókat, a városlakókat, hogy milyen fejlesztési irányokat keressenek, és szerintem ez példaértékű, és erre van most már a magyar embereknek nagyon nagy igényük, hogy az ő szavukat meghallgassák, és el tudják mondani, hogy milyen fenntartható fejlesztéseket szeretnének látni.
1: Ajka volt a győztes, de másik 5 település is részt vett, vagy megütötte a kritériumot? Mi egyáltalán a feltétele annak?
2: A feltétel az, hogy legyen klímatervük, és azt egy gyakorlatilag jelentéstételi monitoring rendszerbe az adataikat be tudják küldeni. Ez nem kis kihívás, ez egy nagyon bonyolult kérdőív, amit Ajka vállalt, és a másik 5 település is vállalt Magyarországról, hogy ők transzparensé, átláthatóvá teszik azokat az adatokat, hogy hol tartanak most. És ez is az egyik legnagyobb probléma, hogy nagyon sokszor kitűzünk célokat, aztán elfelejtjük ellenőrizni, hogy jófele haladunk-e, és ez bizony, ez évről évre kell, hogy történjen. Nagyon sok változás a Covid óta, az energiaválság óta folyamatosan változik az energiafelhasználásunk, ezt nyomon kell követni, meg kell nézni, hogy azok az intézkedések, amik benne vannak a SZEKAB-ban, amik érintik nyilván az energiatakarékosságot, energiaszegénységet, klímaadaptációt, hogy milyen intézkedések valósultak meg, mik azok, amik elő vannak készítve, és mi az, amihez forrás kellene. És hogyha a többi magyar város is tudna erre erőforrást, humán kapacitást fordítani, hogy ilyen jellegű ambiciózus célokat meg tudjanak valósítani, akkor biztosan kézzelfogható és szemmel látható eredményeket tudnánk mind klímavédelmi szempontból elérni, mind a városok élhetősége szempontjából.
1: Csontos Csaba, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ön egyetért azzal, hogy Magyar Péter azt követően sem kér megerősített személyi védelmet, hogy leköpték? Ez a mai nap kérdése, de nem ez a fő témánk, hanem a korrupció. Ugyanis az NK botrányban letartóztatták Hankó Balázs egykori asszisztensét is. Jó estét kívánok, ez az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
2: Az NK botrány kapcsán más mond Hankó Balázs és mást Orbán Viktor. Hankó szerint a 17 milliárdos támogatásokról a kormány döntött. Orbán viszont azt állítja, a konkrét döntésekhez nem volt köze a kabinetnek. Szatmári Kristóf szerint a Fideszben attól tartanak, hogy vezető száron vihetik el az elnökség kétharmadát. Az elnökségi tag azt állítja, a pártülésen arról beszéltek, hogy a hatalom mintegy 100 ember ellen készül fellépni. Magyar Péter a leköpése után sem kér megerősített személyi védelmet. Azt mondja, továbbra is az emberek között akar maradni, és nem tesz feljelentést az incidens miatt. Vendégeink Komlóti Gábor ügyvéd, Borgula András, a Gólem Színház vezetője, Árpási Bence, újságíró.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Kezdjük tehát a nap kérdésével, amely ma így szól. Magyar Péter azt követően sem kér megerősített személyi védelmet, hogy leköpték. Ön egyetért a miniszterelnökkel? Szavazóink 33%-a mondja, hogy igen, egyetért, 67%-a, tehát kétharmad nem ért egyet Magyar Péterrel. Köszönjük, hogy szavaznak, szavazzanak bátran, ez a kérdés, ez a téma majd a reklám utáni részben kerül sorra, akkor megmutatjuk a végeredményt is, és néhány érdekes kommentet is. Most azzal kezdünk, hogy az NK botrányban egy picit mást mond Orbán Viktor, és egy picit megint mást Hankó Balázs. Nézzük a részleteket.
2: Eltérően emlékszik az NKA botrán részleteire Orbán Viktor és Hankó Balázs. Az egykori kultúráért felelős miniszter szerint a jobbára Fidesz közeli celebeknek és előadóknak juttatott. 17 milliárdos támogatásról a kormány döntött, amit neki illetékes miniszterként végre kellett hajtania. Orbán Viktor szerint a kabinet csak az irányokat szabta meg, a konkrét döntéseket az NKA illetékesei hajtották végre.
3: NK a támogatásoknak megvolt a szabályozott rendje, a döntések a szerint születtek meg, ebben a kormányban, a kormánynak a konkrét döntésekben nem volt semmilyen szerepe.
1: És hát ide tartozik, amit említettem, hogy letartóztatták Hankó Balázs asszisztensét, tehát én úgy érzem, hogy ezek a hullámok egyre közelebbről nyaldossák az egykori minisztert. Jó estét kívánok kedves vendégeinek,
4: szervusztok! Jó estét, szervusztok!
1: Köszi, hogy eljöttetek. Szerintetek mennyire hangsúlyos ez az eltérés, ahogy Orbán beszélt? Tehát, hogy a kormány csak iránymutatott, vagy Hankó, ez kötelező jellegű volt.
4: Itt két külön dolgot választanék szét, aztán majd Gábor majd adott esetben kijavít engem, hogyha nem jól látom feltétlenül, de itt, amit jogilag a két állítás, az egyébként nem feltétlenül üti egymást, amennyire én tudom legalábbis. Itt viszont a politikai olvasat. Az az, ami kellemetlenebb. Tehát, hogy most eddig ugye, mintha úgy vettem volna észre, hogy ez egy olyan magyarázkodás volt, hogy hát ez egy szakmai jellegű döntés volt, ízlés jellegű, próbálták ebbe az ilyen technokrata vonalba elvinni. Most azonban a Hankó Balázs beemelt egy új elemet, hogy ez egy kormánydöntés volt. És innentől kezdve ez egy ilyen, mondjuk így, hogy egy ilyen felelősségi kérdést is megnyitott ezzel tulajdonképpen, ami nagyon nem jó a Fidesz. Mert hát itt ugye eddig próbálták ezt a technokrata vonalat hangsúlyozni, most meg Hankó Balázs maga hozza elő a politikai vonalat. Nem mondom, hogy ez egy leleplező mondat volt, én csak annyit állítok, hogy ez a Fidesznek nagyon kedvezőtlen, hogy eddig is már hallhattunk nem tudom hány értelmezést, most kinyílik egy újabb értelmezés. Így tehát mindenki ebben a történetben ahány történet, annyi félét mond, egyre zavarosabb a kép, és mondjuk így a közvélemény szemében egyre jobban magukra húzzák a sáros lepedőt. És ez nem a büntetőjogi felelősség megállapítását jelenti természetesen, csak annyit jelent, hogy egyre jobban mélyülnek bele a magyarázkodásnak a mocsarába.
5: Nagyjából egyetértek, tehát én is azt gondolom, hogy Hankó hangnemet váltott. Nyilván, amit most legújabban elővett, hogy az, hogy is mondjam, azért ez nem olyan nagy novum, hogy a kormány utasítását hajtja végre a miniszter. Azt gondolom, hogy ez így normális, tehát ráadásul a jelek is abba az irányba mutatnak, hogy mert ha te feltévede nem megengedve Hankó és az ő körülöttel állók úgy döntöttek volna, hogy azt az 500 milliót, amit a bejátszásban is az a hegedű művész úr kapott egyébként állítólag azért, hogy fideszes politikusok felléphessenek a színpadon, ha azt egyébként DK-s meg momentumos politikusok népszerűsítésére használta volna fel, akkor élne az ember a gyanúperrel, hogy lehet, hogy mégse Orbán Viktor érdekei szerint járt el a miniszter, de miután így történt, nagy valószínűséggel ez tetszett Orbán Viktornak, vagy nem volt, legalábbis nem volt ellenére. Az egy más kérdés, hogy önmagában az, hogy egy olyan rendszerben, ahol aki szeretett volna pályázni, az nem is tudott róla, hogy van pályázat, aki még nem akart, ez mint a Birka iskola, az meg fölhívták, hogy figyelj, már itt van 5 millió, vidd már, légy szíves. Tehát, hogy az önmagában is egy nagyon furcsa történet. Ráadásul ugye Orbán Viktortól tudjuk azt, nem csak, tehát ő hangosította ki azt a tényt, hogy a magyar alkotmányos közöki berendezkedésben nem a kormánynak van miniszterelnöke, hanem a miniszterelnöknek van kormánya, és Orbán Viktor személyiségében meg végképp az fakad, hogy ő a történések ütőerén tartja az ujjait. És egy utolsó gondolat azért szól, amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy csak az irányokat szabta meg a minisztériumnak, és hát aztán arra nem tehet, hogy mit csinálsz. Az jut eszembe, amikor a gyaloggalóba azt mondják, hogy vág ki azt az erdő legnagyobb fáját ezzel a heringgel, tehát hogy nagyjából így szabta ő meg az irányokat, hogy azt mondta, hogy old meg azt, hogy a fölmenjen a nem tudom milyen szaragoszói csögi fideszes polgármester a színpadra, ez a keret áll rendelkezésre, hogy csináltuk, az engem nem érdekel. Hát nyilvánvalóan maga az elvárás olyan volt, amit jogszerűen nem lehetett volna megoldani. Ez egészen biztos, egyetértek Bencével, ez rá fog sülni a Fideszre, és egyre inkább rásül, és még veled is egyetértek abban, hogy úgy fogalmazta, ez nagyon tetszett, hogy most már azért a Hankó minisztert nyaldossák ezek a hullámok.
1: Igen. András?
6: Történelmi és családi átörökölt traumák miatt, amikor azt hallom, hogy én csak parancsot teljesítettem, akkor valami olyan mélyen indul el a hány inger bennem, hogy valószínűleg holnap reggelig fogok küzdeni ezzel. Szóval szeretném Hankó Balázs ex-miniszter úrnak innen is üzenni, hogyha valami törvénytelenre kérték, vagy akár csak morálisan nem helyesre, akkor egész biztos vagyok benne, hogy nem álltak fegyverrel a háta mögött. Bármikor föl lehetett volna állni, és bármikor azt lehetett volna mondani, hogy én ezt nem csinálom meg. Úgyhogy nagy felelőssége van a miniszterelnöknek, én is azt hiszem, de ezt a gyávaságot, hú, ez nagyon nehéz megemészteni, és tényleg az összes Fidesz szavazó, aki még van, nézze meg, hogy ez az ember volt felelős, aki azonnal, és minél jobban fog szorulni a hurok, annál többet fog kenni azt a bizonyos dolgot a körülötte állókra, a Fideszre, a miniszterelnökre, úgyhogy gratulálok, tényleg csodálatos teljesítmény.
4: Egy körülményre még hadd hívjam fel nézőknek a figyelmét. Ugye most itt az NK ügyben nagyon elfelejtődik egy bizonyos Bóna Zoltán nevű illetőnek a neve. Ő volt a Fidesz országgyűlési képviselő, és ő volt az, akit a választások után legelső alkalommal meggyanúsítottak. Egy ilyen pitiáner korrupciós ügyben, hogy az egyik polgármesternek az édesanyja felvetette maga mellé egy kamu állásba, és a gyanú szerint a pénzt, a fizetést, ugye érdemi munkavégzés nem történt, visszaosztották. Most egy nagyon szigorú házi őrizetben van, különféle korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítja az ügyészség. Én most megnéztem, hogy akkor mit reagált a Fidesz. A közölte, hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a tetteiért, meg hogy az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, a hatóságok tegyék a dolgukat, tehát egy ilyen átlagos semmitmondó közlemény volt. Önkény, meg ilyesmi nem volt benne. Tehát, hogyha most az NK ügyet az ügyben önkény történik, akkor Bóna Zoltán esetében is önkénynek kellett volna történnie.
7: Nyilván Bóna elvtárs nem annyira fontos
4: ugyanaz, elvtárs. De hogyha ugyanazzal mérjük, vagy pedig azt kellett volna mondania ezekben az esetekben, és hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget, csak hát az jobban elválasztható volt, jobban leszigetelhető volt az a történet, itt pedig a Fidesz működésének a magját érinti már ez a történet, és ezért válik kellemetlenné, és ezért is tűnik ki a kettős mérce.
7: Nézzük meg a történet bulváros szálát. A hölgy, akit ma letartóztattak, mert hogy meg is jelent a neve, tehát Hankó Balázs korábbi asszisztense, többek között arról lehet is, mert hogy ő továbbította Mága Zoltán e-mailjét annak a szintén letartóztatott nőnek, aki a címzett volt, és akit Mága Zoltán azt kérte, hogy tehát adjanak 500 millió forint pluszt, mert hogy a Fidesz le van maradva az ellenzékhez képest. Mága Zoltán ebben a történetben jogi értelemben kicsoda?
5: Hát ugye nyilvánvaló, hogyha egy olyan tehát ilyenkor, ahogy az előbb elhangzott, hogyha kapok egy parancsot, ami egyébként morálisan egy jogszabály szerint nem illeszkedik, akkor lehet nemet mondani. Nyilvánvaló, hogyha Mága Zoltán egy olyat kér egy minisztertől, egy minisztériumi munkatárstól, hogy az ő hivatali munkakörét valamilyen módon megszegje, vagy az ő kötelességét megszegje, arra lehet azt mondani, hogy nem. Tehát itt nagy valószínűséggel, hogyha mind a ketten tudták azt, feltételezve, hogy itt egy hivatalos személy megszegi az ő kötelességét, hogy akkor ebben ők egyébként lehetnek mind a ketten tettesek, tehát a Mága is, meg a hivatalos személy is. Mondom még egyszer, én is mondhatom azt egyébként egy egészen profán példával élve a rendőrnek, hogy tekintsen el, hogy nem voltam bekötve, ő megmondhatja azt, hogy akkor ez most duplával fog számolni a csekken. Tehát én azt gondolom, mindenkinek így megvan a lehetősége. Még egy dolgot muszáj ide tennem, bocsánat, csak hogy ugye asszisztense valóban, asszisztense és kabinetfőnöke a hölgy egyébként, ami ugye azért egy borzasztó fontos dolog, mert nagy valószínűséggel nagyon sok mindenről tud, és ugye filmmondata itt az előbb elhangzott az, hogy elkezdenek fölfelé meg ide-oda beszélni azok, akiket elvisznek. Én járok BV intézetekbe, ott úgy is rossz bemenni, hogy az embernek van riasztó a zsebébe, meg akár ilyen mágneses kulcs, amivel
7: meg két méter menni. Magas. És...
5: meg, igen, bár az ott nem sokat számít, de a lényeg, hogy úgy jó ott lenni, hogy tudom, hogy otthon fogok vacsorázni. Azért egy olyan hölgynek, aki egyébként kis kosztümben a minisztérium klímás irodájában töltötte az elmúlt 16 évét, annak borzasztó rossz a vennyigében üldögélni, azt bizton állíthatom. És ezt csak azért mondom, hogy elkezdenek ezek együtt.
7: Közlékenyé válik az ember.
5: Igen, könnyen elkezdenek beszélni.
4: Na most lehet, hogy ki fogsz engem javítani majd, hogy rákoppintasz a fejemre, bevallom, de hogy ugye bevállalom eme kockázatot. Ugye az integritás hatóság elnökét azzal, hogy hűtlen kezelés miatt többek közt azzal gyanúsítják, hogy azt gondolják hűtlen kezelésnek, hogy a feleségének használatra odaadta a hivatal autóját. A előnyt a feleség élvezte, és a feleségét is meggyanúsították, mint a hűtlen kezelés bűncselekményének a bűnsegédje. Na most a NK1-ben az analógiát itt úgy gondolom tovább lehet vinni ebben
5: a hűtlen kezelés, nem tudjuk, hogy mi lesz.
4: Most ugye hűtlen kezelés, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt zajlik akkor az eljárás, ez egy 5-10 évig terjedő bűncselekmény egyébként.
5: Lehet hivatali visszaélés, lehet hűtlen kezelés, ez igen, de még egyébként azért is, amíg ennyire képlékeny, mondjuk nem védem a Fidesz, de sokkal könnyebb elhatárolni egy olyan ügybe, ami fehér süt főz, amikor valakinek a rokonát oda teszem magamhoz, azt mondja, hogy ez nem helyes. Itt még mindenki a ködbe szurkál, itt még azért még, ha nagyon előre szaladt volna a Fidesz, azt magára húzza, és azt mondja, hogy hát igen, nem volt szép ilyeneket csinálni. A helyükben is ezt a nyilatkozatot tettem volna. Őket is nyaldossa a probléma már.
6: Azt akartam mondani, ha lehet csatlakozni a bulvár részéhez, hogy... azért kicsit olyan ez, mikor betörnek hozzád ilyen béna betörők, nem? És lejtik a kulcsot, ők még megisznak egy pohár vizet, és így leteszik az asztalra a poharat. Tehát, hogy így, amikor jön egy ilyen e-mail, akkor egy kicsit dörzsöltebb kabinetfőnöknek, vagy egyébként miniszterek, nem? Az lenne a feladat, hogy azonnal visszaír egy e-mailt, hogy kedves művész úr, hát csak nem képzeli, hogy a közpénzből, utána kacsingathat közben ezzel, csak nem képzeled, hogy akár egyetlen forintot is fogunk, na nem gondolod komolyan, és utána odafordul a főosztályvezetőhöz, hogy semmiképpen ne adjatok neki 500 milliót, amennyit kért, és majd megkap 499-et. Tehát, hogy ez, hogy minden le van papírozva, minden e-mail megvan, amit tovább küldtek, ez
7: a veszélyérzet teljes hiánya.
6: Igen, vagy tényleg ez egy nagyon jó, tehát nem biztos, hogy ostobák volt, voltak, hanem egyszerűen csak azt gondolták, hogy bármit megtehetünk.
5: Nekem volt egyszer egy védencem, akit egy elég súlyos bűncselekménnyel vádoltak, már akkor a bírói szakban voltunk, és ő mondta azt, hogy mert akkor lényegében már látszott, hogy el van szúrva az életenek egy jelentős része, hogy ügyvéd úr, bárcsak az első balhémnál lebuktam volna, akkor most nem lennék itt. És ebben nagyon nagy életbölcsesség van egyébként, mert egy idő után itt is ez történhetett, hogy hozzászokott ahhoz, hogy lényegében sértetetlenek. Ez így működött, ez az így szoktuk csinálni, sohasem senki nem kérte ezt számon. Szerintem hideg zuhanyként érte őket, az nem tudom, most lesz-e téma, ugye valamelyik országgyűlési képviselő, volt országgyűlési fideszes képviselő, mondta, hogy el is hangzott már fideszes elnökség.
7: Igen, majd mindjárt mutatom.
5: Jó, akkor nem spoilerezek.
7: Akkor Gábor felkonferálta, tehát azt az idézetet, ami engem tényleg megrázott, mert ilyenre én nem emlékszem. Volt egy Fidesz elnökségi ülés szerdán, ami részt vett Szatmári Kristóf is, akit itt láthatnak a képen, mert hogy a 28 fős elnökség egyik tagja, és nyíltan elmondta a Tusványosi Szabad Egyetemen egy beszélgetésen, hogy a Fidesz elnökségi ülésén elhangzott, hogy készüljünk, mert az elnökségi tagok kétharmadát elvihetik vezetőszáron.
4: Én konkrétan egyik döbbenetből esek a másikba. Nem tudom, hogy vannak ezzel a kedves nézők, de én még 3 vagy 4 hónappal ezelőtt elképzelni nem tudtam volna ennek a negyedét, ami itt most történik. Hogyha valaki azt mondja nekem, hogy ilyen nyilatkozatokat fogok kommentálni itt az Aktuálban, vagy ilyen nyilatkozatok fognak elhangzani, én garantáltan kiröhögöm őt, vagy nem tudom mit, orvoshoz küldöm, és én ezen, és ezért is döbbenetes az, hogy el nem tudtam volna képzelni azt, hogy a Fidesz kormány alatt az ügyészség kivonul a Fidesz szervereihez, becsomagolja és magával viszi.
7: Majd aznap lemond a legfőbb ügyész.
4: Majd aznap, igen. Tehát, hogy én elképzelni nem tudtam volna, lehet, hogy szegényes a fantáziám, de gyanítom, a nézők között is vannak páran, akik ugyancsak nem
7: tudták. Engem is megdöbbentett.
4: Nem tudták volna elképzelni, és Szatmári Kristóftól nagyon meghökkentő és drámai ez a realista hangvétel.
7: És mi az oka ennek a nyíltságnak, hogy ezzel kiáll Tusványoson egy panelbeszélgetés, és ott mindenkinek elmondja, majd oda megy az újságíró a 444-től, és még azt mondja, ez csak egy adalék, hogy belső információink szerint van egy 100-as lista, amin a hatalom 6. haszakad végig akar menni. És a vezetőszár egy fontos.
4: De ez beleillik az önkény retorikába egyébként, tehát ez abba a keretezésbe simán bele passzol.
5: Én azon lepődtem meg, bocsánat, hogy egyik álmulat, hogy egyáltalán az ember tud beszélni, mert 4 éven keresztül egy szót nem szólt a parlamentbe egyébként. Tehát most egy Tusványosi rendezvényen többet beszélt, mint 4 év alatt összesen. Ez így van, ez beleillik abban a retorikában, hogy meg vagyunk támadva. Ugye ők kérik számon most a jogállamot. Úgy fogalmaztam egy másik adásban, hogy olyan, mint amikor az örömlányok felvonulnak tüntetésen a szüzességi fogadalom megtartása mellett érvelve. Tehát igazából tőlük elvárni azt, hogy jogállam mellett érvelve, hát kicsit is, finoman szóval is diszonáns. Szóval azt akartam csak a dologból kihozni, ebben a retorikában illeszkedik, azt kell most erősíteni, a még megmaradt, az előbb mondtad, hogy még aki fideszes szavazó, az most figyeljen oda, kicsit cinikusan mondtam, most erősíteni, a még megmaradt, az előbb mondtad, hogy még aki fideszes szavazó,

0: abban a percben, hogy ez a lakat lekerült arról a szintről, azt mondták, hogy na akkor itt az ügy, kész van. Minden benne van, tessék. És csak azt akarom mondani, nem mondhatom el pontosan, hogy hol, de egyszer voltam egy olyan helyen, ahol elkér, egy egyenruhás személy elkérhette az igazolványomat, és el is kérte, megnézte, valószínűleg nézi a műsort, és azt mondta, nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánok, és csak szeretném mondani, mielőtt bárki meghallja, hogy mi sem vagyunk, mint fideszesek. És úgy utamra engedett. Szóval, hogy szerintem ott is sokan várták már, hogy igenis azokat az ügyeket, amiket ők felderítettek, és tudták, hogy mi az igazság, végre tovább vihessék, de hát ez ugye elakadt.
1: Most azt politikailag értem, hogy egy ilyen elővágásnak, előre menekülésnek mi lehet a logikája, vagy a mögöttese, vagy miért teszik, de jogilag bármit számít ez, hogyha majd tényleg elviszik a kétharmadát, vagy egyharmadát, hogy ők megmondták, hogy miket el akarnak vinni, mert...
2: Semmit. Abban a téves feltevésben van Orbán Viktor és a Fidesz, tekintve, hogy nem képesek személyiségükben sem, meg habitusukban, meg az elmúlt időszak gyakorlata alapján sem képesek arra, hogy felterjek a valós okait annak, hogy miért teszítették el a választást. Ezért ők ugyanazt a trombitát fújják tovább, ami egyébként a hamis dallamokat fújta a választások alatt, és azt az eredményt hozta, amit. Tehát ennek semmilyen értelme nem lesz a büntetőeljárásban, ők abban bíznak, hogy hát az a párt, aki 19%-os támogatottság mellett azt bírja mondani, hogy nemzeti ellenállást hirdet, ott nagy baj van a fejekbe. Tehát ők azt gondolják, hogy amikor majd elkezdik őket elvinni, mert előbb vagy utóbb elkezdik őket elvinni, ha már ők is erre számítanak, akkor majd ki fognak menni azok a 10 000-ek meg 100 000-ek, akik a Sándor palota elé is kimentek, és majd megvédik és kiszabadítják őket, mint Ácsicsot a börtönből. Ez szerintem egy téves feltevés, szerintem egy rossz úton halad ebben a Fidesz, és maguk alatt vágják a fát, hát lelkük rajta.
1: Még mondasz valamit?
3: Nem.
1: Kedves nézők, akkor ennyi fért az első blokkba, de a második se lesz érdektelen. Garancsi István kaszinója például 2061-ig működhet Sopronban. Ezzel jövünk.
4: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Garancsi István, aki Orbán Viktor kötélbarátja, kaszinókat is üzemeltet, például a Sopronit, és kiderült, hogy még a kormányváltás előtt hoztak egy számára nagyon kedvező döntést, újabb néhány évig üzemeltetheti ezt a Soproni kaszinót, hogy hány évig, az mindjárt kiderül a bejátszásból.
2: Titokban 2061-ig meghosszabbították Garancsi István egyik cégének koncesszióját a Soproni kaszinó üzemeltetésére, írta meg az m4.hu. A Nap szerint az eljárás a szokásos módon zajlott, nyilvános pályázat nem volt, mert a hatályos törvények szerint a megbízható szerencsejáték szervezővel enélkül is megköthető a szerződés. A Soproni kaszinó nyereséges, tavaly 8,3 milliárd forintos forgalom mellett 1,8 milliárd forintos nyereséget értek el.
1: Megnéztem, hogy Garancsi István 1965-ös születésű, tehát 2061-ben, ha jó egészségnek örvend, akkor 96 éves lesz. Tehát aki a Fidesz azzal vádolja, hogy nem gondoskodik az idősekről, az egyszerűen
3: nem mond igazat.
1: Irrealizmusban él.
4: Nem gondoskodott, szerencsésen csak múlt időben beszélünk erről.
1: Hát komolyra fordítva, igazából egy olyan szerv hozta ezt a döntést, amely döntést a mostani, az új kormány egyelőre nem írhat felül.
3: Azt gondolom, hogy rengeteg sok olyan rendelkezést hoztak, az egyébként az NK is ide sorolható, vagy olyan esemény történt, ami azt vetítette előre, vagy abban reménykedtek, hogyha még ha bukunk is, azért itt finanszírozni tudjuk azt az infrastruktúrát, legyen az akár média, vagy legyen, nem is tudom, bármilyen más, ami megtartja a Fidesznek az erejét. Ami valaha Simicska volt, ugye, de ő már tudjuk, hogy nincs. És annyira érdekes látni, hogy ez nem történik meg, hogy ez nem valósult meg, miközben, csak hogy értsék a nézők, hogy ez mekkora nagy dolog. A Golem Színház 2019-ben kötött egy közszolgáltatási szerződést a 7. kerületi önkormányzattal, ami fantasztikus nagy eredmény volt, de tényleg kiemelkedő nagy sikernek számított, hogy mi 10 évre tudtuk ezt megkötni, hogy nem 1 évre, nem 5 évre, hanem 10 évre kötöttük meg. És akkor ez hány év?
1: 2061-ig.
3: 61-ig? Tehát, hogy ez olyan őrületes égbe kiáltó csalás, mint amikor 500 milliót kap Mága Zoltán fotósa. Ez nagyjából ugyanaz a kategória, ez hihetetlen.
5: Na most jog ezen területén végképp járatlan vagyok, tehát most én, mint csak kizárólag a laikus tudom megfogalmazni, mondjuk így a elképzeléseimet, de egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a polgári jogban, meg úgy általában a magyar jogban erre nincsen valami olyan rendelkezés, amit nem lehetne megtámadni, mert hogyha ez a bíróság elé kerülne valamilyen módon, most tegyük fel így fantáziával, hogy ezt egy bíróságnak kellene megítélnie, hogy ez mennyire etikus ez a koncesszió odaadása, hát akkor én nem gondolnám, hogy lenne olyan bíró, amelyik azt mondaná, hogy igen, hogy ez erkölcsös, mert ugye Gábor, te jobban tudod, hogy a polgári jogban sokkal több ilyen van, ami alapján sérti a tisztességes magatartást, most nem tudom pontosan a fogalmakat, de hogy ami alapján egy bíró meg tudja ítélni, hogy amúgy egy látszólag formálisan, totálisan rendben révő polgárjogi szerződés, az amúgy semmit sem ér, vagy hogy az teljesen szabálytalan. Tehát én azért reménykedem benne, hogy ezeket a szerződéseket is valamilyen úton, módon fel lehet majd bontani, vagy ezeket a jogosultságokat is meg lehet szüntetni, mert ezt mindenki érzi, ez nem kell jogvégzett embernek lenni, hogy ez micsoda elképesztő dolog.
4: Szerződéseket fel lehet bontani. Ugye az a lényeg egy két oldalú, vagy bárhány oldalú szerződésnek, a polgárjogi jogviszonyoknak, hogy a szerződő felek azt megszüntethetik. Ennek természetesen van, úgyhogy van szankciója, hogyha határozott idejű a szerződés, ott érheti kár a másik felet. Nyilván bizonyítani kell, hogy azért szerződött ilyen hosszú időre, mert hogy ilyen és ilyen beruházásokat eszközölt, és úgy érezte, hogy ezen hosszú időszak alatt tudja kifuttatni ezeket a beruházásokat. Élek a gyanúperrel, hogy ebben a konkrét esetben ilyenfajta bizonyítás nagyon nehezen fognak helyét, mert ezen a településen eddig is ő volt ott, meg ezután is ő lesz. Én szerintem az önmagában nem probléma, hogy az állam bizonyos dolgokért pénzt szed. Tehát ugye a koncesziónak az a lényeg, hogy azt gondolja az állam, hogy ezen a területen monopóliuma van, ez az ő joga, hogy ezen a területen garázdálkodjon, és ezt aztán valakinek odaadja. Ami a tisztességtelen ebben, az én álláspontom szerint, még akkor is, hogyha úgy van kialakítva egyébként a jogi környezet, hogy a bizonyos körben lévőknek nem kell pályázniuk, de ezzel ugye kirekeszt másokat, és ha nincsen verseny, akkor azt a mindannyiunknak közös tulajdonát értékesíti valakinek verseny nélkül, tehát nem tudjuk, hogy hosszabb időre vagy rövidebbre, több vagy kevesebb pénzért, vagy más feltételek mellett más valaki is akarta volna-e azt a dolgot, vagy sem. És egyébként én azt gondolom, hogy tisztességtelen is egyébként az ilyen szerződéses feltétel, de azon nagyon érdekes, amit te mondtál, mert szerintem a nézőket már elvesztettük ennyi jogászkodás után, amit te mondtál, az egyébként nagyon fontos, tehát nekem az egyik legfontosabb bizonyíték arra, hogy Orbán Viktor, ha nem is csinál semmit máshogyan, az nem csak azért nem csinál máshogyan, mert nem tudja máshogyan csinálni, hanem mert szerintem nem látja az értelmét. Nem számítottak ekkora vereségre, ők ezeket a pénzeket azért találták ki, mert azt gondolták, hogy egy szűk győzelem lesz, ha ki is kapnak, nyilván ők is mérték, hogy jön föl a Tisza, egy szűk kis réssel fog nyerni a Tisza, nekik lesz egy anyagi háttérbázisuk, ami alkalmasát teszik őket, hogy megbuktassák, obstruálják a parlamenti működést, megbukoljon a Tisza, megosszák a tiszásokat, és vissza tudjanak jönni, szerintem ez volt az elképzelés. És az egyik számomra az egyik legmarkánsabb bizonyíték arra, hogy az ő fejükben ez a terv már nincsen meg, az pontosan ez, hogy megszűnik az összes, most ne soroljuk föl, én azt várom, hogy mikor fog a Hír TV is megszűni, nagy valószínűség előbb-utóbb ott sem lesz finanszírozás, de pont ezért, mert olyan elképesztő pénzek mentek ki, valószínűleg azért, hogy a háttérbázisuk megvan nagyon, az, hogy ezek a pénzek még csak töredékébe se csorognak vissza, hogy ugye már avval kellett szegény fideszes influencereknek szemben találkozniuk, hogy a piacról nehéz megélni, láss csodát. Szóval, hogy szerintem ez azt mutatja, hogy ők ebben nem akarnak. Tehát ez az a fajta vállalkozás, amiben nem akarnának.
6: Plusz azért nem betonozták be jobban a hatalmuk, és ez nekem is egyébként egyetértek, mert nekem is ez az elméletem, hogy ők egy szűk, vagy legalábbis kezelhető méretű többségre készültek, hogy ugye a hivatalosan független intézmények, amiket hát tudjuk nagyon jól, hogy kik, ugye a Orbán odaültette a saját embereit, de hogy ezek a független intézmények majd ott tegyenek keresztbe egy Tisza kormánynak, ahol csak lehet, csak hát nem számítottak arra, hogy a kétharmados győzelemre, és ezért nem betonozták be jobban magukat a választási törvénnyel, meg az alkotmánnyal, mert egyszerűen nem gondolták volna, hogy kétharmados vereséget fognak szenvedni.
1: A következő, hogy egy vagy két nagyságrenddel komolyabb. Magyar Péter azt mondta, hogy 4 ügyben tett feljelentést a kormány, az Exim Bank 4 kockázatos hiteléről van szó, nézzük a bejátszást.
7: Most a mai napon éppen a gazdasági és energetikai minisztérium tett 4, összesen 1000 milliárd forintos ügyben feljelentést a hatóságoknál.
8: A miniszterelnök elárulta, mind a 4 ügy az Exim Bankot érinti. Az állami tulajdonú bank Magyar Péter szerint gyanúsan helyezett ki óriási összegeket bizonyos NER oligarchákhoz az Orbán rendszer alatt. Magyar Péter beszámolója szerint a feljelentés többek között Tibor István egyik szálloda projektjét, valamint Szíj László egyik afrikai útépítő vállalkozását is érinti. Az ügyekben hűtlenkezelés gyanúja miatt tettek feljelentést. Magyar Pétert megkérdezték, hogy találtak-e olyan bűncselekmény gyanús ügyet, amely elérhet Orbán Viktorig.
7: Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a maffia főnöknek nem merül fel a felelőssége egy maffiában. Nagyon sok minden arra utal, hogy itt szervezett bűnözők, itt csoportonként tevékenykedtek bizonyos politikusok, és mindig van egy szervezett bűnözői csoportnak egy vezetője.
1: Hát egyre forróbb ez a pite, de még egy picit hűtve a kedélyeket, tehát az Exim Bank egy magyar tulajdonú állami bank, a hazai vállalkozások bankja, most őket idézem, célunk, hogy a kiemelkedő növekedési és külföldi terjeszkedési potenciállal rendelkező vállalatok számára egyedi hitelbiztosítás és garancia termékeket kínáljunk.
6: Most próbálom, mint egyszerű magyar adófizető megérteni. És most az NMH haragjától vezéreltetve nem mondok csúnyább szavakat. De hogy mi a fészkes fenének kell Kongó vagy Zambia között magyaroknak autópályát építeni, meg határátkelőjét, és arra az én pénzemet odaadni. Én nem, tehát hogy én igyekszem, amennyire csak tudok, vagy legalábbis remélem, próbálok méltányos lenni, meg próbálok
5: próbálok úgy közeledni bizonyos dolgokhoz, hogy megértsem a motivációkat. De ebben itt nagyon nem tudom megérteni, bevallom, hogy ez mind nekem magyar adófizetőként miért jó ez, hogy ott Afrikában zajlik ez az útépítkezés, hogy miért kellett a pénzemet odaadni.
1: Akár ez hozhat nyereséget, ha tisztességesen és tehetségesen csinálják, beteszik a mi pénzünket, csak kamatostól visszakapjuk.
5: Csak amikor eszembe jut, hogy ugye Szijjártó Péter ennek a Szíj Lászlónak a jachtján ott üdült, miközben ugye állítólag Szijjártó Péter nagyon dolgozott éppen valamin, akkor azért úgy felmerül bennem, hogy ugye a tisztességnek a látszata, vagy hát legalábbis itt a dolgok elrendezése nem feltétlenül egy piaci alapon, vagy legalábbis a magyar vállalkozások megsegítésének elvei mentén zajlottak. Ez csak egy ilyen gyanú, természetesen nem állítok semmit se, csak ez így látszatra nem a legjobb.
3: Amikor kihallgatást tanultunk a katonai főiskolán, akkor az egyik ilyen nagyon egyszerű alapelv volt az, hogyha, és ezt gondolom egyébként, biztos a bíróságon is így van, vagy mit tudom én, hogyha egy valami hazugságon rajta kapod a másikat, akkor minden, amit addig mondott, az simán bukhat. Tehát, hogy hopp, így amit addig leírtál, az megy a kukába, és előről kezded az egészet. És ezt azért mondom, mert visszautalva az NKA ügy arra bizonyosság, hogyha ez azon a területen megtörtént, akkor pontosan így működhetett a kormány az összes területen. Azért fontos egy precedens, mert ha az bebizonyosodik, hogy így volt, akkor biztosra lehet venni, hogy az összes többi területen is, mert a kultúra ebből a szempontból nem egy különleges területe a kormányzásnak, vannak sokkal, nem tudom, különböző dolgok is, de hogy ott is ugyanígy működött, ott is leszóltak, ott is mentek pénzek értelmetlenül, ott is zsebre osztottak, ott is jöttek e-mailek, hogy 500 millió, 500 milliárd, 1000 milliárd forintot helyezünk ki, abban sajnos biztosak lehetünk. Úgyhogy ez egy nagyon, ezért is nagyon fontos az NKA ügy, mert megmutatja, hogyan működött a kormány.
1: Ami feltűnt, bocsánat, csak hogy van ez az ügy, amiben Magyar Péter nagyjából azt mondja, mint Orbán Viktor, tehát a Fidesz elnökség a vezetőszáras kétharmadról beszél, Magyar Péter meg most azt mondta az Orbánra vonatkozó kérdésre, hogy hát a maffia ügyekben a maffia főnököt is előbb-utóbb meg szokták hallgatni.
4: Nagy koalíció. Ugye olvastad, hogy mi a nagyjából ennek a banknak a hitelpolitikája, és ugye beszélt arról, hogy ez az ő garanciájuk. Én szerintem csak rosszul értettük, és hitelt kap, akinek van a garancia, és nem garancia, de ez egyébként a szemlélete az egésznek, hogy az kap hitelt, aki valakinek a valakije, tehát egyikünk nevét se hallottam, se az afrikai útépítés során, sem a kaszinó, sem még egy vacak dohányboltot ott se sikerült összegrundolnunk. Szóval, hogy ez mind úgy tűnik, hogy oda kellett a húsos fazékhoz férni, és ugye itt a szünetben beszélgettünk arról, hogy és ebben egyetértek, amit mondtál, hogy ez csebben a tenger, tehát hogy ez volt a gyakorlat, hiszen tudjuk, hogy például egymást próbáltuk felüllicitálni a különböző történetekkel, de Schmidt Mária is úgy épített épületet, vagy úgy kapott rá lehetőséget, hogy felvett hitelt, amit aztán utána az állam az épületet tőle visszapérelte, egy picit többért, mint amennyi a hitelt tőle, ezt a részlete, amire ugye a klasszikus Kombácsi azt mondja, hogy ügyes, de ez több, mint ügyes, mert ez egyszerűen pofátlanság, és azt gondolom, hogy büntetőjoggal is értékelhető, és erről is beszélgetünk a szünetben, hogyha megengeditek, akkor ide rakom a kedves nézők elé, hogy lehet, hogy nem fognak minden ügynek a végére tudni járni, hiszen 16 évnyi disznóság azért akkor, hogy is mondjam, boldogan lehetne bűnözni, mert nem maradna idejük a bűnöző szerveknek a mai nap bűneire, de hogy az emblematikus és az igazán nagy ügyeket és azok azt a személyeket, akik tényleg pofátlanul éltek vissza a mi bizalmunkkal és a mi közpénzünkkel, azokat nekem szent meggyőződésem, és ezért nagyon örülök neki, hogy elképesztő az összeg, amit most itt Magyar Péter mondott, de azt mondta, hogy ezekben az ügyekben feljelentést tett a kormány. És ugye ez egy nagyon fontos dolog, szintén szemléletmódbeli különbség, hogy míg a Fidesz azt mondja, ebben nem ugyanazt mondja Orbán Viktor és Magyar Péter, bár hasonló szavakat használ, csak más tartalommal és más sorrendben, de szóval azt mondja, hogy ez ugye lejárató, meg a Fidesz, illetve a Tisza párt is elvitette, meg lesújt, nem tudom.
1: Önkényúr alapján.
4: Igen, itt nem ez történik, hanem az történik, amit az előző kormányzat gátolt büntetőeljárásokat, ez a kormányzat meg feljelentést tesz. Tehát egyszerűen ott van a minisztériumban az anyag, és azt mondja, hogy ezt az anyagot itt egy belső vizsgálat eredményeképpen ezt átnézzük. Ugye Ruf Bálint fogalmazott, úgyhogy egyszerűen már nem tud elugrani a különböző csontvázak elől, úgy esnek, potyognak ki mindenféle szekrényekből. Ő is említette talán két héttel ezelőtt, hogy feljelentéseket tettek. Én ennek nagyon örülök, tegyék is a dolgokat. Ez a dolga egyébként szerintem egy kormányzatnak, megtegye a feljelentést, és mert elvárja a nyomozóhatóságtól és a láthatóságtól, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, és onnantól se pró, se kontra, tehát nincsenek plusz elvárásai, semmelyik irányba, tehát sem a megszüntetés, sem pedig a havosítás irányba. Szerintem ez teljesen rendben van.
1: Van még egy ide kapcsolódó hír. Magyar Péter bejelentette, hogy új jogköröket kap a NAV, a Nemzeti Adóhatóság. 20 évre visszamenőleg vizsgálhatják a politikusok és családtagjaik vagyonát, mert hogy az eddigi vagyonbevallások teljesen hiteltelenek. Erre szoktam én mondani, hogy igen, ebben a műfajban inkább a green fivéreket preferálom, mint a vagyonnyilatkozatokat, de ez a visszamenőleg, ez egy picit megütötte a fülemet. Ebben van szálka, hogy visszamenőleg most bejelentik, hogy 20 évre?
3: Vannak, a drámai vagy a színházi hasonlat az az, hogy vannak dolgok, amik nem évülnek el. Szóval részemről, de nem tudom, hogy ennek vannak jogi következményei, de hogy nem, legyen nyugodtan visszamenőleg. Tehát, hogy a hazugság, az például ilyen, az nem évül el. Ha egyszer te hazudtál nekem, az mindig hazugság marad. Lehet bocsánatot kérni, és lehet megbocsátani, de attól a hazugság az megtörtént, és hogyha ez kell, hogy napvilágot lásson, 10, 50, 100 évvel később, még akkor is, amikor mi már nem élünk, akkor is én azt mondom, hogy lásson napvilágot.
4: Szerintem ketté kell válaszolni dolgot. Az egy, ha jól értem, és remélem, hogy így van, hogy azt mondják, hogy vizsgálják 20 évre visszamenőleg. Ez nem azt jelenti, hogy ennek van jogi következménye, mert az elévülés intézményét azt nem lehet áthágni. Ugye ilyen adózási kérdés lehet az, hogyha valaki úgy gazdagodott egyébként, hogy az a legális jövedelmei azt a fajta gazdagodást, ugye ezek voltak régen a vagyonosodási vizsgálatok, azt a fajta gazdagodást azt nem takarta be, vagy nem fedezte. Ilyen esetben ugye megállapított egy adó hátralékot a NAV, és azt kiszabta rá, de ez 5 év az elévülés, ami ugye adózásnál ugye az adóév miatt az 6-ra jön ki, tehát sehogy sem lehet 20, de abban egyetértek, hogy egyébként a vizsgálat legyen meg, majd kell ér neki, magyar legalább a
1: 20 és... következménye
4: igen, járjon. Tehát legalább a 14 évről, amiről nem kell fizetnie, legalább magyarázkodnia kell.
6: És én még egy büntetőjogi vonalat is idehoznék, tehát hogy esetleg túl azon, hogy én reménykedem benne, vagy legalábbis elvárásom, hogy minden szabályozás a jogállami normáknak megfelelően történjen. Most abban látunk erre példát, hogy nem mindig így történik, de reménykedem benne, hogy ez a jogállamiság minden egyes próbáját kiállja. Itt esetleg talán olyan ügyek bukhatnak elő, hogy a költségvetési csalást, amikor mondjuk ilyen nagyobb tételben követik el, akkor annak azért nagyobb az elévülési ideje. Tehát az ilyen 500 millió forint feletti költségvetési csalást, például 10 év az elévülési ideje, amennyire én tudom. Van olyan, aminek 8 év az elévülési ideje, és lehet, hogy ezek a visszamenőleges vizsgálatok találnak olyan költségvetési csalást, aminek mondjuk még nem évült el feltétlenül az ideje, mert akkor a tételben zajlottak.
4: De a kettő nem ugyanaz. Tehát régen voltak ezek a vagyonosodási vizsgálatok, amiket lényegében a Fidesz egy ilyen politikai fegyverként használt. Aztán megszüntették a bárki által bejelenthetőt, és ugye a büntető eljárások mellett most is van vagyonosodási vizsgálat, van rá lehetőség, hogy a bűnösen szerzett vagyon eredetét feltárva megnézik, hogy miről van szó. A büntető eljárás, tehát az most is működik, tehát ha valakivel szemben, és ugye ott a büntetési tétel felső határa, hogy az elévülési idő, ott értelemszerűen ott más az elévülési idő, de ott mások is az intézmények, az elkobzás, a vagyonelkobzás, tehát vannak más lehetőségei is a büntető hatóságnak. Itt ez egy polgárjogi kérdés, vagy egy közigazgatási kérdés, amiről beszéltünk, mert nem feltétlenül, tehát gazdagodhat valaki úgy is, hogy egyébként annak a hűtlen kezeléshez nincsen köze, hanem mit tudom én, Lévis Farmert hozott, meg nejlonharisnyát, és azt eladta Moszkvába, és vörös festéket hozott be cserébe, és eltitkolta ezt a fajta jövedelmét. Tehát, hogy ő magában nem feltétlenül erről van szó. Ha jól értem, akkor inkább ezt is be akarják ide vonni, hogy ne lehessen önmagában azt mondani, hogy feltaláló vagyok, és 100 milliókat keresek a feltalálásaimmal.
1: Ilyet még nem is hallottam. Viszont azt hallottam, hogy Magyar Péter nem akarja a megerősített személyi védelmet, azt követően sem, hogy a nyugati pályaudvaron egy illető leköpte. Nézzük ezt a bejátszást.
2: Nagyon köszönöm a sok támogató üzenetet, ugyanakkor továbbra sem kérek megerősített védelmet. Szeretnék ember maradni az emberek között, teszem, amíg tudom. Írt a közösségi oldalán Magyar Péter, miután szerdán a Nyugati pályaudvarnál egy ismeretlen férfi odalépett hozzá és leköpte. A miniszterelnök azt is közölte, hogy nem tesz feljelentést az ügyben. Magyar Pétert a kormány szóvivői tájékoztatón is kérdezték az incidensről.
7: Hogy vegye meg a rendőreket, vagy akik ott a személyvédelmet ellátnak, hogy az én kérésem általában, én ilyen renitens vagyok, hogy legyen életem, és hogyha megyünk emberek közé, akkor ahogy az országjáráson se álljanak mellettem egy méterrel, hanem odaléphessenek hozzám az emberek. Én nem azért lettem se politikus, se képviselő, se miniszterelnök, hogy utána egy elzárt palotába golyóálló mellénnyel, páncélozott autókban, végsuhanban vagy helikopterekkel menjek, akkor nem csinálom. Úgyhogy ez az én hibám, hogyha van bárkinek hibája. Én nem érzem magam veszélybe, és elárulok egy titkot, hogy sokszor a gyerekeimmel mindenféle személybiztosítás nélkül járok az országban és a városban is, és sohasem ilyen komoly inzultus nem ért. Ha megér, akkor ennek vállalom a következményeit.
1: Lenc, azt mondtad, van egy vonatkozó sztori.
6: Igen, nem szeretem személyes történetekkel untatni a nézőket, de most kivételt fog tenni. Én ott voltam 2 hónappal ezelőtt, amikor Magyar Péter tartott egy bejárást a Karmelitában. Én még regisztrálni kellett volna, mint sajtómunkatárs, és meghökkenve láttam, hogy tőlem regisztrációt ott nem kértek. Volt nálam egy hatalmas oldaltáska, senki meg nem nézte, hogy abban mi van. Még ha jól emlékszem, talán a miniszterelnök is mondta, hogy hát a jelenlévő... hogyha a jelenlévők közül, mint hogyha nem mindenki sajtómunkatárs lenne. Így beengedtek. A miniszterelnök volt, vagy több tucat alkalommal közelebb volt hozzám, mint most itt ti. És abból a táskából, amit én oda bevittem, ott bármi előkerülhetett volna. A kutya nem nézett utána, hogy én oda tényleg bármit bevihettem volna. Úgyhogy én ennek fényében is nagyon furcsálom azt, ami történik, és nagyon furcsálom azt, amit Magyar Péter mondott.
3: A kiemelt személyek védelme az egy nagyon összetett és nagyon bonyolult feladat. Én meg ott voltam 95-ben, amikor a világ egyik legjobb személyi testőrsége...
1: Csak nem a Rabin gyilkos.
3: Igen, tehát hogy megbukott, amikor Icák Rabint ilyen közelről ugye lelőtték egy
1: figurára.
3: Igen, egy szélsőjobbos vallásos fiatalember, zsidó vallásos
1: az
3: fiatalember.
1: Az oszlói egyezményt ellen.
3: Igen, és tehát hogy ez egy nagyon nehéz feladat, és mindig sokkal könnyebb, az sem egy ilyen nagy szakmai titok, amit elárulok, sokkal könnyebb felderíteni egy olyan csapatot, akik erre hosszan készülnek, az ilyen embereket, akik véletlen vannak, pont azon a helyen, pont ott vannak, elönti őt az indulat, erre nem tud senki se felkészülni, azért ezt lehetett volna jobban megoldani, de azt akarom mondani, hogy a végső soron az van, amit a miniszterelnök mond, az ő kérése ebben az ügyben, szentírás. És valóban az is igaz, amit ő mondott, hogy a végén ő vállalja a felelősséget. Ez az ő bőrére megy, és nagyon örüljünk, hogy egy olyan országban élhetünk, ahol egyelőre még csak leköpik a miniszterelnököt.
1: Hát jó, de Fico ellen is volt merénylet, oda ment a rajongóihoz, kijött egy kormányülésről, és rálőttek. Szóval Gábor, te mit gondolsz, hogy a miniszterelnök mondja ki az utolsó szót, vagy a szakma?
4: Mindenképpen a miniszterelnök mondja ki az utolsó szót, az én álláspontom szerint, hiszen az ő életéről van szó, ő viseli érte a felelősséget, de nyilván egy nyoma, lekövethető nyoma kell, hogy legyen, de az pont az, amit elmondott, és egy millió esetet tudunk felsorolni a világtörténelemben, hogy amikor nagyon szigorú a védett személy szándékától, akaratától függetlenül is szigorú őrizet mellett volt, és mégis meghalt, vagy mégis megsebesítették. Tehát sokszor nem ezen múlik igazából, hogy mi történik. Nyilván szükség van a testőrökre, nyilván szükség, de valakit meg akarnak merényelni, nagyon csúnyán fogalmazva, az sajnos elő szokott
1: fogni. Az a helyzet, hogy azért megy Magyar Péter egy újabb országjárása ezt követően, hogy most belemondta országvilág előtt a kamerába, hogy már pedig ő nem kér megerősített védelmet. Innentől ez még izgalmasabb lesz, de ne legyen okunk izgalomra. Ennyi fért a műsorba, de most jön akkor a nap kérdése. Önök mit gondolnak, mit gondoltak önök? Tehát hogy zárult ez a kérdés, amely így szól? Magyar Péter azt követően sem kér megerősített személyi védelmet, hogy leköpték. Ön egyetért a miniszterelnökkel? Már csak 31% ért vele egyet. Tehát a nézőink nagy többsége óvná Magyar Pétert, 69% mondja, hogy nem ért egyet. és akkor a végére néhány érdekesebb komment. Eszter azt írja, pedig kellene, mert ismét fórumot fog tartani országszerte. Ott lesznek emberek, akik nem a legbékésebb csoportból valók. A személyi védelme április 12-től közügy. László, igen, mármint egyetért magyarral, ez egy fontos jelképes ígérete volt, szóval ha megszegi, akkor részben lerombolja a magáról alkotott képet. Adrián, nem értek egyet. A törvény szerint a miniszterelnököt szabályok védik, akár tetszik, akár nem, ezeket kötelező betartani. Illés, igen, nem a testőrök számát kell növelni, hanem az utcemberének szellemi színvonalát. Eszter, nem, felelőtlen döntés, nem csak magáért, hanem egy országért felel. Norbert, filmszínház, megjátszott tragikomédia az egész, azért nem kér személyi védelmet. Erika, a gyerekeire is gondolnia kellene. És végül Benjamin, igen, egyetértek, a miniszterelnök merjen kimenni a nép közé. Köszönjük szépen, hogy ma is aktívak voltak, köszönöm szépen
9: nektek, a meghívást,
1: hogy eljöttetek. Holnap is lesz aktuál, további jó tévézés, szép éjszakát, viszontlátásra.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. 1879. július 19-én született Móra Ferenc. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik városhoz kötődik leginkább híres írónk munkássága? Start 1. Szegedhez. Start 2. Pécshez. Heti nyereményünk egy doboz, azaz egy havi Vertim testsúlycsökkentő Matrix a sikeres fogyás támogatására a vertim.hu webshop jóvoltából.
1: Foci után most hétvégén Forma 1, úgyhogy megint van mire figyelni, minek szurkolni, de hogyha valaki szeretne, akkor hogy jut oda, vagy hogy jut onnan el, erről is beszélgetünk majd a hivatalos partnerrel, a Főtaxi vezérigazgatója a vendége, dr. Károlyi Roland, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Én, mint rákospalotai lakos, pontosan tudom, hogy mivel jár ez, hogyha mondjuk szeretnék hazajutni, vagy mondjuk bejutni a munkahelyemre a forgalom szempontjából. A taxisokra nyilván ez hatványozottabban igaz. Hány embert várunk egy ilyen hétvégére? Hogyan készülünk?
2: A Hungaroring és a Forma 1 tájékoztatás alapján nagyjából 300 000 ember várható erre a 4 napos verseny hétvégére. A mai a 0. nap. Pénteken vannak időmérő edzések, csütörtökön, vagy szabad edzések, pénteken időmérő edzések, és vasárnap van ugye a fő rendezvény a futam. Úgyhogy 300 000 ember várható, újból teltház lesz, tavaly is körülbelül ennyi nézőre számítottak, és ugye a Főtaxi a hivatalos partnere a Hungaroringnek, a Forma 1-nek. Mi tudjuk azt a VIP sávot használni az M3-as autópályán, ami egy gyorsabb megközelítést tesz lehetővé a látogatók számára.
1: No igen, mit jelent az, hogy valaki a partnere, a fő partner? Gondolom más taxit is lehet hívni, de
2: más taxit is lehet hívni.
1: Mindenhol azt látom, hogy főtaxi.
2: Így van. Ugye a főtaxi tavaly is egy olyan 9000 fuvart teljesített a 4 napos rendezvénysorozat alatt a Hungaroringre és a Hungaroringról vissza a városba. Ezeket a fuvarokat zömében hibrid vagy elektromos autókkal teljesítettük, tehát több mint 50%-ában ilyen környezettudatos autókkal láttuk el a szolgáltatást, és idénre van is egy olyan vállalásunk, hogy ezt az arányt még egy pár százalékkal megemeljük.
1: Most is ilyen forgalomra számítanak, vagy nagyobbra?
2: Szerintem körülbelül hasonlóra lehet számítani. A csütörtöki nap, tehát az a 0. nap, a nyitó nap lesz egy picit talán erősebb, mert több rendezvényt tartanak a mai nap során. Box utca látogatás, high speed teszteket, úgyhogy ez egy picit erősebb nap lesz, de a többi nap szerintem hasonló lesz a tavalyihoz.
1: No, nézzük a technikai részleteket, hogyha valaki szeretne kijutni a helyszínre, mert mondjuk olyan szerencsés, hogy van jegye, akkor rendeljek előre, ha igen, akkor mennyivel, vagy spontán is hívhatom, körülbelül mivel számoljak, hogy mondjuk nyilván tudom, hogy a főváros Rákospalotára hamarabb kim vagyok, mint mondjuk a második kerületből, de hogy SAC per KB, ez a VIP sáv, ez mekkora könnyebbséget jelent?
2: Több rendelési csatornát lehet választani, lehet telefonon rendelni, a dispatcher szolgálatokon keresztül. Föl vagyunk készülve arra is, hogy a rendezvényre azért nagyon sok külföldi fog érkezni, tehát a dispatchereink tudnak angolul is, tehát angolul is tudnak rendelni a kedves utasok, de tudnak applikáción keresztül is rendelést leadni. Az applikáció 5 nyelven kezelhető, tehát ez is egy komfortot okozhat a külföldi vendégek számára. Előrendelést is le tudnak adni. Ugye azt becsüljük, nagyjából egy ilyen 20 kilométeres távolság a város különböző pontjairól a Hungaroringet megközelíteni. Én azt javasolnám mindenkinek, hogy ne csak konkrétan egy futamra érkezzen ki, hanem akár már délelőtt is menjen ki, mert nagyon sok érdekes program van, ne hagyja az utolsó pillanatra, egy egész napos programot ott el lehet tölteni, és kellemesen lehet érezni magát a látogatóknak.
1: Igen, ezzel finoman kikerült, hogy igazából önöknek sem annyira kalkulálható, hogy a brutális forgalom mit hoz az első időben.
2: Igen, nekünk se 100%-osan, mert vannak azért lezárások, amikor a versenyzők érkeznek, vagy olyan VIP vendégek érkeznek, de egyébként ez a VIP sáv, ez jól használható, és egy sokkal gyorsabb megközelítést tesz lehetővé.
1: Na nézzük a visszautat. Amikor egyszerre több ezer ember szeretne hazajutni, és mondjuk jó eséllyel a taxit választja, mert mondjuk mert nem tud parkolni, oda jutni a kocsival, vagy mondjuk éppen alkoholt fogyaszt, hogy jól érezze magát. Szóval visszafele azt a tömeget hogyan lehet kezelni?
2: A visszafele úton pedig van egy utasfelvételi pontunk, ez a 8-as kapu közelében van, ami egy pár perces távolság csak a mi taxi utasfelvételi pontunktól. Ilyenkor több száz taxi szokott ott már fent várakozni a futam vége előtt, vagy az időmérő edzések vége előtt, és azt a mezőt azt ilyen gyönyörű szép sárgába borítja ilyenkor a főtaxi. Tényleg több száz kollega arra vár, hogy amikor jönnek ki az utasok, akkor minél gyorsabban, minél kényelmesebben haza tudjuk őket szállítani. Még a komfortfokozatot emelve ilyen hidratációs pontot, vagy ilyen refresh pontot is kialakítunk, kényelmi székeket helyezünk ki, egy kis zenei szolgáltatás is lesz, hogy a felfokozott jó hangulat megmaradjon várakozás közben is. Tavaly, amikor így beszéltem hogy a sorban álló külföldi, illetve magyar látogatókkal, akkor az nagyon kellemes tapasztalás volt, hogy akik sorozatban járnak versenyről versenyre, ők is azt mondták, hogy itt az egész hungaroringes lebonyolítás és a hozzá kapcsolódó taxiszolgáltatás is kiemelkedő színvonalú.
1: Érdekelne az is, hogy milyen áron, fix áron vagy kilométer áron dolgoznak. Erre nincs időm megkérdezni, mert sokkal jobban érdekel engem, aki nem jutok ki, vagy nem megyek ki a Forma 1-re, hogy akkor felejtsem el a következő 4 napra a főtaxit?
2: Nem, városban is teljesíteni fognak természetesen kollégáink szolgálatot. Ezt meg tudjuk oldani úgy, hogy ez mindenki számára, aki taxit szeretne rendelni, komfortos legyen. Azért jellemző most ezekre a napokra, hogy azért kicsit kiürült a város, nyaralnak az emberek, nincs akkora mozgás a városban, de természetesen a városban is jelen leszünk. És még azt szeretném megemlíteni, hogy kint a helyszínen körülbelül 30 kollégám fogja segíteni a látogatóknak a taxihoz jutását, taxiba ültetését. Ők is angolul, magyarul nagyon profin beszélnek, nagy rutinjuk van benne, úgyhogy ők is segítik a mi munkánkat, és egy kis hostess csapat is fogja a tájékozódást segíteni a kilátogatóknak.
1: Jó munkát!
2: Köszönjük Dr. szépen!
1: Károlyi Roland, köszönöm! Önöknek pedig a figyelmet, köszönöm! Legyen nagyon szép napjuk, holnap várom Önöket, viszontlátásra!
3: Támogatott tartalmat hallottak!